rendtartásban, ugye a ceremoniális rendelkezések között található, és a nagy engesztelési napnak hogyan kell zajlania, a szolgálatot hogyan kell végezni. És én a 29. verstől olvasom csak egy három verset, két verset igazából. Tehát 3 Mózes 16, 29-től. Örökkévaló rendtartás legyen ez nálatok. A 7. hónapban, a hónap 10-én sanyargassátok meg magatokat, és semmi munkát ne végezzetek, se a benszülött, se a közöttetek tartózkodó jövevény. Mert ezen a napon engesztelés lesz értetek, hogy megtisztítson titeket, minden bűnötöktől megtisztultok az Úr előtt. Szombatok szombatja ez néktek, sanyargassátok meg azért magatokat, örökkévaló rendtartás ez. Kérdezem, hol van itt az ígéret? Mi itt az ígéret? Található ígéret az idézett szakaszban? Örökkévaló, igen, ez is elhangzik. És ugye azt mondja, hogy az Úr megtisztít titeket, sőt, még egyszer hozzáteszi, minden bűnötöktől megtisztultak. Nagy engesztelési nap. Mikor van a nagy engesztelési nap? Ugye az éves, a zsidó éves ünnepkörben, ugye az év legvégén volt, és ugye tudjuk, hogy minden, ami csak a sátor szolgálattal kapcsolatos, minden jelképes volt, és a valóságot jelképezte. Minden áldozat, minden egyes berendezési tárgy, ruhadarab, minden pap, minden főpap, minden a valóság képmása volt, és a valóságot tanította. Mit jelképezett a nagy engesztelési nap, és mikor kezdődött, mikor lép életbe a nagy engesztelési nap? Ugye a vizsgálati ítélet. Igaziból, így van. Ami nem jelkép, ugye ez volt a jelkép, amit most olvasom, az egész Mózes 3. könyve jelkép. De minden jelkép, minden egyes pici mozzanat valami igazit, a valóságot jelképezi. Igen, tehát hitünk szerint, ha helyesen értelmezik a bibliai proféciákat és igiket, jelképeket helyesen azonosítjuk be, akkor 1844 óta az igazi szentében, ami a mennyben van, az igazi főpap, aki Krisztus, elkezdte az igazi vizsgálati ítéletet, amit jelképezett a mózesi rendtartás. Magyarul zajlik már a mennyben a főpapi szolgálat, hogy minden bűntől megtisztítson. Nem tudom, hogy ez számotokra mit jelent. Szeretnék felolvasni még ehhez kapcsolódó ígéreteket, konkrétan kettőt, noha többet is olvashatnék. Mi az, hogy minden bűnötöktől megtisztítson? Az Efézusi levél 5. fejezetéből idézek egy verset, a 27-et. Pál apostol ezt mondja, hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgőzés, vagy valami aféle, hanem legyen szent és fedhetetlen. Ide el lehet jutni egyes embereknek, és egy népnek is, egy egyháznak. Jelenések könyve 14. fejezete, 4.-5. verse. Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. Ezek azok, akik követik a bárányt, valahová megy. Ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a báránynak zsengéjül. Az ő szájukban nem találtatott álnokság, mert az Istennek királyi széke előtt fedhetetlenek. Egyetlen egy bűnük nincs sem mennyben, sem földön, sem sehol. Az Isten királyi széke előtt fedhetetlenek. Szerintetek el lehet jutni erre az állapotra? Szerintetek eljutottunk már erre az állapotra? Miért nem? Mi hibázik? Az ígéret ott van? Az időszak adott. Mi hibázik? Azt olvassuk az igékben, hogy a történelem legvégén Isten népének közbenjáró nélkül kell megállnia. Amikor a mennyei szentélyben befejeződik a papi, főpapi szolgálat, akkor Isten népének közbenjáró nélkül kell megállnia.

0: történelem legvégén van ez az időszak. A kérdés, mikor fejezi be a szentélyben a szolgálatát Krisztus? Mit gondoltok? Most nem időpontot kérnék, hanem mi készteti őt arra, hogy befejezze a szolgálatot? Nyilván nem az, hogy hát záróra lejárt a munkaidő, és egyszer csak azt mondom, hogy na, most akkor már befejeztem is kész. Mikor fejezi be? Amikor megtisztít? Amikor már nem hárulnak többé bűnök a szentére. Elapad a forrás, nincs mit rendezni, akkor azt mondja, hogy lezárom. Ez mit jelent számunkra? Ugye szoktuk feltenni a kérdést, hogy mi az alapvető különbség a papi és a főpapi szolgálat között? Röviden, hogy lehet megválaszolni? Mi a különbség? Ugye Jézus mind a kettő, Jézus a pap és Jézus a főpap. Alapvetően a bűn szempontjából mi a különbség a papi és a főpapi szolgálat között? Így van, bűnbocsánat, tehát a bűnök áthárítása, azt mondja, a bűnösről lekerül a bűn, de áthárul a szentére. Tehát bűn áthárítás, a bűnbocsánat révén, és a főpapi szolgálat pedig a bűnök eltörlése, megsemmisítése. Ugye alapvetően, hogyha bűn szempontjából nézzük a két szolgálatot. Két könyvből szeretnék majd többet is idézni, az egyik a Nagy Küzdelem című könyv, vagy Korszakok nyomában, a másik pedig az 1888-as Üzenet című könyv, mind a kettőből azok a fejezetek, amik erről az időszakról szólnak, tehát az 1844 utáni időszakról. Ebből a könyvből 374. oldalról idéznék, a földi templom szolgálat két részből állt. A papok naponta szolgáltak a szent helyen, a főpap pedig egyszer egy évben a szentek szentjében végezte az engesztelés különleges munkáját, megtisztította a templomot. Azt mondja, hogy a bűn, bocsánat, a bűnáthárítás munkája egész évben minden nap folyt. Izrael bűnei így kerültek át a templomra, és eltávolításuk különleges szolgálatot igényelt. És még egy idézet a 379. oldalról. Mindjárt összekapcsolom a három mondatot 379. oldalról is. Azoknak, akik akkor élnek a földön, amikor Krisztus befejezi közbenjárását a mennyei templomban, a Szent Isten színe előtt közbenjáró nélkül kell megállniuk. Ruhájuknak hótisztának kell lennie, jellemükben a meghintés vére által meg kell tisztulni a bűntől. Isten kegyelme és kitartó emberi igyekezet által győzniük kell a bűn ellen vívott harcban. Miközben a vizsgálati ítélet folyik a mennyben, és Krisztus a bűnbánó hívő bűneit eltávolítja a templomból, a földön Isten népe között a tisztogatás, a bűntől való szabadulás különleges munkájának kell végbe mennie. Ezt olvastam, háromszor is így jellemzi az író ezt a szolgálatot, hogy különleges. Különleges, azt mondja, a bűntől való megtisztulás különleges szolgálatának, különleges munkájának kell végbe menni. Mitől különleges? Miért különleges? Miben különbözik mondjuk az eddigi szolgálataitól? A főpapi szolgálat mitől különleges a papihoz képest? A bűntől való megtisztulás különleges munkáját kell elvégeznie. Izrael bűnei így kerültek át a templomra, és eltávolításuk különleges szolgálatot igényelt. Erről gondolkodnánk, hogy mitől különleges a főpapi szolgálat, mitől különleges a bűnök megtisztítása, eltávolítása, megsemmisítése, hogyan történik, és mitől különleges munka. Ugyanebből a könyvből is idézek még, mondom a saját szavaimmal. Többször is nagyon nagy hangsúlyt fektet rá a könyv, hogy akik ebben az időben élünk, nagyon alaposan kell tanulmányoznunk és ismernünk a szentélyben zajló szolgálatot, hogy a mi főpapunk mit csinál, milyen munkát végez. Ezen van nagy hangsúly. A prófétaság lelke ezt mondja, hogy amit nekünk a legjobban kell ismerni ebben az időben, hogy a mennyei szentélyben, ami igazi főpapunk, mit végez, milyen szolgálatot végez, és ennek mi a lényege. Én azon kaptam magam, hogy én ezt nem nagyon ismerem, legalábbis olyan alaposan, amelyen alaposan kellene, nem ismerem. Mostanában kezdek el rajta gondolkodni. Most idézek ebből a könyvből, és majd summázom ezeket a gondolatokat. Az 1888-as üzenet, talán a legtöbben ismeritek. Ugye a Jézus Krisztusban való hitáltali megigazulás üzenete, amit küldött az Isten az ő népének 1888-ban, ennek a rövid összefoglalása a könyv, és ennek is az utolsó fejezetéből idéznék egy pár gondolatot. Ugye ez a címe ennek az utolsó fejezetnek, hogy a szentély megtisztítása, és az 1888-as üzenet. Tehát a szentély megtisztítása és a hitáltali megigazolás hogyan függ össze? Mi a köze egymáshoz? Ennek a két dolognak, a szentély megtisztításának, tehát a főpap, igazi főpapunk jelenlegi munkájának, és a hitáltali megigazolásnak. Mi az összefüggés? A földi szentély szolgálata arról tanúskodik, hogy a szentély megtisztítása, és ezáltal az evangéliumi szolgálat befejezése érdekében mindenek előtt annak a népnek kell véglegesen megtisztulnia, amely részt vesz ebben a szolgálatban. Más szavakkal ez azt jelenti, hogy a szentélyben magában nem fejeződhet be addig a törvényszegésektől, bűnöktől, tisztátalanságoktól való szabadítás, és az Istennel való megbékélés műve, amíg meg nem valósul ez minden egyes szemében, aki része volt a szentély szolgálatának. A szentély nem tisztíthatik meg addig, amíg meg nem tisztul minden egyes hívő, aki ott imádja az Urat. Ugye ezt már mondtátok, csak most megint megismétlem. A szentély maga nem tisztíthatik meg addig, amíg a nép bűnvallomásai és a papi közbenjárás által a tisztátalanságok, törvényszegések és bűnök folyama árad a szentélyben. Ugye ezt is mondtátok, csak most összefoglalom megint. Ezt a folyamot kell megállítani, mégpedig a forrásnál, a szentélyhez tartozó hívők szívében és életében. Mielőtt lehetséges lenne magának a szentélynek a megtisztítása. Tehát feltétlenül a nép megtisztítása az elsődleges munka a szentély megtisztításánál. Ez a tényleges célja az igazi szentélyben folyó, igazi papi szolgálatnak. Krisztus áldozata és papi szolgálata a valós szentélyben örökre elveszi a bűnöket, és tökéletessé teszi az odajárulókat, örökre tökéletessé teszi a megszentelteket, idézi a zsidókhoz írt levélből. Csak egy, ugye, folyamatosan pár mondattal summáztam, amit eddig mondtatok ti is. Akkor fog befejezni a szolgálat, ha már nem igénylik többé az emberek itt a Földön a bűn bocsánatot, vagy azért, mert hát bűnöznek, de semmi igényük nincs, hát megkeményedett a lelkismeretük, vagy azért, mert már nem követik el a bűnöket. Ugye az embereknek ez a két csoportja lesz a történelem legvégén. És azt mondja, amikor már nem hárul oda több igény, kérés, zörgetés, tehát a bűnökkel kapcsolatban, akkor be lehet fejezni a szolgálatot, és azt mondja, tehát magyarul gyakorlatilag itt a Földön a mi szívünk megtisztítása az elsődleges. Ha ez megtörtént, utána fejezheti be a szentélyben a szolgálatot. Bűneink semmiképpen sem töröltethetnek ki a mennyei könyvekből anélkül, hogy előzetesen maga a bűn ki ne törlődnék a mi szívünkből, mondja ez a könyv. A bűn eltörlése csak is úgy történhet, hogy természetünkből, jellemünkből, emberi lényünkből töröltetik ki a bűn. És azt mondja, a bűn eltörlés a bűn természetünkből való kiirtását jelenti úgy, hogy nem fogjuk többé ismerni előző vétkeinket. Megint a zsidókhoz írt levelet idézi, az egyszer megtisztult imádóknak, akik ténylegesen megtisztultak a Krisztus vére által, többé semmi nemű bűntudatuk nem volna, mondja a zsidókhoz írt levél, mert a bűn útja eltávozott tőlük. Kerestethetik bűnük, de nem találtatik. Örökre eltávozott tőlük, idegenné vált új természetük számára. És bár vissza tudják idézni emlékezetükbe, hogy elkövették ezeket a bűnöket, de elfelejtik a bűnt magát, nem gondolnak többi arra, hogy megcselekedjék a bűnt. Ebben áll Krisztus munkája az igazi szentélyben. Még egy pár gondolat, és többet nem idézek már ebből a könyvből, 153. oldalról is. A földi szentély előképp szolgálta, világosan tanította, hogy a bűnbocsánat kegyelmét megvetheti később a bocsánatban részesült bűnös, és a bűn újra tevékenyé lehet az életében. És a bűn a tudatunknál sokkal mélyebben is gyökerezhet bennünk, és nagyobb intenzitású kísértések és próbák idején elesésünket okozhatja. Ezért jönnie kell az elpecsételésnek, amely olyan győzelmet jelent, amelytől nincs többé elfordulás. Az elpecsételés egyenlő a bűnök eltörlésével és Jézus eljövetelére való előkészülettel. Senki sem jelenti ki majd önmagáról, hogy ő elpecsételt, vagy hogy bűnei eltöröltettek, sőt, tudni sem fog arról, hogy ez megtörtént. Minél közelebb kerül egy hívő Krisztushoz, annál bűnösebbnek és méltatlanabbnak érzi magát. Nagy főpapunk azonban véghez viszi a maga tervét mindazokban, akik nem állnak ellent néki. A bűntől való megtisztulás különleges munkájának kell végbe menni az ebben az időben élő hívők sorain belül. És azt olvastam itt, hogy eddig a történelem folyamán bármely igazi hívő, aki elnyerte a bűnbocsánatot, hitre jutott, elnyerte az Isten kegyelmében élt, visszaeshetett, és újra elkövethette ezt a bűnt. Gondoljuk Péterre. Péter apostolra kiáradt a Szentlélek. Prédikált, gyógyított. És azt olvasjuk a Galatákhoz írt levélben, hogy Pál apostolnak nyilvánosan meg kellett feddeni a Pétert, mert együtt képmutatóskodott megint a zsidókkal. Tehát azt mondja, hogy a történelem folyamán eddig, megint csak ismétlem, bármely igazán hitre jutott ember, aki elvette Isten kegyelmét, megigazítatott bűnbocsánatot elnyerte, újra eleshetett. És ugye hát ez sokszor így is van, hogy elesünk, de ez nem így van a történelem legvégén, a főpapi szolgálat idején. Legalábbis, hogyha helyesen értelmezem én ezeket a mondatokat, ezeket az igéket, és ettől különleges ez a munka. Mert ugye a papi szolgálat a bűnöket levette az emberről, ugye felidézzük a szolgálati rendtartást, hogy az állat fejre rá kellett olvasni a bűnt, saját kezűleg meg kellett ölni, aztán a vér, ami az életet és egyben a bűnt is jelképezte, a pap fogta, megkente az oltár szarvait, és bevitte a szentélybe, kárpit felé hintette. Tehát a bűn lekerült az emberről, felszabadult, megbocsátatott, de áthárult a szentélyre, és a bűn megmaradt. És azt mondja, hogy bármikor visszavehette ezt a bűnét, bármikor visszaesetett, és ez meg is történt, és meg is történik gyakran. A főpapi szolgálat idején azt mondja, hogy ezek a bűnök, ezeknek a bűnöknek a megsemmisítése is zajlik, és azt olvastam itt, hogy fogunk rá emlékezni, hogy igen, mi ezeket a bűnöket elkövettük, de már nem, tehát nem lesz olyan késztetés rá, hogy elkövessük. Már visszarettenünk attól, hogy elkövessük cselekedetek szintjén. 1844 óta folyik a vizsgálati ítélet. Ugye kik fölött zajlik ez az ítélet? Kiknek a bűneit tudja az Úr eltörölni, mint főpap? Csak azokét, akiknek a bűnei odahárultak. Nem tudom, hogy volt, gondolom Izraelben is azért lehetett olyan, hogy valaki egész évben nem vitt áldozatot. Annak nem is hárult semmilyen bűne a mennyei szentére, és ezektől nem is tudta megtisztítani a főpap. Tehát ugye a vizsgálati ítélet csak azokon folyik, akik valaha is bekerültek az életkönyvébe. Akik igényelték és elfogadták a bűnbocsánatot. Ugye az igazak fölött, Isten egyháza fölött kezdődik az ítélet. Hogy igaz, hogy bekerült az életkönyvébe, de ugye, ahogy mondja Jézus, aki győz, annak nevét nem törlöm ki az életkönyvéből. Na ki lehet töröltetni. A vizsgálati ítéletben most ez zajlik, hogy a halottak fölött először, akik a történelem folyamán éltek, és valaha is bekerültek az életkönyvébe, hogy benne maradhatnak-e, vagy pedig nem. És nem tudjuk, hogy mikor kerül ránk az élők le a sor. Mindebből mi a tanulság mi számunkra? Most próbálom összefoglalni ezeket az idézeteket, ezeket az igéket. Mindebből számotokra mi a legfőbb tanulság? Ezt kérdezem is esetleg, meg tudjátok-e fogalmazni. Zajlik a főpapi szolgálat, ami a bűnöktől való szabadítás különleges munkája, különleges szolgálata, amikor már nem csak áthárul a bűn, hanem meg is semmisül a bűn. El is töröltetik a bűn. És akik ebben részesülhetnek, azokra igaz, amit ír az ige, hogy szájukban álnokság nem találtatik, Isten király szék előtt fedhetetlenek, megtisztulnak, nincs alattuk szeplő, sömörgődés, vagy aféle. Számomra ebből az a legfőbb tanulság, hogy tanuljunk meg bűnt rendezni. Istennel és emberekkel. Tehát én úgy gondolom, hogy ha mi úgy tudnánk bűnt rendezni, mint az előttünk lévő koroknak a hívő emberei, akkor már lehet, hogy megvalósult volna Istennek ez az ígérete. Laodiceának mi a legfőbb baja? Most a bűnnel, ha a bűn szempontjából nézzük. Én azért különb, mi adventistek azért különbek vagyunk, nem mondjuk a katolikusoknál, vagy a reformátusoknál, vagy nem tudom ki mi, nem? Vagy én személy szerint csak külön vagyok annál az alkoholista hajléktalannál, vagy nem tudom ki, aki veri szóval feleségét, meg hát csak különbek vagyunk azért, nem? És az nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas, vak, mezítelen. Laodicea nem tud bűnt rendezni. Istennel sem, és ennek következében emberekkel sem. Vagy nem látja meg a bűnösségét, vagy ha meglátja, akkor mentegeti, takargatja. Igen?
1: Sokszor elmondtam, hogy hallgatunk egy testvérnek az interneten az előadás sorozatát. És itt ebben egy láncszem, egy pici láncszem hiányzik. A bűnrendezés kapcsán Krisztussal annyira egyesül ez az ember, Krisztus végére jön így hozva, Krisztus személye, hogy nem tud bűnrendezni. Mert Krisztussal annyira egyesül.
0: Mi az, ami eltávoztatja a gonoszt tőlünk? Mi az, ami a gonosztól megszabadít minket? Eltávozunk a gonosztól? Mi által? Bibliában két ilyen ige is található. Jób 28-28, példabeszédek 20, nem tudom mennyi. Az Úrnak félelme által távozhatunk el a gonosztól. Mit jelent az Úrnak félelme? Megértem, hogy a kereszt az nem egy 2000 évvel ezelőtti történelmi esemény, hanem jelenleg zajló tragédiák, esetleg is győzelmes sorozat az én életemben. Mi közöm van nekem a keresztáldozathoz? Mi az, hogy az én bűneim a Krisztusra vettettek, hát hol voltam én még 2000 évvel ezelőtt? Azt mondja a Biblia, hogy a bárány megöletett a világ alapítása óta. És az Istennek a bűnök ugyanúgy fájnak, mint ugye emlékeztek arra mondatra, hogy a kereszt csak a mi eltompult érzékeink számára szemlélteti azt a fájdalmat, amit a bűn okoz a teremtőknek mind a mai napig. És minden egyes helytelen döntésünkkel, vagyis bűnünkkel a Krisztust feszítjük meg, ami ugyanolyan fájdalmas neki, mint amit a Golgota szemléltetett. Ez az Isten félelem, amikor ezt megértjük, és azt mondom, hogy én már nem akarom többé kínozni azt, aki az életénél jobban szeretett engem. Amikor ezt, igen, ez az Isten félelem. Nem a bűntől, nem az Istentől, hanem tényleg, ha megértem, hogy mi a bűn, és azt mondom, hogy inkább meghalok, de nem követem el. Mint a három héberi fiú. Ha meg tud, ha akar, nem tudom, hogy meg akar-e, azt nem tudjuk, de egy biztos, mi az Istennek fájdalmat nem okozunk. Mert mi szeretjük az Isten. Az Isten félelem az Isten iránti szeretet, legnagyobb szeretet. A láncszem, igen. És megint csak azt állítom, hogy Laodicea, vagyis én, vagyis mi, vagyis ti, a Biblia szerint nem tudtok, nem tudunk, nem tudok bűnt rendezni. 1 János 1.9. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Ez most jelenleg időszakban a legaktuálisabb ige. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. A Máté evangéliumából is idézek egy rövid igét. Máté 24.43-tól azt mondja Jézus, hogy azt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a házúra, hogy az éjszakának melyik szakaszában jöjj le a tolvaj, vigyázna és nem engedni, hogy a házába törjön. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jöjj az embernek fia. Most csak ezt szeretném kihangsúlyozni. Legyetek készen. Hogy lehet készen lenni? És azt nem tudjátok, hogy mely órában. Nem tudjuk, hogy mikor kerül az élőkre a sor. Nem tudom, hogy a mennyei ítéletben mikor kerül rám a sor. Nekem egy feladatom van, amit Jézus rám bízott. Legyek készen erre az időszakra. Ami azt jelenti, hogy a papi szolgálatot igénybe véve, rendezzem mindig, mindenkor. Nap, le ne menj az én haragomon. Tehát így legyek készen, hogy minden bűnömet, amit a Szentlélek által felszínre tud hozni, valljam meg. És ha megvallottam, hű és igaz, hogy megbocsássa, és megtisztítson engem minden hamisságtól. Azért ti legyetek készen, mert nem tudjátok, hogy mikor kerül rátok a sora mennyei ítéletben. De ha ti megtanultátok, hogy mi az, hogy bűn, mit okoz az Istennek, a Teremtőnek? Miről szól a Golgotai kereszt? Hogy kiölte meg Krisztust? A rómaiak? vagy a zsidók, vagy az emberiség, vagy pedig te a te bűneiddel? És azt mondja, hogy de ugyanazt mondja nekünk is, mint a parázna asszonynak. Meg ugye Pál apostol azt mondja, bűnösök közt első vagyok én, a nagy szent Pál apostol, mert megértette, hogy a legtöbb köze neki van a kereszthez. De azt mondja, hogy Isten az ő kegyelmét is bennem mutatta meg legelőször. És nekünk is ugyanazt mondja, mint a parázna asszonynak, eredjél, nem károsztatlak, nem károsztatlak. És eredjél, és többé ne okozzál nekem szenvedést, ugye, ne vétkezzél. És hogyha ezt megtanuljuk, hogy bűneinket felismer az Isten elég vinni, elfogadni tőle a bűnbánatot, bűnök bocsánatát, akkor készen állunk arra, hogy ha ránk kerül a sor a mennyei ítéletben, akkor nem csak megbocsássa ezeket a bűnöket, hanem el is törölje egyszer és mindenkorra, és már azért különleges, a bűnöktől való szabadítás különleges munkája, mert ha eltördik, azt mondja, már nem fogjuk többé ismerni ezeket a bűnöket. Tehát emlékezni fogunk rá, hogy igen, én irigy voltam, igen, én nem tudom, milyen voltam, de azt mondja, már nem érzünk rá olyan késztetést, tehát nem követjük el, hogy nem cselekedetek szintjén nem fogjuk elkövetni. Szerintem ennél nagyobb ígéret nem nagyon van. Most persze kár rangsorolni az ígéreteket, mert mindegyik maga nemében egyformán nagy és hasznos. De a mikorunkra nézve azt mondja, hogy a főpap megtisztít, a bűntől való megtisztítás különleges munkát végzi, és azt mondja, minden bűnötöktől. És ugye nem tudjuk, megint csak mondom, hogy mikor kerül ránk élőkre a sor, és ugye ezt jelenti most, meg, ha itt van nyitva a Biblia, idézem is, ami itt van írva, amit nagyon-nagyon sokan félreértenek, hogy ebben az időszakban mi zajlódik. Azt mondja, akkor ketten lesznek a mezőn. Az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Két asszony őröl a malomban. Az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Ez mit jelent? Nem tudom, mennyit hallottatok erről, vagy én láttam ilyen keresztény filmet is már, meg olvastam ilyen írásokat, hogy ténylegesen ez úgy történik, hogy eltűnnek emberek. Utaznak a repülőn, hopp, a fele eltűnik. Beszélgetnek az étteremben, hopp, kettő eltűnik. Tehát, hogy az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Tehát úgy gondolják nagyon sokan, hogy ez azt jelenti, hogy a nagy nyomorúság elől az Isten az igaz hívőket tényleg elragadja a mennybe, és nem kell átélni nekik. De itt a görög segít megint csak azt mondja, hogy ketten őrölnek hol is van, azt mondja, hogy igen, ketten lesznek a mezőn, az egyik elfogadtatik, a másik pedig elvettetik. Görögbe nézetek utána, szótárazni lehet. Két asszony ürül a malomban, az egyik elfogadtatik, a másik elvettetik. Mert zajlik fölöttünk, élők fölött a mennyei ítélet. Nem mindegy. Ez ebben az időszakban van, és azt mondja, hogy mitől függ, hogy az egyik elfogadtatik, a másik elvettetik. Minden bűnét Isten elé vitte-e, ezen múlik. Készen állt-e erre az időre, amikor rákerül a sor. A zsidókhoz írt levél 9. fejezetéből is idéznék röviden még a 11. verstől. Itt az igazi szentélyben folyó szolgálatról ír a Biblia. Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül, nem bakok és túlkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentébe, örök váltságot szerezve. Mert ha a bakoknak és bikáknak vére, meg a tehén hamva, ha a tisztátalanokra hintetvén megszentel a testnek tisztaságára, mennyivel inkább Krisztusnak vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta föl ártatlanul Istennek, megtisztítja a ti lelki ismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. Lelki ismeret. Mi köze van a lelki ismeretnek a bűnökhöz? A bűnök megvallásához. A főpapi szolgálathoz. Ugye ezt akartam egyébként legelőször idézni a Bibliából, 1 Mózes 3.15-et, ugye ellenségeskedés szerzek, megígérte, úgyhogy a lelki ismeretet adja nekünk, tehát hogy én alapból rosszul érzem magam, hogyha bűnkövetök el, és jól érzem magam, hogyha jót cselekszek. Ugye ez a lelki ismeret jelez. Hatalmas ígéret, erről is sok ige szól, de itt kapcsolódik az ébeni ígéret a történelem legvégén található ígérethez. A főpapi szolgálatban azt mondja, hogy megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljátok az élő Istennek. Mit jelent a bűn? Érdekes egyébként, hogyha megfigyeltetek, hogy a bűnt azt úgy kezeli a Biblia, mint ha valami konkrét dolog lenne. Elkövettem a bűnt, és az na, valami kialakult, valami ott van. És azt mondja, ezt a bűnt ide kell tenni, oda kell tenni, a végén meg kell semmisíteni. De mi a bűn? A bűn ez, amiről az előbb beszéltünk. Megfeszítjük Krisztust. Ezekért a bűnökért kell neki szenvedni, ezekért a bűnökért kell neki meghalni. És az Isten félelem felé, hogyha haladunk, akkor így tisztul a lelkiismeretünk, hogy én már tudom, hogy mi a bűn. És egyre mélyebben látom magamban, mert engedek ugye a vigasztalónak, aki megfed engem bűn, igazság, ítélet tekintetében, és lemondok a szégyen takargatásáról, és azt mondja, megvallom bűnömet Isten előtt, és ha kell, nyilván akkor az ember vagy emberek előtt is. Bűnrendezés, mint kulcsfogalom ebben az időszakban. Mindig is az volt egyébként. Írja is ez a könyv, hogy az ember, nekünk emberek szempontjából szóval nincs különbség a papi meg a főpapi szolgálat között. Egy a lényeg, felismerjem bűneimet és megvalljam. Ez eddig is így volt a történelem folyamán, és azt mondja, arról az emberről lekerült a bűnöknek a súlya, terhe, nem volt rajta. De visszaeshetett, mert eltörölve nem volt. Az ember szempontjából nincs különbség ilyen szempontból. A bűnök felismerése és megvallása. De hogyha mi ebben az időszakban felismerjük és megvalljuk, és lelkiismeretünket hagyjuk, hogy tisztítsa a főpapi szolgát, akkor nekünk már nem csak megbocsáttatik, hanem el is töröltetik. És ha ez megtörtént, már minden igazi hívő ember életében azt mondja, hogy befejeződhet a főpapi szolgát, befejeződhet a történelem. Megvalósult Jézusnak az az ígéret, amit hallottunk, hogy visszajövök hozzátok, és elviszlek titeket, ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Nem mi várjuk Krisztust. Ugye az a nevünk, hogy adventisták. A Biblia azt mondja, hogy sajnos mi késleltetjük Jézus eljövetelét. Igazából Krisztus vár mi ránk. Mihelyst a gabona arra való, azonnal küldi az állatokat. Ez hibázik még. Rosszul hozunk meg a döntéseinket napjainkban, tehát a mindennapokban, a bűneinkkel, megint csak mondom, a Biblia szerint Krisztust feszítjük meg, de ő hosszan tűr érettünk. Nem akarván, hogy elveszünk, hanem hogy megtérésre jussunk. Ugye az Isten hosszú tűrése nem azt jelenti, hogy már nagyon bosszantják a bűneink, már nagyon, hát nem tudom, az adrenalin megy föl benne, bocsánat, de azért még tűrtőzteti magát, még nem csap oda, még mindig visszatartja haragját. Ez azt jelenti, tűri, hogy én az én bűneimmel még mindig fájdalmat okozok neki, még mindig szenved, és az hosszan tűr, nem akarja, hogy elveszünk, hanem mindenki megtérésre jusson. És ha eljutottam az Isten félelemre, azt mondja, Úrnak félelem által távozhatunk el a gonosztól. És ugye érdekes, hogy akik életében ez megtörténik, azt mondja, hogy ezek nem fogják tudni, hogy ez megtörtént. Mi a legfőbb problémája a hét csapás idején Isten népének? Emlékszünk? Azon gyötrődnek, van-e olyan bűnük, amit még nem rendeztek el Istennel? Nem ott örülnek, hogy na, hét csapás töltetik ki mindenkire, és akkor na, de mi bezzeg minket megtisztított az Úr, és úgy kell nektek. Azt mondja, hogy gyötrődnek, könyörögnek, imádkoznak, és állandóan azon jár az eszük, hogy van-e el nem rendezett bűnük az Istennel. Mert erre az időszakra ezt a munkát végzi el, azt mondja, hogy mindent a felszínre akar hozni, ami bennünk van, mondjunk le a szégyen takargatásáról, önmagunk előtt, az Úr előtt, emberek előtt, és valljuk meg bűneinket. És ha megvallottuk bűneinket, akkor hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztít minket minden hamiságtól. Erre vár Krisztus. Tehát igazából, megint csak mondom, én így látom, nem én várom igazából őt. Én van, amikor várom, nem mondom. Meg van, amikor várjuk és sietetjük, de zömmel talán még késleltetem és késleltetjük. Halogatja még. Még azért ebben is kedvem telik. Még azért azt is el kell végeznem, még azért ezt is meg kell élnem, mert hogy ez az élet sok érdekességet rejteget még számomra. És Krisztus pedig vár. Hosszan tűr érettem. Nem akarja, hogy elveszek, hanem hogy megtérésre jussak. És zárásképpen megint ebből a könyvből, a Nagy Küzdelem című könyvből, a szentély és a vizsgálati ítélet tanát Isten népének jól kell ismernie. Mindannyiunknak tudni kell, hogy nagy főpapunknak mi a tisztsége és mi a munkája. Különben soha nem lesz olyan hitünk, ami erre most van szükség, és soha nem fogjuk tudni betölteni azt a helyet, amelyet Isten nekünk szánt. A legfontosabb dolog, hogy mindenki tüzetesen kutassa ezeket a témaköröket, hogy meg tudjon felelni mindenkinek, aki reménységének oka felül érdeklődik. Ezekkel a gondolatokkal zárnám, aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga. Aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Ha azok, akik hibáikat eltitkolják, igazolni próbálják, meglátnák, hogy Sátán miként újjong, miként csúfolja Krisztust és a szent angyalokat miattuk, sietve megvallanák és elhagynák bűneiket. Sátán a jellemhibákat kihasználva megpróbálja a személyiséget befolyásolni. Tudja, hogy ez sikerülni fog, ha az ember melengeti hibáit. Ezért folyvást igyekszik Krisztus követőit azzal a végzetes filozófiával félrevezetni, hogy úgysem tudnak győzni. Senki se higgye, hogy nem tud megváltozni. Isten hitet és erőt ad hibái legyőzéséhez. Most van a nagy engesztelési nap. Tartsunk mélységes, lelkiismeretes önvizsgálatot. Ugye emlékszünk a 3 Mózes 16? Sanyargassátok meg azért magatokat. A népnek ez kell vége. Amikor a főpap a megtisztítás különleges munkát végezte, nekik azt mondta, kérve, hogy sanyargassátok meg magatokat. Tartsunk mélységes, lelkiismeretes önvizsgálatot. A léhaságból, felszínességből, amit oly sok állítólagos keresztény megenged magának, ki kell gyógyulni. Súlyos harc vár mindazokra, akik uralomra törő bűnös természetüket igába akarják hajtani. A felkészülés munkája személyes munka. Nem csoportosan fogunk üdvözölni. Isten minden egyes emberügyét olyan alaposan vizsgálja meg, mintha rajta kívül nem volna senki más a földön. A mennyei templomban most folyik az ítélet. Már hosszú évek óta tart. Hamar, senki sem tudja, milyen hamar az élők nevéhez érnek. Azt mondja, hogy a felkészülés munkája személyes munka, nem csoportosan fogunk üdvözölni. Nincs-e a csatlakoz ehhez az egyházhoz, ehhez a közösséghez, ehhez a klubhoz, ehhez az emberiségnek, ehhez a csoportjához, és üdvözülsz. Üdvözítő egyház nincs. Az adventista egyház sem üdvözítő egyház. Azt mondja, a felkészülés munkája és személyes. Ugye, aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül. Aki hisz, ő benne el ne veszelem, örök élet legyen. És az utolsó ige, amit még szeretnék rátok bízni, hogy igazából mi legyen a mi legfőbb imádságunk ebben az időszakban. A 139. Zsoltár szeretném idézni, amit Dávid imádkozott, két utolsó verse. Vizsgálj meg engem, ó Isten, ismerd meg szívemet, próbálj meg engem és ismerd meg gondolataimat. És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóságnak az útján. Én azt kívánom, hogy ismerjük meg Istennek minden ígéretét. Tehát az eredeti gondolat, hogy igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg minket az Isten, hogy azok által isteni természet részesévé legyünk. Nem ember az Isten, hogy hazudjon. Ő nem mond olyat, amit ne tenne meg. Nem ígér olyat, amit ne valósítana meg. Ábrahám teljesen elhitte, hogy amit az Isten ígér, azt az Isten meg is cselekszi, mert megteheti, mert ő mindenható. És van egy ilyen ígéret, hogy ami nagy főpapunk minden bűntől megtisztít minket. Ennek az a feltétele, hogy a szentére háruljanak ezek a bűnök. Akik a bűneiket nem vitték a sátorhoz, azokat a nagy engesztelésen nem tudta megtisztítani. Tehát magyarul, ha mi megtanulunk bűnt rendezni Istennel és emberekkel, minket úgy meg tud tisztítani, különleges főpapi szolgálata révén, hogy többé nem követünk el bűnöket. És lezárulhat a szentély szolgálat, és visszajöhet Krisztus. És közben járunk nélkül meg tudunk állni. Isten jellemét, dicsőségét vissza tudjuk tükrözni. Mert a bűnök eltörlésének, megtisztításának különleges munkáját végzi. És nem tudjuk, hogy mikor kerül ránk élőkre a sor. Jó lenne eddigre készen lenni, tehát begyakorolni ezt az utat. És én buzdítalak titeket, mint az elején is, hogy gyűjtsétek az Isten ígéreteit. Mondom most, ha esetleg délután még beszélgethetünk erre, vagy megoszthatunk egymással többet, nagyon-nagyon fontosak az Isten ígéretei. Ha nem ismerjük, nem is tudunk benne hinni. És ne csak ismerjük, hanem helyesen is értelmezzük. Ábrahám sem így kezdte, hogy helyesen értette, de mind a kettő lényeges dolog. És én azt kívánom, hogy tényleg váljunk a szó igazi lelki értelmében vett adventistákká, akik várják, sóvárogják, siettetik Uruk eljövetelét, akik eljutnak az Isten félelemre, ugye a hármas angyal üzenet így kezdődik. Féljétek az Istent. Tudjátok, hogy mi a bűn? Az Isten félelem ehhez segít hozzá. Értsen meg, hogy mi a bűn. Értsen meg, hogy a Golgotai kereszt az jelenleg is, az nem egy régi történelmi esemény. A bűn az ugyanúgy fáj az Istennek is. Ezt késztessen arra, hogy megvalljam és elhagyjam. Kívánom, hogy a jó Istent ne kelljen sokáig váratni, és ne várjon sokáig ránk Krisztus, hanem tényleg váltsa be rajtunk ezt az ígéretét, hogy elmegyek, ugye helyet készítek nektek, és ismét eljövök hozzátok, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Amen.

0: Titeket szeretettel. János evangéliumából szeretnék felolvasni egy szakaszt, amiről gondolkodnánk a mai alkalommal közösen, és megkeresnénk benne a tanulságokat, amiket megszívlelhetünk, amik esetleg nekünk is szólnak most itt jelenleg. János evangéliuma 5. fejezetéből szeretném felolvasni, a 31. verstől kezdődően a fejezet végéig, egy kicsit hosszabb szakasz. Nem fogunk minden versre külön-külön kitérni, csak hogy egybe lássuk, ezért olvasom. János evangéliuma 5. fejezetéből a 31. verstől kezdődően. Ha én teszek bizonyságot magamról, mondta Jézus, az én bizonságtételem nem igaz. Más az, aki bizonságot tesz rólam, és tudom, hogy igaz az a bizonságtétel, amellyel bizonságot tesz rólam. Ti elküldtetek Jánoshoz, és bizonságot tett az igazságról. De én nem embertől nyerem a bizonságtételt, hanem ezeket azért mondom, hogy ti megtartassatok. Ő az égő és fénylő szövétnek volt. Ti pedig csak egy ideig akartatok örvendezni, az ő világosságában. De nékem nagyobb bizonságom van a Jánosénál, mert azok a dolgok, amelyeket rám bízott az Atya, hogy elvégezzem azokat, azok a dolgok, amelyeket én cselekszem, azok tesznek bizonságot rólam, hogy az Atya küldött engem. Aki elküldött engem, maga az Atya is bizonságot tett rólam, sem hangját nem hallottátok soha, sem ábrázatát nem láttátok. Az ő igéje sincs maradandóan bennetek, mert akit ő elküldött, ti annak nem hisztek. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek. És ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. És nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Dicsőséget emberektől nem nyerek. De ismerlek benneteket, hogy az Istennek szeretete nincs meg bennetek. Én az én atyám nevében jöttem, és nem fogadtatok be engem, ha más jönne a maga nevében, azt befogadnátok. Mi módon hihettek ti, akik egymástól nyertek dicsőséget, és azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek? Ne állítsátok, hogy én vádollak majd benneteket az atyánál. Van, aki vádol titeket, Mózes, akiben ti reménykedtetek. Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is hinnétek, mert én rólam írt ő. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, mi módon hisztek az én beszédeimnek? Az általam kiválasztott szakasz egy furcsa kijelentéssel indul. Van-e nektek erre magyarázatotok? Jézus azt mondja önmagáról, 31. versre gondolok, ha én teszek bizonyságot magamról, az én bizonyságtételem nem igaz. Gondolkodtatok-e már ezen a mondaton, hogy...
1: Ebben az egész igazásban a zsidók hitetlenségét szedni. A zsidók
0: hitetlenségét. Így van. Ugye többször is megemlíti, hogy ti nem hisztek bennem, nem hisztek az én beszédeimnek. De mit kezdjünk Jézusnak ezzel a kijelentésével, hogy ha én teszek bizonságot magamról, ez a bizonságtétel nem igaz. Hát hányszor kijelentette, hogy én az Istentől jöttem, én igazat mondok, én vagyok az út, az igazság, az élet. Azért jöttem, hogy bizonságot tegyek az igazságról, ugye Pilátusnak is. Itt meg azt mondja, hogy ha én teszek bizonságot magamról, az én bizonságtételem nem igaz. Van erre valamilyen gondolatotok, hogy ezt miért mondja Jézus? Vagy pedig rossz a fordítás valószínűleg? Mire gondoltok, Mandika?
2: Szerintem igazat mond, csak az emberek keresnek mindig kivogókat. Mindig csak az nem, amit Isten mond. Tehát minden mást keresnek, csak Istent nem. Tehát mindig keresik az emberek a kivogókat, hogy hogyan cáfolják meg, amit Isten mond. Tehát mindig emberekbe hisznek, meg mindig mikor milyen hullám van, ami rágok, és afelé mennek, de nem az Isten igazsága. Azért, hogy amit én mondok, az igaz, ti azt nem tartjátok igaz.
0: Uh-huh. Ugye tudjuk, hogy milyen veszélyt rejt magában, hogyha a Bibliába kiragadunk egy-egy mondatot, mert tényleg úgy van, hogy a Bibliából mindent és mindennek az ellenkezőjét is alá lehet támasztani, csak a megfelelő mondatokat kell kivenni belőle, és ezért fontos, hogy ugye szöveg összefüggésében lássuk azt a kijelentést. Ugye alkalmazni kell a viszont megvan írva elvet, és ugye, hogyha most nézzük a szöveg összefüggést, hát amit elolvastam, ugye Jézus miről beszél ezután, meg ezelőtt is. Amikor Jézus beszélt az ő küldetéséről, gyakran hivatkoztak Mózesre. Mózes mit írt, Mózes mit mondott? Ugye János a következő fejezetben is ugye mondta, hogy hát azt állítod magadról, hogy valaki vagy, hát Mózes nekünk például adta mannát a pusztában, akkor te is tegyél valamit, mint Mózes is, ugye. És így mondta, hogy de nem Mózes adta nektek azt a mannát, azt az Isten adta, és igazából ugye bennem adja Isten az igazi ajándékot, ugye én vagyok az életnek a makenyere. Tehát mindig Mózesre hivatkoztak is. Ugye itt én legalábbis így értelmezem, tehát az alap értelme valahol ez a mondatnak, hogy rendben van, akkor induljunk ki abból, amit Mózes kijelentett. Tehát azt mondja, hogy ti azt mondjátok, ha igen, te egy valaki vagy, mondasz valamit, az önmagában nem állja meg a helyét. És hogyha Mózest olvassuk, akkor valóban így van, hiszen tehát Jézus azt mondja, hogy jó, induljunk ki Mózes könyveiből, és akkor én is azt mondom, hogy idézzük vissza, hogy mit mond Mózes. Mózes 5. könyve, 19. fejezet, 15. versében. 5 Mózes 19-15. Ezt olvashatjuk Mózes könyvében. Ne álljon elő egy tanú senki ellen, semmiféle hamisság és semmiféle bűn miatt, akármilyen bűnben bűnös valaki, két tanú szavára vagy három tanú szavára álljon a dolog. Szóval van egy problémás kérdés, az egy tanú, nem tanú. Az egy ember szavára nem dönthetnek el, nem ítélhetnek senkit. Azért két, minimum két vagy három tanú szavára áll meg egy dolog. Tehát ezért gondolom, hogy nem alapból ez így nem igaz, amit Jézus mond, hogy ha én teszek magamról bizonságtételt, ez nem igaz. Ez a mondat úgy igaz, hogy igen, ti Mózesre hivatkoztok, rendben van, induljunk ki a Mózes könyvéből. Tehát ez alapján, ha én mondok valamiről magamit, az nem igaz, mert ez csak egy tanú. De akkor ugye nézzük a többit. És így már ugye más értelmezést nyer. Azt mondja, hogy akkor ki tett még rólam tanú bizonságot, és elkezdi sorolni. Ugye ezután jönnek a következő mondatok. Azt mondja, jó, rendben, induljunk ki, én mondok valamit magamról, nem igaz, mert ez csak egy tanú. De akkor azt mondja, hogy János. Keresztelő János. Keresztelő János hogyan tett bizonságot Jézusról? Mikor, hogyan? Fel tudjátok-e idézni? Amikor megjelenik ugye a Jordánnál, ő is meg kell eszelkedni, íme Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Bizonságot tett Jézusról. Ez az Isten fia, a messiás, aki elveszi a világ bűneit. Tehát azt mondja, volt egy ember itt a Földön, ismeritek, mindenki ismeri nagyon jól Keresztelő János, ő egyszer már bizonságot tett, nem is egyszer. Ő bizonságot tett volna. Ez már még egy tanú. De azt mondja, hogy és Keresztelő János, amit mondott, az mind igazság volt. És azt mondja, hogy ő égő és fénylő szövétnek volt, egy igazi világosság, ti pedig csak egy ideig akartatok örvendezni az ő világosságában. De azt mondja, de nekem nagyobb bizonságom is van a Jánosénál. Ő akár milyen nagy próféta volt, ugye mondta is, hogy asszonyoktól születettek közül nincs nagyobb próféta Keresztelő Jánosnál. De azt mondja, ő is csak ember. De azt mondja, van nagyobb is, ugye 36. vers. Azok a dolgok, azok a cselekedetek, amiket cselekszem, bizonyságot tesznek az én küldetésemről, az én lényemről. Mit tett Jézus? Mire gondol? Ti mire gondoltok, amikor Jézus ezt kijelenti? Azok a dolgok, amiket tettem, azok a cselekedetek, azok tesznek bizonyságot rólam, hogy az Atya küldött engem. Gyógyítás. gyógyításai, tanításai, így van. Ugye egy alkalommal, amikor Keresztelő János egy picit megingott, és ugye elküldött, hogy kérdezitek, ugye a tanítványét elküldte, hogy kérdezitek, hogy te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk. Ugye Jézus nem közvetlenül válaszolt, hanem azt mondja a tanítványok, hogy nézzétek meg, hogy mit csinálok. És visszaidézett Ézsajásból, a vakok látnak, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, a süketek hallanak, a halottak föltámadnak, a szegényeknek az evangélium hirdettetik. Menjetek vissza Jánoshoz, és mondjátok meg neki, hogy miket csinálok, miket cselekszem. Azt mondja, cselekedetek, amiket teszek, ugye hirdeti az evangéliumot, gyógyít, még halottat is támaszt, azt mondja, ez volt megírva rólam. Mindazt beteljesítem, ami rólam meg volt írva. Tehát azt mondja, megint csak mondom, induljunk ki Mózesből. Azt mondjátok, egy tanú, nem tanú, rendben van, akkor én mondok valamit, az nem igaz, e szerint. De akkor nézzétek, ott van Keresztelő János, egy tanú. Ott vannak a cselekedetek, az a rengeteg dolog, amit teszek, amit bizonyságot tesznek rólam. És azt mondja a 37. vers, aki elküldött engem, maga az atya is bizonyságot tett rólam. Sem a hangját nem hallottátok soha, sem az ábrázatát nem láttátok. Az atya hogyan tett bizonyságot a fiáról? Mikor és hogyan? Igen, ugye ugyancsak a keresztség alkalmával. Ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. Ugye mennyei szózat jött. Ugye volt egy másik ilyen alkalom is, a megdicsőülés hegyén, ahol mondja, hogy atyád, dicsőítsd meg a te fiadat, és azt mondja, megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. Ugye ott is szózat jön a mennyből, közvetlenül bizonságot tesz az atya a fiáról. És ugye folytatja Jézus, hogy az ő igéje sincs maradandóan bennetek, mert akit ő elküldött, ti annak nem hisztek. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van egy örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonságot tesznek rólam, és nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Azt mondja, van egy nagy baj veletek. Istennek

Tehát ez a, itt egy ige van, ami, ez a marad ige, ami még azt is jelenti az én szótárom szerint, hogy tehát marad, megmarad, lakik, kitart, helyt áll. Tehát azt is jelenti, tehát Jézusnak a kijelentése, hogy az Isten igéje nem marad meg bennetek, nem tart ki bennetek, nem marad életben bennetek az Istennek az igéje. Tehát én valahogy úgy értem, hogy amikor mondjuk így összegyűlünk ilyen alkalmakon, a Bibliáról beszélünk, vallási dolgokról beszélünk, akkor elmondjuk, hogy a Bibliában itt ez és ez van. Ugye szombatnapjaink is ilyenek, hogy ilyenkor az Isten igéje azért bennünk van. Erről hallunk, erről beszélünk, erről gondolkodunk. De amikor a hétköznapokban kell döntenem, különböző kisebb-nagyobb döntéseket kell hoznom, emberekkel viselkedem, akkor nem jut eszembe az ige, akkor nem alkalmazom valahogy, nem élem meg. Tehát ugye gyakorlatban szerintem valahol ezt jelenti. Ez nem marad meg, nem lakik, nem marad életben nálatok az Istennek az igéje. Igen, ismeritek, alkalmazzátok is, gondolkodtak is, kutatjátok is, csak amikor éppen alkalmazni kéne, akkor valahogy eltűnik. Azt olvashatjuk János első levelében, akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. A 46. versben is azt olvastuk, hogy ha hinnétek Mózesnek, akkor nekem is hinnétek, mert igazából én rólam írt Mózes. Ugye ezt olvassuk a 39. versben, hogy tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonságot tesznek rólam. Azt mondja, Mózes rólam írt. Kérdezem tőletek, Mózes hol írt Jézusról, és mit írt Jézusról? Tehát itt is nyilván Jézus igazat kellett, hogy mondjam. És én kérem is, hogy soroljatok fel egy pár dolgot. Mózes hogyan, hol, mit írt Jézusról? Próbáljuk összeszedni, egy pár dolgot próbáljunk összeszedni. Hogy alátámasztjuk Jézusnak a mondását. Ős evangélium. Ott hol jelenik meg Jézus? Hogyan jelenik meg? Az asszony magva, aki úgy győzi le a kígyót, ugye sátán jelképe, vagy szimbóluma, úgy győzi le sátánt, hogy maga is meghal. Igen. Az érc kígyó. Azt mondta Nikodémusnak, hogy amiképpen Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának fölemeltetnie. És ott is ugye ott volt, hogy érsz kígyó, nem érsz bárány, érdekes módon. Az égő csipkebokornál is ott hogyan volt jelen Jézus. Igen, ami Istenünk megemésztő tűz, ugye, olyat is mond a Szentírás. Füst oszlop, tűz oszlop a pusztai vándorlásnál. Én elkezdtem sorra venni, és igazából nem, egy ideig írtam, aztán már nem abba hagytam, mert olyan rengeteg dolgot. Ugye kezdve onnan, hogy ki a teremtő Isten. Ahogy az első, már az első mondataiban Mózes könyvénél. Ugye a zsidókhoz írt levél, hogy kezdődik? Azt mondja, hogy hajdan sokféleképpen szólt Isten az ő gyermekeihez a proféták által, ez utolsó időben pedig szólt az ő fia által, aki által a világot is teremtette. Ugye kezdetben volt az ige, Istennél volt az ige, Isten volt az ige, és minden ő általa lett, és nála nélkül semmi nem lett, ami lett. Ki a teremtő Isten? A Biblia szerint közvetlenül Jézus Krisztus. Ugye, aki később, tehát az Isten fia, aki később Jézus Krisztus néven élt itt a Földön. Tehát már a teremtésben ott vagy, azt mondja, ott voltam már a teremtésben. Mózes rólam írt, amikor teremtettem 6 nap alatt. Kipihent meg a 7. napon, és mutatott példát, kiszentelte meg, különítette el a 7. napot. Ugye mondja, amikor szombatrontással vádolják, azt mondja, hogy

0: Az embernek fia a szombatnak is ura. Azt mondja, nekem ne próbáljátok meg elmagyarázni, hogy mit szabad tenni szombaton, meg mit nem, hiszen én teremtettem, én hoztam létre a szombatot, én még az ura a szombatnak. Ha valaki tudja, hogy mit lehet szabad tenni, akkor talán én vagyok a legilletékesebb ebben. Ki beszélt az első emberpárral az Éden kertjében? Hogyha hihetünk az igének, Timóteus első levele végén azt olvassuk, hogy Istenről mondja, aki hozzáférhetetlen világosságban lakik, akit emberek közül senki nem látott és nem is láthat. Ki beszélt az első emberpárral? Mint Isten. Én úgy gondolom, az Isten fia. Ki volt jelen? Hol írt Mózes? Ugye ez az alapkérdésünk. Hol írt Mózes Jézusra? Például az első emberpárral is beszélgetett, ugye? Ki öltöztette bőrruhába az első emberpárt? Ugye ő. Mit jelképez? Itt is, tehát úgy is mondhatnám, ki mutatta meg igazából az első áldozatot? Ki mutatta be az első áldozatot az embernek? Minek nyomán tudtok ti megigazolni? Azt mondja, itt van, megmutatom a bárány áldozatot, egy ártatlan valaki hal meg azért, hogy nektek ne legyen bűnötök. Ő hozta az első áldozatot, és az áldozati bárány is magát, az Isten fiát jelképezte. Ábrahám kivel alkudozott Szodoma fölött? Ugye az Úrral, úgy olvasok, az Úrral, a Jehova, a JHVH van az eredetiben. Hogyha ha hihetünk a Timóteusi levélnek, azt mondja, Istent soha senki nem látta, akkor ez megint csak az Isten fia lehetett. És mondja is Jézus, ugye később egy alkalommal, hogy mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Ábrahám látta az én napomat. Ábrahám engem is látott. Hol ír Mózes könyve Jézusról? Rengeteg helyen. Őt jelképezte Ábrahám legnagyobb próbatételében az áldozat. Amikor egyetlen, egyszülött, legszeretettebb fiút kellett föláldozni, azt mondja, mire tanította ott Ábrahámot, meg kit jelképezett ez? Ugye Ábrahámnak nem kellett megölni, azt mondja, megint csak az Isten fiának a feláldozását jelképezte. Ott is rólam volt szó, mondhatja Jézus. Jákob égigérő lajtorlyát lát az álmában, amikor félve menekül. Ki ez az égigérő lét? Ki az, aki összeköti a mennyet a földdel, és az angyalok le is följárnak rajta? Ez is Jézus. Kivel pusakodik a jabbók révén Jákob? Láttam az Istent színről színre, és megszabadult az én lelkem. Azt mondja, Istent soha senki nem látta, és nem is láthatja. Tehát nem az atyával, hanem valószínűleg a Isten fiával, mint isteni személlyel. Ő mutatkozik be Mózesnek. Rendben van, visszamegyek Egyiptomba, de mit mondja, ki küldött? Vagyok, aki vagyok. Mondd meg nekik, hogy a vagyok küldött ti hozzátok. Ugye csipkebokorban, hogy említette Erika is. Ki írta saját ujjaival kőtáblára a törvényt? Ki adta át Mózesnek? Az egész sátorszolgálat, az egész templomszolgálatban minden mozzanata a ceremóniáknak, a sátorszolgálat minden személye, minden áldozata kit jelképezett? Jézust, az Isten fiát. A papok kit jelképeztek? Jézust, mint aki igazi közben járó, aki összeköti Istent az emberrel, az embert az Istennel. Ugye a bűnös ember nem mehetett be az udvarba, és oda, az égő áldozati oltárig mehetett. Istent jelenlétét szimbolizálta ott legbelül a frigyláda. Odáig nem lehetett bemenni, csak a papnak. Jézust jelképezte a pap, a főpap, ugye, aki megtisztította a bűnöktől, megint csak Jézus jelképezte. Minden áldozati állat Jézust jelképezte. 40 évig hullott a manna a pusztában. Az előbb idéztem János 6-ból, azt mondja, hogy én vagyok az életnek ama kenyere, akit jelképezett ott annak idején a mennyből alá hulló manna. Hol ír Mózes Jézusról? Azt kérdezem, hol nem ír Mózes Jézusról? Ő a kőszikla, amelyet Mózes megütött, ugye, amiről beszéltünk délelőtt, hogy indulatosan megütötte a kősziklát, és ugye víz fakadt, pedig akkor már csak szólnia kellett volna, ugye azt olvassuk. Ez volt a felhívás, hogy szóljon a kősziklához. Azt olvassuk az első korintusi levélnek a 10. fejezetében, hogy minnyáján egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, amely követte őket, ugye a pusztai vándorlás során, e kőszikla pedig a Krisztus volt, mondja, írja Pál apostol. Ugye valóban ő volt a póznára tűzött kígyó, akit említettetek. És itt is ugye noha bárány, de mégis kígyóként van. Szintén Pál apostol említi a Korintus levélben, hogy aki bűnt nem ismert, az Isten bűnné tette érettünk, hogy mi az Isten igazsága legyünk ő benne. Bálám mondott egy messiási proféciát. Mózes 4. könyve 24. fejezetében, 4 Mózes 24, olvasom a 17. verset, azt mondja, látom őt, de nem most. Nézem őt, de nem közel. Csillag származik Jákobból, és királyi pálca támad Izraelből, és átalveri Moábnak oldalait és összetörés Sétnek minden fiait. Kiről szól, kiről jövendől Bálám? Az Isten fiáról. Sőt, azt olvassuk, maga Mózes is Jézusnak az előképe a Bibliában. Mózes 5. könyve 18. fejezetéből olvasom. Azt mondja, prófétát támaszt néked az Úr, a te Istened, te közüled, a te atyád fiai közül, olyat, mint én, azt hallgassátok, mondta Mózes a népnek. És utána mondja az Úr, 18. versben, prófétát támasztok nékik az ő atyuk fiai közül, olyat, mint te, ugye mondja Mózesnek, és az én igémet adom annak szájába, és megmond nekik mindent, amit parancsolok néki. Mózes azt mondja, olyat, mint te, saját atyuk fiak közül. Ugye Mózes is magányos, lehetett mondani, hogy magányos volt, meg nem értett volt Mózes. Amíg élt Mózes, állandóan zúgalódtak, nem értették meg, nem becsülték meg. Ugye ilyen értelme is lehetett Jézusnak az előképe, és még lehetne sorolni. Megint csak azt mondom, isumázom, hol nem ír Mózes Jézusról. És itt azt mondja, hogy ezek azok, amelyek bizonságot tesznek rólam, és amikor itt vagyok, a szemetek előtt, akkor nem láttok, nem ismertek föl. De azt mondja, ez a probléma. Nem az a probléma, hogy nem kutatjátok az írásokat. Nem a Biblia kutatásával van a probléma, hanem azzal van a probléma, hogy nem a valóságot ismeritek. Nem ismeritek fel a valóságot. Tehát a jelen való Istent az életetekben nem ismeritek föl. De ugye nem csak Mózes írt róla. Ugye Mózes 5 könyve az egy abszolút alap és szent dolog a zsidóknál mind a mai napig. De ugye mit mondott Emmaus felé a tanítványoknak a feltámadása után? Lukács 24. Azt mondja, elkezdte Mózestől és minden prófétáktól fogva megmagyarázta nékik minden írásokban, amik ő felőle megirattak. Akkor megint csak azt mondom, hol nem ír a Biblia Jézusról? Azt mondja, minden írásokban, minden prófétánál elkezdte nekik fejtegetni, hogy ez is rólam szól, meg ez is, meg ez is, meg ez is, meg minden rólam szól. És ugye ezt lehet megfogalmazni, hogyha egy ember, mi is engedünk a Szentlélek vezetésének, a Szentlélek késztetéseinek, akkor az Isten igéje által az Isten igéje ábrázolódik ki bennünk. Most ezt is meg kell magyarázni, ezt a mondatot. De gondolom tudjátok a megoldást. Az Isten igéje által, tehát a Szentírás igazi megértése által maga Jézus Krisztus áll előttünk is, ábrázolódik ki előttünk is, bennünk is. Ugye ezt mondja Péter levelében, az első levelében, az első fejezet végén Péter, hogy igen biztos nálunk a prófétai beszéd, amerre jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító szövitnekre, amíg nappal virad és hajnal csillag kell fel szívetekben. Jelenések 22.16. Ki a hajnal csillag? Jézus azt mondta, hogy én vagyok Dávidnak, ama gyökér és ága, ama fényes és hajnali csillag. Miért kutassuk az írásokat? Hogy Krisztus keljen föl a mi szívünkben, lakozzék hitáltal a mi szívünkben. Nem érje el a célját az ige kutatás, hanem Krisztus teszi nyilvánvalóvá. Ez így volt Jézus idejében, így volt Mózes idejében, így van a mi időnkben is. Azt mondja, és nem akartok, azt tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, azokban van a ti örök életetek, ezek azok, amelyek bizonságot tesznek rólam, és nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. A kérdés, hogy mi hogyan vagyunk ezzel. Tehát ugye eleve azt is föl lehet tenni, hogy tudakozzuk-e mi az írásokat. Tudakozzátok-e ti az írásokat? Ugye arról gondolkodtunk, hogy bennünk van-e. Ha bennünk van, akkor maradandóan van-e bennünk. Minek következtében lehet maradandóan az Isten beszéde bennünk? Nyilván valahogy így, hogy kutatjuk, keressük. Ugye a példabeszédek kettő emlékeztek. Azt mondja, ha kutatod azt, mint az ezüstöt, mint a kincseket, tehát azt mondja, ha komolyan, kitartóan, kíváncsian kutatjuk az Isten igéjét, azt mondja, akkor eljutsz majd az Istennek a megismerésére. Akkor majd felfedezed a Biblia lapjain a jelenlévő Krisztust. És ez is egy nagy kérdés, amin érdemes gondolkodni, hogy mi felismerjük-e a mi életünkben jelenlévő Krisztust. Ott ugye az volt az alaphelyzet, ahogy olvastam az alapigében, hogy vallásos, bibliai ismerő emberekről beszél Jézus, sőt azt mondja, még tudakozzátok is. Itt még ilyen buzgóság is van, hogy én tudom, hogy ti tudakozzátok. Úgy gondoljátok, hogy abban attól van nektek örök életetek, hogy ismeritek az írásokat. És azt mondja, itt, amikor itt van előttetek az életben az, akiről az összes ige szól, az a sok-sok száz oldal, az a rengeteg történet, az a rengeteg tanítás, hozzám meg nem jöttök, tőlem meg elfordultok, engem meg nem ismertek föl. Ugye ez volt Jézusnak a keserű megállapítása. Tehát megint csak mondom, hogy a mi életünkben esetleg Jézus nem tudna ilyet kérdezni tőlünk is, vagy mondani, hogy én tudom, hogy ti ismeritek az írásokat. Kérdés, hogy maradandóan bennetek van-e, és hogy engem felismertek-e, aki itt vagyok. Hiszen megint csak, hogyha Jézus igazat mondott, akkor az is igaz, amit olvasunk a Máté evangélium végén, hogy én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Tehát azt mondja Jézus, hogy velünk van. Az írásokat kutatjuk, tudakozzuk, látjuk-e, felismerjük-e? Vagy mit gondoltok, hogyha ez valóban igaz, amit Jézus mond, hogy én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, akkor hol van, hogyan van jelen? Ezt kérdezem is tőletek, hogy mit gondoltok arról, hogyha ez igaz, hogy Jézus itt van már, ő azt mondta, hogy itt van, én ti veletek vagyok minden nap a világ végezetéig, akkor hol van? Tehát magyarul az a kérdésem, hogy ti szoktatok-e találkozni Jézussal a hétköznapok során? Hogyan szoktatok ti találkozni? Hogyan szoktátok meglátni, megismerni, felfedezni, örülni neki? Vagy ti nem szoktatok találkozni Jézussal? Erika?
1: Sokszor azt tapasztalom, hogy amikor jelkezik egy nap, vagy a nap folyamán bármi történik is velem, és megtudtanak, hogy esetleg nem úgy reagáltam le az adott helyzetet, mint ahogyan eddig. Nem lettem mindedül, vagy nem lettem türelmetlen. És olyan felgondolkozok, hogy mint hogyha ez nem is élne még. Tehát az én emberi természetem az egyből reagálna rá, csak utána csak azt látom, hogy tehát, hogyha tényleg az ember kinyitja az Isten felé a szívét, akkor olyan dolgokat tesz, hogy tényleg az ember nem ismeri magára. És ugye jól lenne ebben az állapotban megmaradni, tehát ha mit mondtál, hogy maradandóan nem vendégként, hanem állandó lakóként élne Krisztus szívemben. Tehát én ezt így tudom kézzel fogható tenni, hogy
0: tehát megélhetünk olyan tapasztalatokat, amikor elmondhatjuk mi is Pállal, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Tehát úgy viselkedünk, ahogy nem szoktunk máskor, és elcsodálkozunk rajta, hogy hát hogy nem lettem ingerült, hogy lehetne sorolni. Aztán hol van még jelen Jézus a mi életünkben? Tehát azt mondja, tapasztalataink vannak erről, hogy Jézus jelen van. Magdika?
2: Van, hogy olyan szép békés a napunk, hogy úgy járatunk, hogy szinte érezzük, hogy velünk van. És a munkát, amit csinálunk, az olyan mellékes. Hát nem is megterhelünk, ha nem is én csinálom, hanem csak úgy az van. Tehát nem az, hogy arra figyelek annyira, hanem úgy tudom, én van, hogy annyira automatikusan csinál az ember valamit, mert a gondolatvilág az teljesen Istennel. És meg szentírás olvasásnál is van, hogy megszólítja az embert, hogy ez érzem, hogy teljesen
0: békességet ad nekünk, ha el tudjuk tőle venni, hogy a szentírás lapjain felfedezhetjük. Olvasok igét, vagy említek igét. Tehát ugye most az az alapkérdésünk, hogy hogyan, hol van jelen Jézus a mi életünkben. Mert ugye azt elfogadjuk, hogy hát igen, a Bibliában róla olvasunk. De kérdés, az életemben meglátom-e, felfedezem-e? Ugye ilyen alapdologból indul ki a Biblia például. Ez is János levelében van, 1 János 4.9. Az, hogy mi által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete mi bennünk? Hogy az Isten elküldte az ő egyszülött fiát e világra, hogy éljünk általa. Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Azt mondja, én vagyok az élet. Ha te élsz, ez azt jelenti, hogy én ott vagyok. Azt mondja, és nem is kéne tovább menni. Azt mondja, az életünk, ha élünk, ez azt jelenti, hogy azért, mert itt van Jézus, mert Jézus az élet, azt mondja. Az embernek önmagában nincs élete. Jézus az élet. Olvasok egy idézetet a Jézus élete című könyvből. Az úrvacsora kapcsán írja ezt Ellen White. Itt az 567. oldalon van, magyar kiadásban. Az úr azt mondta, ha nem eszitek az ember fiának testét, nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Ez igaz, testi létünkkel kapcsolatban is. Krisztus halálának köszönhetjük még ezt a földi életünket is. Az a kenyér, amit megeszünk, az ő megtört testének a hozama. Azt a vizet, amit megiszunk, kiontott vérével vásároltuk meg. Egyetlen ember, sem szent, sem bűnös, nem eszi úgy meg mindennapi ételét, hogy ne Krisztus testével és vérével táplálkozna. A Golgota keresztjét minden falat kenyérre, amit megeszünk, rányomták. Ez a kereszt tükröződik vissza minden csepp vízben, amit megiszunk. Mindezt Krisztus az ő nagy áldozata jelképeiben tanította meg nekünk. Az a világosság, amely a felház helyiségében megtartott úrvacsori istentiszteletből ragyog ki, szenteli meg a mindennapi életünk fenntartásához szükséges élelmiszereket is. Családi ebédlőasztalunk az Úr asztalává válik, és minden étkezésünk szentségé. Hol van jelen Jézus az életünkben? Hogyan van jelen? Azt mondja, hogy igen, abban van jelképes tanítás is, hogy az ő testét esszük és a vérét isszuk. Ez jelképes is nyilván. De azt mondja, nyugodtan gondolkodhatunk fizikai síkon is. Persze ezt jó kell érteni. Nem ehetnénk egy falat kenyeret, ha Jézus nem lenne itt, hanem áldozta föl volna magát. Nem ihatnánk egy korty vizet sem, mert Jézus jelen van, azért tehetjük meg ezt. A Prédikátor 3, amit szoktam idézni többször is. Az is, hogy az ember eszik és iszik, az Istennek ajándéka. Ki az Istennek legnagyobb ajándéka? Az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért, vagy Jézusért. Aztán hol látható még Jézus, hol van jelen Jézus? Bárki embertársam, akivel kapcsolatba kerülök a hétköznapok során. Ugye ismerjük ezt is jól, Máté 25. Az ítéletben mi a legfőbb szempont? Juhok és kecskék szétválasztása. Amennyiben megtettétek egyeleme legkisebb atyám fia közül, velem tettétek meg. Amennyiben nem tettétek meg egyeleme legkisebb atyám fia közül, velem nem tettétek meg. Velem, mert én vagyok ott jelen a másik emberben. Ahogy velem akarsz bánni, ahogy engem akarsz szeretni, úgy bánj azzal az emberrel, aki ott van melletted, aki előtted van. Mert én vagyok jelen valóságosan. A Jabbók réve után érdekes dolgot mond Jákob Ézsaunak. Amikor Sánti Káfelé találkozik vele, azt mondja, hogy mert a te orszádat úgy néztem, mintha Isten arcát látnám. Ott a Jabbók révén tanulta ezt is meg Jákob. Azt mondja, hogy Isten mindig jelen van, mindenütt jelen van. És ahogy Mózes könyvvel kapcsolatban kérdeztem, hogy hol nem ír Mózes Jézusról, én így kérdezem, hogy hol nincs jelen Jézus mindannyiunk életében. A kérdés, hogy én fölfedezem-e Mózes lapjain, a Szentírás lapjain fölfedezem-e a megváltót, a gondviselőt, a teremtőt, lehetne sorolni rengeteg jelzővel. És ugyanilyen kérdés, vagy még nagyobb kérdés, hogy és az saját életemben meglátom-e, felfedezem-e a mindenütt jelenlévő Jézust. Mert azt mondja, ez volt a probléma ott az alaptörténetben. A Bibliában még látjátok is, bár ott sem nagyon, ott is csak a nagy igazságokat látjátok, de a lényeget nem. De az életben, amikor itt vagyok, akkor meg abszolút elnéztek mellettem. És én azt kívánom, hogy legyünk jó tanulók, vagy tényleg így kutassuk az írásokat, hogy mi a lényeget lássuk meg benne, a lényeg a szeretet, Isten a szeretet. Az Isten szeretete Krisztusban öltött testet a leginkább, és benne szemlélhető leginkább. És hogy ne csak a Szentírás lapjain lássuk meg a Krisztust, hanem tényleg a mindennapokban is, minden élethelyzetben, minden falat kenyérben, minden embertársunkban, minden jó tapasztalatunkban is lehetne sorolni mi mindenben. Erika, szeretnél valamit?
1: Hogy akkor is, mivel nekem emberileg nincs hitem, csak akkor, hogyha Krisztus befogadom, és az a hit tudja elfogadni az Isteni életeit. Azt tudja a lelkemet, azt tudja az Istenhez felemelni, úgyhogy akkor, tehát ezekben a élethelyzetekben is láthatjuk, hogy most tényleg ott van Krisztus, és most tényleg hiszem, most nem csak tudom, meg olvastam, hanem ott tényleg, amikor az ember így érzi, tényleg hiszem is. Szóval a meggyőződéssel tudom mondani, hogy ez bármilyen élethelyzetére, akkor is én nem. Mert hogyha Krisztus nem fogadom be, akkor nem mondhatom azt, hogy hitámmal. Mert az embernek önmagában nincs hite. Csak hogyha befogadom, hogy is ön szeretet.
0: Hogyha a nép mindig Mózesre hivatkozott, és Jézus is ebben a történetben Mózesre is hivatkozott, most legutolsó mondatomban én is Mózesre hivatkozom, úgy, ahogy a zsidókhoz írt levél említi. Tehát én azt kívánom, hogy legyünk olyanok, mint Mózes, akire azt írja itt a Szentírás, hogy erős szívű volt, mintha látná a láthatatlant. Ezt kívánom mindannyiunknak, Isten kegyelméből. Ámen. Menj, édesatyánk, hálásak vagyunk néked azért, hogy bizonságot tettél olyan sokféle módon Jézusról, hogy valóban a te égből küldött fiad, akiben te gyönyörködsz, aki által szemlélhetjük a te gondviselésedet, a te szeretetedet, a te megváltásodat. aki lett nekünk bölcsességül, szentségül, váltságul, és minden, ami jót föl lehet sorolni, ezt Jézus Krisztus jelenti a mi számunkra. Valóban segíts látni a mi célunkat, ahogy énekeltük. És ez talán az, hogy felfedezzük a jelenlévő Jézust a mi életünkben, és ne kísértsünk téged, ahogy a pusztában a zsidók, ahogy olvasok Mózes könyvében. Amikor azt mondod, hogy hányszor kísértettek engem mondván, hogy köztünk van-e az Úr, vagy nincs. Segíts, hogy mi ne gondolkodjunk így, hanem valóban meglássuk Jézust, aki megígérte, hogy köztünk van minden napon a világ végezetéig, és hogy ne legyünk feledékeny hallgatók, hanem legyünk olyanok, akikben él a te igéd, és maradandóan bennünk él a te igéd. És nem csak itt szombatnapokon, és az Isten tiszteleteken, és a Bibliáról való beszélgetésben van jelen a te igéd, hanem a hétköznapok során is, ami minden döntésünkben, minden emberi kapcsolatunkban segíts, hogy életet jelenthessen, életté váljon számunkra a te igéd. Hogy hagyjuk Szentlélek által, hogy valóban élő és ható legyen ez a beszéd. Köszönjük, hogy ezt munkálod ezen a mai napon, és segíts, hogy megvalósíthasd mindannyiunk életében. Amen.
3: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

0: Köszöntöm most újra körünkben Nyári István előadó művészt.
1: Kedves hallgatók, azt a célt tűztük ki magunk elé ebben a fél évben, hogy a Bibliában található összes nagy távlatú jövendőlést áttekintenénk. 10 van ezekből, a mai alkalommal rátérnénk az első nagy távlatú jövendőlésre. Úgy hívjuk ezeket, hogy vázlatproféciák, mert csak vázlatosan mutatják be az eseményeket, nem mennek részletekbe, de az egész emberi történelmet bemutatják egy adott kiinduló pontból, elindulva egészen a végidejéig, amelynél mindig kérdőjel lesz, majd akkor is, hogyha a táblánkra fölkerül mind a 10 vázlatprofécia, azért lesz kérdőjel, mert a vég napját és óráját nem tudjuk. De kiindulva egy bizonyos történelmi időpontból a szakaszokat a Biblia világosan közli, a történelem fősodrát, menetét bizonyos szempontok alapján világosan közli, tehát ebben a fél évben mind a 10 vázlatproféciát szeretnénk megismerni. A tárgyunk jellegéből adódik, hogy a vázlatproféciák adásának a körülményeit nem részletezhetem. A mai első alkalommal sem. Pedig rendkívül fontos lenne, csak hogy kicsúsznánk az időből, hogy tudnék a Biblia első vázlatproféciáját kikapta. Csak röviden érinthetem. Dániel könyve 2. fejezetében található tehát az első vázlatprofécia, ezt egy pogány király kapta az időszámításunk előtti 7. század végén, egészen pontosan tudjuk az időpontját is időszámításunk előtt 603-602-ben. Akkor, amiután uralomra került a babiloni birodalom feje, Nabukodonozor, uralkodásának a 2. évében részesítette Isten egy profétikus álomban, és ez egyben a bibliai proféciák közül a legelső. Fölmerülhet a kérdés, hogy Isten valakinek profétikus álmot ad, aki nem proféta, nem is hívő ember, nem is a követője. Hogy lehet az, hogy a Bibliában található első nagy távlatú jövendőlést Nabukodonozor kapta? Kedves hallgatók, ebben van valami nagyon nagy tanítás. Tudnék, az a nagy tanítás, de mondom, csak röviden érinthetem a körülmények kérdéseit, hogy Isten mindenki kérdésére válaszol, ha az az ember valóban álhatatosan keresi a választ. Nabukodonozor nagy király volt, a neve a történelembe is bevonult, de erről a királyról kevesen tudják azt, amit a Biblia állít, hogy ő nem csak a hatalomra felkapaszkodott keleti despota volt, aki a fél közel-keletet meghódította, hanem őt komolyan, mélyen érdekelte az, hogy mi lesz az emberi történelemből. Mi lesz akkor már, ha ő nem él? Mi lesz az ő birodalmából? Mi lesz az egész emberi történelemből? Őt ez nagyon mélyen foglalkoztatta. Nem egy máról hónapra élő ember volt. Nem olyan ember volt, mint a történelem sok hatalmi embere vagy politikusa, akiket Ady Endre perc emberkéknek nevezett. Ugye nagyon találó ez a megjelölés, hogy egy pillanatra feljönnek a történelem színpadára, felfuvalkodva, és úgy hiszik, hogy ők alkotják, ők formálják a történelmet. Nabukodonozor nem ilyen perc emberke volt, hanem őt nagyon mélyen foglalkoztatta a kérdés, hogy merre halad az emberi civilizáció? Mi lesz itt a Földön? Mi lesz itt a történelmnek a jövője, a reménye? És ez annyira mélyen foglalkoztatta, hogy Isten erről neki kijelentést adott, mondhatnám így is választ adott a kérdésére. Teljesült az, amit a példabeszélek 8. fejezetében olvashatunk, hogy akik szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Vagy amit Jézus így mondott a hegyi beszédben, hogy aki kér, az kap, aki keres, talál, az zörgetőnek megnyitatik. Tehát rendkívül fontos lenne ennek a körülményeit is részletezni, de erre most nincsen időnk, elégedjünk meg mondjuk ennyi válasszal, majd az előadás után remélem több időnk lesz beszélgetésre, akkor majd vissza lehet kérdezni a profécia adásának a körülményeire. Most ennyi legyen elég, hogy a Biblia első vázlat proféciáját egy Nabukodonozor nevű pogány babiloni uralkodó kapta. A második dolog, amit fel kell tennünk kérdésként, hogy milyen formában is kapta ezt a jövőről szóló kijelentést? Már előbb mondtam, hogy profétikus álmot kapott. Mi az, hogy profétikus álom? A Bibliából kiderül, hogy Isten 3 csatornán keresztül tart kapcsolatot azokkal, akiknek kijelentéseket akar adni. Van is egy könyv a kezemben, amit írtunk, bevezetés a Biblia tanulmányozásához. Ennek a könyvnek az ihletés fejezetében van szó erről a 3 csatornáról. A legelterjedtebb isteni kijelentés a gondolatihletés. A Bibliának a 91 néhány százalék a gondolatihletésből származik. A másik elterjedt, másodikként elterjedt csatorna, amin keresztül Isten a terveit közli az emberiséggel, ezek a látomások. Messze nem olyan sok látomás van a Bibliában, mint hogy az egész Biblia tulajdonképp gondolatikletés. És a harmadik helyen van az álom, nagyon kevés álom van a Bibliában. Háromféle álmot ismer a Biblia, a hétköznapi álmot, aminek sajnos mi vagyunk az okozói, amikor nem tudunk aludni a nyugtalanság miatt, a feszültségek miatt, ezek nem Istentől származnak. Ugye ezekről a hétköznapi álmokról beszél Prédikátor könyve 5. fejezete, az intő álmok, amelyekről Jób könyve 33. fejezete beszél, és a profétikus álmok, amelyről Mózes 4. könyve 12. fejezete beszél, ami mindig Istentől származik. Ezeknek a részletes leírása ebben a könyvben található. Nabukodonozor király profétikus álmot kapott, de milyen jó megjegyezni ezt a kifejezést, mert más nem is tudta megfejteni az álmot, csak proféta. Ő megkapta magát az álmot, de az álom értelmét nem ismerte fel, hiába hivatta a babiloni bölcseket, nem tudták megmondani, hiába fenyegetőzött, hogy mindenkit megölet és elkobozza a vagyonukat, persze, hogy nem tudták megmondani. Dániel és társai imájára Isten jelentette ki ennek az álomnak az értelmét. A profétikus álom tehát adathat, profétikus álmot kaphat egy egyiptomi fáraó, kaphat egy babiloni uralkodó, de az értelmét, a jelentését ő maga nem tudja. Magát az álmot megjegyzi, mert hiszen az álomnak a természete, hogy nyugodt állapotban az ember több mindent tud felfogni, és több mindent tud megjegyezni. De az értelmét nem tudta egyik sem. Sem az egyiptomi fáraó, sem Nabukodonozor király. Az elsőnek a profétikus álmait József jelentette meg, a másodikét pedig Dániel, aki társaival együtt a babiloni udvarban teljesített szolgálatot. Harmadik kérdésünk, hogy tulajdonképpen az első vázlat profécia hogy mutatja be az emberi történelmet? Nagyon egyszerű módon, egy szobor formájában. A Károlyi fordítás szerint is ezt tudjuk mondani, noha régies a fordítás, állóképnek fordítja. Majd amikor felolvasom ezt a proféciát, az állóképet, rögtön így fogom olvasni, hogy szobor. Egy hatalmas szobrot látott álmában maga előtt Nabukodonozor. A szobornak a feje aranyból volt, a két keze és a válla ezüstből, az oldala és a hasa részből vagy bronzból, a két lábszára vasból és a lábfejei pedig vasból és cseréből vagy agyagból. Ha magunk elé állítjuk ezt, mindjárt felolvasom az egész álmot, és ahogy Dániel beszél erről Nabukodonozorral, amikor megjelenti az értelmét, ha magunk elé képzeljük ezt az egyszerű álmot, akkor azt mondhatnánk, hogy tényleg ez egy olyan nagyon egyszerű bemutatás, hogy szinte sok ember, aki nem figyelmesen olvassa a Bibliát, tovább lapoz, és nem veszi észre, hogy ebben igenis benne van az egész világtörténelem. De mindenkinek hadd hívjam fel a figyelmét, hogy szövegszerűen is benne van mind a 10 vázlat proféciában, hogy a végső időkre szól. Például a második fejezet 28. és 29. versében majd hallani fogjuk, Dániel azt mondja a királynak, hogy király, az Isten megjelentette néked, mik lesznek az utolsó napokban. Tehát ez a történelem utolsó napjaig terjed ez az álom. Mik lesznek a jövőben? Jövőben a jövő egészen elterjedve az utolsó napokig. A második fejezet 44. és 45. versében pedig, ahogy az álomnak a végét magyarázza a prófét, akkor azt mondja Nabukodonozornak, hogy a föld országai majd elmúlnak, jön egyik a másik után, a nagy hatalmak, birodalmaknak is végig szakad. És majd a végső történelmi időben az Isten készít majd egy olyan birodalmat, egy olyan országot, amelynek soha nem szakad vége, amely soha el nem múlik. Ugye ez az az ország, amelyet innen Dániel könyvéből vesz Jézus Krisztus, amikor az egész földi küldetése során az Isten országáról beszélt. Az Isten ország, amely már itt is jelen van a történelemben, egyes emberek szívében, lelkében, akik befogadták a törvényeit. De az Isten országa fogja átvenni majd a földi nagyhatalmak és birodalmak helyét, amikor lezáródik a földi történelem, akkor már nem lesz több ország. Akkor csak egyetlen egy ország és egyetlen egy birodalom lesz, amelynek az alapját mindenki elfogadta a földi történelem során, tudnék a szeretetnek és az igazságnak a nagy törvényét. Ez soha el nem fog múlani. Most sem múlik el emberek szívéből, akik szeretik az Istent és álhatatosak az Istenhez. Az Isten országa most is jelen van a földi történelemben, tehát az Isten országa fogalom két jelentésű a Bibliában. Jézus, amikor a földön járt, azt mondta, az Isten országa ti bennetek van. Ezzel arra célzott, hogy az Isten országa az egy alapelv, az egy törvény. Az nem egy körülhatárolható terület, hanem aki elfogadja annak az országnak a törvényeit, tehát a szeretetet és az igazságot, az ma is az Isten országa törvényei szerint él. De a világ különböző pontjain szétszórva élnek eszerint a törvény szerint emberek. De ez az ország egyszer látható lesz. A történelem, ahogy lezajlódik, és elindul egy igazi történelem, nem egy hazugságon alapuló történelem, nem egy igazságtalanságokon alapuló történelem, hanem egy igazi történelem, ahol igazság és szeretet uralkodik, akkor az Isten országa láthatóvá válik, hiszen Jézus majd feltámasztja azokat az embereket, akik itt a történelem során láthatatlan formában, elszórva a világ különböző részein, a lelkiismeret és a szeretet és igazság törvényei szerint éltek. Most azt hiszem, hogy ez az egyszerű látomás megköveteli azért tőlünk, hogy felolvassam a szövegét, mind a 10 vázat proféciát majd megpróbálom jelezni, nyilván mindegyiket felolvasni nem tudom, mert lesz olyan előadásunk, hogy Jelenések könyvében több fejezetet kell összevonnunk, tehát fizikai képtelenség felolvasni, de most Dániel könyve 2. fejezet 26. versétől a következőképpen olvasom Nabukodonozornak és Dánielnek a beszélgetését. Szólt a király és mondta Dánielnek, akit Baltazárnak neveztek. Csak ugyan képes vagy megjelenteni nékem az álmot, melyet láttam, és annak értelmét? Felel Dániel a király előtt, és mondta, a titkot, melyről a király tudakozódott, a bölcsek, varázslók, írástudók, jövendőmondók meg nem jelenthetik a királynak. De van Isten az égben, aki a titkokat megjelenti. És ő tudtára adta Nabukodonozor királynak, Milészen az utolsó napokban. A te álmod és a te fejed látása te ágyadban ez volt. Neked, ó király, gondolataid támadtak a te ágyadban afelől, hogy mik lesznek ezután, és aki megjelenti a titkokat, megjelentette néked azt, ami lesz. Nékem pedig ez a titok nem bölcsességből, mely bennem minden élő felett volna jelentetett meg, hanem azért, hogy a megfejtés tudtára adassék a királynak, és te megértsed a te szívednek gondolataid. Te láttad, ó király, és íme egy nagy szobor. Ez a szobor, mely hatalmas volt, és kiváló a fényessége, előtted volt, és az ő ábrázata rettenetes volt. Annak a szobornak feje tiszta aranyból, mellei és karjai ezüstből, hasa és oldalai részből, lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cseréből voltak. Nézted, amíg egy kő leszakadt kéz érintése nélkül, és letörte azt a szobrot vas és cserép lábairól, és darabokra zúzta azokat. Akkor egyé zúzódott a vas, cserép, réz, ezüst és arany, és lettek, mint a nyári szérűn a polyva, és felkapta azokat a szél, és helyüket sem találták azoknak. Az a kő pedig, amely leütötte a szobrot, nagy hegyé lett, és betöltötte az egész földet. Ez az álom, és értelmét is megmondjuk a királynak. Te, ó király, királyoknak királya, kinek az egek istene birodalmat, hatalmat, erőt és dicsőséget adott, és valahol emberek fiai, mezei állatok és égi madarak lakoznak, a te kezedbe adta azokat, és úrrá tett téged mindezeken. Te vagy az aranyfej. De utánad más birodalom támad, alább való, mint te, és egy másik, egy harmadik birodalom részből való, amely az egész földön uralkodik. A negyedik birodalom pedig erős lesz, mint a vas, mert miként a vas széttör és összezúz mindent, bizony, mint a vas pusztít, mindamazokat szétzúzza és elpusztítja. Hogy pedig lábakat és ujjakat részint cseréből, részint vasból valónak láttál, a birodalom két fele oszol, szó szerint széttörik, darabokra törik, de lesz benne a vasnak erejéből, amint láttad, hogy a vas elegy volt az agyagcseréppel, és hogy a lába ujjai részint vas, részint cserép, az a birodalom részint erős, részint pedig törékeny lesz. Hogy pedig vasat elegyülve láttál agyagcseréppel, azok emberi magáltal vegyülnek össze, de egymással nem egyesülnek, mint hogy a vas nem egyesül a cseréppel. És azoknak a királyoknak idejében támaszt az egek istene birodalmat, mely soha örökké meg nem romol, és ez a birodalom más népre nem száll át, hanem szétzúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké. Mint hogy láttad, hogy a hegyről kő szakadt le kéz érintése nélkül, és szétzúzta a vasat, rezet, cserepet, ezüstöt és aranyat, A nagyisten azt jelentette meg a királynak, ami majd ezután lesz, és igaz az álom, és bizonyos annak értelme. Idáig tart tehát a szoborlátomás és ennek a jelképes bemutatása. Kedves hallgatók, mondom, egyszerű a látomás, de persze nem csak szobrot látott Nabukodonozor, hanem valami történt is a szoborral. Ezért minden bibliai proféciánál nagyon fontos az, hogy mielőtt belemerülnénk a jövendőlés tanulmányozásába és azonosításokba, próbáljuk megragadni a proféciának a legdöntőbb vonásait. Így is mondhatnánk, van egy kísérő lapunk itt, amit meg lehet vásárolni szintén minden előadás után. Most nagyon részletes, 10 sűrűn gépelt oldalas ez a mai témának a kísérő füzet, amit összeállítottam. Tehát, és így is épül fel, ahogy az előadás, tehát próbálom valahogy követni a kísérő lapot. Próbáljuk ennek az álomnak a legfőbb jellegzetességeit először sorra venni. Először is. Első hallásra is, hogy így hallottuk, a szobornál mi volt a legrendkívülibb? Látta a szobrot Nabukodonozor. A szobornak a felállításában, a kinézésében mi volt a legrendkívülibb? Azt hiszem két dologra figyelhetünk fel. Az egyik az, hogy a szobornak milyen volt az arca. Ugye az arc az mindig rendkívül fontos dolog, az emberi életben is egy ember lényét, személyiségét az arc fejezi ki, és hát a nyelvben is ugye arculatról beszélünk, meg olyan szóképek vannak, ugye valaminek az arca, valaminek a kinézete. Milyen a történelem? Azt a szobornak az arcáról lehet leolvasni. Nagyon érdekes, hogy a szobor arcáról két jelzőt mond itt a profécia. Egyrészt fényesnek mondja a szobor arcát, másrészt rettenetesnek. Ilyen az emberi történelem? Mit akart ezzel Isten érzékeltetni a királynak, hogy a történelemnek vannak felívelő időszakai, vannak nagy fellobbanásai. Vannak minden nemzet történelmében fényes lapok, nem így is szoktuk mondani, fényes lapok. Franciák ezt mondják a maguk 17. századára arany század. Ha a magyar történelemről valakit megkérdezek, hogy a magyar történelemnek, ugye idén 1100 éves a magyar államiság története, hát mondjunk néhány ilyen fényes lapot, hát aranyszázadot nem tudunk mondani, de azt a franciák itt csak úgy hazudva mondják, mert abban az aranyszázadban, hogy mi történt, akkor mondhatnánk azt is, hogy az egy nagyon sötét század volt. 14. Lajosnak, ugye a napkirálynak a százada. Mi minden kegyetlenség volt abban. A magyar történelmből biztos valaki azt mondja, hogy volt egy reformkor nálunk, milyen csodálatos pár évtized volt. Volt egy 18. század közepi teréziánus időszak, amikor hát azért az ország

0: ki komolyan vette. Dániel könyve kedvelt olvasmánya volt Petőfinek. És Petőfi, amikor leírja kopogós, deákos versorban, hogy rettenetes napokat látok közeledni. Hogy rettenetes volt eddig is a történelem, de rettenetes napok jönnek el. Ugye Petőfi utolsó verse a szörnyű idő. Az is idevág ebbe a képzett körbe. Szörnyű idő. Az emberi történelem rettenetes és szörnyű. Ez az egyik súlyponti jellegzetesség ebben a látomásban. Mielőtt tovább mennék, hallgassuk meg ezt a verset.
1: Petőfi Sándor, az ítélet. A történeteket lapozám, s végére jutottam. És mi az emberiség története? Vérfolyam, amely a ködbe vesző szikláiból a hajdannak ered ki, és egy hosszában szakadatlan foly le korunkig. Azt ne higgyétek, hogy megszűnt már. Nincs pihenése a megerett árnak, nincsen csak a tenger ölében. Vértengerbe szakad majd a vér hosszú folyója. Rettenetes napokat látok közeledni, minőket eddig nem látott a világ. A mostani béke, ez csak a ma sírcsend, amely villámnak utána a földrendítő mennydörgés szokta előzni. Látom fácsolodat, te sötét, mély titkú jövendő. És meggyújtván a sejtés tündéri tüzét, e fátyolon átlátok. S attól, ami ott van alatta, borzadok, iszonyodom, s egyszer s mint kedvre derülök, és örülök szilajan. A háború istene újra fölveszi páncélját, s kardját markába szorítván lóra ül, és végig száguld a messze világon, és a népeket eldöntő viadalra kihívja. Két nemzet lesz ekkora föld, s ez szembe fog állni, a jók s a gonoszak, mely eddig veszte örökké, győzni fog itt a jó. De legelső nagy diadalma vértengerbe kerül. Mindegy. Ez lesz az ítélet, melyet ígért Isten proféták ajkai által. Ez lesz az ítélet, és ezután kezdődik az élet, az örök üdvesség, és érette a mennybe repülnünk nem lesz szükség, mert a menny fog a földre leszáll.
0: Ez volt az első nagyon szembeötlő jellegzetesség, az arc. Aztán mi még nagyon szembeötlő, hogy hogyan áll ez a szobor, a talapzat, amiről azóta is azt szoktuk mondani, és ez a hétköznapi nyelvbe is átment, agyaglábakon áll valami. Ugye, mert a fémek csökkenő érték sorrendje, tehát az aranyból indul ki a szobor fejétől, és hova ér le? A vasnak és az agyagnak, a cserépnek az elegyéig. Tehát ez az egész szobor egy hatalmas monstrum, az egész emberi történelem hol fényes, hol meg leginkább rettenetes, ez nagyon jellegzetes az emberi történelemre, de talán ugyanilyen jellegzetesség az, hogy az egész emberi történelem agyaglábakon áll. Ez mit jelent? Hogy olyan törékeny, hogy bármikor megszűnhet. Ez a szobor bármikor ledőlhet. Na hát itt jön egy harmadik jellegzetesség, hogy tudnélik, véget ér a történelem. Véget ér a történelem? Hogyan ér véget? Olyan sok ember gondolkozott ezen a történelem során, hogy hát minthogyha ez a történelem nem lenne örökké tartó. Na de hogy ér véget? A hogyanja? Főleg az utóbbi két évszázadban olyan sok eszme röppent fel, hagy utaljak csak egy-kettőre, például a 18.-19. század fordulóján szinte egész Európát elönti ez a nagy eszme, a malthusianizmus. Malthusnak, egy angol közgazdásznak az elmélet, aki azt mondja, hogy a földön éhhalál lesz. Mert az emberiség annyira szaporodik,

0: amennyire mértani haladvány szerint, amennyire számtani haladvány szerint szaporodik csak az élelmiszereknek a tömege, az emberiség éhen fog halni. Ez nem mai keletű felfogás, hanem ez körülbelül egy 160-170 évvel világgá röppent eszme, amelyről többször meghallgattuk már itt a sorozataink keretében Vörösmarty Mihálynak az Emberek című költeményét, amelyben az a megrendítő strófa áll, hogy és szörnyű béke van, s az ember rémítő szapora, talán, hogy a dögvésznek egyszer dicsőbb legyen tora. Tehát ez komolyan megrendülve gondolták és hitték filozófusok, költők, hogy nem lesz jó vége ennek az egész emberi történelemnek, még akkor sem, hogyha a 20. században aztán ügyes közgazdászok és mezőgazdászok kiszámolták, hogy tulajdonképpen ami a Földön van, az akár 15 milliárd ember élelmezésére is elég lenne. Nem az a nagy probléma most, hogy naponta 40-50 ezer ember meghal a Földön éhhalál miatt, hogy nincs elég termény, hanem az a nagy probléma, hogy ezt nem igazságosan osztják el. Tehát a mai 6 milliárdos emberiségnek nem kellene éhezni, meg nem kellene meghalni az éhségtől, Ázsiától, Afrikán át, Dél-Amerikáig. 15 milliárd embert is fönn tud tartani a Föld. De minden esetre ez egy óriási eszme, ami elindult a történelemben az útjára, és a mai napokban is érezteti a hatását, hogy egyszer vége lesz a történelemnek úgy, hogy az emberi faj kivész. Vagy megölik egymást az emberek a létharc célt, a létfenntartásért vívott küzdelemben. Egy másik ilyen elmélet a múlt századból terebélyesedett ki, ez is, hogy az emberi történelmel és a földi civilizációval valami hőhalál fog végezni. Vagy éppen valami fagyhalál, valami természeti katasztrófa. Nem csak a sci-fi irodalom, ugye a Verne meg a Jókai irodalom ontotta ezeket az elképzeléseket, hanem szintén komoly nagy nemzeti költőink, Petőfi, Vörösmarty, Arany is verseikben elhelyezték ezt a felfogást. Múlt alkalommal hallottunk például egy Arany verset, amelyben egy újabb népáradástól félt Arany, amikor megindulnak a nemzetek, és akkor egyik a másikat lesöpri a történelem színpadáról. De azt hiszem, hogy 20. században egy minden eddiginél hatalmasabb félelem társult ezekhez, az atomhalálnak a félelme és kísértése. A proféciának a harmadik súlypontját nagyon fontos megértenünk. Az első súlypont, hogy fényes és rettenetes az arca a szobornak, a második, hogy agyaglábakon áll, a harmadik, hogy a szobor nem önmagától dől le. Nem is emberi kéz dönti le, mert kétszer olvastam a vázatproféciában kéz érintése nélkül. Mielőtt látnánk, hogy hogy ér véget az emberi történelem, és ezt idézem is, ezt a nyilatkozatát Szent Györgyi Albertnek, hallgassunk csak egy kicsit bele, hogy komoly tudósok és gondolkodó emberek pár évtizeddel, pár évvel ezelőtt mennyire féltek még az atomhaláltól, ha ugyan ma is nem félnek olyan emberek, akik pontosan tudják, hogy mondja Szent Györgyi, hogy hány atombomba, hány gomb, ami hozzávezet, és hány új van, ami azokat a gombokat megnyomhatná.
1: Természetemnél fogva optimista vagyok, egy töretlen optimista. De hogyha körülnézek, a tények a legsötétebb pessimizmushoz vezetnek. Ma körülbelül 2000 olyan bomba van elásva a földbe, készen arra, hogy bármikor kilőjék, amelyek mindegyike ki tudja törölni az emberiséget, vagy legalábbis meg tudja indítani a kitörlés folyamatát. Mindegyik bombához van egy gomb, amit csak meg kell nyomni, és már is vége az emberiségnek. És mindegyik ilyen gombhoz van egy, vagy két, vagy három, vagy négy új, aminek ezt meg kell nyomni. És én nem tudom, hogy kié ez a négy új. Ha most statisztikailag számítom, akkor azt mondhatom, hogy csak idő kérdése, hogy mikor kerül össze az a gomb és az az új. A természettudománynak az a tapasztalata, hogy ami megtörténhet, annak meg is kell történnie.
0: Tehát nagyon érdekes, mert Szent György itt nem egyszerűen csak fél az atomhaláltól, azt mondja, ez be fog következni. Hogyha ekkora nagy veszélye van annak, hogy valami megtörténhet, ennek meg is kell majd történnie. És ő tényleg Amerikában élve és a jelenséget kutatva, nagyon, nagyon mély félelemmel és nagyon mély pessimizmussal tekintett a jövő elé, hogy az emberiség egy felelőtlen bolond, vagy egy felelőtlen népcsoport, vagy egy felelőtlen hatalmi szövetség által kitörli az emlékezetét is a földről. Kedves hallgatók, milyen jó megismerni ezt az első vázlat proféciát. És ezt nagyon szeretném hangsúlyozni önöknek, hogy most mi nem egy ilyen történelmi titkos írást fejtünk meg. Ezek nagyon egyszerű, nagyon világosan érthető proféciák, de a súlyponti részeknél szeretném azt hangsúlyozni, hogy mindegyikben a reménység, mindegyikben a megoldás, mindegyikben a Jézus Krisztusra való utalás a legfontosabb, mind a 10 vázlat proféciában. Mert azt tanítja itt Dániel könyve második fejezete is, hogy kéz érintése nélkül leszakad egy kő, ez a kő ráesik a szobor talapzatára, tehát az nem tud ellene semmilyen ellenállást kifejteni, hiszen agyagból van, agyaglábakon áll, és ahogy ez a kő ráesik itt az agyaglábra, az egész szobor meginog, és ledől a talapzatáról, és megsemmisül úgy, ahogy van az aranyal, ezüsttel, rézzel, vassal, cseréppel együtt, és az a kő, amely eljött kéz érintése nélkül, milyen érdekes ez a kis kifejezés, kétszer van benne, nem véletlenül van benne kétszer, kéz érintése nélkül. Hogy szegény Szent Györgyi Albert miért nem ismerte ezt? Hogy a Bibliának van egy ilyen reménysége, és van egy ilyen ígérete, hogy nem az a, amitől ő félt, nem az a kéz, és nem az az új fogja végét vetni a világnak. Kéz érintése nélkül fog az emberi történelme a végéhez érkezni. Egy kő esik le a talapzatra, és az a kő tesz pontot az egész emberi történelme végére. Most már csak egy nagyon egyszerű kérdést kell tisztáznunk, és ezt mind a 10 vázlat proféciánál lehet tisztázni, mert tele van jelképekkel, nyilván mind a 10 vázlat proféciánál. Mit jelent ez a kő? Mit jelent ez a kő? Hát a Bibliában több tucatszor használatos a kő jelképe, Mózes első könyvétől kezdve, a Zsoltárok könyvén keresztül, az evangéliumokon át, egészen a Biblia befejezéséig, Pál apostol, Péter apostol leveleig, nem írtam én fel ezeket, mint nem férne rá az egész táblára sem, ahányszor beszél a Biblia arról a kőről, amely majd eljön, amely majd végét veti az emberi történetnek, amelyről azt olvassuk Máté evangéliuma 7. fejezetében, hogy ezzel a jelképpel zárta le Jézus a hegyi beszédet, tehát a nagy programbeszédét ezzel zárta le, hogy aki hallja és megcselekszi az én tanításaimat, az hasonlítom a bölcsemberhez, aki a kősziklára építette a házát. És ugyanezzel zárta le a farizeusokkal az egyik beszélgetését, ez a rövid jelképpel, illetve a rövid példázattal a Máté 21. fejezet 42. 44. verse között, hogy sohasem olvastátok-e az írásokban. A kő, amelyet az építők megvetettek, odébb dobtak, az lett a szegletnek feje, és csodálatos, ami szemeink előtt. És aki e kőre esik, szétzúzatik. Akire pedig ez a kő esik rá, szétmorzsolja azt. Döbbenetes nagy példázat volt, hogy az előző évi sorozatunkban beszéltem erről. Jézus azt mondta, hogy mindannyiunknak két lehetőségünk van. Vagy a kőre esünk, és szétzúzódunk, és itt a földi életben ráépülünk arra a kőre, megszüntetve a mi önző lényünk vezetését, és ráépülünk arra a kőre, vagy pedig, ha nem ezt tesszük, ha nem változunk meg a föld életben, ha nem jobbulunk meg, akkor az a kő fog elérkezni a történelem végén, és azokat, akik nem változtak meg, nem épültek rá, azokat szét fogja morzsolni. Hát már csak ez a rövid példázat is fölkelthetné a figyelmünket, mert hát Jézus soha nem szokott véletlenül beszélni ilyen éles megkülönböztetések, hogy mindannyiunk előtt két lehetőség van. Vagy itt a földön meghalunk a bűnnek, az önzésnek, vagy amikor eljön az a kő, akkor fogunk megsemmisülni, ha nem haltunk meg itt a földön a bűnnek és az önzésnek. Tehát a kő, a kőszikla jelképe a Bibliában mindig Jézus Krisztusnak, mindig a megváltónak a jelképe. Erre is vissza lehet kérdezni, magam is egy kis tanulmányt írtam erről, ami füzet alakban is megjelent, ezen a kősziklán címmel. Ott felvonultatom a Biblia előfordulásokat, valaki utána akar járni, utána akarja keresni, az alapján is megteheti, de persze a legfontosabb elolvasni Mózes első könyve 49. fejezetét, Ézsaiás könyve 28. fejezetét, a 60. Zsoltárt, a 64. Zsoltárt, Máté 7, Máté 21, hát sok minden fejezetet felsorolhatnék a Bibliában, nagyon elterjedt jelkép ez a kő jelképe. Írom is itt a kísérő tanulmány, hogy kettős jelkép, ugyanolyan kettős jelkép, mint például az oroszlán. Az oroszlán is jelölheti Krisztust, mint Júda oroszlányát, és jelölheti Sátánt, mint a ordító oroszlán. A kő is jelölheti a kő szívű embert, ugye az ezékieli jelkép használat szerint, és jelölheti Krisztust, akire rá lehet építeni az életünket, akiben soha nem csalódunk, akiben biztos alapot nyer az életünk. Tehát azt mondja itt ez a látomás, illetve ez az álom, hogy a történelmünk Jézus eljövetelével, Jézus második eljövetelével ér véget. Nem kell félnünk se éhenhalástól, nem kell félnünk se hőhaláltól, sem atomhaláltól. Jézus Krisztus megjelenése fogja a történelemre a végső pontot kitenni, amiben persze benne van ezeknek a katasztrófáknak némi előszele. Tudnék, Jézusnak éppen azért kell eljönnie, mert az emberiség már-már ezeknek a szélére sodródik. Az emberiség a rossz, a bűn terjedése következtében már-már oda sodródik, hogy valóban az ember véget vett a földi történelmnek, de ezt Jézus Krisztus nem fogja engedni. Jézus kiveszi a földet az ember kezéből, hiszen Jézusé a föld, ő jött el, hogy megváltsa, hogy visszaváltsa a gonosz hatalmából a földet. Meg fogjuk látni, hogy mind a 10 vázlat profécia újabb és újabb mozzanatokkal gazdagítja azt, amit így nevezünk, hogy Krisztus második eljövetele. Miért szükségszerű ez? Miért kell, hogy eljöjjön Jézus? Hát ezek a proféciának az alapvető nagy vonásai, amit legelőször, és azt hiszem, hogy ha most valaki először hallotta ezt a jövendőlést, fényes, rettenetes az arc, agyaglábakon áll, és nem magától dől le, hanem egy kő dönti le a helyéből. Az alap dolgokat, a súlypontokat tisztáztuk. Menjünk bele most a részletekbe. Következő kérdésekre szeretnék válaszolni. Mi történik addig, míg le nem zárul a történelem? Mi a történelem folyamata? Mi a történelem fősodra? 2. Jézus, amikor eljön és lezárja az emberi történelmet, ez tulajdonképpen ez mi fogja kiváltani, és miután ő lezárja, mi kezdődik azután? Nézzük meg az első kérdést. Kedves hallgatók, szeretném nagyon világossá tenni, hogy ez a 10 vázlat profécia alapdolgokat mond el. És nekünk erre is van szükségünk. Ez az első vázlat profécia is a történelmnek a fő sodrát mutatja be. Nem megy részletekbe. Sajnos a mi történelem tanításunk ilyen szempontból katasztrofális, mert a gyerekekkel, a diákokkal annyi részletet megtanítanak, csak azt nem tudják a szerencsétlen diákok, meg aztán még szerencsétlenebb felnőttek, hogy mifelé halad a történelem. Hol van a történelemnek a fő sodra? Melyik az a fő ág, amelybe sok minden oldalág becsatlakozik, de nem azok az oldalágak mélyítik el a fősodrot, hanem ez a fősodra a történelemnek. A Biblia ezt földrajzilag is világosan közli, időileg is világosan közli, és elindul az időszámításunk előtti, tehát 7. század végétől, tehát mondtam a proféciánk 603-602-ben adatott Nabukodonozor királynak, és kiindul ebből az időpontból, és elmélyíti időileg is a fősodrot, és bemutatja ezt földrajzilag, tehát területileg is. Még valamire hadd hívjam fel a figyelmet, amit fel is írtam a táblára. A bibliai proféciákban található jelképeket mindig a Biblia maga azonosítja. Tehát amit én itt elmondok, annak önök utána nézhetnek, többszörösen is, ez nem a magántalálmányom, nem egy felekezetnek a találmánya, nem általában valami keresztény különlegesség, hanem ha azt mondjuk, hogy mi ez az arany fej. Dániel 2.38, olvastam is. Dániel 2.38, hogy hangzik? Te vagy az arany fej. Remélem, hogy egyszerű azonosítás. Arany fej, ez egyenlő a Nabukodonozor által vezetett babiloniai birodalom. Figyelem, az azonosítások rendkívül fontosak, nem általában Babilónia az aranyfej. A Nabukodonozori Babilónia az aranyfej. Mert így mondja Dániel királynak, te vagy az aranyfej. 2 hét múlva meg fogjuk látni, hogy miért mondja ezt. Tudnék, Babilóniának több történelmi korszaka volt, rövid időn belül, pár 6-7 évtizeden belül több időszaka volt. Volt egy hatalmas felívelése, ez volt a Nabukodonozori időszak, de az utódai a birodalmat elherdálták. Az utódai méltatlanok voltak Nabukodonozor örökségére, és ezért nem mondja ezt a prófét, hogy arany, ez általában a babiloni birodalom. Majd le fogom vetíteni már a mai estén is ezeknek a proféciáknak az azonosítását, némely dolog abból is kiderül. De nézzük meg, hogy az ezüstöt például hol azonosítja a Szentírás. Azt a megjegyzést tehetjük, hogy itt ebben a vázlat proféciában az ezüstöt nem azonosítja. Jön a következő vázaprófécia majd, tehát amit két hét múlva fogunk tárgyalni, teljesen párhuzamos lesz ezzel, a második birodalmat nem azonosítja. Jön a harmadik vázlatprófécia majd, amelyet négy hét múlva fogunk áttekinteni, és ott fogjuk meglátni a 8. fejezet 20. versében, hogy a második birodalmat azonosítja szó szerint. Tehát itt az ezüst jelképezi Babilónia után ezt a második birodalmat. A második vázlatproféciában állatok lesznek, oroszlán lesz az arany helyén, az ezüst helyén medve, de nem azonosítja a medvét. A harmadik vázlatproféciában is állatok jönnek ki, és először kijön egy kecskebak, illetve egy kos, aztán egy kecskebak, és itt ezt az állatot, ami megfelel a medvének, illetve az ezüstnek, itt a magyarázatban, a 8. fejezet 20. versében így azonosítja, ez Médó-Perzsia. Tehát ez nem, hogy mondjam, nem olyan történelmi áttekintést kapunk, hogy nekünk kellene okoskodnunk, hanem a Biblia, ha nem is itt rögtön, mint az első esetében, hogy te vagy az aranyfej. A második esetében a vele párhuzamos egyik, tehát a 10 vázlat profécia közül a vele párhuzamos egyiken azonosítja, hogy ez a második birodalom, ez Médó-Perzsia. Még az azonosításoknál maradva, a harmadiknak, a réznek az azonosítása sincs meg itt a második fejezetben, nincs meg a 7. fejezetben, de meg lesz a 8. fejezet 21. versében, a harmadik birodalom pedig Görögország. Abban az időben persze, amikor ezeket a proféciákat adta Isten, ilyen szó nem is volt, hogy Görögország. A Bibliában, Dániel könyvében Görögországnak a neve Jáván, mint hogy Rómának is Kitteusoknak mondja a rómaiakat. Ugye, tehát Jáván, vagyis Görögország, később ugye az elterjedt név a Hellász, ugye, vette át a Jávánnak a nevét. És amikor elérkezünk a 4. birodalomra, amely vasból, vaslábszárakból és vas és cserép elegyéből van a lábúja, ott már Dániel könyvében egyáltalán nem találunk azonosítást. De megtaláljuk majd az azonosítást a 4. dánieli profécia után az 5., amely Máté evangélium a 24. fejezet 15. verse, tudnék a 4. világhatalmat maga Jézus Krisztus azonosítja. Kicsit előre kellett szaladnom, de annak jegyében tettem, hogy tessenek látni, hogy ezek mennyire világos proféciák. Az, hogy arany, ezüst, réz, vas, vas és cserép, hát első hallásra azért nem biztos, hogy mindannyian ezt kitaláljuk, hogy mit jelent. De a Biblia, ha nem itt, és nem itt, akkor itt, valamikor a 10 vázlat profécia során gondoskodik arról, hogy azonosítást nyerjen. És ezek után menjünk bele a történelem részleteiben, mert ezek a jelképek rendkívül szemléletes jelképek. Miért a Nabukodonozori világbirodalmat, miért jelképezte az arany? Először is azért, mert Mezopotámia abban az időben, és később is tulajdonképp mind a mai napig is nem csak a folyékony arany ott a nagy kincs, az olaj, hanem hatalmas aranylelő helyek vannak, és a babiloni birodalom híres volt arról az aranyművességről, amelyet a világnak örökségül hagyott. Ezek a fémek, ezek a jelképek mindig rendkívüli módon illenek arra a tájegységre, arra a kultúrára. A másodiknak az ezüst. Miért a jelképe? Az arany után ugye a közhasználatban így mondjuk, hogy a második legértékesebb fém az ezüst. Mind a két kar ezüstből van. Mit jelképez ez, hogy két kar és két vál? Minthogyha ez nem csak egy hatalom lenne, hanem egy hatalmi szövetség, államszövetség. A babiloni birodalom után jön egy hatalmi szövetség, államszövetség, két hatalom van benne, és olyan hatalmat kell találnunk, amely az ezüstöt elterjeszti a földön, mert az ő hegyvidékes területein, azokon a térképünkön legszélén lévő, tehát keleten lévő hegyvidékes területeken, az ezüst volt a legnagyobb kincs, amit előbányáztak, és ez a nép vezette be például az ezüstpénz használatát is a történelemben. A Bibliában, ahol olvasunk erről a népről, például Eszter könyvét ajánlom, hogy tessenek elolvasni, azért olvasunk rendkívül sok ezüstről, például a talpnyaló, a besugó Hámán is óriási ezüst kincseket akar Xerxész kincstárába behordani, hogyha a zsidókat meg lehetne semmisíteni. Azonosítja a 8. fejezet 20. verse, hogy Médó-Perzsia. De ha odafigyelünk, és ezt még nem értük el, ezt a fejezetet, mi is tudjuk azonosítani, hogy a babiloni birodalom után, ezt is majd levetítem, Babilóniát megdöntik a médek, a perzsákkal egyetértésben, de a méd-perzsa szövetségben először a médek játsszák a vezető szerepet, utána a perzsák, először államszövetség, később lesz ez egy nemű birodalom, tehát a médek háttérbe szorulnak, és a perzsák veszik át a vezető helyet. Mit jelképez a réz, vagy bronz? Annak a hatalomnak az általános szimbóluma volt, amely a pajzsokat, a katonai eszközeit általában bronzból készítette, rendkívül elterjedt a bronznak és a réznek a használat, egy nagyon gyorsan felívelő birodalom volt, vissza akart vágni a perzsáknak a hódításokért, és egy hatalmas nagy történelmi személyiség fogta ezt egybe, ezt a birodalmat, és ha nem jutnánk el még a 8. fejezet 21. verség, hogy rámutat, hogy Görögország, a nagy sándori Görögország, akkor talán ebből is meg tudnánk kockáztatni, hogy igen, Babilónia, Médó-Perzsia, Görögország. Három birodalmat már tudtunk azonosítani. De most vigyázat. Most azért vigyázat, mert ezt, amit elmondtam, bármelyik biblia kommentárban megtetszenek találni. Ha valaki előveszi az új katolikus fordítást, a Jeruzsálemi Bibliát, ugyanezt elolvashatja. Valaki előveszi a jubileumi kommentárt, a református biblia magyarázatot, ugyanezt elolvashatja. Csak most jönnek a problémák a profécia magyarázatban. Tudnék, négyből kivonva hármat mennyi marad? Matematikai képlet, ugye? Négyből három. Egyetlen egy világbirodalom égisze alatt zajlik a földi történelem maradék része. És ez az, amit nem akarnak, vagy nem szeretnének azonosítani. Hogy a történelemben volt egy Babilónia egykor 2700-600 évvel ezelőtt. Jó, ezt mindenki elfogadja. A történelemben volt egy Médó-Perzsia, igen, ezt már mi is tanítjuk a gyerekeknek az iskolákban. Ezt is mindenki elfogadja. Hogy a történelemben volt egy hatalmas nagy hellenisztikus fölívelés, ugye az egész görög kultúrának egy ilyen hódító jellegű törekvés, ez a nagy sándori terjeszkedés, ezt is mindenki elfogadja. De azt nem veszik komolyan ebből a proféciából. Mondhatnám azt is, hogy csak ezt nem veszik komolyan, de ez az egész profécia tulajdonképpen az emberek előtt értelmét veszíti. Azt nem veszik komolyan, hogy a nagy sándori Görögország után feljön a történelem színpadára egy hatalom, amely hatalom történelmi idejében két rész van. Tehát itt további részletezést mutat be Isten, két rész van. Van egyrészt ugye a két vas lábszárral jelképezett rész, ez az egyik, és a két lábszár ugye 10 lábújba fut ki. Ez a második, a vas és serépe legye. De amikor bemutatta Isten a szoborlátomást a királynak, és Nabukodonozor előtt ezt Dániel megfejtette, utána nincs arról szó, hogy jön még egy 5., 6., 7., 8. birodalom. Ha ezt a birodalmat azonosítani tudjuk, és már pedig Jézus Krisztus azonosította, akkor ennek a birodalomnak a fennhatósága alatt vagyunk most is, nem? Még a történelemben vagyunk. És a történelemnek ebben az időszakában még nem zárult le a történelem, de már több birodalmat nem mutat be Isten. Na, itt jönnek aztán a kommentárokban a nehézségek, hogy ezt próbálják erre, próbálják arra, próbálják amarra azonosítani. Elegendő a 8 vagy a 6 osztály elvégzése, azt hiszem, hogy ezt azonosítani tudjuk. Görögország után kijön fel a történelem színpadára, amelynek a vasból készült fegyverei, a vas akarata és diplomáciája, a vas politikája, a kemény jogrendje. Átveszi a történelem irányítását, és úgy veszi át, hogy ki se engedi a kezéből a történelem végéig. Jézus Krisztus ezt maga azonosította, majd elérkezünk ahhoz a proféciához is. Most egyelőre csak felírtam, hogy Máté 24:15, Babilónia, Médó-Perzsia, Görögország után Róma lép fel a történelem színpadára. Rómának két része van. Van egyik része, amely csupa vas, tehát a vaslábszár, a két vaslábszár. De milyen érdekes, hogy ez a vas lábszár után még külön részletezi a profécia, sőt, már előbb fenn is akadt ezen a tekintetünk, hogy ez az agyaglábakon álló kolosszus, Tehát, hogy van egy első része, nem tudjuk, hogy hol ér véget az első része, ezért most ne nézzük méret arányosan, csak bejelöltem itt szaggatott vonallal, hogy van egy első része, és utána van egy második része, amely a vas és a cserépe legye. Tehát Rómából valami tovább él. A lábszárak vasából valami a lábujjakba tovább megy, tovább él, de mi rakódik rá? Agyag. Ami kiszáradva cserép. Mit jelképez ez az agyag és a cserép? Hát, kedves hallgatók, ilyen egyszerűen bemutatni a történet, de ilyen mélységesen, hogy az ókori Róma végvonaglása, a nyugat-római birodalom utolsó évszázadai, évtizedei, miért utolsók? Mert jönnek Ázsiából ezek a hordák, ezek a népvándorlás különböző hullámai, amelyeknek az alapvető eszközük mi volt? Az agyag. Magyarország bármely múzeumába betetszenek menni, és ott a legrégebbi honfoglaláskori tárgyi emlékeket megtetszenek nézni, mit mutatnak ott? Hát agyagkorsókat, edényeket, ugye amelyek a honfoglalás előtti vagy honfoglalás korából származnak. Az Ázsiából beözönlő népek rátelepülnek a római birodalomra, felhasználják a legyőzöttnek a vas akaratát, vas jogrendszerét, vas politikáját, vas diplomáciát, mindenét, de ezek az ázsiai népek, ezek a népvándorláskori népek létrehozzák a történelmnek az új színpadát, és ez Európa. Ígértem önöknek, hogy nem csak időben megyünk végig, térben is, időben is. Elindultunk Ázsiából, Babilónia, Perzsiával már érkezünk nyugat felé, hiszen a perzsa hódítások Egyiptom, Babilónia, Líbia, tehát már a mai Törökország. Utána átjutunk Európába, ugye Görögország, tehát Macedónia, ahol Nagy Sándor származik, már Európában vagyunk, és a vassal már Európa, tehát az Appennini félsziget, tehát Itália, Róma, és a vas cseréppel pedig világosan látjuk, hogy keletről nyugatra helyeződik át a történelmnek a súlypontja, a fő medre, és erre van nekünk szükségünk, hogy lássuk, hogy a keleti kultúrák fokozatosan átadják a stafétabotot, és jön a történelmi súlypontja nyugatra, vagyis az európai államok lesznek világ meghatározó tényezők. Az egész proféciából azt látjuk, hogy Isten egy királynak úgy mutatta be az emberi történelmet, ahogy az a király fel tudta fogni. Egy király mit tud felfogni? A hatalmakat, a birodalmakat. Egy király mire tekint? Ugye a kívánatos nagy fémekre, a gazdagságra, az arany, ezüst, vas, ilyenekre tekint. Isten bemutatott valamit Nabukodonozornak, amit értelmezve megjelentett neki Dániel, és azt már nem olvastam fel a fejezet végén, el lehet olvasni, hogy amikor a király hallotta ezt a magyarázatot, akkor arcra borult és elfogadta ezt a magyarázatot, mert teljesen világos volt előtte, amiről itt beszéltünk, hogy ő neki az egek istene valóban a történelem fősodrát mutatta be, és azt mutatta be, hogy a történelem, és itt jön most egy nagyon szomorú és tragikus kijelentés, ez az előadásunknak a címe, a történelmünk egyre inkább gyengül. A történelmünkben a Biblia szerint nem fejlődés van, nem haladás van. Műszakilag, külső dolgok tekintetében van haladás, de a bibliai proféciáknak a szempontja az emberi oldal. Milyenek az erkölcsök? Mennyire tisztelik az ember szabadságát? Mennyire lehet az ember önmaga, hogyan tud kifejlődni az ember, és hogyan tudnak kultúrák felívelni? És ebből a szempontból azt mondja a Biblia, hogy a hatalmas nagy keleti kultúrák, amelyek létrehoztak egy szilárd államalakzatot, nevelési rendszereket létrehoztak, hatalmas művészetet is létrehoztak, ezek egyre inkább elgyengülve adják át a stafétabotot újabb és újabb kultúráknak. Szegény Oswald Spengler és Arnold Toynbee nem tulajdonítottak jelentőséget annak, amiről ők írtak. Ugyanerről írtak. A 20. században ez a két nagy történész, Spengler, akinek most adták ki Magyarországon a Nyugat alkonya című nagyművét, és Arnold Toynbee, az angol történész, akinek a Történelem tanulmányozása című művében ugyanezt írja le, hogy a történelem egyre gyengül. Az ő elméletük ugye az, hogy egy kultúrának van egy felívelő időszaka, és aztán egy lehanyatló időszaka. És jön egy újabb kultúra, az is felível, újra lehanyatlik. Például Toynbee egy ilyen spirálhoz hasonlította az emberi történelmet, ami azonban egyre inkább gyengülő menetet ír le. Hát ugyanezt mondja a Szentírás is. Arany, ezüst, réz, vas, vas és cserép. Egyre inkább gyengül a történelem, de a történelmet mégis össze akarják fogni, a dongákat, amelyek már mennek szét, az abroncs egyre inkább össze akarja fogni. Tehát már ez az első vázlat profécia bevezet bennünket abba, hogy itt a történelem elgyengülésével párhuzamosan valami döbbenetes erő is jelentkezik. De ez az erő, ez nem pozitív erő, ez negatív erő, ez egy hatalmi erő. Hatalmak próbálják összefogni az emberi történet. Hatalmak próbálnak világhatalmi tényezőké válni. És ezért lesz félelmetes az emberi történelem. Ezért folytatódik majd a második vázlat proféciában azzal a történelem áttekintése, aminek mi is ugye egy ilyen címet adtunk, hogy hatalmi harcok a történelem végéig. Az első vázlat profécia bemutatja azt, hogy Babilónia, Médó-Perzsia, Görögország, Róma, és Róma égisze alatt fut végig a történelem. De egyre kegyetlenebb lesz a hatalmi harcok szempontjából, a kegyetlenségben ne csak a durva kegyetlenséget tessenek beleszámítani, hanem a ravasz kegyetlenséget is, amiről majd külön fogunk beszélni, hogy a hatalmak hogy álcázzák a törekvésüket, hogyan mutatják azt nagyon jónak és kívánatosnak az ember tömegek számára. Én azt gondolom, hogy ha valaki ezt komolyan veszi, akkor ahogy belemerültünk ennek a négy jelképnek az azonosításába, a következő kérdéseket fogja feltenni. Ha egy hatalom ilyen hosszú időn át uralkodik, történelemben 2200 éves körülbelül, tetsz meg tudni, milyen nagy idő ez? 2200, hogyha mondjuk a római felévelést az időszámításunk előtti, mondjuk harmadik-második századra teszem, tehát a Róma kezdeti nagy fénykorát, igazából mi jövünk az első század időszámításunk előtti első század, de felívelés már kezdődik. Hát onnan számítva, tehát a történelmünknek, ha itt megvonom, mondjuk itt a nulla pontja, akkor ez az időszak, tehát a vasnak ez az időszaka, ez, ha így bejelölöm, hát ez bizony 2200 év. Egy hatalom 2200 év alatt tökéletesre csiszolhatja az eszközeit. Amit az ókori Róma kiformált, azt átadja a középkori Rómának, és átadja azoknak az európai államoknak, amelyek mind a mai napig meg nem szűnnek. Milyen aktuális ez a vas és cserép? Miben meg nem szűnnek az európai államok? Európa mindig nagyhatalmi tényező akart lenni. Az európai államok mindig egységesülni akartak. Középkorban először a frankok segítségével, utána a német-római császárok segítségével. Hát ma is a 20. században, már a 20-as évektől fogva az első világháború óta, amikor létrejött ez a bizonyos pán-európa mozgalom, miről beszélnek állandóan? Az egységes Európáról. Mit készítenek most is? Egységes Európát. Jó profécia magyarázók tetszenek lenni egy ilyen előadás után? Lesz egységes Európa? Lesz. Lesz, rövid ideig lesz. Annyi rövid ideig, amennyi rövid ideig a vas és a cserép elegyedni tud egymással. Tessen kipróbálni, mennyi az. Nagyon rövid idő, de lesz. Az európai hatalmak meghatározók voltak a középkor elején, hiszen az egész történelmet a középkor elejé európai hatalmak, az a nagy univerzális Európa formálta ki. Utána, ez sincs benne ebben a proféciában, megmondom előre, a tizedikben lesz benne, az európai hatalmak vissza fognak szorulni. Jelenések könyve 12. és 13. fejezetére utalok, ez az előadásunk utolsó előtti előadása, de már most jelzem, hogy összefügg mind a 10 vázlat profécia, amely közli, hogy az európai hatalmak egy-két évszázadra vissza fognak szorulni, mert jön egy olyan nagy hatalom, amely a világnak egyedüli nagy hatalma lesz. De a végső időben, a történelmnek a végén, és ezt már mutatja a profécia, hiszen a proféciának a vége, ugye a történelem vége, ez a vas és cserépnek a talapzata. A történelem végén az európai hatalmak ismét nagy szerephez fognak jutni. Ez benne van Jelenések könyve 17. fejezetében, amikor így mondja a profécia, hogy egy óráig hatalmat kapnak. Tehát egy nagyon rövid időig. Részben azzal a nagy hatalommal, amely a világnak egyedüli nagy hatalma, a végső történelmi korszakban, részben Rómával, amely végig kitartó nagyhatalom, a világ legfontosabb politikai nagyhatalmával és a 2200 éves múltra visszatekinthető Rómával, egy harmadik nagyhatalmi tömb is társul, ez az egységes Európa. Egy óráig hatalmat kapnak, a fenevaddal így jelöli. Hadd jegyezzem meg, hogy ennek a tíz lábújnak a második proféciában 10 szarv fog megfelelni. A szarv az erőnek, a hatalomnak a jelképe. Ugye itt már hatalmi harcokat mutat be Isten, és a 10 szarvnál olvassuk ezt az azonosítást, hogy a 10 szarv, amit láttál, az 10 király. 10 ország, 10 hatalom. Nyilván egy globális szám nem szó szerint vehető, hanem ahogy 10 lábúja van az embernek, és nem 9, és nem 11. Ugyanúgy a 10 lábúj után azt mondja, 10 szarv. Tehát a 10 király a Bibliában mindig az európai államokat jelöli. Ezt hadd mondjam el, tehát Jelenések könyvében, amikor már a Biblia utolsó iratában ezzel találkozunk, hogy 10 király, akkor azt rögtön tudnia kell egy Biblia olvasó embernek, hogy az mindig az európai államoknak a jelképe. Az európai államok egységbe fognak forni. De miért akarnak ezek egységet? Mi ennek a ma is jól látható célnak a mögöttes háttere? Meg miért fognak ezek Rómával szövetségre lépni? És miért van ott az a harmadik, illetve hát a világnak az első nagyhatalma? Mi szükség van ilyen hatalmas világméretű szövetségre, hogy a világot szinte úgy mondjam egy kéz igazgassa? Meg fogjuk látni ezt a többi vázaprofécia során. A mai vázaproféciánk erre nem nyújt nekem felhatalmazást, hogy mindenről beszéljek. Legalább 10 óra, 10 előadás kell ehhez, hogy a maga részletességében meglássuk ezeket az összefüggéseket. De kedves hallgatók, még itt a vasnál és az agyagnál hadd mondjak valamit. A vas és az agyag nem csak azt jelképezi, hogy Róma tovább él, és a tovább élő Róma és a barbár törzsek, a népvándorláskori törzsek alkotnak európai nemzeteket, hanem a vas és a cserép elegyénél két olyan hatalom is szóba kerül az azonosításnál, amelyről majd részletesen beszélünk, és ez pedig már a középkorban kialakult két nagy hatalom, amit így is neveztek, hogy a trón és az oltár szövetsége. Az államnak és az egyháznak a szövetsége, a politikának és a vallásnak a szövetsége. A következő előadásom már ezen lesz a hangsúly. És itt már valamit megérezhetünk, hogy miért olyan félelmetes az emberi történelem, ha egy mondatba kellene megmondani, hogy miért rettenetes az emberi történelem, a Biblia szerint. A Biblia szerint azért rettenetes az emberi történelem, mert a legrettenetesebb az életben és a történelemben az, amikor emberektől a döntési, választási szabadságukat el akarják venni, emberek helyett akarnak dönteni, illetve emberekre akarnak döntéseket ráerőltetni és rákényszeríteni, hosszú a mondat, a vallás nevében. Ezért félelmetes az emberi történelem, mert az embert jobban nem nyomorítja meg ennél semmi sem. Ha egy ember nem gondolkozhat, ha egy ember nem küzdhet a megoldásokért, ha egy ember nem maga választhatja meg azt, amiben hinni akar, vagy akiben hinni akar, hanem emberekre hol durván, brutálisan, hol pedig nagyon körmönfont eszközökkel valamit rá akarnak kényszeríteni, ennél félelmetesebb, kegyetlenebb, rettenetesebb dolog nincs. És ez Róma specialitása. Nem véletlenül tart fenn ez a hatalom ilyen hosszú ideig. Rómának mindig az volt a különlegessége, így mutatja be majd Jelenések könyve 13. fejezetének első 3 verse, hogy Róma azért tud fennmaradni a történelemben ilyen hosszú ideig, mert egyrészt egyesíti az elmúlt elnyomó gépezetek összes eszközeit. Egyrészt egyesíti, amit Babilonból, Médó-Perzsiából, Görögországból ő fel tudott használni a történelme során, a politikájában, diplomáciájában, jogrendjében, mindenében, és ez kifejleszti egy vas, kemény akarattá, de Róma legfőképp a vallásában félelmetes. Tudnék, Róma hozza be a történelem színpadára azt, amit némely népek már kezdenek pedzegetni, és Nagy Sándor és a görögök már kezdenek szinte-szinte érvényre juttatni, hogy tudnilik, A vallás mivel egyenlő? Nagyon jól kifejezi ezt a rómaiak szava a vallásra. Talán sokan ismerik ezt a latin szót, religió. A rómaiak ezt mondták a vallásra, religió. Mit jelent ez, hogy religió? Ennek a szónak az etimologizálása, tehát megfejtése az, hogy valamihez aggályosan kötődni. Ennyit jelent a religió. Valamihez aggályosan ragaszkodni, kötődni. Róma hozza be a történelembe azt a nagy eszmét, de ez nem csak eszme marad, ennek az eszmének ő karddal és fegyverrel is érvényt akar szerezni, hogy az a vallás, ami a te hagyományod. A vallás egyenlő hagyománnyal. A valláson nem érdemes gondolkozni. A vallás nem egy gondolkozó keresés következménye, nem döntések következménye. A vallás az, amibe beleszülettél. A hagyomány, ami volt az apád, nagyapád, ükapád, az ősök vallása. Ugye a rómaiak döbbenetes módon tisztelték ugye az ősök vallását. A rómaiaknál az, hogy valaki erkölcsi vétséget elkövetett, a legnagyobb erkölcsi vétség az volt, hogy mondjuk egy templomot nem tataroztak. Vagy egy szobrocskát nem állítottak helyre, ha megsérült. Horácius elmondja ezt az egyik Carminájában. Ha jót akarsz római, mondja ugye az antik pogány Rómában, ha jót akarsz magadnak, a családodnak, a vállalkozásodnak, az egész életednek, akkor tataroztasd a templomot, állítsd helyre a szobrot, és aggályosan, amikor kell, áldozatot mutasd be az isteneknek, mert az istenek akkor jó kedvre hangolódnak irántad. És ha te adsz az isteneknek, majd ők is adnak neked. Szóval a római vallás hagyományon, és ezen a kufár szellemen alapult és alapszik, hogy majd amit te adsz, annyit kapsz vissza, illetve ha kapsz, akkor adj. A történelemben Róma hozza fel ezt a történelem színpadára, a vallás az egyenlő, csere üzleten alapuló, istenekkel üzletelő, és az ősök által is már magas fokon gyakorolt hagyomány. És ennek a hagyománynak a nevében, erőszakol rá mindenkire olyasmit, ami az ő hagyományából következik. Tehát ez nem meggondoláson alapuló vallás, nem hiten alapuló vallás, ez hagyományon alapuló vallás, ez religió. A Biblia olyan súlyosnak látja ezt, és Isten, ahogy az emberi történelmet végig tekinti, meg fogjuk látni, hogy mind a 10 vázlat profécia erre az utolsó szakaszra teszi a hangsúlyt. Persze hosszú ez az utolsó szakasz, hát jelen pillanatban 2200 év. De ezzel bizony foglalkozni kell, és azért kell foglalkozni, mert nagyon sok ember ma is önkéntelenül római gondolkodás alatt van. Nem, ma is ezt mondják az emberek, amibe beleszülettem, ott kell, hogy maradjak. Kell. Ugye általában ezt szoktam, ahova születtem, én olyan vallású maradok. Amiként megláttam a napvilágot, én úgy fogok meghalni. Ebben nem az a borzalmas, hogy valaki ezt mondja, mert mondom, hogy önkéntelenül is mondhatja, hanem az a borzalmas, hogy közben az ember módszeresen leszokik a gondolkozásról. Vallási kérdésekben megelégszik azzal, amit mondanak neki, nem jár utána valaminek. Ebben a legborzalmasabb az, amit egy nagy író megírt egy külön betét jelenetben, amit azóta is csak így neveznek, hogy a nagy inkvizítor betét, ugye, Dosztojevszkijnek a Karamazov testvérek című művében a betét arról szól, hogy a középkori Spanyolországban, melyben dühöng az inkvizíció, ugye a 14.-15. században, megérkezik Jézus Krisztus. Hát ugye ez kegyes legenda, illetve hát egy példázatos történet. Jézus a nagy inkvizítor elé áll, és azt mondja, hogy az én nevemben ölitek meg itt az embereket? Viszitek mágiára? Az én nevemben? Mit tesztek az én nevemben? És a nagy inkvizítor kioktatja Jézus Krisztust, vagy körülbelül röviden így lehetne elmondani, hogy kedves Jézus Krisztus, az emberek nem tudnak mit kezdeni a szabadságukkal. Az embereknek teher a szabadság. Nem tudnak mit kezdeni vele. Probléma ez nekik. Szeretnének szabadulni szinte a szabadságtól. Hát mi jövünk, mi Róma jövünk, átvesszük az emberektől a szabadságot, mint egy terhes zsákot, levesszük a vállukról, majd mi gondolkozunk helyettetek, döntünk is helyettetek, visszük is a zsákot helyettetek. Ennek fejében csupán azt kérjük, hogy tegyétek azt, amit mi mondunk. És az emberek nagy tömegei szívesen leteszik ezt a zsákot. A hétköznapi életben nem teszik le a zsákot az emberek, mert ha arról van szó, hogy valami 1 forint vagy 2 forint, ott mindenki gondolkozik. Nem? Nem teszik le akkor se a zsákot az emberek, ha hivatásról van szó, hogy mondjuk most asztalos legyek, vagy jegyellenőr, ekkor is gondolkoznak az emberek, hogy hogy élhetek meg jobban. A vallás kérdésében az emberek nem szoktak gondolkozni. A vallás kérdésében az emberek azt mondják, hát én ilyennek születtem, tudod, így van bejegyezve az anyakönyvembe, ez vagyok, én nekem ez a vallásom. Azt mondja Jézusnak a nagy inkvizitor, sürgősen menj vissza a mennybe, mert ha nem mész vissza, veled is ezt fogjuk tenni. Megégetünk. Kiket égetünk meg? Akik gondolkoznak. Kiket viszünk mágjára? Akik maguk akarnak dönteni és utána járni, hogy ki az Isten és mit mond. Kiket üldözünk? Akik az egyházzal szemben bármi mást mernek mondani. Döbbenetes kép, nem? Ez Rómának a jellege. A hagyomány, amely párosul a féktelen hatalommal, akkor, amikor a féktelen hatalom célra vezet, amikor a féktelen hatalom nem vezet célra, egy kicsit visszakozik, de utána alig várja, hogy a hatalma még nagyobb legyen, hogy mindenki az ő vallását és az ő hagyományát fogadja el. Kedves hallgatók, a vas és a cserép tehát az államnak és az egyháznak az összeötvöződése. Félelmetesek voltak a történelmi időszakok, például a középkor, amikor a trón és az oltár szövetséget kötött és zárt frontot alkotott. Ameddig a kettő külön van választva, itt van az állam, itt van az egyház, addig az emberek szabadon élhetnek. Mert akkor az állam nem kényszeríti őket, hogy olyan vallást vegyenek fel, amilyet ők mondjuk nem akarnának. De amikor a kettő egyesül, akkor nincs alternatíva, nincs választás. Akkor a vallás mint kényszer jelenik meg, természetesen nem valami primitív módon, hanem ennek is megvan a maga agyafurt, fifikás, önmagáról a figyelmet elterelő síkja. A vetítésünk előtt azonban még egy irodalmi mű szólaljon meg. Egy nagy irodalmi mű, habár Tóth Árpád fordítása nem biztos, hogy minden ízében ezt jelezni fogja. Hosszú is lesz egy kicsit ez az irodalmi mű, egy vers, amely azonban az emberi történelmet és a személyes életet úgy mutatja be, mint egy utazást. Mi is most sok évszázadon keresztül utaztunk és érkezünk a jelenkorba. Ez a vers, Baudelaire-nek a verse, ezt a címet is viseli, az utazás. Olyan költő írta, aki mindenben csalódott. Aki, ha bár Róma vallásában született meg, aki előtt leátszázódott a római vallásnak a jó néhány szembeötlő fonáksága, de megoldást nem talált az életben. Az utazás című vers azonban azért nagy, mert azt próbálja érzékeltetni, az ember mindig vágyik valamire, mindig neki, mindig valami célt akar látni maga előtt, mindig valamiért küzdeni akar. Szinte ugyanazokban az években írja ezt a verset, mint Madács az ember tragédiáját. És ugye Madács is azt mondja, hogy ha cél nincs is, de legalább küzdjünk. Ugye? Ugye lényegileg ez az ember tragédiájának a summája, hogy hát lehet, hogy nincs cél, a cél halál, az élet küzdelem, és az ember célja egy küzdés maga. Mondja ki a legvérfagyasztóbb színben, ugye az űr jelenetben, a tragédia 13. színében. Hát Baudelaire is valami ilyesmit tud csak mondani, küzdeni akarok, elérni célokat, nem érek el, se a társadalmak nem lesznek jobbak, se az emberi kapcsolatok nem lesznek jobbak. A végén azzal a keserves végső kifakadással zárul a vers, hogy hogy is lehet így élni. Már szinte ilyen narkózis ugye a vége, hogy hát talán, ha nem is küzdünk, de éljünk valami újért, mert a holnap majd mást hoz meg, a holnap után valami újat hoz. Borzalmas, borzalmas végkicsengés. Ide vezetett egy költő gondolkozási, költészeti következményeiben ezt láthatjuk, ide vezetett ez a kultúra, ez a vallásosság, ami tulajdonképpen a teljes nihilizmust és a teljes ateizmust érleli meg. De nem akarok előre haladni, a következő előadásokon erről szó lesz. Kérném még majd a szíves figyelmüket egy nagyon rövid, de összefoglaló vetítésen, bemutatom a négy világbirodalmat, előtte azonban több mint 10 perces ez a nagy vers, de minden előadáson azért szeretnék a versekből is valami nagyot, valami megrázót, valami megrendítőt bemutatni.
1: Charles Baudelaire, az utazás. Tóth Árpád fordítása. A kisdiák mereng mappán és tarka képen, s a mindenség neki, mint lelke éhet tág. Ó, mély nagy is a föld a lámpák fénykörében, s ha már emlékezünk, mély kicsiny a világ. Egy reggel indulunk, és velünk teli tűzzel, és fájó dac dagaszt, s keserű vág izen, megyünk, s a kósza kedv táncos habokra űz el, ringatva végtelen lelkünk véges vizen. Van, akit futni kézt megútált hona szennye, van, kit bölcsője zortitka űz, s van olyan, ki csillagot figyelt, s behult egy női szembe, s most vészes illatú kirkéjétől rohan, hogy ne bűvölje őt állatta a boszorkány, fut és teret iszik, fényt és égi parást, húsába jégharab, s a réznap rája forván, lassan lemossa majd arcán a csókmarást. De igaz utazók azok csupán, kik mennek, hogy menjenek, szívük, mint léggömb ring odább, kik bolygó végzetük sogrától nem pihennek, s ezt hajtják egyre csak nem tudva miért, tovább, kikben száz alakot, mint a felhők szeszélye ölt a vágy, s mint újonc harcost ágyuk heve, vonz új és változó, titkos kélyek veszélye, miknek emberi nyelven még nem volt neve. S mi csak forgunk, iszony, és ugrunk meggyötörves, mint pörgetjük s golyók. Álmunkban is igaz a vad kíváncsiság, mint zord angyal, ki körbe a vágtató napok csóváival csigáz. Furcsa sorsa miénk. A cél, míg űzzük illan, s mindegy hová libeg, hisz úgy sincsen sehol. De az ember elé remény reményre csillan, s pihenést úgy keres, hogy őrültként lohol. Nagy háromárbocos lelkünk Ikáriába vágyik, s fedélzetén hangzendül part, s a hírt a kosárból a hang bolond hévvel kiáltja, üdv, hírnév, szerelem, s fúj poklok, itt a szél. Mert minden part, melyet jelent az őr, ki fent ül, ma még aranysziget, jó sors ígérte táj, felé a képzelet dús orgiákra rendül, de csak zátonyra lát, ha pirkad a homály. Ó, tündéri hazák, szegény bús őrhajósa, verjük bilincsbe őt, vagy vessük vízbe tán, csak sír Amerikák hibbant mámorú jósa, és sósabb ártolong a déli báb nyomán. Így a vén vándor is, még lába szennybe bágyad, még légbe szimator, és szeme hájuga éden sejt arra is, és csábos kápuákat, hol rossz gyertyán dereng vakviskók vályoga. Ti csodás utasok! Hadd olvassunk ma drága meséknek szemetek tengermélyeiben. Nyíljon emléketek kincses ládája tágra, hol csupa éter és csillagékszer pihen. Bár gőz s vitorla nincs, utatok láza rázzon. Rablelkünket tovább ne búsítsa retesz. Dús rajzot fessetek, s lelkünk feszül, mint vászon, mit emlékeitek látköre keretez. Mi mindent láttok? Láttunk csillagvilágot, hullámokat, sívó homok síkságait, s bár váratlan veszély sokszor vadszírtre vágott, untuk gyakran magunk, untuk akárcsak itt. A nap dicső tüze a lila óceánon, s dicsőült városok a húnyó nap tüzén, felgyújtották szívünk, hogy elmerülni vágyjon vadláza, hol felé hívón zendül a fény. Láttunk dústájokat, városok gazdag ormát, de nem vonzottak úgy, olyan rejtelmesen, mint azok, miket a felhők szeszélye formált, és vágyunk egyre nőtt tovább sejtelmesen. A kény nyomán a vágy csak kínzóbb és erősebb. Ó, vágy, bénhet, pa, te, csak trágyád a gyöngy.

alkot, melyeket látni is mámorító, nőket, kiknek fogáns körmén kármin alak, tudós bűvészt, kihez hízelgőn kúsz a kígyó. S tovább, mit még, tovább! Ó, gyermeki agyak, hogy ne feledjük el a legfontosabb dolgot, mely keresetlen is mindig szemünkbe tűnt. Még lábunk a komor lépcsőn fel és lebolygott, láttuk az örökös, únott látványt, a bűnt, a nőt, hogy buta és silány rabszolgagőggel mind imádja magát, gúny és csömörtelen, s a férfit, hogy vad és palánk kényúr a nőkkel, bár rabok rabja és a szenny közt förtelen. Hóhért, ki édeleg, mártírt, ki könnyet ont és ünnepet, melyet a vérszaga fűszerez. Zsarnokot, kit kiélt roncsá hatalmaront, és népet, melynek gyönyört szégyen korbács szerez. Láttunk nem egy hitet, hasonlót a miénkhez egekre kúszni bús ostromra, szenteket, kik mint puhult ínyenc, ha dunnás ágyat élvez, kéjül keresik a szőrövet és szeget. Láttuk, hogyan fecseg az ész ittas bolondja az emberfaj, amely máig sem változott. Duhaj, agóniás dühkel Istenre rontva, én másom, mesterem, ó, légy megkárhozott. S láttunk bölcsebbeket, téboly merész csapatját, kik futják ezt a nyájt, hol végzett a karám, s maguk az ópium roppant ölébe adják. Ez az örök körút a földgöm szűk porán. Ej, fanyar lecke ez, leckéje az utaknak. Ma, tegnap, holnap és örökre a világ egyhangú kicsi hely rossz ketrecet mutat csak. Unalom sivatag fájó oázisát. Menni, maradni jobb. Maradj, ha tudsz te tűrni. Menj, ha kell. Van, ki fut, és van, ki sútba ül, s az éber és gonosz ellent le tudja gyűrni az időt. Jaj, de hány lohol szünetlenül, bolygó zsidó gyanánt apostolként rohannak, nekik már se vasút, se hajó nem elég az átkos bajvívó elől elfutni, s vannak, kik ott vívnak, ahol bölcsőjük a vidék. Ám, ha nyakunkra hág végül a gladiátor, megint remélhetünk kiáltva, vár az út, s mint mikor kínai vizekre vont a bátor vágy, s néztük a habot, s a szél hajunkba fut, megyünk majd, vár ránk az árnyak óceánja, s mint ifjú utasé szívünk friss lesz, s vidám. Hallga, figyeljetek az édes búzsdanára, ez zengé. Erre mind, aki enni kíván, lótuszt, mely illatos, csodák gyümölcsszüretje, amelyre szívetek éhes, itt vár csupán, gyertek, halk s különös mámorral a szívekre, csak itt vár a soha nem szűnő délután. S a kísérteti hang mind erősebb, s hívebb, holt Filadeszeink karja tárul kiránk. Elek rádhoz evez, itt megfrissül a szíved, zengi a nő, kinek térdét csókolt a szánk.

Ein Kapitány. Orgonyt fel. Itt az óra. Ó, untat ez a táj. Talál fel. Útra már. Bár várjon tinta szíg, ég, s víz az utazóra, tudod, hogy a szívünk mégis csupa sugár, töltsd bőven italod, üdítsen drága mérge, így akarunk, amíg agyunk perzselve gyúl, örvénybe szállni, mindegy pokolba, égbe, csak az ismeretlen ölén várjon az új.

Először néhány képzőművészeti feldolgozás, ez Rembrandt részkarca a 17. század közepéről. Jobb oldalt látjuk a követ, ahogy éppen éri a szobornak az alapzatát, letöri, és most fordul félre a szobor, és most fog leesni a talapzatáról.

olasz illusztrátor alkotása a századunk közepéről, aki nyilván illusztrációt készített a proféciához. Baloldalt a sarokban látjuk Dánielt, hogy magyarázza a királynak a szoborlátomást, és a szobor azért mutat a vadállatokra, mert ezzel akarja kifejezni azt, hogy a két álom a második fejezetben és a hetedik fejezetben teljesen párhuzamos. Amit jelképeznek a fémek, ott a szoborlátomásnál azt jelképezik itt az állatok, tehát az aranynak az oroszlán, az ezüstnek a medve, a réznek a párduc, és a vasnak pedig a fenevad, a vadállat fog megfelelni majd a következő álomban, amit két hét múlva veszünk. Egy másik illusztráció egy amerikai kiadványból, három illusztrációt is megnézünk, ezeknek nem annyira művészeti értékük van, mint inkább az, hogy hogyan is próbálták az emberek elé állítani ezt képi formában. Hát itt is az arc nem eléggé rettenetes és kegyetlen. A következő képen azt látjuk, ahogy szétomlik az egész szobor, tehát bal oldal Dániel, ahogy magyarázza a jobb oldalt ülő babiloni királynak, és az egész szobor részekre oszlik, szétbomlik. Erről nem beszéltem az előadás során, ez azt jelképezi, hogy Jézus Krisztus, amikor eljön és felállítja az ő országát, az emberi országokból semmit nem tud felhasználni. Noha arany, ezüst, réz, vas is voltak ezek. Mindent átszőtt a bűn, az önzés. Jézus, amikor új országot állít fel, akkor újjáteremti az egész földet, és nem tud felhasználni, bármennyire is szeretne, a bűnterhes, az önző emberi történelmből bármit is. A harmadik képünk éppen ezt mutatja, hogy amikor megjelenik a horizonton az az új ország, amely soha örökké meg nem romol. Ugye csak így lehet képileg ábrázolni, nyilván nem annyit jelent, hogy ilyen lesz, de képileg így lehet ábrázolni egy tökéletes építésű város, amely fölött ott van a szivárvány, a világosság. Király, a föld országai elmúlanak, és abból a megváltó, a messiás semmit nem tud felhasználni. De ő teremt majd egy igazságon alapuló országot. Ugye Babilónia kiterjedését, hogy lássuk egy kicsit a világbirodalmakat is, hiszen ez a térképemben nincs bejelölve, ez volt az új babiloni birodalom a 7.-6. században. Ennek a birodalomnak lesz majd a második vázlat proféciában a jelképe az oroszlán, mert nem csak az arany volt jellegzetes erre a tájegységre, hanem mind a mai napig is a sivatagi oroszlán. Éppen egy babiloni szobor ábrázolás Nabukodonozor korából került elő, a 20. századi régészet egyik nagy szenzációja. Babilon így is ábrázolta magát, mint oroszlán, amely legyőzi a többi népet, a többi embert, ezért van ember az oroszlán talpa alatt. De ugyanez a Nabukodonozori királyi palotából is előkerült a babiloni ásatások során, mint a legfőbb jelkép. Ez volt az a Babilon, amelyet a németek fedeztek fel, ástak ki 1899-től, és vittek a Pergamon múzeumba Berlinbe. Az istárkapu bejáratát látjuk. Ez volt az a Babilon, amely az oroszlánt itt is ábrázolta a domborművein, a reliefjein is. És ez volt az a Babilon, amelyről rekonstrukciós rajzokat is készítettek. Itt például Nabukodonozor függőkertjeit látjuk a palotájának rekonstrukciós rajzán. Vagy ez volt ez a Babilon, amely hatalmas épületeket épített a polgárainak, az ókori világnak valóban egy csodája volt. Hatalmas nagy kultúrát, közigazgatást hozott létre. És ez volt az a Babilon, amely az aranyfejű,

Sok szeretettel köszöntök mindenkit, a gyülekezetet, vendégeinket, és most elsősorban a gyermekeket, ahogy ez szokás nálunk az első néhány percben, ti hozzátok szeretnék szólni. Biztosan, akik már többször hallottak engem, meg tudják, hogy miről szoktam beszélni általában. Na, miről? Állatokról. Ez ma sem lesz másképpen. Ma is egy állatról fog beszélni, akit ti már nagyon jól ismertek. Van, aki már korábban is látott, hoztam róla a képeket is, de előtte szeretnék egy bibliai igét felolvasni. De előtte megkérdezném tőletek, hogy ki az közületek, aki szeretne bölcs lenni, okos lenni? Mindenki? Mindenki szeretne bölcs és okos lenni. Képzeljétek el, azt mondja a Szentírás, hogy először is az a bölcs, gyermek és felnőtt, aki ismeri az Istent, és úgy éli az életét, hogy az Istennek örömet okozzon. Ez a bölcsesség. Na de ahhoz, hogy az ember megismerje az Isten, most egy érdekes részt fogok felolvasni nektek. Figyeljetek meg, meglepő lesz, hogy hogyan tudtok bölcsességre szert tenni. Ez Példabeszédek könyve 6. fejezet 6. verse. Példabeszédek könyve 6.6, így lehet megkeresni otthon. Olvashatom? És figyeld meg, hogy milyen állat lesz benne. Arról fog beszélni. Eredj a hangyához, te lusta, nézd meg az ő utait, és légy bölcs. Azt mondja Isten, ha a gyerekek elmennek a hangyához, megnézik, hogy a hangyák milyen utakon járnak, és mit csinálnak, akkor bölcsekké válnak. Hát én szeretnék ehhez a bölcsességhez titeket hozzásegíteni. Méghozzá egy olyan hangyáról szeretnék beszélni, amelyek úgy is mondhatnám, hogy földművelő hangya. Vagy mezőgazdasági szakmunkás. Csak sokkal többet tud, mint egy mezőgazdasági szakmunkás. Különben úgy hívják őket, hogy levélvágó hangyák. Valaki már hallott róluk? Hallottál róla? Nagyszerű. Na, itt mutatom is, nem, lehet, hogy nem lehet majd jól látni, de itt van egy levélvágó hangya. Látjátok? Kirágta a levélből azt a kis részt. Mert amit kirág, azt utána, képzeljétek el, hogy utána a szépen mit csinálnak vele? Hazaszállítják. Látjátok? Ezek a hangyák fel vannak szerelve azzal a képességgel, a szerszámmal, hogy ki tudják vágni a levélből a darabkákat, pont én a legfinomabb, bizonyán, mondhatod nyugodtan, hangosan. Látom, okos fiú vagy. Csápjai vannak. Keresek egy olyan képet, hogy milyen csápjai vannak, mert azt még egy mérnök is nagyon megirigyelhetné. Na, itt vannak kinagyítva, itt vannak a csápjai, látjátok? Jól látszik? Ugye, milyen érdekes? Feketének látod, de pedig zöld és fekete kombinációja. De azt kell tudni róla, képzeljétek el, hogy ha ezeket a csápokat használná egész életében, csak sima vágóeszköz lenne, akkor elkopna. És mint a kés, életlen lenne. Ennek a hangyának egész életében mindig borotva éles az a csáp, amivel vágja a levelet. Hogy? Azt nem tudom, hogy a vörös hangyának is van-e ilyen, de azt hiszem, annak nincs. Ennek a levélvágónak van ilyen vágó csápja, és ezt úgy alkotta meg a Jóisten, hogy szépen azt a vágó élt befette cinkkel. Gondoljátok el. Ez egy ötvözet. Ez egy két anyag, amitől soha nem lesz életlen. És nem csak, hogy beszegte cinkkel, hanem úgy rezegnek, mint egy elektromos fűrész. Csak sokkal gyorsabban. Gondold el. Az emberek nem tudnak ilyen fűrést csinálni. Soha nem kopik el, teljesen halkan dolgozik, és tökéletesen vágja ki a leveleket. Na de ahogy mondtam, utána ezek a barátaink, ezek a hangyák szépen hazaszállítják a leveleket. Amiket szállítanak? Nagyon kíván, mindjárt elmondom. Nagyon jó kérdés. Hogy? Mindjárt megtudod, így van. Tehát először is megcsinálják a betakarítást. Látod, kicsike kis állat, mégis összmunkában kiválik a levelet, és szállítják a hangyabolyhoz. De itt még egy érdekességet elmondanék. Ebben a hangyabolyban vannak olyan hangyák is, akik útfenntartó hangyák, útmunkások. Az a feladatuk, hogy ezeknek a szállító hangyáknak az autópályát tökéletes állapotban tartsák. Valamilyen hulladék kerül oda, vagy akadály, azt onnan eltakarítják. És nagy sebességgel tudnak menni. De van még egy érdekessége ezeknek, az pedig az, itt figyeljétek meg, hogy ez a levélen mi látható.
amit szállít hazafelé. Na? Egy másik hangya. Ez a hangya nem olyan hangya, mint amelyik szállít. Ez is a csapatnak a tagja. Ennek a hangyának az a feladata, hogy a levélen ülve figyeli, hogy jön-e arra egy darázs. Mert a darázs az megeszi a hangyát. És ezért ez a figyelő figyeli, hogy mikor jön a darázs, és ő fel van szerelve olyan fegyverekkel, ami elriasztja a darazsat. Hogy a munkások zavar nélkül tudják szállítani a levelet. Érdekes? Nincs... Úgyhogy föláll a hátsó két lábára, és utána ő is ez egy speciális csáppal próbálja őt megcsípni. Csak a darázs nem enged, úgyhogy elmegy. Nagyon jó. De figyeljétek meg, vannak, akik kivágják a levelet, vannak, akik rendbe tartják az utat, vannak, akik védik a szállítást. Egy utolsó képet utatok, aztán majd délután még beszélgethetünk róla, mert nem akarom az egész időt ezzel elvenni. De itt látható, hogy körülbelül mekkora az a boly, az hangyaboly, amit építenek, de egy barátunk, egy ember itt le is ás mellette, na most már jobban látjátok. Az ember teljesen eltűnik, ahogy kipróbálja ásni, hogy micsoda hangyaboly van ott lent. Egy teljes labirintus rendszer, vannak külön olyan szobáik, amivel a kis hangyákat kikeltik. Vannak olyan szobák, ahol behordják a leveleket, ahogy kérdezted, és ezeket a leveleket összekeverik a nyálukkal, fertőtlenítik, abból pedig gombák nőnek, és a gombákkal táplálkoznak. Gombák, kis fehér színű gomba. És utána a csapat utolsó tagja a már elhasznált leveleket kitakarítja a bolyból, és újra tiszta, üres raktárak vannak, hogy lehet hozni a leveleket. Szerintetek ez a csodálatos harmónia, összehangoltság, ez a véletlen hozta létre? Nem. Hanem? Mit mondtam? Direkt? Igen, nagyon jó. Igen, pontosan így van. Direkt az Úr mondta, hogy legyen, és úgy lett. Pontosan. Ezért mondja Isten nekünk, menjetek a hangyához, nézzétek meg az ő utait, és legyetek bölcsek. Legyetek bölcsek arra, hogy Isten teremtett mindent. A végtelen bölcsességében ő gondolt el, hogy ezek a kis állatok ilyen tökéletesen tudjanak együtt munkálkodni. Menjetek a helyetekre. Kedves gyülekezet, ahogy azt hirdettük, jövő héten szombaton úrvacsora Isten tisztelet lesz, és ilyenkor egy héttel korábban olyan prédikációt illik tartani, ami erre az úrvacsorai Isten tiszteletre készíti fel a gyülekezetet. Én is egy ilyen prédikációt próbálok tartani, de gondolkoztam otthon rajta, hogy hát mit is lehetne mondani? Hogyan lehet felkészülni az Istennel való kötött szövetségünknek a megerősítésére? Vagy úgy is fel lehet tenni a kérdést, pszichológusi háttérrel az embernek ilyen kérdése van, hogyan motivál Isten? Hogyan próbálja az alapvetően emberi kő szívet lángra gyújtani? Abban, hogy vonzódjunk hozzá, abban, hogy őt válasszuk, és akarjuk őt szolgálni. Mert azt mindannyian halljuk, hogy mi keresztények vagyunk, és a keresztényeknek az a feladata, hogy Isten által kapott megbízásokat úgy töltik be, hogy szolgálják a másikat. Na de hát, hogy tudom szolgálni a másikat, hogyha csak az van bennem, hogy én bizony most szívesebben pihennék. Én bizony szívesebben szolgálnám saját magamat. Én bizony szívesebben mennék az örömök után. Ha őszinték vagyunk, tudom, hogy mindenkivel így van, ez van bennünk. Nincsen az embernek önmagától kedve arra, hogy menjen és másokért fáradozzon. Hát kinek van arra kedve? Ha a belső hajtóerőnkre gondolunk, akkor azt mondja, hogy próbáld magad minél jobb, kedvre deríteni, minél többet magadnak, és közben ott van egy halovány lelkiismert fújdalás bennünk, lám, még mindig nem vagyunk igazi keresztények. Hogyha igazi keresztények lennénk, akkor nem ez lenne bennünk, hanem az jönne belülről mindig, hogy na vajon most hogyan lehetne valamely más testvért, vagy a környezetemben lévő nyomorult embert megkeresni, és segíteni neki, és adni neki valamit, és a fáradtságom ellenére még fáradozni érte. Ez kéne, hogy jöjjön belőlünk. Tehát a kérdés az, mert hogyha ilyenek vagyunk, akkor vagyunk felkészülve arra, hogy részesüljünk a kenyérből és a muszból. Úgy emlékeztek,
az úrvacsora előtt lábmosás volt, amelynek az volt az üzenete, amennyiben nem szolgáljátok egymást, nem vagytok felkészülve az úrvacsorára. Amennyiben nincs bennem az a Szentlélek által vezérelt motívum, elhatározás, küldetés, belső késztetés, hogy én szolgálni akarom a többi embert, akkor nem vagyok alkalmas, nem vagyok kész arra, hogy az úrvacsorából részesüljek. Na de a kérdés megint csak ez, amit az elején feltettem. Hogyan motivál Isten erre? Hogyan tudja kialakítani ezt az Úr? És én a mai prédikációban kettő dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban újra feleleveníteni mindannyiunk számára. Nekem is segített. Az első dolog az, hogy egy gyermeket, egy felnőttet, egy idős embert csak úgy lehet motiválni, hogyha látja, hogy mi az a cél, ahova el akar jutni. És ha látja, hogy az a cél a számára kívánatos. Amikor látok valamit, hogy én oda akarok jutni, vágyakozom rá teljes szívemből, hogy ebben akarok részesülni, akkor ha ezt látom, akkor az előttem lévő akadályokon átugrok, áthúzom magam, és megyek előre. Mert látom, hogy hova akarok eljutni. Ez az egyik, amiről szeretnék ma beszélni. És ennek kapcsán nem a Bibliából szeretnék idézni, bár amit idézni fogok, azt minden mondatában a Biblia különböző verseire épül. Aztán még ide bevezetésképpen elmondanám, hogy emlékeztek az ószövetségi prófétának, azt mondta az Úr, prédikálj ezeknek. És mit látott? Száraz csontokat. Azt mondta, Uram, hát a száraz csontoknak prédikáljak? Ezek kész, lelki halottak. Ezekből soha nem lesz az örök élet várományos, és soha nem lesznek. Ezek már ide jártak nem tudom mennyi idő óta, ők a választott nép, de nézd meg, a lelki állapotuk kiszáradt csont. Minek prédikáljak nekik? Isten azt mondta, te menj és prédikálj nekik. A többit pedig bízzad rám. És nem azt prédikálta nekik, hogy milyen alávaló állapotban vannak, hanem arról, hogy milyen az Úr, hogy milyen az Isten. Hogy miért érdemes újra testet kapni, és újra szolgálni őt. Kedves testvéreim, nem véletlen, hogy amikor az advent mozgalom elindult a csalódás után, akkor egy tizenéves lány, amikor először kapott látomást, és gondolom sokan fejből tudjátok, mi volt az az első látomás. Az az első látomása Ellen White-nak egy olyan látomás, amit nem hiszem, hogy sokan sírás nélkül végig tudunk olvasni. De nem azért nem tudjuk sírás nélkül végigolvasni, mert annyira szomorú, hanem azért, mert annyira olyan vágyat ébreszt bennünk a mennyei hon felé, amilyet ritkán érzünk. Az Isten egy népet akart elhívni, őket és bennünket, és Ellen White-nak az első látomásában leírta, milyen az a dicsőséges otthon, ahova szerette volna, hogyha vágyakozna. És persze vágyakozott is. És tudom, hogy egy hosszabb rész lesz ez, de szerintem egy isteni látomásnál jobban nem lehet senkit sem motiválni. Én szeretnék ebből kivonatosan olvasni. Azért azzal a vággyal, hogy a kiszáradt csontok Isten látomása által újra forró vágyat érezzenek arra, hogy mi hova akarunk menni. Hogy mi hova akarunk menni. Olyan csodálatos az, ahogy ezt leírja. Olvasom itt a Tapasztalatok, Látomások, Lelki Ajándékok című könyvből. Kicsit hosszabb lesz, de biztosan meg fogtok bocsátani nekem ezért. A 144 000 mind el volt pecsételve, és tökéletes egység uralkodott közöttük. Ez az első mondat. A 144 000 az élők, amikor Krisztus megjelenik, ezek között tökéletes egység uralkodott. Ennek a tökéletes egységnek az első lépése, az első építőköve az, hogy tökéletesen egyetértenek abba, hogy hova haladnak, hogy mit akarnak elérni, hogy mi az a mennyei otthon. Mi ettől a tökéletes egységtől messze vagyunk. Nekünk szükségünk van arra, hogy a szívünk újra felbuzduljon Krisztusért.
Rövidesen a 144 ezernek keletre irányult a tekintetünk, írja több eszemes személyben, keletre irányult tekintetünk, mert féltenyérnyi fekete felhő tűnt fel, merről valamennyien tudtuk, hogy az ember fiának jele. Ünnepélyes csöndben néztük a felhőt, amint közeledett, világossá és dicsővé, majd még dicsőségebbé változott, míg csak nagy fehér felhővé nem vált. A felhő alja, mintha csak tűz lett volna, szivárvány ívelt a felhők fölött, körülöttük tízezernyi angyal lebegett, a legdalamosabb éneket zengve, rajta pedig az ember fia ült. Haja fehéren hullámzott vállára, fején sok koronadísz lett, lába olyan volt, mint a tűzláng, jobbjában sarlót, baljában harsonát tartott, tekintete is tűzláng volt, mely át és át kutatta gyermekeit. Akkor felkiáltottunk, kicsoda állhat meg, és szeplőtelen-e a ruhám? Az angyalok elhallgattak, és egy ideig félelmetes csönd állt be, majd Jézus szólalt meg, akinek tiszta a keze, és a szíve ártatlan, azt tud megállni. Elég nektek az én kegyelmem. Erre arcunk fölvidult, öröm töltötte be szívünket, az angyalok magasabb hangot ütöttek meg, és újra éneket zengtek, miközben a felhő közelebb jött a földhöz. Ez a dicsőségnek a kezdete. Isten fia teljes dicsőségben, ezerszer, ezer és tízezerszer, tízezer angyal kíséretében, emberi fül által soha nem hallott, égi dallamot hallva, fantasztikus, nem is tudom, hogy fogom ezt leírni, fantasztikus látvány és zene kíséretében jön, és az ember szívében az a kérdés van, vajon meg tudok-e állni. Most találkozom azzal, akire egész életem reménye összpontosult. Ő az, akiről minden nap gondolkodtam, akiről minden nap beszéltem, akire vágyakoztam, hogy bárcsak találkozhatnék vele. És most itt van, és megjelenik teljes menny dicsőségében. És azt mondja, elég neked, hogy én kegyelmeztem rajtad. Elég neked az, hogy én nem számítom be a bűneidet. Elég neked az, hogy bár az életed tele van gonoszságokkal, bár bűnrehajló természetednek engedtél, de én minden bevallott bűnödet eltöröltem. Egyetlen egy sincs a neved mellett, tisztának nyilvánítottalak. Jogod van az örök élethez. Folytatom. Ekkor Jézus ezüst harsonája szólalt meg, amint a felhő tűzlángba borítva szállt alá. Most az alvó szentek sírjára nézett, majd égre emelte tekintetét és kezét, és így kiáltott, ébredjetek, ébredjetek, ébredjetek, akik a porban alusztok, keljetek föl. Hatalmas földrengés keletkezett, a sírok megnyíltak, a halottak halhatatlanságba öltözve jöttek elő, és a 144 ezer hallelúját kiáltott, amint megismerték barátaikat, akiket a halál szakított el tőlük. Szempillantás alatt mi is elváltoztunk, és elragadtattunk a levegőjékbe, hogy ott az Úrral találkozzunk. Én nem tudom, Ellen White mit láthatott ekkor, vagy mit érezhetett ebben a látomásban, de emberi érzékek számára ez felfoghatatlan. Milyen az, amikor a szeretteink, akiket elvesztettünk a halál miatt, mellettünk előjönnek tökéletes egészségben. Öregen, betegen, gyengén, megtörten szálltak a sírba, és előjönnek, akiket szeretünk, tökéletes romolhatatlanságban, tökéletes egészségben, tökéletes dicsőségben. Micsoda Istenünk van! Micsoda Istenünk van! Nem csak, hogy semmissé teszi a bűn eredményét, a halált, semmissé teszi a betegséget, és annak eredményét a halált, hanem tökéletes egészségben, boldogságban, nem tudom, hogy dicsőségben támaszt fel mindenkit. És akik pedig ott állnak, ezek a szentek, ők pedig egy szempillantás alatt elváltoznak. Kívánkoztok erre a tapasztalatra?
Akarjátok megélni azt, hogy milyen az, amikor egy szempillantás alatt romolhatatlanságba öltözik ez a romlandó test? Ez ember számára felfoghatatlan. Senkinek sincsenek ilyen ígéretei, kedves testvéreim. Senkinek. Csak a keresztényeknek. Csak nekünk. Ez az a hír, ez az az üzenet, amit minden embernek el kell juttatni. El kell juttatni minden ember ezt, hogy Jézus meghalt, érted? És örök romolhatatlanságban, örök boldogságban fogsz élni örökké valóságon keresztül. Én ott akarok lenni. Amikor erről gondolkodom, vagy erről beszélek, akkor érzem, hogy erő van bennem. Erő van bennem arra, hogy ne a bűneimre koncentráljak, hanem arra, hogy mit tehetek Jézusért. Hogyan szolgálhatnám őt? Nem azért, mert kell, hanem azért, mert ilyen ajándékban részesülni felfoghatatlan. Felfoghatatlan. De még mindig nincs vége. Együtt léptünk be a felhőbe, és 7 napon át szálltunk fölfelé az üvegtengerhez, ahol Jézus előhozta, és jobbjával fejünkre helyezte a koronákat. Gondoljátok el, nem tudok minden egyes mondatnál megállni.

tengernél a 144 ezer tökéletes négyszögben állt meg. Aki a matematikában járatos, tudja, hogy miért tud a 144 ezer tökéletes négyszögben megállni, de azt majd egy máskor még gondoltuk utána. Istennek a legapróbb részletekre is tökéletes gondja van. Tökéletes gondja van. Némelyeknek nagyon tündöklött a koronájuk, másoknak kevésbé. Némely korona súlyosnak tűnt a sok csillagtól, másokén alig volt néhány, mégis mindenki tökéletesen meg volt elégedve a maga koronájával. Ó, bárcsak egy csillagom lenne. Bárcsak egy csillagom lenne. Erről szólt a lábmosás. Ki a nagyobb? Itt nem a szenteket nem érdekli, hogy valakinek koronájában mennyi csillag van, vagyis hogy hány ember élete változott meg az ő szolgálata által. Isten mennyire értékelte az ő szolgálatát, és majd beszélünk arról, hogy Istennél mi az emberi nagyság. Mitől függ az, hogy kinek hány csillag van a koronájában? Mindannyian tökéletesen boldogok voltak. Aztán láttuk az élet fáját és Isten trónját. A tróntól a víz tiszta folyója ömlött, és az élet fája a folyó mindkét felén állt. A folyó egyik partján fatörzs állt, a fatörzs állt a másik parton is, mindkettőt színtiszta áttetsző aranyból. Először azt hittem, két külön fát látok, de jobban megnézve láttam, hogy egyben ülnek, egyetlen fává tetején. Így állt az élet fája a folyó mindkét partján. Ágai lehajlottak hozzánk, gyümölcse dicső volt, mintha arannyal elegyített ezüstből lenne. A fa alá mentünk, leültünk, hogy nézzük a hely dicsőségét, mikor két testvér, akik a mennyország örömüzenetét hirdették, és akiket Isten sírba fektetett, hogy megmentse őket, odajöttek hozzánk, és megkérdezték, mi minden történt, amíg ők aludtak a halálban. Emlékezetbe próbáltuk idézni legsúlyosabb próbáinkat, de olyan jelentéktelennek látszottak a minket körülvevő dicsőség túláradó örök mértékéhez képest, hogy nem tudtunk ezekről a nehézségekről beszélni. Kedves testvéreim, milyen az a dicsőség, amikor Istennek nem kitörölni kell az agyunkból a múltat, hanem egyszerűen minden szenvedésünk semmivé, semminek tűnik. Most, amikor a munkanélküliségben, amikor a családi problémákban mindannyiunk hajlamosak vagyunk felnagyítani, hogy milyen hatalmas problémákkal nézünk szembe, amikor majd ott állunk a testvérek mellett, és azt kérdezik, Józsi, milyen volt? Én aludtam, és nem tudtam, milyen volt a nagy nyomorúság? Milyen volt, amikor kiadták a törvényt? Milyen volt, amikor üldözve vettek titeket? És a dicsőség miatt nem tudunk rá emlékezni, mert semminek tűnik. Kedves testvéreim, akarunk mi ebben az országban lenni? Akarunk mi olyan dicsőséget átélni, ami felfoghatatlan? Ami felfoghatatlan. Ekkor azt mondtuk, itt a fordítás nem helyes, a fordítás úgy hangzik, dicsőség mennyire olcsó a menny, azaz mennyire semmibe nem került a menny. Milyen könnyű volt megkapni a mennyet. Ezt kiáltották a szentek. Azt mondták, a menny annyira olcsó, annyira könnyű volt, nem is emlékszünk semmire, ami pillanatnyi, könnyű szenvedésünket igen-igen nagy örökké tartó dicsőség váltotta fel. Így motivál Isten. Egy tizenvalahány éves lányt látomásban elvisz oda, hogy láthassa, miben lesz része a szenteknek. És azt mondja, gyere vissza a földre, és mondd el azoknak, mert népet akarok belőlük nevelni. Azért mondd el nekik, hogy ők villanyozva legyenek, hogy ők értem akarnak élni, hogy ők el akarnak jutni oda, amerről ez a fiatal lány beszélt, és ami teljes mértékben szóról szóra a Biblia verseit állítja össze. Ott van mindenki kikereshető mondatról mondatra. Egyetlen egy olyan mondat nincs benne, ami ne szerepelne valamelyik ó vagy új szövetségi könyvben. Majd megérintettük dicső hárfáinkat, és a menny boltozatai vígszhangzozták zenénket.
Jézus vezetésével leszálltunk a városból a földre, hatalmas hegyre,

0: mely nem bírta el Jézust, ketté nyílt, s hatalmas síkságot alkotott. Föltekintettünk, és láttuk a nagy város 12 kapuval, 3-3 mind 4 oldalán, s angyal állt minden kapuban, fölkiáltottunk, a város, a nagy város mosszál alá Istentől a mennyből. Leszállt, leereszkedett a helyre, ahol álltunk, most elkezdtük szemlélni a városon kívüli dicső környéket. Ezt se tudtam, kedves testvéreim, ott van a város, és körülötte a dicső teremtettség, ahol majd laknak a szentek. Elkezdtük feltérképezni a dicső környéket, csodálatos házakat láttam, ezüst kinézésüket, szép, gyöngyökkel kirakott 4 oszlop tartotta ezeket. Itt laknak majd a szentek. Ezeket nem emberi mérnökök tervezték. Lehet, hogy passzív ház, lehet, hogy aktív ház, lehet, hogy palota a tengerpartján, az emberi értelem nem tudja felfogni, micsoda tökéletes arányosság, micsoda tökéletesség az otthon, amit maga az Isten készített. Elmegyek az én atyámhoz, és nektek lakó helyeket készítek. 4000 éve készíti. Elég szép lesz. Elég jó lesz. Ő tudja, hogy a Józsi milyen lakást szeretne. Tudja, hogy a Csilla milyen lakást szeretne. Ketten nem mindig egyeznek. De mind a ketten olyat kapnak, hogy csodálatosan boldog lesznek benne. És itt nem akarom materializálni, levinni ezt a szintet, hanem azt szeretném csak mondani, hogy bizony nem szellemi testekben fogunk lebegni, ülünk a felhő szélén, lógatjuk a lábainkat, és barok angyalkák, dagadt csecsemők képében lesznek körülöttünk. Nem. Itt egy egészen más képet ír le az Úr. Azt mondja, egy csodálatos város lesz, és a csodálatos város körül csodálatos lakosztályok. Csodálatos házakat láttam, ezüst kinézésűeket, szép gyöngyökkel kirakott 4 oszlop tartott ezeket. Itt laknak majd a szentek, mindegyikbe arany polcot is tettek. Sok szentet láttam bemenni a házakba, levették tündöklő koronájukat, és a polcra helyezték, majd kimentek a mezőre dolgozni, de nem úgy, mint most tesszük, jaj, dehogy is. Dicső fény ragyogott fejük körül, és egyre Isten dicséretét zengték. Elkezdenek dolgozni, és miközben dolgoznak, újabb és újabb felismerésre jutnak, hogy Isten szeretete végtelen. Ezt se tudtam. Szinte nem tudják feldolgozni. Tökéletes boldogságban vannak. Hasonlítsátok össze ezt a kettőt, a mennyei létet és ezt a bűntől megrontott földi létet. Ebbe a mennyei létbe hív bennünket mennyei atyánk. Azt mondja, amikor majd ott fogunk dolgozni, akkor még inkább azt mondjuk, halleluja, halleluja, dicsőség, felfoghatatlan. Másik mezőt láttam, tele sokféle virággal, és amint szedtem a virágot, így szóltam, ezek nem hervadnak el soha. Nincsen halál, nincsen pusztulás. El tudsz képzelni egy olyan csokrot, amit átadsz a feleségednek, és soha nem hervad el? Örökké hangozza évmilliárdokon keresztül, hogy én szeretlek téged, és szeret bennünket az Isten. Így ad erőt a mennyei atya. Ezt a képet adja legelőször. Mi keresztények megyünk a mennyei út felé, akkor is, hogyha ez a mennyei út nagyon szűk. Egyre szűkebb és egyre szűkebb. Engem nem zavar, hogy szűk, mert tudom, hogy hova megy. Ha azt figyelem, hogy szűk, azt figyelem, hogy szakadék van körülöttem, akkor bajban leszek. Az olyan, mint amikor Péter figyelte a hullámokat, és elkezdett süllyedni. Ha viszont a szememet arra helyezem, hova akarok eljutni, semmilyen baj nem érhet engem. Testvéreim, bármilyen nehézséggel küzdötök most, hiszitek, hogy az Atya el akar benneteket oda juttatni? Bárki, bármilyen akadályt helyezhet közéd és ő és te közéd? Közé és te közéd? Lehetetlen neki. Se mélység, se hatalmasság, semmilyen akadály nem állhat közém és az én mennyei atyám közé. Semmilyen. Hanem csak menetelek felé, és menetelek felé, és menetelek felé. És ő velem szövetséget kötött. És én ezt a szövetséget meg akarom vele erősíteni. Nem azért, mert azt mondta, hanem azért nem lehet egy ilyen atyát nem szeretni. Nem lehet egy ilyen atyával nem együtt munkálkodni. Aztán bementünk a városba. Elmentünk a templomhoz, amelyet 7 oszlop tartott, átlátszó aranyból, szépséges, igaz gyöngyökkel, ékesen. Nem tudom leírni a csodálatos látottakat. Bárcsak Kánaán nyelvét ismerhetném, akkor valamit el tudnék mondani annak a jobb világnak a dicsőségéből. Kőtáblákat láttam, melyekbe aranybetűkkel belevésték a 144 000 nevét. A templom dicsőségének szemlélése után kivonultunk. Jézus eltávozott, bement a városba. Nem sokára hallottuk dallamos hangját. Gyertek, én népem, akik a nagy nyomorúságból jöttetek, teljesítettétek akaratomat, és szenvedtetek értem. Gyertek a vacsorára, mert felövezem magam, és szolgállak benneteket. Mi pedig ezt kiáltottuk. Halleluja, dicsőség az örökkévalónak. És bevonultunk a városba. Itt színezüst asztalt láttam. Erre sem emlékeztem. Sok-sok mérföld hosszú asztalt. Sok-sok mérföld hosszú asztalt, de a végét mégis láttuk. Pedig nem kellett szemüveg. El tudjátok gondolni, ott ülnek a szentek, megszámlálhatatlan sokan. Sok-sok hosszú mérföldnyi asztal, és ott ülünk, és mindenki lát mindenkit. És együtt veszünk részt a bárány mennyegzőjén, a bárány vacsoráján. És ott van ő, aki szolgál nekünk. Kértem Jézust, hadd egyek én is a gyümölcsből, mármint az élet fájából. Mert a menü sem akármi, de hát ez csak itt zárójel. De nem engedte, még nem lehet. Aki evett ennek az országnak a terméséből, az soha többé nem tér vissza a bűnös földre. De ha hű maradsz, rövidesen te is ehetsz majd az élet fájának gyümölcséből, és ihatsz majd az élet vizéből. Majd így folytatta, vissza kell térned a földre, és elmondanod a többieknek, amit kinyilatkoztattam neked. Egy angyal gyöngéden lehozott a sötét földre. Olykor azt gondolom, hogy nem bírok többé itt maradni, a földön minden olyan nyomasztó. Nagyon egyedül érzem itt magam, mert láttam a jobb világot. Bár csak szárnyam lenne, akkor elszárnyalhatnék oda, és megnyugodnék. Kedves testvéreim, micsoda hatalmas vízió a szónak mind a két értelmében. Látomás és cél. Hova szeretnénk eljutni? Kedves testvéreim, amikor én először olvastam ezt, nem is tudom már, 20 évvel ezelőtt, ugyan olyan hatással van rám, mint ma is. Ha amikor az ember elszomorodik, elgyengül, akkor elolvassa, hogy Isten hova akarja őt elvezetni. Ez tehát az első lecke. Az első lecke az, nem azzal tudom a gyermekeimet, a környezetemet keresztényé tenni, hogy nyomom őket, ütöm őket, elévük tárom a követelményeket, hanem először vonzóvá kell tennem Isten országát és Isten magát. Ha kell, a vonzóvá tételhez, ha kell, akár beszélhetsz is a Bibliáról. De legjobb az, hogyha úgy teszed vonzóvá, hogy az életedet látva azt mondják, én is így akarok élni. És fent a mennyben mit mondott nekik Jézus? Azt mondta, gyertek az én vacsorámhoz, gyertek az én étkezőasztalomhoz, és én szolgálni fogok néktek. És ez a második lecke. Hogyan lehet az emberi bűnrehajló, esendő szíveket felkészíteni az úrvacsorára, az úrral való találkozásra, a szolgálat lelkületével. Először látom, hogy milyen az Isten, ez már segít nekem abban, hogy akarjak olyan lenni, mint ő, akarjak szolgálni, de az Úr úgy rendelte, hogy az úrvacsora előtt meg kell mosnunk egymás lábát. És nem elég évente egyszer, mert ugye emlékeztek, most már nincs időnk erre, hogy a páska bárány éjszakája, ami évente egyszerű ünnep volt, azon az éjszakán alapította Jézus a következő, az új szövetségre vonatkozó ünnepet, a lábmosás és az úrvacsorát. Annak a jelentősége, ami a páskabárány volt, hogy emlékezzünk az egyiptomi szabadulásra, ezzel párhuzamosan a lábmosással és az úrvacsorával emlékezhetünk a bűntől való szabadításra, amelyet Jézus végzett el. De itt azt mondta, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Én az Úr vagyok és a Mester, és megmostam a ti lábaitokat. Ezzel nektek leckét adtam. És ezt meg kell tanulnunk. Meg kell tanulnunk, ha vágyakozunk is a mennyei otthonba, sajnos ez a romlandó test olyan, hogy újra és újra ágaskodik benne az, hogy önzően viselkedjünk. Hogy elismerést kapjunk a másik embertől. Hogy ne szégyenüljön meg a többiek előtt, hogy a véleményünk különbözött, és az én véleményem volt hamis. Fel kell adnunk azt, hogy embereknek akarjunk tetszeni. Fel kell adnunk azt, hogy az egyik embert alacsonyabb randúnak, tévedőnek látjuk, még magunkat fölé helyezzük. A tanítványokra ez volt jellemző az első úrvacsora előtt. Emlékeztek, két dolog volt a problémájuk. Mi volt ez a kettő? Az egyik az, ki a nagyobb? Ki a nagyobb, ki lesz majd a miniszterelnök, ki lesz majd a pénzügyminiszter, ki lesz majd a hadügyminiszter, stb. Stb. Ki ülhet majd a királyhoz legközelebb? És nem csak, hogy magukban volt ez, ezek őszinte halász emberek voltak, vagy kétkezi emberek voltak főleg. Neki is mondták egymásnak. Ott Jézus előtt, miközben a Gecsemánétól már néhány óra választja el, azt kellett látni a Mesternek, hogy ezek azok, akikért eljött, hogy az életét adja. Ezek azok, akik az utolsó vacsorán úgy lépnek be a terembe, hogy egymással vitáznak, hogy én azért mégiscsak magasabb polcra kerülök, mert többet tettem a Mesterért. Anyám már oda ment, és kérte, hogy én meg a testvérem legyen jobb meg bal oldalon. És Jézus válaszolt is. Úgyhogy nekem isteni kinyilatkoztatásom van arról, hogy én leszek ott jobb meg bal oldalon. Júdásnak is volt néhány szava ehhez, hogy ti, hát ne szórakozzatok, én kezelem a pénzt. Már most is. És hogy gondoltok, hogy ti versengetek? Ez a versengés volt. Ez a szentségtelen versengés volt. És ezt ne úgy nézzük, hogy 2000 évvel ezelőtt mi történik ott, hanem ma, 2012-ben a keresztény advent közösségen belül ilyen állapotok uralkodnak. És mi készülünk az Úrral való szövetségünk megerősítésére. És azt mondja az Úr, nem vagytok alkalmasak arra, hogy vegyétek a kenyeret és a mustat. Csak az alkalmas, aki lelki értelemben a lábmosáson keresztül magát alábbvalóbbnak tartja, mint a másikat. Sőt, úgy gondolja az életének az az értelme, hogy a másikat szolgálja. Az egyik tanítás az tehát, hogy a kicsoda a nagyobb lelkülettel nem lehet úrvacsorát venni. Az egymást bírálgató lelkülettel nem lehet úrvacsorát venni. Testvéreim, jellemző ez ránk, hogy vannak gondolataink, hogy az a testvér vagy az a testvérnő nem szimpatikus nekem, ez vagy az vagy amaz. Szeretem őt, de az a jegye, az nem szimpatikus. Ez a mondat, ez nonsens. Ilyen nincs, hogy szeretem őt, de az a jegye nem szimpatikus. Nem tudom elfogadni. Ezzel csak becsapjuk magunkat. Abban ő nem olyan, mint én vagyok. Én nagylelkűbb vagyok. Én barátságosabb vagyok. Én szolgálatkészebb vagyok. De ő másmilyen. Ezzel a lelkülettel nem lehet úrvacsorát venni. Gondolkodnunk kell azon, hogy Krisztus az első vacsoránál, az utolsó éjszakánál tudta, hogy ő Isten fia, tudta, hogy az egész mindenséget ő teremtette, és levette a felső ruháját, és kendőt kötött maga körül, és elkezdte mosni a tanítványok lábát. Akkor még nem ilyen elegáns cipőben, meg zokniban, meg harisnyában aránynak tiszta lábak voltak ezek. El tudjátok gondolni, hogy a mocskos szandál, ugye nem vettek minden évben újat, nem voltak gazdagok, hogy lemegyünk ide, a mocskos szandál van a mocskos munkás láb, és azt kell átélnie a tanítványoknak, hogy Isten ezt a lábat akarja a kezébe fogni, és a saját kezével megmosni, lemosni. El tudjátok ezt képzelni, kedves testvéreim? Istennek az a vágya van, hogy a te szentségtelen és az én szentségtelen szívemet a kezébe vegye, és lemossa róla a bűnöket. Istennek nem olyan vágya van, hogy egy szent szívet adjunk neki, hogy mossa meg, hanem olyan vágya van, hogy a héten áttekintsük életünket, nézzük meg, hogy milyen gyengeségeink, bűneink, nehézségeink vannak, amit nem tudtunk legyőzni, bánjuk őket, és jöjjünk el, és teljes hittel fejezzük ki, tudom, hogy az Úr kész arra, hogy a szívemet megmossa, és bűntelenné tegye. Ha hiszed, hogy a mennyben olyan állapotok vannak, amit az előbb felolvastam, ami emberi szív, emberi értelem számára felfoghatatlan, akkor hinned kell, hogy Isten itt, ezen a földön meg tudja mosni a szívedet, és a teremtő hatalma által újjá tud teremteni téged. És kijelenti bűntelen. És kijelenti bűntelen. Ha Isten mosására van szükségünk, mert szennyes a szívünk, akkor egyikünk sem lesz felfuvalkodott. Egyikünk sem lesz magabízó. Mindenki azt keresi, hogyan tudna a másikkal testvériségben élni. Kedves testvéreim, vizsgáljuk meg a szívünket a következő héten. Vizsgáljuk meg, hogy van-e valamely testvér ellen valamilyen kifogásunk, valamilyen nem krisztusi érzelmünk, valamilyen nem krisztusi gondolatunk. Ha az titkos bűn, kérjük az Istent, hogy vegye el ezt tőlünk, hogy tudjuk őt szeretni, mert ő is szeretett bennünket. Ha pedig nem titkos bűn, alázzuk meg magunkat, és menjünk el hozzá, és mondjuk el neki, és kérjünk tőle bocsánatot. Ha nem alázzuk meg magunkat, csak látszat keresztények vagyunk. Az a legnagyobb emberi dicsőség, az a legnagyobb emberi csillag, aki a legmélyebbig alázza meg magát embertársai előtt. Ez a választás, kedves testvéreim. Ez senkinek sem szimpatikus. Senki sem akarja magát megalázni a testvére előtt. De az univerzum királya eljött, levette királyi palástját, emberi formát vett föl, és megalázta magát. Ha ő megalázta magát, nem akarom, hogy a példaképet követve én is megalázzam magamat. Alázzuk meg magunkat, rendezzük el bűneinket, és várjuk azt, hogy Jézus azt mondja, most már tiszták vagytok, mindnyájan. És amikor ez a vágyunk van, látjuk őt, amint meggörnyedve szolgál, és azt mondta, nem azért jöttem, hogy nekem szolgálnak, hanem hogy én szolgáljak, mi is határozzuk el, mivel szeretett engem, én is szolgálni akarok. Legyetek alázatosak, és legyetek szolgák. Akkor fogtok Krisztusra hasonlítani. Testvéreimnek mondom, a küldötteknek mondom, minden küldött gyűlést, minden testvérgyűlést, minden keresztény történést, interakciót ezen a két mércén kell lemérni. Mekkora az alázatosság, és mekkora a szolgálatkészség. Vagyis mennyiben vagyunk krisztusiak. Kérjük az Istent, hogy ebben segítsen mindannyiunkat, és hogy eljussunk abba a csodálatos országba, ahol mindannyian vágyakozunk. Amen.
1: Istenünk dicsőítésére énekeljük el a 298-as számainek első, második, harmadik és a hatodik verset. Tehát a 298-as számainek első, második, harmadik és a hatodik verset énekeljük.

0: leborulva imádkozzunk.
1: Mennyei jó atyánk, szerető Istenünk, Jézus Krisztus nevében köszönjük neked, hogy ismerünk téged és a te csodálatos ajándékodat, Jézus Krisztust, a te szent fiadat, aki meghalt értünk, hogy újra jogunk legyen a mennyei városhoz. Mennyei atyánk, köszönjük, hogy láthatjuk azt, hogy mi az az ország, ahova vágyakozunk, mi az az ország, ahova el szeretnél bennünket vezetni. Köszönjük, hogy eljön a nap, amikor eljössz angyalaiddal leírhatatlan dicsőségben, úgyhogy a szívünk soha addig át nem élt szeretetet, boldogságot, örömet fog érezni, hogy elfelejtjük egy szempillantás alatt azt, hogy milyen volt ez a földi élet, elfelejtjük nehézségeinket, és örömmel és hittel kiáltjuk, hogy te vagy, akit vártunk. Itt van a mi Urunk, a mi Istenünk. Ő benne gyönyörködünk, ő a mi menedékünk, ő a mi váltságunk, ő a mi királyunk. Drága Jézus Krisztus, kérünk, vedd át a te királyságodat. Gyere el a te alattvalóidért, és uralkodj rajtunk, örökkön örökké. Kérünk téged, hogy küldd el szent lelkedet, látogasd meg egyen-egyenként szívünket, mutasd meg minden bűnt, minden szennyet. Atyánk, nem tudunk megtisztulni magunktól, semmire sem vagyunk képesek. De azt szeretnénk őszintén, hogy tégy csodát velünk, fogd a mi szívünket, és teremtsd újjá. Teremtsd újjá, ahogyan Nikodémus tanítottad. Adj nékünk új szívet, amely te érted forró szeretettel ég. Adj nékünk új szívet, amely teljességéből szól a szánk. Szeretet, kedvesség, öröm, a mások szolgálata, alázatosság, szelídség vegyen bennünket teljesen hatalmába. Urunk, a tiéd a mi életünk teljességgel. Add, hogy a mi bűnös mi voltunk tökéletesen meghalljon, és te nyilvánulj meg mindenben. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy mindez ilyen ígéreteink vannak, és mi ezekben az ígéretekbe kapaszkodva hittel kiáltjuk, hogy te benned bízunk. Kérünk, teremts újjá mindannyiunkat, teremts újjá gyülekezeteinket, add, hogy szeretetben járjunk, és a feltámadott szentek közé, vagy a 144 ezer közé számoltassunk. Add, hogy családjainkban téged képviselhessünk, szeretet, öröm legyen ott is, és gyönyörködhess mi bennünk. Tudjuk, hogy ilyen ígéreteink vannak, és ezt akarod velünk megtenni, és csodálatosan köszönjük ezt neked. Jézusunk nevében. Amen.
0: Zárásként a 40-es számú éneket énekeljük.

0: Adventnet Rádió. radio.adventnet.hu.
1: Mindenkit szeretettel köszöntök. Újabb előadás sorozatot indítunk, és ennek az előadás sorozatnak ez az átfogó címe, hogy Nékem az élet Krisztus. Pál apostol mondja ezt a Filippi levél első fejezetében vallomásként, hogy nékem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Az előadás sorozatunknak a mai első alkalma ezt a címet viseli János evangéliuma első fejezet 14. verséből, hogy Krisztusra nézve hangzik el ez a kijelentés, teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Ha címet kellene adni a meghirdetett Biblia cím alá, ezt írnám, hogy a helyes istenismeret jelentősége. A helyes istenismeretnek milyen jelentősége van az életünkben? Ahogy figyeljük a tömegtájékoztatást Magyarországon is és az egész világról szóló tudósításokban, az elmúlt években feltűnhetett azt, hogy arról számolnak be, hogy világszerte emelkedik a vallásosság, illetve a vallásos embereknek az aránya. Kezemben van az Egyesült Államokról egy nemrég megjelent könyv, az Európa Kiadó adta ki, Kik vagyunk mi? Az amerikai nemzeti identitás dilemmái. Több fejezet is foglalkozik itt az amerikaiak vallásosságával. Azzal, hogy Amerikában vallásosnak lenni, az a nemzeti büszkeségnek a része, mert aki nem vallásos, valamilyen vallást nem követ, az lenézik. Mert hát, hogy Isten van, azt hinni kell, ez vitán felül áll, és mindenki valahogy így igazodik, és így hozzák ki a statisztikák is, hogy az amerikaiaknak 90%-a vallásos. Magyarországon is ez a statisztika, hogy Magyarország 70%-a katolikus vallásnak mondja magát, kb. 20%-a protestánsnak, egyebekben nagyon kis százalék, és az ateisták számaránya egyre csökken, és vagy Magyarországon a legújabb felmérések szerint különösen emelkedik a vallásosság a fiatalok körében, ahol már az 50-55%-ot is meghaladja, amit senki nem tudott volna még elképzelni 10 vagy 20 évvel ezelőtt, hogy a fiatalok körében ekkora tért hódít a vallásosság, és ennyire keresik a felekezeteket, egyházakat. Már talán ezt nem lehet így mondani, hogy keresik Istent, mert rendkívül vegyülékes ez a vallásosság. A Bibliából, hogyha kutatjuk ezeknek az okait, a Biblia szerint nem ateizmussal záródik a világtörténelem. Kifejezetten hatalmas, nagyarányú vallásosság fog jellemző lenni a föld lakosságára. Ugyanakkor a Bibliában van két fogalom, amit a vallással, az istenhittel kapcsolatban kiinduló pontként érintenünk kell. Az egyik a tudatlanság kategóriája, a másik pedig a félreismerésnek a kategóriája. A Biblia szerint a legtöbb ember Isten létével, Isten kilétével kapcsolatban tudatlanságban van. Vagyis nem tudják az emberek, hogy ki az Isten. Lehet, hogy vallást gyakorolnak, lehet, hogy már egy felekezethez tartoznak is, de ki az Isten? Ma is föl lehetne tenni a kérdést Ézsaiás könyve 40. fejezetével, ott található ez a kérdés, hogy kicsoda az Isten, és milyen képet formáltok róla. Ki az Isten? És minek hiszitek az Istent? Ki az Isten, és milyen képet formáltok róla? A legtöbb ember, mondom, ilyen tekintetben tudatlanságban van, és ezt a Bibliából könnyen megértenünk, hogy miért. Azért, mert a Biblia szerint Isten hitelesen csak a saját szavából ismerhető meg. Aki nem a saját szava szerint ismeri meg az Istent, nem az szerint, hogy Isten bemutatja önmagát, hogy Isten feltárja önmagát, ott csak tudatlanság, vagy ami ennél is rosszabb, félreismerés lehetséges. A tudatlanságról a leghíresebb ige helyett az Apostolok cselekedetei 17. fejezetében olvashatjuk. Mindannyiunk előtt talán ott van a kép, amikor Pál apostol megjelenik Aténban, és ott az ókori világ akkori kulturális központjában is azt látta, hogy az emberek tulajdonképpen vallásosak. Mindenkinek megvolt a maga bálvány szobra, mindenki meghozta ott az áldozatot, és ott az agórán, ahol fellépett Pál apostol az Arajosz Págoszon, ami alatt az agóra elterült, mindenki valamilyen Istennek áldozott, és Pál is ezzel kezdte a beszédét, hogy én azt látom, kedves aténiak, hogy ti minden tekintetben istenfélő emberek vagytok, mert mindenki valamilyen Isten előtt hódol, sőt, még egy olyan oltárt is látok itt a sok közül, amire ez van felírva, hogy az ismeretlen Istennek. Hát akit ti ismeretlenül imádtok, azt én, mint ismertet hirdetem néktek, és eközben a nagy aténi prédikációja közben mondja ezt Pál apostol, hogy Isten a tudatlanság idejét elnézi. Ez egy nagyon vigasztaló bibliai kifejezés, mert mindannyian tulajdonképpen sok tekintetben, sok mindenben tudatlanok vagyunk, de leginkább az égi dolgok, az isteni dolgok tekintetében vagyunk tudatlanok. Ha Biblia nem került a kezünkbe, vagy nem kisgyermekkorunktól fogva, nem biblikus istenhitre tanítottak bennünket, és hát nagyon kevés az ilyen ember, akit így neveltek föl, akkor lényegileg tele vagyunk tudatlansággal. De milyen jó olvasni ezt a Bibliában, ezt a kijelentést, hogy Isten a tudatlanság idejét elnézi. A tudatlanság miatt Isten senkit kérdőre nem von. A tudatlanság bűnné akkor válik, amikor az ember meg akar maradni a tudatlanságban. De sokszor mi önhibánkon kívül vagyunk tudatlanok. Tehát keresünk sok dologra megoldást, így az istenhit kérdésére is megoldást, de tudatlanok vagyunk. Akkor én Budapestre kerültem, úgy gondoltam, hogy vidékkel összehasonlítva sokkal jobb helyzetbe jutottam. Egyetemi időm alatt bejártam a várost, vallási összejövetelekre is elmentem. Soha nem felejtem el, itt a 11. keretben voltam személy és fültanúja annak, hogy egy idős házas pár az egyik templomban végighallgattunk valamit, de már rohantunk a buszhoz, hogy menjünk a másikhoz, mert ott is volt egy meghirdetett valami. Én is szaladtam, ők is szaladtak, és közben ott a buszon beszélgettek, és azt mondták, hogy jaj, de jó lenne ezt mindezt megérteni, megemészteni, olyan mély dolgot hangzottak el. A következő helyről mentünk, egyébként majdnem ellentétes dolgok hangzottak el. Tehát körülbelül így vagyunk mi, hogy szaladunk, valahonnan pótolni akarjuk a hiányosságainkat, de sokszor úgy van az, hogy leérünk éveket, évtizedeket, és még mindig csak a tudatlanságnál tartunk, mert nem jutottunk olyan ismeretekhez, tehát olyan biztos ismeretekhez, olyan perdöntő és bizonyított ismeretekhez, amelyekre az életet lehet építeni. De azt gondolom, hogy a tudatlanságnál sokkal nagyobb probléma a félreismerés. Tehát az, hogyha valaki mondjuk úgy gondolja, hogy ő már nem tudatlan, ő ismeri az Istent, de közben nem látja, hogy ő tulajdonképpen Istenként nem annyira az Istent követi, hanem valamilyen Istenről adott magyarázatot, vagy valamilyen Istenről adott képet. Vörös Sándornak van az a megrendítő szonettje, aminek ez a cím, hogy

Ő valóságos Istent, ezért is szokta a Biblia felhívni a figyelmünket, hogy az Istenünk az élő Isten, az élő valóságos Isten. És ezért is mondta az életének egyik legsúlyosabb kijelentését Jézus a vallási vezetőkre. János evangélium a 9. fejezetében olvassuk ezt, amikor egyszerre odafordult a farizeusokhoz Jézus, és azt mondta, hogy ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. De mivel azt mondjátok, hogy látunk, ezért a ti bűnötök megmarad. Ezt most a mai témánknak megfelelően így is átírhatnám ezt a mondatot, hogy Jézus mintegy ezt mondta, hogy ha tudatlanok volnátok, nem volna bűnötök. De mivel ti azt mondjátok, hogy ismeritek az Istent, holott ti félreismert Istent követtek, ezért a ti bűnötök megmarad. A tudatlanság és a félreismerés között mi a nagy különbség? Az, hogy mondom, a tudatlanság szinte mindannyiunkat, valamilyen dologban mindannyiunkat körülvett az életben. A tudatlanság általában önhibánkon kívüli tudatlanság, noha itt is van az embernek erkölcsi felelőssége, mert vannak olyan embertársaink, akik azt mondják, hogy én nem is akarom megismerni. Valahogy amikor Adi fogta a Bibliáját és bedobta a tűzbe, hogy égjen el, számomra ettől a pillanattól fogva nem létezik, megvan adva a feloldozás a magam számára, hogy nincs Bibliám, tehát nem olvashatom. A tudatlanságban is vannak erkölcsileg nem annyira menthető kategóriák, de a tudatlanság egésze általában az önhibánkon kívüli sajátosság. A félreismerésnél nem erről van szó. A félreismerésnél arról van szó, hogy tudjuk, hogy megismerhető, erőfeszítést kellene tennünk, hogy megismerjük, ugyanakkor azonban elkerüljük ezeket a próbálkozásokat, ezeket a törekvéseket, és megmaradunk egy ilyen kényelmes istenképben, vagy istenhitben, hogy hát mi tudjuk, hogy van Isten, mi nem vonjuk kétségbe, hogy ne léteznék. Egészen pontosan, mivel nem látjuk az Istent, ezért pontosan nem tudjuk, hogy kicsoda. A Bibliával kapcsolatban nagyon sok a vita, azt nem merem elővenni, mert arról mindenki csak vitatkozik, meg ezért van olyan sok keresztény felekezet. Tehát ez az, hogy én vallásos vagyok, de az Isten képem az olyan, hogy nem az Istennek a tulajdon kijelentéseiből állt össze ez az Istenkép, hanem az elődeink, a kortársaink, a szokás, a hagyomány, amit mások mondtak, vagy amit mások tanítottak velünk, vagy valamilyen ilyen istenképünk áll össze. És ez a veszélyes, és ez az erkölcsileg is nagyon veszélyes. Ez az, amire Jézus azt mondta, hogy ha vakok volnátok, nem volna bűnötök, de mivel azt mondjátok, hogy látunk, ezért a ti bűnötök megmarad. És ha mindezt végig gondoljuk, és további bibliai kijelentéseket hívunk segítségül, akkor még komolyabbá és még súlyosabbá válik ez a kérdés, tudnék az Isten ismeret kérdése. Azt mondhatjuk, hogy a Biblia szerint a legalapvetőbb kérdés az Isten ismeret, a helyes, a hiteles Isten ismeret kérdése, minden ebből nő ki. Ezt egy ószövetségi proféta éppen úgy elmondja, mint maga Jézus Krisztus. Először hadd idézzem az ószövetségi profétát, Hóseás próféta könyve 4. fejezetét, akinek különben az egész könyve lényegileg erről szól, egy nagyon sokat szenvedett és megpróbált próféta. Olvasom a könyve 4. fejezetének az első versét. Hóseás könyve 4. fejezet első verse. Halljátok meg az Úrnak beszédét, Izrael fiai, mert pere van az Úrnak a földnek lakóival. Mert nincs igazság, és nincsen szeretet, és nincsen Istennek ismerete a földön. Ez egy nagyon nagy Biblia vers. Ez úgy mindenkit kérelek, hogy próbáljuk meg megjegyezni, hogy miért nincs igazság a földünkön? Miért nincs szeretet a földünkön? Mert nincs Istennek ismerete. Amire olyan sokszor szoktunk panaszkodni, hogy igazságtalanságokkal vagyunk körülvéve, hogy nem érzünk igazi szeretetet. Ez Hóseás könyve szerint egy dologra megy vissza, hogy az emberek nem rendelkeznek hiteles istenismerettel. Ha valakinek nincs igazi istenképe, az az igazságot is, meg a szeretetet is máshova fogja viszonyítani. Nem Isten alapján fogja ezt elgondolni és megélni, hanem esetleg emberekhez viszonyít, vagy emberek által kivetített istenképekhez viszonyít. Tehát ez egy nagyon nagy bibliai kijelentés, hogy azért nincs igazság, és azért nincs szeretet a földünkön, mert nincs Istennek ismerete a földön.
Ugyanettől a prófétától idézi Arany János is a Széchenyi emlékezetet című hatalmas nagy ódájában.

hogy elvész az én népem, mivel tudomány nélkül való. Ezt is így lehetne fordítani helyesen, hogy elvész az én népem, mert Isten ismeret nélkül való. Az életnek tudnék a legfontosabb kérdése az, hogy a gondolkodásunkban, a beszédünkben, a cselekedeteinkben mihez viszonyítunk, mi a mértékünk? Mi a mértékünk? Ki a mértékünk? A mai világ mértéke az evolúciós tanításnak köszönhetően szinte az állat. Ugye onnan emelkedtünk ki, azoknak az ösztöneivel, indulataival rendelkezünk, tehát tulajdonképpen mi nekünk a mértékünk egy biopszichikai sajátosságrendszer. Az mindenek fölött való, azt mindenki elismer. Ha valaki éhes, ott senki nem fog ellenvéleményt mondani. Ha valaki szomjas, valakinek testi szükségletei vannak, ott azt mindenki elismeri, minthogyha az ember más se lenne, mint egy biopszichikai adottság, és semmi több. A Biblia szerint az ember mértéke nem az, hogy testileg milyen, bár Isten teremtette a testet is, de Isten még többet is teremtett a testünknél. Az embernek nem mértéke az ember, hogy Protagorász, a híres görög filozófus mondta, hogy minden dolgok mértéke az ember. Ez nem igazság a Biblia szerint. A Biblia szerint az ember mértéke az Isten. Az Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket. Az Isten állította elénk az életünk hivatását, küldetését. Ha valakinek nincs Istenről ismerete, nincs önmagáról se ismerete. Ha valaki nem tudja, hogy ki az Isten, önmagáról se fogja tudni, hogy kicsoda. Tehát az Isten ismeret tulajdonképpen minden dolgoknak a forrása. Ugyanezt említettem, hogy két újszövetségi igehelyel is szeretném szemléltetni. Az egyik a János Evangélium a 17. fejezet 3. verse, tehát János Evangélium a 17. fejezet 3. verse, amelyben ott szerepel ez a kis megszorító jelzővel adott kifejezés, hogy az egyedül igaz Isten. Azért könyörgött Jézus Krisztus, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent. Jézus ezt a kifejezést nem felejtette el oda állítani az Isten neve elé, hogy van egy egyedül igaz Isten. És ezen kívül persze nagyon sok istenkép van forgalomban, de ezek mind hamisítványok, ezek mind az igaz Istentől való eltérésnek az eredményei. Tehát az egyedül igaz Isten. A másik igehely a Jelenések könyve 22. fejezet 6. verse, amiben ezt olvassuk, hogy a beszédek hívek és igazak, és az Úr, a szent proféták Istene bocsátott el az ő angyalát, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenni hamar. Tehát nagyon érdemes megjegyezni ezt a két kifejezést. Egyedül igaz Isten, és Isten a szent proféták Istene. Tehát ha valaki arra hivatkozik, hogy a guruk milyen Istenről beszélnek, vagy Mohamed milyen Istenről beszél, vagy egyéb más vallási tanítók az emberiség története során annyi sokféle Isten arcot mutattak be, és ezeknek most százmilliós, sőt milliárdos táboraik vannak. Tudjuk jól, hogy az iszlám is több mint 1 milliárd hívőt számlál, és a keleti kifejezetten személyes istenhitet nem is való vallások is több milliárdos embertömegeket vonzanak, de ha nekünk az élet Krisztus, és ha mi Krisztusnak tulajdonítunk hitelt, és neki adunk igazat, akkor ezt meg kell jegyeznünk, ezt a két kifejezést, hogy Jézus beszélt egy egyedül igaz Istenről, és Jézus beszélt a szent proféták Istenéről. Tehát Jézus erre külön is hangsúlyt fektetett, hogy az életben el ne tévejedjünk, nekünk hiteles istenképünk legyen. Mi a félreismerés útján ne induljunk el, ha tudatlanok voltunk is az életünkben, de a tudatlanságot ne váltsa fel az életünkben egy félreismert, egy bálvány Istennek való hódolás és imádat. Tehát ennek a jelentősége a Bibliában, akár az új szövetséget tekintjük, óriási. Most a következő kérdés nyilván úgy kell, hogy hangozzék, hogy lehet megkülönböztetni az igaz Istent, meg azokat az isteneket, akiket isteneknek mondanak, de nem igazak. Ha a Biblia azt mondja, hogy van egy egyedül igaz Isten, és rajta kívül, ha vannak úgynevezett istenek, mondja Pál apostol az 1. Korintus levél 8. fejezetében, hogy vannak úgynevezett istenek fenn az égben vagy a földön, sok Istent megtisztelnek, sok minden tárgyat meg lényt megtisztelnek ezzel a címmel, hogy Istent.
De ha vannak is úgynevezett istenek, ezek nem istenek, mondja, hanem emberi kitalálásnak a gyümölcsei. Na de hogy lehet ezeket megkülönböztetni? Hogy tudjuk magunkat megóvni a helytelen, a hamis istenismerettől? Hogy tudunk szabaddá válni a bálványoknak a tiszteletétől? Hiszen ha csak ennyit végig gondolunk, mint amit most pár szóval próbáltam fölvezetni, akkor ebből is arra a következtetésre jutunk, hogy van egy egyedül igaz Isten. De csak egy ilyen Isten van. Rajta kívül viszont a forgalomban levő Isten képeknek száma szinte megszámlálhatatlan. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy olyan, mint egy kör 360 foka van. A kör 359 foka az mind a hamis istenekről beszél. Óriási, pazar változatosságban kínálja az emberiségnek valaki a hamis istenképeket. Akar szigorú Isten, nagyon szigorú Isten, aki szinte semmit nem tud elnézni, megbocsátani. Ilyenre is van példa. Akarsz a másik végponton egy elvtelen Isten, aki mindenkire mindent ráhagy, mindenkinek mindent megbocsát. Nem is kell igazán megbánni a bűnöket. Akkor is elintézi majd, hogy te feloldozást nyerjél. Szóval, ha kiterítjük ezt a 359 fokot, mint egy ilyen legyezőként, mindenféle emberi vágyra és mindenféle emberi kívánságra van egy istenkép, van egy istenarc. Hát hogy tudjuk mi ezt megkülönböztetni attól az egyedül igaz Istentől? Meg az egyedül igaz, az csak egy. A 359 fokkal szemben csak egyetlen egy fok van, ami az igaz Istenről beszél. És János apostol, amikor írta az evangéliumát, ahonnan a prológusából való a mai előadásunk címe, a János evangélium első fejezet 14. verse, én úgy gondolom, hogy János apostol az evangélium elején valami hallatlan döntő dologra mutatott rá. Amikor arról beszélt, hogy ők megismerték Jézust és azt az Istent, aki küldte őt, amikor arról beszél János, hogy megismerték az egyedül igaz Istent, akkor így foglalja össze ezt egy mondatban, hogy ő teljes kegyelemmel és igazsággal. Ez az egyedül igaz Isten, ami semmilyen más Istennél nincsen meg, hogy ő teljes kegyelemmel, vagyis hát a tiszta, tökéletes szeretettel és igazsággal. Röviden szólva így mondanám, az az egyedül igaz Isten, akiben a szeretet és az igazság maradéktanul találkozik és összefor. Az igaz Istent a jelleméről lehet megismerni, ahogy egyébként az embereket is a jellemükről lehet leghitelesebben, legmértéktartóbban megismerni, kinek milyen a jelleme. Azt mondja itt János evangélium a prológusa, hogy Isten valami olyan csodálatos lény, akit emberek nem tudtak kitalálni. Emberek vagy olyan Isten tudnak kitalálni, aki teljes igazsággal, de nem teljes szeretettel. Vagy olyan Istent, aki teljes szeretettel, de nem teljes igazsággal. Vagy egy szigorú Istent, vagy pedig egy elvtelenül engedékeny Istent tudnak az emberek elképzelni, kitalálni, kivetíteni. Az Isten olyan lény, akinek az erkölcsi ábrázata, akinek a jelleme, az kitalálhatatlan, amit az emberi világban leginkább hiányolunk. Amit az embereknél nem látunk, maradéktanul így, ilyen tökéletességben soha nem látunk, hogy igazságosnak lenni, de teljes szeretettel, és szeretetteljesnek lenni, de teljes igazságossággal. Ezt nem látjuk az embereknél, viszont Isten teljes kegyelemmel és igazsággal. Az Isten lényének nagyon sok része, tulajdonsága van. Például, ha valaki nem olvassa is a Bibliát, de úgy elgondolkozik erről, hogy ki lehet az Isten. Minden mitológiában ez előfordul, és mindegyik vallás úgy állítja be, hogy az Isten valami nagy, mindenható lény. Ebbe úgy tulajdonképpen nincs is különbség vallás és vallás, sőt, hogy van egy lény, aki az egész világ mindenséget a kezében képes tartani, aki tud uralkodni és fent tudja tartani a világmindenséget. Az Isten mindenhatósága mellett sokan még az örökké valóságát is emellé teszik teljes joggal, hogy az Isten nem teremtmény, mint mi vagyunk, hanem öröktől fogva létezik, bár ugye sokat nem tudunk megragadni mi ezekkel a fogalmakkal, hiszen alig tudunk mi vele mit kezdeni, hogy örökké való vagy végtelen. Ugye van ilyen ószövetségi kijelentés a Dániel könyve 7. fejezetében Istenről, hogy akinek napjainak száma végtelen. De mindegy, hogy most hogy mondjuk, hogy örökkévaló vagy napjainak száma végtelen, szinte alig tudunk vele mit kezdeni, de ezt is elismerik. A minden tudásáról is, az előrelátásáról is általában az elismerés szintjén mindenki hasonlóképpen nyilatkozik. De a nagy kérdés, hogy ki az Isten?
A nagy kérdés, hogy az Istennek milyen a jelleme. A nagy kérdés az, hogy hogyan tekinthetünk az Istenre, milyen az erkölcsi tulajdonsága az Istennek. Hát itt már rendkívül szórt a vallásokon belül is a kép, a kereszténységen belül is. Gondoljunk például csak az elmúlt 2-3 évszázadnak a legnagyobb hatású irányzatára, ami kifejlődött itt a félig ateista, félig vallásos Európában, ez a deizmus. A deizmus azt mondja, hogy az Isten mindenható, az Isten örökkévaló, Isten mindentudó, csak jó messze van, és velünk nem sokat foglalkozik. Ő az órás, felhúzta az órát, az óra jár, nekünk kell megismernünk az órát, az óra a törvényszerűségeit, a világot, a természetet, a társadalmat, de az Isten végtelen messzeségben, valahol ott a ki tudja hol levő mennyben trónol, és az Istent hidegen hagyja, ahogy Babis mondja az egyik versében, hogy békés ő, míg mi viharzunk, békéjét nem bántja harcunk. Itt az emberek veszekednek, ütik, verik egymást, az Isten meg ott egy olyan, hogy Vörös Sándor mondja, egy olyan merev csillámú közönyként a jó távoli égben figyeli a világ történelmi jeleneteit. A Biblia azt mondja, hogy nem erről van szó. A Biblia arról tanít, hogy az Isten jelleme, csodálatos jellem, ő teljesen együtt érez az emberrel, ő arra is vállalkozott, amit egyébként semmilyen más vallás nem hirdet, csak a Biblia és a kereszténység, mármint az a kereszténység, ami a Bibliát tényleg komolyan veszi, hogy az Isten emberré is lett. Az Isten annyira együtt érez a tőle eltávolodott emberiséggel, hogy ő, mint Isten, magára vette az emberi természetet, eljött közénk, hogy lássuk azt, hogy az Isten nem fordult el a teremtményeitől, azoktól se, akik tőle elfordultak, hanem az Isten mélységes együttérzés, mélységes szánalom, mélységes szeretet. Az Isten pontosan tudja, hogy kinek mennyi a felelőssége az életében. Az Isten mégse a felelősséggel azonosít bennünket, hanem azzal, hogy jószerivel mindannyian áldozatai vagyunk a rossznak. Az, hogy mi milyen állapotban vagyunk, mondom, ott mindenkinek van egy bizonyos fajta felelőssége, van egy bizonyos fajta áldozat jellege is, hogy belekerültünk ebbe a nehéz helyzetbe, amiben most mi élünk emberek, de az Isten nem azt követeli tőlünk, hogy most ennyiben vagy felelős, és akkor hozz rendbe az életedet, és ennyiben áldozat vagy, ott majd segítek neked, hanem az Isten úgy tekint ránk, mint akik mintha mindenestül fogva áldozatául estünk volna, egy rendkívüli erőnek, egy rendkívüli féktelen és hitető erőnek, a gonoszságnak, a rossznak, a bűnnek. És az Isten segíteni akar, és az Isten a szeretetével és az igazságával egyidejűleg akar segíteni. Ez az a páratlan dolog, amit a Biblia hirdet az Istenről, hogy az Isten egyszerre szeretet és egyszerre igazság. Ezt semmilyen más vallásban nem találjuk meg. Ha bármely vallásban istenképet tanulmányozunk, teljesen mindegy, hogy ez a görög-római mitológia, finnugor mitológia, mindegy, hogy a mohamedán vallás, vagy keleti vallások, vagy törzsi vallások, ilyen istenképet, amit a János 1.14 kimond, hogy teljes volt kegyelemmel és igazsággal, ilyet nem találunk. Itt jön a következő nagy probléma, hogy hiába, hogy a Biblia alapján látjuk nagy vonalaiban, hogy ki az igaz Isten, és kik nem az Istenek, noha annak mondják őket az emberek, a Biblia is ismeri azt a sajátosságot, hogy az Ószövetségben a zsidó nép és az Új Szövetségben a kereszténység sem mindig képviselte igazán az Istent. És itt az emberek további zavarok elé néznek, és azt mondják, hogy hát, hogyha a hívő vagy vallásos emberek ilyenek, ha így mutatják be az Istent, amiről már én ösztönszerűen érzem, hogy ez nem az igazi Isten, hát akkor az Istennek itt valóban van-e képviselete, az egyedül igaz Istennek itt vannak-e hívei, követői, akiknek az életéről leolvasható az, hogy milyen az igazi Isten. Csak úgy, hogy egy kicsit a sokfajta bibliai ismeretünket rendezni tudjuk, említem meg, hogy például Jézus, amikor a világra jött, akkor is a választott népen belül is többféle csoportosulás volt, és többféle istenképet hirdettek. Például a zsidó nép körében is volt egy olyan csoport, ami ki is vonult a népből, mert azt mondták, hogy ez nem vallásosság, ez nem istenfélelem, és kivonultak a társadalomból a Holtenger partjára ezek a nemrég felfedezett esszénusok, akik külön kolóniát hoztak létre, ott leírták a reguláikat, aféle zsidó szerzetesek voltak, és ők úgy gondolták, hogy ők őrzik meg az igazi istenképet, és ők tanítják a fiatalokat az igazi istenhitre, mert
a világból ki kell vonulni, és így kell megőrizni az Istennek a méltó képviseletét. Aztán voltak a Heródes pártiak, ez is egy kisebb csoportosulás volt, akik kevesen voltak, de Heródes és családja körül gyülekeztek, és úgy gondolták, hogy a zsidó nép fennmaradásáért egy ilyen királynak és egy ilyen hatalomnak tartozunk köszönettel, és ő mellé álltak. Akkor voltak a sadduceusok, akikkel nézve azt tudnánk mondani, hogy olyan volt a sadduceusoknak a pártja vagy közössége, mint ma egy baloldali, vagy mint ma a baloldal. Ők például azt mondták, hogy a Bibliából nem minden fogadható el, csak Mózes 5 könyvét fogadták el, és úgy a maguk kedve szerint fogadtak el a Bibliából tanításokat, és az Isten képük egy ilyen evilági, egy ilyen politizáló Isten kép volt, aki őket küldi a társadalmi harcokba, küzdelmekbe, és egy ilyen Istent követtek. Egy negyedik csoport volt a farizeusoknak a csoportja, ezeket most talán úgy mondanánk, hogy ők voltak az akkori jobb oldal, mai fogalom szerint, akik mereven ragaszkodtak a hagyományokhoz, a szokásokhoz, az bizonyos értelemben fölébe is emelték a Bibliának, de azért a Bibliát is elfogadták, tehát nem olyan véleményt formáltak, mint a sadduceusok, ők az egész Bibliát elfogadták, csak egy kicsit már változtatgatták a tanításokat, és már az emberi szokásokkal, hagyományokkal keverték. És amikor Jézus eljött erre a világra, és azért is soroltam fel így gyorsan ezeket a vallási csoportosulásokat, tulajdonképpen az életének a legnagyobb küzdelmeit ezekkel folytatta, illetve azokkal az ember tömegekkel, akik valamelyiket ezek közül követték. Jézusnak van egy nagy kifejezése. Hát Jézusnak sok nagy kifejezését kellene nekünk szó szerint megjegyeznünk, de ezt a nagy kifejezést mindenképpen a mai témánál hadd emlékeztessek rá mindenkit. Ez a Máté evangélium a 22. fejezet 29. verse. Máté 22-29. Jézus azt mondta, azért tévelyektek, mert nem ismeritek sem az írásokat, sem Istennek hatalmát. Jézus azt mondta, hogy a tévelygés onnan származik az Isten képpel kapcsolatban, hogy az emberek nem akarják tudomásul venni, hogy az Isten mit mond önmagáról, hogy az Isten hogy mutatkozik be, ami azért súlyos emberi fogyatékosság, mert hogyha itt egy élő ember, akit minden nap látunk, és nem akarjuk meghallgatni, akivel találkozunk és beszélhetnénk, nem akarjuk meghallgatni, hanem mindig egy harmadik felől tájékozódunk, hogy ő mit mond róla, ugye ez is súlyos dolog lenne. Mert ha én valakit megismerhetnék, beszélhetnék vele, és kikerülöm ezt, inkább azt mondom, hogy az én nem tudom milyen jó barátom véleményét teszem perdöntővé az ő kérdésére. Súlyos dolog lenne. Pedig az illetőt látom. De hogyha valakit nem látunk, mint az Isten, és egy nem látott lényről nem fogadjuk el, amit ő mond, hanem azt fogadjuk el, amit mások mondanak róla, így gyakorlatilag a tévesztésnek a lehetősége a végtelen. Ezért mondta Jézus, hogy azért tévelyektek, mert nem ismeritek sem az írásokat, sem Istennek hatalmát. Tehát Jézus annyira világosan ráutalt arra, hogy Istent hitelesen megismerni csak a saját beszédéből lehet. És ne vallásos emberek élményei, ne vallásos emberek véleményei után menjünk, mert csak nem mindig biztos, hogy tévedni fogunk, mert amit ember mondhat az Istenről, ez soha nem olyan 100%, mint amit az Isten mondhat önmagáról. Ugye van az Ószövetségben erről egy megragadó könyv, ez a Jób könyve. A Jób könyvében Jób mindegyik barátja istenfélő ember, mind a három idős barát és a negyedik fiatal barátja is istenhívő ember, de azt akarják elfogadtatni Jóbbal, amit ők gondolnak az Istenről. És milyen jó, hogy van egy ilyen könyv a Bibliában, hogy Jób ezt nem fogadja el, és Jób azt mondja, hogy ő magától az Istentől kér majd választ arra nézve, hogy miért engedi meg az életében ezeket a döbbenetes dolgokat. Tehát Jób kifejezésre jutatja, hogy ő csak is az Istentől fogad el az Istenről hiteles ismeretet. És ha most fellapozzuk János evangéliuma 5. fejezetét, onnan néhány mondatot szeretnék felolvasni. Jézusnak is ugyanilyen küzdelme volt a sok-sok Isten képet hirdető emberekkel. Itt most maradok a farizeusoknál, hiszen a farizeusok testesítették meg
a sadduceusokkal szemben azt a végletet, ami mind a mai napig elterjedtebb a kereszténység körében is. Ha röviden kellene megfogalmazni, azt mondanám, hogy a sadduceusok elvtelenek voltak, a farizeusok képmutatók. A sadduceusok maguk válogatták ki, hogy miben hisznek Istennel kapcsolatban, tehát a maguk kezébe vették a mércét, mintha Isten nem is lenne, majd az ember eldönti, hogy milyen Istent kíván. A farizeusok ezt nem tették, ők nem vették maguk kezébe a mércét, ők mindent elfogadtak látszólag, amit az Isten mondott önmagáról, de csak látszat volt, kívülről mutatták, hogy ők Isten szerint élnek, belül azonban a szívükben nem fogadták az Isten beszédét, tehát ezért mondom, hogy ők képmutatók voltak. Mind a mai napig az Isten hit, illetve az Isten ismeret kérdésében lényegileg ez a két nagy véglet. Vagy egy elvtelen, nem az Isten beszédeihez ragaszkodó tanítás, vagy pedig látszólag az Isten beszédeihez ragaszkodó, de képmutató gyakorlati életet felvonultató vallásosság. János evangéliuma 5. fejezetében a 37. verstől szeretném felolvasni, egy nagyon kiélezett helyzetben szinte vitatkozik Jézus itt a farizeusokkal, és a következőt mondja nekik. Tehát János evangéliuma 5. fejezet 37. versétől. Aki elküldött engem, maga az Atya is bizonyságot tett rólam. Sem hangját nem hallottátok soha, sem ábrázatát nem láttátok. Az ő igéje sincs maradandóan bennetek, mert akit ő elküldött, ti annak nem hisztek. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek én rólam. És nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Dicsőséget emberektől nem nyerek, de ismerlek benneteket, hogy az Istennek szeretete nincs meg bennetek. Én az én atyám nevében jöttem, de nem fogadtatok be engem. Ha más jönne a maga nevében, az befogadnátok. Mi módon hihettek ti, akik egymástól nyertek dicsőséget, és azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek? Ne állítsátok, hogy én vádollak majd benneteket az atyánál. Van, aki vádol titeket, Mózes, akiben ti reménykedtetek. Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is hinnétek, mert én rólam írt ő. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, mi módon hisztek az én beszédeimnek? Mondom, ez egy kiélezett vitahelyzet, hogy Jézus itt beszélget a farizeusokkal. Hadd tegyem fel a kérdést rögtön az első versre nézve, amit felolvastam. Miért mondta Jézus azt, hogy sem hangját nem hallottátok, sohasem ábrázatát nem láttátok? Hát Istent senki nem látta. Miért veti ezt a farizeusok szemére, mintha ők erről tehettek volna, hogy sem hangját nem hallottátok soha, sem ábrázatát nem láttátok? Én azt gondolom, hogy ezt Jézus azért mondta a farizeusoknak, mert habár az Isten most még láthatatlan a számukra, nem azért, mert egyébként láthatatlan lenne. Isten látható személy, ugyanolyan személy, mint mi vagyunk, ugyanolyan testi, lelki felépítéssel, gondoljunk arra, hogy Jézus is köztünk élt, és őt látták, fogták, hallották, mindent tudtak róla, és Jézus világosan mondta, hogy őt az Atya küldte, akinek tehát hangja van, ábrázata van. Bibliánk első lapján is azt olvassuk, hogy Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert. Tehát az Isten látható személy, most nem azért nem látszik, mert láthatatlan, hanem azért, mert nem bírnánk elviselni az ő színről színre való látását. És Isten majd látható is lesz, Jelenések könyve is ezzel fejeződik be, hogy Isten majd itt lesz az emberek között, Isten majd mindenki meglátja, Isten karnyújtásnyira lesz minden embertől. Én azt hiszem, hogy azért mondta ezt Jézus a farizeusoknak, mert igenis ma, amikor nem láthatjuk még az Istent, azért felfogásunk, képünk lehet az Istenről. Hogy egy emberről is, akit nem látunk, nem ismerünk, de halljuk a szavát, olvassuk az írásait, valahogy nem külsőleg lehet képünk róla, hanem belsőleg. Milyen a gondolkozása, milyen a lelkülete, milyen az érzülete. Tehát ezért mondja Jézus ezután azt, miután szemére veti a farizeusoknak, hogy sem hangját nem hallottátok, sohasem ábrázatát nem láttátok, az ő igéje sincs maradandóan bennetek. Ezek szerint tehát mi eljuthatunk a hiteles Isten képig, mindenkinek lehet hiteles Isten képe. Mi ennek a nagyon egyszerű titka,
hogy az Isten igéje, az Isten beszédei maradandóan legyenek bennünk. Ez a helyes Isten kép megszerzésének egyedüli titka, hogy amit az Isten mond, azt jegyezzük meg, azt tartsuk kincsnek, azt rejtsük el, és amit újra és újra mond, és újra olvassuk az Isten beszédeit, azt mind-mind fogadjuk el, és valahogy ezekből fokról fokra és egyre tisztultabban fölépül egy igazi Isten kép. Jézus ugyan látta az Istent, hiszen az Isten közeléből jött, tehát őt a mennyei atya küldte. De ugye Jézus is megszületett itt a földön, felnevelkedett, ugyanolyan ember lett, mint mi vagyunk. Neki is valahogy újra azt az Isten képet, akit ő ismert, itt a földi életben ugyanazt az Isten képet meg kellett szereznie. Fel kellett, hogy épüljön benne. És ha most feltenném a kérdést, hogy Jézusban hogyan épült fel ez az Isten kép? Hogyan tudta, hogy őt az Isten küldte? Hogyan tudta, hogy miért küldte? Hogyan tudta egészen pontosan, hogy mi a feladata itt az életben? Figyeljük meg, hogy Jézus egész életében törvényszerűség ez, ahogy az igéhez ragaszkodik. Ahogy az Isten beszédeihez ragaszkodik. Ő aztán igazán elmondhatta önmagáról, hogy az Isten beszéde maradandóan benne volt. Csak két történetre hadd hivatkozzam, Jézus fellépésének és Jézus halálának a történetére. Amikor Jézus fellépett, tudjuk jól, hogy ezt a 3,5 évi munkát azzal kezdte, hogy elvonult a pusztába, 40 napi böjtöt és imát tartott, és a 40 napi böjtés ima után Isten megengedte azt, az az Isten, akit keresett Jézus ezzel a böjtelés imával, az az Isten megengedte azt, hogy az emberiség félelmetes ellensége Sátán is megjelenjék neki, természetesen nem valami visszataszító alak formájában, hanem nyugodtan mondhatjuk Pál apostol szavaival, hogy világosságot hozó angyal képében, ugye? Sátán megjelenhetett a pusztai megkísértés végén, és 3 ajánlatot tett Jézusnak. Ugye ez a híres Máté és Lukács 4. fejezetében megörökített pusztai megkísértés, amelyben olvassuk Sátánnak a 3 ajánlatát. És miért idézem fel ezt a történetet? Jézus a mindannyiunkat megkísértő összes megpróbáltatást elszenvedte ebben a 3 megkísértésben. Senki ember nem mondhatja azt, hogy más kísértései, vagy súlyosabb, vagy más jellegűbb kísértései lennének, mint akkor ott Jézusnak voltak. Valóban változtasd a köveket kenyerekké, tehát a testi kívánságainkért valahogy adjuk alább, és kövessünk el rossz dolgot ezek kielégítésért, vagy vesd alá magadat a mélybe, tehát próbáljuk ki, hogy az Isten mit szól ahhoz, hogy mi elindulunk egy általunk is rossznak látott úton, megőrize bennünket az Isten, és a 3. a legsúlyosabb megkísértés, hogy ne vállald a szenvedést. Az életben a küzdelem, a szenvedés a legborzalmasabb, nem kívánatos dolog. Az emberiséget ne szenvedéssel, ne golgotai kereszttel akard megváltani, hanem ha leborulva imádsz engem, egyik pillanatról a másikra neked adom ezt a világot, mondta Sátán Jézusnak. Jézus ebben az első hatalmas csatájában, amit itt vívott a földön, hogyan győzött? Mindannyian tudjuk, elolvassuk a történetet, hogy Jézus nem a saját szavaival felelt meg Sátánnak, hanem mindig, amikor megfelelt az egyes megkísértésekre, azt mondta, hogy megvan írva. Mind a 3 megkísértésnél ezt olvassuk. Megvan írva, változtasd a köveket kenyerekké. Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember. Hogy vessem alá magamat a mélybe, megvan írva, ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. Hogy leborulva imádjalak, és enyém lesz a föld, és nem kell szenvednem. Megvan írva, hogy az Urat, a te Istenedet imád, és csak néki szolgálj. Ha Jézus Krisztus így nyilatkozott meg, ha ezt a példát adta a számunkra, hogy az összes emberi problémában mi győzni tudunk, mi le tudunk győzni bármit, ami itt a földön körülvesz bennünket, mint megkísértés, de hogyan? Ha ragaszkodunk ahhoz, amit az Isten mond. Ha megismerjük, amit az Isten mond, megértjük,
és ragaszkodunk hozzá. Isten senkitől ugyanis olyan ragaszkodást nem kíván, ami egy szolgai ragaszkodás lenne, egy értelem nélküli ragaszkodás lenne. Isten ezeket a fokozatokat mindig kéri tőlünk. Megismerés, megértés, elfogadás, döntés. Ha valaki így viszonyul az Isten beszédéhez, az Isten igéjéhez, akkor a helyes istenkép fel fog épülni benne. Akkor lehet, hogy tudatlanok voltunk, lehet, hogy félreismertük az Istent, lehet, hogy az életünkben sok év, vagy akár évtizedek is elmentek arra, hogy tévelyektünk, kétségeskedtünk, nem tudom én, hol voltunk. Lehet beszélni emberekkel, hogy sok vallásfelekezetet megjárnak, sok minden tanfolyamot végigjárnak, sok előadást meghallgatnak, de egyről a kettőre nem jutottak még. Nem kell ezt tennünk. Vagy ha ezt tettük is, nagyon gyorsan eljön az alagút vége. Miről van szó? Hogy ismerjük meg, értsük meg, és ragaszkodjunk a felismert igazságokhoz, amik a Bibliából következnek. Ha megvan írva, kérdése, a döntő kérdés minden egyes ember számára. Tehát Jézus a földi életének az első hatalmas küzdelmét így nyerte meg. Hogy ő benne valódi istenkép volt, mert az Isten beszédeihez ragaszkodott. Nem vette magának Jézus a merszet, hogy mivel ő Isten fia, ezért ő majd mond valamit, majd ő valahogyan legyőzi ezeket a megkísértéseket, hanem ő ragaszkodott az isteni bölcsességhez, az isteni kinyilatkoztatásokhoz. És Jézus hogy fejezte be az életét a keresztfán? Jézus úgy fejezte be az életét a keresztfán, hogy a 22. Zsoltárt imádkozta. Ott is egy bibliai imádságot, Dávid királynak az előtte 1000 évvel elmondott igéit vette az ajkaira, azzal nyert vigasztalást, amit a Szentlélek ihletésére mondott Dávid király. Jézus ezt nem szégyelte ezzel erősíteni magát a keresztfán. Jézusnak az egész életét átszőtte ez a magatartás. Ezért mondhatjuk azt, hogy helyes Isten ismerete volt. Ezért mondhatjuk azt, hogy nekünk az élet, ha Krisztus, akkor Krisztussal együtt mi az atyát is befogadjuk, és ha Krisztust befogadjuk, az igaz Istent fogadjuk be, mert Krisztusnak az egész életében ez volt a magatartása. Nem akarom ezt az egész életet felidézni, csak úgy az emlékezetesebb szófordulatok kedvéért. Ugye mindannyian emlékezünk, hogy Jézushoz 1000 kérdéssel mentek az emberek, 1000 problémával. Jézus akkor azt mondta, hogy menjetek a sadduceusokhoz, farizeusokhoz, főtanácshoz, bölcs emberekhez. Nem, Jézus soha nem mondott ilyet. Keresve se találunk ilyet Jézus tanításai közül. Jézus mindig azt mondta, hogy van megírva, mint olvasod. Számtalanszor felelt ezzel. Hogy olvasod Mózesnél, a prófétáknál, a zsoltárokban? Vagy egyenesen ilyeneket is mondott Jézus, hogy sohasem olvastátok-e az írásban? Ez Máté evangélium a 21. fejezetében olvasható. Hát sohasem olvastátok-e az írásban? Jézus, amit kimondott, hogy azért tévelyektek, mert nem ismeritek sem az írásokat, sem Istennek hatalmát, ezt az életében következetesen véghez vitte. Hát Jézus mindig az írásokhoz küldte az embereket. Jézus nem mondta azt, hogy a Biblia bonyolult. Nem mondta azt, hogy az csak kiváltságos emberek érthetik meg, hanem amikor az emberek elkezdtek gondolkozni, és az írás alapján feleltek, akkor Jézus ilyeneket mondott, hogy nem vagy messze az Isten országától. Nagyon közel és nagyon gyorsan juthatsz Isten közvetlen társaságába, hogyha befogadod és megszívleled az Istennek a szavát. Vagy, hogy mondtam, hogy csak ilyen emlékezetes szófordulatokat és példázatok közül itt csak egyet hadd említsek. Ha most föltenném a kérdést, hogy a tékozó fiú példázatában, hogy beszélt Jézus az igaz Isten ismeretről? És az igaz Isten ismeretnek az elnyerhetőségéről és a tulajdonságairól. Nem tudom, hogy ki gondolta végig a tékozó fiú példázatát ebből a szempontból, hogy egy fiú, aki ismeri az atyát, de aki otthagyja az atyát, és elmegy. Tehát itt olyanról beszél Jézus, akinek volt Isten ismerete, de nem kellett neki ez az Isten. A természet erősebbnek bizonyult. Ő ki akarta próbálni az életben azt, hogy milyen Isten nélkül az élet. Ő eltávolodott az Istentől, kikérte az örökségét, elverte, semmilyen nem maradt. De ez a példázat hogyan beszél arról, hogy valaki, aki ismerte az Istent, aztán hátat fordított az Istennek,
Ilyen csodálatosan mutatja Jézus be a példázatban, hogy az igazi Isten ismeret mennyire elhalványult ebben a fiúban, és amikor távol került az apai háztól, de végre megtért, és belátta, hogy hibázott, és elgondolta, hogy ő hazamegy az édesapjához, akkor mit is mondott ott a moslékos vájú mellett? Úgy elképzelte maga előtt a jelenetet, hogy ő most hazamegy az apjához, és majd mit fog mondani az apjának. És azt mondta, azt fogom mondani az apámnak, hogy apám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, nem vagyok méltó, hogy a te fiadnak hivatassam, tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. Ugye ez volt a pont, ez van Lukács evangélium a 15. fejezetében, így képzelt el az Istent. Egyszer ismerte az Istent, az, hogy távol került az Istentől, az Istennek egyik, másik, harmadik arcvonását már elfelejtette, eltorzította, és ő így képzelt el, hogy majd ezt mondja az apjának, hogy tegyél engem is olyanná, mint a béreseid közül egy. Amikor ez a tékozó fiú azonban fölállt, hazament, és találkozott az apjával, akkor a példázatnak egyik legszebb mozzanatának tartom, hogy nem ugyanezt a beszédet mondja el az apa előtt. Azt elmondja, hogy vétkeztem. Ez igaz is volt. Vétkeztem az ég ellen és te ellened. Az is igaz volt, hogy nem vagyok méltó, hogy a fiadnak hivatassam. Ez is igaz volt. De azt már nem mondta az apjának, hogy tégy engem olyanná, mint a béreseid közül egy. Mert látta, hogy az apja hogy fogadja vissza, látta, hogy az apja már köntöst hozat, gyűrűt a kezére, sarut a lábaira, látta, hogy az apa teljes jogú fiának, örökösének fogadta vissza. Az Isten ismeret, ami eltorzult, és szükségszerű, hogy az Isten ismeret eltorzuljon, ha távol vagyunk az Istentől. Ha az Isten közelébe érünk, ha valóban újra keressük az Istent, megszólítjuk az Istent, az Isten jelenlétébe kívánunk helyezkedni, az Isten ismeret újra tiszta és világos lesz. Az Isten nem egy kényúr, nem egy parancsoló, de nem egy elvtelenül irgalmazó Isten. Isten olyan Isten lett a tékozó fiú számára is, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Nagyon, nagyon finomnak látom ezt, hogy Jézus érzékeltette ezt a példázatban, hogy mindenkinek van egy Isten képe. És én elgondolom azt, hogy majd visszamegyek, és talán, ha fiának nem fogad is be, hát majd vezekelek érte, és akkor majd valahogy jóvá teszem a vezekléssel az addigi bűneimet. Nem kell vezekelni az Isten előtt. Nem kell az Isten előtt úgy tenni, minthogyha egy mi általunk kitalált Isten kép előtt elgondolnánk, hogy tenni kellene. Az Isten más. És az Istennel, ha találkozunk, akkor ez az Isten kép helyre. És hol tudunk találkozni az Istennel? A saját beszéde meghallgatása révén és az imádságban. Jézus ezt is világosan tanította, hogy az igazi Isten kép abban az emberben épül fel, aki hallgatja az Isten beszédét, és aki szól az Istenhez. Isten továbbra sem látja ez az ember, Isten továbbra is láthatatlan, de ha valaki hallja az Isten beszédét, és erre való hivatkozással, amit mond az Isten, mi is feltárjuk a mi életünket az Isten előtt, akkor az Isten kép fokról fokra tisztulni fog, és lesz helyes Isten képe annak az embernek, aki ezt gyakorolja, és nem lesz a hitetésnek és a becsapásnak az áldozata. Lesz az életében igazság, lesz az életében szeretet, mert van Istennek ismerete. Az élete meg fog változni, az életében egészen más jellemtulajdonságok fognak kialakulni, mert tudja hova mérni az életét. Lesz az életében igaz Isten ismeret. Tehát én azt gondolom, hogy az Isten ismerete, hogy ki az Isten, hogy valóságban ki az Isten, ez a legalapvetőbb kérdés, és ezért ne elégedjünk meg soha azzal, amit Istenről mondanak. Csak azzal elégedjünk meg, amit Isten maga mond. Tehát azzal, amit Istenről mondanak, abban mindig lehet félreértés, tudatlanság, szándékos félrecsúsztatás is. Mi azzal elégedjünk meg, amit az Isten mond, és ezért gyönyörűek a Bibliának azok a részletei, ami kifejezik azt, hogy az emberek az igaz Isten hitért küzdöttek. Ilyen például a 63. Zsoltár. Ha valakinek mondjuk most ez a
küzdelme van meg, hogy nem tudja egészen pontosan, hogy ki az Isten, mihez tartsa magát, hogy éljek. Az eddigi értékrendem gyengéi feltárulkoztak, de nem tudom az újat sem, még nem tétova vagyok, tanácstalan. Nagyon ajánlom, a 150 zsoltár közül nagyon sok olyan zsoltár van, ami útbaigazítást ad, hiszen régen is kerültek ilyen helyzetbe az emberek. Hadd olvassam fel a 63. zsoltárnak, Dávid zsoltárának a kezdetét. Isten, én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged, téged szomjuhoz lelkem, téged sóvárok testem, a kiaszott elepet földön, amelynek nincs vize. Hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélvén a te hatalmadat és dicsőségedet, hiszen a te kegyelmed jobb az életnél. Csodálatos zsoltár kezdés ez. Így megszólít, hogy Isten, az, hogy én Istenem vagy te. Én tudom, hogy te személyesen gondot viselsz minden teremtményedről. Én sem vagyok kivétel, bár a természetem sokszor súgta azt, hogy rólam elfelejtkezett az Isten. Meg az Isten engem büntet, meg az Isten ezt nem adja meg, meg az Isten haragszik, és a többi. De azt mondja, hogy Isten, én Istenem vagy te, én jó reggel akarlak keresni téged. Nagyon fontos bibliai kategória, amit a helyes istenképpel kapcsolatban felszoktunk említeni. Ez a fontos bibliai kategória az Isten keresése. A Bibliának sok nagy kijelentése van, de az egyik nagy kijelentés az, hogy az Istent keresni kell. Itt azt mondja a zsoltáros, jó reggel a legjobb keresni. Tiszta fejjel, erőnk, fizikai, lelki erőnk teljességében ne kezdjük el a napot Isten nélkül. Keressük az Istent. Hogy lehet keresni az Istent? Halljuk, hogy mit mond. Vegyük elő a Bibliát, olvassunk el belőle részleteket, legyünk céltudatosak, válasszunk ki részeket, legyünk beosztóak, és határozzuk el, hogy ezen a héten én a Bibliából ezt és ezt akarom elolvasni. Jó reggel keressük az Istent. Az Isten keresésről a Bibliában a legnagyobb kijelentések találhatók. Egyik nagy kijelentés például Ámos próféta könyve 5. fejezet 4. verse. Ez amennyire rövid, annyira nagy felszólítás, ez az Ámos 5.4. Engem keressetek és éltek. Kevesebb, nagyobb felszólítás és ígéret van a Bibliában. Engem keressetek és éltek. Aztán ott van Jézus kijelentése a hegyi beszédben, Máté evangélium a 6. fejezetében. Hogy aki kér, az kap, aki keres, az talál, az örgetőnek megnyittatik. Szóval keressük az Istent. Ott van a példabeszélek könyve 8. fejezete, akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Tehát igen, az Istent keresni kell. Nem azért kell keresni, mert Isten elrejtőzött volna. Nem azért kell keresni, mert Isten hozzáférhetetlen és egy titokzatos lény. Isten mindannyiunkhoz közel van. Pál apostol is az előbb említett Areiospágoszi beszédében azt mondta, hogy hát az Isten annyira karnyújtásnyira van köztetek, hogy Istenben élünk, mozgunk és vagyunk. Az Isten itt van a közelben. A nagyon nagy tévesztés az ember részéről, hogy a közeli Isten nem képes keresni, hanem tévelyek, és az egész világot megkerül is. És ezért gyönyörű ez a kezdés, hogy Isten, én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged, téged szomjuhoz lelkem, téged sóvárok testem, a kiaszott elepet földön, amelynek nincs vize. Ugye értjük a jelképes jelentést. Nem arról van szó, hogy nyári rekkenő hőségben mondja ezt Dávid, hanem mit tud itt nekünk a világ mondani? Mit tudnak az emberek, mint bölcsességet, amit már holnap után meg nem cáfolnak? Mit tudnak bizonyosságot, amire építeni, mit tud nekünk a világ mondani? Az Istent úgy keressed, mint aki tényleg egy kiaszott elepet földön vizet keres, mert pótolhatatlan, mert helyettesíthetetlen, hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélvén a te hatalmadat és dicsőségedet, hiszen a te kegyelmed jobb az életnél. Istent keresni, ez több, mint élni. Ez az életnél is több. Szoktuk mondani, hogy az élet a legfőbb érték.
Ehhez már Platonnak volt egy széljegyzete, aki így helyesbítette ezt a régi mondást, hogy az élet a legfőbb érték, azt mondja, nem az élet a legfőbb érték, hanem a jó élet. A jó élet. De a jó életnél is nagyobb az Istennek a kegyelme. Az Isten kegyelme, az Isten közelség, a hiteles Isten, az az Isten, aki értünk mindent megtett, hogy mi nekünk bizalmunk legyen őhozzá fordulni. Szóval ez az Isten a maga lényével felülmúlja az életet, felülmúlja azt, amit teremtett. A teremtő nagyobb a teremtésénél. És nekünk ezt az Istent lehet megismernünk személyesen, hogy óriási kiváltság, hogy hallhatjuk ennek az Istennek a szavát. És Istennél nincs fogadó óra. Istenhez mindig fordulhatunk. Isten mindenkit meghallgat egyidejűleg, ha minden milliárdnyi ember imádkoznék, vagy szólna az Istenhez. Az Istennek van erre képessége, és az Isten válaszol is erre. Szóval az igaz Isten képnek, az igaz Isten arcnak a megtalálása, ez nem nehéz és fáradtságos dolog. Ez a világon az egyik legegyszerűbb dolog. És ahogy ebben előre jutunk és haladunk előre, ez azért is egyszerű dolog, mert Isten egyre csodálatosabb lesz előttünk, Isten egyre mélyebb és tisztábban áll előttünk az ő lénye, és Istenbe soha nem fogunk csalódni. Isten, amit kimondott és megértettünk valamikor, és most már százszor vagy ezerszer többet értünk meg őtől és ő belőle, nem kell lerombolni azt, amit 10 évvel ezelőtt megtanultunk, vagy nem kell elhagynunk azt, amit még a tudásunk kisebb fokán megismertünk Istentől. Szóval az Isten megismerése, az Isten ismeretben való növekedés és gyarapodás, ez tulajdonképpen azért csodálatos dolog, mert egy olyan személyt megismerni, aki teljes kegyelemmel és igazsággal. Azt hiszem, hogy ez az életnek a legnagyobb kincse és ajándéka. Hogy az Isten minden egyes élethelyzetben, minden problémában, minden körülményemben, ő teljes kegyelemmel és igazsággal. Ő soha nem lesz részrehajló, soha nem lesz igazságtalan, de soha nem fordul el tőlem, akkor se, hogyha nincs igazam, akkor se, ha nem az ő törvényei szerint élek, akkor sem fordul el, legfeljebb érezteti ezeknek a törvény áthágásoknak a keserű következményét. Isten tökéletesen nevel a maga ismeretére, de ehhez az ő ismeretének az égisze alá kell jutnunk, és ez pedig az, hogy az Isten igazi ismerete, az ő szavából való ismeret, ez a Bibliának a megismerése. Ezért én bátran merem bárkinek mondani, mi nem fetisizáljuk a Bibliát, vagy nem imádat tárgyává tesszük a Bibliát. Mi hiszünk abban, hogy a Biblia Isten szava. Ha meg a Biblia Isten szava, akkor hogyha az Isten szavát olvassuk, befogadjuk, akkor magát az Istent fogadjuk be. Az a sokat említett bibliai kijelentést, hogy Istent befogadhatjuk, hogy Isten éljen bennünk, hogy Krisztus éljen bennünk. Ez misztikus kifejezés, vagy nagyon egyszerű kifejezés? Én azt gondolom, nagyon egyszerű kifejezés. Ez annyit jelent, hogy akinek én itt a föld életben is megfogadom a szavát, odafigyelek rá, komolyan veszem azt, amit mond, akkor tulajdonképpen azonosulok vele, egyé válok vele. Ha mi Isten szavait komolyan vesszük, ha így, mint Dávid, vágyakozunk ezen az elaszott, elepett földön, amelynek nincs vize, és keressük az Istent, és mi az Istent befogadjuk, megismerés, értelmi utánajárás alapján, valaki, aki a Bibliát nagyon mélyen magyarázt egyszer, így mondta, Isten a központi idegrendszerünkön keresztül juthat be a mi életünkbe. Isten nem misztikus módon, nem valami élmény, felajzottság, nem valami, nem tudom, milyen módon élhet mi bennünk. Isten a központi idegrendszerünkön keresztül, az értelmünkön, az értelem által táplált és az értelemből kinövő hiten keresztül az Isten élhet a mi életünkben, és akkor mind hitelesebben, mind tisztábban ismerjük meg. Nem olyanok leszünk, mint a tékozó fiú, hogy messze ezt gondolta az Istenről, hanem olyanok leszünk, mint aki ott él az Isten közelében, mert az Isten is ott él benne, és akkor valóban senki nem csaphat be a tekintetbe, hogy kicsoda az Isten.

Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntelek benneteket, és hát a mai alkalomra kaptam egy felkérést, hogy egy konkrét témáról készüljek fel, és azt tárjam elétek. Ez egy gyakorlati, nagyon gyakorlati téma lesz, és meglehetősen kínos. Ugyanis erről a témáról nem szeretünk beszélni, és szemérmesek is vagyunk ezen a területen, de a Biblia beszél róla, úgyhogy nekünk is beszélnünk kell erről a kérdésről. Majd beszélgetünk, ahogy szoktunk. És ez a terület pedig nagyon aktuális is különben, mert majd el is mondom, hogy miért, de valószínűleg ti is tudjátok. Ez a terület pedig a pénz kérdése. Ugye mi adventisták arról is híresek vagyunk, hogy sok adományt gyűjtünk, és mindig megy körbe a kosár, bár nálunk nem ez a szokás, de a többi egyházhoz képest igenis sok adományt gyűjtünk, és ez sokszor negatívumként róják fel nekünk. De szeretném, hogyha a mai délelőttön azért ezt végig tekintenénk, hogy Isten milyen formát adott, vagy milyen lehetőségeket adott nekünk arra, hogy az anyagiakhoz hogyan viszonyuljunk. Először is szeretném megkérdezni, hogy van-e pénzetek? Nincsen. Van, aki bólogat, hogy van, van, aki azt mondja, hogy nincs. Hát van, aki azt gondolja, hogy sok van neki, van, aki azt gondolja, hogy kevés. Aki azt mondja, hogy nincs, ez miért mondja, hogy nincs? Mert kevés, ugye? Mert kevés. A pénzből mindig kevés van, azt gondoljuk. Viszont a Biblia azt mondja, hogy nekünk egyáltalán nincsen pénzünk. Egy árva fityingünk sincsen. Mert hogy, azt mondja az ige az első korintusi levélben, hogy a 4. fejezet 7. versében, hogy mit van, mit ne kaptál volna. Ha pedig kaptad, akkor mit dicseked el vele. És ez mindenre vonatkozik. Mert hogyha végig gondoljátok, ez tényleg így van, ugyanis kitől kapjátok a szívdobbanást, ami lehetővé tesz, hogy éljetek. Kitől kapjátok a lélegzetvételt minden egyes pillanatban, ami lehetővé teszi, hogy dolgozzatok? Kitől kapjátok az egészséget, hogy tudjatok dolgozni, és kitől kapjátok a munka lehetőséget? Ugye mindenre azt kell, hogy mondjuk, hogy Istentől. Végső soron azt kell, hogy mondjuk, hogy amit fizetést kapunk a munkánkért, vagy ami nyugdíjat, vagy jövedelmet, vagy bármi pénzhez jutunk, ez igazából nem a miénk, mert hogy a lehetőségeket, hogy ezt megszerezzük, ezt Isten biztosítja nekünk. Ahogy az ige is fogalmaz, mi sáfárok vagyunk, vagyis hát megbízottak szolgák, akikre Isten rábíz bizonyos összegeket havonta, vagy időközönként, és ezzel nekünk jól kell gazdálkodni, mert hogy ez a pénz nem a miénk. Nem tudom, ki volt köztetek olyan helyzetben, hogy mondjuk egy cégnél pénztáros volt, vagy olyan pénzeket bíztak rá, amitért nem ő dolgozott meg, hanem csak rábízták, hogy azzal gazdálkodjon, és aztán számoljon el vele. Ki volt ilyen helyzetben? Igen, hát aki gyülekezeti pénztáros volt, vagy tudja, hogy ez milyen helyzet, vagy aki esetleg bármilyen cégnél munkahelyén. Eszetekbe jutott, esetleg olyasmire költsétek, ami tudtátok, hogy nem a pénz tulajdonosának a céljaival összhangban van? Nem, ugye? Nem. Eszünkbe se jut, mert hogy tudjuk, hogy azért el fog számoltatni, és azért dádá lesz a vége, hogyha olyasmit teszünk, ami hát nem egyezik meg azzal, annak a céljaival, aki azt a pénzt ránk bízta. Na most, hogyha ezt a gondolatmenetet visszük tovább, és átültetjük az eredeti témánkra, akkor azt a pénzt, amiért mi megdolgozunk, és amit mi fizetésként megkapunk, és ha azt vegyük, hogy ezt Isten ránk bízta, mint sáfárokra, vagy szolgákra, akkor tehetünk ezzel a pénzzel azt, amit mi akarunk.

0: Vagyis ha megkapom a fizetésemet, akkor elmehetek-e, és arra költhetem-e, amire akarom? Mert ezt tesszük általában, nem? Tehát elmegyünk bevásárolni, ruhát veszünk, nem tudom, ezt meg azt, és elköltjük arra, amire jónak látjuk. Vajon ez helyese így? Húha, nagyon csendben vagytok, és mosolyogtok. Hát igen, azt gondolom, hogy kezdjük sejteni, hogy ez nem feltétlenül helyes így. És nagyon jól sejtjük, hogy nem feltétlenül helyes így, mert hogy Isten egy rendet adott ezen a területen, szabályokat adott, hogy mi szerint kell nekünk a fizetésünket, vagy a jövedelmünket felhasználni és beosztani. És szeretném, hogyha ma ezt néznénk végig. Nyilván nagyon sokatoknak ebben semmi újdonság nem lesz, mert hogy gyakoroljátok is ezt, is talán helyesen is gyakoroljátok, de hogy talán erről érdemes időnként gondolkozni és beszélgetni, és feleleveníteni, ugyanis Isten nem csak azt mondja meg, hogy hogyan, hogy mit tegyünk, hanem azt is megmondja, hogy hogyan. És talán ebben a hogyanban lesznek azért olyan dolgok, amik lehet, hogy újdonságok lesznek. No, nézzük meg, tehát az első dolog, amit Isten lefektet rögtön a Biblia legelején, hogy amikor megkapjuk a mi jövedelmünket, ugye nyilván az akkori világ, meg a mai világ azért más. Mert hogy akkor földművesek voltak, meg állattenyésztők voltak, ma meg azért általában alkalmazottak vannak, akik fizetést kapnak pénzben. Tehát azért elvekről lesz szó, mert amikor azt mondja majd a Biblia, hogy a te marhádnak tizedét, akkor nyilván, ha nincs szarvas marhánk otthon, akkor ennek nem tudunk tizet adni, de akkor a javainkra, az anyagi javainkra kell ilyenkor mindig gondolnunk. Tehát azt mondja Isten rögtön Mózes 3. könyvében, a 27. vers, 30-32. versét szeretném majd felolvasni. A földnek minden tizede, a föld vetéséből, a fagyümölcséből az Úré. Szentség az az Úrnak. És minden tizede a baromnak és juhnak, és mindabból, ami a vesző alatt átmegy, tizedik az Úrnak legyen szentelve. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor megkapjuk a mi kis jövedelmünket, vagy nagy jövedelmünket, kinek mennyi van, akkor annak tized részét automatikusan az Isten azt mondja, hogy az az övé. Azt mondja, hogy ezt tegyük félre, a szentség az Úrnak, tehát ahhoz semmiféle más célra nem használhatjuk fel, mert hogy folytatja aztán Mózes 4. könyvében, és elmondja, hogy mire szánja ő ezt. Mert nyilván Istennek nincs szüksége pénzre. Tehát nem azért mondja, hogy a mennyben neki sok pénze legyen, hanem azt valamire fel kell használni itt a földön. És azt mondja, hogy arra kell ezt használnunk, de ím Mózes 4. könyve, 18. fejezet, 21-től 28. verséig beszél erről. Azt mondja, hogy de ímé a Lévi fiainak örökségül adta minden tizedet Izraelben. Az ő szolgálatukért való osztályrész ez, amellyel teljesítik ők a gyülekezet sátorának szolgálatát. Tehát azt mondja Isten, hogy a zsidók között voltak papok, voltak léviták, akik a lelki életet biztosították az országban, hogy a nép lelkileg tudjon fejlődni, és hogy legyenek Isten tiszteleti szolgálatok, mint például mondjuk, ha már az új szövetséget veszük, mint például ez a mai alkalom. Ha én nem hétvégi szolgálattevő lennék, tehát ha én ezért fizetést kapnék, mint hogy nem kapok, de ha fizetést kapnék, mert egy fizetett lelkész lennék, akkor a lelkészeknek a fizetését a mi tizedünkből kell adni. Ugye azt mondja, hogy a gyülekezet sátorának szolgálata. Tehát Isten egy olyan rendszert állított fel, hogy azt mondja, hogy az egyházban dolgozók, akik erre szánják az életüket, akik azt mondják, hogy ők nem világi karriert fognak befutni, és nem a világban szeretnének dolgozni, hanem az Isten népének a jólétén, lelki jólétén szeretnének munkálkodni, azokat az embereket mi tartsuk el, a mi tizedeinkből éljenek, akiknek a lelki üdvéért, a lelki jólétért munkálkodnak. Hogy néz ki ez a mai világban? Mit gondoltok, az egyházakat ma kik tartják fent? 200 körüli egyház van Magyarországon ma. Honnan vannak ezeknek a lelkészeknek a fizetése? A papoknak, a lelkészeknek, a rabbiknak, nem tudom, tehát melyik egyházban hogy hívják a lelki vezetőket, honnan van a fizetésük? Államtól. Na, de az államtól... Az állam az mi? Az állam az én vagyok, az mi vagyunk. Ti adó pénzetekből tartja el az állam az egyházakat. Már amelyik elfogad állami támogatást a hitéleti tevékenységhez. Tehát ez azt gondolom, hogy ez azért is aktuális, mert hogy a Biblia nem erről beszél. Tehát a Biblia azt mondja, hogy minden egyházat tartsanak el a saját tagjai. Tehát nincs állam, meg nincs központi befizetés, meg nincs, tehát hogy az én adóforintjaimból ne egy másik egyház lelkészét fizessék, hanem az én adóforintjaimat, én azt a lelki, saját, a tizedeimet a saját lelkészemnek adom, a saját lelkészeimnek, azokat tartom el belőle. Tehát a mai rendszer, ez nem bibliai rendszer, tehát ez nem működik jól. Tehát amikor erről hallottok és erről gondolkodtok, akkor lássátok, hogy Isten nem így rendelte, tehát az állami adók nem erre valók, majd lesz szó erről is, hogy az állami adók mire valók, de nem erre. Ugyanis azt mondja Isten, hogy a lévi fénynek nem adott örökséget. Ugye erre emlékeztek, hogy amikor honfoglalás volt, akkor minden törzs kapott egy-egy földrészt, de a lévi fiai nem kaptak. Tehát őnekik nem volt effektív hol földet művelni, mert nem volt mit megművelni, hanem ők éltek, és a tizedből kellett élniük. Tehát akkor Isten a tizedet, amit először félre kell tennünk, arra adta, hogy a lelki életünk az jó legyen, hogy azok, akik a lelki üdvünket szolgálják, azoknak legyen miből élni. Ha ma vesszük, akkor kik ezek az emberek? Ugye most mi egyházunkat nézve. A lelkészek, aztán a prédikátorok, a tanítók, akik mondjuk iskoláinkban tanítanak, de csak akik a bibliai tantárgyakat tanítják. És azt mondja, hogy most még ha hozzáveszünk az egészségügyi evangelizátorokat is, mert ők ugyanazt az evangélium hirdetést végzik tulajdonképpen. Tehát a tizedből nem lehet mondjuk finanszírozni gyülekezetrenoválást, vagy gyülekezetvásárlást, vagy tizedből nem lehet fizetni mondjuk egy sofőrt. Tehát nagyon-nagyon sok dologra nem lehet használni a tizedet, és azt is kell, hogy tudjátok, hogy amit itt befizettek tizedet, az nem marad a gyülekezetnél, hanem az bekerül a központi lelkészi alapba, és a lelkészek fizetése kerül ki ebből. Na, aztán nézzük tovább, hogy Isten mit mondott még, hogy amikor megadjuk a tizedet a jövedelmünkből, akkor hogyan osszuk még ezt be, mert ezzel, hogy megadtuk a tizedet, aki mondjuk ezt gyakorolja, ezzel még nem ér véget. Az, ahogyan Isten szeretné beosztatni velünk ezt a pénzt. Mit szoktatok még tenni a pénzetekkel? Amikor a tizedet ugye félreteszitek, megvan a fizetés, félretesszük a tizedet, és akkor félretesztek önkéntes adományokat, igen? Van egy rész, ami nem önkéntes, hanem ugyanúgy kötelező, mint a tized, ezt második tizednek nevezi az ige. Erről pedig Mózes 5. könyve 14. fejezetében olvashatok, a 22-től a 29. versig, illetve Mózes 5. könyve 26. fejezetének a 12-től a 15. verséig is beszél erről az ige. Esztendőről esztendőre tizedet végy a te magodnak minden terméséből, amelyet a meződön terem. És egyed az Úrnak, a te Istenednek színe előtt azon a helyen, amelyet kiválaszt, hogy ott lakozzék az ő neve, gabonádnak, mustodnak, olajodnak tizedét, a te barmaidnak és juhaidnak első fajzását, hogy tanuljad félni az Urat, a te Istenedet minden időben. Ha pedig hosszú néked az út, hogy sem oda felvihetnéd azokat, mivel hogy távol esik tőled ez a hely, melyet az Úr, a te Istened választ, hogy oda helyezze az ő nevét, téged pedig megáldott az Úr, a te Istened, akkor add el pénzen, és kösd a pénzed, a kezedbe a te pénzedet, és menj el arra a helyre, amelyet kiválaszt az Úr, a te Istened. És adjad a pénzt mind azért, amit kíván a te lelked, ökrökért, juhokért, borért, vidámító italért és mindenért, amit megáhít néked a te lelked, és egyél ott az Úrnak, a te Istenednek színe előtt, és örvendezzél te és a te házadnak népe. A lévitát pedig, aki a te kapuidon belül van, ne hagyd el, mert nincs néki része, sem öröksége veled. A második tizedről én sokáig azt gondoltam, hogy az a szegényeknek van. De most, amikor erre az igehirdetésre készültem, akkor rájöttem, hogy nem így van. Mert nem erről beszél az ige. Azt mondja itt, hogy a tized, amit elsőként beadsz tizedet, az a léviták, az szentség az Úrnak. De van egy második tized, amit vagy eladsz, mert nem tudod felvinni Jeruzsálembe, mert sok, tehát azt nyilván nem lehet fölcipelni mindent, ami, meg gondoljátok el, hogy egy egész évnyi termésnek a tizede, az azért nagyon sok volt akkor. Mindegy, valahogy föl kellett jutatni Jeruzsálembe, és ott kellett egy vendégséget szerezni a családnak és a lévitáknak. Tehát tulajdonképpen ezt nem adták oda a szegényeknek, hanem ők maguknak rendeztek egy ünnepséget, és azt mondja, hogy vegyél ott meg bármit, amit kíván a te lelked. Mindegy, bármit. És örvendezzetek ott, csapjatok egy nagy lakomát. És a lévitát hívjátok meg erre. Érdekes kérdés ez. Azt gondolom különben, hogy azért nem lehet ebből a szegényeket kihagyni, mert gondoljátok el, hogy mondjuk úgy, most gondoljátok arra, hogy nektek az egy évi tizedetek az mennyi, úgy összegbe. Mennyi? Tehát most nem mondjátok meg, de azért az egy százezres, tízszázezres összeg. Százezres összeg lesz. Most gondoljátok, hogy egy százezer, száz, vagy 150, vagy 200 000 forintért rendeztek egy vacsorát. Azt képtelenség, hogy a családotokkal egyétek meg. Ha csak nem, hát el nem tudom képzelni, milyen étterembe mennétek el. Tehát akkor sem tudták megenni, tehát muszáj volt, hogy meghívjanak vendégeket, de ha mai életre átültetjük, akkor ma nem mehetünk el Jeruzsálembe, tehát hogy ez nem arról szól már, hogy Jeruzsálemben az áldozat helyén kell ezt megenni, hanem az elvet kell belőle megértenünk, hogy mire kell felhasználnunk a második tizedet. Tehát, hogy a második tizedet felhasználni, akkor mégiscsak kikötünk a szegényeknél és a rászorulóknál, mert hogy akkor sem tudták elkölteni ezt a vacsorát anélkül, hogy megosszák azokkal, akik ott voltak Jeruzsálemben, szegények. Tehát nem kikerülhetőek a szegények, tehát mégiscsak visszaérkezünk oda. Azonban azt gondolom, hogy miután fel kellett menni Jeruzsálembe, és ott kellett elfogyasztani ezt a vacsorát, ami a központi istentiszteleti hely volt. Tehát, hogy ebből a pénzből, de azt gondolom, hogy ma mi nem feltétlenül kell nagy vacsorákat tartanunk, hanem azt gondolom, hogy a második tizedet ma arra kellene, hogy használjuk, amit a tizedből nem lehet finanszírozni, de az istentiszteleti szolgálatok helye, vagy istentiszteleti szolgálatokkal kapcsolatos kiadások. Például gondoljátok, hogy mennyi terembérlet van. Azt sem lehet fizetni tizedből. Vagy mennyi olyan kiadása van mondjuk akár a központi, a zugligeti gyülekezetnek, tehát az egyház központjának mennyi olyan kiadása van, amit nem lehet fizetni tizedből. Ha ma akarjuk követni azokat az elveket, amiket Isten akkor lefektetett, akkor az első tizedhez nem nyúlhatunk hozzá ezekre a célokra. Viszont ezeket fenn kell tartani, mert az, hogy most mi itt összejövünk, ennek ára van. Senki nem a szívjóságból ad egy ekkora termet hétről hétre. Minden, ami az Isten tisztelettel kapcsolatos, azt mindent nekünk kell fenntartani, mert az állam nem teheti, és nem is kell, hogy tegye. Ez a mi dolgunk, ez a ti dolgotok. És ezt pedig abból a pénzből kell megtennünk, amit Isten nekünk ad ajándékként minden hónapban, vagy kinek mikor. És a második tized, azt gondolom, hogy erre az a forrás, amit Isten kijelölt. Azonban van folytatása ennek, ugyanis azt mondja, a 26. fejezetben a 15. verstől. A második tizeddel kapcsolatban folytatja, hogy a harmadik évben, minden harmadik évben, a tizednek esztendejében minden termésedből egészen megadod a tizedet, és adod a lévitának, a jövevénynek, az árvának és özvegynek, hogy egyenek a te kapuid között, és jól lakjanak. Tehát minden harmadik évben ezt az összeget a szegényeknek kellett adni, tehát ott helyben, a harmadik évben már nem kellett felvinni Jeruzsálembe, hanem ott helyben kellett egy nagy vacsorát rendezni. És meg kellett ráhívni a lévitát, akinek nem volt öröksége és nem volt jövedelme, és meg kellett ráhívni mindazokat a szegény embereket, akik ott a környéken voltak. Ez arra tanít ma bennünket, azt gondolom, hogy sokkal nagyobb szociális missziót kellene végeznünk, mint amit végzünk. Lehet, hogy így is költünk, csak nem központilag, mert lehet, hogy ti megadjátok a második tizedet, és a szegényeknek adjátok, és odafordítjátok. De azt gondolom, hogy összefogásban azért hatalmas dolgokat lehetne végezni. Értitek? Tehát Isten azt mondja, hogy a szegényekről való gondoskodás, és engem megmondom őszintén, hogy borzasztóan bánt, amikor mondjuk étkezésnél való imádságnál, vagy hálaadomány imádságnál azért imádkozunk, hogy Isten gondoskodjon az éhezőkről, meg a szegényekről. De könyörgöm, Isten azt mondta, hogy mi gondoskodjunk abból a pénzből, amit Isten sáfárként ránk bízott. Tehát hogy gondoljátok azt el, vagy hogy gondoljuk azt el, hogy Isten gondoskodjon a szegényekről? A szegényeknek a házába pottyancson le egy pénzes zsákot, vagy hogy? Tehát, hogy Isten azt mondja, hogy mindig lesznek közöttetek szegények azért, hogy ti tanuljátok az irgalmasságot, hogy mi tanuljuk meg. Tehát szegények nem azért vannak közöttünk, hogy imádkozzunk értük, hanem azért, hogy enni adjunk nekik. És Isten ezért ad nekünk pénzt, és azt mondja, hogy elrendelem egy részt, hogy azt ad az Isten tiszteleti szolgálatokra, de ugyanúgy elrendelem, mert ugyanúgy tized, és ugyanúgy kötelező adni, hogy a rászorulókról, az özvegyekről, az árvákról, a szegényekről ti gondoskodjatok. Ugyanis ebben a tanításban, a második tized tanításában az is benne van, vagy nevezhetjük ezt harmadik tizednek is, mert nyilván nem 3x10, hanem egy harmadik féle felhasználása, de hogy nevezhetjük annak, vagy gondolhatunk rá úgy is, hogy amikor ezen elkezdetek gondolkozni, de most mit csináljak én ezzel a pénzzel, akkor fel kell kutatni a környezetetekben élő szegényeket. Tehát el kell kezdeni ismerkedni az emberekkel, meg kell tudni, hogy ki az, aki tényleg rászoruló, ki az, akinek tényleg segítség, hogyha kifizeted a villanyszámláját, vagy ennivalót veszel neki, vagy bármilyen módon tudsz neki segíteni. Ez olyan fokú ismerkedést feltételez, vagy ismerettségeket feltételez, amiben ott rejlik az evangélium hirdetés lehetősége. Nem tudom, hogy felfedezitek-e, hogy az Isten ad nekünk pénzt, mert azt mondja, hogy ez a pénz az enyém. És én megmondom, hogy kell beosztanod. Nem kell neked gondolkodni rajta. Én megmondom, hogy kell beosztanod. És ezt a részt én azért adom, hogy neked legyen lehetőséged fizikailag segíteni, és a fizikai segítségen túl az utat nyit arra, hogy rólam beszélj, hogy honnan van neked pénzed. Mert ebben ott van, hogy ha megkérdezik, mert meg fogják kérdezni, hogy de hát mai világba pénzt adni? Csak úgy? Vagy segíteni? Hát honnan? Hát onnan, hogy én is kaptam. Hogy én nekem, van egy Istenem, aki adott nekem, és azt mondta, hogy ezt így kell beosztani. Óriási lehetőség. És tudjátok, addig beszélni az evangéliumról, amíg emberek éheznek, megfáznak, hát nem hiszem, hogy túl hatékony lenne. A fizikai szükségleteket kell előbb kielégíteni, és ez utat fog nyitni a lelkek megmentéséhez. Vannak azért a mai világban ilyen kérdések is, hogy bruttó vagy nettó fizetésünkből adjunk tizedet. Ugye? Mert azért régen nem merült fel, tehát Mózes nem írt erről, hogy bruttó vagy nettó jövedelmedből adjál, mert hogy nem volt bruttó meg nettó jövedelem, ez manapság kérdés. Tehát azt gondolom, hogy azért, mert Magyarországon olyan helyzetben vagyunk, hogy kapunk van egy fizetésünk, és abból az állam eleve elvesz valamit, és a maradékot adja nekünk oda, ez a helyzet. De ha mondjuk Amerikában élnénk, ahol megkapjuk az eredeti alapfizetésünket, és aztán abból vagy befizetem a biztosításomat, vagy nem, vagy fizetek nyugdíjjárulékot, vagy nem, vagy fizetek mindenféleket, tehát mondjuk szolidaritási alapot, vagy nem, vagy munkanélküli járulékot, vagy nem, tehát hogy ezeket befizetem, vagy nem, az az én döntésem, akkor nyilván ott nem kérdés, hogy miből fizetek tizedet, ugye? Tehát ott nem ennek kérdés, mert akkor ott megkapod a bruttó fizetésedet, és aztán abból kifizeted a tizedet, és aztán kifizeted esetleg még az összes többit is, amit itt Magyarországon automatikusan, kötelezőként az állam elvesz. Tehát mennyi a mi jövedelmünk? Bruttó. De ha ilyen kis alapszinten megmaradunk, akkor tehát azt gondolom, hogy a bruttó fizetésünket kell alapul venni, mert hogy az a jövedelmünk. Azt, hogy én abból mennyit kapok készhez, bár nyilván kapok érte juttatásokat is. Tehát, hogy amikor azt mondom, hogy elmegyek kórházba és ingyen ellátnak, akkor rendben, hallom, kuncogások vannak, de vegyük azt, hogy ingyen ellátnak, vagy mondjuk amikor ingyenes az iskolai oktatás, tehát amikor egy csomó-csomó, vagy amikor mondjuk munkanélküli járadékot fogok kapni, hogyha munkanélkülivé válok, tehát amikor egy csomó dolgot kapok az államtól, amiért én fizettem, akkor azt gondolom, hogy igenis az én meggyőződésem az, hogy a bruttó fizetésem, a fizetésem, az a jövedelmem, és én abból adok tizedet, másik tizedet. Ez az, amit szerintem vegyetek számításba, gondoljátok végig, és aztán mindenki úgy gyakorolja majd, ahogy a lelki ismerete diktálja. Azonban menjünk tovább, mert hogy ugye van a tizedünk, amit odaadunk az Isten tiszteleti fenntartására, van a második tized, amit már megláttuk, hogy hogyan kell felhasználnunk, és vannak még adományok, amiket berakhattok a szombatiskolai adományos dobozba, vagy berakhattok az Isten tiszteleti adományok dobozába, vagy a szombatiskola hátulján rajta van, ugye, hogy a szombatiskolai dobozba betett adományok hova kerülnek. Ugyanis a sok-sok szolgálatot, amit ha megnéztek a szombatiskola hátulján, például a mai alkalommal a szociális osztálynak adakoztatok, ha adakoztatok. Tehát ami ma ebbe a dobozba bent van, az arra fog kerülni, hogy a rászoruló testvérek az országban, vagy nem testvérek, tehát akik a gyülekezethez kapcsolódnak, téli tüzelősegélyt kapjanak, vagy iskolakezdési támogatást kapjanak. Ha ideadjátok, mert mondjuk a ti környezetetekben nincs olyan, aki ti magatok tudnátok közvetlenül segíteni, akkor ezt ide betehetitek. De ha végignézitek a szombatiskolát, minden héten más hova lehet adakozni. Vagy a tized cédulán, ha megnézitek, például az, hogy van egy ingatlan alap, hogy gyülekezeteket lehessen vásárolni, az sem az égből pottyan, hanem azt is Isten nekünk adja a pénzt, hogy mi adakozzunk, és mi adjuk össze azt, hogy bizonyos gyülekezeteknek legyen hol összejönni. Tehát ezeket is érdemes végig gondolni, ezekre már nincs feltétlenül kinyilatkoztatás, hogy ezeket milyen összegben, vagy milyen mértékben kell adni. Egyetlen egy szempontot mondanék ehhez. Pál apostol beszél erről a második korintusi levélben, a 9. fejezet 5-től a 15. verséig. Szükségnek véltem azért utasítani az atyafiakat, hogy előre menjenek el hozzátok, és készítsék el előre a ti előre megígért adományotokat, hogy az úgy legyen készen, mint adomány, és nem mint ragadomány. Azt mondom pedig, aki szűken vett, szűken is arat, és aki bőven vett, bőven is arat. Kiki, amint eltökélte szívében, nem szomorúságból, vagy kénytelenségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Ezt érdemes időről időre elolvasni, hogy ebben mennyi minden tanulság van ebben az egy versben. Mert ugye azt mondja, hogy előre készítsük el az adományokat, hogy előre gondoljuk meg, hogy mennyit szeretnénk, és kinek adni, és milyen célra. Ez azt jelenti, hogy utána jártok, hogy melyik osztály szorul rá, melyik osztály nem szorul rá annyira, melyik területeknek van szüksége pénzre. És azt mondja, hogy adomány legyen, és ne ragadomány, tehát hogy ne úgy adjátok, mint amit most csak úgy odahányok, hanem szívből, tehát szeretetből, jó szándékkal. És azt mondja, hogy eltökélte az ő szívében. Tehát, hogy ez legyen egy elhatározás bennetek, és legyen ez következetes, és ne csak úgy, ahogy esik, úgy puffan. És a végén hozzáfűzi, hogy nem szomorúságból vagy kénytelenségből. Tehát ne azért adakozzatok, mert mások is adakoznak, vagy mert hát nálunk nem látja senki, hogy ki tesz a kosárba, vagy ki nem tesz, de hogy esetleg más gyülekezeteknél. Tehát ez ne legyen kénytelenség, mert az benne van, a pénz ott van, de áldás nem biztos, hogy lesz rajta. És Isten áldása nélkül akármit adhatunk, akármennyit. Ha Isten nem áldja meg, az semmi. Na, és aztán térjünk át még egy érdekes kérdésre, ugye a mai manapság ez nagyon izgat mindenkit, hogy fizessünk-e adót, vagy ne fizessünk. Vagy mennyit fizessünk. Ugye ez főleg vállalkozókat érdekel, vagy esetleg a fekete munka is ide tartozhat, hogy dolgozzunk-e feketén, mert akkor abból nem kell járulékokat befizetni. Mit gondoltok? Jó, tehát akkor nézzük azt, hogy a Biblia mit mond erről, mert erről is beszél. Az első megnyilatkozása ennek, vagy az első nyoma, amikor a zsidók királyt akarnak. És akkor Sámuel elmondja nekik, hogy miért nem lesz jó, ha ti királyt akartok. És azt mondja nekik többek között, Sámuel első könyve 8. fejezet 15. versében, 15-től a 18. verség, azt mondja, hogy azért nem lesz jó, ha ti királyt akartok, mert veteményeiteket és szőlőiteket megdézsmálja, a dézsma ugye a decima a tized, tehát tizedet fog szedni tőletek, és főbb embereinek és szolgáinak adja, tehát kények, nem úgy fogja elosztani, hogy Isten mondja, hanem ő ezt kényekedve szerint fogja felhasználni a saját embereinek a gazdagodására. Szolgáitokat és szolgálóitokat, legszebb ifjaitokat és szamaraitokat, és a maga dolgát végezteti azokkal. Barmaitokat megdézsmálja, és ti szolgái lesztek neki. És panaszkodni fogtok annak idejében a királyotok miatt, akit magatok választottatok, de az Úr nem fog meghallgatni akkor titeket. De azt gondolom, hogy ez a rendszer úgy, ahogy van rossz. Mert amikor annó a zsidók királyt kértek, annak a következménye az, hogy ma is királyok vannak felettünk. Királynak nevezzük, vagy államnak, mindegy. Tehát nyilván valamilyen rendszer kell, mert anarchiában nem élhetünk, és ahhoz viszont adakozni kell. Tehát azt fenn kell tartani. Tehát egy államot fenn kell tartani, az államnak sem lesz máshonnan bevétele, mint amit mi megtermelünk, és amit mi adók, járulékok, illetékek, és sorolhatnám még, szakember biztos el tudna mondani, mi minden formájában befizetünk. Tehát azzal, hogy van egy állam felettünk, vagy volt egy király, ezzel járt, tehát ezt hozták a fejükre a zsidók akkor, és Isten megmondta, hogy panaszkodni fogtok. És hogy mi is panaszkodunk, hogy hát nem jó ez a rendszer, mert hogy mi mindenre költik azt a rengeteg pénzt, butaságokra, meg saját gazdagodásukra. Ugyanakkor Mégis kötelességünk adót fizetni. Jézustól is megkérdezték, hogy szabad-e nekünk a császárnak adót fizetni. Mit válaszolt Jézus? Nem, ne fizessetek! Nem, mert ez egy gonosz rendszer, mert saját céreje használja fel, butaságokra fogja költeni, a saját emberei gazdagodására, és villákat fog építeni belőle a rózsadombon. Ezt mondta, ugye? Nem ezt mondta. Azt mondta, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és adjátok meg Istennek is, ami az Istené. Fogadjuk el, nem jó rendszer, Isten nem ezt akarta, Isten nem ilyen államot gondolt el az ember számára, de mi ezt választottuk. Panaszkodunk, de Isten már nem tud meghallgatni, mert nem lehet, már nem tudunk visszamenni oda, hogy Isten legyen az uralkodó felettünk, és bírák legyenek, és ne kelljen egy egész ilyen rendszert fenntartani, mert igenis mi fenntartunk börtönöket, amik rengetegbe kerülnek, ami az Ószövetségben nem volt. Fenntartunk olyan rendszereket, amik az Ószövetségben, amit Isten nem szeretne, hogy fenntartsunk, de fenntartunk. És ezek nagyon-nagyon-nagyon sokba kerülnek, rengetegbe kerülnek. És ehhez a mi adóforintjaink jelentik az alapot. És amikor azt mondjuk, hogy nyugdíjat szeretnék, és jó nyugdíjat szeretnék, és szeretnék abból tisztességesen megélni, akkor ahhoz nekem előbb be kell fizetnem. Vagy spórolnom kell, hogy akkor majd legyen egy bankszámlám, amiről jól tudok élni. Tehát, hogy azt gondolom, hogy sajnos van egy ilyen szemlélet, nem tudom, hogy a világon mindenütt, vagy csak itt Magyarországon van-e, hogy én kapni szeretnék az államtól. Tehát az állam azért van, hogy engem jól tartson, de ennek az árát fizesse meg valaki más. Tehát ne én. De sajnos ez nem így működik, mert az állam is úgy működik pontosan, mint ahogy a ti háztartásotok otthon, hogy van egy mennyiségű bevétele, és van egy mennyiségű kiadása. És a kettőnek jobb esetben fedezni kéne egymást. Hát tudjuk, hogy nem fedezi, mert azért van olyan nagy hitelállományunk. Persze lehet vitatni, hogy hova megy a pénz, de Isten azt mondja, hogy ezzel nem kell törődnötök, mert ez egy rossz rendszer, amiből nem tudtok kilépni. Isten nem tud most meghallgatni ezért bennünket, úgyhogy fizessünk adót. Van még egy kérdés. De még egy, ami azt gondolom, hogy megint aktuális, mert amikor minden nap arról hallok, hogy mennyire jó a deviza hiteleseknek, mert most a svájci frank az így áll, meg úgy áll, akkor felmerül a kérdés, hogy a Biblia mit mond arra, hogy vegyünk-e fel hitelt, vagy ne vegyünk fel. Nem fogom megkérdezni, hogy kinek van hitele, bármilyen hitele. Mit mond a Biblia arról, hogy vegyünk-e fel hitelt, vagy ne? Igen, jobb adni, mint kapni. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy szeressétek egymást. Nyilván egy csomó dologról, a mai világról nem ír, de azt mondom, hogy elveket elmond, amilyen alapelvek mentén a mai világot talán meg lehet feleltetni neki, mert ugye a hitelhez kapcsolódik akár a kezesség kérdése is. Mert hogy amikor te hitelt veszel fel, akkor kezességet válasz azért, hogy te azt vissza fogod fizetni. Vagy esetleg másért válasz kezességet, mert ilyen is előfordul azért, ugye, hogy másért vállaltok kezességet, aki azt mondja, hogy majd én visszafizetem, aztán vagy igen, vagy nem. Példabeszédek könyvéből idézek. A 22. fejezet 26-27. verse. Ne légy azok közt, akik kézbe csapnak, akik adósságért kezeskednek. Ha nincs neked miből megadnod, miért vegye el a te ágyadat te alólad? Nem erről ettől zeng ma a média, hogy lakás árverezések, ugye kiköltözési moratórium, hogy hány ember elvesztette a házát, az életét, mindent, mert a bank elvitte. Mert kézbe csapott, aláírt, és azt mondta, hogy én biztos visszafizetem. Nyilván, hogy valaki túlvállalja magát, persze. Példabeszédek könyve 6. fejezet, 1. verse. Fiam, ha kezes lettél a te barátodért, és kezedet adván kötelezted magad másért, szádnak beszédei által estél törbe, megfogadtattál a te szádnak beszédeivel. Ezt míveld azért, fiam, és mensd ki magad, mert a te fele barátodnak kezébe jutottál. Eredj, alázd meg magad, és kényszerítsd fele barátodat, még álmod se engedj szemeinek, se szemhunyást szemöldökidnek, szabadítsd ki magadat, mint a zerge a vadász kezéből, és mint a madár a madarásznak kezéből. Azért elég kemény szavak, tehát azt mondja, hogy semmiképp ne vállaljunk kezességet, és hogy ha mégis megtettük, akkor abból szabadítsuk ki magunkat. Mert hogy miért venné el valaki a fejünk fölül a házat, amikor nem kellene? nem foglalok állást, azt mondom, hogy mindenki maga döntse el ennek alapján, hogy a hitel felvétel kérdése, az vajon a Biblia alapján hogyan áll. A kezesség kérdése, azt gondolom, hogy ez egyértelműbb, hogy kezességet ne vállaljunk, de ezt döntsétek el ti magatok. Az ige erről beszél, ilyen alapelveket tár elénk. Hát sok igét írtam még fel, amit most már nem olvasok fel, illetve egyetlen egy igét, illetve kettőt szeretnék még. Példabeszédek könyve 3. fejezet, első 19 versét olvassátok el ezeknek a fényében. Ugyanis itt arról beszél, hogy például ilyen igék vannak itt, hogy bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, és a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Ne légy bölcsöt a magad ítélete szerint, féld az Urat, és távozzál el a gonosztól. És azért hozom ide ezeket az igéket, mert amikor azt mondom, hogy tized, meg második tized, meg adományok, akkor azért én pontosan tudom, hogy ez egy nagyon tetemes összeget tud kitenni, főleg azokhoz képest, akik mondjuk semmit nem fizetnek ilyen célra. És azt is tudom, hogy ma elég nehéz megélni. Hogy nagyon sok kiadás van, és nagyon sok olyan dolog van, ami... Hát amikor elmegyünk csekket befizetni, akkor nem pár ezer forintot hagyunk ott, hanem sok-sok tízezret, meg akár százezret is. Ezek hat nyomán nehéz kimondani azt, hogy igenis Isten azt mondja, hogy kötelességünk, mert ővé a pénzünk, nekünk nincs, mi sáfárai vagyunk, mi csak beosztói vagyunk, vagy mi csak szét elköltői vagyunk ennek az összegnek, és nincs jogunk dönteni afelett, hogy a tizedet, a második tizedet és az adományokat adjuk-e, vagy nem adjuk. Isten számon fog kérni, mert azt mondja, hogy eljön egy nap, amikor azt mondja, hogy maga elé állít, és erről is szólnak példázatok, hogy a sáfár így gazdálkodott, meg úgy gazdálkodott, és visszajött az ő gazdája, és számon kérte. Én azt értettem meg a Bibliában, hogy nincs jogunk e felett dönteni, hogy adom, vagy nem adom. Ez Isten pénze, kell, hogy adjuk. Ha adjuk, akkor már jó szívvel adjuk, és örömmel adjuk. De azért hoztam ezeket az igéket, mert ezek bátorítanak arra, hogyha Isten azt kéri tőlünk, hogy a jövedelmünknek akár a negyedét, mert ez már azt jelenti is lassan, hogy ott tartunk, hogy negyede, mert a 2-10% az 20% már, tehát hogy lassan a negyedénél tartunk, ha az adományokat is belevesszük. Tehát a jövedelmünk negyedét odaadni, és nem a magunk céljaira fordítani, az igenis megterhelő. Szóval, hogy ezt nehéz kimondani. Főleg, hogyha a bruttó, a nettó fizeté, amit nettóba megkapok, abból a bruttó után adok tizedet. Én így gyakorlom, és azt kell, hogy mondjam, hogy Isten hatalmas arra. Tehát, ha Isten ezt kéri, akkor azt mondja, hogy bizodalmad legyen az Úrban. A magad értelmére ne támaszkodjál. Nem kell azon gondolkozni, hogy fogok akkor én megélni, ha a nettó kis fizetésecskémből a bruttó után fogok tizedet fizetni. Ez az Úr dolga. Tehát ne nézzétek a mező liliomait, meg az égmadarait, hogy hogyan öltöznek. Vagy nézzétek. Semmit. Nem aratnak, nem vetnek, semmit nem tesznek, és Isten hogy gondoskodik róluk? Hogy mennyivel nem különben rólunk? Ezt tegyétek hit kérdésé és hit próbává, hogy vajon bíztok-e az Istenben annyira, hogy amit ő mond, hogy ezt így kell gyakorolni, és megvan az oka, hogy miért, hogy azt úgy gyakoroljátok-e, és hogy annak meg lesz-e az áldása. Végén Malakiás könyvéből szeretnék felolvasni, amit sokszor olvasunk, hála imádságnál. De én ezt nagyon-nagyon szeretem, ezt az igét, mert annyira biztató és bátorító, hogy Isten mennyire szeret bennünket, és ő nem kér olyat, ami kárunkra van, még ha látszólag a magunk értelmére támaszkodva azzá is válhat. Azt mondja, hogy avagy az ember csalhatja-e az Istent, ti mégis csaltok engem, és azt mondjátok, mivel csalunk téged? A tizeddel és az áldozni valóval. Átokkal vagytok elátkozva, mégis csaltok engem, a nép egészében. Hozzátok be a tizedet, az első és a második tizedet. Nem mondja, csak az elsőt. Hozzátok be a tizedet, mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljátok meg engem, azt mondja a seregeknek Ura. Ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok rátok áldást bőségesen, és megdorgálom értetek a kártevőt, és nem veszti el földetek gyümölcsét, és nem lesz szőlőtök meddő a mezőn, azt mondja a seregeknek Ura. És boldognak mondanak titeket mind a nemzetek, mert kívánatos földé lesztek ti, azt mondja a seregeknek Ura. Keményen szóltatok ellenem, azt mondja az Úr, és azt mondjátok, mit szóltunk ellened? Azt mondjátok, hiába való az Isten szolgálata, és mi haszna, hogy megtartjuk a törvényeit, és hogy alázatosan járunk a seregek ura előtt. Sőt, inkább magunk hirdetjük boldognak a kevélyeket, hiszen gyarapodnak, noha gonoszságot űznek, és megszabadulnak, noha kísértik az Istent. Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv iraték ő előtte azoknak, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét. És azon a napon azt mondja a seregeknek Ura, melyet én szerzek, tulajdonommá lesznek, és kedvezek nékik, mint kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. És megtértek, és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, és az Isten szolgálja között, és a között, aki nem szolgálja őt. Én ezt a bátorítást tenném a végére, mert tudom, hogy ez egy nehéz kérdés. Lehet, hogy ez egyik legnehezebb kérdés, amibe beleütközhet egy a hit útján járó ember, és nem feltétlenül egyszer ütközünk bele. Mert ezért ez a kísértés gyakran előjön, még akkor is, hogyha már eltökéltétek, és gyakoroljátok. Egy-egy nehezebb élethelyzet megkísérthet bennünket, hogy hozzányúljunk a második tizedhez, a tizedhez, vagy az adományt visszatartsuk. Hogy ez ugyanolyan hitpróba, mint a szombat megtartása, vagy bármilyen hitkérdés az életünkben. Bízunk-e? És ez nem a pénzről szól, ez Istenhez való, Isten iránt való bizalomról szól. Bízunk-e a világmindenséget teremtő, az engem megteremtő, az engem fenntartó, és az értem meghalt Istenben. Aki azt szeretné, hogy itt a Földön is jól és biztonságban éljek, de azt szeretné, hogy üdvözüljek. Tehát amikor a tizedről, az adományokról és a pénzetekről van szó, akkor azt gondolom, hogy ez hitkérdés. És ti is tekintsetek rá így, hogy ez hitkérdés. És beszéljétek meg a Jóistennel, hogy ti nektek személy szerint milyen utakat és módokat mutat, hogy hogyan tudjátok megtalálni a második tizednek, vagy az adománynak a legjobb útját, az első tized útját meghatározta. Köszönöm, hogy együtt gondolkodhattunk, és bátorítalak benneteket, hogy majd meséljétek el a tapasztalataitokat, amiket már eddig is szereztetek, délutáni órán is, majd még ezután szereztek tapasztalatokat ezen a téren, azt is meséljétek el, és osszátok meg velünk. Köszönöm, és kívánom, hogy az Isten segítsen meg ebben bennünket, hogy jól értsük meg, és hogy helyesen tudjunk e szerint élni. Amen.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Kedves gyülekezet, ebben a negyed évben a zsidókhoz írott levélről szól a szombatiskolai tanulmányunk. A zsidókhoz írott levél egy-egy versét, egy-egy részletét vesszük folyamatosan ebben a negyed évben. És a mai délelőtti istentiszteleti alkalommal szeretnék a zsidókhoz írott levélnek a harmadik fejezetéből egy szakaszt felolvasni, ami a következő heti tanulmányunknak az egyik részlete lesz majd. Én erről a néhány igeversről szeretnék részletesebben most szólni. A zsidókhoz írott levél harmadik fejezet 7-től terjedő verseit olvassuk el. A zsidókhoz írott levél harmadik fejezet 7-től terjedő verseit olvasom a következőképpen. Tehát a zsidókhoz írott levél harmadik fejezet 7. versétől a következőképpen olvasom. Annak okáért, amint a Szentlélek mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés ama napján a pusztában, ahol a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértének engem, és látták az én cselekedeteimet 40 esztendeig. Azért megharagudtam arra a nemzetségre, és mondám, mindig tévelyegnek szívükben, ők pedig nem ismerték meg az én útaimat. Úgy, hogy megesküdtem haragomban, hogy nem fognak bemenni az én nyugodalmamba. A 19. verset is olvassuk el, látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenség miatt. És ezek után még a 12. és 13. verset így olvasom, vigyázzatok azért, atyám fiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen, gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon, hanem intsétek egymást minden napon, míg tartama, hogy egyikőtök se keményítessék meg a bűnnek csalátsága által. Ez az idézet itt a zsidókhoz írott levél harmadik fejezetében Pál apostol a 95. Zsoltárból idéz. Tehát ez egy idézet a 95. Zsoltárból. És a következőképpen kezdi itt a figyelmeztetést Pál apostol, fölhívja a figyelmünket arra, hogy a Szentléleknek ellene ne álljunk. Azt mondja, hogy amint a Szentlélek mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Ezzel kezdi a Szentírás ezt a szakaszt, Pál apostol ezzel kezdi ezt a gondolatmenetet, amelyben egyértelművé teszi, hogy nincs ember ebben a földi életben, akihez a Szentlélek ne szólna. Nincs ember ebben a földi életben, akit a Szentlélek ne kérlelne a jóra, az Istenhez való közeledésre. Az Isten minden embert megszólít, azokat is, akik még nem is ismerik az Istent, akik még távol vannak tőle, a Szentlélek minden emberért munkálkodik. De a Szentlélek azokért is folyamatosan munkálkodik, akik már ismerik őt, akik ismerik az Istent, akik együtt járnak esetleg évek, évtizedek óta vele. A Szentlélek minden nap szüntelenül kérlel bennünket. Kérlel bennünket a jóra, az Isten felé fordulásra. És ezért kezdi így ezt az igeszakaszt Pál apostol, hogy annak okáért, amint a Szentlélek mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. És miért mondja ezt, hogy ma, ha az ő szavát halljátok? Mert az ember hajlamos arra, hogy elodázza ezt a kérlelést. Az ember hajlamos arra, hogy ne azonnal, ne most engedelmeskedjen. Érzi annak a vonzásnak az erejét, érzi annak a dolognak a szép voltát, amit a lélek meg akar mutatni neki. Ki tudja, hogy hány és hányféle módon szól hozzánk a Szentlélek. De milyen gyakran van, hogy elodázzuk ezt majd holnap, majd. És erre a késlekedésre hívja fel a figyelmünket, hogy amire kérlel a Szentlélek ma, most ebben a pillanatban engedjünk az ő késztetésének, engedjünk az ő vezetésének, miért? Hogy meg ne keményedjen a mi szívünk. Elmondja itt a veszélyt, hogyha mi visszautasítjuk a Szentlélek kérlelését, nem engedünk az ő szavának, minden egyes visszautasításkor, ha elodázzuk a kérlelésnek való engedelmességet, a szívünk keményedik. A szívünk keményedik, és egyre keményebbé válik. És ezért van ez a hangsúlyos figyelmeztetés, hogy ne halogassuk a lélek hívásának való engedést, hanem ma, ha az ő szavát halljuk, engedjünk neki. Miért? Mert olyan élethelyzetekbe tud utána belesodorni bennünket az engedetlenségünk, amit esetleg nem is gondolunk.
Nem is gondoljuk, hogy milyen következménye van annak, hogyha mi ezt a halk hangot állandóan és folyamatosan visszautasítjuk. És erre a kérlelés visszautasítására, a kérlelésnek nem engedelmességre hozza fel példaként Pál apostol Izrael népe történetét. Fölemlíti itt a történetüket, amit nem sokára mindjárt az igehirdetés nagy részében ezt fogjuk majd elemezni, de elmondja, hogy a nép úgy viselkedett, visszautasította a Szentléleknek a kérlelő hangját, és ezért az Isten mit mondott? Azt mondta, hogy megharagudott erre a népre, és megesküdött, hogy nem fognak bemenni a nyugalom helyére. Nem viszi be őket a Kánaánba. És utána így olvastuk a 19. versbe, hogy nem is mehettek be hitetlenség miatt. Tehát a magatartásuk által, hogy visszautasították az Isten kérlelő hangját, megkeményedett a szívük, hitetlenekké váltak, és az Isten nem tudta őket bevinni az ígéret földjére, Kánaánba. Fölvetődhet az a kérdés, hogy miért lényeges ez az ige szakasz, ami számunkra, meg mindaz a történet, amiről ma szólni fogunk Izrael népe történetéből, miért lényeges, ami számunkra. Elmondhatjuk azt, hogy minden korok hívői számára fontos volt Izrael népének a tanulsága, hiszen Pál apostol a korintusi levélben azt mondja, hogy azok, amik történtek velük, példaképpen estek ő rajtuk, példaképpen estek rajtuk. De utána így folytatja, hogy megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. Tehát Pál apostol egyértelművé teszi, hogy minden korban fontos volt ezeket az ószövetségi történeteket ismerni, a bennük levő tanulságokat levonni és hasznosítani az életünkben, de ha egy kornak szüksége volt erre, ha egy kor hívőinek szüksége volt erre, akkor azok mi vagyunk, akikhez az időknek vége elérkezett. Miért? Mert a törvényszerűségek ugyanazok. Isten azt a népet is egy nyugodalomba akarta bevinni, a Kánaánba akarta bevinni, a földi Kánaánba, és Isten pedig most bennünket az igazi nyugalomba akar bevinni, az örök életbe, a mennyei Kánaánba, az örök élet ajándékában akar bennünket részesíteni. És gondoljuk végig, hogy amikor Sátán megpróbálta megakadályozni Isten jó tervét Izrael népével kapcsolatban, kísértéseket hozott eléjük, akadályokat gördített eléjük, hogy meggátolja az Isten tervének a megvalósulását, hogy ők birtokba vehessék a Kánaánt, akkor gondoljuk, hogy amikor ennél egy sokkal dicsőségesebb esemény előtt állunk, az örök élet elnyerésének a küszöbén, gondoljuk, hogy Sátán nem próbálja ugyanezt alkalmazni velünk, mint akkor a zsidó néppel, de hogy nem. Sőt, sokkal nehezebb helyzetekbe kerülünk. Ugyanazokat a kísértéseket csak még erőteljesebb formában helyezi a mi szívünk, szemünk, lábunk elé. Igen, Sátán bennünket is ugyanolyan módon megpróbál visszatartani, ahogy Izrael népét meg akarta akadályozni, hogy birtokba tudják venni a Kánaánt. És ki kell, hogy mondjuk, hogy Sátánnak részlegesen sikerült a terve. Mert azt a népet, akit kihozott Isten Egyiptomból, nem tudta bevinni az ígéret földjére. Mi miatt? Mit olvastunk? Nem mehettek be hitetlenség miatt. A felnövekvő generáció, a pusztában felnövekvő generáció vehette birtokba az ígéret földjét. Az Isten jó terve mégis megvalósul, mindenképpen megvalósul. De ki kell, hogy mondjuk, hogy a kérdés csak egyetlen egy, hogy velem valósul meg, vagy nélkülem valósul meg. Az Isten mindenképpen valóra váltja az ígéretét. És azért foglalkozunk ezekkel a tanításokkal, az Ószövetségnek ezzel a történetével is, hogy amikor az Isten jó terve megvalósul az ő népével, akkor ezek közé mi is oda tartozhassunk, és hogy az Isten bennünket is bevihessen az ígéret földjére, a Kánaánba. De nézzük meg ezek után azt a történetet, amire utal elsődlegesen ez az ige szakasz, amire utal Pál apostol. Nézzük meg a 8. és a 9. verset. A zsidókhoz írott levél 3. fejezet 8. és 9. versében a következőt olvasom. Meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés ama napján a pusztában, ahol a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértettek engem, és látták az én cselekedeteimet 40 esztendeig. Álljunk meg egy pillanatra, és gondolkodjunk el közösen, hogy melyik történetre utal itt Pál apostol. Izrael népe történetének melyik eseményére utal, amikor azt mondja, hogy ott a kísértés ama napján a pusztában a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértettek engem.
Sok-sok ilyen volt. Ugye a 40 évi vándorlás története alatt, amikor számtalan nagy lázadásra került sor, de olyan lázadásra, hogy az Istennek közbe kellett avatkozni hatalmas módon a lázadás leverése érdekében, azon kívül rengeteg zúgolódás, kisebb fajta lázongás végigkísérte a 40 évet. De vajon mi az az esemény, mi az a rendkívüli esemény, amire itt visszahivatkozik Pál apostol, amikor azt mondja, hogy a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértettek engem. Egyáltalán álljunk meg egy pillanatra ennél a fogalomnál, és először ezt kellene tisztáznunk, hogy mit is jelent, amikor az ember próbára tevéssel megkísérti az Istent. Hogy létezik ez, hogy az ember próbára tevéssel kísérti az Istent? Mindenek előtt, mielőtt még a történetre rátérnénk, és mielőtt végig gondolnánk, hogy mit is jelent, amit itt ír Pál apostol, nézzük végig, hogy mit mond a Biblia.

sértette az Istent, akkor az Istent nem valamilyen gonoszságra akarták rábírni, mert a Biblia egyértelműen mondja, hogy az Isten gonoszsággal nem kísérthető. Tehát akkor itt valamilyen más fogalomról kell, hogy szó legyen. De nézzük meg először most abban a viszonylatban, hogy mit jelent az, amikor az Isten megkísérti az embert. A Bibliában számtalan esetben látjuk ezt a kifejezést, de ennek tükrében vizsgáljuk most meg, hogy mit jelent ez a fogalom, hogy Jakab apostol egyértelműen azt mondja, hogy az Isten nem kísérthető, de ő sem kísért gonoszsággal semmit, senkit. Akkor mit jelent ez, hogy az Isten megkísérti az embert? Mert így fogunk majd közelebb jutni ahhoz a gondolathoz, hogy mit jelent az, amikor az ember kísérti próbára tevéssel az Istent. Mindenek előtt olvassunk el egy igeszakaszt Mózes 5. könyvéből. Mózes 5. könyvéből, a 13. fejezetből olvassuk el az első 4 verset. Mózes 5. könyve 13. fejezet első 4 versében nézzük meg azt, hogy mit jelent, milyen értelemben használja a Biblia azt a kifejezést, hogy az Isten megkísérti az embert. Így olvasom Mózes 5. könyve 13. fejezetének az első 4 versében. Mikor te közötted jövendőmondó vagy álomlátó támad, és jelt vagy csodát ad néked, ha bekövetkezik is az a jel vagy csoda, amelyről szólott néked mondván, kövessünk idegen isteneket, akiket te nem ismersz, és tiszteljük azokat. Ne hallgass efféle jövendőmondónak beszédeire, vagy efféle álomlátóra. Most figyeljük, mert az Úr, a te istenetek kísért titeket, hogy megtudja, ha szeretitek-e az Urat, a ti isteneteket teljes szívetekből és teljes lelketekből. Az Urat, a ti isteneteket kövessétek, és őt féljétek, és az ő parancsolatait tartsátok meg, és az ő szavára hallgassatok, őt tiszteljétek, és ő hozzá ragaszkodjatok. Tehát azt mondja a Szentírás ezen a helyen, egy élethelyzetet mutat, és azt mondja el, hogy az Isten megengedett az ószövetségi népe életében is nehéz helyzetet. Nem tiltotta el ilyen értelemben a jövendőmondókat, vagy a hamis prófétákat, vagy az álomfejtőket. Nem sújtott le rájuk az ő isteni ítéletével, hogy meg se szólalhassanak, hanem amikor ilyen helyzetet megengedett, hogy előforduljon az ő népe körül, akkor mit mond a Szentírás? Ezáltal az Isten megkísérti őket, hogy meglássa, hogy mi van az ő szívükben. Tehát az Isten nem azt akarja, hogy ezáltal, a nehéz helyzet által, vagy ezek által, az emberek által az ő népe bűnbe essen, hanem azt próbálja meg, nyugodtan kimondhatjuk, hogy ez a szó, hogy megkísért, ez egyenlő a megpróbálással, majd mindjárt látni fogjuk. Tehát megpróbálja a ti szíveteket, megnézi, felszínre hozza azt, hogy mi van bennetek. Nem azért, mert az Isten ezt nem látná, de mi számunkra szükséges, hogy lássuk, hogy milyen állapotban van a szívünk. És utána azt mondja, hogy az Urat, a ti isteneteket kövessétek, őt féljétek, az ő parancsolatait tartsátok meg. Egy másik igét is hadd idézzek, a Mózes 5. könyve 8. fejezetének a 2. versét, ugyanitt ebben a könyvben a 8. fejezetének a 2. verse ezt mondja. És emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, a te istened immár 40 esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson, és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a te szívedben. Vajon megtartod-e az ő parancsolatait, vagy nem? Ugyanez a gondolat, amit az előbb olvastunk a 13. fejezetben. Megkísért, megpróbál az Úr a nehéz helyzetek megengedésével, hogy nyilvánvalóvá legyen, hogy mi van a te szívedben. Tehát ezt jelenti az, amikor az Isten megkísérti az embert. Tehát ez nem egy rosszra való kísértés, hanem a nehéz helyzet megengedése az ember életében, hogy nyilvánvaló legyen, hogy mi van a szívünkben. Nézzük meg, hogy a 26. Zsoltár 2. verse mennyire ugyanezt a gondolatot mondja el. Dávid mennyire megértette az Isten magatartását, eljárás módját az emberrel szemben, és ezért a következőt mondja Dávid. A 26. Zsoltár 2. verse ezt mondja, próbálj meg, Uram, és kísérts meg, és vizsgáld meg veséimet és szíveimet. Ugye, hogy teljesen egyértelmű? Próbálj meg, kísérts meg, vizsgáld meg az én szívemet. Ugye Dávid nem azt kéri, hogy az Isten valami rosszra késztesse őt, hanem az, hogy nyilvánvalóvá tegye, hogy mi van a szívében, mi van az ő bensejében. Ugye ugyanezt a gondolatot mondja, most már nem is idézném, csak kívülről említeném meg, Pál apostol ugyanezt mondja, amikor az úrvacsoráról van szó, azt mondja, hogy kísértsétek meg ti magatokat, ha az Úrban vagytok-e. Kísértsétek meg magatokat, az Úrban vagytok-e. Másik helyen, ugyancsak a korintusi levélben azt mondja Pál apostol, próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból.

0: Sámárból. Tehát amikor az Isten megkísérti az embert a Bibliának ezzel a szóhasználatával élve, akkor nyilvánvalóvá teszi a megpróbáló körülmények által, hogy mi van az ember szívében. De nézzük meg ezek után, és most térjünk vissza az alapigénkhez. A zsidókhoz írott levél 3. fejezetében, a 8. és 9. versben azt olvassuk, hogy az elkeseredéskör, a kísértés ama napján a pusztában, a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértettek engem. Tehát akkor milyen az az élethelyzet, amikor az ember kísérti próbára tevéssel az Istent? Olvassuk el a Mózes 2. könyve 17. fejezetében leírt történetet, mert erre utal vissza Pál apostol, amikor a zsidó nép életének egy eseményét eleveníti fel. Mózes 2. könyve 17. fejezetének olvassuk el az első verstől terjedő gondolatait. Ugye az Egyiptomból való szabadulás, a veres tengeren való átkelés után történik mindez, miután az Isten mannát hullatott a népnek az égből, és táplálta az ő népét minden nap eledellel, és utána azt olvassuk a 17. fejezet első versétől, és elindult Izrael fiainak egész gyülekezete a Szín pusztájából az Úr rendeléséhez képest az ő útjuk rendje szerint, és tábort ütöttek Refidimben. De a népnek nem volt inni való vize. Versengett azért a nép Mózessel, és mondták, adjatok nékünk vizet, hogy igyunk. És mondanéki mód, nékik Mózes, miért versengtek én velem, miért kísértitek az Urat? És szomjúhozott ott a nép a vízre, és zúgolódott a nép Mózes ellen, és mondta, miért hoztál ki minket Egyiptomból, hogy szomjúsággal ölj meg engemet, gyermekeimet és barmaimat? Mózes pedig az Úrhoz kiáltott mondván, mit cselekedjem ezzel a néppel, kevés híja, hogy meg nem köveznek engem. Az 5.-6. verset nem olvasnám, ott azt láthatjuk, hogy az Úr parancsol Mózesnek, hogy vegyen egy vesszőt, sújtson a kőszikláról, és abból majd víz fog fakadni, és utána a 7. verset így olvasom. És nevezte annak a helynek nevét Masszának és Meribának, Izrael fiainak versengéséért, és figyeljük, mert kísértették az Urat mondván, vajon közöttünk van-e az Úr, vagy nincsen. Tehát mit tett a nép? A nép kísértette az Istent, mivel? Hogy ezt mondta, vajon közöttünk van-e az Isten, vagy nincs. Nézzük meg, hogy milyennek a bűnnek a lényege. Mi volt ebben a hatalmas bűn, amit itt Izrael népe elkövetett? Mindenek előtt szeretném megjegyezni, amire az előbb is már utalást tettem, hogy néhány hét leforgása alatt az Isten jelenlétének és hatalmának hatalmas bizonyságát szerezte ez a nép. Az Isten az egyiptomi 10 csapás következtében megtörte a fáraót, csapásokkal sújtva egész Egyiptom földjét, amiben nem volt részük az izraelitáknak. Gósen földjét elkerülte a csapás. Micsoda hatalmas megtapasztalása volt ez az Isten hatalmának. Utána kivezette őket Egyiptomból, megnyitotta előttük a veres tengert. Ez volt az a csoda, amiről több mint 1000 év múlva is a Biblia írói még akkor is megemlékeztek. Az Istennek a legnagyobb csodája volt az ő népe érdekében. Utána megnyitotta az eget, hullatta nekik a mannát. Jelenléte a tűz és a felhő oszlopban állandóan nyilvánvaló volt előttük. Szeretnék egy igét olvasni Mózes 2. könyve 13. fejezetéből, a 21. és a 22. vers a következőt mondja. Az Úr pedig ment előttük nappal felhőoszlopban, hogy vezérelje őket az úton, éjjel pedig tűzoszlopban, hogy világítson nekik, hogy éjjel és nappal mehessenek. Nem távozott el a felhőoszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép elől. De nézzük meg, hogy mit is jelentett ez a felhő és ez a tűzoszlop. Milyen áldásai voltak annak, hogy a felhő és a tűzoszlop szüntelenül kísérte őket. Néhány mondatot a Pátriárkák és Proféták című könyvből így olvasok. Jelenlétének látható megnyilvánulása út iránti vágyukat felhő és tűzoszlop elégítette meg, amely vezette őket. Utána így olvasom. Láthatatlan vezérük lobogója állandóan velük volt, nappal a felhő vezette vonulásukat, mint mennyezet terjeszkedett a sereg felett. Védelemül szolgált a perzselő forróság ellen, árnyéka és csapadéka kellemes enyhet adott a tikkasztó száraz pusztában. éjjel tűzoszloppá változott, megvilágítva táborukat, és állandóan biztosítva őket Isten jelenlétéről. Ilyen előzmények után nézzük meg újra ezt a történetet, a 17. fejezetben levő történetet. A 7. versben ezt olvassuk: kísértették az Urat mondván, vajon köztünk van-e az Úr, vagy nincsen. Igen, ez volt az, amikor próbára tevéssel megkísértették az Urat. Nem hitték el, hogy az Isten jelen van, velük van, a számtalan jel csoda ellenére sem, hogy megtapasztalták nap mint nap azt, hogy ő megsegíti őket, megáldja őket. Ennek után a következő, újabb nehéz helyzetben újra elbizonytalanodnak, elveszítik a hitüket Isten lényében, az ő hűségében, az ő szeretetében, elcsüggednek, kétségbe esnek, és újra fölteszik a kérdést, vajon közöttünk van-e az Isten, avagy nem. Szeretnék a 78. Zsoltárból olvasni néhány gondolatot. A 78. Zsoltár 40-től 42-ig terjedő versei a következőt mondják. A 78. Zsoltár 40-től 42-ig terjedő versei a következőt mondják Izrael népének erről a bűnéről. Hányszor keserítették őt a pusztában, hányszor illették fájdalommal a kieklemben, és újra kísértették az Istent, és ingerelték Izrael szentjét. Nem emlékeztek meg az ő kezéről, sem a napról, amelyen megváltotta őket a nyomorgatótól. És az 56. vers ezt mondja: de megkísérték, és megharagíták a magasságos Istent, és nem őrizték meg az ő bizonyságait. Igen, ezt jelenti, amikor az ember kísérti próbára tevéssel az Istent. Meg akarja próbálni az ember az Istent, hogy mi van az Istenben, az Isten szívében, vajon hűséges az Isten? Vajon igazat mond-e az Isten? Az Isten kijelent számtalan dolgot az ő igéjében. Meg is tapasztalhatjuk az életünkben, hogy az Isten igazmondó Isten. És egy újabb próbában, egy újabb nehézségben elfeledkezünk az ő bizonyságairól, elfeledkezünk mindarról, amit megtapasztaltunk az ő szeretetéről, és újra elcsüggedünk, kétségbe vonjuk az ő jelenlétét, az ő szabadító erejét és hatalmát, és újra visszaesünk a mi csüggedéseinkben. Igen, ezzel tudja az ember kísérteni az Istent. Szeretnék a 95. Zsoltárból is, mint ahogy említettem, hogy a Zsidókhoz írott levél 3. fejezete, ugye a 95. Zsoltárból való idézet. Nézzük meg a 95. Zsoltár 9. verse is, hogy említi ezt a történetet. Ahol megkísértettek engem a ti atyáitok, próbára tettek engem, jól lehet, látták az én cselekedeteimet. Az Isten nem hagyta bizonyság nélkül magát. Látták az ő cselekedeteit, és mégis kénységbe vonták az ő szavát, kénységbe vonták az erejét, az ő megszabadító hűségét. Összefoglalóan szeretnék még általánosságban a 78. Zsoltárból, tehát erről a bűnről szeretnék olvasni egy igeszakaszt a 78. Zsoltárból a 18-tól terjedő versekben. Így olvasom. És megkísérték Istent az ő szívükben, ennivalót kérvén az ő kívánságuk szerint. És szóltak Isten ellen mondván, avagy tudna-e Isten asztalt teríteni a pusztában? Imé megcsapta a kősziklát, és vízömlött, és patakok özönlöttek. De vajon tud-e kenyeret is adni, avagy készítheti húst az ő népének? Meghallotta az Úr, és megharagudott ezért, és tűz gyulladt fel Jákob ellen, és harag gerjedt fel Izrael ellen, mert nem hittek Istenben, és nem bíztak az ő segedelmében. Figyeljük, az Isten haragját mondta ez magára, hogy nem bíztak ő benne, nem hittek Istenben, és nem bíztak az ő segítségében, mindam a csodák ellenére sem, amit láttak és tapasztaltak. Néhány idézetet szeretnék felolvasni, először a Pátriárkák és Proféták című könyvből, csak néhány gondolatot, először így olvasom a 302. oldalról, és utána egy kicsivel hosszabb idézetet olvasnék a Bizonyságtételek 3. kötetéből a következőképpen. Bűnös hitetlenség volt részükről attól félni, hogy ők vagy gyermekeik éhen vesznek, ugye, vagy szomjan vesznek, vagy egyáltalán elvesznek. Az Úr megígérte, hogy Istenük lesz, hogy mint népet magához fogadja őket, jó és tágas földre viszi be őket, de mégis minden a megígért országba vezető úton felmerülő akadály láttán elcsüggettek. Ott volt az Istennek jó ígérete. Ott volt a rengeteg megtapasztalás. És mégis, amikor egy-egy újabb nehézség előtt álltak, újra elcsüggettek, kétségbe vonták az Isten hatalmát, szeretetét és erejét. Így olvasom a harmadik kötetből az idézetet. Isten hatalmának, mely az Egyiptomból való szabadulásuk csodáiban nyilvánult meg, s melyet időről időre egész vándorlásuk alatt is láthattak, hitre kellett volna serkentenie őket, örökre be kellett volna zárnia szájukat, hogy a hálátlanság akár egyetlen hangját ki ne eresszék rajta. Örökre el kellett volna, hogy némítsa a szájukról a zúgolódást, a kétségeskedést és a panaszokat. Mégis az ínség legkisebb közelsége, a veszélytől való legparányibb félelem nagyobb súllyal esett latba, mint az a tengernyi áldás, amelyben részesültek. Akkor már nem emlékeztek a legfenyegetőbb veszélyek idején kapott áldásokra, nem szívlelték meg a leckét, nem tették jóvá hűséges engedelmességgel a múltbeli bukásaikat, és a sátán kísértései újra legyőzték őket. Álljunk meg megint egy pillanatra, és gondoljuk végig az alapigénket, a zsidókhoz írott levélnek a figyelmeztetését. Ettől a bűntől óv bennünket is a Szentírás. Ettől a bűntől óv bennünket Pál apostol. Meg ne keményítsük a mi szívünket, ne legyen hitetlen szívünk, ne kísértsük az Istent próbára tevéssel. Szeretném megkérdezni, hogy mi vajon nem esünk ebbe a hibába és bűnbe. Pont azt gondoltam végig, hogy lehet, hogy az Isten kísértés az egyik legnagyobb bűne mindannyiunknak. Mert mikor kísértjük az Istent? Amikor kétségbe vonjuk az ő szeretetét, kétségbe vonjuk az ő jelenlétét, amikor megjedünk a próbáktól, amikor csüggedünk, amikor zúgolódunk ellene, annak ellenére, hogy számtalanszor megtapasztaltuk az ő segítségét a mi életünkben. Hányszor vagyunk így, kiment az Úr bennünket valamilyen nagyobb bajból, és utána mit teszünk? Élünk ezzel az áldással, emlékezünk erre, szüntelenül eszünkben van. És amikor a következő próba jön, akkor azt mondjuk, hogy Uram, te megszabadítottál akkor is, én nem csüggedek el, nem félek, hanem megbízom a te szeretetedben. Ezt mondjuk. Vagy pedig újra kétségbe esünk, elcsüggedünk, és ezzel próbára, tevéssel kísértjük az Istent, és megszomorítjuk őt, mert nem emlékezünk meg az ő bizonyságairól. Ne feledjük el, sátán ugyanezzel próbál bennünket is kísérteni. Az Isten nem azt ígérte, hogy kivesz bennünket az élet nehéz helyzeteiből, sőt, pláne nem azt ígérte Jézus Krisztus eljövetele előtti időszakra vonatkozóan, hanem a próbák egyre sűrűsödnek, egyre több mindenbe enged be bennünket az Isten. De ugyanakkor mit akar elérni az Isten? Hogy megedződjünk ezekben a próbákban, és ad állandóan tapasztalatot, hogy ne csüggedjünk el, mert velünk van, de a hitünket akarja megnövelni és erősíteni az előttünk álló nehéz időszakra vonatkozóan. A 301. oldalról olvasnék, és a 302. oldalról néhány mondatot. Talán csak ezt a mondatot olvasnám fel, az Úr megengedte, hogy nehézségek közé kerüljenek, hogy táplálékuk lecsökkenjen, de miért? Hogy szívük hozzáforduljon, aki eddig is szabadítójuk volt. Ha ínségükben hozzá kiáltanak majd, szeretetének és gondviselésének kézzel fogható jeleit nyújtja számukra. Tehát az Isten ezért engedi meg nekünk is a mennyei Kánaánba való bemenetel előtt a próbáknak a sokaságát. Miért? Hogy a szívünk hozzáforduljon, és ha hozzá kiáltunk, akkor újabb tapasztalattal erősít meg bennünket, hogy a legnehezebb időben sem fogyatkozzon el a hitünk, hanem valóban ott legyen a tűzben megpróbált arany gazdagon mi nálunk. Utána a következő idézetet így olvasom. Csodálatos módon vezette ki őket az egyiptomi szolgaságból, hogy felemelhesse és megnemesbíthesse őket, és megdicsőjön bennük ezen a földön. De szükséges volt, hogy szembeszálljanak az akadályokkal, és a viszontagságokat elviseljék. Mi volt az Isten másik célja ezzel a néppel? És mi a célja mi velünk is, a mi élethelyzeteinkkel, nehéz helyzeteinkkel? Hogy az Úr megdicsőülhessen bennünk ezen a földön. Miért? Milyen értelemben? Megdicsőülhessen bennünk, hogy az emberek, az Istent nem ismerő emberek, azt a hited, bizalmat látva a mi életünkben, ahogy az Istenhez fordulunk a nehézségek idején, ezáltal az Istenről legyen bizonyság a mi életünk, azon kívül pedig az Isten megmutathassa azt, hogy a legnehezebb helyzetekben is ő közbe tud avatkozni, meg tudja változtatni, alakítani tudja az eseményeket. Az Isten így akarja megdicsőíteni önmagát is, hogy az emberek fölfigyeljenek az ő szeretet teljes lényére. De ehhez mi szükséges? Ehhez az szükséges, hogy nekünk ezeket a próbákat, amikor adja, mi el tudjuk hordozni ezeket, és hittel, bizalommal tudjunk a nehézségekben megállni. Még egy harmadik mondatot is hadd olvassak a következőképpen. Ha hittek volna az Úrban azok után, amiket cselekedett értük, akkor jókedvűen viseltek volna minden kényelmetlenséget, ínséget, és még igazi szenvedést is. De ők csak addig voltak hajlandók bizalmat előlegezni Istennek, amíg folyamatosan láthatták hatalmának jeleit. Mennyire hajlamosak vagyunk mi is erre, csak addig vagyunk hajlandók sokszor az Úrban bízni, amíg folyamatosan látjuk az ő hatalmának megnyilvánuló jeleit. Mihelyt egy pillanatra ezt nem látjuk, mihelyt várakoznunk kell a szabadítással, ugye foglalkoztunk ezzel az elmúlt időben is néhány alkalommal már itt, abban a pillanatban az embernek hajlamos arra, hogy elbizonytalanodjon a hite, és kétségbe vonja az, hogy az Isten itt van velünk. Itt van velünk, megszabadít bennünket. Igen, ezzel kísértették, próbára tevéssel kísértették az Istent. És gondoljuk végig azt, hogy hányszor gondolunk Izrael népére, nem megvetéssel, az talán erős kifejezés, de úgy csodálkozunk az ő hitetlenségükön, hogy tudtak ilyenek lenni. Ennyi bizonyság ellenére is, ennyi kézzelfogható csoda ellenére is ilyen lelkületet tanúsítani. De még egyszer mondom, gondoljuk végig, vajon mi különbek vagyunk-e náluk? Vajon mi nagyobb hittel, erősebb hittel rendelkezünk-e? De nézzük meg azt, egy másik gondolatot is szeretnék még itt fölvetni a 17. fejezet kapcsán. Mi lett az eredménye, illetve a következménye az ő kétségeskedésüknek és hitetlenségüknek? A 17. fejezet 8. versében azt olvassuk, eljött pedig Amálek, és hadakozott Izrael ellen Refidimben. Mi lett ennek az eredménye, hogy ők kétségeskedtek és hitetlenkedtek? Az Úr megengedte az amálekitáknak, hogy megtámadják Izrael népét. Megengedett egy nagyobb, nehéz helyzetet. Álljunk meg itt egy pillanatra, mert ezt a tanulságot is szeretném, hogyha rögzítenénk magunkban egy másik példa történet kapcsán. A Korintusi első levél 10. fejezetét lapozzuk fel. Itt a Szentírás Pál apostol, itt egyértelműen beszél az ószövetségi Izrael nép tapasztalatáról. A 10. fejezet szinte végig erről szól, a 10. fejezetnek az első része. És nézzük meg, hogy a 9. versben mit mond Pál apostol. Se a Krisztust ne kísértsük, amint közülük kísértették némelyek, és elvesztek a kígyók miatt. Tehát ez is egy Isten kísértés volt, amikor ők a kígyók miatt vesztek el. Mi volt ez az élethelyzet? Mózes 4. könyve 21. fejezetéhez lapozzunk. Mózes 4. könyve 21. fejezete a következőt mondja. Mózes 4. könyve 21. fejezet 4-től 6-ig terjedő versei. Ugyan az a gondolat, mint amit a 17. fejezetben találtunk Mózes 2. könyvében, ugyanaz az élethelyzet. Így olvasom Mózes 4. könyve 21. fejezet 4-től terjedő verseiben, és elindultak a Hor hegyétől a Veres tengerhez vivő úton, hogy megkerüljék Edom földét, és a népnek lelke megkeseredett útközben, és szólt a nép Isten ellen és Mózes ellen, miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy meghaljunk-e pusztában? Mert nincsen kenyér, víz sincsen, és e hitvány eledelt útálja a mi lelkünk. Bocsátott azért az Úr a népre tüzes kígyókat, és megmardosták a népet, és sokan meghaltak Izrael népéből. A nép megint lázongott, a nép megint zúgolódott, megint kísértette próbára tevéssel az Istent, amikor megszomjaztak. És az Úr mit tett? Az Úr megengedett egy nehéz helyzetet az életükben. A kígyók megmardosták az izraelitákat. Gondolkodjunk azon, hogy ez mi volt Isten részéről? Egy különleges büntetés volt? Teremtett oda kígyókat, akik megmardosták az izraelitákat? Vagy mi történt ennek kapcsán? Olvassuk el Mózes 5. könyve 8. fejezetének a 15. versét. Mózes 5. könyve 8. fejezet 15. verse. Így emlékezik vissza Mózes a pusztai vándorlás 40 évére, ez már a 40 évnek a végén van. Aki vezérelt téged a tüzes kígyóknak, skorpióknak és szomjúságnak nagy és rettenetes pusztáján, amelyben víz nem volt, aki vizet adott néked a kemény kősziklából. Milyen területen vándorolt Izrael népe? Hogy mondja itt Mózes? A tüzes kígyóknak és a skorpióknak volt ez a pusztasága. És mégis hányszor marták meg a népet ezek a kígyók vagy a skorpiók? Hányszor? Egyetlen egyszer sem, soha. Egy idézetet szeretnék olvasni a 463. és 464. oldalon a Pátriárkák és Proféták című könyvéből. Mivel Isten ereje védte őket, számtalan környező veszedelmet nem ismertek fel. Bolyongásuk minden napján az isteni kegyelem egy-egy csodája tartotta meg őket. Isten távol tartotta tőlük a puszták és erdők vad ragadozóit, mérges csúszómászóit. Ha szeretetének ez sok jelét semmibe véve továbbra is folytatják panaszkodásukat, az Úr visszavonja védelmét, amíg megtanulják becsülni gyöngét gondoskodását, bűnbánó szívvel és alázattal ismét hozzátérnek. Tehát az Isten nem egy külön csapást bocsátott rájuk, csak mit tett egyszerűen? Visszavonta az ő védőkezét. Hogy érezzék meg és lássák meg, hogyha ő nem tartaná fölöttük szüntelen az ő kezét, akkor mi lenne velük? Abban a pillanatban mindannyian megsemmisülnének. Igen, és ki kell, hogy mondjuk, hogy ez van a mi életünkben is. Az Úr, amikor megenged nehéz helyzetet az életünkben, és mi zúgolódunk, mi elkeseredünk, mi kísértjük az Urat. Az Úr sokszor megenged ennek következtében még nehezebb élethelyzetet. De ezt is miért teszi? Miért engedi? Azért, hogy hozzáforduljunk, hogy valamilyen módon, de a szívünkre tudjon beszélni. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek az ő szíveteket. Az Isten először az ő áldásaival akar megszólítani. Ha ezekkel nem tud megszólítani, akkor az áldások elvonásával akarja a mi szívünket hozzáfordítani. De mindenképpen azt szeretné, hogy figyeljünk őre, és ne csüggedjünk el az életnek a megpróbáltatásai, az élet nehéz helyzeteiben, hiszen számtalan jelét és bizonyságát adta már az ő hűségének és szeretetének. És olvassuk el a Zsidókhoz írott levél 3. fejezet 12. és 13. versét, ezeket a figyelmeztető szavakat, amelyeket olvastunk a bevezető alapigényben. A Zsidókhoz írott levél 3. fejezet 12. és 13. versei ezt mondják: vigyázzatok, atyám fiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen, gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon, hanem incsétek egymást minden napon, míg tart a ma, hogy egyikőtök se keményítessék meg a bűnnek csalárdsága által. Mit mond itt Pál apostol? Pál apostol azt mondja, hogy vigyázzunk, hogy valaha ne legyen hitetlen szívünk. Mit olvastunk a 19. versbe? Ez a nép miért nem ment be az ígéret földjére? Hitetlenség miatt. Miért? Nem azért, mert elfelejtették azt, hogy Isten létezik. Nem azért, mert valamilyen elméleti ismeretről megfeledkeztek, és ezért nem hittek valamilyen elméletben, nem azért. Hanem nem hittek az Isten állandó jelenlétében és változhatatlan hűségében és szeretetében. Ez volt az a hitetlenség, ami miatt ők nem mehettek be az ígéret földjére. És ezért mondja a Szentírás, ezért mondja Pál apostol, hogy vigyázzunk, hogy valaha bármelyikünknek ne legyen hitetlen szíve. Ez nem azt jelenti, nem attól a veszélytől óv bennünket a Szentírás, hogy egyszer csak mondjuk elfelejtjük a hármas angyali üzenetet. Vagy nem hiszünk az Isten parancsolataiban, vagy elfelejtjük, hogy a negyedik parancsolat a szombat. Nem ettől óv bennünket a Szentírás, hanem attól, hogy elfelejtjük azt, és nem hiszünk abban, hogy az Isten a legnagyobb nehézségeken keresztül is ott van velünk, és hogy a nehézségek árán akar bevinni majd bennünket az örök nyugalomba, de nem azért, hogy itt elveszítsen bennünket, hanem hogy bennünket megerősítsen, az ő hatalmát meg tudja mutatni a mi életünkben, és ezáltal élő bizonyságai legyünk az ő szeretetének és hűségének. És ha mi erről megfeledkezünk, és nem töltjük be ezt a küldetésünket, akkor a mi szívünk is gonosszá válik, és megkeményedik. A hitetlenség ide fog vezetni, hogy gonosszá és keményé válik a mi szívünk. És mi lesz ennek az eredménye? Ennek az eredménye az lesz, hogy minden elméleti ismeret mellett az Istentől el fogunk szakadni. És ettől óv bennünket a Szentírás, hogy nehogy hitetlenek legyünk, nehogy ne engedjünk az ő kérlelő, az ő szeretetteljes szavának, mert ezeket a következményeket akkor nem tudja elhárítani a mi életünkből. Azt mondja itt az záró figyelmeztetés, hogy vigyázzunk arra, hogy az Istentől, az élő Istentől el ne szakadjunk. Tegyük fel azt a kérdést, hogy az Istentől hogy tud az ember elszakadni? Hogy tud az ember az Istentől elszakadni? Mi szakíthatja el az embert Istentől? Mi az, ami elszakíthatja egyedül? Szeretném felolvasni a Római Levél 8. fejezetéből a 35-től terjedő verseket. Pál apostol így kezdi ezt az igeszakaszt, egy kérdést tesz fel. Kicsoda szakaszt el minket a Krisztusnak szerelmétől? Hogy szakadhatunk el a Krisztus szerelmétől? És utána azt mondja, nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mesztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyveré. Ezek a körülmények, a legnehezebb körülmények, milyen élethelyzeteket mond, nyomorúságot, szorongattatást, üldöztetést, éhséget, mesztelenséget, veszedelmet, fegyvert, a legnehezebb körülményeket említi, és fölteszi a kérdést, hogy ezek elszakaszthatnak bennünket a Krisztustól, a Krisztus szeretetéről, tett szeretetéről. Utána így olvasuk a 38-tól terjedő versekben. Meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszhat el minket az Istennek szeretetétől, mely van a mi Urunk Jézus Krisztusban. Tehát amikor Pál apostol elmondja azt a zsidókhoz írott levélben, azt a figyelmeztetést, hogy vigyázzunk arra, hogy az élő Istentől el ne szakadjunk, akkor nem arra utal, hogy olyan nehéz helyzetek fognak a mi életünkbe esetleg bekövetkezni, ami elsodor bennünket az Istentől, vagy elszakít. Sőt, azt mondja, hogy ezek a helyzetek nem tudnak elszakítani. Az Isten és az ember közötti kapcsolatot, köteléket, szoros, elszakíthatatlan köteléket egyetlen egy valakinek van hatalma szétvágni. És ez a valaki, akinek hatalma van, ez nem a sátán. Egyetlen egy valakinek áll hatalmában, és az én vagyok. Egyes egyedül én szakíthatom el ezt a kötelet, ami engem az Istenhez köt, hitetlenség által, ha nem bízok meg az ő szeretetében és hatalmában. És ezért mondja nekünk figyelmeztetésként, hogy vigyázzunk arra, hogy az élő Istentől el ne szakadjunk. És én szívem mélyéből kívánom, hogy emlékezzünk meg mindig az Isten bizonyságairól, emlékezzünk meg az ő csodáiról a mi életünkben, hogy a hitünk napról napra erősödjön, hogy a mi életünk bizonyság legyen ebben az utolsó időben is az Isten szeretetéről és hűségéről, hogy az Isten jó tervei megvalósulhassanak általunk az emberek között, de ugyanakkor az Isten jó terve a mi életünkben is megvalósulhasson, hogy be tudjon bennünket vezetni az örök nyugalomba. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyei jó édesatyám, köszönetet és hálát mondunk neked azért, hogy te a szeretetnek, a hűségnek és a kegyelemnek az Istene vagy. És köszönjük Istenünk, hogy nem vontad vissza a te kegyelmedet és szeretetedet mi tőlünk, a mi bűnös hitetlenségünk ellenére sem. Istenünk, köszönjük, hogy nem vontad meg a te jóságodat és irgalmadat felőlünk annak ellenére sem, hogy mi téged napról napra megbántunk, azzal, hogy bizalmatlanok vagyunk te irántad, hogy elfeledkezünk a te csoda dolgaidról. Istenünk, kérünk téged, adjál nekünk egy megváltozott szívet, egy megváltozott gondolatot, egy egész megváltozott szívet és lényt. Istenünk, adjad, hogy ne a régi módon gondolkodjunk, ne úgy gondolkodjunk, ahogy gondolkodtunk idáig, hanem adjad, hogy teljesen meg tudjunk változni. Adjad Istenünk, hogy valóban ott legyen a mi szívünkben az, hogy a te hűséged változhatatlan. Adjad, hogy élő hittel tudjunk te beléd kapaszkodni, és óvjál meg Istenünk bennünket attól, hogy a mi hitünk csak elméleteken alapuljon. Adjad, hogy a mi hitünk a napokban, minden napokban látszódjon meg, amikor nehézségek vesznek körül. És Istenünk, adjad, hogy ezzel szerezzünk neked dicsőséget, ezzel tudjuk az emberek figyelmét felhívni a te szeretetedre és jóságodra, hogy a legnagyobb baj és nehézségek idején sem lankadunk el, hanem te benned bízunk és téged hívunk segítségül. Istenünk, köszönjük, hogy ezáltal önmagadat is meg tudod dicsőíteni, hogyha mi így viszonyulunk az élet nehézségeihez. De még egyszer kérünk, bocsássad meg, hogy annyiszor másképp éltük a mi életünket, de kérünk téged, te adjál nekünk mindahhoz erőt, amiről most szóltunk, és ne engedd Istenünk, hogy újból és újból kísértsünk téged, és ne engedd, hogy ezáltal újból és újból keményedjen a szívünk, és végül teljesen elszakadjunk tőled, hanem adjad, hogy élő hittel beléd kapaszkodva tudjunk járni ebben az életben, és köszönjük neked az ígéretet, hogyha mi így járunk te veled, akkor te beviszel bennünket az örök nyugalomba, beviszel bennünket a mennyei Kánaánba.
1: Istenünk, köszönjük, hogy ez az ígéreted valóra fog válni. Köszönjük, hogy üdvözelendők sokaságát fogod egy örök életben részesíteni. Istenünk, arra kérjük Atyát, hogy ebben a sokaságban mi is ott lehessünk. És köszönjük, hogy erre mindannyiunknak van most még lehetősége, mert köszönjük, hogy Te mindannyiunkat még most kérlelsz arra, hogy megfogadjuk a Te hívásodat, a Te szeretetedet. Urunk, Atyát, hogy ma meghalljuk a Te kérlelő szavadat, és Atyát, hogy engedjünk meg a készítésednek, és a hitünk növekedjen Te benned, hogy a Te jó terveid velünk is megvalósulhassanak. Az Úr Jézus nevében kértük mindezt. Amen.

Szeretettel köszöntünk mindenkit. A mai zenei áhítat megtartására, amint a programon is olvashattuk, a reformáció emlékünnepe adott alkalmat. Egy kissé megkésve tartjuk az eredeti dátumhoz, október 31-éhez képest, de ezt az ünnepi alkalmat nagy okunk van semmiképpen el nem hagyni. És ezt az okot így határozhatnám meg. Nem csak illendő, hogy emlékezzünk a 16. századi reformátorok tiszta gondolkodására, erkölcsi bátorságára, hitére, küzdelmeire, hanem azt mondhatjuk, hogy ma egyenesen új reformációra van szükség. Az egész kereszténységet felrázó új reformációra. Az olyan ünneplése a reformációnak, ami azt a látszatot keltené, hogy tulajdonképpen ez magától értetődő, hogy a reformátorok öröksége az nagy becsben van, és töretlenül fenntartott, bizony hamisan csengene. Tudom, hogy nagyon sok őszinte keresztény, protestáns keresztény létezik még ma, aki azt hiszi, hogy itt minden rendben van e tekintetben, ez megkérdőjelezhetetlen, hogy ezek a reformátorok valami nagyon értékes örökséget adtak az egész kereszténységnek és az egész emberiségnek. De mégis szembe kell néznünk a tényleges valósággal. Nem tudom, kinek mennyire van erről reális képe. Például tudunk-e arról a tendenciáról, vagy érdekes új jelenségről, hogy nagyon sok protestáns teológus és lelkész a közelmúltban vagy a katolikus, vagy az ortodox egyházhoz csatlakozott. És tudjuk, hogy miért? Azért, mert a protestantizmus, miután meggyengült a körén belül a sola scriptura elv, az egyedül a szentírás elv, olyan mértékig felbomlott, olyan rengeteg irányzat keletkezett, és annyira nincsen semmi tartása a korszellemmel szemben, hogy sokan őszinte protestánsok is úgy érezték, ennél még stabilabb, ennél még megbízhatóbb a katolicizmus vagy az ortodoxia. Itt van a kezemben egy kis füzet, egy testben a kereszt által, ez az úgynevezett Princetoni javaslat a keresztények egységére. Rögtön hozzátenném, hogy 16 különböző felekezetű személynek a közös munkája, akiknek túlnyomó részt protestánsok. És ebből hadd olvassak egy mondatot. Így hangzik. Számos hű keresztény, a keresztény tanúságtétele megőrzéséért küzdő protestáns lelt támaszra a római katolikus tanítóhivatalban, illetve az ortodox hagyományban. Mert azt mondták, hogy ez legalább biztos, ez legalább konzekvens a protestantizmus félelmetes felbomlásához képest. És vajon hogyan történhetett ekkora bomlás, a protestantizmusnak ekkora meggyengülése? Szeretnék néhány sort idézni egy másik könyvből, ez Jörg Zink, Egyetemes Egyház, de mikor című könyve, 2003-ban adta ki a Calvin kiadó. Figyeljük jól meg a következő sorokat, hogy miféle érveléssel, vagy milyen szemlélettel gyengült meg a sola scriptura elv. Így olvasom. Nekünk ma már egészen másként kell kezelnünk az írás és a hagyomány közötti feszültség kérdését, mint Luther idejében. El lehet-e különíteni a hagyományt attól a szentírástól, amelyet olvasunk? Egyáltalán el lehet-e választani a kettőt egymástól? És nem egy hosszú és fontos hagyományozási folyamat eredményeje maga a szentírás is? Sohasem maga a Biblia hat rám közvetlenül, hanem mindig magyarázatok, amelyek eljutottak hozzám, olykor félreértelmezések is, és olyan mércék, amelyeket valamikor valakik felállítottak. Ha ez világossá válik számomra, akkor arra is azonnal ráébredek, hogy közvetlen út a Bibliához nem létezik. Amivel én egy történeti alakban, például Jézusban találkozom, azt keresztények és nem keresztények, barátok és ellenségek ezerszeres interpretációja, vagyis értelmezése állította fel. Miután elolvastam ezt a pár sort, visszatérnék például egy mondatra,
Ezt a kérdést teszi fel, és nem egy hosszú hagyományozási folyamat eredménye maga a Biblia is. Azért, aki egy kicsit járatos a Bibliába, pillanat alatt eszébe villanhat ilyesmi, hogy mondjuk egy Dániel próféta azt írja, hogy Isten adott neki egy kinyilatkoztatást, azt írja, azonnal feljegyezte a dolog velejét, elmondta. János apostol azt írja a Jelenések könyve elején, hogy Isten ezt az utasítást adta neki, amit látsz, írd meg könyvben. És még a könyv közben is találkozunk azzal, hogy azt írja, le akartam írni, amit hallottam. És a könyv elején azt mondja, ő hűségesen bizonyságot tett mindenről, amit látott és hallott. Vagy akár arra az összefoglaló ígére gondoljunk, amit Péter apostol levelében találunk, sohasem ember akaratából lett a prófétai szó, hanem erre külön megbízást kaptak. És ha pontosan fordítjuk a görög szöveget, akkor így kell visszaadnunk, a Szentlélektől vitetve, hordozva szóltak Isten szent emberei. Ez a hit gyengült meg. Teljesen általánosítva kimondja, hogy maga a Biblia is egy hosszú hagyományozási folyamat eredménye, és itt ilyen különbséget tenni hagyomány és az írás között alapvetően nem lehet. Ami aztán szintén megdöbbenthet bennünket, hogy az a Jézus alak, akivel találkozunk, mivel közvetlen út a Bibliához nincs, hanem csak nagyon sokféle értelmezésnek a halmaza, amit aztán keresztények, nem keresztények, barátok, ellenségek ezerszeres értelmezése épített föl, akkor is sok minden eszünkbe juthat. Eszünkbe juthat, hogy Jézus földi életében az Ószövetség írásokról azt mondta, ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. Azután azt mondta tanítványainak, majd a Szentlélek eszetekbe juttatja, amit tőlem hallottatok. Mert ti vagytok az én tanúim, az ő földi élete, halála, feltámadása tanúi. De persze vég nélkül lehet itt feszíteni a dolgot. Hát ez is egy keresztény közösségnek az értelmezése. Vagy így maradt fenn a hagyományban a Jézusról való felfogás. Tehát ezt véges végig lehet feszíteni. És ezek után nem csodálkozhatunk azon, hogy ezt írja a szerző. Ezek után könnyű belátni, hogy mindaz, ami az egyes felekezeteket megkülönbözteti, vagy elválasztja egymástól, az értelmezés szintjén játszódik le. És hogy ez a körülmény jó alapot nyújt arra, hogy higgadt, baráti érzésekkel közelítsünk egymáshoz. Tehát az, ami 16. században olyan nagyon éles és nagyon nagy kérdés volt, hogy az egyház tekintélye, vagy pedig az írás tekintélye. Ez napjainkra súlytalanná vált, szétfoszlott. De milyen másképp gondolkoztak a 16. századi reformátorok? Én ma egy reformátorról szeretnék megemlékezni, a nevét valószínűleg ismerjük, William Tyndale, az angol reformátor, akinek a fordítása ma is él, a King James angol biblia fordításban, az 70-80%-ban ma is a Tyndale fordítást tartalmazza. Ki volt ez a William Tyndale? Azért beszélek róla, mert egyrészt látni fogjuk, hogy egy életet tett rá a Szentírásra. Vajon mit talált ő a Szentírásban, hogy ilyen hallatlan odaadással és áldozatkészséggel mindent megtette azért, hogy Anglia népe kezébe kerüljön a Szentírás. William Tyndale felszentelt pap volt Angliában, valószínűleg Cambridge-ben ismerkedett meg a reformáció tanaival, már a humanista Erasmust is buzgón tanulmányozta, és azután Luther tanait is nyílt szívvel fogadta. Valószínűleg tanúja volt, amikor 1521-ben Cambridge-ben is elégették Luther iratait, ugyanúgy, mint korábban a Szent Pál székesegyház előtt Londonban is. Mégis mindezek őt nem ingatták meg, ez az ellenállás. Például ezt mondta egy vita partnerének, akivel beszélgetett a Szentírás jelentőségéről, és aki az írás elvet cáfolta, és ezt egész fiatalon mondta. Ha Isten életben tart, akkor nem sokára elérem azt, hogy a szántóvető fiú jobban fogja ismerni a Bibliát, mint te. Ez a mondat elárulja, hogy benne milyen fiatalon megfogant az a terv, hogy Anglia népe kezébe odaadni nemzeti nyelven a Szentírást.
Tindél egy nagyon ismert és tisztelt ember volt a környezetében, és olvasnám is, hogy például Mórusz Tamás, aki pedig egyébként aztán ellenfele, nagy ellenfele lett, hogyan írt róla, hogyan vélekedett róla. Ezt írta. Mielőtt a tengerre kelt volna, Tindél tiszta életű, szorgalmas, az írásokban járatos ember hírében állt, akit Anglia szerte kedveltek, és prédikációival nagy szolgálatot végzett. Tehát mivel ő egy ilyen ismert és köztiszteletben álló ember volt, megkísérelte a Biblia fordítást, hogy így mondjam, a legtörvényesebb vagy legsimább úton megvalósítani, még ehhez bizonyos összeköttetése is volt, megpróbált London érsekétől engedélyt kérni a Biblia angol nyelvre fordítására. Ugyanis Angliában 1408 óta érvényben volt egy törvény, hogy a Biblia fordításához püspöki engedély kell. Ugye ez egy reakció volt John Wycliffe munkájára, aki az Új Szövetséget latinról korábban angolra fordította, és terjesztette Anglia szerte. És megkísérelte ezt, de nem kapott engedélyt. És talán ezen a háttéren értjük meg, hogy milyen sorokat írt le ennek nyomán Tindél. Fel nem foghatom, miért ellenzi bárki is szívében vagy szavával, hogy minden ember saját nyelvén olvashassa az írást. Nem gondoltam, hogy bárki annyira vak lenne, hogy ne értse, miért kell fény a sötétben járóknak. Azt sem gondoltam, hogy valaki olyan rossz akaratú lehet, hogy ennyire szükséges dolgot megtagadna embertársától, hogy azt nem mondjam testvérétől. Olyan kötözni való bolondról se hallottam még, aki szerint a jó a rossznak természetes oka, a fény a sötétség forrása, a színigazság pedig a hazugság gyökere. Hisz éppen ellenkezőleg a fény eloszlatja a sötétet, az igazmondás pedig minden hazugságot megszégyenít. Ugyanis az volt az érv a Biblia fordítás ellen, hogy csak rossz származik belőle, és sötétséget terjeszt majd, és ezért írta le ezeket a sorokat Tindél. És talán még egy néhány szó idézetként tőle, hogy mennyire szerette és mennyire becsülte Tindél a Szentírást. Kérem Istent, hogy emlékezzem meg azon a napon, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus előtt megjelenünk, hogy sohasem változtattam Isten igéjének egy betűjét sem lelkismertem ellenére, és nem tenném meg ma sem, még ha minden földön létezőt, legyen az élvezet, elismerés, gazdagság is megkapnék érte. Úgyhogy Tindél végül belátta azt, hogy Angliában lehetetlen megvalósítani a Biblia fordítását, és áthajózott Európába. Szeretném olvasni azt a néhány sort, amit ezzel kapcsolatban feljegyzett. Végül megértettem, hogy nem volt hely számomra londoni palotában, ugye itt a püspöki palotára utal, sőt az egész országban arra, hogy lefordítsam az Új Testamentumot. Hát miképpen terjesszem elő javításra és változtatásokra, tehát ezt a könyvet azoknak, akik nem bírják elviselni, ha valami igaz. És akkor Tindél Kölnbe ment, és ott sikerült eljutnia addig, hogy nagyrészt Luther bibliai könyvekhez írt előszavait átvéve készített egy prológust, és Máté evangéliumát lefordította, és a nyomdában dolgoztak a kiadásán. Ugyanakkor azonban egy másik szerző, aki a régi egyház nagy híve volt, ott nyomtatta a könyvét, és meghallotta, hogy a nyomdászok egymás között azt beszélik, hogy ha ez az Új Szövetség eljut Angliába, Anglia királya is luteránus lesz. Azon nyomban feljelentette Tindélt, és éppen hogy csak el tudtak menekülni a Rajnán, mire a nyomdát megszállta a katonaság. Utána Wormsba vette az útját, és 1526-ban sikerült kiadni a teljes Új Szövetséget angolul 3000 példányban. Ma már csak 3 darab van belőle. Talán érdemes megjegyezni egy pillanatra, hogy 10 évvel ezelőtt tudott a British Museum ebből egyet megszerezni 1 millió fontért. Akkora értéke volt ennek az egy fennmaradt teljes Új Szövetség Tindél kiadványnak.
De hát ennek a Bibliának is az lett a sorsa, hogy 1526. november 26-án a londoni Szent Pál székesegyház előtt ünnepélyesen elégették egy példányát, és súlyos büntetést vont maga után, ha bárki ebből a Bibliából egyet is birtokolt. Egyébként is csempész áruként tudtak átvinni belőle Angliába. De Tyndale nem adta föl. Micsoda energia volt ebben az emberben, micsoda hit, micsoda értéknek tekintette a Szentírást. Elment a hollandiai Antwerpenbe, és ott hozzáfogott már az Ószövetség fordításához, és eljutott egészen Krónika második könyvéig. Közben úgy gondolta, hogy még az Új Szövetség fordítását is tökéletesítenie kell, és ehhez a munkához is hozzáfogott. És végül 1534-re készen volt a munkával. Ebben az évben London érseke Antwerpenbe ment egy politikai megbízatással, de ezt arra is fel akarta használni, hogy fölkutassa, ahány Tyndale Biblia van, és hogy ezeket inkább fölvásárolja és elégetteti, nehogy Angliába kerüljenek. És volt egy ügyes kereskedő barátja Tyndale-nek, aki négyszeres áron adta el a püspöknek a rendelkezésre álló megmaradt példányokat, amelyeket ő aztán ott helyben, Antwerpenben meg is égettetett. És az isteni gondviselés ebből a pénzből tudta kiadni az új Biblia fordítást. Tehát a felvásárolt bibliák árából a javított Biblia fordítást ki tudta adni Tyndale. De a nehézségek nem szintek meg. Antwerpen

folytották, és utána elégették. A halála előtti utolsó kiáltása ez volt: Istenem, Uram, nyisd meg Anglia királyának a szemeit. Vagyis mi izgatta még mindig, hogy a népe kézbe kapja az angol Bibliát. Tudta, hogy ehhez az az út vezet, hogy Anglia királyának az álláspontja változzék. Egy év múlva 8. Henrik, aki ugyan nem volt egy keresztény vagy egy hívő valaki, de talán aki történelemben jártas, tudja, hogy milyen okokból valamilyen felszínes reformációnak a hívévé szegődött, és egy év múlva Anglia királya engedélyezte az angol Bibliák terjesztését Angliában. Tehát ennyire másképp gondolkoztak a reformátorok a Szentírásról, mint ahogy ami a mai viszonyulás a Szentíráshoz. Így tudnám összefoglalóan mondani, hogy a 16. századi reformátorok és követőik számára a Szentírás az élő Isten élő igéje volt. Gondoljuk csak meg, hogy mit jelent ez a kifejezés, hogy az élő Isten élő igéje. Ez a két kifejezés a lehető legszorosabban összefügg. Hogy hogyan? Szeretném olvasni ezzel kapcsolatban Jeremiás könyve 10. fejezetéből, hogy a próféta valamikor a maga korában a környezetében mindenütt terjengő bálványimádással szemben hogyan érvelt. Jeremiás próféta könyve 10. fejezetéből olvasom a következőket. Az 5. verset és a 10. Ugye előzőleg beszél arról, hogy hogyan készítik a bálvány ábrázolásokat, bálvány szobrokat, hogyan díszítik föl. És akkor az 5. versben azt mondja: olyanok, mint az egyenes pálmafa, nem beszélnek, viszik, hordják őket, mert mozdulni nem tudnak. Ne féljetek tőlük, mert nem tehetnek rosszat, de jót tenni sem képesek. Olyan nagyon egyszerű érvelés volt, de mint az egyenes pálmafa, a derek hát se tudja hajlítani, mozdulni se tud, nem beszél, nem kell félnetek tőlük, mert rosszat tenni nem tudnak, de jót tenni sem képesek. És utána a 10. versben összehasonlításul ezt mondja: de az Úr igaz Isten, élő Isten ő, és örökkévaló király. A 12. vers: ő teremtette a földet az ő erejével, ő alkotta a világot az ő bölcsességével, ő terjesztette ki az egeket az ő értelmével, szavára vízzúgás támad az égben, és felhők emelkednek föl a föld határairól, villámokat készít az esőnek, és kihozza a szelet az ő rejtek helyéből. Tehát azt mondja a próféta, hogy ezzel szemben az Úr élő Isten, igaz Isten és élő Isten, és azt mondja, hogy az ő szavára vízzúgás támad, és bármi megvalósul. Gondoljuk csak meg, hogy az élő Isten beszél, azért élő, mert beszél. És aki beszél, az cselekszik is. És hogyha az Isten nem beszél, akkor nem is cselekszik, és akkor az Isten halott. Mint ahogy meg is született, így szó szerint megfogalmazva a modern kereszténység teológiájában ilyen irányzat, hogy az Isten halott. Amivel persze nem azt akarták kifejezni, hogy ha van egyáltalán Isten az égben, az meghalt, hanem azt, hogy az a régi felfogású istenkép, az nincsen többet. Az Isten meghalt, az Isten halott. És mit jelent az, hogy élő ige? István, az első keresztény mártír, amikor megkövezése előtt, a zsidó Sanhedrin előtt vele egy beszélgetés folyt, akkor azt mondta, hogy Mózes élő igéket vett az Istentől, hogy a mi atyáinknak adja. Ezt a kifejezést használt, hogy élő igéket vett. És Jézus Krisztus is ilyen módon szólt, János evangéliumából idézem a 6. fejezet 63. versét: a beszédek, amelyeknek szólok néktek, lélek és élet. Mitől élő ige az Isten beszéde? Azért, mert Isten hatalma kíséri, mert teremtő hatalmat hordoz, mert az Isten beszédét mindig kíséri az Isten lelkének a munkája, és ahogyan a természetben az Isten beszéde hatalommal képes átformálni az ember gondolatvilágában, az ember jellemében is teremtő erővel tud munkálkodni.
Hallott

Egy ige szakaszt, hogy az Isten beszéde nem tér vissza üresen, hanem ahogyan az eső és a hó megöntözi a földet, és termővé és gyümölcsözővé teszi, hasonló munkát végez az Isten beszéde is. Szeretnék néhány sort olvasni Károly Gáspártól is, a Vizsonyi Biblia elöljáró beszédéből, ugye 1590-ben jelent meg az első magyar teljes Biblia fordításunk, és ennek az elöljáró beszéde egy nagyon értékes tanúságtétel arról, hogy Károly Gáspár, mint magyar bibliafordító reformátorunk, hogyan értékelt a Szentírást, és mit értett ő azon, hogy a Szentírás Isten élő igéje. Így olvasom. Boldogok, akiknek Isten szól az ő szent igéje által, de sokkal boldogabbak azok, akiknek szól az ő szent lelke által is, akiket nem csak kívülről vonz, hanem belülről is, akikben nem csak az ige által, hanem az ő lelke által is hatalmasan cselekszik. Annak okáért a Krisztus minékünk mindaddig haszontalan, és az ige által hiába prédikáltatik, míg nem az Isten lelkétől a hit általa, ami szívünkbe beoltatik, és beplántáltatik az igének hallásából. Mert Isten az ő népével való szövetségkötésben egybeköti mind a kettőt, az igét és az ő szent lelkét, és itt hivatkozik egy Jézsaiási igére. Úgymond, ez az én szövetségkötésem veletek, hogy az én lelkem és az én beszédem, amelyeket adtam a te szádba, el nem távoznak tőled és a te nemzetségedtől. Mely dologra nézve az apostol is azt mondja, hogy az evangélium Isten hatalma minden hívőnek üdvösségére. Az az olyan eszköz, amely által Isten hatalmasan cselekszik a hívők szívében. Ezért hasonlítatik tűzhöz, pörőhöz, kétélű fegyverhez, szép záporesőhöz. Azért mondja Péter, hogy újonnan születtünk nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból, Isten igéje által, amely él és megmarad örökké. Így tekintették ők az Isten beszédét élő igének. Tehát azt mondhatjuk, hogy ha a Szentírás élő igeként szólal meg, ha megszólaltatják, ha vannak, akik megszólaltatják élő igeként, akkor az emberek megismernek egy élő Istent, akkor felemeltetik az élő Istennek a tisztelete. De ha az Isten beszédéből holt emberi beszéd lesz, ha az Isten beszéde csak a hagyomány egy része lesz, ha hagyományá silányul, ha belesimul a nagy vallási hagyományba, akkor az élő Isten is eltűnik. Akkor az élő Isten képe, az élő Isten valósága is eltűnik a kereszténység tudatából. És ami ebben a legveszélyesebb és a legszomorúbb, ha megmarad csak a vallási hagyomány, akkor lesznek emberek, akik Isten tekintélyével lépnek föl, és az Isten helyett megszabják a vallási mércéket, és ebből már csak nagyon kicsi hiányzik ahhoz, hogy üldözzék azokat, akiknek Isten beszéde marad a mérce. Azt mondhatjuk a leghatározottabban, hogy új reformációra van szükség. És ez az új reformáció talán a 16. századnál is nehezebben tör utat. Mert Jézus úgy jellemezte a mi korunkat, az emberi történelem úgynevezett végidejét, így mondta, avagy az embernek fia, amikor eljön, talál-e hitet a földön? Egyáltalán lesz-e még valaki, aki élő Istenben valóban bízik, és valóban komolyan veszi őt? Aztán azt is mondta, ezt Pál apostol Timóteushoz írt 2. levele 4. fejezetéből idézem, így fogalmazott, ezt mondta, mert lesz idő, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, és az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak, mert viszket a fülük. Azt hiszem, aki megnézi a könyvesboltok kirakatait, de közelmúltban éppen néztem egyet, azt mondtam, egyetlen épkézláb könyvet nem láttam. És tényleg, mintha az emberek füle viszketne, mintha beteg lenne a füle, a szenzációk, a képtelenségek, a tudományos költösbe öltöztetett valótlan miszoszok, és ezek azok, amire az emberek vevők, és vallási téren pedig az embernek csak a szíve sajog, hogy mi minden kerül nyomtatásba, mi minden fertőzi a népet, ahol tele van vaktapogatózásokkal, és emberi hipotézisek tömegével.
Az apostol azt mondta, lesz idő, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, arra nincs vevő, mert az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak. Reményik Sándor majdnem 100 éve írt le néhány sort, ugye az erdélyi református költő, akkoriban Barth Károly jött Magyarországra, a 20. század leghíresebb protestáns teológusa, és ő egy majdnem új reformációt indított el, úgy is hívták a követőit, hogy új reformátorok, és itt Budapesten felolvasásokat tartott. És Reményik Sándor írt egy igazán megrázó verset ebből az alkalomból, az a címe, hogy elkéstetek, elkéstetek vele. És ebben van egy ilyen döbbenetes mondat, azt írja benne, mi nektek most régi új mérték, ahhoz nemzedékekből veszett ki az érzék. És ez a sor ma is ül. Ahhoz, ami a Szentírás mértéke, ami a Szentírás tiszta beszéde, ami a Szentírás vasbeton szerkezetű, tiszta és konzekvens és kompromisszumot nem tűrő gondolatrendszere, ahhoz nemzedékekből veszett ki az érzék. És mégis, nehogy csüggetten tartsuk meg a reformáció emlékünnepét, mert az Isten beszéde még mindig beteljesedett. Jézus azt mondta, hogy az ég és a föld előbb elmúlik, de az ő beszédei semmiképpen el nem múlnak, hanem minden beteljesedik. És szeretnék két olyan részletet olvasni a Szentírásból, amely Isten beszédének a felmagasztalásáról szól az emberi történelem végidejében. Ézsaiás könyve 40. fejezetéből olvasom az egyiket. Ez egy kettős profécia, amely vonatkozott keresztelő János szolgálatára, a Mesiás első adventje előtti útkészítő szolgálatra, de vonatkozik a Jézus visszatérés előtti útkészítő szolgálatra is. Így olvasom a 3. verstől. Egy szó kiált. A pusztában készítsétek az Úrnak útát. Ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek. Minden völgy felemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé és a bércek rónává. És megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt, mert az Úr szája szólt. Szózat szól, kiálts, és mondta, mit kiáltsak, vagyis a próféta visszakérdez, hogy mit kiáltsak, mit kell itt kiáltani. És a válasz ez volt, minden test hű, minden szépsége, mint a mezővirága. Megszáradt a fű, elhult a virág, ha az Úrnak szele fuvalt rá. Bizony fű a nép, megszáradt a fű, elhult a virág, de Istenünk beszéde mindörökre megmarad. Ugye, amikor olvastuk azt a pár sort, hogy a Bibliához közvetlen út nem létezik, ugye ezt a kategórikus kijelentést, vagyis egy egyszerű ember, amikor kézbe veszi, akkor nem juthat el egyenes és közvetlen úton az Isten kinyilatkoztatásához, akkor eszünkbe juthat Jézus szava, aki azt mondta, hogy akik az Isten beszédét hallgatják és megtartják, az nekem fitestvérem, nőtestvérem, apám és anyám, azok az én földi családom. Akkor Jézus igéjének semmi értelme nincs. Ha nincs közvetlen út a Bibliához, akkor nincs ilyen, hogy emberek Isten beszédét hallgatják és megtartják. Akkor csak egy hosszú-hosszú hagyományozási folyamaton, és sok-sok értelmezésből átszűrt, és sok-sok értelmezésből összeállt vallási tanítás az, amivel találkozni tudnak. De Jézus erről beszélt, hogy akik az Isten beszédét hallgatják és megtartják. Másik nevezetes igéje, azt mondta, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ebben az a nagy dolog, hogy Jézus azt mondta, hogy itt a földön olyan beszédeket lehet hallani, olyan beszédekhez férhet hozzá minden ember. Milyen radikális kijelentés, amelyek Isten szájából származnak. Itt is ez hangzott el, mert az Úr szája szólt. És még Ézsaiás könyve 2. fejezetéből is szeretnék olvasni egy részletet. Ez talán a legbátorítóbb és felemelőbb. Olvasom a 2. verstől. A 2. és 3. verset olvasom. Lészen az utolsó időkben, hogy erősen fog állni az Úr házának hegye, hegyeknek felette, és magasabb lesz a halmoknál, és özölleni fog hozzá minden nép. És eljön sok nép, mondván, gyertek, menjünk fel az Úr hegyére,
Jákob Istenének házához, hogy megtanítson minket az ő utaira, és mi járjunk az ő ösvényein, mert a tanítás Sionból jön ki, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde. Tehát itt arról beszél, hogy az Isten ügyet nem gyenge és erőtelen lesz, mégsem Jézus eljövetel előtt, hanem amikor azt mondja, magasan fog állni a hegyeknek felette, a halmoknak felette, akkor gondoljunk arra, hogy a proféta korában a bálványtiszteletet azt magaslatokon, hegyeken és halmokon folytatták, és amikor azt mondja, az Úr házának hegye magasabb lesz a hegyeknél és a halmoknál, akkor azt mondja, fölötte fog állni a maga erkölcsi tekintélyével és a maga igazság tartalmával mindenféle téves vallási felfogásnak és irányzatnak, és milyen szép, azt mondja, özölleni fog hozzá minden nép. És azt mondja, eljön sok nép. És ezt mondják, gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, mint azt mondaná, egymást biztatják, hogy megtanítson minket az ő utaira, és mi járjunk az ő ösvényein, mert a tanítás Sionból jön ki, és mi a vége? És Jeruzsálemből az Úrnak beszéde. Megint megjelenik az Isten beszéde. És valaki feltehetné a kérdést, ha jelenleg olyan vigasztalan a kép, akkor ugyan mi fogja kiváltani ezt a változást? Ugye mindjárt érzékeljük, hogy micsoda válság érlelődik a világunkban minden oldalról, akár a természeti környezet, akár a társadalom oldaláról, egyfajta ellehetetlenülését látjuk a történelemnek. És ahogy az emberek mind jobban szorongnak, mind többet fognak kérdezni. És ha ezekre a dolgokra egyedül a Szentírás hatalmas beteljesülő proféciái tudnak választ adni, akkor egyszer csak megint felébred a szomjúság, és emberek egymást biztatják, és azt mondjuk, gyertek, menjünk, hallgassuk az Úr beszédét. Mert egyetlen forrás van, honnét az Isten beszéde származik, ami egyedül adhat választ, és ami egyedül adhat reményt arra, ami minket körülvesz, és ami körülöttünk történik, és megcsillanthatja a jövőnek, a szabadulásnak a reménységét. Az Isten tiszteletünket majd Luther nevezetes énekével fogjuk befejezni, az erős vár a mi Istenünk énekkel, és ez az ének ugye úgy ér véget, hogy az ige kőszálként megáll, megszégyenül, aki bántja, és az ige elpusztíthatatlan és megsemmisíthetetlen. És szívemből kívánom, akik itt vagyunk, mindnyájan a reformáció emlékünnepén tudjuk azt, hogy ezt az értékes kincset, hogy a Biblia Isten beszéde, ma nem csak óvni kell, hanem egy új reformációval nyilvánvalóvá tenni, meggyőzővé tenni, és a nagyon-nagyon ettől nagyon eltávolodott kereszténység és emberiség számára is revelánsá, nyilvánvalóvá tenni. Ez az óriási feladat. Kívánom, hogy ebben lehessünk a reformáció munkájának a folytatói. Amen.

Jó reggelt kívánunk! János Evangélium a 14. fejezet 27. versében, amikor Jézus a tanítványaitól búcsúzik halála előtti utolsó estén, az úrvacsora után, ezt mondta a tanítványainak. Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Kedves hallgatók, a mai világ, ami a békétlenségnek, a zűrzavarnak, a háborúnak, a terrorizmusnak és különféle bajoknak és fájdalmaknak a szülőhelye és forrása is egyben, mire lenne nagyobb szükségünk embereknek, mint a békességnek? Jézus azt mondja, egy olyan békességet tud adni, ami az ő békessége volt, de nem úgy adja, hogy a világ adja. Igen, ez a világ is próbál nekünk békességet adni. Ez a világ is sokszor jelszóként tűzi zászlajára békesség és biztonság. Békét teremtünk és biztonságot az emberiségnek. Minden eszközzel megpróbáljuk ezt a világot megfékezni a gonoszságban, de láthatjuk a történelem során, nagyon rövid időre sikerült ez megvalósulni. De egy olyan békességről beszél Jézus, ami nem külső körülményektől függ. Nem függ politikusoktól, nem függ külső megoldásoktól, nem függ gazdagságunktól, a jólétünktől, külső körülményektől, vagy attól, hogy mi zárral zárjuk a házunkat, bebiztosítjuk magunkat, hogy biztonság és békesség lakozzon körülöttünk. Jézus azt mondta, ezt nem úgy adom, ahogy a világ adja. Jézus egy belső békességet akar adni. Olyan békességet akar adni, ami két dologtól függ. Először is azt a békességet adja, hogy mi hiszünk abban, hogy az Isten békességet akar adni az embernek, mert békességre teremtett bennünket. És a bajok és a nehézségek között, a nyomorúságok között is egy olyan belső békességet ad, ami az ő gondviselésére épül, ami az ő szeretetére, segítségére épül. Békességet tud adni a szívünkben akkor is, hogyha külsőleg a körülmények nehezek, nyomorúságosak. Gondolhatunk azokra az igékre, amiket a Biblia megfogalmaz, minden gondotokat vessétek csak ő rá, mert néki gondja van reátok. Vagy semmi felől ne aggódjatok, hanem minden alkalommal tárjátok a kívánságotokat az Isten elé, és ő meg tudja őrizni a ti gondolataitokat a Krisztus Jézusban, békességben. Igen, a Biblia azt mondja, semmi felől ne aggódjatok, és minden gondotokat tárjátok fel az Isten elé. Ha nehéz is a körülmény, amiben élünk, az Isten mindenre gondot visel, az Isten minden problémánkra megoldást, ha nem is külsőleg, de belsőleg tud adni, az Istennél készen vannak a tervek, ahogy mondja a Biblia, sokszor nem tudjuk, hogy hogyan, de az életünket rábízhatjuk, mert néki gondja van reánk. És egy szerző így mondja ezt, ott, ahol mi egy megoldást sem ismerünk, Isten ezer megoldást ismer a mi életünkre nézve. Igen, békességet csak azt tud adni, aki maga is a békesség volt, aki maga is bemutatta, hogy milyen a békesség, és aki maga is bízott az Atya szeretetében, hatalmában, a legnehezebb, a legkilátástalanabb, a legcsüggesztőbb körülmények között is. Jézus tudja a titkát, ismeri a titkát a békességnek. Nyugodjunk meg az Isten szeretetében, mondja. Tanuljunk tőle békességet, nyugodjunk meg a gondviselésben, és akkor olyan békességet ad, ami belsőleg elvehetetlen, amit a világ nem tud adni. Kívánom ezt önöknek, tapasztalják meg ezt.

És akkor elkezdenénk sorozatunkat, amelyben a Római Levél 12. fejezetétől folytatnánk tovább a Római Levélnek a tanulmányozását. A gyakorlati keresztény életről szól a Római Levélnek a harmadik nagy témája, és ez egyáltalán nem pusztán csak egy függelék a Római Levélben, hanem nagyon fontos szerepet tölt be. Akárha abból a szempontból gondolkozunk, vagy nézzük, hogy ezt a levelet Pál apostol egy olyan gyülekezetnek írta, amely gyülekezetet szeretett volna bevonni a további misszió munkájába, egy tervezett hispániai misszió munkába. Akár pedig, hogyha onnan nézzük, hogy a Biblia a hitnek a kérdéseit nem sorolja az elvont fogalmak világába, hanem a gyakorlati életre van hatása. Tehát, hogy így mondhatnánk, hogy feltárta az elvi hátterét annak, hogy hogyan változhat meg egy ember élete a hitáltali megigazulás tanításának a kifejtésével. Rámutatott, hogy mindennek az alapja az isteni gondviselés, az Isten munkája, előre tervezett munkája az ember javára. Most pedig arra fog rámutatni, hogy a gyakorlati életet mindez hogyan érinti. Bizonyos gyakorlati kérdésekre nézve, hogyan változik meg az ember élete, annak az embernek az élete, aki végighalad a hitáltali megigazulásnak a folyamatán, hogyan formálja át az Isten az emberi életet. Az első két vers, ami a mai alkalmunknak a témája, az tulajdonképpen egy alapvetés az egész kérdéskörhöz, egy bevezetés. Milyen alapon éljen az ember engedelmes életet, Istennek engedelmes életet, miért kéri ezt tőlünk az Isten? Így hangzik a Római Levél 12. fejezetének az első és a második verse. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket, élő, szent, és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Ez a két vers vezeti be tehát a gyakorlati kereszténységről szóló tanítását a levélnek. Lépésről lépésre fogom elemezni. Így kezdi, hogy kérlek azért titeket, atyám fiai. Ez a kérlek kifejezés, amit először szeretnék kiemelni, aminek önmagában is üzenetértéke van. Ez a kifejezés a görög szövegben azt jelenti, hogy odahívni, maga mellé ültetni, leültetni egy barátságos beszélgetésre, kérlelni valamivel kapcsolatban az életmódra nézve, inteni, bátorítani. Mindezeket jelenti ez a szó, önmagában is elgondolkoztató, hogy amikor a Bibliában ez az egyik kifejezés, amikor a feddés vagy intés szót olvassuk, akkor ennek ez a jelentés tartalma. Nem arról van szó, hogy fog egy pálcát és elkezdi verni, hanem arról van szó, hogy egy barátságos beszélgetés keretében kérleli valaminek a megtételére. De amit én szeretnék kiemelni, az most csak annyi ebből, hogy úgy kezdődik ez, hogy odahívni, magához hívni, maga mellé ültetni. Az apostol, amikor a kereszténységnek a gyakorlati kérdéseiről beszél, akkor nem küldi az embert. Nem elmond elveket, hogy így kellene élni, ezt tegyétek, és közben az ő életét nem érinti, hanem mintegy odahívja őket. Mint ahogy máshol fogalmaz, hogy kérlek benneteket, hogy legyetek az én követőim, miként én a Krisztusé. Nem elküldi az embert, elé tárva a mércét, hanem a személyes élet példáján keresztül kérleli a testvéreit, kérleli a hallgatóit, hogy kövessék őt, és járjanak vele együtt ezen az úton. Egészen más dolog az, hogyha valaki olyan tanácsokat ad, amelyeket ő maga nem érint, ő maga nem követ, és egészen más dolog odahívni a személyes életpéldán keresztül is, és így kérlelni az embert, hogy tegye meg azt, ami az ember javára van egyébként. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára. Pál apostol azért hív, mert ő maga megismerte az Isten irgalmát, és amikor megszólítja az embert, megszólítja az embereket, akkor egy olyan ember szólít, akinek az életét áthatotta az Isten iránti hála. Az élete végéig el volt telve, be volt töltve az Isten iránti hálával, azzal a csodálattal, hogy
Hogy lehet, hogy az Isten hozzá lehajolt, hozzá, aki a keresztényeket üldözte, aki halálra adott embereket, hogy az Isten könyörült rajta, és nem véget vetett az életének, hanem kegyelemben részesítette, sőt, szolgájává tette. Az apostol életét ez az indíték határozta meg, hogy ő szerette Krisztust azért az áldozatért, amit érte hozott, és az volt a vágya, hogy meghálálja ezt az áldozatot, hogy viszonozza az Isten iránta tanúsított szeretetét. És ugyanez, amire hívja az embert, hogy mi is kövessük ebben, hogy az Isten irgalmasságáért tegyük azt, amit teszünk, hogy ami döntéseket hozunk, ami változás történik a mi életünkben, annak az alapja az Isten irgalmassága legyen. Ja, mire is utal vissza az apostol, amikor azt mondja, hogy én az Isten irgalmasságáért kérlek titeket? Milyen gondolatokat emelhetnénk ki a levél eddigi részeiből, mi mindenben nyilatkozott meg előttünk az Isten irgalma, miközben tanulmányoztuk ezt a levelet. A legelső gondolat, amit kiemelhetünk a levélből, hogy Pál apostol azzal kezdte a levélnek a gondolatmenetét, az érdemi kifejtését a hitáltali megigazulásnak, hogy világossá tette azt, hogy minden ember bűnös, és világossá tette azt is, hogy az Isten haragja nyilvánvaló az emberi bűnnel szemben. Ugyanakkor viszont rámutatott, hogy az Isten mégis irgalommal fordult az emberekhez. Az emberi bűnnel szemben kimutatja a haragját, de nem sújt le a haraggal a bűnösre. Az Isten irgalma legelőször ebben mutatkozik meg az ember iránt, hogy bár ez ember megérdemelné az ítéletet, megérdemelné, mert felelős az Isten ítélőszéke előtt, az Isten azonban mégis kegyelem időt biztosít minden egyes ember számára az élethez, ahhoz, hogy átgondolja és belátásra jusson, más döntéseket hozzon az életében, hogy letérjen az önzésnek az életrendjéről, és változtasson a gyakorlati magatartásán. Tehát amikor az Isten irgalmára utal az apostol, akkor legelőször erre az irgalomra gondolhatunk. Arra az irgalomra, amely abban nyilatkozott meg, hogy az Isten ahelyett, hogy lesújtott volna és végrehajtotta volna az ítéletet, amelyet megígért, az Isten ehelyett csak a bűnnel szemben mutatja ki a haragját, mégis kegyelemmel fordul a bűnt elkövető emberhez, és kegyelem időt biztosít, függetlenül attól, hogy az ember hisz benne, vagy nem hisz benne, tiszteli őt, vagy nem tiszteli. Azért élhet az ember, mert az Isten az ő szeretetéből fakadóan megváltásról gondoskodott, és nem tulajdonítja az embereknek az ő bűneiket, hanem félretette őket, ahogyan a harmadik fejezetben a megváltásnak a lényegét megfogalmazta az apostol. Az Isten időszakosan félretette a bűnöket, és segítséget ajánl fel minden egyes embernek ahhoz, hogy megváltozzon és emberi életet éljen. Az 5. fejezetben azt emelte ki az apostol, hogy amit Ádámban elvesztett az ember, azt Krisztusban visszanyerte. Ez is az Isten irgalomnak a megnyilatkozása. Igaz, hogy atyáinktól hiába való életet öröklünk, de minden ember elnyeri a lehetőségét annak, hogy az örök élet reménységével éljen, és azzal fejezze be az életét. Minden ember számára biztosítja a megváltás lehetőségét. Amit Ádám elveszített, azt Krisztus visszaszerezte az ember számára, és ugyanolyan eséllyel indul el minden egyes ember az Isten kegyelmének köszönhetően, hiszen az Isten személyre szabott terveket készített, és személyre szabja a mércét is, hogy ki mennyi lehetőséget kapott a jó megismerésére, ezt fogja majd megvizsgálni, és ennek fényében ítéli meg az életeket. Aztán a folytatásban az apostol a 4. fejezetben, az 5. fejezetben arról beszélt, hogy amikor egy ember elfogadja az Isten által felkínált kegyelmet, amikor elfogadja, hogy ő maga nem tudja jóvá tenni a bűnt, de az Isten helyettes áldozatról gondoskodott a számára, és elfogadja ezt az emberileg megalázó tényt, hogy nem az én érdememért, hanem kegyelemből ajándékképpen nyerem el az üdvösséget, az igazságot. Amikor egy ember ezt elfogadja, akkor az Isten úgy tekint rá, mintha soha nem vétkezett volna. Nem tulajdonítja az embernek a bűneit, nem számítja az embernek azt, amit tett, hanem neki számítja Krisztus igazságát, úgy tekint rá, mintha soha nem vétkezett volna, és mindig engedelmeskedett volna. Ez is az irgalmasság része. Az Isten irgalmához tartozik az, hogy ebből fakadóan
Az ember bátran mehet a kegyelem királyi székéhez, mint gyermek kérhet az Istentől abban a bizonyosságban, hogy az Isten meghallgatja a kéréseit. Hogy az Isten nem kell feltenni kérdésként, hogy vajon az Isten hogy fog viszonyulni hozzá, hanem egy dolgot biztosan tudhat az ember, az Isten vágyva vágyik arra, hogy segítsen, hiszen szereti az embert. Úgy mehet a kegyelem királyi székéhez, mintha soha nem vétkezett volna, és azzal a bizalommal kérhet, mint az Isten gyermeke, aki tudja, hogy az Atya szereti őt, és meghallgatásra találnak a kérései. Aztán a továbbiakban, hogyha tovább gondoljuk, akkor azt teszi nyilvánvalóvá a levélben az apostol, hogy az Isten mindenről gondoskodott, ami ahhoz szükséges, hogy az ember valóban megváltozhasson. Az Isten munkája a változáshoz az akarást, az ő szeretetének bemutatása által. Ha valaki szemléli Krisztust a kereszten, ha valaki szemléli az Isten szeretetét, ami a keresztben nyilatkozott meg, akkor az az ember nem tud tovább élni a bűnben, mert készteti az Isten szeretete arra, hogy más döntést hozzon, hogy ne magáért éljen, hanem odaszánja magát az Isten követésére. Az Isten munkája az akarást, és az Isten adja az erőt is az engedelmességhez. Ez sem az ember érdeme, ez is kegyelemből, az Isten irgalmasságából van. Ugye itt a Szentléleknek az erejéről és a hatalmáról volt szó a 8. fejezet alapján. És az egészre a koronát tette rá az apostol akkor, amikor elmondta azt, vagy leírta azt, hogy mindez a folyamat, mindez a munkálkodás az egyes emberért, ez nem véletlenszerű, hanem az Isten megalapozott terveire épül. Nem az ember érdeme az, hogyha megtalálja az Istent, hanem az Isten keresi az embert, és az Isten munkálkodik az emberért. És nem az ember érdeme, hogyha végül teljesen megváltozik az élete, hanem az Isten türelmes munkájának köszönhető, aki nem adja fel, amikor kudarcot szenved, akkor sem, hanem újra és újra megkeresi az embert, olyan élethelyzetekbe helyezi, ahol lehetősége van az embernek elgondolkozni, lehetősége van megismerni az Isten szeretetét, lehetősége van döntéseket hozni. Az ember üdvössége bizonyossá válik az isteni tervezés nyomán, nem bizonytalan ennek a folyamatnak a végkimenetele. Mindezt az Isten irgalomból teszi. Emlékezzünk Jákob és Ézsau történetének az átgondolására, ahol azt láttuk, hogy az Isten nem az alapján dönti el, hogy kiket fog hívni, hogy az ember mit cselekszik. Nem származás alapján, vallási hovatartozás alapján, nem is az ember cselekedetei alapján, hanem az ő előreismerése alapján, hogy látja az ember lelke mélyén a vágyat, és munkálkodik azért, hogy ez a vágy, ez döntéssé érlelődjön, és szilárd döntés legyen az Istennek való engedelmesség egy ember életében. Hogyha az Isten ezt nem tenné, akkor senki nem lehetne, aki üdvözülne. Ha az Isten csak a cselekedetek alapján hívná el az embert, senkit nem tudna elhívni. Az Isten az ő irgalmában a cselekedetek mögé néz, az indítékok mögé néz, és meglátja azt az embert, akiben ott van a vágya jó után, akiben ott van a készség, akiben ott van az a készség, hogy áldozatot is vállaljon, nehézséget is vállaljon azért, hogy más emberré legyen és megváltozzon. És az Isten az ő bölcsességében azért munkálkodik, hogy mindez végbe menjen. Amikor Pál apostol azt mondja, hogy kérlek benneteket, titeket, atyám fiai, az Isten irgalmasságáért, akkor ez a tanítás, ez a gondolatmenet áll e mögött, a kérés mögött. Kérlek titeket annak az Istennek az irgalmasságáért, aki áldozatot hozott az üdvösségetekért, aki személyes szeretettel szeret benneteket, aki terveket készített, aki ezeket a terveket életben tartja, folyamatosan felülvizsgálja, életbe lépteti az aktuális pontjait, és segítségül van az embernek. Kérlek ezért a szeretetért, ami megnyilatkozik az Isten gondviselésében, az Isten megváltói munkájában. Kérlek ezért a szeretetért, ezért az irgalmasságért, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent, és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. Amikor az ember meglátja, hogy az Isten mennyire szereti, hogy az Isten milyen szeretettel fordul hozzá, amikor fölkiált, megértve Pál gondolatait, hogy ha az Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk, és ugyan mi szakaszthatna el bennünket az Isten szeretetétől, akkor az ember valóban eljut oda, hogy elgondolkozik azon, hogy lehet-e választ nélkül hagyni ezt az isteni szeretetet? Lehet-e közömbösen tovább menni, lehet-e semmibe venni azt,
amit az Isten az emberért tett. És az ember érzi a lelke mélyén, hogy nem, ez nem lehetséges. Ehhez el kell felejtkezni az Isten szeretetéről, hogy az ember nyugodtan tudjon tovább élni abban, ami az életet pusztítja a bűnben. Pál apostol erre az alapra hivatkozva kéri, hogy az ember gondolja végig, gondolja át az Isten szeretetét, és utána hozzon egy döntést, és szánja oda magát az Isten követésére élő áldozatként. Hadd emeljem ki azt, hogy egy nagyon fontos gondolatot érthetünk meg abból, ahogyan Pál apostol bevezeti itt a keresztény életgyakorlatot. Az Isten nem formai engedelmességet kér. Az Isten szeretetből fakadó odaszánást kér az embertől. Teljesen odaadta magát az emberért, és ezért joggal igényli azt, hogy az ember teljesen adja oda magát neki, fenntartás nélkül. Amikor gyakorlati kérdések kerülnek elő az életben, az életmódra nézve, küzdelmekre nézve, magatartásbeli dolgokra nézve, akkor az ember hajlamos eljutni oda, hogy elkezdje úgy érezni, hogy szabad, nem szabad. És ilyen kategóriákban gondolkozzon a kereszténységről. Nekem szabad ezt tennem, de nem szabad ezt tennem. Ilyenkor mindig érdemes visszamenni a gyökerekig, és feltenni azt a kérdést, hogy miért is élek én úgy, ahogyan élek. Az apostol itt a gyökérre irányítja rá a figyelmet. Ez nem a szabad vagy nem szabad kérdések körébe tartozik. A gyakorlati kereszténységben igen sekélyesen, igen felszínesen nézzük, hogyha az ember így gondolkozik, hogy mit szabad megtenni, és mit nem szabad megtenni. Miért él úgy az ember, ahogyan él? És Pál azt mondja, hogy az Isten irgalmasságáért. Azért, mert megértettem az Isten szeretetét, és méltóképpen szeretnék rá válaszolni. Minden ember életében, aki megismeri a Bibliának a gyakorlati tanításait, akár arra nézve, hogy mit egyen és mit igyon, vagy mit ne egyen és mit ne igyon, akár arra nézve, hogy hogyan használja fel az idejét, hogyan használja fel az anyagi javait, minden ember életében próbálkozik az ember ellenséges sátán kialakítani egy olyan érzületet, egy olyan lelkületet, hogy hát már ezt sem szabad. Ezt sem tehetem meg. És szeretné elérni, hogy ezek a gyakorlati dolgok, ezek a szabad-nem szabad kategóriába tartozzanak, legyen egy ilyen merev gondolkozása az embernek, és tűnjön el az, hogy miért él úgy, ahogyan él. Pál apostol pedig azt mondja, hogy mielőtt bármilyen gyakorlati dologról beszélnénk, akár arról, hogy a gyülekezetben hogy éljen az ember, akár arról, hogy az ellenségeit szeresse az ember, ez egy iszonyú felháborító dolog, ha valakinek van ellensége, hogy én még szeressem is őt, bármilyen gyakorlati kérdésről van szó, az apostol azt kéri, hogy mindig menjünk vissza a gyökérig. És lássuk meg, hogy a gyökérnél az Isten szeretete van. Az Isten irántunk való szeretete van. Amikor az ember elkezdi úgy érezni, hogy hát már ezt sem szabad tennem, akkor álljon meg, és tegye fel magának a kérdést, miért jár ezen az úton. És menjen le a gyökeréig. A gyökerénél Krisztus keresztáldozatát fogja találni. Én azért nem a magam kívánsága szerint élem az életemet, azért nem a magam esze szerint járok, mert Krisztus odaadta az életét, értem, és azt kéri, hogy higgyem el, szavazzak neki bizalmat, hogy nem a saját utam lesz az üdvösségre vezető út, hanem az Isten útja lesz az az életemben. Jegyezzük meg, és majd is idézzük fel, amikor ilyen helyzetekbe kerülünk. Újra és újra tegyük fel a kérdést magunknak, miért élünk úgy, ahogyan élünk. Mi az indítékunk erre? Pál azt mondja, hogy a keresztény életnek az alapja az Isten irgalmasságának a befogadása, a megértése, ami egy döntéshez vezeti az embert, ezzel folytatja, ugye, hogy szánjátok oda ti testeiteket élő szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. Amit először szeretnék kiemelni, ez az okos tisztelet kifejezés. Úgy hangzik a görögben, hogy mint a ti logikus Isten tiszteleteteket. Ez a logikus szó.
Mert a logika követeli az embertől azt, hogy erre a szeretetre így válaszoljon. Tehát ez az, ami egy logikus magatartás az ember részéről. És az az illogikus, az az értelmetlen, hogy megérti az ember, hogy mi forgott kockán, megérti az ember, hogy mit adott érte az Isten, hogy hogyan viszonyul hozzá az Isten, és az a teljesen logikátlan magatartás, hogy az ember hátat fordít, és azt mondja, hogy nem érdekel. Ez logikátlan. Amikor megérti az Isten iránta való szeretetét és irgalmát, akkor a logikus magatartás az ember részéről, hogy erre válaszol. És a logikus válasz az, hogy ahogyan Isten odaszánta magát az emberért, ahogyan Krisztus odaszánta magát áldozatul az emberért, úgy szánja oda magát viszonzásképpen az Istennek, mert ez az egyetlen méltó és egyetlen logikus magatartás az ember részéről. Mert azt értette meg, hogy a saját utam a halálba vezet. Hogy a saját kívánságomnak a követése, a saját vágyaimnak a kielégítése az a halálba vezető út. És az Isten erről az útról kívánt kiszabadítani, és nem tudott kisebb áron kiszabadítani, mint a saját életét odaadva. Erre egy logikus válaszadás van, hogy én viszont akkor letérek arról az útról, amelyen járok. És helyette rálépek arra az útra, amit az Isten kér, oda szánom magamat az Istennek, viszont áldozatként az én életemet. A kép, amit itt az apostol használ, az az ószövetségi áldozati rendszerre mutat. Az a kifejezés, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek tetsző áldozatul, az itt levő kifejezések egytől egyig mind az ószövetségi áldozati rendszerre mutatnak vissza. Ez a szánjátok oda kifejezés, ezt így is lehetne fordítani, hogy állítsátok oda. Amikor az áldozati állatot oda vezették a sátorhoz, az ószövetségi templomhoz, oda állították az Isten színe elé, mielőtt bemutatták áldozatul. Ugyanez a kifejezés van itt, hogy álljon az ember oda az Isten színe elé, szánja oda magát az Istennek válaszképpen. Aztán ez a kifejezés, hogy élő, szent és Istennek kedves, vagy Istennek tetsző áldozat, ez megint az ószövetségi áldozati rendszerre mutat, és én itt egyetlen egy áldozatot hadd emeljek ki. Volt egy áldozat, amelyet önkéntesen lehetett bemutatni, vagy inkább így fogalmazok, önkéntesen is be lehetett mutatni. Nem volt kötelező, hanem az ember szabadon eldönthette, hogy bekívánja mutatni. Ez az áldozat az egészen égő áldozat volt. Az egészen égő áldozat, ez két dolgot fejezett ki, hogyha valaki szeretne ezzel kicsit közelebbről megismerkedni, akkor egyrészt a Bibliában ajánlom Mózes harmadik könyvének az elolvasását, másrészt pedig az Ószövetségi Szentély és az Evangélium című könyvet. Ez az Ószövetségi Szentély és az Evangélium című könyv végig tekinti az ószövetségi áldozati rendszert az evangélium fényében, és beazonosítja, hogy hogyan mutatott az áldozati rendszer Jézus Krisztusra előre. Nos, ez az egészen égő áldozat, ez két dolgot fejezett ki. Az egyik, hogy Krisztus egészen odaadta magát értünk. Akkor, amikor Jézus Krisztus eljött erre a földre, akkor letette az ő isteni hatalmát, letette az isteni létformáját, és emberré lett. És akkor, amikor a kereszten meghalt, akkor az utolsó szavai így hangzottak, hogy Atyám, a te kezedbe teszem az én életemet. Jézusnak joga lett volna bármikor eldönteni, hogy ő visszamegy az Atyához. Nem elvette tőle az Atya az életet, hanem letette az Atya kezébe az életét, és a halála előtt egy hatalmas horderejű mondatot mondott ki, Atyám, a te kezedbe teszem az én életemet. Jézus végleg eldöntötte, hogy teljességgel odaadja magát a bűnért való áldozatra, és nem volt hatalmában visszajönni a sírból. Az Atya kegyelmére volt utalva, az Atyára volt utalva, hogy ő feltámadjon. Jézus úgy halt meg a kereszten, hogy az Atya haragját érezte, az Istennek a bűnnel szembeni gyűlöletét kellett átélnie, és közben azt az életet, amely a sajátja volt, amely felett rendelkezhetett, még ott is leszállhatott volna és mondhatta volna, hogy az ember viselje a bűnnek a büntetését, én visszamegyek.
Jézus ott és ezek között a körülmények között mondta ki azt, hogy én leteszem az életemet az emberért. És utána meghalt, a második halálnak a lelki szenvedését áttélve, és meghalt úgy, hogy egyedül az Atya ígérete volt, hogy szenvedése folytán látni fog, és sokakat megigazít, de nem magában volt a biztosíték arra, hogy vissza fog térni, és fel fog támadni, hanem teljesen kiszolgáltatta magát a halálnak. Teljesen odaadta magát áldozatul az embernek. Az egészen égő áldozat tehát ezt fejezte ki az egyik oldalon, hogy ahogyan Krisztus teljesen odaadta magát, úgy kellett ennek az áldozatnak teljesen elégnie az oltáron, és abból nem ehettek meg semmit, és nem maradhatott meg semmi része. A másik oldala ennek az áldozatnak, hogy amikor az ember önként bemutatta ezt az áldozatot, akkor azt fejezte ki, hogy ő pedig hasonlóképpen teljesen az Istennek kívánja odaszánni önmagát. Amennyire teljes volt Krisztus áldozata, amit érte hozott, ugyanilyen teljes az az odaszánás, amivel ő teljesen elfordul a saját útjától, a saját életétől, és odafordul az Istennek való engedelmességhez, az Isten útjához. Ezt fejezi ki, tehát ez az ószövetségi kép, amit itt felidéz az apostol a kifejezések segítségével, hogy az ember odaállítja az életét, odaállítja önmagát az Isten szín elé, mint viszont áldozatot, viszonozva az Isten szeretetét egyetlen logikus és méltó módon, az egész életét, a teljes életét odaszánva. Ez az, amit Jézus így fejezett ki, hogy az ember nem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket szereti, és a másikat gyűlöli, vagy a másikat szereti, és az egyiket gyűlöli. Az ember nem szolgálhat egyszerre az Istennek, és a világnak, a mammonnak, vagy önmagának. Ez vagy-vagy kérdés az életben. Az Isten szeretetet kíván az embertől, és nem áldozatot. Ezt is visszaidézi Jézus az Ószövetségből. Irgalmasságot, szeretetet kívánok én, és nem áldozatot. Az Isten nem formai engedelmességet, nem formai odaszánást kér az embertől, az ember szívét, az ember szeretetét, az ember egész lelkét, egész lényét kéri, mert ő is ezt adta az embernek. Ennél kevesebb nem méltó, nem arányos, hogy így mondjam, arra az áldozatra, amit az Isten hozott. De ezt az ember csak egy esetben tudja megtenni. Ha először meglátja, hogy az Isten mit tett érte. Ekkor logikus lesz ez a magatartás számára. Ekkor nem kell magyarázni, hogy ezt kell tenned, hanem magától értetődő is természetes lesz, hogy ez a mérce az ember számára. Így jellemzi az ember odaszánását Pál apostol, amely logikus magatartása részünkről. Élő, szent és Istennek tetsző. Az Isten itt most nem azt kéri, hogy mi úgy adjuk fel az életünket, hogy meghalunk, hanem azt kéri, hogy a mi egész lényünket, az egész élővalónkat szánjuk oda neki. Azt kéri, hogy a mi erőnk legjavát adjuk oda,

élő áldozatot. Érdemes itt feltenni a kérdést és elgondolkozni, hogy vajon az ember életében levő Istenhez fordulás az egy forma, amely monoton módon ismétlődik, vagy pedig egy élő odaszánás, egy élő kapcsolat az Istennel. Az Isten nem formai áldozatot kér az embertől. Az ember, ahogy a Pál apostol a korintusi első levél 13. fejezetében fogalmaz, az ember odaadhatja a vagyonát, felétetheti, a testét tűzre adhatja, de hogyha szeretet nincsen benne, akkor annak semmi értéke nincsen. Az Isten a meleg szeretetet, a buzgó szeretetet kéri az embertől. Ha ez megvan, akkor az odaszánás is élő lesz. Akkor nem elégszik meg az ember formai istentiszteletekkel, nem egy kipipálandó feladat a sok feladat között, hogy megnyugtassam a lelkiismeretemet, hogy én azért az Istent is tisztelem az életemben, hanem keresni fogja az Istent első helyre téve őt az életében, mert az Isten szeretete erre indítja őt. Élő, szent. A második dolog, amit használ kifejezésként erre az odaszánásra, erre az áldozatra, a szent. A szent szó a Bibliában azt jelenti, hogy Isten számára elkülönített, az Isten tisztelete céljára elkülönített. Amikor az emberi élettel összefüggésben használja, akkor azt fejezi ki, hogy egy ember elfordult a bűn útjától, nem köt kompromisszumot, nem alkuszik meg a bűnnel, hanem odafordul az Istenhez, és teljesen elkülöníti magát a bűntől. Így mondja ezt Ézsaiás próféta könyve, bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. Az Isten azt a magatartást, amikor az ember tiszteli is őt, de közben lényegében az önzés útján jár tovább, erre azt mondja, hogy ezt nem kérem tőletek. Nem kérem, hogy tapossátok a pitvart, nem kérem, hogy itt legyetek, én bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. Élő, szent és az Istennek tetsző áldozatot. Az Istennek tetsző áldozatban benne van az a gondolat, amit majd a második vers végrészletesebben kifejt, hogy nem én döntöm el, hogy mi az, ami tetszik az Istennek, hanem meghallgatom az Istent, hogy ő mit mond erről a kérdésről. A Káin és az Ábel áldozata közötti különbségnek a lényege. Az Istennek való engedelmesség igénye van ebben. Szeretnék egy ige szakaszra utalni. Malakiás próféta könyve első fejezet 8. versében van egy nagyon találó kérdés. Azt mondja ott a próféta a népet megszólítva, hogy hát vajon az ember vihet-e áldozatul vakot, sántát? Így mondja, hogyha vakot hoztok áldozatul, nem bűn az? Vagy ha sántát hoztok és bénát, nem bűn az? Vidd csak azt a te fejedelmednek, vajon kedvel fogad-e téged? Avagy reát tekinti? Azt mondja a seregeknek, ura. Tehát van egy ilyen emberi mérce is, hogy vajon azt a lelkesedést, vajon azt az odaszánást, azt a buzgalmat, vajon azt a munkahelyi főnökömnek is merném mutatni? Elfogadná, kedvesen fogadná? És itt mennyivel nagyobb lényről van szó. Ugye, ahogy az ember meggondolja, hogy mivel megy oda a fejedelem elé. Itt a fejedelmek fejedelméről van szó. Az Istennek áldozatul élő, szent, és az Istennek tetsző, az Isten előtt kedvességet találó áldozatként kéri a mi testeinket. Mi lehet itt a jelentősége annak, hogy Pál apostol nem egyszerűen annyit mond, hogy szánjátok oda magatokat, hanem azt mondja, hogy szánjátok oda a ti testeteket. Az ember a lelki életben, a vallásos életben, a vallási élet dolgaiban hajlamos arra, hogy nagy szavakat mondjon, nagy lelkesedést tanúsítson, aztán amikor a gyakorlatban szembe kerül azzal a kérdéssel, hogy most akkor engedelmeskedni fog-e, akkor pedig a maga útján járjon tovább. Úgy gondolom, hogy ez a jelentőség annak, hogy Pál apostol itt nem csak ennyit mond szimplán, hogy szánjátok oda magatokat, hanem kihangsúlyoz azt, hogy szánjátok oda a ti testeteket. Vagyis a gyakorlati életnek a legkisebb dolgaiban is szánjátok oda a ti egész lényeteket, ami abban nyilatkozik meg, hogy a hétköznapi élet kis dolgaiban a gyakorlati élet

életben engedelmeskedtek az Istennek. Szánjátok oda ti testeiteket. Nem valami nagy lelkesedésről beszél, nem valami nagy érzelmi áttélésről beszél, hanem arról, hogy az ember, aki testben éli meg az életét, a gyakorlati megnyilatkozásaiban, a legegyszerűbb hétköznapi dolgaiban legyen az Isten gyermeke ezen a világon. Annak a tudatában éljen, mint aki egészen égő áldozatul, egészen odaadta az életét az Isten követésére. Így folytatja tovább az apostol, és ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Ebben a második versben már a gyakorlatra tér át, hogy mit jelent a gyakorlatban megvalósítani ezt, hogy odaszánjuk magunkat értelmes döntést hozva, odaszánjuk magunkat, a mi testünket az Isten tiszteletére, az Istennek áldozatként, viszont áldozatként. Azt mondja, hogy ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által. Először csak eddig szeretném idézni. Nagyon érdekes görög szöveg abból a szempontból, hogy itt kétféle formálódásról van szó, kétféle mechanizmusról van szó. Az egyik kifejezés, hogy ne szabjátok magatokat a világhoz, ez a ne szabjátok magatokat. Ennek a kifejezésnek a gyökere a séma szó, ami tervet jelent, vázlatot jelent. Én nekem itt a szabás minta jutott eszembe, hogy a szabás minta, amit körülrajzolnak, és utána körülvágják az anyagot. Ez az egyikféle formálódási lehetőség. Van egy minta, ami kilóg, azt lenyisszantjuk. A másik, amikor azt mondja, hogy változzatok el, itt pedig a görög szövegben a metamorfózis kifejezés szerepel, az átformálódás, átalakulás kifejezés szerepel, aminek a gyökere az, hogy alakítani, formába önteni, megformázni valamit. Ebben a képben pedig az van, hogy van egy anyag, mondjuk a vas, amit szeretnénk átalakítani. Verhetjük, bizonyos fokig fog is változni, de ahhoz, hogy lényegi átalakulás történjen, ahhoz össze kell törni, föl kell melegíteni, föl kell olvasztani, és utána egy öntőformába kell beleönteni. És akkor felveszi annak a formáját. Egyébként nem fogja fölvenni a formát tökéletesen. Tehát a kép az ez, vagy egy másik kép a viasz. A viasz, amit föl kell melegíteni, és amikor fölmelegítették, akkor belenyomják a pecsétet, nem hirtelenkedve, egy mozdulattal, és rajta tartva. És fölveszi a pecsétnyomónak a formáját. Tehát kétféle átformálás, kétféle változás, és kétféle út, amiről az apostol beszél. A világ sémát ad. Ad egy mintát, ad egy sémát, ad egy szabásmintát, és azt mondja, hogy tagolódj be, legyél ilyenné. Az Isten nem egy formát ad, amit körül kell vágni, hanem az Isten ennél többet kér. Az Isten azt kéri, hogy melegedjen fel az ember, és legyen képlékenyé, formálhatóvá, és formálódjon át a Krisztus mintájára. Hogy így mondjam, abba az öntő formába, abba képlékeny viaszként, felforrósított viaszként kerüljön bele az élete, és vegye fel teljesen az öntő formának a mintáját. Érdemes feltenni a kérdést, hogy melyik változást követjük az életben. A világnak van egy nagyon határozott igénye arra, hogy mi vegyük fel, ne lógjunk ki. Általában az életben nagyon nehezen tűrik el emberek a másságot. Nagyon könnyen kialakul egyfajta gyűlölet, egyfajta, kiközösítés, lenézés, ha valaki más, mint ami a megszokott. Itt most nem beszélek másról, csak arról, hogy van valami, amit megszoktunk, és ha attól eltér valaki, akkor az már minimum furcsa, kicsit rosszabb esetben elkülönülünk tőle, még rosszabb esetben ellenségnek kiáltjuk ki, legrosszabb esetben neki is megyünk, és bántjuk is. Így működik ez a mechanizmus.
a világnak nem igénye, Sátánnak-e világ fejedelmének nem igénye, hogy az ember teljes mértékben, mindenben azonosuljon vele. Neki elég, ha az ember alkalmazkodik, ha igazodik, ha beáll a sorba. Gondolkozhat az ember másképpen, a lényeg, hogy lépjen együtt a többiekkel. Haladjon ugyanazon az úton, mint mások. A többi az részletkérdés. Itt szeretnék egy bibliai képre utalni, amiből ugyanez jön ki. Jelenések könyve beszél az utolsó idők kapcsán kétféle pecsétről vagy bélyegről. Az egyiket fenevad bélyegének nevezi, a másikat pedig az Isten pecsétjének nevezi. És hogyha a Jelenések könyvében ezt a két kifejezést megnézzük, akkor nagyon érdekes lesz, egyébként kifejezés formájában is különbözik egymástól a kettő. Azt látjuk, hogy a fenevad bélyegét azt az embereknek a kezére teszik. Az Istennek a pecsétjét pedig, az élő Istennek a pecsétjét az embereknek a homlokára teszik. A fenevad bélyege az kerülhet az ember homlokára, vagy a kezére is. Sátán nem igényli, hogy a gondolkozásban azonosuljunk vele. Nem igényli azt, hogy mi rosszak akarjunk lenni. Csak azt kéri, hogy a gyakorlati cselekedeteinkben ne térjünk el a többiektől. Hogy a cselekedeteinkben legyünk önzőek. Kövessük azt a szabásmintát, amit ő adott nekünk. Többet nem vár el az embertől. Viszont, ha nem követi, akkor gyűlölni fog. Akkor gyűlölni fog, és gyűlöletet fog kelteni az emberekben. Tehát, ha az ember meg akar menekülni a gyűlölettől, akkor a szabásminta változás útját fogja követni. Beáll a sorba. Erről szól az Efézusi Levél második fejezetében az apostol, amikor azt mondja, hogy titeket is megelevenített, akik holtak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Akik között forgolottunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratát, és természet szerint harag fiai voltunk, mint egyebek is. Itt elmondja azt, hogy mi ez, hogy a világnak a sémája. Amelyekben jártatok egykor e világ folyása szerint. Ez az egyik indíték, ez az egyik indulat, ami ott van az emberi életben, a világ folyása szerint. Ahogyan a szomszéd csinálja, ahogyan a többiek csinálják. És meg is kérdezzük, hogy mi itt a szokás, mit kell tenni. A másik, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Közvetlen késztetések, rosszra késztetések az életben. A harmadik, mindnyájan forgolottunk egykor, mi is mindnyájan, ami testünk kívánságaiban, a megromlott emberi természet jön késztetésekkel, nem mindig kell kívülről jönni késztetésekkel, és rosszra csábítani az embert, van az ember szívében is elég gonosz indulat. Az utolsó pedig cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratát. Az ember még ideológiát is gyárt, ahhoz, hogy az a rossz, az miért jó, és miért kell úgy élni az embernek. Nos, körülbelül ez az a szabásminta, amit elénk állít a világ, és amit igényel az embertől. Ez az egyik változási lehetőség. Az emberben hatalmas nagy készség van arra, hogy ne lógjon ki, hogy hasonuljon, hogy elkerüljön konfliktusokat. Ez, hogy így mondjam, a természetünkbe van oltva. Ez bennünk van. Azt mondja az apostol, hogy ennek az odaszánásnak a lényege, hogy az ember felismerje ezt, felismerje, hogy nagyon sokszor nem más motiválja, mint az, hogy igazodjon, mint az, hogy ne lógjon ki a sorból, és azt mondja, hogy ne szabjuk magunkat e világhoz. Ne kövessük ezt a gondolkozásmódot, hanem helyette változzatok el a ti elmétek megújulása által. Itt viszont azt szeretném kiemelni, hogy ahhoz, hogy ez a változás bekövetkezzen, ahhoz szóba kell állni az összetöretéssel, ahhoz szóba kell állni a felforrósítással, és csak ezt követheti az öntő mintába öntés. E kettő nélkül nem megy.
hiába való próbálkozás is. Valódi átalakulás, valódi átformálódás az ember életében alázatból és szeretetből fakad. Az embernek el kell oda jutni, hogy megalázza magát az Isten előtt, és engedi, hogy az Isten rádöbbentse arra, hogy bizony össze kell törni a rosszat. Össze kell törni, és fel kell forrósítani, hogy külön választhassa egymástól a nemes fémet és a salakot. Itt is lehetne még egy bibliai képet idézni, ez az ötvösnek a munkája, aki újra és újra felhevíti az aranyat, és újra külön választja a salakot és a nemes fémet, egészen addig, míg végül visszatükrözi az ötvösnek a képét. Ekkor tiszta. Ekkor teljesen tiszta. Valami ilyesmi kép, ez a metamorfózis kép, amit itt az apostol használ. Ahhoz, hogy ez a változás, az Isten szerinti változás megtörténjen tehát az életünkben, ahhoz nekünk el kell fogadni az összetöretést, el kell fogadni a nehézségeket, a megpróbáltatásokat, ahogy az Ószövetségben egy ige fogalmaz, a kékek, a sebek, a belső részekig ható csapások távolítják el a gonoszt. Ez is hozzá tartozik az átformálódáshoz. De nem csak ez tartozik hozzá az átformálódáshoz. Hozzá tartozik az, hogy az Isten szeretne felmelegíteni bennünket az ő szeretetével. Szeretné azt, hogy ami egész lényünket átitassa az ő irgalmasságának a tapasztalata, annak a meglátása, hogy ő mennyire szeret bennünket, és ez melegítsen fel minket, és tegyen formálhatóvá bennünket. Ha ez hiányzik, akkor lényegileg nem vagyunk formálhatóak. Az embert egyedül a szeretetnek a tapasztalata képes átformálni, és egyedül az Isten szeretetének a befogadása képes az emberben olyan változást elindítani, ami lényegi változás lesz, aminél már felveszi az öntő formának a mintáját, aminél hozzá hasonul Krisztus mintájához, és valódi változás történik az életében. Nos, tehát ezt mondja, hogy az ember fogadja el a megpróbáltatásokat, a nehézségeket, és gondolkodjon sokat az Isten szeretetéről, itassa át, járja át az Isten szeretetének a melege, mert így tud megváltozni az ő gondolkozásának a megújulását követve. Az emberi gondolkozásnak a megújulása, innen indul ki a megváltozás, amikor egy ember először rádöbben arra, hogy nem jó az az út, amin jár, és egy másik úton kellene járni. És el kell változni a gondolatmenetnek, meg kell változni a gondolatmenetnek, annak a sémának, ami szerint gondolkozik az ember, mint egy új mintát kell felvenni a gondolkozásnak, és ennek a gondolkozásmód változásnak a lényegét fogalmazza meg az apostol ennek a második versnek a végén. Változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. A változás tehát a gondolkozásból fog kiindulni, az Isten tiszteletben tartja az ember lényét, az ember személyiségét, ő nem fogja az ember beleegyezése nélkül lemetszegetni a rosszat az életünkről. Ő nem egy szabás mintát követve alakítja át az életünket. Ő azt kéri, hogy értsük meg az ő szándékát, értsük meg az ő lényét, értsük meg az ő eljárását, és megértve az ő akaratát, szánjuk oda magunkat az ő követésére. A gondolkozásmód megújulásának a gyökere, vagy a lényege, ahova az Isten szeretné elvezetni az embert, hogy az ember eljusson arra a gondolkozásra, hogy őt az érdekli minden dologra nézve, hogy mi az Isten akarata. Ez egy radikális változás az ember életében. Ugye láttuk azt, hogy az ember a bűn útját járva milyen sémákat követ a gondolkozásában. Van a világ folyása, a megszokott dolgok követése. Vannak kifejezetten sátáni késztetések emberek életében. Van a test kívánságának a kielégítése, és van a testnek és a megromlott gondolkozásnak a kölcsönös együttmunkálkodása. Ehhez képest, ugyanabban a levélben, amiben idéztem, az Efézusi levélben az apostol azt mondja, később az 5. fejezetben a 15. és a 17. verset fogom kiemelni, meglássátok annak okáért, hogy mi módon okkal járjatok, nem mind bolondok, hanem mind bölcsek. Annak okáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akarata. A gondolkozásmód változásnak a lényege, hogy én miért járok
úgy, ahogyan járok. Itt kell a gyökérnél megváltozni valaminek. Eddig az ember okkal járt, persze, az volt az oka, hogy mi az én akaratom, mi az én kívánságom, mi az én anyagi érdekem, mi az, ami nekem jól esik. És körülbelül az ember mindent ebből a nézőpontból néz. Hihetetlen önző a mi nézőpontunk. Nagyon sokszor rajta kaphatjuk magunkat, hogy szinte képtelenek vagyunk mások nézőpontjából megvizsgálni egy kérdést. Ösztönösen a saját nézőpontunkból indulunk ki. Szopostól pedig azt szeretné, ha most egy más nézőpont kerülne az első helyre az életünkben. Mi az Isten véleménye erről? Mi az Isten akarata erről ebben a kérdésben? Mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata? Ha a gondolkozásban ez az indíték, ez a szemléletmód, ez a nézőpont nem változik meg, akkor lényegében nem történik változás az ember életében. Akkor lehet, hogy kap egy vallásos külszint, de lényegében ott marad az önzés, mert a nézőpontja az embernek továbbra is az, hogy mi az, ami nekem jól esik. Mi az, ami nekem kényelmes, mi az, ami az én érdekeimet szolgálja. És ezzel szemben, aminek meg kell változni, amire ahova el kell jutni, hogy az emberi gondolkozásban gyökeret ver az, hogy mi az Isten akarata. És nem csak, hogy gyökeret ver, hanem első helyre kerül. Mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata? Az Ószövetség így teszi fel ezt kérdésként, hogy, illetve hát nem is kérdés, minden te utaidban megismered őt, akkor ő igazgatja a te utadat. Minden dologra nézve feltenni azt a kérdést, hogy mi az Isten akarata? A legapróbbtól kezdve a legnagyobbig. A keresztény embert ez jellemzi, hogy a gondolkozása ráállt erre a nézőpontra, erre a gondolatmenetre. Hogy a legelső kérdése, a legelső dolog, amit átgondol, ez nem az, hogy nekem ez megéri, vagy nem éri, nekem ez jó, vagy nem jó, jól esik, vagy nem jó, nem érzem jól magam, hanem erre a gondolkozásra áll rá, hogy mit mond az Isten erről. Mi az Isten véleménye erről a kérdésről? Mi az Isten akarata ebben a kérdésben? Ez jellemzi a keresztény gondolkozást. Hogyha ez a gondolkozás hiányzik, akkor lényegében még mindig a világ sémája szerint gondolkozik az ember. Mert a világ sémája az, hogy mi az én érdekem. Ez az önzés sémája. Ehhez valóban össze kell töretnünk. Ehhez az énünknek le kell kerülni a trónról, és az Istennek kell a trónra kerülni, hogy az ember erre a gondolkozásra természetessé váljon, eljusson erre a gondolkozásra, és természetes legyen, mint a lélegzetvétel olyan természetes legyen, hogy az én nézőpontom az, hogy mit akar az Isten tőlem, mit akar az Isten ebben a helyzetben, mi az Isten véleménye erről a kérdésről. És végül befejezésül azt szeretném kiemelni, hogy azt mondja Pál apostol, hogy nem akármilyen dolog az, amit nekünk folyton szem előtt kell tartanunk, hanem az, hogy mi az Istennek jó, kedves és teljes vagy tökéletes akarata. Amit szeretnék kiemelni ezzel kapcsolatban az az, hogy amit az Isten akar az embernek, az jó. Az kedves és tökéletes. Amikor tehát az apostol azt mondja, hogy el kell jutnunk oda a Krisztus áldozatát szemlélve, arra a gondolkozásra, hogy én nem a saját elgondolásaimat követem és tartom mérvadónak, hanem komolyan keresem és kutatom, hogy mi az Isten akarata, akkor erre abból a kiindulásból tud eljutni az ember, hogy megérti, hogy amit az Isten akar az embernek, az a lehető legjobb. Ahhoz nincs mit hozzátenni, az tökéletes, az teljes, az kedves, az jó, hogy röviden fogalmazzunk. Ehhez bizalom kell az Isten iránt. Nagyon sok ember, mikor találkozik a Bibliának ezzel a gondolatával, hogy az ember ne magának éljen, hanem az Istennek, és az ember ne a maga akaratát, a maga eszét kövesse, hanem az Isten akaratát kövesse, akkor felhorkan, és azt mondja, hogy de hát az miért lesz nekem jó? És azt mondja, de hát az nehéz, de hát akkor hol leszek én, és mi lesz az én személyiségemmel, és egyáltalán. Igen, az az ember tud eljutni oda, hogy teljes szívből őszintén azt mondja, hogy legyen meg a te akaratod. És én szeretném megérteni és tudatosan odaszánni magamat az Isten akaratának a követésére, aki
megismeri az Istent úgy, mint bizalomra méltó lényt, aki soha rosszat nem akar az embernek, aki ha valamit visszatart az embertől, amit az ember úgy lát, hogy nekem erre nagyon nagy szükségem lenne, azt nem azért tartja vissza, mert ő önkényeskedik, hanem azért, mert lát valamit, ami miatt nem tesz jót az embernek. El kell jutni ehhez arra a bizalomra, hogy az Isten mindent bölcsen cselekszik, és az Isten bizalomra méltó, mert az Isten szeret bennünket, és nem akar rosszat nekünk. És akkor itt megint bezárult a kör. Kérlek azért titeket, Atyám, Fia, az Isten irgalmasságáért. Újra és újra ehhez a gondolathoz térhetünk vissza, hogy a hívő keresztény életnek, a hívő gondolkozásnak, a keresztény gondolkozásnak a gyökere megérteni az Isten ember iránti szeretetét. Aki ezt megértette, az tud eljutni arra a bizalomteljes gondolkozásra, hogy én kész vagyok lemondani a saját nézőpontomról, mert tudom, hogy az Isten gondot visel rólam, és az én érdekeimről. És ráhagyhatom, nem kell emiatt aggódnom, és megértem azt, hogy amit az Isten mond, az nekem a legjobb. Amit az Isten tőlem kér, az az én javamat szolgálja. És az Isten tervei és az Isten akarata, amit ő eltervezett az életem felől, ez ad értelmet az én életemnek. Ezzel tudom betölteni a helyemet, a rendeltetésemet ezen a világon. És így eljuthat oda az ember, hogy felmelegszik annyira, a szeretettől áttitatódik annyira, hogy valóban formálhatóvá válik az élete az Istennek. És amikor az Isten azt mondja az embernek, hogy az étkezés terén ezt tedd és ezt ne tedd, akkor az ember bizalommal tudja elfogadni az Isten kezéből, és nem kényszerként éli meg többé, szabad, nem szabad kategóriaként, hanem az Isten jó, kedves és tökéletes akarataként értelmesen együtt haladva a megértett világossággal, az Isten akaratával. Hát ez az alapja a gyakorlati keresztény életnek. Ha ez az alap hiányzik, akkor nem érdemes tovább menni és tovább gondolkozni semmilyen gyakorlati kérdésről. Szolgai engedelmességnek, kényszerből fakadó engedelmességnek, gondolkodás nélküli engedelmességnek nincsen értéke az Isten előtt. Az Isten tiszteletben tartja az ember szabadságát, és csak a szeretetére hivatkozva, az irgalmasságára appellálva mondja az embernek, hogy ember, én azt kérem tőled, hogy viszonzásul, ahogyan Krisztus oda szánta magát, érted, viszonzásul te úgy szánd oda magadat arra, hogy az én akaratomat kövesd, hogy nekem engedelmeskedj, ahogyan Krisztus is tette ezt. Mert ez lesz az ember számára a legjobb és a legtöbb, amit az életben elnyerhet. Jószövetségi Zsoltár így fogalmazott, hagyjad az Úrra a te utadat, gyönyörködjél benne, és majd teljesíti. Az Isten ezt ígéri annak az embernek, aki kész megharcolni azt a harcot, hogy ne a világ sémáit kövesse, ne formai engedelmességgel járjon az Isten tiszteletének az útján, hanem elfogadja, ha kell, az összetöretést, a megaláztatást, és szeretetből kövesse az Istent, mert meggyőződése, hogy az Isten jót akar az embernek, és bizalomra méltó. Rábízhatom magamat. Ezután kezdél az apostol majd kifejteni az egyes gyakorlati kérdéseket.

Az Isten még soha nem hagyta cserben azt az embert, aki rábízta a megoldást. Aki azt mondta, hogy szakadjon bár az ég, történjen bármi, de én az Istenhez hűséges leszek, ahogyan megismertem őt, én ragaszkodok hozzá, és tőle várom a megoldást. Azt az embert, aki ezt a magatartást választja, aki ezt az utat választja, azt az embert az Isten nem hagyja cserben. Lehet, hogy nagy megpróbáltatás, lehet, hogy nem lát már egyetlen emberi megoldást sem az ember, de ahol az ember nem lát már megoldást, akkor és ott érkezett el az Isten szabadításának az ideje. Az Isten nagyon sokszor teszi meg azt az ember életében, hogy megengedi, hogy eljusson odáig a nehézségben, hogy már elvesztené a hitét. Emlékezzünk csak az előző előadásra és Ábrahám hitére. 25 év telt el a gyermek megszületéséig. Ábrahámnak teljesen el kellett veszítenie azt a hitet, azt a bizalmat, hogy lesz megoldás emberileg. Emberileg le kellett számolni a saját magával és feleségével. És ekkor jött el az Isten cselekvésének az ideje. Amikor Ábrahám már túl volt azon, hogy emberi megoldást keresett és kudarcot vallott, és eljutott odáig, hogy semmi kilátás nem volt arra, hogy lesz utód, hiszen megszűnt Sáránál az asszonyi természet, és ő is idős ember volt, kilátástalan volt, hogy gyermeket nemzen, ekkor jött el az Isten cselekvésének az ideje. És a mi életünkben is az Isten ezt nagyon sokszor így teszi. Megengedi, hogy a kétségbeesés határáig jussunk, megengedi, hogy a kilátástalan élethelyzetig jussunk, és akkor avatkozik közbe. Mindezt pedig azért engedi meg, hogy az ember megtanuljon bízni. Mert bízni, megtanulni csak ilyen élethelyzetekben lehet. Csak ekkor lehet megtanulni. De a Biblia, még egyszer hadd hangsúlyozom, nincsen olyan helyzet, nincsen olyan bibliai történet, amelyben valaki rábízta az Istenre a megoldást, és az Isten ne hozott volna megoldást. Egyetlen egy valaki volt, akinek azt kellett átélnie, hogy ő kiállt, és az Isten nem hallgatja meg. És ez a valaki Jézus Krisztus volt. Nincsen bűnös ember, aki hozzá hasonló tapasztalatot élt volna át. Egészen addig, amíg a kegyelem ideje van, nem is lesz ilyen ember. Ha az ember felkiált az Istenhez, és odafordul alázattal és hittel, az az ember segítséget és áldást fog kapni. Egy borzasztó uralkodó, Akháb, aki tényleg el lehet mondani, hogy istentelen uralkodó volt. Volt az életének egy pontja, amikor meghajtotta magát az Isten ítélete előtt. A próféta még nem ért haza, vissza kellett forduljon, és az Isten kegyelmének az üzenetét kellett hirdesse. Ilyen az Isten. Jézus Krisztus a kereszten azt kellett átélje, hogy én kiáltok hozzá, és ő nem hallgat meg. Mások, amikor kiáltottak hozzá, akkor meghallgatást nyertek. De én féreg vagyok, és nem férfi, a nép útálata és gyűlölete. De hadd kérdezzem meg, Jézus alatta maradt a tehernek. Ő gyakorolta a bizalmat az Isten iránt, az utolsó leheletével azt mondta, hogy Uram, a te kezedbe teszem az én életemet. Úgy halt meg, hogy nem tapasztalt választ az Isten részéről. És az Isten elhagyta? Nem. Mondom, nincs olyan bibliai történet. Még Jézusnak a története sem arról szól, hogy az Isten elhagyta, hiszen feltámasztotta őt harmadnapon, és bár az életében nem tudta meghallgatni, de meghallgatta mégis, és visszaadta az életet neki. Örök életet. Az élet jogát visszaadta Jézusnak. Visszaadta neki az életet. Ha valaki követi Krisztus példáját, ha valaki a legnagyobb nehézség, a legnagyobb megpróbáltatás idején alatta maradva a tehernek folyamatosan az Istenre bízza a megoldást, aki bizalommal el tudja mondani azt, hogy az Istentől várja a szabadítást, és ezzel összhangban cselekszik, az engedelmességben nyilatkozik meg a bizalma, abban a tényszerű magatartásban nyilatkozik meg a bizalma, hogy egy lépést nem tesz az emberi út felé, hanem veszteg ül és vár, és ha kell, porba teszi a száját, de nem adja fel a reménységet sem. Akkor az az ember meghallgatást nyer,
Ez a bizalom, ez mindig válaszra talál az Istennél, ezért ennek az embernek a hite kipróbált lesz. Így épül fel tehát ez a folyamat. Az embernek nehézségeket enged meg az Isten az életében, ellenőrzött nehézségeket, tudja, hogy mennyit tud egy ember elhordozni. Ebben a ezek között, a nehézségek között késztetést ad az embernek arra a Szentlélek által, hogy ember most ne esj kétségbe, ember most ne csüggedj el, ne add fel, de ne is válaszd a rossz megoldást, hanem válaszd azt, hogy bízol bennem, és rám bízod a megoldást. Maradj alatta a tehernek. És ha az ember ezt teszi, akkor szabadítást fog átélni. Ezért kipróbált lesz ez az ember, kipróbált lesz a hite, vagyis egy dologban próbára tette az Istent, és tapasztalatot szerzett. Tapasztalatot szerzett arról, hogy az Isten nem hagyja cserben azokat, akik bíznak benne. És ezért ennek az eredménye az lesz, hogy a reménysége fog növekedni. Hiszen, hogyha az Isten egy konkrét élethelyzetben meg tudta őt szabadítani, és erőt tudott neki adni, akkor az ember a jövőre nézve is bizalommal lehet az Isten iránt, hiszen ha az Isten egy dologban ezt meg tudta tenni, akkor egy következőben miért ne tudná megtenni? És az azt követőben miért ne tudná megtenni? És így lépésről lépésre az Isten elvezetheti az embert a teljes bizalomra, a teljes engedelmességre és a teljes győzelemre. Ekkor valóban az a reménysége növekszik az embernek, hogy az az ígéret, hogy át fog formálódni az életem, az nem csak egy kimondott szó, amely elszáll, hanem ez valóra válhat. Lépésről lépésre, próbáról próbára valósulhat meg, ha megtanulok bízni az Istenben. Mondhatnám így is, hogy a mi életünk erről az egy kérdésről szól. A legkülönbözőbb élethelyzetekben újra és újra ugyanazzal a kérdéssel kerülünk szembe. Tudunk-e bizalmat tanúsítani az Isten iránt? Van-e akkora szeretet és hála a szívünkben az Isten iránt, hogy ne az emberi utat, hanem az Isten útját válasszuk, és hogyha ennek halála következménye, még akkor is ezt válasszuk. Van-e ekkora bizalom bennünk? Ez a kérdés. Az Isten a hit leckéire próbál megtanulni bennünket, ő tudja, hogy ezeket a leckéket hogyan kell egymásra építeni. Mi pedig megfigyelhetjük az életünkben, hogy az Isten kedvező alkalmakat teremt, amikor bizalom ébred bennünk iránta, megismerhetjük őt, mint bizalomra méltó lényt, és megfigyelhetjük, hogy miután megismertük őt, mint bizalomra méltó lényt, jönnek olyan alkalmak, amikor gyakorolhatjuk ezt a bizalmat. Jönnek nehézségek, jönnek megpróbáltatások, amelyek alkalmat teremtenek az elnyert bizalom kifejezésére, gyakorlására, és jönnek vizsgahelyzetek, amikor vizsgázunk abból, hogy megtanultunk-e már bízni az Istenben. Amikor az Isten nem fog elemi erejű késztetéssel jönni, hanem magunkra hagy bennünket, hogy kiderüljön az, hogy szívünk szerint mi melyik utat választjuk. Ezek a vizsgák. Időnként pótvizsgázunk. És aztán magasabb szinten előről kezdődik a tanfolyam. Az Isten még többet mutat meg önmagából, újabb és újabb próbákat enged meg, hogy a bizalom leckéire megtanítson bennünket. Jegyezzük meg tehát jól, hogy az az ember, aki válaszol az Isten szeretetére, az békességben lesz az Istennel. Annak szeretet közössége lesz az Istennel, bizalom teljes kéréseket tár az Isten elé, az imádságában érződni fog, hogy tudja, hogy az Isten szeretett gyermeke, és ennek a gyermekségnek, ennek az elfogadottságnak a tudatában megy az Istenhez, és kér tőle bizalommal, az Isten bátorítja az ígéreteivel, és próbákat enged meg az életében, amelyekben, hogyha az ember alatta marad a tehernek, rábízza az Istenre a megoldást, kéri az Istentől a megoldást, akkor tapasztalatokat fog szerezni az Istennel. Újra és újra a győzelem tapasztalatait szerezheti meg, az Isten szabadításáról szerezhet tapasztalatokat, így pedig a reménysége fog növekedni. Mindeddig megsegített minket az Úr, mondták a pátriárkák. Ugyanezt egy hívő ember is elmondhatja az életében. Újra és újra emelhet emlékoszlopokat, mint egy a maga életében, hogy eddig megsegített az Isten. Legyen ez bizonysága, legyen ez emlékeztetőül, hogy mindeddig megsegített minket az Isten. A jövőre nézve is ez a bizalmunk, hogy nem fog elhagyni, hanem ő szabadít meg, ő segít tovább. Mindezt a folyamatot az viszi előre,
hogy az ember szereti az Istent. Azért tud így viselkedni egy ember, azért tud bizalmat tanúsítani az Isten iránt, mert szereti az Istent. Szeretni az Istent pedig egy módon tudja. Az reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Isten szerelme kitöltetett a szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Olyan hatalmas nagy ígéret ez is a Bibliában. Olyan csodálatos gondolat ez számomra, hogy azt mondja, hogy mi az Istent nem magunktól tudjuk szeretni, hanem ez is ajándék. A Szentlélek munkájának az eredménye az életünkben. Azért csodálatos dolog ez számomra, mert akkor tehát senki nincs, aki azt kellene, hogy mondja, hogy de jó neked, hogy te tudsz hinni. Én nem kaptam ezt az ajándékot. Senki nincs, aki úgy kelljen gondolkozzon magáról, hogy én nem születtem olyan embernek, hogy szeretem az Istent. Mert senki nem születik ilyennek. Ilyennek senki nem születik. Senki nem születésénél fogva szereti az Istent. Minden ember, aki szereti az Istent, azért szereti az Istent, mert az Isten bemutatkozott neki, mint szeretetre méltó lény, és ez az ember nem állt ellent a Szentlélek munkájának. Az ember nem magától, hanem a lélek által tudja szeretni az Istent, a Szentlélek pedig minden ember szívében ezt munkálja. Tehát aki szereti az Istent, az azért tudja szeretni, mert nem keményítette meg a szívét, mert nem utasította el az Isten munkáját. Aki pedig nem szereti, az nem azért nem tudja szeretni, mert ő nem úgy született, hogy szerethetné az Istent. Hanem azért, mert azokra az érintésekre, amelyekkel az Isten megkeresi az embert, azokra az érintésekre nem jól reagált. Ellenállást tanúsított valahol. Az Isten minden emberben a szeretetet munkálja ki, és ez a záloga annak, hogy az ember nem fog belefáradni a háborúságok közötti alázatba és bizalomba. Az Isten iránti szeretet segít túllépni a nehézségeken, segít azon, hogy az ember ne összetörjön a teher alatt, hanem növekedjen a teherhordozás során. Az Isten szeretetét pedig a legnagyobb módon Jézus áldozatában láthatjuk. Ezzel foglalkozik a folytatása a 6. verstől a 11. versig terjedő szakasz, mert Krisztus, mikor még erőtelenek voltunk, a maga idejében meghalt a gonoszokért. Bizonyára igazért is alig hal meg valaki, ám a jóért talán csak megmerne halni valaki. Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus értünk meghalt. Miután azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa. Mert hogyha amikor ellenségei voltunk, megbékéltettünk Istennel az ő fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, miután megbékéltünk vele. Sőt, dicsekedünk is az Istenben, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által most a megbékélést nyertük. Azt mondja az apostol, hogy mi az Isten szerelmét abban ismerhetjük meg, abban láthatjuk meg az Isten irántunk való szeretetét, hogy Krisztus nem az igazakért halt meg, nem a jókért halt meg, hanem a bűnösökért halt meg, azokért, akik vétkeznek. Az itt szereplő kifejezés az minden bűnösre vonatkozik. Azokért halt meg, akik szűkölködnek az Isten nélkül, az istentelenekért halt meg. És nem akkor halt meg az istentelenekért, amikor az elveszett emberek már szerették volna, hogy meghaljon érte, értük, hanem mielőtt felhagytunk volna a lázadással. Ebben láthatjuk az Isten kegyelmét. Az Isten, a sértett fél, nem akkor fordult békességgel az emberhez, amikor az ember már rádöbbent arra, hogy hova került, és már bánta a bűnét, és szeretett volna megváltozni, és könyörgött, hogy legyen valami megoldás, nem. Az Isten akkor hozta meg az áldozatot, amikor az ember még vádolta őt, és ellensége volt neki. Az Isten nem a jókért, nem az igazakért, nem arra méltó emberekért halt meg, hanem Krisztus az áldozatot azokért hozta meg, akik akkor, amikor az áldozatot hozta, még nem értékelték. A tanítványok, akik a legközelebb voltak hozzá, és akik a leginkább értékelhették volna az áldozatot,
A tanítványok elcsüggettek, elkeseredtek, a reményükben csalatkoztak, és Krisztusnak ezek között a körülmények között kellett meghozni az áldozatot. Hogy közben azzal a kísértéssel kellett szembenézni, hogy ugyan mi értelme van. Hát mekkora az esély arra, hogy egy ember valóban bizalomra méltónak ítéli az Istent. Mekkora esélye van annak, hogy egy ember az önzésből eljusson oda, hogy az Istennek adja a dicsőséget, és az Istennek adja az élete fölötti uralkodásának a jogát. Micsoda kísértés lehetett Jézusnak arra, hogy azt mondja, hogy az ember viselje el a bűnnek a büntetését, hogy ő nem hozza meg az áldozatot. De amikor Krisztus ezzel a kérdéssel küszködött, akkor nincs más magyarázat arra, hogy miért döntött úgy, hogy meghalt értünk, mint az, hogy szeretett bennünket. Mint az, hogy azt mondta, hogy én annyira szeretném, hogy legyen megoldás. Annyira szeretem az embert, hogy vállalom ezt a pazarló áldozatot. Vállalom ezt a pazarló áldozatot, amely nem mindenki életében fogja meghozni az eredményét. Amely nem fog minden embert elvezetni oda, hogy szembeforduljon önmagával, a saját önzésével, és az Istennek adjon dicsőséget. De meghozom, hogy az esélyt megteremtsem rá. És erre nincs más magyarázat. Nem azért tettem, mert neki ebből anyagi haszna származik. Nem azért tettem, mert ez neki jó volt, mert ez kevesebb szenvedést okozott. Nem azért tette, mert szeret bennünket. Mert nem tudta elképzelni azt, hogy mi reménytelenül éljünk, hogy mi nekünk ne legyen kilátásunk, ne legyen reménységünk. Hogyha az ember meglátja ebben a szeretetet, hogyha felismeri az ember a szeretetet, akkor ebben a szeretetben fel tud olvadni a bizalmatlanság. Akkor el tudja mondani azt, hogy bizalomra méltó az a lény, aki a legnagyobb szenvedést is vállalta csak azért, hogy nekem segítsen, hogy rajtam segítsen. A Szentlélek ezt tárja az ember szem elé, arra készteti az embert, hogy gondolkozzon arról az áldozatról, amit Krisztus hozott. Gondolkozzon arról, hogy ő nem méltó erre, és hogy mégis az Isten kegyelmét nyerte, és mégis élhet. Az Isten a mi hozzánk való szerelmét mutatta meg abban, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus értünk meghalt. Miután azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa. Azt mondja, hogy ez a reménység, amivel az Isten megajándékozott bennünket, hogy a harag ellen meg fog tartani, hogy az ítéletben felmentő ítéletet fogunk nyerni. Ez a reménység, ez nem csak azáltal nő, hogy tapasztalatot szerzünk az Isten szabadításáról, hanem azáltal is nő, hogy azzal bátorít bennünket, hogyha az Isten már akkor megtartotta harag ellen, amikor minket még nem érdekelt az ő személye, amikor mi még lázadtunk ellen, amikor még nélküle éltünk, és jól éreztük magunkat nélküle. Ha az Isten már akkor kegyelemmel volt hozzánk, akkor mennyivel inkább bízhatunk benne most, amikor mi már megbékéltünk vele. A 10. versben van egy fordítási pontosítás, ami nem túlzottan magyaros, de a görög szöveget sokkal jobban visszaadja. Mert ha amikor ellenségei voltunk, megbékéltettünk Istennel. Ez a kifejezés, hogy megbékéltettünk, ez arra utal, hogy nekünk ehhez semmi közünk nincs. Ezt az Isten tette. Ez tőlünk függetlenül történt. Az Isten úgy döntött, hogy ő nem a haragjával fog hozzánk fordulni, hanem jogalapot teremt arra, hogy segíthessen nekünk. Ez a jogalap volt Krisztus áldozata. Megbékélt velünk, tőlünk függetlenül, a Krisztus áldozata által, hogy ne kelljen az ő haragjával lesújtani ránk bűnösökre. Hát ha az Isten már akkor így viszonyult hozzánk, amikor mi még semmibe vettük őt, akkor mennyivel inkább bizalomra méltó lehet a mi szemeinkben, mennyivel több bizalommal közeledhetünk hozzá, mennyivel kevésbé kéne félni attól, hogy a haragjával fog hozzánk közeledni, és megver bennünket, amikor mi már megbékéltünk vele. Ézsaiás prófita könyvében van egy nagyon szép kép, amivel lehetne ábrázolni ezt a fordulatot. Azt mondja Ézsaiás könyve 27. fejezetének a 4. és 5. verse, nincsen haragom, de ha tövis vagy gaz jön elém, akkor csatára indulok ellene. Vagy fogja meg jobbomat és kössön békét velem, békét kössön velem. Az Isten mintegy kinyújtja az ő békejobbját, és felajánlja az embernek. És mielőtt az ember megtért volna, és megváltozott volna, már nem a haraggal, hanem a békejobbjával közeledett az emberhez.
Hát ha bízni tudtunk, ha az Isten így közeledett hozzánk, akkor mennyivel inkább bízhatunk abban, hogy most sem a haraggal fog hozzánk közeledni, hanem minden segítséget megad nekünk, amire szükségünk van, amikor mi elfogadtuk a kinyújtott békejobbot és megragadtuk. Amikor megtörtént a két kéznek az összetalálkozása. Amikor hitben kinyújtottuk a kezünket, és nem csak az Isten békélt meg velünk, hanem mi is megbékéltünk ő vele. Elfogadtuk az ő békejobbját. Milyen szomorú az, amikor egy ember az Isten kegyelméről értesülve még mindig azon küszködik, hogy vajon az Isten szereti-e őt. Én egyszer éltem át azt, amikor a legnagyobb fiam azt mondta, hogy én nem szeretem őt. Megfenyítettem. Meg azt mondta, hogy az apa nem szeret engem, mondta az anyukájának. Hát nekem pokoli kín volt ez az érzés. Szóval azt érezni, hogy a fiam nem hiszi el, hogy én szeretem őt, ezt nagyon nagy fájdalom volt átélni. Vajon az Istennek milyen lehet átélni azt, hogy emberek, akiket ő szeret, akiket ő már akkor szeretett, amikor azok az emberek még nem szerették őt, hogy emberek kételkednek az ő szeretetében. Mennyivel jobb apa az Isten, mint én. Mennyivel nagyobb szeretet van ő benne, és mennyivel bölcsebben viszonyul hozzánk, mint én a gyermekeimhez. Ha egy embernek fájni tud ez az érzés, akkor vajon az Isten hogyan érezhet, amikor bizalmatlansággal találkozik a részünkről, amikor újra és újra azzal kell szembesüljön, hogy még mindig nem hiszi el, hogy szeretem. Hogy még mindig nem hiszi el, hogy én nem kárhoztatni akarom, én nem elveszteni akarom, hanem megmenteni. Én azt hiszem, hogy az emberi életnek a kulcs kérdése az, hogy vajon az Isten elnyeri-e azt a helyet a szívünkben, amire méltó egyébként. Elnyeri azt a bizalmat és azt a viszont szeretetet, amire ő méltó lenne, amire ő a cselekedetei alapján, ha elfogulatlanul gondolkozunk, méltó lenne. Olyan jó lenne, hogyha az Istennek nem okoznánk fájdalmat a bizalmatlanságunkkal, hogyha meg tudnánk ragadni ezt a gondolatot, hogyha bele tudnánk kapaszkodni ebbe a gondolatba, hogyha mi, amikor még ellenségei voltunk, kibékítettünk Istennel az ő fiának halála által, mennyivel inkább, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, miután mi már megbékéltünk vele, miután mi már nem lázadni akarunk, miután mi, hogyha elesünk is, nem azért esünk el, mert mi az Istennel szemben akarunk menetelni. Az elesés lehet másokból is, nem csak azért, mert az ember tudatosan lázadni akar. Ez is lehet oka, de nem csak ez az egy oka lehet az elesésnek. A bűnnek van még más oka is az ember életében. Mennyivel jobb lenne, ha eljutnánk odáig, ahova Pál apostol is eljutott, mindezt végig gondolva. Sőt, dicsekedünk az Istenben, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által a megbékélést nyertünk. Hogy a hálás szeretet, a bizalomnak a kifejezése valami túláradó módon nyilatkozna meg az életünkben. Volt itt egy érdekes kifejezés, amire szeretnék visszatérni. Azt mondta Pál apostol,

Adja a kegyelmet, akkor már nem csak a halála által tartatik meg, hanem az élete által. Vajon mit fejezhet ki ez a gondolat, hogy megtartatunk az ő élete által, miután megbékéltünk Jézus Krisztussal? Én három dologra gondoltam, és ezt csak itt röviden felsorolnám. Az egyik az, hogy annak az embernek, aki nem megy el közönösen Krisztus áldozata mellett, annak az embernek van egy bizonyossága a bűnbocsánatról. Ez a bizonyosság pedig a feltámadás tényében rejlik. Az evangélium üzenete nem fejeződik be ott, hogy Krisztus meghalt a bűnökért, hanem tovább lép és azzal folytatja, és feltámadt annak bizonyságául, hogy az Isten megbocsátotta a bűnöket. Krisztus élete tehát annak az üzenete, hogy Jézus már nincs a József sírboltjában. Nem kell reménytelenül sírva tekintenünk József sírboltjára, mert Jézus nincsen ott. Jézus feltámadt és él a mennyben, és az ő feltámadása az Isten részéről, az Atya részéről bizonyíték arra, hogy elfogadta Krisztus áldozatát, és megbocsátotta a bűneinket. Hogyha tehát szeretnénk megtudni, hogy valóban nyertünk-e kegyelmet, akkor tekintsünk fel a Golgotára, és utána tekintsünk az üres sírboltra. A kettő együtt azt az üzenetet hordozza, hogy az Isten mindenki vétkét megbocsátotta, aki elfogadja a bűnrendezésnek ezt az útját. Igen, az ember bizonyos lehet a bűnbocsánatban, bizonyos lehet abban, hogy az Isten megbocsátott neki, és ennek a bizonyítéka az az áldozat, és az áldozat elfogadása, feltámadás, amelyet Isten hozott az emberért. Másrészt Jézus Krisztus azt mondja az embernek, hogy most miután megbékéltél az Istennel, éljél ugyanolyan szeretett közösségben velem, mint amilyen szeretett közösségben én élek az Atyával. János evangéliuma 15. fejezete szól erről a kérdéskörről. Jézus azt mondta, hogy kövessük őt, és legyünk az ő követői, ahogyan ő az Atyának a követője, mi éljünk úgy ő általa, ahogyan ő él az Atya által. Megtartatunk az ő élete által, azt is jelenti, hogy annak az embernek, akinek a szívében megszületett a hála és a szeretet Krisztus halála nyomán az Isten iránt, annak az embernek most arra van szüksége, hogy szemlélje Jézus életét, mint az ő példaképének az életét, és kövesse azt az életet, amelyet Jézus élt, mert így megmaradhat az Isten szeretetében. Azt mondta Jézus, megmaradok az én Atyám szeretetében, mert én azokat cselekszem, amelyek kedvesek ő előtte. A harmadik gondolat pedig, hogy Krisztus nem szűnt meg értünk fáradozni, miután feltámadt a halálból. Az ige azt mondja, hogy feltámadása után a mennybe ment, ahol most közben jár értünk, ahol most is hordozza mi életünket, isteni hatalmát magához véve, azt mondja, hogy ő általa menjünk az Atyához, ő fog képviselni minket az Isten szín előtt, és a közbenjárás nagyon sok dolgot jelent. Minden esetre elmondhatjuk azt, hogy amennyire szükségünk van Krisztus halálára, ugyanannyira szükségünk van arra, hogy Krisztus most élő közbenjáróként gondot viseljen rólunk, mert a közbenjárása azt jelenti, hogy ő ellenőrzi, hogy milyen megpróbáltatások jönnek az életünkben, és elhárítja azokat, amelyek túl nagyok lennének. Amikor megenged egy megpróbáltatást, akkor imádkozik értünk, hogy a hitünk ne fogyjon el, és küldi a Szent Lelkét, hogy erőnek, hitnek, bátorításnak, reménységnek lelkeként legyen az életünkben. És ezzel a győzelmet teszi lehetővé számunkra. Azzal, hogy a saját erejében részesít bennünket, ezzel a győzelmet teszi lehetővé az ember számára. Krisztus élete által megtartatni tehát azt is jelenti, hogy ő, mint élő közbenjáró hordoz bennünket, magára véve hordozza mi életünket, nem mi fogunk győzni, nem a miénk ezután a feladat, hogy most bizonyítsuk be, hogy méltók voltunk az Isten kegyelmére, hanem az a mi feladatunk, hogy hagyjuk rá a mi utunkat, hogy bízzuk rá az Istenre a megoldást, és legyünk hűségesek abban, hogy mi tőle várjuk a megoldást, és neki engedelmeskedünk. Aki ezt teszi, azt Krisztus, mint élő közbenjáró hordozza, és ő vállal garanciát arra, hogy célba fog érni az életünk. Nem az én hitem a garancia erre, nem az én szeretetem a garancia erre, hanem Krisztus a garancia erre, aki szeretetet és hitet ad az én szívembe,
önmaga irány.

És rátérve az utolsó szakaszra, a 12-től a 21. versekre, röviden fogalmazva azt láthatjuk ebben a szakaszban, hogy Pál apostol, ha lehet, még tovább fokozza az örömhírt, és azt mondja, hogy amit Ádám elvesztett, azt Krisztus visszaszerezte minden ember számára. Itt most már nem csak azokról az emberekről van szó, akik válaszoltak a kegyelem hívására, hanem minden emberről szó lesz. Annak okáért, amiképpen egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és aképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenek vétkeztek. Mert a törvényig volt bűn a világban, a bűn azonban nem számítatik be, ha nincsen törvény. Úgy, de a halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem az Ádám elesésének hasonlatossága szerint vétkeztek, aki ama következendőnek kiábrázolása volt. De Pál apostol a 12. versben elindít egy gondolatot, amit nem fejez be. Mert ugye a magyar nyelv az igényelni azt, hogy amiképpen, azonképpen. De figyeljük meg, hogy itt a vége hiányzik. Ez a szakasz ezért nehéz egy kicsit. Pál apostol majd a 18. fejezetben teszi teljessé a gondolatot. A gondolatnak ez a lényege, amiképpen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, azonképpen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása. Elindítja a gondolatmenetet tehát, egy ember által jött be a világra a bűn. Ádám egy vétke az egész emberi történelmet elfordította, és minden emberre kihatott ez a vétke. Ezért lehet párhuzamba állítani Krisztussal. A párhuzam alapja az, hogy van egy ember, akinek a vétke minden ember életére kihatással van, és van egy másik ember, az ember fia Jézus Krisztus, akinek az engedelmessége minden ember életére kihatással van. Ez a párhuzamba állítás alapja, de innentől kezdve csupa ellentét mutatkozik a két élet között, hiszen két ellentétes dolog történt. Az Ádám vétke által, egy ember által bejött a világra a bűn, és mindaz a szenvedés, és mindaz a nyomorúság, a betegség és a halál ennek a következménye. Figyeljük meg, nem az Isten az oka a halálnak. Az Isten egy tökéletes világot teremtett. Az Isten azt mondta a teremtés befejezésekor, hogy minden igen jó. De ebből az igen jó rendből kilépett az ember, és ennek a következményeként megjelent a betegség és a halál a Földön. És a halál azért uralkodik mindegyikünk életén, mert nem csak az az egy ember vétkezett. Mivel, hogy mindenek vétkeztek. Ádám vétkének van egy olyan kihatása, van egy olyan eredménye, amit Jézus így fogalmazott meg, hogy ami testtől született, test az. Az emberi természet öröklődve a bűnt növeli, és ez törvényszerűen vétkezéshez vezet minden ember esetében. Ezért minden emberre elhatott a halál, mert mindenki vétkezett. Utána a 13. 14. versben Pál apostol kitér egy részletkérdésre, arra a kérdésre, hogy a törvény a maga átkával, a bűnre kimondott ítéletével csak évszázadokkal később jelent meg, lett kihirdetve. De bűn addig is volt. Ezért is tehetjük be, mint egy értelmező kiegészítésként ezt az is szócskát, az eredeti szövegben nincsen benne, csak segít a logikát megérteni, mert a törvényadásig is volt bűn a világon, a törvényig is volt bűn a világon. De a bűn nem számítatik be, ha nincsen törvény, ugye itt a második fejezet gondolataira utalhatunk vissza, ahol az Isten törvénye nem ismert, ott az Isten nem az Isten, nem az ő törvénye fényében hoz ítéletet, hanem a lelki ismeret fényében hoz ítéletet. De attól még, hogy valaki nem ismeri fel a bűnnek a mélységeit, attól még, hogy valaki nem látja meg a bűnét, attól még a halál az működik. Mert a bűn nem csak attól rossz, hogy tudjuk, hogy bűn, a bűn az önmagában halált okoz. Egy betegség, ha nem tudok róla, akkor is halálos lehet. Ha tudok róla, akkor is halálos. Nem attól halálos, hogy tudok róla, hanem a betegségtől halálos. A halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem az Ádám elesése hasonlatossága szerint vétkeztek. Tudnék, többet senki nem vétkezhetett úgy, hogy oda ment és szakította a jó és gonosz tudásának a fájáról. Azt csak Ádám tette. Minden ember másképpen vétkezett ezután,
de ettől még a halál minden emberen uralkodott. A kegyelmi ajándék sem nem úgy van, mint a bűneset, mert ha az egynek elesése miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, amely az egy ember Jézus Krisztusé, sokkal inkább elhatott sokakra. És az ajándék sem úgy van, mint az egy vétkező által, mert az ítélet egyből lett kárhozottá, az ajándék pedig sok bűnből van igazulásra. Az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által, sokkal inkább az életben uralkodni fognak az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek. Figyeljük meg ezt a szakaszt, hogy Pál apostol azt emeli ki, hogy igen, Ádám tettének megvan a maga következménye. Ádám vétkezett, ennek a következményében bejött a halál, mindenki vétkezett, és mindenki életére elhatott a halál. Sokan meghaltak, kárhozottá lett egy cselekedet következtében, kárhozat lett az emberen. Uralkodott a halál az egyáltal, minden emberre elhatott a kárhozat, sokan bűnösökké lettek. Itt a sokan kifejezéssel kapcsolatban hadd jegyezzem meg azt, nagyon érdekes a görög szöveg, nem azt mondja, hogy sokan, hanem a sokak. A sokak, így határozott névelővel. Ez nem jön ki a károli fordításból. Én mondjuk arra hajlok, hogy ezt egészen egyszerűen úgy értelmezzem, hogy mindenki. A sokasság, mindenki. Tehát nem csak néhány ember lett kárhozottá, mindenki. Mint ahogy a 18. versben ezt már így fogalmazza meg. Egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, azonképpen egynek igazsága által minden emberre elhatott az élet megigazulása. Ezzel szembeállítva, sokkal inkább elhatott mindenkire Krisztus engedelmessége. Tehát itt van az, hogy amire azt mondom, hogy elvesztettünk Ádámban mindent, de Krisztusban nem csak annyit kaptunk vissza, hanem még többet kaptunk vissza. Még nagyobbat kaptunk vissza. Sokkal inkább elhatott sokakra, sok bűnből van megigazulásra. Tehát a kegyelem nagyobb, mint a bűn, mert a bűn az egyből lett sok, a kegyelem pedig sokból képes kegyelmet adni. Sok bűnre, minden bűnre van bocsánat, amivel az ember kész szembefordulni. Egyetlen egy olyan bűn van, amire nincsen bocsánat. Az a bűn, amivel az embert az Isten nem tudja szembefordítani. Ez nem egy bizonyos bűn, hanem az a bűn, amivel az ember nem hajlandó szembefordulni. Lehet, hogy ez csak egy kis irigykedés. De ha az ember önigazoló, és nem hajlandó saját irigységével szembenézni, és azt megbánni, akkor az Isten küzd érte, de ha nem tud segíteni rajta, akkor az az egy picike kis irigység, az a kárhozatba fogja vinni az életét. Nem bizonyos bűnfajták azok, amikre nincsen bocsánat, hanem az a bűn, amelyet a Szentlélek nem tud megfordítani az ember lelkében, amivel nem tudja szembefordítani az embert, ahol lezárja az ember a Szentléleknek a munkáját, és elutasítja. Ezért a Szentlélek elleni bűn a megbocsáthatatlan bűn, hiszen az Isten belülről a lélek által fordítja szembe az embert a bűneivel. Tehát a kegyelem sok bűnből van megigazulásra, a kegyelemnek és az igazságnak túláradó bővölködésében részesültek az emberek, ezért sokkal inkább uralkodnak az egy Jézus Krisztus által, uralkodni fognak az egy Jézus Krisztus által. Minden emberre elhatott az élet megigazulása, és a sokak igazakká lesznek. Tehát úgy lehetne összegezni ezt a gondolatot, hogy az Isten Jézus Krisztus áldozata által minden ember számára megoldást kínált fel, és Krisztus áldozata minden ember életére kihat, akár hisz Krisztusban, akár nem, egészen egyszerűen azért, mert ennek köszönheti az életét. Az Isten kegyelem időt, élet lehetőséget biztosít az ember számára a Krisztus áldozatának köszönhetően. Aki megdöbben azon, hogy nekem jogos lenne, hogy az Isten lesújtson és meghalljak. Hogy lehet, hogy mégis élek? És felismeri az Isten kegyelmét, annak az életében tovább megy az Isten, és elvégzi azt, hogy amiképpen uralkodott a bűn a halálra, azonképpen a kegyelem is uralkodjon az igazság által az örök életre. Hogyan uralkodott a bűn a halálra? A követés által. A bűn elkövetése a vétkezés által uralkodott a halálra. A kegyelem pedig az igazság által fog uralkodni az örök életre. Az az ember, aki nem csak elfogadja az életet,
hanem élni is kívánja az életet. Aki az Isten kezéből fogadja el a kegyelmet, és az életet az Istennel való közösség megújítására kívánja fordítani, annak az embernek az életében az Isten végzi el azt, hogy a kegyelem uralkodjon az igazság által az örök életre. Tehát az Isten kegyelme, hogy így mondjam, két lépcsőben hat el az ember életére. Az egyik lépcsőfokot mindenki eléri ezen a földön. Mindenki kapott kegyelmet, aki megszületett, mert mindenki kapott élet lehetőséget és megtérésre lehetőséget, mert elhatott az élet megigazulása az Isten áldozata eredményeképpen. Minden ember bűnét félretette az Isten, és senkivel nem a bűnei szerint bánik. Senkivel nem a bűnei szerint bánik ezen a földön. Ha az szerint bánna, akkor rettenetes dolgok történnének velünk. De van egy második lépcsőfok, amelyre nem mindenki lép fel. Amelyre csak azok lépnek fel, akik a kegyelem jobbját megragadják, és maguk is kinyújtják a béke jobbot. Ez már csak azok életében valósul meg, akik bizalommal válaszolnak az isteni kegyelemre, az isteni bizalomra. Az emberi történelemnek ez a két nagy fordulópontja van. A 20. vers azt mondja, hogy a törvény pedig mindeközben közbejött. Ez a bejött kifejezés, ez szó szerint azt jelenti, hogy közbejött. Tehát Ádám vétke volt az egyik fordulópont. Innentől kezdve az emberi történelem a zuhanó repüléssel indult el a kárhozat felé. Krisztus áldozata a másik fordulópont, amikor a kegyelem lehetővé teszi az életet az embernek, és lehetővé teszi az örök élet elérését ismét az ember számára. A törvény ezen nem hozott változást. Nem a törvénytől jött a változás, a törvény csak egy dolgot tudott elérni, hogy a bűn megnövekedjék. Ugyanis amikor a törvény megszólal, amikor a törvény világossága felragyog, akkor a sötétségbe bevilágítva megmutatja az addig rejtett bűnöket is. Ezért a törvény, amikor közbejön, akkor a bűn megnövekszik, de mi történik? A bűn mélységét meglátva annál nagyobbnak látjuk az Isten kegyelmét. Így növekedik meg a kegyelem, amikor a bűn bejön, mert most már értékelni tudja az Isten kegyelmét az az ember, aki nem gondolja azt már magáról, hogy méltó. Ekkor tudja meglátni az Isten kegyelmének az igazi nagyságát. De nem a törvény hozott megoldást, hanem Jézus Krisztus, és ezt a megoldást nem akkor hozta meg, amikor meghalt egyszerűen, akkor hozta meg a jogi alapot, de az Isten ezt a megoldást ajánlotta fel Ádámnak is már, és Ádámtól kezdve minden ember ezt a kegyelmet kapta, ezt a megigazítást kapta, aminek az alapja Krisztus áldozata volt. A különbség egyetlen egy dolog. Krisztus áldozata előtt előre kellett tekinteni ezzel reménységgel, és nem volt még meg a fedezet, hitben kellett, az Istenben bízni kellett, hogy meg fogja hozni az áldozatot. Végre fogja hajtani az elfedezést. Krisztus áldozata után, ez már nem kérdés. Hogy így mondjam, nekünk bizonyos szempontból könnyebb a helyzetünk. Nekünk nem kell abban hinni, hogy Jézus eljön, és meghozza az áldozatot. Mert ez megtörtént. Történelmi tényekben nem kell hinni. Hinni egy dologban kell, hogy értem is meghozta. Hogy az az áldozat, amit ő ott meghozott a Golgotán, az az én számomra megoldást hoz. Ez hitet igényel. Ez igényli azt, hogy én válaszoljak. A hit a válasz. A válasz az az, hogy én bizalommal vagyok az Isten iránt, és rábízom az életemet. Hát talán még egyszer hadd összegezzem. Én úgy gondolom, hogy az Isten kegyelmét szemlélhetjük ezen a mai előadáson. Az Isten kegyelmét láthatjuk egyrészt minden ember iránt megnyilatkozni, azzal, hogy minden ember életére elhatott a megigazulás, senkire nem sújt rá a kárhoztató ítélet az első bűne elkövetése után, hanem mindenkihez kegyelemmel fordul az Isten. Másrészt viszont csodálatos dolgokat kínál fel az Isten annak az embernek, aki ezt az egyszerű dolgot megteszi, hogy lemond az önigazulás útjáról, és bizalmat szavaz az Istennek, bizalmat szavaz az isteni megoldásnak.
Én nem tudok mást mondani, mint azt, hogy én kívánom minden hallgatónak, hogy ezeket a gondolatokat a békességnek, az Istennel való közösség ápolás lehetőségének a gondolatát, az Istentől jövő változás, az Istenhez hasonlóvá válásnak az ígéretét, azt, hogy ezt a háborúságok között is meg lehet őrizni, mert lehet hűségesnek maradni a szeretet által, és rá lehet bízni a megoldást az Istenre. És az Isten megszabadítja azt az embert, aki rábízta a megoldást, és ennek a reménység növekedése lehet az eredmény. Én azt kívánom, hogy ezt ne csak eszmélyleg ismerjük meg, hanem ki a saját életében ismerhesse meg azt a békességet, és azt a reménységet, amihez fogható nincsen semmilyen földi dologban.

A mai témánk, ahogy lépegetünk előre Jelenések könyvében, és már az utolsó nagy vázlatprofécia kellős közepénél járunk, a mai témánk a mi időszakunknak, a mi történelmi korszakunknak a nagyhatalmáról tett bibliai kijelentés, Jelenések könyve 13. fejezetében. Ezt a címet is lehetett volna adni, hiszen ez a jelképe ennek a hatalomnak a földből feljövő fenevad. A földből feljövő fenevad. Csak egészen röviden visszapillantásul, hogy hol kezdtük el másfél évvel ezelőtt körülbelül a sorozatunkat. Jelenések könyve 4 teljesen kristálytisztán megkülönböztethető részből áll. Az első része Jelenések könyvének Jézus 7 levele. Ezt a Jézus 7 levelét mindegyik levélre külön-külön előadás számba, 7 előadásba vettük át. Akik régen járnak a sorozatunkra, tudhatják, hogy itt kezdtük el. A bevezető látomásnál, mert így jelzem a táblán, minden látomás sorozat egy bevezető látomással kezdődik, és utána átvettük Jézus 7 levelét. Jézus 7 üzenete a történelem országútján egymás után következő keresztény korszakoknak. A második része Jelenések könyvének a 7 pecsétes könyvről szóló látomás. Itt is van egy bevezető látomás, és miután Jézus felbontotta az első, második, harmadik, negyedik pecsétet, itt lovasok jöttek ki, fehér lovas, tűzvörös lovas, fekete lovas, gennysárga lovas, színek tökéletesen jelezték, hogy tisztán, szépen indul a kereszténység története az őskereszténységgel. A vérvörös üldözések se tudják a kereszténységet összeroppantani. A kereszténység nagy válsága és bukása azonban a 4.-6. század között teljesedett be, amikor a fehér és a vörös után ugye a fekete lovas, a bukás, a gyász jelképe, a fekete szín vágtatott elő, és ennek a következménye a feketének a halott sárga lovas, amely a középkort elevenítette meg a 4.-6. század után, aztán nagyon hosszú, a Biblia szerint több mint 12 évszázados történelmi berendezkedést, ami az emberiség történetének legfolytogatóbb és legborzalmasabb időszaka volt. A középkor után látszólag felszabadulás kellett volna, hogy jöjjön, de az 5. pecsétnél egyre súlyosbodó helyzetet látunk, a 6. is, hogy jövünk a modern korunk felé, az eltorzult középkori vallásosságot fölváltja egy másik fajta végletes eszmeirányzat, az eltorzult vallásosság ellentétes irányzata az ateizmus. Az ateizmusról a 3. nagy vázlatproféciában, a 7 trombita szóról szóló vázlatproféciában olvashattunk egy közbeékelt látomást, itt már 2 közbeékelt látomás is van. A trombita szók a Jelenések könyve 3. nagy szerkezeti része. Itt az Európát ért történelmi csapások szemléletes és rövid összefoglalását kaptuk. Az első 4 trombita szónál a népvándorláskori csapásokról olvashattunk, az 5.-6. trombita szónál az iszlám előtöréséről és Európára zúdulásáról, és itt a közbeékelt látomásoknál, ugye itt még nem volt egyetlen egy közbeékelt látomás sem, itt már van közbeékelt, itt már 2 is van, és itt a 4. időszakban, a 4. részén a Jelenések könyvének, ahol most tartunk, itt tulajdonképpen az egész profécia sorozat közbeékelt látomásoknak a sorozata. Nagy küzdelemnek nevezhetjük el ezt a nagyon hosszú látomás sorozatot, amelyből már több előadást is hallhattunk. A mennyei lázadás, tehát az egész sátán probléma Jelenések könyve 12. fejezetében, aztán a tengerből feljövő fenevad, ugye a Bibliában, ahogy említettem, 3 fenevad van. Az első a tengerből feljövő fenevad, a második a mélységből feljövő fenevad, és a 3. a mai témánk a földből feljövő fenevad. Ugye ezek között, a fenevadak között, tehát rendet kell, hogy tartsunk. A
tengerből feljövő fenevad Dániel könyvétől, a 7. fejezettől fogva mindig Rómának a jelképe, hiszen a népek tengeréből harcok, háborúk által emelkedett ki Róma, ezért tengerből, tengeri háborgásból feljövő fenevad. A mélységből feljövő fenevad az ateizmus jelképe, hiszen a mélység mindig a démonoknak a lakóhelye a Bibliában. A Biblia a 18. századra jelezte előre az ateizmus, tehát a tömeges ateizmusnak a megjelenését, és most azt kell, hogy tisztázzuk, hogy a mikorunkban, amelyben továbbra is ott él a tengerből feljövő fenevad, továbbra is ott van a mélységből feljövő fenevad hatása, de jön egy újabb fenevad, ez a földből feljövő fenevad. Mit is jelképez ez a földből feljövő fenevad? Kérném szépen, hogy vegyük kezünkbe most a szövegünket, és a 13. fejezet 11. versét olvassuk el először. Tehát a 13. fejezet 11. verse így hangzik: azután láték más fenevadat feljönni a földből, akinek két szarva volt, a bárányéhoz hasonló, de úgy szólt, mint a sárkány. Egyelőre ennyit olvasok. Még egyszer. Azután láttam más fenevadat feljönni a földből, akinek két szarva volt, a bárányéhoz hasonló, de úgy szólt, mint a sárkány. Próbáljuk megfejteni, hogy itt ez a 11. vers milyen hatalomról szól. Egy kis fordítási pontosítást szeretnék figyelembe ajánlani. Ha egész pontosan le kell fordítani ezt a verset, így lehetne visszaadni: azután láttam más fenevadat feljönni abból a földből. Miért van itt egy mutató névmás, hogy abból a földből? Mert ha a másik oszlopba tetszenek nézni, a 12. fejezet 16. versében mi már egy földről olvastunk. Tehát a 12. fejezet 16. verse azt mondja: de segítségül lőn a föld az asszonynak, és megnyitotta a föld az ő száját, és elnyelte a folyóvizet, amelyet a sárkány az ő szájából bocsátott. Ugye a sárkány a Bibliában mindig Sátán jelképe. A tiszta asszony mindig az igazi egyház jelképe. Hogy a középkoron keresztül az igazi keresztényeket üldözték, a Bibliához hűséges embereket eretneknek nyilvánították és üldözték, és a középkor végén sem lanyhult ez az üldözés. Európát el kellett, hogy hagyják, csapatostul el kellett, hogy hagyják azok a keresztények, akiket egy másik föld fogadott be, egy másik kontinens fogadott be. Itt a 12. fejezet 16. versében van szó először egy olyan földről, amely megnyitotta a föld az ő száját, elnyelte a folyóvizet, melyel ugye sárkány el akarta borítani az asszonyt, meg akarta ölni az asszonyt. Tehát egy föld felfedezése, egy földnek a váratlan és meglepetésszerű felfedezése, ami 1492-ben, mint tudjuk, Amerika felfedezése is, hát ez valóban regényes történet, hogy Kolumbusz mit keresett és mit talált, mert ugye ő Indiába akart menni, és új indiáknak nevezte Amerikát, és 1492-től a történetbe belép egy újabb földrész, és ennek az újabb földrésznek a története nagyon vázlatosan akkor kezd egyre nagyobb jelentőségre jutni, amikor a 17. században, tehát az 1600-as évek elején, ha már nem csak a Róma által, de a protestánsok által is üldözött keresztényeket, ez a föld fogadja be, például a hollandiai, angliai, hiszen Amerika földjére a 17. század elején puritánok léptek, nagy részben protestánsok léptek, hiszen nem csak a középkori egyház üldözte akkor már a másként gondolkodó embereket, de üldözni kezdték már a protestáns államegyházakká vált intézmények is. Tehát Európában a 16.-17. század valóban félelmetes időszak volt. Csak a 16. században Franciaországban 30 vallásháború tört ki, ekkor volt a Szent Bertalan éjszaka, és a 17. században pedig hát a legszabadabb európai államokban, Hollandiában és Angliában is nagyon kemény protestáns üldözéseket foganatosított az ott levő kálvinista egyház.
És ezért az úgynevezett zarándok atyák, mind a mai napig így nevezik, a zarándok atyák, akik kimentek Amerikába, ugye az Egyesült Államoknak a legnagyobb ünnepe november végén éppen a zarándok atyáknak az ünnepe, akik megalapították a mai értelembe vett polgári demokratikus Amerikát, és ahogy haladunk előre a történelemben, látjuk, hogy ebből a földből, ami befogadta az európai üldözötteket, feljön, még egy kis pontosítás, ez a feljön, ez szó szerint talán így lehetne fordítani, hogy felnövekszik. Tehát itt egy organikus növekedésről van szó. Nem arról van szó, mint a tengerből feljövő fenevadnál, hogy nagy vihar van, háború van, más népeket leigáz. Nem arról van szó, mint a mélységből feljövő fenevadnál, hogy egy démoni erők felszínre dobnak egy hatalmat, ugye az ateizmust, hanem Amerika a saját maga munkájának köszönhette azt, hogy a történelem élvonalába került. Ugye az Egyesült Államok mind a mai napig a történészek számára egy óriási rejtély, hogy lehet az, hogy 200-300 év alatt egy állam többre jutott, mint Európa 1700 év alatt. Hát nagyon egyszerű a megoldás, ugye erre már nagyon sokan rájöttek, a mi bölöni farkas Sándorunk is, aki elment Amerikába, hogy tanulmányozza az amerikai demokráciát, vagy a francia Alexis de Tocqueville is, aki egy vaskos könyvet írt, itt is biztos megvan a könyvtárban az a cím, hogy az amerikai demokrácia. Mindenki arra megoldásra jutott, hogy Amerika azért tudott 200-300 év alatt többet elérni, mint Európa, mert Amerika történetében nem volt középkor. Amerika tiszteletben tartotta az emberek szabadságjogait, tehát a szabad gondolkozást, a lelkiismereti szabadságot, a véleményszabadságot, a szólásszabadságot, a sajtószabadságot, a vallásszabadságot. Tehát Amerika földjén senkinek nem kellett rettegni attól, hogy ő katolikus, vagy protestáns, vagy zsidó. Amerika mindenki számára biztosította az emberhez méltó, hát emberi feltételeket. Ez az egyik titka annak, hogy Amerika 200-300 év alatt többet elért, mint Európa 1700 év alatt. De a másik titok is eléggé kézzelfogható, sőt mondhatnám az a materiálisabb és kézzelfogható titok, hogy Amerikában, aki dolgozott, az megkapta a méltó munkabérét. Mind a mai napig az amerikai munkabérek a mi munkabéreinkhez képest, hiszen önök is tudhatják, innen Magyarországról is sokan nem Ausztriába, vagy Németországba, vagy Franciaországba mennek ki dolgozni, hanem átrepülik az óceánt, és elmennek Amerikába, hát kb. 10-szeresét kapják az emberek ugyanazért a munkáért, mint amit itt végeznek. Tehát Amerika ennek köszönhette azt, hogy a világ élvonalába kerül, a 19.-20. században, már a 20. században a világot meghatározó tényező, jelen pillanatban pedig a világnak az egyedüli nagyhatalma, ahogy különböző kiadványok, így a proféciák alapján is készült kiadványok így sejtetik, Amerika a proféciák szuperhatalmát. Igen, erről van szó. Az Amerikai Egyesült Államok az a hatalom, amely organikus fejlődéssel a földből jött ki, és bárányhoz hasonló, tehát úgy tűnik, mintha valóban az igazi keresztény elvek szerint épült volna fel, de a profécia már itt a 11. versben arra hívja fel a figyelmünket, hogy Amerika súlyosan el fog torzulni, és csak úgy tűnik, hogy hasonló a bárányhoz, de a valóságban úgy szól, mint a sárkány. Akik végigkövették Jelenések könyve sorozatunkat, tetszenek tudni, hogy Jelenések könyvében csak jelképek vannak, tehát itt igaz a baudelaire-i mondás, hogy jelképek erdején visszállt az ember útja, de hát egyszerű jelképek nem, mert a bárány mindig Krisztus jelképe, a sárkány pedig mindig Sátán jelképe. Amerika nagyon szépnek néz ki, és úgy tűnik, mintha tényleg a világ polgári demokráciájának az őre lenne, hogy ma nevezi magát, de lényegileg Amerika a pénz kíméletlen diktatúrájának a kezében levő iszonyatosan erőszakos és agresszív hatalom, ami a föld irányítását egy kézbe fogja, tulajdonképpen dirigál a földnek, és azt akarja, hogy mindenki azt tegye, amit ő mond. A bárányhoz hasonló, de úgy szól, mint a sárkány. Tehát félelmetes, hogy a Biblia egy vers segítségével évszázadokat csak így marokra fog, és azt mondja,
íme itt van a történelem végső hatalma, szépen kezdődött a történelem, hogy látjuk a 12. fejezet végén, befogadja az európai üldözötteket, azok ott kifejlesztenek egy emberhez méltó demokratikus világrendet, de ez eltorzul, és a történelem előrehaladásával odáig torzul, hogy a bárány látszata alatt tulajdonképpen a sárkány hatalmát láthatjuk. Minek köszönhető Amerika eltorzulása? Előbb ugye Amerika pozitív dolgairól beszéltem. Most nem kell különösképpen részleteznem azt, hogy Amerika ma milyen hatalom. És hát egyáltalán mi származik Amerikából? Ugye fogcsikorgatva mondják itt Magyarország, mi származik? A csomó zűrzavaros eszmei tanítás, a kíméletlen anyagiasságon alapuló üzleti szellem, az a kultúra, ami olyan silány, hogy kulturálatlanságnak se nevezhető, valami olyan felszínes pénzen, üzleten, kábítószer és szex piacon alapuló, hát egy világgonoszság, hogy lehetne másképp nevezni, de hát miért, hogy ennyire eltorzult? Minek köszönhetően torzult el? 12. fejezet, 17. és 18. verse erre is megadta a feleletet, mert itt azt olvastuk, hogy megharagudott azért a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél volt a Jézus Krisztus bizonyságtétele, és állt a tengernek fövenyére. Tehát Sátán látta azt, hogy a 17. 18. században nem tud mit kezdeni Amerikával. Majd a vetítés során mutatok néhány képet arról, hogy tényleg Amerika hogy halad előre. Egyébként a Bibliára ott kezdtek esküdni az elnökök, ugye megmaradt és le is vetítem majd az első amerikai elnöknek, George Washingtonnak is, ugye a Bibliára tett esküt, a lelkiismeretre és a bibliai erkölcsre. Hát ahhoz képest 230 év telt el a történelemben. Hogy torzult el ennyire Amerika? Kedves hallgatók, itt megadja a választ a Biblia, hogy Sátán soha nem nyugszik, és soha nem tart szünetet és szabadságot. Ő nézi az egyes emberek életében is, hogy aki mondjuk erkölcsös ember, vagy derék ember, de nézi, hogy hol van a gyenge pontja, és adandó alkalommal hol lehet kihasználni azt az embert. Ugyanúgy nézi az államok a történelmi nagyhatalmak esetében is, hogy hol lehet valahogy kisiklatni azt a közösséget. Hát én ezt nem akarom önöknek nyomon követni, csak egy mondatot mondanék. Azt hiszem, olyan mondatot próbálok találni, amiben senki nem tud belekötni, amire mindannyian önök is azt mondják, hogy igen, ez így van. Ezt így szoktam mondani, hogy Amerika a munka és a tisztességes dolgozás munka hazájából a gátlástalan pénzhajhászás hazája lett. És Amerikából a szabadság hazájából a legvégletesebb szabadosság hazája lett. Bele lehet kötni? Szemünk előtt zajlódott le az elmúlt évtizedekben, hogy Amerikában a munkaszeretetből tulajdonképpen a hihetetlen és sokszor erkölcstelen meggazdagodás félelmetes hazája lett, és a szabadság most már csak karikatúra, hiszen szabadság az, hogy gyerekek lelőhetik egymást vagy a tanárokat az iskolában. Szabadság az, hogy azt tesznek az emberek, amit akarnak, hogy nem tény melegek felvonulása minden héten. Szabadság az, amit Amerikában megengednek maguknak a televíziós showműsorokon keresztül, amiket buzgón importálnak keletre is, mifelénk is, hogy tulajdonképpen emberhez méltó dolgokat láttatnak, és emberhez méltatlan dolgokról gondolkodtatnak. Ez félelmetes kérdés. Hoztam magammal egy kis szemléltető dolgot. Tetszenek látni, hogy mi van a kezemben. Ez fél kiló dió. Dollárba átszámítva ki tudná megmondani, mennyi ennek az értéke? Mennyiért tetszenek vásárolni itt a diót, Tatán? 1000 forint mondjuk? 1500, jó. Tehát akkor ez 250 forinttal számolva, ez, ha fél kiló, az 3 dollár, ugye?
Tehát 3 dollár tartok a kezembe. Hát ha 1 kiló lenne 6 dollár. Ez fél kiló. Tehát ez mondjuk egy 3 dollár tartok a kezemben. Hogy lehetne ebből 150 dollárt csinálni? Tehát mondom 3 dollár, ebből az 50-szeresét hogy lehetne csinálni? Egyszerű. Nem dióval kell ezt a csomagot megtölteni, el kell menni Afganisztánba, és ezt meg kell tölteni kábítószerrel. Az amerikaiak a táliboktól 300 dollárért vásárolják a kábítószer kilóját. Több ezer tonna mértékben. Tehát amiket mi velünk bemutatnak, hogy most 5 kilót, vagy 20 kilót, vagy 50 kilót, hát ugyebár nem a cipősarokban szokták ezeket átvinni, ezeket az illegális dolgokat legalizált állami támogatással viszik keletről nyugatra. Tehát ez itt 3 dollár a kezemben, de ez már is 150 dollárral lesz egyenlő, hogyha nem diót tartok a kezemben, hanem kábítószert. Tessenek megjegyezni, egy egyszerű számadat, 300 dollár ott Afganisztánban 1 kiló kábítószer, Afganisztánban, amikor átviszik az Egyesült Államokba, az 10.000 dollár lesz. Az hányszorosa a 300-nak? Az hányszorosa? Ez már 30-szorosa? Hány? Tehát 300 dollár 1 kiló, és 10.000 dollár ott Amerikában, az 30-szorosa? Előbb 50-szeres volt, 30, az most 80-szoros, tehát mondjuk a diót meg lehet tenni, ugye alapvető dolgok vannak benne. Kábítószerrel is lehet élni, csak hát az tönkre teszi az ember gyerekkortól fogva. Emberhez méltatlan szintre süllyeszti a gyerekeket. Most tessenek meggondolni, hogy az Amerikai Egyesült Államok kezében van az egész világ kábítószerkereskedelme, nagy részben az olajkereskedelme, és még folytathatnám tovább a sort. Csodálkozunk a háborúkon? A háborúk nem azért zajlanak, mert az ideológia, amit mondanak, az igaz lenne. A háborúk azért zajlanak, hogy ne diót exportáljunk, hanem kábítószert vagy olajat, és annak meglegyen az ára. Az első iraki háború előtt ugye az olajnak X dollár volt a hordonkénti ára, azután körülbelül 3-szorosára emelkedett. Aztán többszörösére emelkedett. Tehát a világ sajnos most nem arról szól, hogy tisztességes munkával, nem arról szól, hogy emberhez méltó szabadságjogokkal, hanem arról szól, hogy lopással, csalással, kereskedéssel, embereket tönkretevő biznisszel, mert ha még diót vagy mézet csempésznének, jaj, de szép világ lenne. Na de kábítószerrel üzletelnek, fegyverrel üzletelnek, olajjal üzletelnek, és ez eredményezi ma azt, hogy Amerikával senki nem bírja a versenyt, lényegileg az Amerikai Egyesült Államok a kis zsebébe bele tudja tenni az egész világot. Még amikor egyetemista voltam a 70-es években, tehát már 30 évvel ezelőtt, olvastam egy tanulmányt, egy angol közgazdász nyilatkozta azt, hogyha ő 2 évig szabadságra menne, és csak az Egyesült Államok erőfölényével foglalkozna, ez 30 évvel ezelőtt mondta, 2 év alatt se tudná felmérni azt, hogy Amerika mennyire előre van Nyugat-Európához képest. Annyira van előre, hogy a mi hátrányunk Nyugat-Európához képest ebben a perspektívában nem is látszik. Tehát, hogy csak úgy modelláljam egy kicsit a dolgokat, mert itt ugye billió, trillió, stb. Dollárokról van szó. Tehát félelmetes dolog, amit a Biblia mond a földből feljövő fenevadról, és ha azt mondja a Biblia, hogy fenevad, ha azt mondja, hogy becsapáson és ámításon alapszik a hatalma, hogy olyan, mint a bárány, de úgy szól, mint a sárkány, akkor azt hiszem, hogy ennél tökéletesebben nem lehet összefoglalni azt, hogy ma a világot mi vezeti. Ugye mi már, akik tanulmányoztuk Jelenések könyvének azokat a fejezeteit, ahol 2 idői kijelentés is volt az arab-iszlám hegemóniáról. Mi tudhatjuk azt, hogy az arab-török-iszlám hegemónia
elkezdődik a 13. századtól, tart a 19. század elejéig, de lejár a történelmi időszaka. Ma az iszlámtól nincs mit félni, az iszlám a semmi Amerikához képest. Az, hogy terrorizmus van, ez nagyon fájdalmas jelenség, én azt nem kívánom védeni, hiszen a terrorizmus erőszakon alapul és embergyilkoláson. Csak azt akarnám mondani, hogy a sárkánynak ugyanolyan eszköze a terrorizmus, mint hogy nagyobb eszköze a földből feljövő fenevad. Az egyik kezével ezt ajánlja, a másik kezével azt ajánlja, és az emberek úgy gondolják, hogy a kettő között van alternatíva. Ez nem alternatíva, ez a két dolog. Az arab terrorizmus és az amerikai hegemónia, ez ugyanabba a zsákutcába tartozó két jelenség. E között nem alternatíva van, hanem cinkos összejátszás van. Az alternatíva az mindig a jó és a rossz között van. Itt nem lehet azt mondani, csak a mai amerikai elnök mondja azt, hogy ő az igaz és a jó, és a másik a gonosz. Bibliai szempontból mind a kettő gonosz. Van ilyen, hogy mind a kettő gonosz. Az egyik a kisebb gonosz, a másik a nagyobb gonosz. De ne tessenek azt gondolni, hogy Amerikának a katonai vagy politikai erejét állítja a középpontba a Biblia. Amerikáról olyan dolgot mond itt ki a Szentírás, amit most még nagyon kevés ember lát, csak az látja a jövőt, a holnapot és holnap utánt, aki a következő verseknek hinni fog. Mert Amerikának nem elsősorban a katonai és a politikai hatalma lesz a föld történelmére nézve végzetes, hanem az, ami most ezután jön a proféciában. Megint olvassuk együtt, 12. verstől. És az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte, és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, amelynek halálos sebe meggyógyult. És nagy jeleket tesz annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre az emberek láttára. És elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, melyek adattak néki, hogy cselekedje a fenevad előtt, azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, aki fegyverrel megsebesítetett, de megelevenedett. És adatot néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt művelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy homlokukra bélyeget tegyenek, és hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Itt van a bölcsesség. Akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát, mert emberi szám. És annak száma 666. Mint tetszenek látni, egy verset magyaráztam, a 11. verset, amiután jön 7 vers. És ez a 7 vers miről szól? Arról, hogy Amerika, mondom még egyszer, nem elsősorban katonailag és politikailag lehengerlő hatalom, hanem vallási kérdésekben lesz meghatározó hatalom, hogy az egész világra egy bizonyos fajta vallásosságot kezd majd rá erőltetni. Ugye arról olvastam itt, hogy ez a fenevad a tengerből feljövő fenevaddal köt majd szövetséget. És az egész világra azt a fajta vallásosságot kívánja majd ráerőszakolni, ami a tengerből feljövő fenevad vallásossága. És aki ezt nem fogadja el, azokat különböző szankciókkal fogja sújtani, egyrészt gazdaságilag próbálja majd lehetetlenné tenni, ezt olvastam a 16. és 17. versekben, de emellett pedig az egész világot olyan hitetés hálójába fogja belevinni, tessenek megnézni, hogy

Miről van itt szó? Tehát még egyszer mondom, ma az Egyesült Államoknak a rettenetes nagy politikai és katonai túlerejét tapasztalja a világ. Tehát tessenek meggondolni, hogy az életben nem mindig a fizikai erő a legnagyobb erő. Van az ámításnak, a becsapásnak finomabb és megfoghatatlanabb jellege, amivel embereket el lehet szédíteni és el lehet bolondítani, és Amerika földje az utóbbi 100-150 évben valóban olyan jelenségeket mutat fel, hogy a vallások megélénkülése és a torza hamis vallások megélénkülése megint csak egy speciálisan amerikai találmány. Mert a vetítés során is utalok rá, tessenek meggondolni, hogy 1848-49, amikor mi magyarok ugye benne vagyunk a mi szabadságharcunkban, és hát a mi történelmünknek ebben a nagyon szép részében, Amerikában megjelenik egy olyan vallás, ami mára az egyik legnagyobb befolyású vallássá nőtte ki magát. Egy család beköltözik egy házba, kopogtatásokat hall, ők is visszakopogtatnak, lesötétítik aztán a ház bizonyos termeit, elővesznek üvegpoharakat, médiumok lesznek a Fox testvérek, és elkezdik a poharakat táncoltatni, és az utóbbi 150 évben a világot egyre inkább befolyásoló tömegvallás és gyűjtővallás a spiritizmus. Amerikából indult ki. Ma Németországban körülbelül 200 ezer spiritista médium van, és Magyarországon is orvosoktól, ügyvédektől a gimnazistákig, hogy járom az országot, kétségbe esve kérdezik a szülők és a tanárok, hogy mit tegyünk, mert hát ilyen alkalmakra surrannak el felnőttek és gyerekek egyaránt. Ugye a spiritizmus horror jelenségei vonzzák az embereket meg, hogy szellemekkel lehet kapcsolatot találni. És spiritizmus például a transzcendentális meditáció, mondom, ez egy gyűjtővallás. Spiritizmus az agykontroll. Spiritizmus a szientológia. Spiritizmus mindazok a technikák, amelyek az agy különböző energiáiról, a jobb és bal félteke bizonyos képességeiről szólnak, és ezeket akarják kifejleszteni. Spiritizmus az összes bioenergiai rendszer, ami azt mondja, hogy különleges képességeid vannak, ezeket ki kell használni, és ezeket más emberek javára fel kell használni. A spiritizmus egyik alfaja a radiesteziológia, a kozmikus jelenségek, az UFO kultusz és a többi, ezek mind Amerikából jöttek ki, és másfél évszázad alatt az egész világot beterítik az ámítás és a csalás mákonyával. Tessenek eldönteni, hogy a politika vagy a fegyverek a nagyobb veszély, vagy pedig az, hogy a gyerekektől az aggasztjánokig valami olyan élményeket, tapasztalatokat, érzéseket kínálnak föl az embereknek, amelyek csalhatatlanul magukon viselik a sárkánynak a jellegzetességét, tehát démoni jelenségek. Jelen pillanatban a középkori vallás, babonaság, az ateista teljesen szekularizált és materializálódó anyagiasság, és Amerika, amely egyesíti ezeket a jelenségeket, lényegileg, ha most lenne komoly szellemtörténeti iskola, akkor azt mondhatná, hogy ennek a csapdájában vergődik az egész világ. A hitet és a becsapás az ámítás csapdájában. Ezen alapszik a reklám, ilyen illúziót kelt a televízió és a film és a többiek. Tehát az emberek tudatát bombázzák, hogy az emberek gondolkodását lehessen átállítani, és úgy tetszik, hogy Amerika nagyon szépen átállította az emberek gondolkodását, amit a Szovjetunió soha nem ért el se 60, se 70 év alatt, hogy bizonyos ideológiai dolgokra megnyerjen embereket, az a pénzen, a hiszékenységen alapuló Amerika néhány évtized alatt, lényegében az elmúlt másfél évtized alatt amerikanizálta az egész világot, és egy bizonyos fajta vallás szövetségében az egész világra egy bizonyos kultúrát, vagy kultúrálatlanságot, vallásosságot, vagy éppen vallástalanságot, a szavaknak különös jelentőségük lehet akar ráerőltetni. Szeretném arra is fölhívni a figyelmet,

hogy ugye már az elmúlt alkalommal szó volt róla, hogy mit is jelképez a tengerből feljövő fenevad. A tengerből feljövő fenevadat maga Jézus Krisztus azonosította Máté evangélium a 24. fejezet 15. versében. Ezt jó megjegyezni. Ugye a dánieli profétikus állatjelképekből a négyből hármat maga Dániel könyve azonosít, tehát Babilóniát a 2. fejezet 38. verse, a Médó-Perzsiát a 8. fejezet 20. verse, Görögországot a 8. fejezet 21. verse, ez Dániel könyvében van. A negyedik hatalmat nem azonosítja, Jézus Krisztus azonosítja a tengerből feljövő fenevadat Rómával. Tehát a nagy történelmi hatalmaknak a jelképei, oroszlán a jelképe Babilóniának, medve a jelképe Médó-Perzsiának, Párduc a jelképe a Nagy Sándori Görögországnak, és a tengerből feljövő fenevadnak, azért nem jön az oroszlán, a medve, a Párduc után egy újabb állat, mert jelzi, hogy Róma abban fog jeleskedni, hogy az összes elnyomó rendszernek az eszközét egyesíteni fogja. Tehát ezért nem jön egy negyedik névvel nevezhető állat, hogy oroszlán, medve, párduc, még nem víziló jön ezután, vagy bármi más állat, hanem fenevad, csak így mondja, hogy fenevad, egy iszonyatos vadállat, mert az ókori pogány Róma volt az, ami az összes addigi elnyomó gépezetet egyesítette, katonailag, diplomáciailag, politikailag, jogilag, vallásilag, mindenféle szempontból Róma kerül a történelem élvonalába, és Róma hatalma nem szűnik meg a végső időkig. Róma hatalmáról elmondja a Biblia, hogy van egy ókori szakasza, ez a császári Róma, a pogány Róma, van egy középkori szakasza, ugyanabban a Rómában egy egyházi Róma. Az elmúlt alkalommal olvashattuk, hogy halálos sebet fog kapni, ugye 1798-ban, amikor a francia köztársaság csapatai Rómába bevonulnak és trónfosztják a római pápát. Mindenki azt hiszi, hogy vége van a pápasság intézményének, de a halálos seb begyógyul, és azt olvastuk a 13. fejezetben, tessenek azért visszanézni, a 13. fejezetben olvashattuk azt, hogy a halálos sebbel megsebesítetett a 3. versben, de az ő halálos sebe meggyógyult, és csodálván az egész föld követte a fenevadat. Tehát ezt már a 13. fejezet 3. verse is mondja, hogy óriási vallási megélénkülés lesz, és Róma egyházi hatalma újra a világ élvonalába fog kerülni, és most a mostani témánkban ehhez hozzátehetjük azt, hogy Amerika segítségével. És ebben, ha valaki azt mondja, hogy elment az eszem, hogy ilyet állítok, hiszen hogy lehet az, hogy hát Amerika végül is protestáns gyökerekre tekinthet vissza? Hogy lehet az, hogy a katolikus Róma és a protestáns Amerika fog szövetségre lépni? Hát ez olyan, mint a tűz és a víz. De ez nem egészen így van. A Biblia elmondja azt, hogy a protestantizmus sokszorosan eltorzul a 16. századtól fogva. Ezt már Jézus itt jelezte az 5. a szárdiszi gyülekezeti levélben, amikor azt mondja a protestantizmusra, hogy az a neved, hogy élsz, de halott vagy. Döbbenetes dolog, fél mondat. Az a neved, hogy élsz, de halott vagy. Nem találtam a cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Elindul a reformáció, de megáll. Reformációt nem viszik tovább, és a protestantizmus eltorzul, tulajdonképpen annyira eltorzul, hogy rá se lehet ismerni, például Magyarországon se lehet ráismerni, már a 19. században a református vallást nálunk úgy nevezik, hogy magyar vallás. A magyarkodással lesz azonos. Elveszíti a lelki-szellemi tartalmát, politikai színezete lesz a protestantizmusnak. A protestáns egyházak nagyon gyorsan eltorzultak. Miért? Mert a nagy világosságot nem követték, és aki nem fejlődik, az csak visszafejlődhet. A protestantizmus már nem olyan, mint Luther korában volt. Tehát amikor én azt mondom, illetve nem én mondom, a Biblia mondja, hogy Róma a tengerből feljő fenevad, képét csinálja meg a protestáns Amerika, ezzel egyáltalán nem mond semmiféle megrendítő dolgot,
ez most a szemünk láttára így következik be, hiszen a protestantizmus, mint olyan lelki-szellemi irányzat meghalt. Nincs, nem létezik. A Bibliát nem képviseli, a proféciákat nem képviseli, döbbenetes sötétségben, vakságban létezik a protestantizmus, tulajdonképpen két politikai erő szövetsége lesz. Egyrészt, tehát ezt szeretném figyelembe ajánlani, másrészt. A tengerből feljövő fenevadnak mindig is az volt a taktikája, hogy a legerősebb világi hatalom szövetségét kívánta megnyerni. Tessenek meggondolni. A Róma abban a pillanatban, hogy vége van a császárkornak, ugye 476-ban, időszámításunk szerint 476-ban a nyugat-római birodalom elbukik. De utána a nyugat-római birodalom romjain Róma tovább él, és a tovább élő Róma már a 8. században az egyházi Róma kinek a szövetségét keresi? Az akkor legerősebb európai nemzetét, ezek a frankok voltak. Kialakul a Róma-Párizs tengely, és meghatározza a világ fejlődését 8. századtól fogva, például 800-ban, a 9. század legelején császára is koronázza a pápa Nagy Károlyt, egész Európa császárává teszi azt a Nagy Károlyt, aki tulajdonképpen csak egy francia király, és ott van még Konstantinápolyban a kelet-római császár. De Róma azt mondja, hogy Konstantinápoly napja leáldozik, nem érdekes, én majd megmondom, hogy Európát kivezeti, mert aki Európát vezeti, az fogja az én hatalmamat is alátámasztani, tehát az úgynevezett trón és oltár szövetsége, az egyházi és világi hatalom szövetsége 8. századtól fogva a francia Róma tengely kezébe megy át. Aztán a franciák történelme rövid másfél évszázad múlva más irányt vesz, akkor a 9. században, majd erről is mutatok képet, van egy döbbenetes olajfestményem arról az időszakról, amikor mi magyarok bejöttünk Európába. Milyen Európa várt bennünket? Éppen Rómában egy hullazsinat volt. Az azelőtti pápát kihantolták, föltették egy trónra, és a hullára elkezdtek vádakat szórni, majd földarabolták, és a Tiberizbe szórták. Ilyen kultúrált Európa vár bennünket. Körülbelül, mint ami a mostan is. Most milyen kultúrált Európa vár bennünket? A homoszexualitás, leszbikusság, csalás, lopás, stb. Európája? Illetve Európai Uniónak nevezett szervezete? A 9. században a franciák után melyik volt a legerősebb európai hatalom? Hát a németek. Akkor kialakult a Róma-Németség tengely, kialakult a német-római császárság, ami tulajdonképpen formálisan az első világháborúig megmaradt. És most melyik a világ legerősebb hatalma? Most miért nem a frankokkal köt szövetséget, miért nem Franciaországgal, miért nem Németországgal? Hát, hogyha ők lennének a legerősebbek, ővelük kötne szövetséget. Egy olyan egyházi hatalom, amely azt állítja önmagáról, hogy ő a világura, mert Krisztus őt nevezte ki helytartójának, nyilvánvaló, hogy a legerősebb politikai hatalomnak a szövetségét keresi. Ma a legerősebb politikai hatalom, akárhogy is vesszük, jobbról, balról megvizsgáljuk, az az Egyesült Államok. Ezért, ha a Biblia kimond ilyen dolgokat, ne döbbenjünk meg, mint az akadémián régi akadémikus és professzor társaim, amikor én a 80-as évek elején ezt elmondtam nekik, azt mondták, hogy én meghibbantam, mert hát itt vannak az oroszokról kellene beszélni, hogy milyen nagy veszélyt jelentenek az oroszok, mondtam, az oroszok nem sokáig lesznek a történelem vezető erői között. Egyszerűen azt mondták, hogy ha valaki azt állítja, hogy itt egy katolikus hatalom és egy protestáns hatalom összefog, annak elment az esze. Kérem, 20 év nem kell hozzá, itt van a szemünk láttára, fog bekövetkezni. Tessenek figyelni a Bibliára, és tessenek figyelni az eseményekre. Látszólag még nem következett be, de a valóságban sok minden ebből bekövetkezett már. Például, hogy most Kelet-Európában ilyen időket érünk, ez is többek között a Washington Róma tengelynek köszönhető. Ugye, amikor voltak a kelet-európai rendszerváltozások, tehát a 80-as évek végi nagy átalakulások,
régen elnök kormányzása idején nagyon sok újság megszellőztette, hogy Amerika Rómán keresztül először Lengyelországban, ugye a szolidaritás által ütött testet Kelet-Európa falán, aztán átterjedt a tűz Csehországra, Magyarországra, aztán a kis kelet-európai államok, a Szovjetuniót is belesodorták a felbomlásba. Tehát már akkor is működött, és ma egyre inkább működni fog. Minden esetre a Biblia ezt mondja, és még valaki mondta ezt 130 évvel ezelőtt ennek a könyvnek a szerzője. Tehát, hogy nem önkényes bibliai értelmezés, tessenek elolvasni ezt a könyvet, az 1880-as évek elején kezdte írni Ellen Gould White, és 1888-ban jelent meg először ez a könyv, amelyben egy külön fejezet szól arról, hogy az Egyesült Államok hogyan torzul el, hogyan adja fel majd a vallásszabadságot hirdető eszmét, és hogyan lesz egy világ vallási diktatúrájának a kézben tartója. Mondom, ezt még egyelőre így nem látjuk, most még csak azt látjuk, hogy katonailag vagy politikailag került egy kézbe a világ, de innen már nagyon kis lépés az, hogy ez a világ eszmeileg, lelkileg is egy olyan diktatórikus irányítás kezébe kerüljön, amire minden lehetőség adva van az Egyesült Államok esetében. És hogy valaki félre ne értse, és világosan lássa ezt a dolgot, itt Jézus Krisztus, hiszen az ő kijelentése a Jelenések könyve, itt mondja ki ezt a 666 kijelentést. A 18. versben, ha valaki meg akarja érteni a 666-ot, tessenek csak belenézni, hogy mit is jelent ez a 666. A 18. vers így kezdődik, itt van a bölcsesség. Tehát aki bölcs és valóságnak megfelelő látásmódhoz akar jutni, figyeljen most ide. Itt van a bölcsesség. Akinek értelme van, tehát megint csak egy nagyon erős hangsúlyozás, hogy akinek értelme van, kis levegőt engedjek be, hogy sokan vagyunk és elhasználódik. Izgalmas dolgok jönnek, és ez levegő kell. Tehát a 666, a 666-ról ugye milyen egyszerűen mondja, hogy itt van a bölcsesség, akinek értelme van. Elég súlyos kifejezések, úgyhogy tényleg úgy övezzük fel magunkat, hogy ezt a 666-ot könnyűszerrel azonosítani lehet, hogy itt miről van szó. Nem kell se kabbala iskolába, se számmisztikai tanfolyamokra beiratkoznunk, ezt rögtön meg fogjuk érteni, ha egy kicsit gondolkodunk. Itt van a bölcsesség, akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát, szó szerint adja össze. Ugye a régi ókori nyelvekben, a héberben, görögben, latinban a betűknek számértékük is volt. Tehát egyszerűen össze kell adni a számértékét, de minek a számértékét? Azt mondja, mert emberi szám. Ezen azt érti, hogy itt egy olyan hatalomról van szó a tengerből feljövő fenevad esetében, nek meg kell, hogy találjuk, hogy önmagát minek nevezi, és azon a nyelven minek nevezi, amit ő hivatalosan használ. Tehát itt gúnynévről nem lehet szó, nem arról van szó, hogy valaki ezt a nevet ráaggatja, vagy ezzel csúfolja, hanem ez a hatalom, amivel magát megnevezi, és ami az ő hivatalos nyelve. Rómának mind a mai napig a hivatalos nyelve a latin. Egy latin kifejezéssel van dolgunk, amellyel a tengerből feljövő fenevad nevezi magát. A tengerből feljövő fenevad, mióta létezik a történelemben, tehát a IV. Századtól fogva, mindig is azt mondta önmagáról, hogy ő Isten fiának, tehát Krisztusnak helytartója. Ez nem gúnynév, ezt nem a protestánsok aggatták rá. A római egyház így nevezi önmagát, hogy ő Isten fiának, Krisztusnak helytartója. Ez a saját nyelvén vikárius, ez a helytartó, vikárius, filii, dei, Isten fiának helytartója.
nem gúnynév, mondom, egy saját magát így nevezi, Vicarius Filii Dei. A legegyszerűbb matematikai műveletre van szükség, és megkapjuk a 666-ot. Mi a legegyszerűbb matematikai művet? Mondja is, hogy adja össze, összeadás. A V az 5-öt jelent, az I az 1-et, a C az 100-at, A-nak nincs értéke, R-nek nincs értéke, I az 1-et, az U a latinban V, az szintén 5-öt, az S a semmi, F semmi, I 1, L 50, I 1, I 1, D 500, E semmi, I 1. Tehát van nekünk egyszer 500-unk, van egyszer 100-unk, a C az 600, van egyszer 50-ünk, az L, az 650, van két V, ez 660, és van Vicarius Filii Dei 6, ez 666. Le fogom ezt is majd vetíteni. 1612-ben egy irodalomtörténész, hazabeszélek, tudom, egy irodalomtörténész és tanár, egy bizonyos Andreas Helwig nevű német tudós pontosan megírta az Antikrisztus Románus című művében, hogy itt Jézus Krisztus a lehető legegyszerűbb kódot alkalmazza. Mert egy olyan hatalmat jelöl meg, amely saját magát nevezi így, a saját maga nyelvén, és a legegyszerűbb összeadással kijön a 666. Ha föltetszenek nyitni egy, mondjuk egy katolikus Bibliát, ott a 666-ot például Néróra alkalmazza. Azt mondja, hogy a 666-tal Jézus Krisztus János apostolnak Néró császárt mutatta be. Hát rögtön lelepleződik, hogy ez a magyarázat miért tarthatatlan. Hát először is azért, mert ugye a magyarázat szerint Néró nevei, tehát a Nérónak a latin nevének nincs számértéke, se az N-nek, se a E-nek, se az R-nek, se az O-nak. Ha átírom görögre a nevét, az Nerón lesz, és az valóban 660, de miért írjam át én egy római császár nevét görögre? És hol van Néró, aki az első század közepén élt, a történelemben, ugye olvastunk már 1260 éves jövendőlésről, és a többi, és a többi. Tehát ez csak azokkal lehet elhitetni, hogy itt Néróról van szó, akik nem néznek utána egy lépésben sem annak, amit a Biblia itt felsorol, mint érvet. Mások, nem tudom én, Napóleonnal, meg Mussolinivel, meg Hitlerrel akarták ezt a 666-ot azonosítani, és a legutóbbi 10 évben nagyon sok könyvet látok ezzel kapcsolatban, hogy nagy öles betűkkel, hogy 666 a mikrocsippek világától mindent belekevernek ebbe a 666-ba. A Bibliában teljesen nyilvánvaló, hogy mi a tengerből feljő fenevad, akkor is, hogyha nem mondaná a 666-ot. Eddig már vagy 30 dolgot elmondott a tengerből feljő fenevadra. De hogy valaki nehogy azt higgye, hogy tévedünk, vagy hogy ezt beleerőltetjük, itt, amikor a történelem végén két hatalom, a legerősebb egyházi hatalom, amely halálos sebet kapott, de visszanyeri a hatalmat, és ma a világon a legnagyobb tekintélyű vallási hatalom a római pápaság. Milliókat gyűjt össze a pápa, ha megjelenik valahol. Hol tud ilyet, hol tud ekkora tömegeket összegyűjteni egy valaki is a világon? Senki. A világnak a legerősebb egyházi hatalma a római pápaság. A világnak a legerősebb politikai hatalma az Egyesült Államok. És most jött el annak a történelmi ideje, éppen a szemünk előtt játszódik le, hogy ez a két hatalom szövetségre fog lépni. És ennek a két hatalomnak a szövetségéből torkolik bele a végső eseményekbe, ami azért fogja kiváltani Jézus Krisztus második eljövetelét, mert a legerőteljesebb lelkiismereti kényszer és az ezzel párosuló legerőteljesebb üldözés veszi a kezdetét, hogy aki ezzel a politikai vallási szövetséggel és tanításaival nem ért egyet, hát itt olvastuk,
hogy akik ezt nem fogadják el, a 15. vers végén ezt mondja, akik nem imádják a fenevad képét, ugye itt az eikón hasonmás görög kifejezés szerepel, azok megölessenek. Egyfajta vallásosságba, egyfajta szellemi karámba igyekszik a világot belesodorni ez a két hatalom. És ez fogja kiváltani azt a szabadítást, azt a közbejövetelt, amiről majd Jelenések könyve következő fejezeteiben olvasunk, hiszen itt a profécia kinagyítása véget ér, és a 14. fejezetben azzal foglalkozik ezután Jézus Krisztus apokalipszise, a Jelenések könyve, hogy eközben Isten mit csinál. Mert itt még mi alternatívát nem látunk. Itt még, ahogy előbb mondtam önöknek, hogy a terrorizmus meg Amerika az nem alternatíva, hanem az a rossznak a két tenyere, a két keze. Itt a 13. fejezetig eljutva minden besötétedik, és egy rettenetes, nyomasztó kép tárul elénk a világunk legközelebbi jövőjéről. Az alternatíva a 14. fejezetben fog felvillanni. És a következő alkalommal a 14. fejezettel fogjuk folytatni majd Jelenések könyve tanulmányozását, hogy ezzel a fajta politikai vallásossággal, nyugodtan mondhatjuk, hogy ez egy politikai vallásosság, egy szemtényvesztő politikai vallásossággal szemben, hogy fog kibontakozni egyenesen, közvetlenül Jézus Krisztus részéről az a fajta vallásosság, ami a Bibliának, ami a hitnek, ami Krisztus tanításainak a vallásossága. Akkor látjuk majd az alternatívát, tehát ezt két hét múlva fogunk rátérni. Most azonban, amit elmondtam, gyorsan hadd dokumentáljam egy vetítéssel, és utána majd a vetítés után még egy zenei részlettel. Onnan indultunk, Jelenések könyve 12. fejezetében a nagy viaskodás, a mennyei nagy viaskodás, amit a régi mesterek ilyen fizikai viaskodásnak festettek le, mint Bröhel, Krisztus és a tiszta angyalok viaskodnak Sátánnal és a démonokkal, tehát a jó és a rossz erőinek az összecsapása már a földünk teremtése előtt. Ugye a Jelenések könyve 12. fejezete innen indult ki. Ezt a barokk korban például Tiepolo az udinei érseki palota freskóján így fejezte ki, hogy itt van Krisztus, a mennyei seregek vezére, és itt van Sátán, a démoni csapatok vezére, és Krisztus erkölcsi viaskodásra indult Sátánnal szemben, tehát itt azért nem megfelelő ilyen kardokat vagy gyilkokat ábrázolni, tehát a régi mesterek még a Biblia egészéhez nem jutottak hozzá, ezért festették meg így a jelenetet. Aztán ez a küzdelem a föld teremtése után a mi földünkre is áthelyeződik, miután az ember beengedi a világba a rosszat. Ez az első német Bibliának, a Luther Bibliának, Lukasz Kranach által ábrázolt, illetve illusztrált kiadásából való. Itt van a német cím, Die Offenbarung, tehát a Jelenések könyve. A 12. fejezet kezdése, hogy láttatott nagy jel az égben, itt van a napba öltözött asszony, különben az Európai Unió 12 csillaga is innen való. Teljes félreértés során, mert a napba öltözött asszony, mint tudjuk, a Bibliában az igaz egyház jelképe. De a középkorban a napba öltözött asszonnyal elkezdték azonosítani Máriát, tehát a Szűz Mária kultusz egyik kelléke lett. A napba öltözött asszony, egyáltalán az asszony a Bibliában mindig az igaz egyház jelképe, és 1260 évig ugye Mária nem is élhetett, tehát egy kívülbelül lyukas a magyarázat. De hát akik nem ismerték a Bibliát, azt mondták, hogy asszony, napba öltözött, így ábrázoljuk, így van különben Magyarországon is, ha eltetszenek menni Szent Gotthárdtól Sárospatakig, hogy 12 csillag van a feje fölött, és az Európai Uniónak ez a kék alapon, ez a fehér vagy sárga 12 csillag innen van merítve, nagyon sokan ezt nem tudják, de a Vatikán javaslatára, egyházi bizottságok javaslatára került az egységes Európa szimbólumának. De hát a középkorban is így volt, hiszen a középkorban is Róma vezette az egységes Európát, és most is Róma fogja vezetni az egységes Európát.
ezt már Strasbourgban és Brüsszelben is nagyon jól tudják, meg aki a Bibliát olvassa, az már időtlen idők óta tudhatja, mert hát az egységes Európának tulajdonképpen az, hogy most van közös pénze, vagy nem lesznek határai, az egy jelentéktelen semmiség ahhoz képest, hogy kinek a kezében lesz az egységes Európa. Vallási hatalom kezében lesz. Mondom, hogy eltorzítva a Jelenések könyve 12. fejezetéből emelték át ezt a jelképet. Itt van a sárkány, tehát a sátán jelképe, folyóvizet bocsát az asszony után, és egy föld segítségül lesz az asszonynak. Tehát ezt Lukasz Cranach egy képmezőn ábrázolja, és eközben Isten nyilvánvalólag látja az eseményeket, és engedi is ezeket az eseményeket. Sátán minden lehetőséget megkap a történetben, azt csinál az emberiséggel, amit az emberiség enged magával csinálni. Ugye kettőn áll a vásár, az emberiségnek nem kellene ennyire a rossz befolyás alatt állni, de sajnos az emberiség történelme azt mutatja, hogy teljesen egy démoni befolyás érvényesül a politikában és a történelemben. Istennek mindig van közössége, és Istennek mindig van alternatívája, ez a napba öltözött asszony. Majd még foglalkozunk ezzel, de lépjünk tovább. Amerika felfedezése után mi itt tanultuk a történelemben, hogy elkezdődtek a gyarmatosítások Dél-Amerikában, Észak-Amerikában, indiánok kivégzése, kb. 80 millió ember életébe került Amerika felfedezése. 1492-től körülbelül 80 millió embert kaszaboltak le spanyol és portugál konkvisztádorok, és szerezték meg az itt levő aranyat, ezüstöt, stb., és hajtották el rabszolgának az itteni embereket. Ugye az indiánoknak, az indián küzdelmek nekünk fiúgyerekeknek, főleg a Cooper Carmichael könyvekből ismeretesek, hát persze az egy sziróposított változat. Ennek a valódi változatát nem sok történelemkönyv őrzi. A 80 millió halott fogja majd a feltámadáskor megjelenteni. Mit ábrázol ez a híres kép, ahogy Hollandia kikötőjében, egyik kikötőjében puritánok hajóra szállnak és elindulnak Amerikába. A 17. század elején a zarándok atyáknak a kivándorlása, Amerika tulajdonképpen a spanyol-portugál kézből fokozatosan átmegy elő francia, majd angol száz kézbe, de itt az angol száz államok zarándok atyái, ha nem lépnek Amerika földjére, akkor ma Amerika valami ilyen középkori spanyol-portugál konglomerátumhoz lenne hasonló. Amerika vívja a függetlenségi háborúját angolokkal szemben. Tudjuk jól, hogy az 1760-as, 70-es években a bosztoni teadénutántól kezdve a nem tudom én milyen vérengzésekig, ugye Amerika független akar lenni Európától, még Angliától is, és független is lesz, és a függetlenségi nyilatkozatban ki is mondja, hogy Isten előtt minden ember egyenlő, senkit ne üldözzenek a vallásáért, mindenkinek biztosítsanak munkalehetőséget, és íme az egykorú ábrázolása, hogy George Washington a Bibliára esküszik, mint az Amerikai Egyesült Államok első elnöke. A Bibliát tették meg tulajdonképpen az alapkönyvüknek az Egyesült Államok vezetői, mert felfedezték azt, hogy a Biblia soha nem tanít vallási türelmetlenséget, és a Biblia világosan Jézus által kimondja, hogy adjuk meg a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami az Istené. Tehát a Biblia az egyház és a világi hatalmat szétválasztja. 1776-tól Európában csak 1789-től választották szét az egyház és világi hatalmat. Az amerikai függetlenségi nyilatkozat európai párhuzamosa, a franciaországi ember és polgári jogok egyetemes nyilatkozata. Ez a két dokumentum, ami új szakaszt nyitott a világ történelmében, hogy senkit a meggyőződésért, a hitért ne üldözzenek, főleg pedig kerékbe ne törjenek, vagy az inkvizíció mágiaira ne helyezzenek. Az a Biblia, amelyet egyébként a King James Biblia, Jakab király Bibliája, így adták ki régen az angol Bibliát, hogy Jakab király ugye 1611-ben jelentette meg az első teljes angol Bibliát, arcképe volt látható. Az Amerikai Egyesült Államoknak a keleti partvidékén jöttek létre először
itt van ez a bizonyos Rhode Island, ez volt az első állam, amely kimondta azt, hogy már a 17. században, tehát még jóval a függetlenségi nyilatkozat előtt, ebben a könyvben külön fejezetet tetszenek olvasni a Zarándok atyák címmel erről a történelmi részről. Itt mondták ki először, hogy egy államnak nem szabad vallást erőltetni emberekre. Egy államnak a feladata, hogy munkát adjon az embereknek. Közrendet biztosítson, vámokat, köztartozásokat beszedjen, de egy állam ne avatkozzék bele az emberek gondolkodásába, hitébe, lelkiismeretébe. És amikor itt ezek a zarándok atyák a saját honfitársaikkal szembeni küzdelemben elérték, hogy se katolikus, se református, se evangélikus, se izraelita vallás ne legyen államvallás, hanem mindenki gyakorolhassa a maga vallását, de egy munkahelyen ne a vallás alapján, vagy egy városban ne a vallás alapján értékeljenek, minősítsenek embereket, hanem az erkölcs, a becsület, a munkavégzés alapján. És ha valaki kvéker, azt ne nézzék le, vagy ha valaki baptista, azt hagyják nyugton, de ha valaki katolikus, mert ugye a katolikusok itt kisebbségben voltak, hogy azokat is hagyják nyugton. Tehát ez jobbra-balra, minden vallásra nézve igaz volt. És így fejlődtek ki ezek a keleti partvidék államai, az Amerikai Egyesült Államok magja tulajdonképpen innen alakult ki, aztán ugye rettentő sok állam egészen Kaliforniáig csatlakozott ezekhez. A Biblia elmondja, hogy sárkány viszont odaállt a tengerpart fövenyére, itt van a tenger, és várja, hogy a tengerből feljövő fenevadat meg tudja erősíteni, adja neki a királyi jogart, a hatalmat, de a királyi jogarral nyilván olyan államot bíz meg, amely majd politikailag is alá tudja támasztani. Ez egyébként a Bambergi középkori német apokalipszis sorozat egyik darabja. Ugyancsak középkori illusztráció az, amit már tetszettek hallani előadás jelenések könyve 10. fejezetéről, hogy Amerika földje, amely itt szabadságjogokat biztosított, olyan protestáns mozgalmakat indított el, amelyek során megértették a bibliai jövendőléseket, amiről én beszéltem most. Erről se tudtam volna beszélni, hogyha 200 évvel ezelőtt ezt már amerikai profécia magyarázók meg nem fejtették volna. Maga Jézus Krisztus jelenik meg egyébként, egyik lábát a tengerre, a másik lábát a földre helyezve, és megesküszik az Istenre, hogy több idő nincs, több történelmi idő nincs. Ezt írja meg János apostol, aki Pátmos szigetén jegyzi a jelenéseket, és egy megnyílt könyvecskére esküszik meg Jézus, hogy több idő nincs. Ez a megnyílt könyvecske is Amerikában lett megnyílt könyv, Dániel könyve a Bibliának egyedüli lepecsételt könyve, ez ott nyílott meg. Mert most mondjuk el a szép, az Amerika szép történetét, 17.-18. század, még a 19. század első harmada is ide tartozik. Amerikában könyvtárakban, mint hogy mi itt vagyunk egy könyvtárban, gyűltek össze protestánsok, nem csak lelkészek, egyszerű emberek, vagy tanárok, vagy jogászok, vagy mások, és rendeztek úgynevezett biblia konferenciákat, ahol a bibliai meglátásaikat, a proféciáknak az azonosítását előadások formájában mondták el és beszélték meg. Tulajdonképpen, amit mi most csinálunk, hogy itt egy állami intézményben, egy könyvtárban összejövünk, Bibliáról beszélhetünk, hát ez Európában soha nem jöhetett volna létre. Ez Amerika pozitív, történelme pozitív szakaszának a következménye, hogy mi a Bibliáról, ami hát mi sem lett volna természetesebb, de hát a középkorban tűzzel, vassal írtották azt, aki a Bibliát terjesztette. Amerikában ilyen protestáns lelkészeket, főleg református lelkészeket tudok mutatni, mint Stör például 1830-as évek derék férfiak, vagy Snow például 1830-as, 40-es években hirdették a proféciákat és Isten üzenetét, és egy William Miller nevű baptista farmer volt az, aki 10 év alatt körülbelül 3000 ilyen bibliai előadást tartott,
városról városra jártak, ilyen sátrakat állítottak fel már a 30-as években, 1830-as években, és az embereket hívták ide, hogy hát emberek, az Istennek van üzenete, Jézus Krisztus a jelenések könyvében a mikorunkról is beszélt. Nem csak ilyen sátrakat állítottak fel, hanem egy kis összeállítás, ezt egy amerikai könyvből fotóztattam ki, még 50-es évekbeli könyv, tehát azért nincsenek színes felvételek, hogy milyen hatalmas nagy házakat, hangversenytermeket, operákat, filharmóniát és hát gyülekezeti termeket is kibéreltek, és felekezettől függetlenül hívtak embereket, hogy ismerjék meg a Bibliának a tanításait. 1830-as, 40-es évek. Tudok mutatni folyóiratokat is, és könyvcímeket is, amelyek a Jézus második eljövetelének történelmi evidenciájáról szólnak, és William Miller a szerző, aki mondom parasztember volt, farmer volt, ateista volt, de miután megismerte a Bibliát, elkezdett komolyan érdeklődni felőle, és mélyen hívő Bibliát tanulmányozó emberré vált, és a könyvei bejárták, elterjesztették a könyveit Amerikában. Az apokalipszisről látjuk itt, Dániel jövendöléseiről, a profétikus lezajlásokról, a messiás második eljövetelének a közelségéről. Itt látjuk 1813, ezek még londoni kiadások, de aztán vannak itt már filadelfiai, amerikai kiadások is már a 20-as, 30-as években, tehát az angol száz területen. Most, hogy Amerika lélekszámáról is, bizonyos városok lélekszámát is lássuk magunk előtt, körülbelül ilyen lélekszámú városok voltak. Amerika lakossága 1820 környékén, 1830 környékén mintegy 17-18 millió volt. New York akkor még csak 242 ezer lakossal, Philadelphia 80 ezerrel, stb. Büszkélkedhetett. A 18 millió amerikaiból mintegy 1 millió, 800 ezer, 1 millió ember érdeklődött ezek iránt a vallási tanítások iránt. Különböző kisebb kápolnákban nem csak reformátusok, hanem baptisták is hirdetik az evangéliumot, és Amerikában terjed a Biblia ismeret. Ezek a régi fotók mutatják, hogy kis ilyen 45 fős gyülekezetek hívják meg ezeket az előadókat, hogy a Bibliáról beszéljenek, és szóljanak a végső idők eseményeiről, Krisztus második eljöveteléről. Ezek a mozgalmak kezdik aztán a Bibliát nem csak profétikusan felfedezni, hanem megdöbbenve tapasztalják, hogy a 10 parancsolatot a kereszténység 3 ponton is megváltoztatta, pedig megvan írva a római levél 7. fejezetében, hogy a parancsolat szent és a törvényszövetség szent, igaz és jó. És kezdenek rádöbbenni, hogy a középkorban itt sok mindent megváltoztattak, és Dániel próféta, János a jelenések könyvében, és a római egyháznak is bizonyos apjai és püspökei, például Hippolytus vagy Fiorei Joachim, aki egy szerzetes volt, vagy Wycliffe, aki az angol reformátor volt, vagy Luther, vagy Knox, vagy például az angol Newton, a híres fizikus is, hogy mennyire tökéletesen ismerték a bibliai proféciákat, és a proféciák fáklyájának világosságát adták át egy veszélynek, és a napjainkban azoknak az embereknek, akik tényleg a Bibliától teszik függővé a hitüket, és a Biblia alapján szeretnének Istenhez ragaszkodni és Krisztust követni. Igen, a zarándok atyáknak a mozgalma egy-két évszázad alatt ide jutott. Amerika lett a föld vezető állama, de sátán ott áll a tengerpart fövenyén, és nézi, hogy hogyan torzíthatja el Amerikát. És az eltorzulás egyik eszköze, amit említettem, ugye a spiritizmus. A Biblia is beszél egy spiritista szeánszról, Sámuel első könyve végén, Saul és az endori jósasszony, az endori jósasszony történet, amikor Sámuel próféta hát szellemét, illetve hát fehérbe öltözött alakját egy ilyen spiritista ördögi bűvölés következtében idézi meg. A spiritizmus ettől a családtól indult ki, ezek a Fox nővérek,
ebben a házban tudott először az ördögi világ tevékenykedni, és 1850-től fogva Amerikát és aztán Európát is behálózzák ezek a spiritista és spiritualista, tehát különböző ilyen szellemi mozgalmak. A lényegük az, hogy mindenben lehet hinni, csak a Bibliában nem. Higgyél Istenben, higgyél a szellemvilágban, főleg az emberi energiákban kell hinni, de a Bibliában, Bibliából is el lehet fogadni egy-két dolgot, de a teljes Bibliát, az egész Bibliát, azt véletlenül se higgyék az emberek. A középkori egyházi hatalom persze a spiritizmust régen művelte már, hiszen a halál utáni szentek megidézése, közbenjáráskultus, stb. A lélek halhatatlansága magvát elvetette, és így tulajdonképpen a spiritizmus előképét megteremtette. Ahogy említettem, önöknek mindig a legerősebb egyházi, legerősebb politikai hatalmat kereste az egyházi hatalom, mint egy korabeli ábrázoláson látjuk az akkori pápát és Nagy Károlyt, ahogy császárrá koronázzák 800-ban. Hogy röviden foglaljam össze a történelmet, ugye ez Péternek a szobra, a tiara hármas részével, a tenger, a föld és a levegőjég, tehát minden Péter utódait illeti, ez szerint a vallási felfogás szerint. Jézus ezzel nem tud azonosulni, ezért engedi meg a történelemben a trombita szó látomásnak megfelelő csapásokat, amiket a harmadik vázlat proféciánál láttunk. Jézus, aki a töményezőt leveti a földre, mert nem tud közben járni egy olyan világért, amely így meghazudtolja a kereszténységet. Ez az a kép, amely a mi magyarjaink elé is tárul a honfoglalás idején, a 9. század végén. Itt ül az akkori pápa, kihantolva a földből, felöltöztetve díszes ornátusába, és szabályszerű bírósági tárgyalással, ügyvéddel, ügyésszel, vádlókkal négyeltetik fel és dobják a Tiberizbe. Iszonyú hatalmi harcok vannak az egyházi hatalom berkeiben is, a császári udvarokban is. Európa történelme a 8.-9. századra teljesen eltorzul. Nem lehet eldönteni, hogy a portyázó magyarok erkölcstelenebbek-e, vagy az Európát berendező egyházi és világi hatalmak. Aztán tudjuk az itáliai és spanyol inkvizíció, több százmillió ember megint csak Európában, aki életét veszíti azért, mert másképp merésszel gondolkodni, beszélni és a hitét megvallani. A napba öltözött asszonyt a sárkány üldözi. Ez a középkor. Ez egy olasz illusztrátor könyvéből másoltattam ki, tehát nagyon világosan látják ezt olasz illusztrátorok is, hogy a napba öltözött asszony az nem Mária jelkép, hanem az mindig a tiszta, az igaz egyháznak a jelképe. A 10 szarv közül kinövő kis szarv a fenevad fejéből, ugye a római egyházi hatalomnak a jelképe. A 10 szarv Európának a globális jelképe. Európáról 3 nagy profétikus előrejelzés van. Dániel könyve 2. fejezetében a 10 lábúj. Itt Dániel könyve 7. fejezetében a 10 szarv, és a 10 szarv közül kijön egy kis szarv, kiöklel 3 másikat, és fölében ő az európai államoknak az egyházi Róma. Tulajdonképpen a középkorban az egyházi Róma adott királyi koronát, császári koronát, tehát ő mondta meg, hogy Európában mi kell, hogy történjék. Nagyon érdekes, hogy a szarvban mit látott Dániel próféta és János apostol is, nagyokat szóló szájat, és nagyon erősen gondolkozó, érvelő homlokot és szemeket. Tehát Rómának mindig ez volt a nagy hatalma, nagyon ügyesen tud gondolkodni, kijátszani egymás ellen embereket és hatalmakat, és hát óriási retorikája van. A római jog, a római kánonjog az a nyelvezet, amiből egyszerű emberek soha nem látják, hogy mi a veszély, csak tényleg aki a Bibliát ismeri, a proféciákat tudja azonosítani, az láthatja, hogy egy-egy megfogalmazás mögött mi van. Ugye a Bibliát láncra verik, a 10 parancsolatot megváltoztatják, és az Isten ezt megengedte, mert az Isten szabad teret adott sátánnak, sátán nem fog azzal védekezni, nem védekezhet azzal a végső ítélet során,
hogy őt az Isten bármiben is akadályozta volna. Azt tett, amit akart, és amire az emberek alkalmat adtak neki. Kifejlődik egy hatalmi, egy politika, egy fényüzésen, egy luxuson alapuló, lenyűgöző építészeti és művészi teljesítményekkel ékeskedő vallásosság, Lateránttól a Vatikánig. Megint 1000 évet fogok ugrani, mert 800-ban koronázták császárrá Nagy Károlyt, és 1804-ben volt Napóleon császárrá koronázása, de nem egészen így, hogy a pápa a párizsi Notre-Dame-ban a fejére tette volna akár a babérkoszorút, vagy akár itt hozzák már a koronát, hanem ezt a dolgot David, a franciák híres festője jelenítette meg, úgy, hogy a valóságban történt. A pápa kezéből Napóleon kivette a koronát. Megfogta a két kezébe Napóleon, és saját maga tette a fejére. Napóleon gondolkodó ember volt, ő nagyon jól tudta, hogy hiába lesz császár, ha ő kapja a koronát. Ha ő kapja a koronát, akkor annak a szolgája lesz, akitől kapja. Ezért vette ki a pápa kezéből, és azt mondta, hogy nekem ne adjon senki koronát, én vagyok Európa ura, akár akarja egy másik hatalom, akár nem, saját maga tette a fejére. David, a franciák nemzeti nagy festője ezt történelmi hűség szerint ábrázolta. Laterán innen indult ki Róma hatalma, középkori hatalma, és mind a mai napig a Vatikán, ahol folytatódott a Szent Péter Bazilika 16. századi építménye Michelangelo idejében, és mind a mai napig a Biblia szerint Róma tartja kezében a világ történelmét, de mindig egy erős politikai hatalom segítségével. Íme a 666, ha valaki talán nem látta volna jól a táblán, az Andreas Helwig féle magyarázat, és ez a saját maga megnevezése, Vicarius Filii Dei, Isten fiának helytartója, és itt vannak a számértékek, semmiféle bűvészkedés, semmiféle külön szorzás, osztás, gyökvonás ide nem szükségeltetik, egyszerű összeadással a saját maga nyelvén, saját maga titulusa adja ki ezt a számot. Itt van a bölcsesség, akinek értelme van, adja össze a tengerből feljövő fenevad számát, mert emberi szám, és annak száma 666. Ugye 12. Pius pápát látjuk, aki még a fején viselte a tiarát, 6. Pál pápa már eladatta, és azt mondta, hogy ilyen felségjelvényt ne viseljen római pápa. Ettől függetlenül az ideológia változatlan maradt, tehát a világon sokat utazó 2. János Pál pápa is, amikor kiszokott szállni a repülőgépből, tetszenek látni, mindig általában megcsókolja a földet. Ez azt fejezi ki, hogy mindenhova hazamegy, mert az egész világ az övé. Ha Krisztus megváltotta a világot, akkor ha van Krisztusnak helytartója, Krisztus helytartójáé az egész világ. Tehát ez nyilvánosan bejelenti a hatalmát. Ez a két kéz az óceán fölött össze fog érni. Ezt a mondatot ebből az 1888-as könyvből idézem, amikor a protestáns Amerika és a katolikus Róma összefog, akkor a történelem legvégső eseményei indulnak el. Következő előadáson látni fogjuk ezeket, és látni fogjuk Jelenések könyve 14. fejezetét, ami a rettentően súlyos, sötét 13. fejezet után egyszer csak egy óriási világosságot gyújt. Azért így szerettem volna befejezni az előadást, ne ilyen nyomasztó emlékekkel térjünk otthonainkba. A 666 után rögtön, mint egy vált a kép, és azt olvassuk, és azután láttam a bárányt a Sion hegyén, és vele együtt a 144 ezret. Mit fejez ki ez a kép? Mit jelent itt a bárány a Sion hegyén? Mit jelent a 144 ezer a kezükben pálmágakkal? Mit látott itt János apostol, mint a nyomasztó jelenet után a legszívderítőbb jelenetet, amelynek a középpontjában a bárány áll? Jézus milyen alternatívát ajánl nekünk? Mi a valódi alternatíva? Mert ismét mondom, kedves hallgatók, nem az iszlám vagy Amerika.
iszlám és Amerika. Ezt mondja a jelenlegi háborúra is a Biblia. Ez nem iszlám vagy arabok és Amerika. Iszlám nem vagy, hanem és van itt a kettő között. Ehhez képest Krisztus mit ajánl a mai kor emberének? Ki figyel Krisztusra, és ki az, aki megkérdezi, hogy Krisztus mit mond? Az a Krisztus, akivel majd a Jelenések könyve 19. fejezetében már így fogunk találkozni. Azzal fog befejeződni a mi látomásunk, ez az egész látomássorozat, ami a 12. fejezettől indul, és a 19-ben így ér véget, hogy láttam a megnyílt eget, és ott egy fehér lovon ülőt, aki Isten igéjének mondatik, mennyei seregekkel kísérve érkezik a földre. Ez egy középkori francia falfestmény, Krisztus második eljövetele, a tisztaságnak, az ítéletnek a jelképeivel. Remélem el fogunk jutni néhány hét múlva ide is, és itt fejezném be a vetítést.

9. terjedő versek, közrefogta szakaszban található. A béreai látogatás az 10-től 15-ig, az egy viszonylag rövidebb leírás. Aténa leghosszabb az 16-tól 34-ig. Már most hadd jelezzem, hogy Aténban egy nagyon nagyívű beszédet tart az apostol. Én úgy gondolom, az egyik mesterműve az ige hirdetésnek és a missziós beszédnek. És már most hadd jelezzem, hogy nagyon meglepő, de ennél kevesebb eredményt felmutató beszédet nem sokat találunk a Bibliában, mint ezt. Tehát az egyik legnagyszerűbb beszéd, az egyik legsoványabb eredménnyel társulva. Ennek is lesz tanúsága, de ez majd a legvége lesz a gondolatmenetünknek, nem akarok előre szaladni. Menjünk tehát akkor sorra. Tesszalonika volt az első város, amit Pál apostol érintett. Azt olvassuk, hogy miután pedig áthaladtak bizonyos területeken, Tesszalonikába értek, ahol volt a zsidóknak zsinagógája, és Pál szokása szerint bement hozzájuk a zsinagógába. Erről beszéltünk már, emlékszem én is, amikor itt voltam, hogy az apostolok szisztematikusan követték ezt az elvet, hogy mindig ott kezdték meg a munkájukat a zsinagógában, az adott, ha volt, az adott településen. Jézus azt mondta, hogy először mindig a zsidókhoz menjenek, és azután pedig a többiekhez. Ez volt az alapelv, ugye az ő mennybe menetelekor. És azt olvassuk, hogy Pál apostolék minden körülmények között tartották magukat ehhez az elvhez, majd ezt szeretném hangsúlyozni másokból is a mai témán kapcsán. Itt is azt olvassuk, hogy a lehető legtermészetesebb volt, bementek a zsinagógába, és kérném szépen a harmadik verset is rögtön. Azt olvassuk, tehát vetekedtek, ugye arról szólt a második vers vége, megmagyarázta Pál és kimutatta, hogy a Krisztusnak szükség volt szenvedni és feltámadni a halálból, és hogy ez a Jézus, aki szenvedett és feltámadott, ez a Krisztus, tudnék, akit a zsidók mint messiást vártak. Nem tudom, ezt szoktuk-e érteni, amikor olvasó, hogy Jézus a Krisztus, ezt mi sokszor nem értjük, mert hát persze, Jézus Krisztus, nekünk. De szóval a korabeli fejjel gondolkodva, ugye Jézus egy egyszerű ember volt, a személy, akit ismertek, az ágyfia, a Krisztus, vagy Krisztus, vagy messiás, az pedig a felkent, akit mindenki várt, aki egy hát legendás, profétikus alak volt a zsidó gondolkodásban. És itt azt mondja megint, mint máshol is a Biblia, hogy bebizonyította, hogy ez a Jézus, akiről tudjuk, hogy meghalt és feltámadt, az a Krisztus, akit olyan régóta vártak. Tehát egy és ugyanaz, tehát hogy ő töltötte be a jövendőlést, akit én hirdetek néktek. Tehát, hogy ő pedig hát ebben a küldetésben van. Itt annyira hadályok, meg azért elgondolkodtató, hogy tényleg, hogy jó, hogy bement a zsinagógába, de sokszor gondolkodunk, hogy hát mit lehetett ott mondani, vagy hogy mit tudott mondani. És hát ezért fontos a harmadik vers, ezért is akartam kiemelni, hogy ők zsidók voltak, náluk egy rengeteg alapismeret adott volt, csak egy bizonyos holtponton kellett túllendíteni az ő ismereteiket, hogy lássák be, hogy amit ők tudnak, meg amit várnak, az megvalósult, és hogy ebben az életben, ebben az emberben, ebben a személyben öltött testet. És hogy tudta ezt Pál apostol megtenni? Azt mondta, hogy az ige, hogy kimutatva, hogy Krisztusnak szükség volt szenvedni és feltámadni a halálból, vagyis, hogy ő bebizonyította nyilván az ószövetségi messiási jövendőlésekből, hogy nem az a megváltó, vagy nem az lesz a messiás, akit ők várnak, egy ilyen diadalitas, győztes, mindenkit leigázó nagy vezér, amiben ők gondolkodtak, hanem a Biblia messiás képe az egy szenvedő messiás kép. Magyarul helyre kellett tennie a hiányos vagy tévismereteiket, és szembesíteni őket, hogy pontosan ráillik a leírás arra a személyre, akiről beszélünk. Ez azt feltételezte, és ezért tartom fontosnak ezt a részt, azért időzök itt ennyit, hogy Pál apostolnak tényleg ismerik lehet a Bibliát, tehát nem arról szólt a dolog, hogy de ő bizonygatja meg, bocsánat, hogy üti az asztalt, hogy de higgyék el, mert hát abból nem lesz semmi, hogy én is mondom, te is mondod. Hanem ő be tudta nekik bizonyítani az ő írásaikból, az ő közös írásaikból, hát ő is zsidónak született, hogy ha elolvassák a saját ószövetségüket, abból is a Krisztushoz kell eljutniuk. És ezt azért tartom fontosnak, mert mi nem egy ószövetségi korban érünk, de úgy felmerült bennem, hogyha nekünk kéne valamit bizonyítani a mi hitünkből, meg a mi megváltónkról, meg a mi Krisztusunkról embertársainknak, akkor nem fenyegetett bennünket is az a veszély, lehet, hogy nagy erővel teszünk bizonyságot szó szerint, tehát, hogy ütjük az asztalt, hogy pedig az úgy van, mert én tudom, mert én megtapasztaltam, de azzal a másik nincs előrébb. Hanem nekem ugyanúgy felkészültnek kell lennem a bibliai kijelentésekből, hogyan Pál is felkészült volt a maga korabeli kijelentésekből, és le tudta vezetni, be tudta bizonyítani, szembesíteni tudta a hallgatóit, ahol erre volt szükség csak, azzal, hogy Jézus a Krisztus. Azt olvassuk, először a negyedik verset szeretném, hogy mi lett az eredménye ennek a bizonyítási eljárásnak, ha úgy tetszik. Azt írja, hogy némelyek azok közül hittek, mármint a zsinagóga beliek közül hittek, és csatlakoztak Pálhoz és Siláshoz, mármint a munkatársához, úgy szintén az istenfélő görögök közül nagy sokaság,
és az erő

gyökerű asszonyok közül nem kevesen. Nagyon szabados a Biblián, kérdemes megfigyelniként a szóhasználatát, nem? Azt mondta, hogy a zsidók közül is hittek némelyek. Hát volt, akire hatott, akit megfogott, amit Pál mondott. Olyan elgondolkodható, hogy azt mondja, hogy az istenfélő görögök közül nagy sokaság. Egy kicsit érezzük azért, ugye, hogy némelyek meg nagy sokaság, tehát a számarányok. Nem azok, mint amit várnánk. És még azt is hozzáteszi, hogy az előkelő asszonyok közül, tehát nyilván valami magas társadalmi rangjuk lehetett ezeknek a hölgyeknek. Gondolom az urak azok el voltak foglalva valamilyen politikával, hogy ki tudja, hölgyek ne engedheti magunknak azt a luxus, hogy fontosabb dolgokkal foglalkozzanak. És ők közülük is nem kevesen. Olyan szép ez, nem? Hogy némelyek, nagy sokasság, és nem kevesen. Ők is többen voltak valószínűleg, mint a zsinagógabeliek. De is azt mondhatjuk, hogy ez egy nagyon pozitív mérleg, mert minden rétegből volt fogékonyság, vagy minden rétegben mutatkozott fogékonyság, és hát azt már láttuk korábban is, hogy a pogányok gyakorlatilag nyitottabbak voltak, előítéletmentesebbek voltak, elfogadták. Sajnos azonban az eredményeknek itt nincs vége a felsorolásnak, jön az 5. vers, azt mondja, de a zsidók, akik nem hittek, tehát az a fel a zsinagógának, aki nem a némelyek, irítségtől felindítatván, és maguk mellé vévén a piaci népségből némely gonosz férfiakat, és csüdületet támasztván felháboríták a várost, és a Jáson házát megostromolván igyekeztek őket kihozni a nép közé. Azt mondja bölcs Salamon, hogy nincs új a nap alatt. Ezt mi is mondhatjuk, mi már olvastunk ilyet, nem még a szavak is ugyanazok. Azt olvastuk, hogy irítség volt, ugye? Korábbi látogatásoknál is ez szemben, hogy irítség. Az irítség az egy félelmetes dolog. Itt is azt olvassuk, hogy a zsidók, akik nem hittek, miért támadták meg Pált? Nem azt, hogy azért, mert dogmatikailag külön állásponton álltak, hanem mert irigyek voltak. Mire voltak irigyek, hogy kérdezzem meg? Hát a 4. vers felsorolt eredményeire, nem? Hogy ők már ott élnek mióta, ezek a görögök nem hallgatnak rájuk, nem akarnak zsidók lenni, jön Pál, elmondja, amit elmond, és a nagy sokaság, meg az előkelők közül, az még fájdalmasabb ugye az olyan embernek, hogy előkelő emberek is ennek a befolyása alá kerültek, amit Pál mond. És erre nem azt mondták, hogy kérem, mi nekünk a tanításunkkal valami baj van, utána kéne nézni, miért nem hat úgy, mint a Pálé. Nem azt mondták, hogy jó, hát elvesztettük ezt az eszmei küzdelmet, hanem azt mondták, hogy nem hagyjuk annyiban a dolgot, és mit tesznek ilyenkor emberek, irítségtől indítatva? Azt olvassuk, hogy maguk mellé vettek a piaci népségből, ugye a piac az mindig veszélyes üzem, mert ugye ott nem azért találkoznak az emberek, hogy a bölcsességet cseréljenek egymással, hanem árukat. Itt is erről volt szó, hogy ott kerestek, ahol megtalálták a maguk delikvenseit, kifejezetten gonosz férfiakat kerestek és találtak, és csődületet támasztván, tehát nem nyugtatták a kedélyeket, hogy mindenki tisztán gondolkozzon, hanem felkorbácsolták az indulatokat, csődületet támasztván felháborították az egész várost. Ugye egy ilyen alantas vállalkozás anatómiája egy fél vers erejéig, nem? Meg kell keresni az alkalmas embereket, meg kell teremteni a kívánatos helyzetet a tisztánlátás teljes kizárásával, és utána hangzik el a következő versben, hogy mi is volt a vád. Azt írja, mikor pedig őket nem találták, mármint akiket kerestek Pált és Silást, azt a házat, amit ostrom alá vettek, annak a tulajdonosát, Jásont és némely atyafiakat kivonták a város előjárói elé, kiáltozva, hogy ezek az országháborítók itt is megjelentek. Ne felejtsük, hogy kik kiáltoztak, piaci népségből, akiket rá lehetett venni. Tehát ha valakinek aztán van mértékadó értékítélete, az biztosan ők voltak, ugye? Mert csak azért van, hogy én is elgondolkoztam, hogy majd ők megmondják, hogy ki az országháborító, nem most jöttek a piacról. Azt se tudják, kit vádolnak, azt se, hogy miért, de a legsúlyosabb vádat megfogalmazzák. Egy verset szeretnék idézni a János evangéliumából, a 18. fejezetből, a 36. verset. Jézus azt mondta, hogy az ő országa nem ebből a világból való. Azt mondta, hogy ha úgy lenne, mármint hogyha innen való volna az én országom, ebből a világból, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak. De nem innen van. Ezért tudsz megölni, Pilátus. Miért érdekes ez? Ugye azt állapítottuk meg délelőtt is ezt a verset mélyebben átgondolva, hogy a keresztények sohasem lehettek országháborítók, mert mindig elfogadták a mindenkor fennálló jogrendet. Viszont azt olvastuk, visszatérve az előző vershez, az 5., hogy csődülettámasztás történt, felháborították a népet, tehát kik voltak az országháborítók, akik leghangosabban kiabálták, hogy itt országháborítók vannak. Megint azt mondom, hogy nincs új a nap alatt. És egy olyan helyzetet teremtettek, ahonnan nem olvasom már a részleteit a folytatásban, de gyakorlatilag lecsendesedett, mint egy csodamódon a város, de jobbnak látták a tanítványok Pált kimenekíteni ebből a helyzetből, és elküldték őket onnan. Itt olvasunk máshol is, hogyha valahol bezáratnak az ajtók, bezáratnak a fülek,
és a lelkek. Tehát elzárkóznak. Ott nem érdemes erőltetni a dolgot, és nincs értelme, csak a veszély nő, akkor odébb kell menni egy másik városba, meg egy másik, ők úgyis azért küldettek, hogy menjenek tovább. Megértették, hogy Tesszalonikában nincs tovább időzni való, és ezért tovább haladtak egy másik városba, amit Béreának hívnak. Ja, azt mondjuk, hogy tehát itt volt Tesszalonika, fenn itt a csücsökben, még annyit hadd mondjak, hogy a Tesszalonikánál maradva, meg a térképnél maradva, hogy jó tudni, hogy a páli levelek közül az időben, időrendben tekintve a születésüket, az első két levél, az a Tesszalonika beliekhez íródott. Ugye emlékezetem szerint Korintusból, tehát amikor a mai témánkon is túlhaladt Pál apostol, és megy Korintusba ide a Peloponnézoszi félsziget, hát nyele, mint egy az összekötő kis csücsök, ott fekszik Korintosz, onnan ér Tesszalonikába, majd figyeljük meg egyébként, hogy mi a leveleknek a tartalma. Ugye Pál apostol arról beszélt a harmadik vers szerint, ezt mondtuk, hogy Jézus a Krisztus, aki szenvedett és meghalt, de feltámadt. Majd figyeljük meg, hogy mind a két tesszalonikai levélben mi az egyik kulcs téma. A feltámadás, a halottak feltámadása, az ítéletkor, hogy kik kitelőznek meg, az élők mikor változnak el. Tehát jól ideilleszthető a levelek mondandója is majd. Körülbelül 3 hónappal később írta a leveleket az ott jártához képest, tehát viszonylag frissen írt vissza a híveknek, erősítve őket ebben a hitben. Ne felejtsük el, erről már beszéltünk, hogy a görögöknek az volt egy nagyon nehezen lenyelhető tény a keresztény tanításban, hogy nincs hádész, nincs túlvilág, ellenben van feltámadás, és ezen a ponton rendre elakadtak, majd ma is látni fogjuk. És a tesszalonikai levelek is ezt a tanítást erősítik meg. Visszatérve a történet menetéhez, tehát Pál apostolt elmenekítik Tesszalonikából, eljut Béreába. Mi történik Béreában? Hát én azt szoktam mondani, hogy szegény Pál apostolra ráfér egy kis jó tapasztalat is. Béreában jó tapasztalatokat szerezik. Felolvasnám a következő szakasz, tehát ami a béreaiakról szól. Az elsőként talán a 10. és 11. verset. Az atyafiak pedig azon az éjszakán elküldték Pált Silással egyetemben Béreába, Tesszalonikából tehát, amiről már beszéltünk, kik mikor odamentek, elmentek a zsidóknak zsinagógájába. Ezek pedig nemesebb lelkűek voltak a Tesszalonika belieknél, úgy, mint akik bevették az ígét teljes készséggel, naponként tudakozva az írásokat, ha úgy vannak éhezek. Hát itt nagyon sok tanúságban. Az első az számomra mindenképpen az, hogy egy ilyen tapasztalat után, mint Tesszalonikában, ami nem az első volt, ezt szenvedték a zsinagóga nagy része részéről, a némelyeket kivéve, Pál apostolék nem mondták azt, hogy na, Tesszalonikában befejeztük ezt a gyakorlatot, hogy a zsinagógába kezdünk, mert ennek sok teteje nincsen, mondták volna sokan bölcsen és a tapasztalatok alapján, és azt mondták volna, hogy nem erőltetjük ezt a zsinagóga dolgot, úgyis mindig csak rossz vége van, nem mentek volna el. Pálék, minden tisztelet az övék, ugye emberileg, azt mondták, hogy akármi volt Tesszalonikában, a béreknek ugyanúgy megadják az esélyt, bementek a zsinagógába, és milyen jó, hogy megtették. Egyrészt a zsinagóga is hát elvesztett volna egy nagy lehetőséget, másrészt ők meg egy jó tapasztalatot vesztettek volna el, hogy van olyan hely, ahol nem rossz a tapasztalat a zsinagógában. Azt olvassuk, hogy nemesebb lelkűek voltak a Tesszalonika belieknél, a Bérea beliek. Mondhatnánk, hogy hát nyilván azok voltak, mert nem bántották Pált. Ugye akit sokat vernek, meg üldöznek, az biztos hajlik rá, hogy már ha nem bántják, azt már pozitívan értékelik. Ezt szándékosan hangsúlyozom, hogy majd lássuk a különbséget, hogy Pál nem azért mondta, hogy jobb volt itt, mint máshol, mert itt nem bántották. Egy ember így gondolkodott volna, egy átlagos ember. De nem ezt olvassuk itt indoklásként, hanem azt mondja, hogy azért voltak nemesebb lelkűek, mert bevették az igét teljes készséggel. Tehát azt mondja, hogy ezek olyanok voltak, amilyet ritkán láttunk, hogy nem tudták, amit mondtunk, de mihelyt mondtuk, mihelyt megértették, mihelyt felismerték, hogy az igén nyugszik, az igén alapszik, bevették. Itt van egy nagyon fontos kifejezés, ezt mindjártnak a figyelmébe ajánlom, hogy teljes készséggel. Lehet olvasni Bibliát, lehet hinni benne, még el is lehet fogadni. Ezek mind fokozatok. De teljes készséggel az azért érezzük, hogy valamit jelent, nem? Hogy akármit mond, akárhol fed, akárhogy fáj, akármilyen nehéz. Nekem ez a kinyilatkoztatás, ez az Isten mondandója, ez rám vonatkozik, én ezt el kell, hogy fogadjam. Teljesen nyitott vagyok, és nem próbálom elrejteni magam előle, nem keresek kibúvókat. Biztos, hogy nem egy mindennapi eset, hogy egy egész hívő közösség, egy zsinagóga, lényegében nem olvasunk kivételekről, így fogadta az igét. És nagyon szeretném hangsúlyozni a folytatást is, mert nem csak a készség volt nagy, hanem az alaposság is. Mert olyan van, hogy valaki nagyon hiszékeny, nem? Hogy akármit mondanak, jó hiszemű, aztán elfogadja. Ők nem hiszékenyek voltak, hívők voltak. Naponként tudakozták az írásokat,
Tehát napi programjuk volt az, hogy Bibliát olvastak. Azért nem pont így olvastam, ha figyeljük. Naponként tudakozták az írásokat. Lehet olvasni, meg tudakozni, az se feltétlenül ugyanaz, nem? Tehát, hogy olvasom, meg volt, meg hát voltak ezenbe. Már bocsánat, így mondom, csak hogy fáradt vagyok, nem nagyon emlékszem rá. Ezek tudakozták, kerestek, érteni akartak, kutatták. És ezt naponta tették. Vélhetően nem is csak egyénileg. Valószínűleg együtt is töprengtek és kerestek. És azt mondja, naponként tudakozták az írásokat, ha úgy vannak-e ezek. Hogy kérdeznek, hogy ha hogy? Hát ha úgy, ahogy Pál mondja. Magyarul azt olvassuk ebben a szakaszban, nem keveset olvasom, hogy Pál nagyon alaposan megdicséri a bérelbelieket, mert ezek különbek voltak a tesszalonikabelieknél, meg a legtöbbnél, akivel ő találkozott, az az igazság. Nem azért, mert nem bántották őt, nem azért, mert nyitottan fogadták bármit mondott, és ő hittek benne, hanem miért dicséri meg őket Pál? Az igéhez való alapvető viszonyuk miatt, hogy teljes készséggel, és miért, hogy mindennek utána jártak, amit ő mondott, hogy igaz-e. Az nem azt mondta, hogy hát neki azért sértette mégiscsak a személyes tanító önérzetét, hogy hát azért ez, mintha bizalmatlanok lennének vele, hanem azt mondta, hogy na ez a valami. Egyrészt veszik a fáradtságot, nem restek, nem úgy van, valami nagy tekintély beszél, vagy jól beszél, vagy lenyűgözően beszél, és akkor elfogadjuk. Másrészt ő, tudjuk, hogy üdvözülendőket szeretett volna mindenhol megnyerni és maga után hagyni, és hogyha ő azt látta volna, hogy bármit elfogadnak, amit ő mond, akkor félhetett volna attól, hogy és mi van, hogyha jön egy másik, az nem jókat mond, de jól beszél, akkor azt is el fogják fogadni. Mert van ilyen. Tehát ha ezt hallgatom, ez is olyan jól mondja, ha azt hallgatom, az is olyan jól mondja. Bériában nem így volt. Megnézték, ha úgy mondta, jó, ha nem úgy mondta, akármit mond, nem jó. És Pál azt mondta, hogy milyen a jó hallgatóság, nem aki mindent elfogad, akármit mondok, hanem aki mindennek utána néz, akármit mondok, és ami úgy van, azt viszont teljes készséggel befogadja. Ez az ideális hallgatóság. Most bocsánat, hogy a hallgatóságot minősítem, de tény, hogy így van, ez könnyű látni, és belátni, és elfogadni. Még egyszer hadd mondjam, hogy sokszor találkozunk ezzel a Bibliában, hogy olyan méltatlanul röviden szól, méltatlanul pozitív tapasztalatokról. Itt ez a két vers mondja, hogy mi történt Béreában, és hát ehhez foghatót nem találunk sehol máshol az apostoli korban, hogy ilyen tapasztalat lett volna. Szoktam mondani, hogy a Uriás, akit Dávid sajnos kivégezte, ugye a felesége miatt olyan alattomos módon, egyetlen egyszer szólal meg a Bibliában, és olyan pozitív nyilatkozatot tesz, hogy ő hogyan gondolkodik a felelősségről, a seregről, meg egyáltalán a saját életéről, és az egész emberről annyit tudunk, hogy hát ilyen pozitívan nyilatkozott, egy pozitív személyiség volt, és egy szörnyű hát sérelem érte a felesége és az élete vonatkozásában, és hát többet nem tudunk, pedig olyan jó lenne többet tudni. Béreát is szívesen olvasnánk hosszabban. A Biblia nem mond többet ennél, illetve még valamit mond, és ez nagyon fontos, hogy mikor éppen Pálék már örültek volna az eredményeknek, volt eredmény, akkor azt is nézzük a 12. verset először. Azt mondja, sokan hittek azért ő közülük, az ő közülük most a zsinagógára vonatkozik. Tehát itt nem némelyek, itt sokan. Sőt, az előkelő görög asszonyok és férfiak közül is nem kevesen. Azért csodálatos lehetett Pál apostolnak ez a tapasztalat, hogy amerre ment, lehet, hogy gond volt a zsidó lakossággal, de a görögök közül óriási volt mindig a megmozdulás, a nyitottság. És figyeljük, mert nagyon fontos az is, hogy a rang az nem feltétlenül akadály. Tehát ők nem szégyelték, hogy ők értik, amit Pál mond, és hiszik, és elfogadják. Itt is nagy eredmények voltak, de sajnos még valami történt. A 13. verset olvasom. Mikor azonban tudtukra esett a Tesszalonikából való zsidóknak, hogy Béreában is prédikálta Pál az Istennek igéjét, elmentek, és a sokasságot ott is felháborították. Hát erre mondják, hogy jobb ügyet érdemlő buzgalom, nem? Tehát elűzték a saját városukból, elmentek Béreába, azt hiszem, hogy akkor most már legalább ez le van tudva, le van zárva. Béreában végre pozitív a fogadtatás, a béreai zsidók nem gáncsoskodnak, meg nem alakoskodnak, meg nem ármánykodnak. És erre a tesszalonikaiak veszik a fáradtságot, ezt nevezem én bigottságnak, vagy vakbuzgóságnak, vagy hát igazi elszántságnak és fanatikus gyűlöletnek, és képesek még a másik városba is utánuk menni. És azt olvassuk, hogy szabályosan elmenekítik onnan Pál apostolt előlük, és így kerül Aténba. Ugye itt van az, hogy Tesszalonika és Béra között iszonyú kicsi a távolság, azért Atén már odébb van. Tehát Pál jó messzire elment, és egyedül ment el Aténba. Tehát a munkatársai visszamaradtak, ő várt. Tehát Aténban ő időzött, várakozott. És hát erről szól a folytatás, az aténi tapasztalatoknak a leírása, hogy hogyan történt az ő aténi látogatása. Hát Tesszalonikáról nincs jó véleményünk az elhangzottak után, Béráról van. Úgyhogy arra jár valaki, akkor erre emlékezzen, hogy ezek azok a városok tehát. Nem tudom, hogy akik nem ismerik a történetet, ami most következik, hogy hogyan gondolkodnak,
De el tudom képzelni, hogy sokan azt gondolnák, hogy hát azért Atén mégiscsak Atén. Ugye a kultúra fellegvára, az ókori demokráciának a modelljét hordozza a számunkra, egy felvilágosult társadalom mindenképpen. Azt hiszem, hogy azért mindannyiunkat kísért, vagy kísértene a gondolat, ha nem tudnánk, hogy mi lesz itt leírva, most ugye elárulom valamelyest már a kifejletet, hogy ha máshol nem is talált visszhangra Pál apostolnak az üzenete és a mondani valója, az egy Aténban ott van bennünk a várakozás, hogy valami komolyabb megmozdulást idéz elő. Valószínűleg Pál apostol is így volt vele, még egyszer mondom, az élet egyik legnagyobb arányú, vagy legnagyobb horderejű beszédét, egy igazán zseniális beszédet tartott. Szerintem nagyon épületes a mi számunkra ez a beszéd, és nagyon tanúságos. Tehát érdemes elolvasni, majd itt rész szerint végig is megyünk rajta. Mégis az a különlegesség, amit már mondtam is, hogy ez egyik legeredménytelenebb beszéde és szolgálata lesz. Annyira, hogy Pál a végén el is töpreng ezen, mert nem lett volna Pál apostol meg igazi kezdeni, nem gondolkozik, hogy miért nem működött a dolog. Ja, nagyon sokszor vagyunk úgy az életben, hogy valami nem sikerül úgy, ahogy gondoljuk, akkor elfelejtjük. Elárulok én is valamit, amikor még ugye az elején jártam az ilyen jellegű feladatoknak, mint a mostani is, bibliatárgyú előadásoknak. Voltam én is úgy, hogy nem úgy sikerült, hogy szerettem volna, akkor laktam valahol albérletben, és ott nagyon aranyos volt a néni, akinél laktam, a házi nénink, és hát egyszer keserek tanulták, hogy ez se sikerült jól, mondom, erről többet én nem tartok. Azt lehet, hogy nem jól állok hozzá, lehet, elő kéne venni, és akkor átgondolni, miért nem volt jó, és addig csinál, még jó lesz. Mondom, hát erre még nem gondoltam, de megszívleltem, és igaza volt. Úgyhogy ez bennünket is kísért az életben, hogy ha valami nem jó, akkor elfelejtjük, nem elfelejteni kell. Pár sem felejti majd el, hogy miért nem sikerült ez az aténi beszéd. Azért merem előre elmondani, mert úgy is látjuk, hogy zseniális a beszéd, és annál különlegesebb, hogy miért nem hat. És Pál rá fog jönni, hogy miért nem hat, ezt már nem mondom el előre, hogy miért nem, de nagyon fontos az, hogy őt nem hagyta nyugodni az eredménytelenség, és az okát kereste, nem nyugodott, és meg is találta, és majd ezzel zárnám a mondandómat. De akkor nézzük először, tényleg mi történt Aténban. Hát az alaphelyzet az az, hogy Pál várakozik. Tudnélik, hát várja az utitársait, addig nem akar tovább menni. Mit tesz az ember Aténban? Sétál, mászkál, mit lát az ember? Hát le is írja aztán később majd a beszédében, vagy hát elmondja, hogy mindenhol mindenféle templomot. Ugye tudni kell, hogy a görögök nagyon vallásosak voltak. Tehát a darabra mérik a vallást, nagyon nehéz lekörözni őket, mert hát nagyon zsúfolt volt ugye az ő hitviláguk, nagyon sok isten volt benne. Az más kérdés, hogy olyan istenek, egyszer azt írta egy szerző, hogy mint egy ókori panoptikum olyan volt, hogy nem tudta az mennyit sírjon vagy nevessen a görög isteneket megismerve, mert olyan furcsa lények voltak, ahogy ők elképzelték az isteneiket. És ahogy Pál nézelődött, hát látta, hogy mindenhol mindenféle bálványnak hódolnak. A görögöknek volt még egy tulajdonsága, hogy nem volt olyan területe az életnek, amit rendeltek volna hozzá valami istenhez, és minden istenek buzgón áldoztak, mert ők biztosra mentek, tehát hogy senkit ne sértsenek meg. Ez olyan mértéket öltött, itt majd olvasuk is Pál beszédében, hogy biztos, ami biztos alapon az ismeretlen istennek is szenteltek egy templomot. Tehát volt x darab ismert isten a görögöknek, és volt egy, akit úgy voltak vele, hogy lehet, hogy valakit kihagytak, nehogy harag legyen a dologból, úgyhogy felszenteltek egy templomot az ismeretlen istennek, és Pál meg is fogja ragadni ezt a lehetőséget, mindjárt látjuk. Azt olvassuk, még a beszéd előtti részeket szeretném idézni, igen, a 16. verset kérném szépen, hogy Aténban pedig, amikor azokat, már mint a munkatársait várta Pál, a lelke háborgott ő benne, látván, hogy a város bálványokkal van tele. Tehát szóval nagyon nehezen tudta magát tűrtőztetni, hát nyomasztotta ez az iszonyatos tömegű bálvány és bálványimádás. A 17. vers szerint azt olvassuk, hogy itt is a zsinagógában kezdte a vetekedést, aztán a piacon minden nap azokkal, akiket előtalált. Mondhatnánk, hogy egy misszionárius szakmai ártalom, vagy nem tudom, minek mondjam, hogy most várakozik, de azt se tudja tétlenül tenni, hogy ahol ember talál, zsinagógában, piacon, ott próbál hatni rájuk. Próbálja a mondandóját elmondani. Azt olvassuk a 18. versben, hogy némelyek pedig az epikureus és sztoikus filozófusok közül összeakadtak ővele. Hát nem tudom, ezt hogy kell érteni, nem tudom utána nézni, valószínűleg az utcán. Tehát, hogy ebben a tömegben hallották, hogy beszél, azt mondták, hogy ez valamit beszél, hallgassuk meg. És mondták, mit akarhat ez a csacsogó mondani, ugye a csacsogót azt úgy értették, hogy hát, ahogy Pál beszélt, talán a kiejtése is, meg amiket mondott, hogy ez nem volt az ő magas filozófiájuk, de hát meghallgatják, ráérnek. A filozófusban az, hogy van ideje, meghallgatja, ráér. Aztán mások azt mondták, hogy idegen istenességek hirdetőjének látszik, mivel hogy a Jézust és a feltámadást hirdette nekik. És most jön a fordulat, a 19. vers szerint megragadták őt, és az Areopágusra vitték, ezt mondván, vajon megérthetjük-e, mi ez az új tudomány, amelyet te hirdetsz?
Hadd jelzem azt rögtön, hogy nagy dolog, amit látunk, hogy nyitottság volt a görögökben. Tehát ők maguk vetették, hogy fogjuk meg, vigyük oda, állítsuk fel, azt hallgassuk meg úgy, hogy mi szoktuk, ha valaki feláll. Tehát nem zárkóztak el, nem voltak előítéleteik. Azt mondták, hogy meg kell hallgatni. Egy rövid jellemzés a korabeli Athénről a Bibliából, a 21. verset idézem még, mielőtt a beszéd kezdődne. Az aténiek pedig minnyájan és az ott lakó jövevények semmi másban nem voltak foglalatosak, mint valami újságnak beszélésében és hallgatásában. Nem tudom, hogy hogy értjük, amit mond, magyarul nem csináltak semmi hasznosat. Tehát azt mondja, hogy ott voltak a piacon, és ment a terefere, hogy most mi az újság, mi nem az újság, ezt beszélték. Ugye semmi másban azt mondja, és semmi értelmes dolgot nem csináltak. És erre megjelent a színen Pál apostol, ugye ők vitték oda, ők kérték, hogy beszéljen, és itt kezdődik a beszéde. Még annyit, hogy egészítsenek, hogy nem tudom, hogy Pál apostol mennyire tudott rákészülni erre a lehetőségre, de azért gondoljuk meg, hogy ez egy hihetetlen nagy lehetőség volt Athénban. Ők kérték fel, oda sereglettek köré. Ők megszokták azt, hogy hát felállnak szónokok, és beszélnek, és hallgatják, és értékelik, hogy Pál hogyan gyűjthette össze minden tudását, és minden erőfeszítést, hogy jól tudja megragadni ezt a lehetőséget, hogy a szívükhöz szóljon. És ezen a háttéren mondja el a következő beszédét, versenként haladok előre rövid megjegyzésekkel. 22. versnél kezdődik tehát. Athéni férfiak, minden tekintetben nagyon istenfélőknek látlak titeket. Mert mikor bejártam és szemléltem a ti szentélyeiteket, találkoztam egy oltárra is, amelyre ez volt ráírva, ismeretlen Istennek. Itt megállnék. Tehát először megdicséri őket, még ez egy kétes értékű dicséret, ugye, hogy nagyon istenfélő, mert rengeteg bálványban ő. De azt mondja, hogy látja, hogy maga a hit, vagy az istenfélem az azért foglalkoztatja őket, és egy dicsérettel kezdi, hogy hát bizalmat teremtsen maga iránt, és azt mondja, hogy abban is azt látja, hogy nagyon istenfélők, hogy még arra is gondjuk volt, hogy egy ismeretlen Istennek oltárt emeljenek, és most közli velük, ezzel zárul a vers, hogy akit azért ti nem ismerve tiszteltek, azt hirdetem én néktek. Hát én erre mondtam, hogy ez zseniális, nem? Tehát hogy lehet megdicsérni a sok bálványimádásért Athént? Hát azt mondja, hogy egy biztos, hogy nagyon bálványimádók vagytok. Ez olyan, mint amikor, emlékszünk rá, talán sokan ismerjük azt a részt, amikor a szamáriai asszony megkérdezi Jézust, az asszony Jézust, hogy melyik hegyen kell imádni az Istent, és hogy Szamáriában-e, vagy pedig a Jeruzsálemben, a templomhegyén, és akkor azt mondja Jézus, hogy hát megmondja, csak hívja ide a férjét előbb, hogy hát mind a ketten hallják ezt a fontos választ, és akkor mondja az asszony, hogy neki nincs férje. És akkor Jézus mondja neki, hogy végül is ezt igazán mondtad, mert ugye 5 férjed volt, és aki mostanában meg hát nem férjed törvényesen, tehát hogy az élettársad gyakorlatilag. És ugye Jézus azt mondta, hogy ezt jól mondtad, ezt igazán mondtad, és az ember mindig csodálkozik, hogy hát ahelyett, hogy mondta volna, hát micsoda hazugság ez ugye, hogy már volt 5, meg most nem az van, el azt mondja, hogy ezt jól mondtad, és igazán mondtad. Tudnék, hát nem azon, most nem ez volt a téma. És hát azt mondta, hogy ő ezt ragadja meg ebből, hogy tovább vigye a gondolatmenetet, hogy végül is van benne igazság, hogy ez most nem fér, most a lényegről beszéljünk. Pál ugyanezt tette. Minket azt kísértett volna szerintem, hogy azt mondja, hogy Athén, hát azért ennyi bálvány, ennyi Isten, ennyi oltár nem helyes. Pál meg azt mondta, hogy milyen istenfélű egy társaság ez. Jó, hát nem úgy, ahogy én gondolom, de tény, hogy sok. Tény, hogy sok. És utána rögtön váltott, figyeljük meg, hogy nem sokat időzött itt, tehát ez tényleg egy ilyen udvariassági gesztus volt. Azt mondta, hogy ti milyen alaposak vagytok, ti még az ismeretlen Istennek is szenteltetek oltárt. Na, én vagyok az, aki őt képviselem. És már is a pontnál volt. Tehát már azon a ponton állt, azon a vonalon, hanem ő indulni tudott, és elkezdte őket meggyőzni. Ugye mit mondott erről az ismeretlen Istenről? 24. verset olvasom. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami abban van, mivel hogy ő mennyek és földnek ura, a kézzel csinált templomban nem lakik, sem embereknek kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködnék, holott ő ad mindeneknek életet, leheletet és mindent. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy ezt a beszédet kétféleképpen kell látnunk, és hát értelmeznünk, és értenünk. Az egyik a szövegösszefüggés, hogy az aténiakat hogyan próbálta meggyőzni. Hát most főleg mi ezzel foglalkozunk. De azért azt is hadd kérjem, hogy gondolkozzunk majd úgy is esetleg egyénileg utána erről, hogy ha mi most magunknak olvassuk ezt, azért olyan felemelő igazságokat mond ki ez a szakasz. Hogy mutatta be az Istent az aténiaknak? Mint teremtőt és mint fenntartót, ugye? Azt mondta, hogy ő teremtette a világot és mindazt, ami abban van, és ő ad mindenkinek leheletet és mindent. Tehát ő tartja fenn. Tehát azt mondja a görögöknek, hogy sok Isten van nálatok, én a legnagyobbat hirdetem nektek. Aki nélkül nem lenne a világ, mert nem jött volna létre, és aki nélkül nem lenne a világ, mert nem állhatna fenn. És rögtön folytatja a 26. verse, és az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette,
hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejüket és lakásuk határait, hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt, és megtalálhatnák, jó lehet, nincs messze egyikünktől sem. Hát ezt a két verset most hadd értelmezzem a saját szempontunkból. Ugye az aténiek úgy is értették, amit érteni kellett. Nem tudom, hogy ezen gondolkoztunk-e már, olyan végső nagy igazságot mond ki itt Pál apostol. Azt mondja, hogy az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette. Egy emberpártól származunk. Tulajdonképpen kétszeresen, mert ugye Noé idejében újraindult, tehát az az ág maradt meg, és Noé és feleségétől származunk, szorosabb értelmemében, nem is csak Ádámtól és Évától mindannyian. Az egész életszemléletünket, a felebaráti viszonyunkat alapjaiban érinti ez az ige, hogyha komolyan vesszük, hogy mi egy vérből vagyunk. Szokták mondani, hogy a testvér, nagyon szép ez a magyar szó egyébként, nem, hogy testvér, ezt nem mindenki képzi így, de tulajdonképpen mindjárt testvérek vagyunk. Jézus mondja, hogy mindjárt testvérek vagytok, és a szó legszorosabb értelmében, csak távolabbról, tehát távolabb a rokonság. De mindannyian ugyanannak az atyának a gyermekei vagyunk, mindannyian ugyanabból a teremtésből származunk, ugyanabból a nemzetségből, ugyanabból a vérből, és azt teszi hozzá, hogy teremtette, hogy lakozzanak a föld egész színén, hogy ez így van rendje, hogy az egész földet benépesíti az emberiség. Emlékezünk, Ádámnak azt mondta, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet. Noénak azt mondta, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet. Most úgy, ahogy már letöltöttük a földet, bár volt egy rossz hír, a héten hallottam, hogy a világ lakóinak a fele a városlakó lett. Tehát most már elértük azt, ami eddig nem volt, hogy már legalább a fele a világ lakosságának városokban lakik megint, ami hát nem pont a lakjuk be a földet modell, tehát ezek ilyen helyi gócpontok. Azt mondja, azért fölnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejüket és lakásuknak határait. Itt pedig a személyes gondviselés kérdése, a személyes életünk nagy kérdésére kapunk választ, hogy miért most élünk, miért itt élünk, miért ilyen feltételek között élünk. Nem tudom, hogy nem volt-e még olyan gondolatunk, nekem gyerekkoromban mindig volt, hogy mi lett volna, hogyha mondjuk én Afrikába születek meg, és akkor nem itt, és nem azok a szüleim, akik. Engem ez komolyan foglalkoztatott olyan felső tagozatos koromban. Aztán olyan hamar rájöttem, hogy valószínűleg nem lettem volna fehérbőrű, mint így, tehát, hogy eleve ugye más adottságok. És valószínűleg ugyanezt a kérdést a másik végéről tettem volna fel, mert akkor meg az lett volna a természetes nekem. Tehát azért foglalkoztatott ez a kérdés. De ez tényleg öltet egy érettebb formát is ez a vizsgálódás, hogy az ember is megkérdezi, hogy de miért pont most, miért pont itt, miért pont ez adatik nekem, akár nehézségekkel teljesebb élet, akár esetleg éppen azok elkerülése, tehát egy háborút az ember nem ért, tehát mondjuk egy világháborút, vagy bármi, hogy ez miért van. Itt a válasz, ezért fontos. Isten eleve meghatározta a rendelt időnket, az idejüket, a többes számára, azt mondja, minden emberre érti. Tehát egy minden ember, aki a földön él, Isten tudta, hogy ki mikor fog élni, a lakásuk határait, hogy helyileg hol fog élni. Tehát az Isten tervében, gondviselésében, hogy mondjam ezt a modern szót, hogy programjában, ez mind benne volt. Tehát ez nem a véletlenek műve, nem annak az alakulása. Ehhez képest helyezett el engem, ehhez képest ruházott fel képességekkel, ehhez képest jelölte ki az életutamat, ehhez képest készített jó cselekedeteket, hogy azokban járjak. Azt mondja Pál apostol, hogy ne úgy tekintsük az életünket, mint amit a véletlenek alakítanak. Sem a történelmi időt, sem a földrajzi helyet tekintve, vagy azt tekintve sem. És itt jön egy nagyon fontos váltás, hogy keressék az Urat. Itt a legfontosabb szó a hogy. Mert a hogy az mit jelent? Az egy hivatkozás, ugye egy összekötő kapocs ez a szó, ez a kis szó. Azt mondja a 20. vers, hogy az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a föld színén, meghatározva, amit olvastunk, és most jön az, hogy keressék az Urat. Magyarul azt mondja, mire teremtett bennünket, hogy keressük az Urat. Nem kevesebbet mond. Azt mondta, hogy azért adta az Isten az életet, eredetileg azért, hogy éljük. Csak mi ezt lerövidítettük a bűn révén. Most már, hogy ilyen, most meg azért engedte meg nekünk az életet, az első bűneset után is a többieknek, nekünk is. Most már csak azért, hogy eldőljön, hogy keressük-e, és hogy megtaláljuk-e az Istent ebben a földi életben. Erre való az élet magyarul, tehát erre teremtett bennünket. Ebben a formában, ebben a mértékében, ebben a kiterjedésében ez az élet, ez máshol nem alkalmas. Berendezkedésre, boldogságkeresésre önmagában nem alkalmas. Azt mondja, arra teremtett, hogy keressük az Urat, ha talán kitapogathatnánk őt és megtalálhatnánk. Jól lehet, bizony nincs messze egyikünktől sem. Ez is egy különös vers, nem? Tehát azt mondja, hogy nem könnyű az Istent megtalálni.
Azt mondja, így fogalmaz, hogy ha talán kitapogathatnánk őt, és megtalálhatnánk. Szinte azt mondja, hogy kitapintható az Isten, de úgy, mintha nem látnánk, és úgy kéne tapogatózva rátalálni. Ugye ez is benne van ebben. És azt mondja, hogy azért különös ez, mert jól lehet, ugye, vagy nem is tudom, hogy lehetne ezt folytani, vagy bizony nincs messze egyikünktől sem. Tulajdonképpen közel van hozzánk az Isten, csak valahogy egy olyan függöny ereszkedett közénk a bűn és a torz gondolkodás miatt, hogy ami közvetlen közel van hozzánk, azt is szinte alig vesszük észre. Az Istennek úgy kell rávezetni bennünket élettapasztalatokkal. Azért megjegyzem, hogyha Pál nem tudott rákészülni erre a beszédre, mert ez spontán teremtődött ez az alkalom, azért elég jó beszédet tartott, nem? Tehát ahogy felvette a fonalat, ahogy nincs sallang benne, ahogy a lényegi mondandót viszi végig a vonal vezetését a fővonulata mellett, és utána hozzáteszi a 28. versben, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, amiképpen a ti költőitek közül is mondották némelyek, mert az ő nemzetsége is vagyunk. Ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Tehát ez olyan közel van hozzánk, ugye ez volt az utolsó gondolat, hogy szinte benne élünk, és mégis úgy kell megtalálnunk a magunk számára. És utána megjön egy mesteri fordulat, hogy amiképpen a ti költőitek közül is mondták némelyek. Hát a távolinak tűnő igazságokat, az idegennek tűnő Istent így hozza közelebb, hogy hát nem mond ez sem mást, mint amit a ti költőitek. Tehát próbálja közelebb hozni hozzájuk a mondandóját. És nagyon szép a beszéd befejezése, azt mondja a 30. vers, e tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek. Tehát felépített valamit, elindult onnan, ahonnan a görögök elindultak. Ez nagyon fontos a gondolat, mert úgy indult el, hogy nem azt mondta, hogy ő már annyit tud az Istenről, ő innen kezdve beszél az Istenről. Ha a görögök ennyit tudnak az Istenről, hát ő onnan kezdve beszél nyilván az Istenről, mert nekik beszél. Nem azért beszél, hogy ő élvezze, hanem azért, hogy ők értsék. Beszél a görögöknek, eljut odáig, hogy a minden alapvető végső igazságot megfogalmaz, ami a görögök számára új, mert hát az ő isteneikre ez nem volt igaz. És utána kimondja Pál apostol, mert nem lenne teljes a gondolatmenet, hogy az Isten most megparancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek. Mert hát erről szól az élet. Ez a kérdés. Nyilván nem megy ez vezényszóra, nem úgy, hogy megparancsolja, de hogy mindenki ezt a kérdést tegye kérdéssé az életében. Tehát ott van a buzdítás és a felszólítás Pál szavaiban, és mond még egy fontos dolgot, amit itt az elején olvastunk a 30. versnek, hogy a tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten. Azért tényleg ez is olyan mesteri és bölcs, és ez jogos és igaz, tehát ebben nincs semmi ügyeskedés, hogy azt mondja, hogy nem azon kell most téperülni, hogy eddig miért nem, mert az Isten kegyelmes, ebben is azon, hogy eddig nem tudtátok. Most itt állok én, Pál, az Areopágoszon, beszélek, most már tudjátok. Hát akkor tessék megtérni. Hát akkor tessék komolyan venni ezt az Istent, akit ti ismeretlenül tiszteltetek. És hozzátesz még egy indoklást is, a 31. versben, mivel hogy rendelt egy napot az Isten, amelyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú által, akit arra rendelt, tudni Jézus Krisztusra utal, bizonyságot tévén mindenkinek azáltal, hogy feltámasztá őt halottaiból. Tehát megint azt mondja Pál apostol, hogy lesz ítélet, ezért kell megtérni, vegyék komolyan az életnek a felelősségét. Az egész földkerekségét megítélik majd egy napon, tehát egy rendelt napon. Tudjuk jól, ez nagyon fontos látni, hogy Pál apostol abszolút világosan látta, amit a Biblia tanít, hogy a halál után szünet van, és aztán jön az ítélet. Azt mondta Pál apostol, hogy amikor a saját földi életének a végéről beszélt, hogy végezetre eltétetett nékem az életnek koronáimét, megáld nékem a bíró, az igaz bíró a manapon, tehát egy konkrét napra gondol. Itt is, ugyanezt olvastuk, rendelt egy napot. Van egy bizonyos nap, amit kijelölt az Isten az ítélet céljára, és ott egy valaki fog ítélni, aki bizonyságot is nyert arra, hogy ítélhessen, tudnék a feltámasztás által, Jézus Krisztusra utal egyértelműen. Itt vége szakad a beszédnek. Nem tudom ki, hogy van vele, látom, picit feljátok meg, de azért még hallgathatnánk, mert jókat mond Pál apostol, miért lesz vége a beszédnek, meg is mondom, 32. vers megmondja nekünk. Mikor pedig a halottak feltámadásáról hallottak, némelyek gúnyolódtak, mások pedig mondának, majd még meghallgatunk téged e felől, és elmentek. Egy volt a piaci téma közül, ugye? Megint hol akadt el
a tengely, ahogy mondják az agyakban, hogy nem forgott a görögöknél, feltámadás. Ugye ezt mondtuk, de menetrend szerint két dolog biztos Pál apostol szolgálatában. Zsinagógába kezdi, és jó ritkán végzi, tehát hogy jóra nem vezet. És hogy a zsidók még hallgatnák is, de ha meglátják, hogy a görögök is hallgatják, akkor jön a féltékenység, tehát ez biztos. A másik biztos, hogy a görögök, hogyha ezen a ponton túl tudnak jutni, akkor jó. De nagyon nehéz túl jutni. Egyébként ez mutatja azt, hogy milyen nagy ereje lehet a magunkba szívott doktrináknak, meg a szemléletnek, meg alapvető tanításnak, hogy egy görögnek olyan mélyen ült a túlvilági hit, meg a hádész, meg ezek a gondolatok a lelkében, a gondolataiban, hogy akkor ideért Pál, egy dolgot hadd mondjak, hogy ők sose bántották Pált. Kivéve, hogyha anyagi érdekeik forogtak kockán, majd Efézusban meglátjuk. Tehát a zsidók azok vallási jogból tettleg bántalmasták, nem egyszer Pált megüldözték. A görögök nem. Ők csak gúnyolódtak. Meg hát az udvariasabb azt mondta, hogy ma, majd elnapoljuk ezt a témát, majd még erről lesz szó, aztán reméljük, hogy már nem lesz itt akkor Pál, amikor erről lesz szó, vagy ők nem lesznek ott. Tehát az a lényeg, hogy levették a napirendről ezt a kérdést. Látjuk, hogy megint az történt, hogy a görögöknél a feltámadásnál véget ért a figyelem. Azt olvassuk, ez a, hát a mérlege, ha lehet így mondani, az eredménye az ő munkálkodásának Athénban, a 34. vers szerint. Némely férfiak azonban csatlakozván őhozzá hittek, ezek között az Areopágita Dienesz is, és egy Damaris nevű asszony, és mások ővelük. Hát nem tudom, ki mit érez, én olvastam tesszalonikai eredményekről az imént, véráró, ugye, hogy nagy sokaság, nem kevesen, előkelőek. Itt mit olvasunk? Hát ez olyan, hogy tudunk kettőt név szerint, és voltak azért mások is, de hát érezzük, hogy nagyon-nagyon sovány. Pedig, még egyszer mondom, hogy ez Athén, nem csak a kultúrájánál fogva magasodott ki, hanem hát méreteiben is más volt, mint egy Bérea, még egy Tesszalonikához mérten is. Mást várnánk. Statisztikai alapon is mást várnánk, tehát az emberek sokasága miatt. Mást várnánk a műveltség okán. Én biztos vagyok, hogy Pál apostol is mást várt. És egy ilyen beszéd után még egyszer adom, hogy mindenki olvassa el magának, az ember azt mondja, hogy ennél jobb beszédet tartani, csak egyféleképpen lehet, amire aztán Pál is rájött, hogy mi hiányzott. De azt az egy hiányzó elemet kivéve, ha csak az emberi bölcsességgel építkezik, ennél jobban rávezetni egy témára a görögöket nem lehetett volna. Tehát ennél jobb beszéd nincs ebben a helyzetben. Mégis ennyi eredményt hozott. Mi volt a hiba? Ugye lejáróban az időnk rátérek a megoldásra. Az első korintusi levél második fejezetében olvassuk. Emlékezzünk rá, tehát Athénban vagyunk, Korintus itt van, tehát egy rövid utat kell megtenni Pál apostolnak, ugye ez a következő állomása van, majd menni fog, és erre az útra hivatkozik a most olvasandó bibliai szakaszban, tehát ahogy megteszi Athénból Korintusba ezt az utat, erre úton, amikor azt mondja a második fejezet, első két versé, tehát az első levél második fejezet első két verse, én is, amikor hozzátok mentem atyám fiai, megállok, tehát korintusiaknak ír, és mi tudjuk ezért végként az apostol cselekedetét meg a leveleket együtt olvasni, hogy be tudjuk kapcsolni a leveleket, hogy mikor, milyen háttéren írta. Tehát most azt mondom, hogy én is, amikor hozzátok mentem atyám fiai, írja a korintusiaknak, tehát amikor Athénból átment Korintusba, most arra az útra utal. Azt mondja, akkor nem mentem, hogy nagy ékes szólással vagy bölcsességgel hirdessem néktek az Isten bizonyságtételét, mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, mégpedig mint megfeszítettről. Tehát azt mondja Pál, hogy amikor ő Korintusba ment, akkor eldöntötte, ugye nem végeztem, az annyit jelent, hogy eldöntöttem, tehát végeztem, eldöntöttem. Eldöntötte, hogy nem ékes szólással vagy bölcsességgel hirdeti néktek az Isten bizonyságtételét. Miért volt olyan, ahol ékes szólással és bölcsességgel hirdette? Hát az előbb olvastam fel, arra nehéz nem azt mondani, hogy a szónak a jó értelmében, mert ékes szólás, bölcsesség. Tehát erre mondta azt, hogy ennél ékes szólóbb módon, ennél bölcsebben felépítve elmondani nem lehetett volna a dolgot. Mégse hatott. Vajon miért pont Korintusra menet jutott eszébe Pál apostolnak, vagy módszert vált? Hát közvetett bizonyíték, de ez az, amit mondtam, hogy kiértékelte az athéni tapasztalatokat, és mondta, hogy itt valami baj van. Nyilván kereste az okát, az Isten pedig segített neki, megtalálta. És azt mondta, hogy mi hiányzott Athénban, és mit végzett ő ezek után magában, mert elvégeztem, hogy egyébről le tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, mégpedig megfeszítettről. Vagyis sútba dobok minden egyéb jó ötletet, bölcsességet, ékes szólást, egy témát akarok megszólaltatni, egy valakiről beszélek, egy személyről kizárólag, Jézus Krisztusról, mégpedig
mint megfeszítettről, mint helyettesről, mint a bűnért gyalázatot szenvedőről, mint a mi helyettesünkről és megváltónkról. Azt mondtam, hogy ez a lényeg, erről kell beszélni. Athénban az volt a hiba, hogy a veleje hiányzott az üzenetnek, minden jó szándéka és ékes szólása mellett, és minden tisztelet Pál apostolt illeti meg emberi értelemben azért, hogy ki tudta értékelni, nyilván ez Isten segítségével történt, fel tudta ismerni, hogy mi volt a baj, felül tudta bírálni a korábbi gyakorlatát, nem mentegette, nem védte. Olyan jó lenne sokszor ilyennek lennünk, nem? Hogy nem, hogyha hibákat követünk el, csak tanuljunk belőle. Utána elment Korintusba, és azt mondta, hogy ő ezt a hibát nem ismétli meg, most a lényeget fogja mondani. Nem lenne szép, hogyha megelőlegezném a következő alkalmat, nem merek nagyon elévágni, de egy dolgot hadd mondjak el. Korintus és Athén között van különbség. Földrajzilag kicsi, azt láttuk. A milliót tekintve ég és föld. Athén a kultúra fellegvára, Korintus egy olyan kikötőváros volt, hogyha látjuk, ezen a kis nyílen a peloponnézusi félsziget nyelén feküdt, és kiváló kikötő adottságai voltak, mert bal felé, tehát nyugat felé is hajózható volt, és kelet felé is a tenger, tehát óriási forgalmat tudott lebonyolítani mind a két égtáj irányába, és volt is forgalma, és hát egy olyan kikötőváros volt, hogy még egy kikötővárost elképzelünk. Az erkölcsiségével, a színvonalával, a nemi erkölcsök tekintetében, bálványimádás minden tekintetében egy sokkal kevésbé ígéretes terület volt, mint Athén. És ennek ellenére sokkal nagyobb eredmény lesz majd Pál apostol munkája nyomán. Ugye ez lesz az a város, ahol másfél évet fog időzni. Igaz, nem ő találja ki a dolgot, ő elmenne, mert azt mondja, hogy hát azért mégiscsak kikötő, akárhogy is van, és azt mondja neki az Isten egy álomban, hogy maradjon itt, mert itt neki nagy népe van ebben a városban. Akkor meg nagy népe, korintusi gyülekezetnek aztán két levelet is ír az apostol, tehát ott volt egy nép, és emlékezünk Athénről, hogy ott hányan voltak? Két név, és hát még voltak mások is végül is. Itt meg azt mondja, hogy nagy nép. Nagyon nagy tanúság ez arra nézve, hogy nem mi akarjuk megítélni azt, hogy mi a reményteljes, meg mi nem. Athént reményteljesnek ítéltük volna, Korintust nem. Ehhez képest Athén reménytelennek bizonyult, vagy hát nem túl üdvös, vagy nem túl kecsegtető eredményt látunk. Korintust nem gondoltuk volna, hogy ott komoly gyülekezet jön létre, és nyilván ebben annak is szerepe volt, hogy Pál apostol felismerte azt a módszertani hibát, amit elkövetett, hogy ő az ékes szólás hazájában, valószínűleg ezért is választotta ezt a módszert, mert az athéniek azok ugye bölcsek voltak, ékes szólók voltak, próbált a saját nyelvükön közeledni hozzájuk, nem ért el eredményt. Korintusban nem volt érdemes ékes szólással próbálkozni, kikötői legények voltak, matrózok, prostituáltak és mások, világosan beszélt arról, amiről akart, volt is eredménye neki, megértették sokan. De ez már a következő alkalmunknak a témája lesz. Én köszönöm szépen a figyelmet. Ez volt tehát a 17. fejezet. Ne felejtsük el a három bárost, a háromféle eseményt, a háromféle tanúságot.

Jó estét kívánok! Tisztelettel köszöntök mindenkit! A témasorozatunk mai témájára bűnbánat, bűnvallás és bűnbocsánat. Nem tudom, mit tetszettek szólni a cím olvastán vagy hallatán. Én is ugye elgondolkoztam, amikor megkértek, hogy tartsam meg ezt a témát, hogy szép téma, de olyan bajós hangzása van, nem? Mind a három szó úgy kezdődik, hogy bűn. Ez a töve mind a háromnak. És úgy felmerül az emberben az a kérdés, hogy hát miről szólhat egy ilyen téma? A Bibliától valami örömüzenetet várnánk, és itt ezt olvasjuk, hogy bűnvallás, bűnbocsánat, illetve bűnbánat ugye elsőként. Egyáltalán hogy kerül ide a bűn? Nem tudom, tetszenek-e tudni, de a Bibliának a központi témája a bűn. Ehhez képest van szó evangéliumról, jó hírről, hogy ettől van szabadulás, meg lehet szabadulni. És hogy mi a bűn, az együtt a Bibliának egy központi témája, és tulajdonképpen e körül forog, mert az első két oldalát kivéve nagyjából, fogalmazhatok így, az első két oldal a Bibliának, az utolsó két oldalát kivéve a bűntörténelméről szól a Biblia, meg az abból való szabadulásról. Ehhez képest, hogy mi a bűn, azt egyedül egyetlen egy helyen mondja meg nekünk. János első levele 3. fejezet 4. versében, akik jegyzetelnek azok kedvéért, mondom, én kinyomtattam magamnak, hogy ne menjen az idő a keresgéléssel. Tehát János első levele 3. fejezet 4. verse megmondja, hogy mi a bűn. Valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi, a bűn pedig nem más, mint a törvénytelenség. Mihez képest beszélünk bűnről? Egyébként ez olyan egyszerű gondolat, hát a mai Magyarországon, a mai magyar törvényekhez képest, ugye milyen büntetési tétrek vannak, meg bűnügyi tényállások, azt hiszem így mondják ezt. Hát a törvény megmondja, hogy mit tekint annak és ahhoz képest. Ugyanez igaz Istennél is, megmondja, hogy mi a helyes élet, ami attól eltérő, az rögtön a bűn kategóriájába tartozik. Rögtön hagyd tegyem hozzá, én az elején szeretném hangsúlyozni, hogy a bűn az nem egy erkölcsi kategória. Sokan így gondolkodnak róla, hogy az olyan templomba való dolog, ott lehet erről így is, meg úgy is gondolkozni, meg érvelni. A bűn az nem egy erkölcsi kategória, a bűn az egy húsvér valóság, az jelen van az életünkben, egy fájdalmas és félelmetes valóság, mert mindig van áldozata. Tessék belegondolni, a háborúkban hányféle módon szenvednek emberek a legkülönbözőbb formában, még egy durva példát hoztam, de folytatom a sort, még egy házas társi hűség, illetve hűtlenség vonatkozásában. Mindig van áldozat, nem is akármilyen fájdalommal. Vagy hogyha valakit fizikailag bántalmaznak, akármilyen minőségben, akár csak egyszer is megütnek, az valakinek fáj, van áldozat. Vagy ha valakitől valamit ellopnak, szándékosan, hát enyhítem elvileg a kategóriákat, akkor is van áldozat, az valahol hiányzik. Sőt, hogyha a közösből lopnak valamit, elég gyakori jelenség a mai világban. Látszólag nem azonosítható, hogy ki az áldozat, de akkor is van áldozat, mert mindjárt azok vagyunk. Ezt csak azért jelzem, hogy nem marad nyomtalanul és következmények nélkül semmilyen

Kedves hallgatók, napok, hetek, évszakok kapcsán is megállapítjuk gyakran, hogy milyen gyorsan telik az idő. Egy év lezárulása és az új év köszöntése talán legerősebben érzékelteti az idő rohanását. Pilinszky János a szilvesztert az idő ünnepének nevezi, mert ez túlmutatva önmagán az szinte az egész évet felidézi bennünk. Az ünneplés nem képzelhető el öröm és vidámság nélkül. Maradandó örömünk viszont csak akkor lehet, ha az ünneplésben merünk szembenézni a rohanó idő kérdésfelvetéseivel is. Az élet megoldásra váró problémáival, kitisztázásra váró kérdéseivel. Nem adhat valódi örömöt, ha ezektől elfordulva csak a szórakozást keressük az ünneplésben. Pilinszky János megfogalmazza azt is, hogy az ünnep sokaknak nem a munka utáni pihenést, megnyugvást jelenti, hanem sokak számára a napi felelősségből az ünnepi felelőtlenségbe való menekülés szerepét játsza. Így nem csoda, ha az új év napja a kijózanodás szürke szomorúságával lesz egyenlő, fogalmaz a költő. Elgondolkodtam, hisz mielőtt megismertem Istent, számomra is ez jelentette az ünneplést. És amíg így ünnepeltem, vajon megoldottak-e az életem problémái? Változott-e bármi is? Semmi sem változott. Inkább félnem kellett a kijózanodástól, mert a valóság körülöttem ijesztő volt. Ez az ünneplés nem tudott felkészíteni a feladatokra. Megerősítés helyett inkább erőt vett el. Amióta megismertem Isten irántam való szeretetét, másképp ünnepelek. Hadd idézzem ismét Pilinszky Jánost, aki nem csak az ünneplés helytelen formáit fogalmazta meg, hanem a helyes ünneplésről is írt. Sokszor az az érzésem, hogy rosszul ünnepeljük a szilvesztert. Tulajdonképpen csendben, szinte hallgatózva kellene fogadnunk, mint valaki a hóesés kezdetét lesi, vagy a csillagok neszére figyel, vagy mint a gazda, ki az éjszaka csendjéből a vetés növését szeretné kihallgatni. Az ünnep, a keresztény ünnep mindenek előtt a pihenés, a hálaadás, a megszentelés napja kellene, hogy legyen. A kikapcsolódás erre kevés. Hiányzik

0: belőle az ünnepteremtő erő. Valójában bekapcsolódásnak kellene lennie. A modern munka szükségszerű megosztottsága után az ünnep az élet egészébe való visszatalálás lehetőségét kínálja. Mit mond a költő? Hálás visszaemlékezés, tanulságok megfogalmazása és elvitele a jövőre, a cél újrafogalmazása, amit láthatunk az életünk végén, az irány megvizsgálása, hogy vajon abba az irányba haladunk-e, erő és segítség kérése. Ez jellemzi az igazi ünneplést. De ez nem csak a költőnek, írónak a szavai, hanem ez jellemezte és jellemzi a Biblia ünnepeit, ünneplését is. Ehhez azonban csend kell. Csendre van szükségünk ahhoz, hogy helyes gondolatokhoz, helyes felismerésekhez jussunk. A Zsoltár így fogalmaz erről a csendről. Csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit. Olvassuk a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét Márk evangéliuma 10. fejezetéből. Tehát Márk evangéliuma 10. fejezetéből olvasom az igét a 17. verstől a 27-ig. Márk evangéliuma 10. fejezetéből a 17. verstől a 27-ig. Így hangzik az ige. Jézusról olvassuk, hogy mikor útnak indult, hozzá futván egy ember, letérdelvén előtte kérdezte őt. Jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerhessem? Jézus pedig mondta néki, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. A parancsolatokat tudod? Ne paráználkodjál, ne ülj, ne lopj, hamis tanú bizonyságot ne tégy, kárt ne tégy. Tiszteld atyádat és anyádat. Ő pedig felelvé mondta néki, Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus pedig rátekintvén megkedvelte őt, és mondta néki, egy fogyatkozásod van. Eredj el, add el minden vagyonodat, és add a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, és jár, kövess engem, felvévén a keresztet. Ő pedig elszomorodván e beszéden, elment búsan, mert sok jószága volt. Jézus pedig körül tekintvén mondta tanítványainak, mi nehezen mennek be Isten országába, akiknek gazdagságuk van. A tanítványok pedig álmélkodtak az ő beszédén, de Jézus ismét felelvén mondta nékik, gyermekeim, mi nehéz azoknak, akik a gazdagságban bíznak az Isten országába bemenni. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. Azok pedig még inkább álmélkodtak mondván maguk között, kicsoda üdvözülhet tehát. Jézus pedig rájuk tekintvén mondta, embereknél lehetetlen, de nem az Istennél, mert az Istennél minden lehetséges. Kedves gyülekezet, ez a történet nagyon sok komoly kérdést vet föl. Elsőként, legfontosabbként azt a kérdést vehetjük szemügyre, amit maguk a tanítványok fogalmaztak meg a történet végén, kicsoda üdvözülhet? Ugye ezt más szavakkal így mondhatnánk, hogy kit lehet megmenteni, megszabadítani? Kik azok, akik a végső egyetemes ítéletnek a döntése nyomán Krisztus visszajövetelekor visszakaphatják az örök élet jogát? Ugye tulajdonképpen, amit a tanítványok fogalmaztak meg, az érthető volt, mert a gazdag ifjú is ugyanezt a kérdést tette fel tulajdonképpen, mert ez volt a kérdése, hogy mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerhessem. De miután az derült ki, hogy ő sem úgy tűnik, hogy ő is megszomorodva elmegy, pedig ő nagyon alkalmasnak látszott, hát a tanítványokban megfogalmazott a kérdés, ha még ő is, ha még ezt ő sem tudja, és ő sem vállalja azt, amit Jézus mondott, hát akkor egyáltalán kicsoda üdvözülhet. Azt kell mondanunk, hogy ez a kérdés egy nagy kérdés, de ma a mai embertömegek számára egyáltalán nem magától értetődő kérdés, mert egyáltalán az is kérdés, hogy Isten létezik-e, az is, hogy van-e ilyen, hogy örök élet, az is, hogy az örök élet kívánatos-e. Szóval ma a tömegek számára nem ez a legnagyobb kérdés, hogy ki üdvözülhet, vagy az, hogy mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem. De ez nem jelenti azt, hogy valójában nem ez kellene, hogy a legfontosabb és a legnagyobb kérdés legyen mindannyiunk számára. Eszembe jut Pascalnak egy szemléltetése, azt írja, hogy képzeljünk el egy sereg láncravert embert, naponta kivégeznek közülük néhányat, a többiek pedig tompán, üres tekintettel várják, hogy mikor következnek ők. Aztán lezárja egy rövid mondattal, ez az emberi sors. És hát mindannyian elgondolkozhatunk, hogy nem így van. Szoktuk mondani, biztos, mint a halál, és naponta távoznak közülünk, és ez az emberi sors. És én úgy gondolom, hogy különösen az ifjabb generációk körében annyi a vakmerőség, olyan értéktelennek tűnik az élet, és egy olyan hazárd játéknak, aminek nincs is nagy értéke, ez nem csoda, mert az emberek tekintete elől, tömegek tekintete elől eltűnt az, hogy az élet valamivel is több lenne, mint az a pár évtized, amit itt leélünk. Aztán, ugye, ahogy szintén ezt olvastam egy folyóiratban, ahogy egy amerikai egyetemistáknak az összejöveteli egy lány felajlán járkált feltűnően egy feliratos bögrével, és a feliraton ez állt, az élet vacak, és aztán meghalsz. Szóval, hogyha valaki tudomásul veszi, hogy ennyi az élet, ennyi az embernek az értéke, akkor tényleg nem csodálkozunk, hogy a semmiért kockáztatják emberek az életüket, vagy olyan sóvárokba vágynak a legek könyvébe kerülni valami akármilyen butasággal, mert tulajdonképpen rettenetes, ha az ember ezt a perspektívát látja összesen. Azt pedig tudja, hogy az élet mennyire kockázatos. És ebbe valójában soha bele nem lehet nyugodni, ha az ember picit is gondolkodik, annyira egyedülálló minden emberi egyéniség, és az élet egy olyan fantasztikus valami. Szóval, hogy ennyi az egész, ebbe bele nyugodni nem lehet. De igazából szenvedélyesen kellene keresnünk, hát tényleg, miért van ez? Van-e Isten? Vagy erre a sorsra vagyunk mi emberek? Vagy van-e ilyen, hogy örök élet? Vagy vissza lehet-e szerezni annak a jogát? Vagy egyáltalán van-e ilyen, hogy kiteljesedett emberi élet, célba érkezett emberi élet, és mi lehetne az? De nem szeretnék itt tovább időzni, hanem folytatnám, hogy még milyen kérdéseket vet fel ez a szakasz. Ugye Jézus szólt arról, hogy ki nem üdvözülhet. És itt használt egy nagyon kemény hasonlatot. Ugye mondhatnánk, ez az abszolút lehetetlen, mert azt mondta, hogy könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Hát vajon ez a szó szerinti gazdagokra vonatkoznék egyszerűen? Hogy nekik abszolút lehetetlen üdvözülni, ilyesmi lenne a Jézus tanítása. Kikre mondja valójában azt, hogy nekik lehetetlen, hogy a tevének könnyebb a tűfokán átmenni, mint hogy nekik lehetséges lenne. Ugye Jézus kiegészítette azzal, hogy mi nehéz azoknak bemenni az Isten országába, akik a gazdagságukban bíznak. Ez egy kicsit, mintha magyarázná, de még így se stimmel a dolog, hiszen mindannyiunknak egy pillanat alatt eszünkbe jut, hogy hát Ábrahám egy gazdag ember volt, aki Isten barátjának neveztetett. Jób egy nagyon tehetős ember volt, akiről azt mondta az Úr, hogy istenfélő, bűngyűlölő, igaz. Hát akkor ezek se üdvözülhetnének, hogyha a szó szerinti gazdagokra vonatkoznék. Na de hát, ha nem rájuk, akkor kire? Mit ért Jézus azon, hogy azoknak, akik a gazdagságukban bíznak, azoknak annyira lehetetlen, mint a tevének átmenni a tűfokán. Aztán újabb kérdés. Végül Jézus ugye egy általános érvényű, nagyon komoly kijelentéssel felelt a tanítványok kérdése, hogy kicsoda üdvözülhet. Ez pedig így hangzik, hogy embereknél ez lehetetlen. De Istennél, és fordíthatjuk nyugodtan így az eredeti szöveget, Istennel együtt minden lehetséges. Vajon mi komolyan szembesültünk ezzel, vagy igazán megértettük, és alkalmazzuk is a saját életünkben, és egyáltalán mire vonatkozik? És van még egy kérdés, amit felvet ez az ige szakasz, ezt mondjuk a leggyorsabban, legegyszerűbben válaszolhatjuk meg, de ez is egy kérdés. Mert ugye úgy szólította meg ez a fiatal ember, pontosan a szöveg nem mondja, hogy fiatal ember, de hagyományosan így értelmezzük, és valószínűleg ez jogos is, hogy mert Jézus tanítványi körbe hívta, és ugye ez minden bizonnyal tényleg egy még fiatal élete elején lévő valaki lehetett, ha nem is abszolút fiatal, de mindenesetre még fiatalkorúnak számító valaki. És azt olvassuk, hogy így szólította meg Jézust, hogy jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerhessem. És Jézus visszakérdezett, és azt mondta, hogy miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy az Isten. Hát akkor miért mondta ezt Jézus? Vajon azt akart ezzel kívül, hogy én sem vagyok abszolút jó, én is csak ember vagyok, tagadta vele az istenségét, vagy hogy kellene ezt érteni? Ezt mondjuk nagyon hamar megválaszolhatjuk ezt a kérdést. Három evangélium is följegyzi ezt a történetet, és mindegyik neven ahhoz kapcsolódik, hogy Jézus előtte megáldotta a gyermekeket. Ugye anyák vitték hozzá a gyermekeiket, hogy áldja meg, és tanítványok, itt ezeket az anyákat, így mondja a Biblia, dorgálták, hogy ilyen kicsiséggel ne zavarják a mestert, és el akarták őket küldeni. Ritkán olvasunk olyat, hogy Jézus megharagudott, de ezt olvassuk, hogy megharagudott, és azt mondta, hogy hát ne tiltsátok el, hanem engedjétek hozzám jönni, és ha itt egy pillantást vetünk a Bibliánkban, így olvassuk a 15.-16. versben, a Márk evangélium a 10. fejezetében, bizony mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semmiképpen nem megy be abba, aztán ölébe vette azokat, és kezét rájuk vetvén megáldotta őket. Tehát nem csak egy ilyen hivatalos gesztussal mondjuk, mint egy elismert, de nem is hivatalosan, de a tömegek által elismert rabbi úgy láteszi a kezét, és megáldja, hanem ölébe vette ezeket a gyerekeket, és megáldotta őket. És nem tudjuk, hogy ez a jelenetben mit érzett meg, csak sejthetjük ez a bizonyos gazdag ifjú, és ezután szaladt oda Jézushoz, és tette fel a kérdést. Tehát valami olyan jóságot, valami olyan együttérzést, valami olyan különleges szeretetet érzett meg ebben a jelenetben, hogy ezért ez csúszott ki a szája, mert különben egyszerűen megszólíthatta volna így Jézust, hogy rabbi, tanító. Ugye, mert mivel, hogy Jézus nem járt rabbi iskolákban, mondhatnánk, hogy ő csak egy néptanító volt, akit az emberek szívesen hallgattak, hát ez is egy nagy elismerés lett volna, hogy ugyanis ez a fiatal ember, ahogy olvassuk Lukács evangéliuma, ezt is megjegyző főember volt. Ez azt jelenti, hogy a 71 tagú Sanhedrinnek a tagja, ami ugye a legtekintélyesebb polgári és vallási testülete volt a zsidóságnak. Tehát, hogy egy ilyen főember Jézust rabbinak szólítja, már ez is nagyon megtisztelő lett volna. De neki ez csúszott ki a száján, hogy jó mester. Valami olyan jóságot érzett meg Jézusban. És amikor Jézus azt mondta neki, hogy miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Abszolút jó emberek között nincs. Akkor tulajdonképpen serkentette ennek a fiatal embernek a hitét, mert ugye ez ott lebegett a levegőben ez a kérdés Jézus körül, hogy vajon nem ő a megígért Istentől jött messiás, az Isten emberi messiás. És mintha csak Jézus azt mondta, hogy azt mondtad, jó mester, mit érzel, mit látsz bennem? Rabbi vagyok? Vagy több annál. Tulajdonképpen ez a hitének a serkentésére szolgált ez a rövid kis visszakérdezés. De nézzük akkor most a legnagyobb kérdéseket, hogy Mit is érthetünk meg ebből a kérdésből, hogy kicsoda üdvözülhet? És miért tették föl ezt a tanítványok ezt a kérdést? Miért döbbentek meg azon, hogy ez a fiatalember megszomorodva búsan elment? Tulajdonképpen érthető, hogy ennyire megdöbbentek ezen, és utána feltették a kérdést, mert ez a fiatalember nagyon alkalmasnak látszott. Először is láthatjuk, hogy volt egy nagyon komoly lelki fogékonysága és érzékenysége. Mert például ebben a jelenetben is valami olyasmit érzett meg, hogy utána így szólította meg, jó mester. És azért komolyan érdeklődött az örök élet után, mert szent komolysággal feltette neki a kérdést, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem. Azt is figyeljük meg, azt mondja, hogy odafutott és letérdelt Jézus előtt. Ez egy nagyon komoly lelki megindulásra utal. Tehát ezért tényleg azt mondhatjuk, hogy egy lelkileg fogékony, érzékeny gondolkozású és az örök élet után komolyan érdeklődő ember benyomását keltette. Aztán ugye Jézus a kérdésére, hogy mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem, illetve még hozzáteszem, a Máté evangéliumában úgy olvassuk, hogy itt tette fel a kérdést, hogy mi jót cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem. Hogy a babiloni fogság után a zsidók az egész vallási rendszerüket saját maguk így nevezték, hogy nomokrácia, törvényuralom. És ez volt a felfogásuk, hogy a jó cselekedetekkel lehet kiérdemelni az üdvösséget. Ebben a gondolkodásmódban volt ez a fiatalember is, és azt kérdezte Jézus, mi jó cselekedje, melyek azok a jó cselekedetek, amelyekkel én az Isten országába juthatok, ami örök életet nyerhetek. És Jézus erre azt mondta neki, hogy most inkább Máté evangélium alapján idézem, ahol kicsit részletesebben jegyzi fel ezt a párbeszédet, tartsd meg a parancsolatokat. A fiatalember visszakérdezett, melyeket? Nem csoda, hogy visszakérdezett, mert a korabeli rabbinizmus, ugye az 246 parancsolatot és 365 tiltást fogalmazott meg, amikkel még körülkerítették, így mondták, hogy körülkerítik az isteni rendelkezéseket, hogy biztos senki ne hágja át. És hát ugye egy törvényhalmaz volt egy korabeli, ugye zsidó vallású ember előtt, és hát ezért visszakérdezett Jézus, hogy melyeket. És Jézus válaszul a 10 parancsolatnak azokat a hatalmas alapelveit idézte, amelyeket maga, sőt egy írástudó is, aki rákérdezett, ugye ezekkel az igékkel foglalt össze, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes elmédből, teljes lelkedetből, minden erődből, és szeresd fel a barátodat, mint magadat. És erre a fiatalember azt válaszolta, ugye ezzel Jézus megmondta, ez a törvény, ez a törvénynek a foglalata, és közvetve ugye kihagyta a rabbinikus rendelkezéseket, és a fiatalember erre pedig azt válaszolta, hogy ezeket én mind megtartottam ifjúságomtól fogva. Mert a korabeli vallási gondolkozás szerint ő ezeknek a külső kívánalmait maradéktalan betartotta. Mondhatnánk, egy erényes fiatalember volt. De érdekes, hogy hozzátette azért a kérdést, mi fogyatkozás van bennem. Ez megint csak azt mutatja, hogy ebben az emberben valami nagyon dolgozott, mert nem volt mégsem elégedett. Egyik szavával azt mondta, hogy én mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva, tehát egy önmagával való elégedettséget fejezett volna ki, de ez ehhez képest mégis azt mondta, mi fogyatkozás van még bennem. Tehát valami hiányérzet volt benne, és ezt a hiányérzetet érintette az a jelenet, amit szemlélt, és valószínű, hogy előzőleg is hallott Jézusról, meg Jézus tanításairól, és ezért mondta azt, hogy jó mester, mit cselekedjem. Ő neki volt egy nagy belső hiányérzete. Egyébként megjegyzem, hogy ez a kérdése evidens ma nagyon sok embernek, de kérdés, hogy nekünk is az-e, és megforog-e olykor bennünk, hogy mi fogyatkozás van bennem. Ugye ez valahogy ma már eltűnt ez az eszmény, hogy igaz emberré válni. És ez pedig bennünket nagyon sokat kellene, hogy foglalkoztasson, hogy mi fogyatkozás van bennem. De ez megint csak ennek a fiatalembernek a lelki érzékenységére és a lelki szomjúságára utal. És hogy még tetéződjön, ugye azt olvastuk, hogy Jézus rátekintett és megkedvelte. Az eredeti szöveg azt mondja, megszerette. És a legmegtisztelőbb hívást mondta neki, kövess engem. Ez azt jelenti, hogy a szoros tanítványi csapatba hívta, akiket ő majd kiképez munkatársainak az ő missziója folytatására. És amikor mindezek, és még ugye ráadásul még főember volt, és ha egy ilyen valaki csatlakozott volna a tanítványi csapathoz, hát ugye ez hatalmas előny lett volna Jézus munkájának, és hát gondolom, hogy a tanítványok szíve repesett, hogy egy ilyen tekintélyes és tehetséges és alkalmas ember az ő tanítványi csapatukhoz fog csatlakozni. És mikor ez a fiatalember meghallotta Jézus szavait, akkor mégis azt olvassuk, hogy megszomorodva búsan elment, és úgy tűnt, hogy ő sem alkalmas, ő sem vállalja ezt a hívást. Hát ez váltotta ki a kérdést, hogy kicsoda üdvözülhet. Tegyük fel ezt a kérdést, hogy nem Jézus volt nagyon szigorú, vagy nem állított neki túl magas lécet, amiért megszomorodva elment, mert azért hát ez nem kis dolog volt, amit mondott neki. Azt mondta, hogy add el vagyonodat, add a szegényeknek, gyer, kövess engem, és kincsed lesz a mennyben, és kövess engem felvévén a keresztet. Megint csak emlékeztetek arra, hogy eztből nem szabad általános érvényű parancsolatot kihozni. Ugye a középkorban is volt olyan felfogás, hogy hát van egy átlagszint az üdvösséghez, de aki tökéletes akar lenni, mert ugye úgy hangzik a kérdés Máté Evangéliumban, ha tökéletes akarsz lenni, tedd ezt és ezt. De aki tökéletes akar lenni, annak abszolút szegénységi fogadalmat kell tenni egész életére. Ugye tudunk ilyen szerzetes rendről. De megint csak ott van a példa, ugye, hogy megint hadd emlegessem Ábrahámot, Jóbot, és emlegethetnék másokat is, és Isten sohasem szólította fel őket, hogy adják el minden vagyonukat, és adják a szegényeknek. Ugyanis láthatjuk azt is, hogy Ábrahám hogyan gazdálkodott meg, Jób hogyan. Ugye olvashatjuk Jób könyvében, hogy ő hogyan bánt mindenkivel, aki a közelében volt. Úgyhogy igaz az a mondás, hogy annak nem baj, hogyha jókora vagyona van, akinek semmit nem érdekel a pénz és a vagyon, és annak nem baj, a nem veszélyes, ha hatalma van, akit nem érdekel a hatalom. De ennek a gazdag ifjúnál éppen a döntésnél kiderült, hogy itt van fogva. Ugye annyira nagy dráma ez, hogy megszomorodva ment el. Teljesen felfogta, hogy mit nyerhetne. Hallotta a szót, hogy kincsed lesz a mennyben. Nem is volt ez egy rossz csere. Ugye Jézus mondta a hegyi beszédben, azt mondta, hogy hát ne gyűjtsetek magatokat kincset a mennyben, ahol a rozsda is amúgy elemészti, és a tolvajok kiássák és ellopják. Mintha Jézus azt mondta, itt mindennek van kártevője, a vagyonnak is, hát mindannyian látjuk. Igazából nem ajánlott rossz cserét, mikor azt mondta, hogy kincsed lesz a mennyben. De kiderült, hogy ennek a fiatalember itt van fogva. A rangja és a vagyona, ugye ez volt az, aminél fogva az önzését, itt az önzését, az én középpontuságát nem tudja feladni. És ez volt az életének a nagy betegsége. Tehát Jézus ezért neki pont ezt a kívánalmat fogalmazta meg, és ezt bármely emberre vonatkozóan meg lehet így fogalmazni, hogy amihez az ember inkább kötődik, mint az igazsághoz. Vagy úgy is mondhatnám az Istenhez, mert az Isten a megtestesült igazság, ez egy is ugyanaz. Amihez az ember inkább kötődik, kinek mi, az az akadály az üdvösségének. Mert a Szentírásban azt olvassuk, hogy az Isten országára alkalmassá azok válnak, akiknek elméjükbe és szívükbe íródik az Isten törvénye. Annak pedig a lényege a másokért élés, a szeretet, a szó, ami nem érzelem egyszerűen, hanem egy mély erkölcsi elv. Akik szabadok az én középpontuságtól, szabadok az egoizmustól, akik bátran adnak, bátran szolgálnak másra, nem féltik az énjüket, nem görcsösen kapaszkodnak az énjükbe. Erre a szabadságra van szükség. Ennek az isteni törvénynek kell, hogy úrrá legyen az ember lelki világában. És Jézus ezt a kívánalmat mindenkinek másképp fogalmazná meg, mindenkinek úgy, hogy az, ami inkább fontos, mint az igazság, ami inkább fontos, mint az isteni szeretettörvény, aminél fogva az ő egoizmusa nem enged, ami az önzésében megkötözi őt. És utána, ugye, amit mondott neki, kövess engem, ez a legmegtisztelőbb meghívás, de talán megint nagyon szigorúnak érezzük azt, hogy utána azt is mondta, hogy felvévén a keresztet. Ezt az emberek rettenetesen félre szokták érteni. Mindig szenvedek, ha olyan, vannak ilyen keresztény, úgymond keresztény versek, amelyek aztán szólnak, hogy mindenki viszi a maga keresztjét, meg ilyen kegyes keresztény mondások, de ezek totál félreértések. Hogyha valaki azt érti ezen, hogy valaki cipeli a betegségét, vagy a családi bajait, hát akkor rögtön megkérdezem, hogy Jézus életében ezt jelentette a kereszthordozás? A kereszthordozás az azt jelenti, hogy önként vállalni áldozatot, önként vállalni akár szenvedést is mások megmentéséért. Ez a szabadság, amikor a szeretet olyan mértékű, hogy erre is kész. És azt hiszem, hogy ha őszinték vagyunk, mi magunk is, meg mindenki visszariadna attól, hogy igaz, persze szeretnék másokon segíteni, meg minden, na de azért, szóval, hogy én komoly áldozatokat vállaljak. Ugye nyilván, hogy mártíromságot Isten senkinek sem állít oda feltételként, de egyáltalán önként vállalni lemondást, vagy szenvedést, vagy küzdelmet, vagy bármit, ami nem kötelező, csak azért, mert szeretem a másikat, mert meg akarom menteni, mert segíteni akarok rajta. Ugye ez a mi természetünknek olyan visszarettentő. De figyeljük meg, hogy Jézus azért nagyon pontos sorrendben fogalmazott, kövess engem. Kövess engem felvévén a keresztet. Mert ha valaki őt követi, és megtelítődik az ő példájával, az ő szeretetével, az ő határtalan odaadásával azért, hogy másokat megmentsen, annak ez már életelemmé válik. Természetes és könnyű. És egyáltalán nem úgy érzi, hogy valamiről lemond, vagy ő valami áldozatot vállal. Nem is tudna másképp tenni. Tehát aki követi Krisztust, és utána megy, és átitatódik az ő lelkével is, az ő példaadásával, annak ez abszolút nem probléma. És akkor tehát tegyük fel azt a kérdést, hogy mi is történt, mikor ez a fiatalember elment. Éppen a közelmúltban valahol szintén erről a történetről beszéltünk egy bibliakörön, és hát valaki egész komolyan felépített kis beszédet mondott, hogy de hát azért nehogy már elkorhoztassuk ezt a gazdag ifjút, ez nem biztos, hogy ő elveszett az örök élet számára, hát akkor most nem volt megszólítható, de hát ha később. És erre én azt válaszoltam, ha nem lenne ott ez a szó, hogy megszomorodva búsan elment. Ha csak az lenne, hogy elment, akkor még tényleg lenne remény. De ez egy igazi nagy dráma, mert ez azt fejezi ki, hogy teljesen felmérte, vonzotta, értette, tudta, hogy igaz. És tudta, hogy tulajdonképpen nagyon veszít, és sajnálta, hogy lemondjon arról, amit Jézus neki kínált. De mégse tudta meghozni a döntést. És ez rettenetesen fájdalmas, és az ember nem is tudja, hogy vajon majd csak az ítéletnap hozza napvilágra, vagyis a dolgok végkifejlete, hogy hány és hány ember lehetett, aki megindult, mint ez a fiatal ember, akit vonzott, aki teljesen felfogta intellektuálisan és az egész érzelmi intelligenciájával mindennel, hogy ez az igazság, ez a szabadság, ez a jó. És aztán nagyon szomorú is volt, hogy ő erről lemondjon, mert érezte, ott vergődött a döntésben, de végül mégis arra billent a mérleg, hogy valamit nem tud feladni, valamit nem tud, valamihez inkább ragaszkodik, valahol képtelen az egoizmusából kilépni. És ez tényleg egy szívfájdalom. És Jézusnak milyen fájdalom lehetett, mert azt olvassuk, hogy nagy értéket látott benne, rátekintett és megszerette őt. De az is tanulságos, hogy agitálni nem agitálta. Ugye el tudjuk érzelni, milyen szeretetteljes pillantása nyugodott meg ezen a fiatalember, és a hangját ugye már az evangéliumok nem tudják visszaadni, ahogyan szívélyesen és egyáltalán nem szigorúan vagy ridegen őt, hanem bátorítóan őt hívta, de agitálni nem agitálta. Annak nem lett volna értelme. Ennek az embernek, minden emberben teljesen szabadon kell, hogy eldőljön ez a választás. Egyébként nincsen értéke a dolognak. És akkor tegyük fel ezt a kérdést, a másik nagy kérdésünk, hogy akkor mit értett Jézus azon, amit utána mondott, hogy mi nehéz azoknak, akiknek gazdagságuk van bemenni az Isten országba, akik azokban bíznak. És mondott egy ilyen nagyon kemény hasonlatot, hogy könnyebb a tevének a tűfokán átmenni. Sokan próbálták enyhíteni Jézusnak ezt a kemény mondását. Nincsen igazából semmiféle régészeti vagy kortörténeti alapja, de próbálták így elgondolni, hogy ugye a nagy jeruzsálemi kapuk voltak, és hát volt ott valahol egy ilyen kisebb kapu, amit azért kinyitottak már bezárás után is, és hát azt tűfoknak nevezték, és hát hogy azért azon valahogy át lehetett préselni a tevét, csak nem könnyen, meg hát sok ilyen magyarázat született, de nem lehet enyhíteni Jézus szaván, mert az egy, hogy mondjam, abszolút válasz. Könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Erre már utaltunk, hogy semmiképpen nem lehet is szó az a vagyonról, az anyagi gazdagságról. Ennél a fiatalembernél itt volt kötve. Ez igaz. De soha ilyen kívánalmat máskor Isten sokaknak nem állított, és nem lehet kétségünk, hogy egy Ábrahám üdvözülni fog, vagy egy Jób üdvözülni fog, és mi másokat is sorolhatnánk, akik szolgálatnak tekintették, és istenfélő módon viszonyultak, és szabadon, és úgy bántak a javaikkal, hanem mindjárt megmagyarázhatóvá válik Jézusnak ez a kemény mondása. Eszünkbe jut egy pár másige. Hogy is kezdte Jézus a boldog mondásokat a híres hegyi beszédében? Boldogok a lelki szegények, mert övék az Istennek országa. És a Mária énekében is van egy nevezetes mondat. Isten éhezőket tölt be javakkal, és gazdagokat küld el üresen. És eszünkbe juthat a laudíciai üzenetben ez a mondás, hogy emberek sokszor milyen lelki magatartásra hajlamosak. Gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem. Tehát igazában Jézus szava arról szól, hogy ha az ember úgy érzi, hogy ő tulajdonképpen gazdag, nem érzi fájóan a fogyatékosságait, nem döbben rá a lelki szegénységére, és ez neki nem annyira fontos, hogy sóvárogva szomjúhozik érte, és mindenről kész lemondani, csak hogy ez lelkileg gazdaggá váljék, és az ő fogyatkozásai betöltessenek. Akiben ez a hozzáállás nincs, az nem tud bejutni az Isten országába. Az nem fogja megragadni azt a bizonyos isteni segítséget. Tehát ez mindannyiunknak egy nagyon komoly szembesítés. Mert úgy mondjuk meg őszintén, megint térjünk vissza a kérdéshez. Mi komolyan feltesszük ezt a kérdést, hogy mi fogyatkozás van bennem? Vagy pedig úgy mi is egy kicsit hajlamosak vagyunk azt mondani, amit ez a gazdag ifjú. Hát én azért nem állok rosszul másokhoz képest, végül is én ifjúságomtól fogva ezt és ezt megtartottam. Én azért hát a rendes emberek, vagy a jó keresztény emberek, vagy a valódi Krisztus követők közé tartozom. Ha nem forog bennünk gyakran ez a kérdés, mi fogyatkozás van még bennem? Ha nincs bennünk egy égő szomjúság, ha úgy érezzük, hogy én nekem alapvető fogyatékosságom, hiányosságom nincs. Nincs, amit az Istentől kérjek. Én mindent meg tudok oldani. Jó, lehet, hogy még vannak hibáim, de azokat is le tudom győzni, azokat az erényeket is el tudom érni, amelyeket én még szépek, jónak tartom. Ha így gondolkozunk, akkor nem tudunk bejutni az Isten országába, akkor nem fogjuk két kézzel megragadni az isteni segítséget. Eszembe jut, csak így egy kis szemléltetésnek, ugye, hogy az anonim alkoholista mozgalom, ugye sokaknak ismerős, és sokat dolgoztam alkoholbetegekért, és nagyon szemléletes nekem ez a példa, hogy is hangzik a nagy AA könyvben a 12 lépés közül az első. Ugye, hogy azt mondják, hogy soha se fog meggyógyulni az a megkötözött szenvedélybeteg, aki az első lépést nem lépi meg. Az első lépés pedig így hangzik, belátjuk, hogy tehetetlenné váltunk az alkohollal szemben, életünk irányíthatatlanná vált. És ezt nekünk valahogy így kéne fogalmazni. Sok szempontból szimbolikus ez a szenvedélybetegség, csak nem ilyen látványos, ami egoizmusban való megkötözöttségünk. És nekünk is valahogy így kéne szólni, belátom, hogy tehetetlen vagyok a saját én középpontuságommal szemben, és nem tudom az életemet úgy irányítani, ahogyan igazán ideális lenne is. Én sokszor áttélem azt, amit Pál ír a Római Levél 7. fejezetében, hogy én gyönyörködöm az Isten törvényében a belső emberben, és az akarás is megvan bennem, de a véghez vitel kicsúszik a kezemből is. És azt veszem észre, hogy van egy másik törvény valahol benne, genetikailag kódoltam meg, szokások törvényével megerősítettem az én tagjaimban is, és ez ellenáll, ez ellenkezik az elmém, amit helyesnek tartok annak a törvényében, és engem rabul át a bűntörvényének. Akiknek ez a fogság fáj, akiknek ez a lelki szegénység fáj, akik a fogyatkozásban nem akarnak belenyugodni, akik a lécet nem teszik alacsonyabbra, mint hogy tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem, azok nem tudnak bejutni az Isten országába. Ott a hasonlat abszolút érvényes. Akik lelkileg gazdagoknak tartják magukat, és úgy érzik, hogy nekem nincs semmire szükségem, Istenre legfeljebb csak azért, hogy hát a gondviselésére számítsak meg, hát vigasztaljon egy kicsit a nehézségekben, de nem azt, hogy engem újjá teremtsen, engem igaz emberré tegyen, engem megszabadítson mindenféle, nem csak látványos, de rejtett megkötözöttségtől sem. Akik a gazdagságukban bíznak, akik önelégültek, azok nem tudnak átmenni a tűfokán. Azok könnyebb a tevének, mint nekik. Azon a keskeny kapun átmenni, amiről Jézus más példázatában beszélt. És akik nagyon vágyakoznak erre, és akiknek ez nagyon fontos, azok sem tudják ezt önerejükből megtenni. Semmi szín alatt nem. Ugye erre vonatkozott Jézusnak az utolsó kijelentése, amikor megkérdezték a tanítványok, hogy na hát akkor kicsoda üdvözülhet. Jézus azt mondta, embereknél ez lehetetlen. Elég kemény szó. Lehetetlen. De Istennél, Istennel együtt minden lehetséges. És az egész kereszténység történetét végig lehet nézni ebből a szempontból, hogy maga a keresztény tanítás is, mikor volt ezzel összhangban. Olyan sok minden született, középkorban például egy híres tétel volt, hogy az isteni kegyelem nem eltörli, csak tökéletesíti az emberi természetet. Ugye volt olyan elgondolás, hogy ugye az arisztotelészi erényekhez még hozzájönnek a keresztény erények, de ez, hogy valami az emberben radikálisan beteg, és ebből a betegségből meg kell gyógyulni, és ezt én nem fogom tudni soha elérni, hanem az embernek Istennel, az élő Istennel kell személyes szövetséget kötni, és az ő segítségét megragadni, és erre a segítségre támogatni, hogy tiszta szívhez, erős lélekhez jusson, igaz emberé váljon, az nagyon ritkán szólalt meg tisztán is igazán. És ma is vízválasztó ez. Szóval vannak emberek, akik vallásosak, és kedvelik a vallásosságot. Ahogy mondja egy helyen a Biblia, hogy ugye Ezékiel prófétának mondta Isten, hogy eljön ez a nép, meghallgatnak téged, olyan vagy neked, nekik, mint egy valamely szép hangú hegedűs, hallják a beszédedet, de nem cselekszik. Tehát sok ember úgy gyönyörködik, intellektuálisan is gyönyörködik dolgokban. De hogy a vallásos emberek között mennyi az alapvetően önelégült, aki azért nem szomjazza igazán, nem éhezi, és nem szomjazza az igaz életet, és nem akar szabaddá lenni teljesen az én középpontuságtól. Ez csak az Isten szeme látja igazán. Tehát, hogy így mondjam, Jézus nem szabta az emberi kívánságokhoz a tanítását, hanem nagyon őszintén és nagyon komolyan azt mondta, igen, mindenkinek van fogyatkozása, akinek valami inkább fontos, mint az igazság. Valami, ami megkötözi őt. és minden megkötözöttségtől lehet szabadulni. És hadd mondjak rögtön egy illusztrációt befejezésül még ehhez, amit Jézus mondott, hogy embereknél ez lehetetlen, de az Istennél minden lehetséges. Ugye látjuk, hogy a gazdag ifjú megszomorodva elment. De nem sokkal ezután történt egy eset, alig kell tovább menni a Jézus élete követésében. Lukács evangélium a 10. fejezete jegyzi fel Zákeus történetét. Ugye ez a beszélgetés már az utolsó igehirdetői körúton történt, és Jézus ment tovább Jerikó felé. És Jerikóban volt egy Zákeus nevű fő vámszedő és gazdag. És a Biblia azt írja le róla, hogy nagyon röviden, ugye a Biblia mindig nagyon tömör, csak meg kell tanulnunk, ahogy mondta valamikor Spurgeon, olyan mély hallással érteni a Bibliát. És azt olvassuk róla, hogy hát alacsony termetű ember volt, és Jézus nagy tömeg követte, és reménytelennek látszott számára, hogy ő a tömegben előre tudjon furakodni, és láthassa Jézust. És ezért megelőzte a tömeget, előre futott, felmászott egy eperfára, ami ott az út mentén volt, és úgy gondolta, hogy annak a lop koronájából, mint egy páholyból, ő pont szembe fogja látni Jézust, ahogy halad a menet élén. És ennyit mond csak a Biblia, hogy látni akarta, hogy ki az. Ugye ebből azonnal következtethetünk, hogy ő már sokat hallott Jézusról és Jézus tanításairól, mert mindenképpen azt akarta tudni, ki az, aki felől ő neki már voltak benyomásai, híreket hallott. És mi történt, mikor igazán, a Biblia nem részletez, igazán csak az Isten tudja, hogy mi minden volt ennek az embernek a lelkében előzmény, hogy már olyan fontos volt, hogy lássa ki az, hogy mikor Jézus odaért a fához, akkor döbbenet felszól, tudja a nevét, és azt mondja, Zákeus, hamar szállj le a fáról, mert a te házad vendége szeretnék lenni. És azt olvassuk, ő pedig leszállt, és örömmel fogadta őt. Talán, mint az álmodó, csak úgy vezette Jézust a házához, és nem tudta fölfogni, hogy ő, ugye tudnunk kell, hogy a vámszedőket mélységesen megvetették a vallásos zsidók, mert zsarolták a honfitársaikat, azért, mert kiszolgálták a hódító rómaiakat, és hogy a mester őt név szerint megszólítja, és ő hozzá akar menni szállásra. És aztán mindenki tudja, vagy legalábbis akik ismerik jobban a bibliai történetet, mi volt a vége, hogy nyilván valami hát megtisztelő vacsorát rendezett Jézus tiszteletére, és meghívott másokat is, ahogy valamikor ugye a másik vámszedőtársa, Lévi Máté is tette, és vacsoránál egyszer csak felállt, és azt mondta, Uram, minden vagyonom felét a szegényeknek adom, és hogyha valakitől valamit patvarkodással mondja a mi Bibliánk, és gyogtalanul, igazságtalanul elvettem, négy annyit adok helyébe. Hát, nem sok maradhatott neki. Lehet, hogy a felét is azért tartotta meg, hogy kiteljen belőle mindenkinek négy annyit adni, akitől ő jogtalanul elvett. És szólt neki Jézus valamit a történet szerint, vagy késztette. És íme itt egy példa, hogy a gazdag ifjú megszomorodva elment, ő pedig annélkül, hogy ő felszólítást kapott volna erre, mivel a lelkét kinyitotta a mennyei befolyás előtt, az Isten szent lelke segítette őt újjászületni, megszabadulni. Ő a legkönnyebben és örömmel mondta ki ezt, és így lett boldog és elégedett, hogy ő rendbe hozta az életét is, és összhangba hozta az igazi szeretet törvénnyel. Tehát azt hiszem, hogy láthatjuk a példát, hogy embereknél ez lehetetlen, de az Istennel együtt, vagy az Istennél minden lehetséges. És az ember tiszta szívűvé válhat, megszabadulhat az önzésétől, boldog emberré válhat, akit nem kötöz meg semmi, és akinek van egy Istene, aki gazdagabbá teheti őt mindennél. Egy Istene, akinek minden lehetséges. És ez az élet neki többet nem kockázat. Mert, ahogy mondja egy Zsoltár, boldog ember az, akinek Istene az Úr. Aki teremtette az eget és a földet, és aki hűségét megtartja örökké. Ez az ember akár anyagilag, akármilyen vonatkozásban soha nem fél. Ahogy mondja másuk, megint egy másik Zsoltár, igen, hogy az igaz ember semmi rossz hírtől nem fél. Szíve erős, az Úrban bizakodó. És én szívemből kívánom, hogy ebből, ezen a történeten még sokat gondolkozzunk, és ennek a tükrében magunk felől is gondolkozzunk. Vajon én, ha nem is mondom ki ilyen nyilvánosan, mert ezt már a Bibliából ugye tudom, hogy ez nincsen helyén, hogy azt mondjam, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, de valahol mégis nem az önelégültség uralkodik a lelkemben, és kérdezgetem-e, hogy én bennem mi fogyatkozás van, és a hajlandók vagyunk-e a mester követésére, ahol az ő vele szembesülve azért rájövünk,

Köszöntelek, kedves mindannyiótokat! Lehet, hogy úgy elsőre megdöbbentőnek hangzik, amit mondani szeretnék, de amit én most elétek tárnék ennek az Isten tiszteletnek a keretében, az már nagyon régóta kikívánkozik belőlem. Nem erre a gyülekezetre vonatkozik csupán, hanem úgy érzem, hogy valamiféle prédikátori kötelesség, vagy igehirdetői kötelesség feszít, amikor erről a kérdésről mindenképpen szólnom kell. Egy különös ellentmondást vagy sajátosságot látok a mi sorainkban és a mi életünkben megnyilvánulni. Tudnék, mi hivatkozunk nagyon sokszor az ígére. Azt mondjuk, hogy az ige tanácsaiból élünk, ebből épül fel az életünk. És mégis talán az ördög játéka érvényesül valamilyen módon és mértékig, amikor talán ez a legjobb szó, szelektív gondolkodásról, vagy szelektív igeértelmezésről beszélünk. Csak néhány példát hadd említsek ezzel összefüggésben. Évekig éltünk úgy, én magam is úgy nevelkedtem, hogy a vért azt sehol, semmilyen módon és formában nem volt szabad megtalálni az adventisták konyhaművészetében. Ott van a Bibliában, hogy a vért nem. De jó szívvel és jó lelkiismerettel lettük a kövérjét. Pedig egyetlen lélegzetvételre lehet olvasni az egyikről, meg a másikról. Vért és kövérjét nehezett, csak szeretném a helyzet fonákságát érzékeltetni, hogy még tényleg azt mondjuk, hogy mi az ígéből tájékozódunk, és mindent az ige alapján szeretnénk elfogadni és megérteni, aközben ilyen ellentmondások létezhetnek, lehetnek jelen a mi gyülekezeti és egyéni gyakorlatunkban. Olykor megrekedünk a felszínen, vagy külső fogalmi készlettel viszonyulunk az ige egy-egy kijelentéséhez. Mi elementáris erővel hatott az, hogy felismertük végre, hogy Krisztus a mi emberi természetünket öltötte magára, de hosszú éveken át a Bibliára hivatkozva mondtuk azt, hogy Ádám elbukás előtti természetét. Szinte beleszédültünk azokba a távlatokba, ami ennek a felismerésnek a nyomán úgy megjelent. A páli igék rögtön világossá, egyértelművé váltak. Nem kellett Péter apostol véleményével azonosítanunk magunkat, hogy

hasznukra van. Mennyire konkrét és megragadható célt jelentett az, hogy Krisztus életpéldája követhető, és hogy mindenekben megkísértetett hozzánk hasonlóan, és mindenektől fogva hasonlatos lett az atyafiakhoz, és Jenések könyve nagy ígérete pedig így hangzik, hogy győzhetek, ahogy ő győzött. Hasonló tapasztalatban volt akkor is részünk, amikor a kolossébeliekhez írott levél második fejezetének a 14.-16. verse táján arról olvasunk, hogy Krisztus azáltal bocsátotta meg minden bűnünket, hogy eltörölte az ellenünk szóló kézírást. Ez sokáig a mi tudatunkban úgy élt, hogy eltörölte a ceremoniális törvényt. Ami ugyan nem volt ellenünkre szóló kézírás, de hát eltörölte. Újabban tudtuk meg, hogy ott egy nagyon speciális kifejezés van, adós levél. Szó nincs ceremoniális törvényről. A korabeli jogszokásra hivatkozott Pál, amikor azt mondta, hogy Krisztus átlyukasztotta, érvénytelenné tette a mi adós levelünket, és ezáltal bocsátotta meg minden bűnünket. Ebből nem következik az, hogy a ceremoniális törvény érvényben van. Csak nem erre a ígére hivatkozva kell ennek hangot adni. Szóval azért mondom, hogy sokszor külső fogalmi készlet, nagyon készlete, nagyon becsületesen különben, de külső fogalmi készlettel viszonyulunk az ígéhez, és szelektív a gondolkodásunk. Ugyanilyen jellegű dolog volt az is, amikor sokáig lehetett hallani sárga veszedelemről az Armagedon kapcsán, a második világháborús események nyomán ugye mindenki arról beszélt, hogy majd hogy és mint fog ez alakulni, hogyan lesz ez a népek csatája ott Jezreel síkságán. És van még egy dolog, amire csak úgy a bevezetés kapcsán utalnék. 1888-ban emiatt kellett Istennek két hírnököt küldeni, mert a Bibliához való viszonyulás sokkal inkább a magabiztosságot termelte ki, mint a tiszta, világos igei álláspontot. Ugyanígy vagyunk a törvénnyel is. Az Isten törvénye két irányú megközelítéssel van jelen itt a mi köreinkben. Egyesek talán farizeusi megközelítésben a legapróbb részleteket is, mint külső keretet, vagy a látszatot próbálják hangsúlyozni, míg mások, akik nem tudnak a törvény tartalmával mit kezdeni, liberális magatartási formát vesznek fel. És ez leginkább a szombatünneplésben érhető tetten. Innen más perspektívából látszanak a dolgok, innen látszik az, amikor valaki az óráját nézi, látszik az, amikor valaki nem tud mit kezdeni azzal, ami történik. Szóval, és ennek kapcsán gondoltam, hogy én most egy olyan ígét veszek elő, ami a maga rövidségével is sokkoló. Ez pedig Márk evangéliumában található. Márk evangéliumának a második fejezetében, a 27. versben, innen is csak egy töredéket olvasnék, nem azért, hogy összefüggéséből kiragadjam, hanem azért, mert elég egy töredékkel foglalkozni ebben az összefüggésben. És mondta nékik, a szombat lett az emberért. Ugye rendkívül rövid. És nagyon célra törő megfogalmazás. Mi a szombatot mindig a teremtéssel, és jogosan a teremtéssel hozzuk összefüggésbe, később aztán ugye Mózes 5. könyvére való hivatkozással az újjáteremtés emlékünnepévé is vált. Mit jelent a szombat? Hát különösen nyári időszakban, főleg az egy órával eltolódott időszámításnak köszönhetően, hát egy meglehetősen tartalmában, meglehetősen nehezen kitölthető időszakot. Mert végig az istentiszteletnek, a délután istentiszteletek már nem igazán annyira látogatottak. Tehát van egy időkeret, amit nagyon nehéz tartalommal megtölteni. Márpedig a Biblia arról beszél, hogy be kell tölteni a törvényt. Nem elég a kerettel foglalkozni, a keret valamiféle vázat ad a dolgoknak, de a tartalmon van a hangsúly. Ahogy a képkeret nem önmagában kerül a falra, hanem a képpel együtt van értelme, és a váza is csak virággal igazán megrakottan nyújt szép látványt, így a törvény a maga keretében nem nyújt annyit, mint tartalmában nyújthatna. Sőt, tartalom nélkül a keret teherré válhat. Mit jelent ez a kijelentés, hogy a szombat lett az emberért?
És itt felvetődik egy kérdés, nem tudom, hogy mennyire gondolkodtunk el ezen,

Isten miért teremtett embert? Miért? Ezt a kérdést olyan ritkán teszik fel emberek. Miért teremtette Isten az embert? Hogy egy üres világegyetemet benépesítsen. Kongott az űrtől ez a föld is, és valami értelmes lény kellett az itteni teremtmények élére álljon. Ezért? Magáért az életért? Nem lebecsülendő dolgok ezek. Magáért az életért is érdemes élni, mert szép az élet. Rendkívül sok öröm és áldás van magában az életben, főleg ha egészségtudattal párosul. De miért? Az Istent, akit egy hihetetlenül magasrendű intelligenciának fogadunk el, ilyen egyszerű, ilyen banális célokért nem hoz létre teremtettséget. Mi az emberi élet célja? Az a bizonyos íge, amit olyan sokszor körüljárunk, hogy tudnék teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, az messze többet mond annál, mint ahogy ott a Bibliában előttünk áll. Azt jelenti, hogy Isten önmagával való közösségalkotásra képes lényt teremtett. És ennek a lénynek az Istennel való közösség nélkül az élete értelme vész el. Az ember csak úgy és akkor ember, ha a teremtőjével közösségben van. És figyeljük meg, hogy ha ott tovább olvassuk a Bibliát, itt ezen az első oldalakon található igehelynél, akkor a következő már arról szól, hogy Isten megáldotta és megszentelte a szombatnapot, létrehozott egy olyan napot, ami az emberrel való közösség alkotásra szánt intézményes isteni rendelkezést tartalmaz, mintha azt mondaná, hogy én, mint Isten, alkalmazkodom az ember teremtésben meghatározott céljához, létének értelméhez, és én magam azért teremtettem 6 nap plusz 1 munkapihenési rend képletében, hogy ezzel egyrészt meghatározzam az ember bioritmusát, meghatározzam az emberi élet ciklikusságát, de azért különítette el Isten a 7. napot, és nyugodott meg, nem csupán a példaadás jegyében ezen a napon, hanem azért, hogy a frissen megteremtett emberrel már az első szombatnapon közösséget alkosson. Intézményesítette a szombatot azért, mert ez az ember teremtésének a lételeme. Enélkül az ember nem igazán ember. Egy teljes 24 órát erre a célra rendelt az Isten, hogy az ember vele közösségben igazán embernek érezhesse magát. És arról olvasunk itt a következő oldalakon, hogy hűvös alkonyatkor megkereste Isten az embert. Tehát az első szombatnap már úgy telt el, és édeni intézményről van szó, ne felejtsük el, hogy maga a teremtő önmagával közösségbe hívta azt az embert, akinek a teremtésbeli céljából magától értetődő természetességgel fakad az, hogy az Istennel közösségben van. És ha ez a közösség megromlik, és figyeljük meg, hogy a bűneset éppen erre a közösségre irányul. Ezt a közösséget vette célba. A bűn Isten és ember közösségét, és általában közösséget rontó hatalom. A bűn eleve egy olyan különleges jelenség az emberek világában és az ember lényében, amiből szükségszerűen következik, hogy nem akar a teremtővel közösségben lenni. Nem akar tudni a teremtőről. Távolságtartásra rendezkedik be. Nem kell neki. És ezért mondja Canterbury Anselmus is, hogy ember, nem gondoltad meg, hogy milyen súlyos a bűn. Hogy az életed és a léted értelmét veszi célba, és azt fenyegeti. És a megváltás terve nem egyébre irányul, mint arra, hogy ez a közösség a helyreállított bizalom alapján létrejöjjön. Biztos megváltói műve is arról szól elsőként, hogy az Isten a maga szeretetét és ember iránti béke vágyát és jó akaratát megragadhatóvá tegye. És a kereszt éppen erről szól. Ennél többet az Isten nem tehetett. Ennél többet nem adhatott. Hogy az ember iránt a maga vágyakozó szeretetével segítséget akar nyújtani, hogy hiányzik az ő kezének alkotása, és vágyódik a kezének alkotása, a Jobb könyvében fogalmaz az ige.
ennek a legmegragadhatóbb kifejezési formája az, hogy az ő saját fiának nem kedvezett. És őt mindannyiunkért odaadta, hogy talán a bizalmatlanná vált emberi szív bizalomra ébred az Isten iránt, és elkezd az ember hazafelé tartani. Mert mi az emberi élet értelme? Térjünk csak ide vissza. A tékozó fiú példázatát nagyon sokféle módon és formában dolgozták fel. És van egy hangsúlytalan részlet, legalábbis, ugye én mások prédikációit ritkábban hallgatom, lehet, hogy elhangzik máskor is. De azt mondja az idősebb fiúnak, fiam, te mindenkor én velem vagy. Ez a közösség, az ember élet célja. Ha valaki nem megy el otthonról, nem lesz tékozlóvá, nem távozik el, az ebben az örömben, ebben a boldog tapasztalatban részesül, megszakítás nélkül. Fiam, te mindenkor én velem vagy, és ebben az ember teremtésének a leglényege jut kifejezést és érvényesül. Isten és ember közösségében találja meg az ember az életének a célját és értelmét. És a tékozó fiú példázat ebben az összefüggésben azt is jelenti, hogy amikor hazatér a fiú, akkor helyreáll ez a közösség. Ezért tartom, és a múltkor a keresztség kapcsán idéztem azt a bizonyos verset, akik itt voltak, hallották Turmezei Erzsébet Hazaérkezés című versét. Ebben lehet, hogy ez a vers irodalmi mércék alapján nem olyan, ami ennek lennie kell. De olyan teológiai üzenetet és mondanivalót hordoz, ami a lényegre mutat. Azt mondja, hogy amikor kimondtam, tudnék, soha ne legyek a magam útjának átokverje, amint ezt kimondtam, leanyatlott a kard a kérubok kezében, messze tévedt búzs gyermekének kitárta kapuját az éden. Fái között ott állt az Isten, ködbe burkolt királyi fenség, atyát súgta az Isten ember, és elfödött az Isten közelség. Atyám, a viharvert madárka pihenel így a pelyhes fészken, atyám, újongani szeretnék, sírni, kacagni hazaértem, haza a te akaratodba, isteni kertet közepébe. És aztán az utolsó versre szeretnék még csak egy rövid kis utalást tenni. Így olvasom talán. Az atya fényben állt a fák közt, a gyermek előtte térden. Harmatos, hűvös alkonyat volt. Ádám utóda, hazaértem. Nem tudom, hogy Turmezei Erzsébet ezt az utolsó részletet mennyire megfontoltan és mennyire biblikus megfontolásból fogalmazta meg, de az én tudatomban rögtön összeállt a kép, és ugye harmatos hűvös alkonyat volt az első szombat. A hazaérkezés és a szombat elválaszthatatlan. Az Istenre találás és a szombat elválaszthatatlan. A megtérés, a megváltás elválaszthatatlan a szombattól. Mert abban a pillanatban, amikor Isten és ember közössége a keresztségben megragadhatóvá válik, attól a pillanattól kezdve az Éden intézmény a maga helyére kell kerüljön. És tartalom nélküli szombat nem azt a benyomást kelti, hogy mi hazaértünk. Mert ha valaki hazaért az Isten akaratába, akinek fontos az atya közelsége, aki mindennél értékesebbnek tartja ezt a közösséget az atyával, mert életének célja és értelme vált ismételten megragadhatóvá, annak abban a pillanatban a szombat is a maga helyére kerül. Annak teljes 24 órája tartalommal telítődik. És itt szeretnék megjegyezni valamit. Valamikor, amikor 98-ban a katolikus egyház kiadta a vasárnap ünneplés megerősítés és komolyan vételére irányuló enciklikáját, ott az egyik adventista teológustól idézett, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a vasárnap nem lehet az istentisztelet órája. Az istentisztelet napja kell legyen. És akkor mi, akik a szombatot isteni rendelkezésnek, édeni intézménynek tekintjük, számunkra lehet a szombat az istentisztelet órája? Lehet az istentisztelet órája? Mennyi kihasználatlan lehetőség vész kárba? A Szépvölgyi úton laktam annak idején, és a Szépvölgyi út alján volt egy piac, Kolosi téri piac, most már egész más üzletközpont van ott. De az a rövid lényeg, hogy jöttek vidékről a nénikék, árusították a standokon, és hát kipakolták az árujukat, ennek nyomán ugye, papírdobozok ürültek ki, és volt egy bácsi, aki taligával tolta maga előtt a nagy kupac összegyűjtött kemény papírt, és adta el a méhben.
Az egyik ottani kis földszintes ház pince lejárójában lakott, dobozokon. Télen-nyáron. És amikor meghalt, 5 millió forintot találtak nála. Ugye a 70-es években 5 millió forint azért ért valamennyit. Kb. 2 házat lehetett venni akkoriban rajta. Szóval ezzel a hasonlattal arra szeretnék hivatkozni, papírdobozokon alszunk, szombaton is. Holott 5 millió van ott a szalmazsákban. Kihasználatlanok a lehetőségek. És nem is tudunk mit kezdeni vele. Sokan ugye cipőt pucolnak, fürdenek, nagyon helyes, megborotválkoznak, és jönnek a legjobb ruhában. Nagyon helyes. De mit ér a forma tartalom nélkül? Viszont ha a tartalom a maga helyén van, nem kell azt mondani a gyereknek se, meg az egyikünknek se, hogy figyelj, most aztán fogad kell mosni, meg úgy rendbe kell hozzad magad, mert nem akárkivel találkozol. Nem kell mondani. Mert ha életünk egy-egy fontos eseményére készülünk, akkor készülünk rá. Akkor felöltözünk, felveszünk a legszebb ingünket, mindent. Mert az az alkalom a maga ünnepélyességével megköveteli ezt tőlünk. Most amikor az Istennel találkozunk, és vele egy teljes 24 órát eltöltünk, amikor életünk értelme és célja válik megragadhatóvá és érzékelhetővé, hát mennyire fontos ez? Mennyire fontos ez? Olyan furcsa gondolatok kerítenek hatalmukba, amikor arra gondolok, hogy mi beszélünk a végidején arról, hogy majd lesz szombat-vasárnap vitakérdés. És majd mi a szombat mellett természetesen ki fogunk állni, és kimutatjuk, hogy a vasárnap az mennyire nem biblikus. Hadd kérdezzem meg, vajon elégséges erő van-e az eszmei érvelésben ahhoz, hogy mi akkor tényleg szombatot ünnepeljünk, szombatot tartsunk. Ha ez nem tapasztalat, ha nem az Istennel való közösségből táplálkozik, hanem egy eszmei tisztánlátásból, hogy nem vasárnap, hanem szombat, és hogy Konstantin császár a maga politikai zsenialitásából adódóan elrendelte a vasárnap megünneplését, intézményesítette. Szóval tudunk mi minden adatot. Tudjuk, hogy melyik császár milyen rendeletet adott ki, mikor, milyen tartalommal. Tudjuk, hogy már az őskeresztény korban Justinus mártír és mások, akik filozófiát hoztak be a keresztény érvelésbe, hogyan vettek át filozófiai fogalmakat, és próbálták ugye ennek nyomán egy kicsit fellazítani, nem tudatosan, de mégis a keresztény tanítást. Ezeket mind tudjuk. Elég ez az eszmeismeret ahhoz, hogy mi akkor is szombatot ünnepeljünk, amikor életveszélyes fenyegetettségnek vagyunk kitéve? Elég ez? Viszont ha az Istennel való találkozás a szombatnapja, akkor meghámozhatnak, akkor bármit csinálhatnak velünk, ez a tapasztalat, amelyik mélyen gyökerezik, ami életünk létéhez és értelméhez kötődik, ez nem lehet elvenni. Ezt nem lehet elvenni. És már csak egy ígére hadd hivatkozzak, hosszan fogok hivatkozni rá, tehát még azért nem tartunk a végén, ez pedig Ézsaiás könyv 58. fejezetében található. Ugye itt a romlásépítés gondolatköre van a Bibliában, és ott azt mondja, hogy ha megtartóztatod szombaton lábad, és nem üzött kecselésedet szent napon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicső napjának, dolgaidat nem tevén, foglalkozás sem találván, hamis beszédet sem szólván, gyönyörűséged lesz az Úrban, és én azt művelem, hogy, hogy hordodlak a föld magaslatain, és Jákobnak, atyádnak örökségével élj, mert az Úr szája szólt. Odáig eljutunk, hogy dolgaidat nem tevén, foglalkozás sem találván. Ugye kínos dolog, de hát találnánk foglalkozást, de nem szabad. Hát mennyi dolgot találnánk, és mennyi dolgot tudnánk elvégezni, de nem szabad. Mikor közelítünk ez a dologhoz másképpen? Hát a gyönyörűségünk van az Úrban. Akkor nem keresünk semmit. Mert akkor annyira kitölti az időnket, az életünket, az, hogy nekünk gyönyörűségünk van az Úrban. És hát még egy dolgot hadd említsek, még néhányat. Ha hordozok a föld magaslatain, mit jelent? Én hallottam, és hát nagyon örültem neki én magam is, mert ilyen tudásszomjas ember vagyok, hogy hát majd az örökkévalóságban Krisztus galaxisról galaxisra vezet bennünket, és bejárjuk a világegyetemet, és milyen jó lesz. Az üdvösség nem ez. Jó lesz megismerni dolgokat, de hát az Isten azt mondja, hogy már hordozlak itt is a föld magaslatain. Ami azt jelenti, hogy Istennel való közösségben olyan ismeretanyag tárul fel előttünk, olyan összefüggések, amelyek különben nem tárulnának fel.
Mert az Istennel való személyes közösség más megvilágításba helyezi ezeket. Tehát az üdvösségben nem az a lényeg, hogy majd a föld magaslatain hordoz bennünket a megváltó, és galaxisokat járunk be, mondjuk Énok és Mózes vezetésével, akik már jártak ott. Az üdvösség az, hogy a tükör által homályosan látást felváltja majd a személyes ismeret közösség. Mert a megváltás most kezdődik, amikor én az Istent megismerem, amikor az Istennel közösségre jutok, amikor a keresztségben nyilvánvalóvá teszem azt, hogy nem akarom a magam útját járni, hanem Ádám késő utódaként visszatértem az atyai házhoz, és még csak nem is a gyűrűn van a hangsúly, meg a sarun, hogy már ismét fiú vagyok, hanem azon van a hangsúly, hogy otthon vagyok. Én magam is elgondolkodtam többször azon, hogy vajon ha nem lenne üdvösség, akkor mit csinálnék? Akkor kirobbanék-e úgymond a világba, és ott élném az életemet úgy, ahogy. Visszaértem a puszta gondolattól is. Mert az üdvösség nem az, hogy majd örökké. Az plusz. Az üdvösség az, hogy hazataláltam, hogy ember vagyok ismét. Hogy az Istennel közösségre jutottam. Tudom, mit jelent az Istent megismerni, ismerni az Istent. Tudom, mit jelent az, hogyha valakinek gyönyörűsége van az Úrban. Tudom, mit jelent egyszer egyet a sok közül megérteni az Isten gondolataiból. Semmi ez nem hasonlítható boldogsággal, és a teljesség érzetével, a kiteljesedett élet érzetével tölt meg. Ez az üdvösség. És hogy ez még majd örök élet is társul, az is csak azért, hogy Isten és ember közössége időtlen időkön át valóság legyen. Mert amikor azt mondja a Biblia, hogy hónapról hónapra, szombatról szombatra eljön minden test engem imádni, akkor azt mondja, hogy egy édeni intézmény célba ér, és folytatódik, mert az Isten emberre vonatkozó elgondolása nem változott. Az ember létének és értelmének célja most is az Istennel való közösség. És ha úgy tetszik, akkor az örökké valóság itt van a mi életünkben, a szombat formájában, a szombat intézményében, ahol egy teljes 24 órát ad az Isten arra, hogy vele közösséget ápoljunk. Hogy ízlelgessük a menny előízét. Nem idegenként fogunk a mennybe bejutni. Nem úgy fogunk oda bejutni, hogy nem tudtunk eddig semmit róla, és egyszerre csak oda kerülünk és elámulunk. Az Istennel való közösség már most valóságossá és foghatóvá teszi a mennyek országát. És oda ismerősként fogunk hazamenni. A tükör által homályosan látást igaz felváltja a valóság, de valóságos fogalmaink már most vannak. Krisztust a megváltót személyes ismerősünként találjuk ott, akivel már itt együtt jártunk. Az az Isten, aki hazafogadott minket, személyes ismerősünk, atyánk. És mi otthon érezzük magunkat, amikor vele közösségben vagyunk. Az örökké valóság ezt jelenti, nem más. És a szombat ezt megragadhatóvá teszi. Ezt az életérzést elmélyítheti bennünk. Így folytatja ott a Biblia Ézsaiás 58-ban, hogy akkor gyönyörűséged lesz az Úrban, és én hordozlak a föld magaslatain, és így azt művelem, hogy Jákobnak, atyádnak örökségével. Korábban pedig azt mondja, hogy dolgaidat nem tevén, foglalkozás sem találván, hamis beszédet sem szólván. Itt álljunk meg egy kicsit. Hamis beszédet hétköznap szabad szólni, csak szombatnak nem. Ugye? Hát ez olyan égbe kiáltó képmutatás lenne, hogy rettenetes, nem? Ha megfigyelitek, dőltbetűvel van írva a szövegben a hamis. Hagyjuk ki, olvassuk így. Dolgetet nem tevén, foglalkozás sem találván, beszédet sem szólván. Az ember bemegy egy katolikus templomba, ott nincs különleges igénye vagy ingere arra, hogy elkezdjen ott hát, hangos beszélgetést kezdeményezni bárkivel, nem? Tudja, ha a szentek légiója nem lenne a zavaró körülményként, akkor még egész jól is érezné magát ott, mert ott áhítat van. Ott lehet gondolkodni. Ott nem zavarja senki. Most a beszédet sem szólván is valami ilyesmit jelent. Hogyha a szombat értelme és célja az Istennel való közösség ápolás, akkor mindaz, ami ezt megzavarja, az nem ide való. Mikor kezdő prédikátor voltam, nagyon szívesen nyúltam a példázatokhoz. A példázat az a maga képanyagával könnyűvé teszi a prédikációt. És ugye van a magvetésről szóló példázat együttes, és abban az a részlet, amikor különféle helyekre hull a mag. És
azt a magyarázatot fűzi hozzá Krisztus, hogy amikor kitaposott útfélre kerül, akkor jönnek a madarak. És én elképzeltem, hogy vajon szombaton nincsenek madarak jelen. Hát annyit a madár, hogy még. Tudnék, a beszélgetéseinkkel, a nem az alkalomhoz illő megnyilatkozásainkkal megszakítjuk Isten és ember közösségét. Kizökkentjük a másik gondolatmenetét, amit esetleg az igehirdetés kapcsán tovább gondolt. És a mag elvész. És szombatok múlhatnak el, hogy a magvak elvesznek. Tehát lehetek madár. Ha oda csapódok a másikhoz, amikor éppen áhítatos csendben ülne, hogy te figyelj csak ide, ezt láttam a kirakatban a múltkor, vagy mit tudom én valamit, mindegy. Szóval tartsuk tiszteletben egymás esetében azt, hogy a szombat Isten és ember közösség, amit közösségként is megélünk. És annál nagyobb az öröm, mert egymás tapasztalata által épülünk. De ez a nap, megszentelt nap, erre a célra elkülönített nap, Isten és ember közösségének ápolására elkülönített nap. Semmi egyéb ebbe a napba nem illik bele. Nem illik bele. És ez nem tesz minket farizeussá, emberré tesz. Mert a teremtettségbeli isteni elgondolás ölt testet a vele való közösségben. Tehát amikor arról beszél a Biblia, hogy beszédet sem szólván, ez nem azt jelenti, hogy a Karthauzi szerzet ennyi taggal kibővül, és némasági fogadalmat teszünk, hanem azt jelenti, hogy olyan dolgokat nem teszünk, olyanokat nem beszélünk, ami megrontja, tönkreteszi, hatástalanítja, vagy tartalmától, lényegétől megfosztja Isten és ember közösségét. Ennek a célnak kell alárendelni szombatnapon mindent. Erről kell szóljon a liturgia, erről kell szóljon minden, ami történik. És a beszédünk is erről kell szóljon. Olyan dolgokat nem szólunk, nem mondunk, ami a másik esetében ezt az áhítatos belső intim légkört megsérti, vagy kedvezőtlenül befolyásolja. És hogyha valaki a szombatot így ízlelgeti ebben a tartalmában, ha Isten és ember közösségén foghatóvá válik, akkor úgy gondolom, hogy két ige megint csak az ember élet belső lényegét gazdagítja. Az egyik a 73. Zsoltárban található, aki, tehát Zsoltár író itt voltak éppen egy hosszú gondolat, mert végén arról szól, hogy őt mennyi csalódás érte, amikor más gondolatokkal volt elfoglalva, és amikor kihozanodott, akkor így fogalmaz. De én mindenkor veled vagyok. Te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodán van az egekben. Náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Az Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenbe vetem reménységemet, hogy hirdessen minden te cselekedetedet. Ez nem egy szombathoz kötött ige, ez egy általános igény az ember részéről. De van egy szombathoz, az Isten tisztelethez kötött hasonló tartalmú ige, ez pedig a 27. Zsoltárban olvasható, 4. versben. Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében, hogy nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessek az ő templomában. Ez az ember élet célja és értelme, különösen szombaton. Hogy nézhessem az Úr szépségét, hogy szemlélés által elváltozzak, hogy lakozhassam az ő templomában. És ami nem ez, az nem ide való. Ami nem ez, az kárt csinál. Ízleljük meg, hogy milyen az a szombat, amikor Isten és ember közössége valóra válik. Milyen az a nap a maga teljes 24 órájában, amikor az ember embernek érezheti magát igazán. Amikor nem kell órát nézni, nincs is rá késztetésünk. Egyszerűen azt szeretnénk, ha időben kitágítható lenne ez a nap. Tudom, hogy van behozni valónk ezen a területen. Először azt kérném, hogy ezzel a gondolattal próbáljunk közösséget vállalni. Próbáljuk a mi személyes kereszténységünket, a most felolvasott idézet
ígék és gondolatok jegyében átgondolni, és ne fosszuk meg magunkat és egymást attól, amit ezen a napon az Isten adni akar. Amen. Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy jót gondoltál el felőlünk, és hogy világossá tetted előttünk az emberi élet értelmét és célját. Köszönjük, hogy a veled való közösség ez. És köszönjük néked azt is, Istenünk, hogy már a teremtés hajnalán te alkalmazkodtál hozzánk, mert magad is megnyugodtál a szombatnapon, hogy velünk közösséget ápolhass, hogy már hűvös alkonyatkor felkeres bennünket, és megismertesd velünk a te legszentebb, legáldottabb gondolataidat, hogy szemlélhessünk téged, hogy nézhessük a te szépségedet, hogy gyönyörködhessünk a te alkotásaidban, és megismerjük a te velünk kapcsolatos elgondolásaidat. Urunk Istenünk, bocsáss meg, hogy megüresedett a szombat ünneplésünk, és sokszor a formákra, a külsőségekre került a hangsúly a tartalom hiányában. Bocsáss meg azért is, Istenünk, hogy sokszor madarakként tönkretettük egymás áhítatát, kigyomláltuk a lelkükből, a mi testvéreink lelkéből, az odahullott és ott éppen gyökeret ereszteni akaró magot. Segíts, Urunk Istenünk, úgy szombatot ünnepelni itt együttesen, hogy abban a te velünk kapcsolatos elgondolásod maradéktalanul érvényesülhessen, ad, hogy abban a szent áhítatban, amit a te jelenléted alakít ki, mindannyian ráérezzünk a szombat ízére, és tudjuk tapasztalatból, tapasztalat alapján gyönyörűségnek hívni, és az, hogy lélekben veled együtt a föld magaslatait is bejárhassuk, és megismerjünk téged színről színre így, hiszen úgy akarsz szólni hozzánk, hogy ember szokott szólni a barátjával. Urunk, segíts kérünk, hogy amikor majd eljössz az ég felhőiben, akkor olyanként üdvözölhessünk, mint akit már itt a földet keretei között egészen jól ismerünk, és aki hazaviszel majd bennünket a mennyei otthonokba, ahol nem kell megmutatni nekünk, hogy mi az etikett és mit kell tenni, hiszen mi tudjuk azt, hogy mit jelent, amikor mindenkor veled vagyunk. Tedd ilyenni a szombatunkat, tedd ilyenni kérünk az életünket, és ott kérünk, hogy megtaláljuk személyesen mindannyian az élet értelmét és célját a veled való közösségben. Amen.

Kedves hallgatóink, most itt a bibliai könyvek olvasásában egy olyan bibliai könyvhöz jutottunk el, amelynek az olvasását mindenek fölött ajánljuk, mert rendkívül egyszerű az olvasása. Elbeszélő jellegű könyv, és a négy evangélium közül a legkönnyebben feldolgozható. Ez Lukács evangéliuma. Szerzője orvos volt. Így mondja a Biblia, hogy a szeretett orvos. Ugye az orvosok is olyanok, mint a tanárok, hogy a jó orvos az nagyon ritkaság számba megy, hogy a jó tanár is, de ha van jó orvos, meg jó tanár, az a világgal fölér. Lukács ilyen volt, aki Pál apostolt elkísérte a missziós útjaira. Ő maga ugye nem volt szem és fültanúja Jézus Krisztus élete eseményeinek, de hogyan is kezdődik az evangélium, hadd olvassam fel. Mivel, hogy sokan kezdették rendszerint megírni azoknak a dolgoknak az elbeszélését, amelyek minálunk beteljesedtek, amint nékünk előnkbe adták, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének. Tetszett én nekem is, aki elejétől fogva mindeneknek szorgalmasan végére jártam, hogy azokról rendszerint írjak néked, jó Teofilusz, hogy megtudhasd azoknak a dolgoknak bizonyosságát, amelyekre tanítattál. Úgy látszik, egy tanítványának, ma úgy mondanánk, talán egy rezidensének írta ezt Lukács, a jó Teofilusznak. Mindenesetre egy olyan fiatal kereszténynek, aki megkeresztelkedett, aki a keresztények sorába lépett, de ebben az időben, amikor Lukács evangéliuma keletkezhetett, ez az 50-es, 60-as évek, az időszámításunk szerinti első század közepén, ugye megvolt már Máté és Márk evangéliuma, de Lukács egy meghatározott terv szerint látott hozzá a harmadik evangélium megfogalmazásához. Tudjuk jól, hogy az utolsó evangélium, ami végül is aztán bekerült a Bibliába, ez Jánosé volt, de János jócskán az első három evangélista után írta le a magáét. Körülbelül egy 50 év, egy fél évszázad telt el a három első evangélium és János evangéliuma között. Mátét, Márkot és Lukácsot szinoptikusnak nevezte a 18. századtól fogva elterjedt protestáns hagyomány. Ez igaz is, hogy együtt látó. De azért Lukács egy kicsit a sorból kilóg. Máté és Márk viszonylag párhuzamosan mondják el Jézus életét, Lukács azonban néhány színfolttal többet jelent náluk. Például, hogyha most nem veszítettem volna el a térképemet, amire ezúttal is pályázatot írok ki, hogyha valaki megtalálja a kis Palesztina térképemet, amit járok ugye 30-40 helyen, nem tudom, hogy hol hagytam, valahol, hát itt lógott, igen, itt is itt lógott, de hát most már nem tudom. Hogyha el tetszene képzelni Palesztina térképét, bal oldalt ugye a földközi tengerrel, jobb oldalt a Jordánnal, van ott a Genezáreti tótól dél-keletre egy tartomány, amelyet így hívnak, a térképeken is nagy betűvel van kiírva, hogy Pérea. Mellette ott van a másik kiírás, hogy Dekápolis, tíz város. Tehát az első két evangélista inkább Jézusnak a galileai működését írja le. János a déli működését, a júdeai működését. Miközben Lukácsot olvassuk, majd rá fogok mutatni arra, hogy Lukács utalást tesz a déli, az északi ország részben is Jézus működésére, de főleg abban a tartományban, amit Péreának és Dekápolisnak hívunk, tehát ez egy jó rész görög lakta vidék volt, mert még Nagy Sándor hódításai után hagyott ott görög telepeseket, és így olyan keverék lakosság volt, egy kisebb részben zsidó, arameus, nagyobb részben görög lakosság, tehát ezen a vidéken való szolgálatát írja le Jézusnak. Ezért olvassuk például Lukács evangéliumában azokat a példázatokat, amelyek a legegyetemesebbek, és amik a három evangéliumban nem szerepelnek. Melyek azok a példázatok, amiket ma minden embernek el lehet mondani, és először el is szoktunk mondani? Tékozó fiú példázata, Lukács 15. fejezetében másik két példázattal együtt. Ez nem szerepel a többi evangéliumban, a három közül egyikben sem. Csak Lukácsnál. Irgalmas samaritánus példázata Lukács evangéliuma 10. fejezetében szintén egy nagyon egyetemes általános tanítást tükröz.
És jegyezzük még meg, hogy egy olyan példázatok is, amelyekről itt külön előadást tartottam a megyei könyvtárban, mert rendkívül félreértett példázatok. Kettő is van egy Lukácsi fejezetben. Lukács 16. fejezetében a hamis sáfár példázata, és a gazdag ember szegény Lázár példázata. Amik rendre félreértett példázatok, pedig nagyon alapvető dolgokat közölnek, ezek is Lukácsnál találhatók meg. De hogyha Lukácsról tudjuk, hogy orvos, hát egy orvos mit teszen gondolni, minek járt leginkább utána? Jézus gyógyításainak. Nyilván. Lukács evangéliumából látjuk az arányt, hogy Jézus körülbelül 10-szer annyit gyógyított, mint beszélt. Ez nagyon fontos dolog. Jézus nem a szavak embere volt, hanem a tettek embere. És ha eltesznek olvasni Lukács evangéliumát, akkor azt láthatjuk, hogy a 6.-8. fejezet között meglévő hegyi beszéd, meg a példázatok kivételével tulajdonképp egész Lukács evangéliuma a legnagyobb bőségben ontja Jézusnak a gyógyításait, mindenféle gyógyításokat. Majd ezekre külön rá is mutatok. Nyilván egy orvosnak ez kelti fel leginkább a figyelmét, és ez iránt van legnagyobb érdeklődéssel. De ettől eltekintve Lukács evangélium egy nagyon szigorúan megkomponált szöveg, aminek van folytatása, mert ennek az evangéliumnak egy újabb könyv a folytatása. Ez melyik könyv? Az apostolok cselekedete, így van. Tehát Lukács két bibliai könyvnek a szerzője, a harmadik evangéliumnak, és az evangéliumokat folytató apostolok cselekedeteinek a szerzője. Ott már szem és fültanú volt, nagyobb részben, hiszen Pál apostolt és Péter apostolt is elkísérte bizonyos útjain. Lukács evangéliuma egy nagyszabású kezdettel indul. És ezért, amikor az európai festők például Keresztelő Jánost festették meg, vagy Jézus születés történetét, mindig Lukács evangélistát is megfestették, ha olyan volt a festményük tárgya, hogy ott az evangélista is rajta kellett, hogy szerepeljen. Miért? Azért, mert a négy evangélium közül Jézus születés történetéről János evangéliuma hallgat, mert ő nem erre teszi a hangsúlyt. Márk evangéliuma egyáltalán nem beszél, mert rögtön Jézus fellépésével kezdi, jogosan egyébként, mert az összes ószövetségi profécia is Jézus fellépését jövendölte meg, és a 3,5 éves munkálkodását. Máté evangéliuma beszél a születés történetnek arról a részéről, hogy Máriát József el akarta volna bocsátani, mert botrányt érzett abban, hogy viselős az ő menyasszonya, és a napkeleti bölcseket is Máté írja le, de a legrészletesebben Jézus születés történetéről Lukács evangélista ad adatokat. Miért? Jézusnak nem a születés története a fontos, de nem is ezért beszél róla Lukács, hanem azért, mert a születés történettel kapcsolatban bizonyos meghatározott eseményekre irányítja a figyelmet. Ilyen például magának az evangéliumának a kezdete. Nagyon részletesen beszél Zakariás és Erzsébet házasságáról, hogy tudnék, meddő volt Erzsébet, pedig nagyon vágytak volna gyermekre, de már mind a ketten megidősödtek, de ugyanakkor nem hagytak fel az imádkozással, a könyörgéssel, és egy ízben, amikor Zakariásra esett a sor, és Jeruzsálembe kellett mennie, hogy a szolgálatát a jó illatétel oltáránál teljesítse, egy mennyei angyal jelent meg neki, és ő annyira megrettent ettől, és az üzenettől is, hogy neki gyermeke fog születni, kicsit hitetlenkedve is fogadta ezt, hiszen idős ember volt, hogy megnémult. És ennek a megnémulásnak a története, és hogy mikor nyerte vissza a hangját, akkor, amikor megszületett a gyermek, és hát senki nem azt a nevet akarta neki adni, csak ő és a felesége, és ő akkor táblára írta ezt a nevet, hogy János legyen a neve, pedig a családban senki nem volt János. És egyáltalán Keresztelő János születés történetét, és az Erzsébet és Mária találkozását, az úgynevezett vizitációt, aztán utána Mária hálaénekét, a Magnifikátot, ugye ezek nagyon ismertek lettek az európai kultúrtörténetben, főleg a zenetörténetben, egy csak Lukácsnál látjuk lejegyezve. És aztán Jézus születés történetét is, a pásztorok imádását, és ennek a szegény családnak a hozzáállását tulajdonképpen
Ezt Lukács írja le az evangéliumának az első két fejezetében. Tudom azt is, hogy itt a 20.-21. század fordulóján nagyon felkapták ezt a témát, hogy mi volt Jézusnak a gyerekkorával. Különböző könyvek jelentek meg, különböző, hát hadd ne minősítsem azért, mert a legsúlyosabb jelzőket tudnám csak rájuk találni, milyen összevisszaságokkal Jézust hol Indiába küldték, hol Nagy-Britanniába, hol ide, hol oda. Erről az időszakról is Lukács írja le az egyetlen egy történetet, a 12 éves Jézus templombeli elveszítésének történetét, és Lukács evangélium a második fejezet 52. versében ő közli egy mondatban, hogy hogy kell gondolkoznunk Jézus gyermekkoráról és ifjúkoráról. De sokan mondják, hogy 30 év, milyen nagy időszak ez, és erről semmi részlet nincsen. Én ezt az egy mondatot nagyon megbecsülném. Azért olvasom fel önöknek is, hogy ezt az egy mondatot ne felejtsék el. Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testének állapotjában, és az Isten és emberek előtt való kedvességben. Én azt gondolom, hogy ez az egy mondat az egész 30 évet összegzi, és jól összegzi. Nem kell erről nekünk többet tudnunk. Jézus gyarapodott bölcsességben, tehát hogy felnevelkedett, ugyanúgy érett emberré vált, ahogy mi is gyermekből, kamasszá, kamaszból, ifjúvá serdülünk, de ez az első, hogy vajon melyik emberre mondható el az, hogy az ifjúkorában gyarapodott bölcsességben. Mert Jézus erre ügyelt. Jézus nem azért jött a világra, hogy kényelmes életet éljen. Mi nekünk se jó úgy tekinteni az életre, hogy mennél nagyobb kényelmet akarjunk, mennél nagyobb bölcsességet. Ez lenne a fontos minden ember számára. A bölcsesség a küllők agya. A kerekeket, amiket a küllők fogják össze, azért az agy forgatja, és hogyha az embernek gyermekkorában, ifjúkorában nem gyarapodik a bölcsesség, akkor hibát hibára halmoz. És sokszor azt látjuk, hogy ma a fiatalok már az első egy-két évtizedben szinte maguk alatt vágják a fát. Ezért mondja először, hogy Jézus gyarapodott bölcsességben, és testének állapotában. Tehát ugyanúgy a kicsiből a nagyobb lett, aztán kamasz lett, és ifjúvá serdült. Tehát ugyanúgy nőtt fel, mint hogy mindannyian, csak ő bölcsen használta föl az életet, nem tékozolta az életet. És ez a harmadik kijelentés, és az Isten és emberek előtt való kedvességben. Erre Lukács nagyon nagy hangsúlyt helyez. Feljegyez majd olyan beszédhelyzetet is, ahol Jézust megdicsérték a kedvessége miatt. Eszünkbe juthat-e a Jézusról szóló egyik legmegragadóbb jövendőlés, a 45. Zsoltár jövendőlése. Ugye azt írta a 45. Zsoltár szerzője Dávid, hogy Isten azért választotta ki Jézust, azért lett ő a megváltó, mert azt mondja, hogy szebb vagy az emberek fiainál, ezért kent fel Isten a te Istened örömolajával a társaid fölé, mert kedvesség ömledez ajkaidon. Tehát ugye az emberi személyiségnek a legszebb vonása az, hogy valaki az igazságot és a szeretetet úgy képviseli, hogy nem kínkeservesen, nem erőlködve, hanem kedvesen, mert neki ez a természetes, jónak lenni. Ez a természetes állapot. Tehát Jézus Krisztus, aki bölcsességben növekedett, aki testének állapotában növekedett föl, ő Isten és emberek előtt való kedvességben élt, tehát kedvességet talált Isten előtt és az emberek előtt is. Ez rendkívül fontos megjelölés. Lukács utána járt mindennek, és ő nem tartotta célszerűnek, hogy most belemerüljön olyan részletekbe, amikre az emberek később talán kíváncsiak lehettek volna, hogy Jézus mondjuk 15 éves korában mit csinált, vagy 20 éves korában mit csinált, vagy 25 éves korában mit csinált. Ez a három dolog, ez bőségesen elegendő. Növekedett bölcsességben, testének állapotában, és Isten és emberek előtt való kedvességben. És ezután tér rá a bevezető után Jézus és keresztelő János fellépésére, és rögtön a 4. fejezetben Lukács rátér arra, hogy Jézus a saját szülőhazájában hogyan lépett fel, tehát Názáretben, ahogy felnevelkedett, mert hiszen Betlehemben csak Jézus megszületett, de Betlehemes tulajdonképp több köze nem volt, de az élete nagy részét eltöltötte, ez Názáret volt.
Tessenek megfigyelni most, hogy Lukács hogy járt utána, és hogy számol be Jézusnak erről a názáreti fellépéséről. A 4. fejezet 16. versében olvasom. És ment Názáretbe, ahol felneveltetett, és bement szokása szerint szombatnapon a zsinagógába, és felállt olvasni. És adták néki az Ézsaiás próféta könyvét, és a könyvet feltárván arra a helyre nyitott, ahol ez volt írva. Az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakoknak szemeinek megnyilását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. És behajtván a könyvet, átadta a szolgának, és leült. És a zsinagógában mindenki szeme őrá volt függesztve. Érdekes, hogy Lukács ezt pontosan leírja, nem volt ott, de ő utána járt. Ugye nagyon fontos ez a jelenet, mert Jézus egy mondat felénél hajtotta be a tekercset. Azt mondta, hogy hát az Isten engem azért kent föl, azért jöttem el erre a világra, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. De ez egy mondat fele volt, itt behajtotta a tekercset. Hát hogy fejeződik be a mondat? Hirdessem az Úrnak kedves esztendejét és igazság szolgáltatása napját. Itt Jézus behajtotta a tekercset. Mert világossá akarta tenni, hogy az ószövetségi profécia egyszerre beszélt a két eljöveteléről, most az első eljövetele van, most a kedves esztendő van. Most még nincs itt az igazság szolgáltatás napja, az majd a második eljövetelkor lesz. Ezért hajtotta be a tekercset. És ezt olyan hangsúllyal olvasta fel, hogy mindenkibe beszorult a lélegzet, és odafigyeltek Jézusra. Ő pedig kezdett hozzájuk szólani, ma teljesedett be ez az írás a ti hallásatokra. És minnyájan bizonyságot tettek felőle, és elálmélkodtak kedves beszédein, amelyek szájából származak, és mondták, avagy nem a József fiai ez? Ismét ez a kedves szó. Lukács evangéliumában ez nagyon sokszor előfordul. Hogy Jézus Isten és ember előtt való kedvességben nevelkedett fel. Itt meg azt mondja, hogy a kedves beszédein elálmélkodtak. Tessen kicsit ezt elgondolni, hogy Jézus nem úgy beszélt, hogy általában a 20. században, meg ma is a filmekben ábrázolni szokás. Ma Keresztelő Jánost is, meg Jézus is úgy ábrázol, hogy föláll, és akkor mondja azokat a nagy igazságokat, összeráncolt szemöldökkel, és úgy olyan keményen, és olyan szinte olyan kényszered, vagy most nagy dolgot mond, nem. Jézus teljesen természetes volt. Jézus a legnagyobb igazságokról olyan természetesen beszélt, mint hogyha két gyerek ül a tópartján és beszélget a madarakról, a füvekről, meg a fákról. És ezért az emberek lenyűgözve hallgatták, mert ugye a rabbik, azok mindig felemelték a hangjukat, és elváltoztatták, és most fogunk vallást tanítani a népnek. És a nép akkor húzza be a nyakát, és akkor mindenki legyen vallásoskodó, mert itt van a zsinagógában. És Jézus nem így beszélt. Jézus úgy beszélt, hogy a hétköznapi életben is az emberek, hogy találkoznak az utcán, vagy a lehető legtermészetesebben beszélt. És itt is feljegyzi, hogy elálmélkodta kedves beszédein. De ez annyit jelent, hogy Jézus olyan simulékony volt, mint ma mondják, olyan bratizó, meg olyan kedveskedő, meg a mézás. Nem. Figyeljük csak, hogy folytatja. És mondta nékik. Bizonyára azt a példabeszédet mondjátok nekem, orvos, gyógyítsd meg magadat. Amiket hallottunk, hogy Kapernaumban történtek, itt a ti hazádban is cselekedd meg azokat. Mondta pedig, bizony mondom néktek, egy próféta sem kedves az ő hazájában. És igazán mondom néktek, hogy Illés idejében sok özvegyasszony volt Izraelben, mikor az ég 3 esztendég és 6 hónapig be volt zárva, úgyhogy az egész tartományban nagy éhség volt. Mégis azok közül senkihez sem küldetett Illés, hanem csak Szidonnak Száreptájába az özvegyasszonyhoz. És Elizeus próféta idejében is sok bélpoklos volt Izraelben, de azok közül egy sem tisztult meg, csak a Szíriából való Naamán. És beteltek mindnyájan haraggal a zsinagógában, mikor ezeket hallották. És felkelvén kiűzték őt a városon kívül, és vitték őt annak a hegynek a szélére, amelyen az ő városuk épült, hogy onnan letaszítsák.
Ő azonban közöttük átmenve eltávozott. Félelmetes drámai mozzanatot rögzít itt Lukács. Gondoljuk meg, először álmélkodnak, milyen kedvesen beszél, milyen szépen beszél, milyen természetesen beszél Isten dolgairól. Amikor Jézus rátért arra, hogy ti most azt kéritek tőlem, hogyha én orvos vagyok, akkor itt is gyógyítsak. Hogyha hallottátok, hogy Kapernaumban milyen csodákat tettem, itt Názáretben is tegyek csodákat. De én tudom, hogy senki sem proféta a maga hazájában. Én nem akarom itt produkálni magamat, hogy ezt gyógyítom meg, azt gyógyítom meg. Látom azt, hogy hitetlenek vagytok. Én nem gyógyítani akarok, most először hitet akarok támasztani. És akkor hoz két példát, Illés idejéből, meg Elizeus idejéből, és mind a két példának pogány ember a középpontja. Az egyik a szárepteű özvegyasszony, a másik pedig a szíriai Naamán, és ők meggyógyultak, illetve az életük megoldódott. Miért? Mert hittek. És ezt pontosan megértették a názáretbeliek, és akik még előbb csodálták Jézust kedves beszédéért, aztán beteltek minnyájan haraggal a zsinogógában, és kivonszolták a városon kívülre. El tetszenek képzelni ezt a jelenetet? Hogy egyik végletből a másikba esnek az emberek. Először dicsérik Jézust, aztán mond valamit, amivel úgy érintve érzik magukat, de nem akarják levonni a tanulságot, hanem dühösek kezdenek lenni, fogják Jézust, kicipelik a hegyre, hogy onnan a hegyről jól meg akarták adni a módját, nem ott agyonverni a városban, kicipelni a hegyre és ledobni a hegyről. Szóval Lukács ezt, hogy leírja, ez tényleg egy orvos hidegvérével, de a drámának egy cseppet sem csorbítva az élét, hogy Jézus ilyen emberek közé jött, és ilyen az emberi

Jézus. Elment Kapernaumba, és ezután a történet után írja le az elmebeteg ember meggyógyítását. Érdekes, hogy a názáretiek, akik között Jézus 30 évig élt, akik nem hittek benne, meg akarták ölni. Leírja ezt a történetet Lukács, és utána leírja, hogy átmegy Jézus Kapernaumba, és Kapernaumban egy elmebeteg embert hogy gyógyít meg. Különben ugye elmebeteg gyógyítás összesen, az összes evangéliumban is csak a gadarai megszállottak van, meg ez az eset, ez a két részletesen kifejtett elmebetegek meggyógyítása, de most én rám olyan különös erővel hatott ez a történet, hát mint hogyha a názáretiek lehettek volna elmebetegek, legalábbis skizofrénak, mert hát egyszer dicsérték Jézust a kedvességért, és fél órán belül már meg akarták ölni. Na de ez az emberiség. Ennyit várhatunk a tömegektől, a csoportoktól. És miért gyógyította meg akkor az elmebeteget? Azért, mert az elmebeteg így kiabált neki, hogy mondván az elmebeteg 4. fejezet 34. versében, a mi közünk hozzád, názáreti Jézus, jöttél, hogy elveszíts minket, ismerlek téged, hogy ki vagy, az Istennek ama szentje. Tehát látszólag ez az elmebeteg taszította volna Jézus, hogy mi között hozzá, miért jöttél, menj el innen. De nyilván ez az ember nem volt ura önmagának, hát ezért is volt elmebeteg, a démonok szóltak belőle. De ő pontosan tudta, hogy én tudom, hogy ki vagy, te vagy az Istennek ama szentje. És Jézus akkor, amikor látta, hogy egy ember valamit tud, valamit óhajtana, de meg van kötözve, ekkor Jézus mégis meggyógyította ezt az elmebeteget, pedig a szavai szerint talán nem volt méltó rá. Lukácsot ez megrendítette, mert ugye a jó orvos ma is ez, mint hogy a jó tanár is ez, aki túllát a szavakon. Aki pontosan tudja, hogy egy embert a szavai nem mindig mutatnak be, mert az ember sokszor egészen mást beszél, meg egészen más nyilvánít ki, mint ami a szívében van. És ahogy említettem önöknek, ettől a pillanattól fogva Lukács evangélium tele van gyógyítási történetekkel. Itt a gyógyítási történetek közül külön fölhívom a figyelmet egy mondatra. Ez az egy mondat az 5. fejezet 17. versében olvasható. Ez egyik evangéliumban sincs meg. Most ugye az előadásban szeretném azokat a mozzanatokat kiragadni, amik semmilyen más evangéliumban nincsenek meg. Hadd olvassam fel, Lukács 5.17. És lőn egy napon, hogy ő tanított, és ott ültek a farizeusok és a törvénynek tanítói, akik jöttek Galileának és Judeának minden faluiból és Jeruzsálemből, és az Úrnak hatalma volt ő vele, hogy gyógyítson. Ez a mondat, hogy az Úrnak hatalma volt ő vele, hogy gyógyítson, itt adja meg az orvos Lukács a kulcsot Jézus gyógyításaihoz. Tudnék, hogy Jézus gyógyításait még a keresztény emberek is úgy szokták elképzelni, hogy Jézusban biztos volt valami csodatévő erő. Biztos azért tudott gyógyítani, mert hát ő Isten fia volt, ő a mennyből jött, hát ez természetes dolog, hogy tudott gyógyítani. De Lukács itt figyelmeztet bennünket, hogy ne így gondolkozzunk. Azt mondja, az Úrnak hatalma volt ő vele, hogy gyógyítson. Tehát Jézus önmaga erejéből nem tudott volna gyógyítani, hiába volt Isten fia. Jézus ezt az erőt az Istentől kapta a Szentlélek által. Ezért is mondta előbb, hogy az Úrnak lelke van én rajtam, ugye amikor kihajtotta a tekercset, az Úrnak lelke van én rajtam. Tehát Jézus csak azért tudott gyógyítani, mert kérte az Isten segítségét. Ő isteni segítséggel, a Szentlélek erejével tudott gyógyítani, és ez azért volt szükségszerű, mert Jézus ebben az evangéliumban is mondja, hogy a keresztényeknek, a követőinek is gyógyítaniuk kell majd az embereket, de nem a saját erejükből. Ki tud gyógyítani a saját erejéből? A Biblia szerint csak azok az emberek, akik erre hivatkoznak, nem Isten erejéből gyógyítanak, hanem egy más erő adja nekik, ki tudja mennyire és mennyi ideig a képességet, hogy valaminek a látszatát tudják adni, ami gyógyítás, de a valódi gyógyítás az, amikor valakit az Isten gyógyít meg. Ezt Lukács, mint orvos annyira hangsúlyozza, hogy például az evangélium a 18. fejezetében ott van egy vak ember meggyógyítása. És amikor visszaadja ennek a vakembernek a szemevilágát, akkor nagyon érdekesen zárul a történet. Nem, elmondja Lukács, hogy az emberek

voltak képedve, meg voltak döbbenve, és dicsőséget adtak, de nem Jézusnak, hanem az Istennek. Tehát ezt az emberek is tudták. Nem Jézus dicsőítették, látták Jézus szerénységéből, hozzáállásából, hogy Jézus igényeli az isteni erőt, és Isten megadja ezt az erőt, vagy túlláttak a gyógyításon az emberek, látták, hogy az Isten ereje nyilvánul meg, és Jézus itt csak egy eszköz. De Jézusnak azért kellett így gyógyítania, hogy hitet ébresszen majd a követőiben, hogy a követőinek is így kell hozzáállni az emberi nyomorúságokhoz. Egyikünk se tud a másik emberen igazán segíteni. Nincs olyan ember, akinek nagy képességei lennének, akár testileg, akár lelkileg. Ez nem igaz. Ha valaki jót tud tenni ezen a világon, most akár hívő, akár nem hívő, akár orvos, akár nem orvos, azért tud jót tenni, mert Isten hatalma nyilatkozik meg az életében. Kinek nyilatkozhat meg Isten hatalma az életében? Aki elég alázatos ahhoz, hogy tudjon kérni, és ne magától tegye függővé, hogy mit fog csinálni, hanem Istent kérje segítségül, hogy az Isten mire mutat neki példát, és az Isten mit akar általa elvégezni. Jézus ezért mondta olyan sokszor, hogy ő semmit nem tehet az Atya nélkül. Ő nem is indul el az Atya nélkül. Ő teljesen egységben akar lenni az Atyával, és ezért tudta az Atya így fölhasználni Jézus Krisztust, hogy ennyi gyógyításba tudta belevonni. A legkülönbözőbb gyógyítások, elmebeteg gyógyítása, száradt kezű ember meggyógyítása, hideglelősség meggyógyítása, vakság, sántaság, bénaság, iszonyú sok betegség vonul fel Lukács evangélium alapjain, és hát a legfőbb gyógyításról nem felejtkezik el Lukács, mert ő is följegyezte azt, amikor az inaszakatnak Jézus azzal kezdi a gyógyítását, hogy megbocsátottak néked a te bűneid. Akkor fel vannak háborodva a farizeusok, és azt mondják, hogy hát a bűnöket csak Isten bocsáthatja meg egyedül. Igen, a bűnöket csak az bocsáthatja meg, aki meghalt a bűnökért. A bűnöket csak Isten bocsáthatja meg egyedül. De Jézus visszaválaszol, mit gondoltok, hogy mi nagyobb dolog, megbocsátani a bűnöket, vagy azt mondani, hogy kelj fel, vedd a nyoszolyádat és járj. Jézus az életét adta azért, hogy megbocsáthasson. Jézus azért mondta, hogy megbocsátatnak a bűneid, mert nagyon jól tudta, hogy ez a beteg ember nem születésbeli rendellenesség miatt volt beteg. Meg nem baleset miatt volt beteg. Ez az ember például azért volt beteg, mert maga tette tönkre az életét. És ugye tudjuk jól, hogy ma is legalább 60%-ban ez a helyzet, kétharmados többsége van a döntéseinknek, és általában az emberek nagy része azért beteg, mert maga teszi tönkre az életét, testileg, lelkileg. És ezért Jézus először a lelki problémát orvosolta, ezért kezdte úgy, hogy megbocsátattak a bűneid, mert látta ennek az embernek az alázatát, a gyógyulni akarását, látta azt, hogy valóban bánkodik a rossz életmódja miatt, és valóban Jézushoz azért fordul, mert először lelki vigasztalásra és bátorításra vár, és utána mondta azt, hogy vedd a nyoszolyádat és járj. Tehát ez mondjuk lenyűgöző, hogy így ahogy olvassuk és ahogy lapozzuk Lukács evangéliumát, látjuk azt, hogy Jézus mennyire a tettek embere volt és a gyógyítások embere. Na de ki tud a tettek embere lenni? Ki az, aki nem annyira beszélni szeret, mint cselekedni? És egyáltalán hogyan tudjon az ember úgy cselekedni, hogy minden cselekedete példa legyen mások számára? Most itt van egy másik dolog, amit Lukács az evangéliumában fölszínre hoz, hogy Jézus hogyan tudott mindig pontosan cselekedni, mindig az Isten szándéka szerint cselekedni. Én ezt a dolgot úgy értettem meg, hogy egyszer olvastam egy hasonlatot, hogy egy fa miért tud egyenesen állni. Egy fa miért tud olyan lenyűgöző nyugalommal, szálfa egyenesen ott állni éveken, évtizedeken keresztül. Azt mondta a hasonlat kigondolója, hogy egy fa azért csodálatos, és azért tudja szépen állni, és újra növeszteni a lombkoronáját, mert megvan alapozva, mert erős a gyökérzete. A láthatatlan résznek köszönhet mindent a fa. A gyökérzet nem látható. A fának látjuk a törzsét és a lombozatát. De a gyökérzetnek köszönheti azt, hogy csodálkozunk, hogy milyen gyönyörű ez a fa. Így van az embereknél is. Ha egy ember figyelmet ébreszt a szemünkben, hogy egy ember hogy tud viselkedni, hogy tudja megőrizni a nyugalmát,
hogy tud mindig pontos válaszokat adni, hogy nem sért meg másokat, de mégis kimondja az igazságot. Ez minek köszönhető? A gyökérzetének. És mi az ember életben a gyökérzet? Olvasom Lukács evangéliuma 6. fejezetét, ami bepillantást enged, Máté például ezt nem írja, Márk se írja, hogy mielőtt elmondta volna Jézus a hegyi beszédet, mit csinált. Lukács 6.12. És lőn azokban a napokban Jézus kiment a hegyre imádkozni, és az egész éjszakát az Istenhez való imádkozásban töltötte el. És mikor megvirradt, előszólította az ő tanítványait, és kiválasztott azok közül 12-t, akiket apostoloknak is nevezett. Jézus ugye kétszer választotta a tanítványait. Először tanítványokul, utána apostolokul. Tanítványokul választotta János evangéliuma első fejezete szerint a fellépésekor. Apostolokul választott őket mintegy 2 évvel a fellépése után a hegyi beszéd elmondásának az idején, illetve a hegyi beszéd előtt tette ezt Jézus, hogy most már nem csak tanítványokként kezelte a követőit, hanem ezután majd azt fogja nekik mondani, hogy most akkor menjetek. Ahogy én mentem, és láttátok, hogy 2 évig, 2,5 évig minden vidéket bejártam, most ti is menjetek. De ez az apostolok kiválasztása hogyan kezdődött? Kiment a hegyre imádkozni, és az egész éjszakát az Istenhez való imádkozásban töltötte el. Lukács annyira le volt nyűgözve ettől, és megtalálta Jézus életének a gyökerét. Megtalálta azt, hogy Jézus azért volt a tettek embere, és Jézus azért nem beszélt sokat, mindig annyit beszélt, amire szükség volt, de Jézus nagyon sokat cselekedett. Jézus nagyon sokat gyógyított. Jézus nagyon sokat ment személyesen emberekhez el. Tessék csak meggondolni, hogy Jézus életében egyetlen egy beszéd volt, ami nagy tömeg előtt hangzott el. Ez a hegyi beszéd volt. Ez egy. És ehhez aránylik az, hogy Jézus elmegy egy szirofönéciai asszonyhoz, elmegy egy gutaütőthöz, elmegy a gadarénusok földjére, elmegy, beszél a samáriai asszonnyal, Nikodémusra is. Sorolhatnánk tovább, hogy az egyhez aránylik a 20 vagy 30. Jézus a személyes megkeresésben látta az élete értelmét. Jézus nem tömegekként kezelte az embere. Itt van egy tömeg, most nagy ráhatást alkalmazok, és akkor legyenek az én követőim. Jézus nem azt akarta, hogy legyenek az ő követői, nem emberileg akarta, mint ma is emberek sokszor követőkre vadásznak az emberek közül, hogy legyenek az ő követői, akiknek eladhat, vagy akikre befolyást gyakorolhat. Jézus szándéka nem az volt, hogy most engem csodáljak, engem kövessek. Jézus szándéka az volt, hogy fölemelni az embereket Istenhez. És fölemelni az embereket egyesével lehet. Tömegeket nem lehet fölemelni. Olyan szépen mondja az angol költő, William Blake, hogy aki jót akar cselekedni, egyenként cselekedje. Aki jót akar cselekedni, az emberiséget már sokan szerették. Az országunkat meg még többen. Ezért tettek olyan sok rosszat az emberiség ellen, meg ezért tesznek olyan sok rosszat az emberek a nemzetükkel szemben, mert úgy gondolják, hogyha azt mondjuk, hogy én hazaszerető emberük, én magyar vagyok, ezzel már mindent meg is tettek. Azt tesz jót ezen a világon, aki meglát egy szegény magyart, vagy egy nyomorult magyart, és azon segít. A hazát ne szeresse sok nyelvelés, kijelentéssel, az egyes embereket segítse odaadással és alázattal. Jézus ezt az életet élte, és Lukács itt meglátta azt, hogy Jézus életének a gyökérzete az volt, hogy Jézus komolyan vette az Istennel való közösséget. Ugye egyik magyar faluban hallottam ezt a közmondást, talán már itt is elmondtam önöknek, de csak azért ismétlem, hogy még jobban megtessenek jegyezni. Csak akkor menj az emberekhez, ha Istentől jöttél. Csak akkor menj az emberekhez, mert embereknél mikor érhetsz el valamit? Mikor tudsz emberekbe erőt önteni, vigasztalást, bátorítást, reménységet? Ha te szíved csordultig van az Isten közelségétől, te az Isten erejét, bátorítását, vigasztalását magad is elvetted, akkor ebből tudsz adni más embereknek. Nagyon nagy mondásnak tartom. Csak akkor menj az emberekhez,
ha Istentől jöttél. Ezt Lukács felfedezte. Ezért külön fölhívnám a kedves hallgatók figyelmét az evangélium a 11. fejezetének az első versére, ami lényegileg ugyanezt mondja el, mint az előbb idézett vers, de nagyon oda kell figyelni, mert átsiklunk ezen a versen. Hogy is hangzik ez? És lőn, mikor ő imádkozott egy helyen, tessék figyelni, és lőn, mikor ő imádkozott egy helyen, minek utána elvégezte, mondta neki egy az ő tanítványai közül: Uram, taníts minket imádkozni, miképpen János is tanította az ő tanítványait. Ez egy nagyon érdekes mondat. Mert emögött a mondat mögött nagyon sok minden van. Mi van emögött a mondat mögött? És lőn, mikor ő imádkozott egy helyen. Mi az, hogy imádkozott egy helyen? Mi az, hogy minek utána elvégezte, mondta neki egy az őt? Ez mit jelent, hogy minek utána elvégezte? Ha a képet össze akarjuk állítani, körülbelül ezt mondhatnánk, hogy Jézusnak gyakori szokása volt elvonulni. Napközben elvonulni. Ezt talán a tanítványok sérelmezték, hogy egyszer-egyszer Jézus otthagyta őket, sőt, nagyon gyakran otthagyta őket. Most is ez történt meg, Jézus keresésére indultak. Nem tudták, hogy hol van. Miért nem tudták, hogy hol van? Mert Jézusnak gyakori szokása volt, hogy elvonuljon, hogy erőt kérjen. Iszonyú nagy munkát végzett Jézus. 3,5 évig állandóan emberek rendelkezésére állni éjjel és nappal. Ezt nem lehet erő nélkül megtenni. Ezt nem lehet rutinból megtenni, és nem lehet úgy, hogy egyszer lemerül az akkumulátor, majd újra töltjük. Minden nap tölteni kellett. És Jézus ezért gyakran elvonult, és Istentől kért erőt és kegyelmet, hogy ő bírja ezt. Tehát Jézus is ember is volt, nem csak Isten fia volt, ember is volt. És egy ilyen alkalommal a tanítványok nem vették észre, hogy Jézus hova ment. És elkezdték keresni. Tehát a mondatot azért mondom, hogy azért kell nagyon odafigyelve olvasni, hogy kikerekedjék ebből a rövid tömör beszámolóból az a nagyon gazdag és valóságos lényeg, hogy lőn, mikor ő imádkozott egy helyen, minek utána elvégezte, mondta neki, mi az, hogy minek utána elvégezte? Mentek a tanítványok, és most rátalálnak Jézusra. De hallják, hogy hangosan imádkozik. Hát ha hallják, hogy hangosan imádkozik, akkor ki lenne az az ember, aki rátör a másikra? Hát ezért hallgattak. Megtaláltuk Jézus, halljuk, hogy imádkozik. El is kapják, hogy mit imádkozik. Hallják az imájának mondjuk az utolsó mondatait. És még az imájának az utolsó mondata is olyan hatással vannak a tanítványokra, hogy amikor látják, hogy Jézus föláll, Jézus általában térdre borulva szokott imádkozni. Nem csak a Getsemáné kertben olvassuk róla ezt, hanem máskor is. Tehát Jézus teljesen átérezte azt testileg, hogy ő most valakitől valamit kér, és kapnia kell, hogy bírja a földi életben ezt a példamutató életet, és ezért minden nap elment erőt gyűjteni. És a tanítványokra olyan leírhatatlan hatással volt ez a néhány mondat, hogy a tanítványok is most kezdenek eszmélni. Mire kezdenek eszmélni? Hogyan tud Jézus mindig jó lenni? Az ő fája hogyan nem billen ki soha? Hogyan nem ingadozik soha? Szálfa egyenesen áll az ő tölgy dereka, ha ilyen hasonlatot kellene megfogalmaznunk. És most kezdenek rájönni a tanítványok, hogy minden élet attól erős élet, hogy milyen a gyökérzetünk. Milyen az Istennel való kapcsolatunk. Tulajdonképpen egyetlen egy kapcsolaton múlik az egész életünk. Nem elsősorban a férjünkhöz vagy feleségünkhöz való kapcsolaton. Nem elsősorban a gyerekeinkhez való kapcsolaton. Nem elsősorban a barátainkhoz. Ezek csak következményei annak, hogy milyen a jó Istenhez való kapcsolatunk. 70-es években egy magyar folyóirat kérdéssel fordult a művészekhez, tudósokhoz, hogy válaszoljanak erre a kérdésre, hogy Isten és én. Egy nagy szó volt ugye a régi rendszerben, 70-es években. Elkapkodták mindazt a folyóiratot napokon belül. Érdekes válaszokat adtak az emberek. Ott beszélt ateista, nem ateista, vallásos, meg rejtetten vallásos. Volt, aki 3 oldalat írt, hogy Isten és én, meg így, meg úgy. Pilinszky János 1 mondatban felelt. Isten és én, pontosan ez az a kérdés,
amire egyedül Isten tud válaszolni. Isten nagyon jól tudja, hogy mi a kapcsolatunk vele. Mennyire vesszük őt komolyan. Mi persze előadhatjuk, hogy mondjuk mi hiszünk az Istenben, meg hát az Isten jó, de hát sok mindent nem értek azért, meg azért ezt jó lenne megvilágítani, hogy most ez a sok gonosz ember miért ilyen nyereséges itt a földi életben, a sok becsületes ember meg miért nyer annyiféle üldözést ebben az életben. De hát, amikor visszakérdezik, hogy ezt Istennel nem tudnám megbeszélni. Ez ügyben nem kereste az Isten. Az Isten szavát se kereste, hogy mit válaszol előtt. Van a 73. Zsoltár erről szól. Hogy miért megy olyan simán mindig a gonoszoknak az élet és az igaz embereknek, meg miért van annyi akadályuk az életben. 73. Zsoltár erről szól. Imádságban. Tehát a Zsoltár szerzés az imában fordult Istenhez, és azt mondja, hogy Istenem, hát hogy van ez az egész világ? Tehát az Istennel megbeszélte. És Isten adott rá neki választ. Tessen kell olvasni, hogy a 73. Zsoltár végén majd Isten hogyan válaszolta meg ezt a kérdést. Tehát a tanítványok is kezdik érezni, hogy Jézus életének a titka az ima élete. Hogy keresi a közösséget Istennel, az Atyával. És ezért mondják neki, hogy taníts minket imádkozni. Ezek felnőtt emberek, 40-50 éves emberek kérdezik, ez nem kisgyerek. Nem azt mondja, hogy a 5 éves kisgyerek azt mondja az anyukának, hogy taníts meg, mint hogy mi mondtuk, hogy a mi atyánkra taníts meg bennünket. De már akkor is valahogy azt éreztük, hogy a mi atyánknak csak az a gépies elmondás, hát az nem egészen ima élet. Hát ezek a felnőtt emberek azt kérték, hogy hát oszd meg velünk ezt a titkot, hogy nekünk is olyan erős legyen a gyökérzetünk, hogyha jönnek a nehézségek, ha jönnek a problémák. És kedves hallgatók, most hadd fűzzek valamit közbe. Ma általában azt szokták mondani, hogy az orvosok anyagiasak. És kell a sok pénz nekik, mert hát borzalmas helyzetekkel is vannak persze körülvéve, mert ennyi beteg embert, meg ennyi nyavajatörős embert. És most is ugye Szlovákiában mit csinálnak az orvosok, meg aztán nálunk is mit csinálnak az orvosok, meg a szakszervezet, meg mit tudom én mi. Lukács és a pénz. Lukács, evangélista, aki orvos volt, írja a legtöbbet Jézusnak a pénzhez való viszonyáról. Két ige helyére hadd hívjam fel a figyelmet, sehol máshol nincsen. Az egyikre már többször itt Miskolcon is fölhívtam a figyelmet, ez Lukács evangéliuma 5. fejezete, ami azt mondja el, hogy a tanítványok hazamennek, mert nincs pénzük. Semmelyik más evangélista nem írta le. Lukács utána járt ennek a pénzkérdésnek is. Mert azért régen is meghatározó volt a pénz, hát azért tessenek meggondolni, hogy Jézus 12-ed magával, tehát 13 felnőtt ember vándorol az országban. Hát ennek bizonyos anyagi hátterének kell lennie, nem? Hát azok napjában egyszer vagy kétszer azért ettek valamit. Kiderül az egyik jelenetből, hogy amikor Fülöp azt mondja, Jézus megkérdezi, hogy mennyi pénz van nálatok, azt mondja, 200 dénár van nálunk. 200 dénár, ez mai pénzre átszámít olyan 300 ezer forint. Tehát volt pénzük. Tetszettek volna ezt gondolni? Lukács leírja az 5. fejezetben, amikor elfogyott a pénzük, hazamentek, hogy a halászásból hozzanak elő pénzt, és aztán követhessék Jézust. De Jézus utánuk ment, és éppen egy reggel találkozott velük, amikor hiába mentek ki éjszaka halászni, nem fogtak semmit. És Jézus kéri tőlük, hogy menjenek újra be a Genezáreti tó vizére napközben, és vessék ki a hálót. De hogy ezt hogyan tesz Jézus, mi az előzmény, és hogyan? És végül is Péter akkor mondja életének a legszebb mondatát. Csodálatos mondat. A Bibliánk egyik fő-fő mondata azt mondja, Uram, egész éjszaka fáradoztunk, nem fogtunk semmit. Zárójelben még oda tette volna, és mi úgy gondoljuk, hogy napközben nem is lehet halászni, csak éjszaka, mert napközben nincs fogás. De mivel te mondod, kivetjük a hálót. Na ez a hit. És Péter kiveti a hálót, roskadozik a háló a haltól, eladják a halat, és újra több hónapig van pénzük. Ezt Lukács jegyzi fel. De Lukács adja meg a titkát, hogy azért honnan jött össze ott több százezer forint, mai mértékben több százezer forint. Lukács 8. fejezet első versétől. És lőn ezután, hogy ő járt városonként és falunként,
prédikálván és hirdetvén az Isten országát, és vele a 12, és némely asszonyok, akiket tisztátalan lelkektől és betegségekből gyógyított meg, Mária, akit Magdalénának neveznek, kiből 7 ördög ment ki, és Johanna, Kúzának, a Heródes gondviselőjének felesége, és Zsuzsánna, és sok más asszony, akik az ő vagyonukból szolgáltak nékik. Jézust és tanítványait asszonyok tartották föl. Kicsit szégyen, nem? Hát honnan vették azok az asszonyok a pénzt? Mondom, nem a férjüktől lopták. Volt közöttük néhány előkelő asszony is. De én azt gondolom, hogy Jézusnak a nagyobb tanítványi körében nagyon sok asszony volt, aki az otthon összekuporgatott és takarékosságból félretett pénzét azt mondta, hogy ő azt nem a gyerekeire fordít, hogy a gyerekei jobban vagy kényelmesen éljenek, hanem azt mondták, hogy ez igen, amit Jézus csinál, ez igen, amit ez a tanítványi csapat csinál. Összegyűjtötték a pénzt, és állandóan, hogy ugyan finanszírozták ezt az egész dolgot. De jó, hogy az orvosok is azért a pénzre is odafigyelnek. Én különben Európában ismerek néhány államot, ahol az orvosoknak rendesen megadják a pénzt. De nem így. Tehát nem így. Sokszor szoktam beszélgetni német ismerőseimmel, akik azt mondják, hogy Németországban valaki elmegy egy orvoshoz, mondjuk horribilis összegbe kerül mondjuk az a gyógyítási folyamat, és akkor előveszi a nem tudom én miért, ott van a biztosítója, ráírja a kívánt összeget, ő nem nyúl pénzhez, soha nincs az a megalázó helyzet, hogy jaj, most doktor, most nekem most 10-et kell adnom, 20-at, 30-at, 50-et. Ez a játék, amit azt gondoltuk, hogy a rendszerváltás idején befejeződik, már 20 éve ugyanúgy folytatódik. Úgy látszik, mindenkinek ez a jó. Én kétlem. Ott fölírja azt a pénzt, mondjuk 200.000 forintnak megfelelő, és a biztosító átutalja az orvosnak. Ezt lehetne így is csinálni. Azért jó, hogy Lukács, mint orvos, odafigyelt ezekre a dolgokra is, mert ő összegyűjtötte a Jézussal kapcsolatos eseményeket és történéseket, és ebből tudjuk például, hogy Jézus hogyan is tudott 12 emberrel 3,5 évig, tulajdonképpen nem végeztek termelő munkát. De hogyan is tudott asszonyok adományaiból, jóra való lelkek segítőkészségéből, és hogyan tudott néhány ilyen csodából, hogy akkor ott roskadozott a háló, eladták a halakat, és akkor néhány hónapra megkönnyebbültek a családok is, meg a tanítványi csapat is. Kedves hallgatók, ezek nagyon fontos dolgok, és pontosan tudjuk azt, hogy Jézus mozgalmának mi volt az anyagi háttere, és hogyan is tudta Jézus ezt végigkövetni. Lukács evangélista jegyzi föl például azt, ami semmilyen más evangéliumban nem szerepel. Az evangéliumának a döntő részét itt is mi foglalja le? Nem is a beszéd, nem is a gyógyítások, Jézus szenvedés története. A legnagyobb rész mind a négy evangéliumban ez. Ugye a leginkább ilyen evangélium a János evangéliuma, amely a fele részében Jézus szenvedés történetéről szól. Lukácsnál is hosszú fejezetek vannak erről, például Jézus kihallgatásai, amire nézve újra fölhívom erre a csodálatos könyvre a figyelmüket, Vankó Zsuzsának az Ember és az igazság című könyvére, ami Jézus 6 kihallgatását elemzi. Ha Lukács nem írta volna meg az evangéliumát, 2 dolgot nem tudnánk ebből a 6 kihallgatásból. Az egyik dolog, hogy amit majd a munkácsi képeknél is önök elé fogok idézni, miért volt Jézusnak Pilátus előtt 2 kihallgatása is? És a 2 kihallgatást miért szakította félbe a Heródes Antipász előtti kihallgatás? Ugye Jézusnak összesen 6 kihallgatása volt, először Annás előtt. Ezt is Lukács közli, hogy Annás a vejének adta át, rokoni alapon ment ez a gonoszság, hogy a vejének adta át a stafétát, Kajafásnak, de azért az öreg Róka is ott volt, és állandóan beleszólt a vezetés ügyeibe, ezért vitték először Annáshoz Jézust, pedig nem ő volt a főpap.
de ő volt ennek a főpapi klánnak, ennek a, hogy mondjam, bűnszövetkezetnek a vezető egyénisége, mint most egy mafiának is mindig van egy keresztapja, aki vezeti az egész csoportot. Ez volt Annás. Utána vitték Kajafáshoz, utána vitték a főtanács, a Sanhedrin elé, utána a negyedik kihallgatás volt Pilátus előtt, de utána Pilátustól miért vitték el Heródes Antipászhoz? Egyébként ezt a kihallgatást csak Lukács jegyzi föl. Csak Lukács, pedig nem is volt ott. Hát ezt várnánk Mátétól, Mártól, Jánostól, ők ott voltak. Ők ezt nem tartották olyan lényeges dolognak, lehet, hogy nem is voltak szemtanúk, mert nem mentek át erre a kihallgatásra, sőt biztos. Lukács azonban utána járt, mint egy jó orvos mindennek utána jár. Egy jó orvosnak azért mindent tudnia kell, hogy gyógyítson. Nem? Egy jó orvosnak. És utána miért vitték vissza a hatodik kihallgatásra újra Pilátus elé? Ezt Lukács jegyzi fel. Úgyhogy Munkácsinak is ez jutott, ez volt a mentsége, hogy a harmadik képét megfestette, hogy Jézusnak két kihallgatása volt Pilátus előtt. Miért volt két kihallgatása? És mi történt a Heródes előtti kihallgatáson, amit csak Lukács jegyzett fel? És egyáltalán miért küldte át Poncius Pilátus Heródeshez Jézust? Mi oka volt? Hát ezt majd elmondanám a februártól induló sorozaton, tehát Lukáccsal ott is találkozunk, mert Lukács evangélista ezt becsületesen, korrektül följegyezte. De ezt a könyvet továbbra is ajánlom a figyelmükbe, mert ez a hat kihallgatás, ugye ez egy perdöntő dolog Jézus életében, hogy egyáltalán miért is volt szükség hat kihallgatás. Hát Jézus megölhették volna az útszélen is, vagy megfojthatták volna az erdőben is, vagy ledöfhették volna a Gecsemáné kertben is. Hát miért tartották be ennyire a jogi ügymenetet? Most a jogászok kell, hogy hegyezzék a fülüket. Ugye, mert a mai világban is nagyon tökéletes jogrendben élünk. És ennyire soha nem volt igazságos még a világ, ugye? Hogyan is mondta Deák Ferenc? Az igazság az égben, a jog a földön. Körülbelül ezt a világot éljük. A jogtól nem sokat várhatunk. A jogszerűséget igen. Az igazságot egyre kevésbé. Hogy Jézust hogy megalázták ezzel a hat kihallgatással? Hogy megszégyenítették? Na de miért? Miért kellett ez? Majd erről is szeretnék beszélni, de a kulcsot hadd adjam meg hozzá. Lukács evangélistánál is látjuk, hogy Jézus tökéletes megváltó. Nem csak a bűneink büntetését szenvedte el a Golgotán. Nem csak a bűneink büntetését szenvedte el a Golgotán. A bűneinkért való kárhoztatást is elszenvedte a hat kihallgatáson. Azért, hogy azok az emberek, akik majd kegyelemből elnyerik az örök életet, soha de soha egy szót ne halljanak a visel dolgaikról. Mert Jézus elszenvedte a bűnökért való halált, a második halál tapasztalatát élte át, de Jézusnak át kellett élni ezt a hat kihallgatást, hogy soha-soha senki az üdvözülteket ne vádolja majd a mennyben, hogy te ugyan itt vagy, az örök életet élvezheted, de tudod, hogy te mit csináltál a földön? Senki nem fogja senkinek eszébe juttatni a hajdani bűneit, mert Jézus mindenért lefizette az árat. A bűnök büntetéséként is a Golgotán, és a bűnök miatti kárhoztatásért is a hat kihallgatáson. Ne tessenek elfelejteni ezt a mély igazságot, ha bárki ember rosszat tesz, annak kétszeres következménye van. Az egyik következmény, hogy minden rossz cselekedetünknek van egy valóságos következménye. Mondjuk valakit megsértek beszéddel, a másik ember azt megjegyzi, megsértődik, és esetleg 100 embernek elmondja, hogy én mit mondtam róla. Na de hogyha kiszaladt a szánkon az az óvatlan szó, hát erre elő kell készülnünk, hogy ennek lehet, hogy ez lesz a következménye. Lehet, hogy a másik ember jó képet mutat felénk, de lehet, hogy úgy szétszórja, hogy mi milyen galád emberek vagyunk, mert ő neki mondtunk egy szót. Ez az egyik. De a másik, hogyha más emberek ezt megtudják, hogy én mit mondtam a másik emberről. Hiába, hogy én azt már 1000-szer megbántam, hiába, hogy én azt az illetőtől is bocsánatot kértem,
de mégis engem hírbe kevernek, hogy én milyen utolsó gazember és galád ember vagyok. Tehát kárhoztatnak, és azt mondja, hogy ez se jobb a többi embernél. Ez nevezi magát kereszténynek, vagy ez jár Isten tiszteletre, vagy ez. Most tessenek választani a kettő közül, melyik súlyosabb. A bűnök tényleges következménye, hogy minden rossz dolognak van egy valóságosan megragadható következménye, vagy az érte járó hír, özön és kárhoztatás. Körülbelül olyan, hogy szoktam önöknek mondani, mint a gyerekkorunkban volt, hogyha valami rossz fát tettünk a tűzre, akkor édesapámtól kaptam mondjuk egy pofont. Ezzel nagyon jól kiegyeztem, egy pofon, rendben van, le van zárva a dolog. De anyámtól meg azt kaptam, hogy hetekig, meg hónapokig mondta, hogy én mit mondtam. Melyik a nehezebb? Ugye az utóbbi. Jézusnak nem csak a Golgotán kellett szenvednie. Neki ez utóbbit, amire azt leszek mondani, hogy nehezebb. Neki el kellett viselni, hogy 6 helyszínen számtalan ember elkezd mindent ráaggatni. Úgy kezdődött a 6 kihallgatás Annásnál, hogy Annás ugyan nem tudott semmit Jézusra, de erre mit ötölt ki ez a ravasz főpap? Azt mondta, hogy Jézus tanúskodjék maga ellen. Na ez volt az első gyomorfordító dolog. Mintha valakit ma bevinnének a bíróságra, és azt mondják, hogy nem kell itt ügyész. Hát a vádlott mondja meg, hogy mivel vádolható. Mondja meg a vádlott, hogy mivel vád. Azért ma ilyen bíróság nincsen. Vagy van? Nincs. Mindenütt kiállítanak egy ügyészt. Mindenütt kiállítanak egy vádolót. Annás nem tudott kiállítani, illetve voltak ott hamis vádolók, de egymás szavába belezavarodva adták elő a dolgokat, és Annás erre az úgy gondolta, hogy majd Jézus tanúskodjék magával szemben. És akkor Jézus itt a nemes egyszerűséggel azt mondta Annásnak, hogy nézd, hát én nyilvánosan tanítottam az egész országban. Engem bárki meghallgathatott itt Jeruzsálemben. Hát jöjjenek elő, mondják el, hogy miben vétettem. Hát erre ugye a főpap se köpni, se nyelni nem tudott. Erre mit válaszoljon Annás? Olyan kínos csend állt be, és ekkor következett be Jézus életében az, mint most ma délután perecesen is megkérdeztem, de se perecesen nem tudnak rá válaszolni, se az ország egyik, semmelyik helyén nem tudtak válaszolni erre a kérdésemre. Mikor ütötték arcul Jézust? Mikor pofozták föl Jézust? Tényleg ilyen volt? Mondom, volt. Volt ilyen. Jézust fölpofozták. Mikor? Amikor ez a kínos csend beállt, a főpap tekintélye megrendült, akkor egy katona kijött a sorból, és hogy jó pontot szerezzen magának, ugye a legjobb védekezés a támadás, oda ment Jézushoz, és elkezdte ütlegelni, arcul verni. Azt mondta, hogy így felelsz a főpapnak? És ha már ezt nem ismerik az emberek, mert sajnos nem ismerik az emberek ezt Magyarország, hogy Jézus mennyi pofont kapott. És szegény édesanyám is mindig azt mondta, hogy hát én, fiam, nem is gondoltam volna, hogy a Jób többet szenvedett, mint én. Mindenki úgy gondolja, hogy ő annyit szenved ezen a világon, hogy annál még a Krisztus szenvedése se nagyobb. Ez is egy magyar mondás. Ugye, mert azt mondják az emberek, hogy én már annyi pofont kaptam ebbe az életben, jelképesen is, meg valóságosan is. Én már annyiszor nyeltem, de mondom, hát Jézus is kapott ám jókorákat, de fizikailag is kapott. Hát ezt az emberek nem ismerik, ezért a válasz sem ismerhetik, hogy mit csinált erre Jézus. Mit tett erre Jézus? A gyerekek mondják az iskolában, múlt hét előtt őrbottyámban voltam, a gyerekek mondták, hogy hát biztos nem adta vissza. Mint mit tennénk? Biztos nem, mondom, ez jó gyerekek, ez eddig már jó. Azt mondja, néma maradt, mondom, ez már nem jó. Nem válaszolt semmit, mondja valaki, oda adta a másik orcát, és mondom, nem kellett odaadni, mert mind a kettőre kapott, úgyhogy nem kellett odaadni. De mondom, ez se jó. Senki nem találja ki, hogy mit csinált Jézus. Jézus nem maradt néma, hanem azt mondta ennek a katonának, ha rosszul szóltam, tégy bizonyságot ellenem. Ha meg jól, akkor miért versz engem? Na, ez a szeretet. Erre mondta Jézus azt, hogy a kősziklára kell esnünk. Ezt kell megtanulni Jézustól. Akkor esünk a kősziklára, amikor bennünk indulat akkor sincs, amikor velünk a legszikrázóbb indulatokkal találkozunk. Akkor is tudjuk szánni azt a szerencsétlen embert,
aki most egy másik hatalma alá került, és segíteni a másik emberen, hogy én nem vádolom azt se, aki engem arcul ütött, dehogy vádolom, nem azonosítom azzal, amit tett. Na ez a szeretet. Ez az, amit Jézustól, és egyedül Jézustól lehet megtanulni. Ezért kell nagyon odafigyelni mind a hat kihallgatásra. Ezért jó, hogy ezt Lukács evangélista följegyezte, hogy például az a bizonyos ötödik kihallgatás, amit ő följegyzett, hát azért ott is nagyon megszégyenítették Jézust, mert azért tessenek elgondolni, hogy Pilátus átküldeti Heródes Antipászhoz, és Heródes azt mondja, hogy jó, hát én olyan sokszor akartam már ezzel a Jézussal találkozni, most végre találkozom vele. Hát tegyél valami csodát, akkor elismerem, hogy te vagy a megváltó. Produkáltatni akarja. Micsoda érdekes dolog, mi? Hát egy kisgyerek is rosszul érzi magát, ha produkáltatni akarják, de hogy egy felnőtt embert így szégyenítenek meg, hogy hallottam sok csodáira, hát tegyél itt valami csodát, mindegy, hogy mit, csak tegyél valami csodát. Most valami mutatványt vigyél végbe, akkor majd elismerem, és föl foglak oldozni, és el foglak bocsátani. És Jézus akkor egy szót sem szólt. Ez a Heródes volt az, aki megölette keresztelő Jánost. Jézus egy szót nem szólt neki. Erre Heródes, hogy mégis kifogjon Jézuson, mint az előbbi katona, aki pofosztat, most Heródes nem pofoszkodáshoz folyamodik, rosszabbhoz folyamodik. Beáll a katonái közé, és odáig alacsonyodik, hogy a katonái sorába elkezd nevetni, gúnyolni kezdi Jézust, és kihozatja a bolondok ruháját, és beöltöztet Jézus. Hát ez bolond. Kedves hallgatók, Jézus nem csak a Golgotán szenvedett, nem csak a kezét verték át, meg a lábát szöggel, hanem az a sok lelki szenvedés, ami rázúdult a néhány óra alatti kihallgatások során, ezt neki azért kellett elszenvednie, hogy azok az emberek, akik hisznek ő benne, akik megváltoznak az életben, akik eljutnak majd az örök életbe, azok mentesek legyenek a bűn következményétől, a második haláltól, de mentesek legyenek a bűn miatti kárhoztatástól is. Senki nem fogja őket kárhoztatni. Miért? Mert Jézus ezt is elszenvedte helyettük. Jézus helyettes áldozat lett. Jézus kétféle értelemben is helyettes áldozat, a bűn következményeinek elviselésében és a bűn kárhoztatásának az elviselésében is. Ezt ne felejtsük el, mert ez döntő súlyponti része az evangéliumoknak. Kedves hallgatók, egy ilyen előadáson természetesen még kinagyítani se tudok Jézus példázataiból semmit sem. Csak kérdéseket teszek fel önöknek. Tetszenek rá emlékezni, hogy a tékozó fiú példázatát miért mondta el Jézus? Amit egyedül Lukács jegyez le. Lukácsnál ott van a válasz, de mi emlékezünk rá? Miért mondta el Jézus a tékozó fiú példázatát? Azért, mert két embercsoport állt előtte. Akarta lesüllyedt embereknek is mondani valamit, meg akarta nagyon vallásos embereknek is mondani valamit. Két nagyon ellentétes embercsoport állt Jézus előtt. A vámszedők és bűnösök, akik hallgatni jöttek Jézust, és a zúgolódó farizeusok és írástudók, akik azt mondták, hogy miért áll szóba ilyen alja emberekkel. És két ilyen teljesen különböző csoportnak. Az egyik, mint ma azt mondanám, hogy alkoholisták, hajléktalanok, már alig van életbennük, lesüllyedt emberek. És Jézus őket is embereknek tartotta. És a példázatban akart nekik vigasztalást, reménységet nyújtani, hogy egy dolog, ami fontos az életetekben, semmi más. Senki nem várja tőletek, hogy a magatok erejéből följussatok. Nem tud följutni senki sem a maga erejéből. Az Isten nem is ezt várja tőletek. Csak az, hogy beismerjétek, hogy elhibáztátok az életeteket, és segítségül az Istenhez folyamodjatok. Ez a tékozó fiú megtérésének a része. Ezt ebben a példázatban, ezt azért mondta el Jézus, mert Jézus azt akarta mondani, hogy az egész emberiségnek megtérésre van szüksége. A lesüllyedt emberek, akiknek a megtérésén senki nem bizakodik, azok is megtérhetnek. A tékozó fiú is megtért, hol? A moslékos vályú mellett. De legalább ott megtért. A nehezebb rész a magukat vallásosnak tartó emberek esete. Vagy a magukat jónak tartó emberek esete.
Mert a farizeusoknak és az írástudóknak mit üzent Jézus ezzel a példázattal? Hogy az idősebb fiú kárhoztatta a fiatalabbikat, illetve az apát, hogy miért fogadta ilyen örömmel haza, és az idősebb fiú magatartásában az a büszkeség, az az önteltség, az az elvakult, beképzelt emberi elbizakodottság, hogy szinte keményebb kő, keményebb falat, mint az, a fiatalabbik fiúnak az eltékozolt élete. De számotokra is van mentség, ha megalázzátok magatokat. Mind a kettőnek mi a mentsége tehát? Megalázni magunkat, és segítségére az Istenhez folyamodni. Jézus ezért mondta ezt a tékozzó fiú példázatát, és ezért az egész evangélium szívének is szokták nevezni, amit Lukács evangélium a 15. fejezetében találunk. Vagy egy újabb kérdés önökhöz. Miért ment el a pap és a lévita, amikor látta azt az agyba főbe vert embert? Irgalmas samaritánus példázata. Látta a pap is, hogy hát kifosztották az ember. Ott van vérében, ott fekszik az árok szerint. Tovább megy a pap. A pap tovább megy. Jön a lévita, újabb egyházi személy. Az is látja, az is tovább megy. Egy idegen nemzetből való, a samaritánus, akitől senki nem várhatott volna ilyet. Hogy a samaritánus állt meg. Hogy az szállt le a lováról. Egy, könyörületességre indult, kettő, kimosta a sebeit, három, föltette az állatára, négy, elvitte a vendégfogadóba és az éjszakát vele töltötte, öt, még pénzt is adott arra, hogyha többe kerül az ápolása, majd hogyha újra erre jár, majd megadja a fogadósnak, de emberhez méltóan viselje a gondját. Mit akart Jézus ezzel mondani? Különböző lelkületű emberek, tehát akkor a lelkület a fontos az emberben. De hogy akitől várnánk, egy paptól várnánk, egy lévitától várnánk, nincs benne a lelkület. Hát akkor hogy pap? Miért lévita? És akitől meg nem várnánk, mi az, ami az emberben a lelkületet kialakítja? Mi az, ami az egyik embert ilyen lelkületűvé teszi, a másik embert olyan lelkületűvé teszi? Én azt gondolom, hogy még csak ennyit se kell mondanunk, amit hallom, Gwendolyn azt mondja, hogy Istennel való kapcsolat. Én azt mondom, még ennyit se kell mondanunk, mert erre azt mond egy ateista ember, hát én nekem nem lehet kapcsolatom az Istennel, én nem hiszek az Istenben. Nem kell még ennyit se kell mondanunk. Ennél sokkal egyszerűbbet kell mondanunk. Miért látta meg az az irgalmas samaritánus, és rögtön a cselekvés, megint, ugye, hogy öt dolgot rögtön mond Jézusról, hát cselekvés, nem beszél, meg nem jótékonykodik a beszédével, nem cselekszik. Az az egyszerű dolog, kedves hallgatók, amit Lukács evangéliuma fogalmilag sokszor előhoz, de itt a példázatban is megragadja. Csak egy dologra van szükség az életben. Ezt is Lukács jegyezte fel Jézust, amikor Jézus egyszer Mária és Márta házában ezt mondta, csak egy a szükséges dolog. Egy dolgot kell komolyan venni az életben. Csak egy dolgot vegyél komolyan az életben, de azt az egy dolgot soha ne felejtsd el. Soha ne felejtsd el. Egy dologról van szó. Nem kettőről, nem háromról, nem tízről, nem húszról. Nem kell hozzá érettségi, egyetem, semmi nem kell hozzá. Egy dolog, amit soha nem felejtesz el. Mi lenne, ha te lennél ott? Ez. Semmi több. Mi lenne, ha te lennél ott? A papnak ez eszébe nem jutott. A lévitának ez eszébe nem jutott. Az irgalmas samitás ránézett, és azt mondja, hát mi lenne, ha én lennék ott? Én mit várnék el, ha én lennék ott? Önök mit várnak el, hogyha nehéz helyzetben vannak? Az, hogy az emberek fensőbségesek, jaj, drágám, majd leszel jobb helyzetbe is. Majd túléled. Én is túléltem. Engem, ha meghallgatnád, tízszer ennyit szenvedtem. Csak majd túl. Ezt várják el? Nem azt várjuk el mindannyian. Hát még a jog is azt mondja, hogy aki segítséget nyújthatna az úttesten, vagy bárhol, és nem teszi meg, még a puszta emberi jog is vétségnek tartja a segítség elmulasztását. Még azt is, hogyha valaki elveszít 20 000 forintot, és nem viszik be az önkormányzatba, azt is bűnnek tartja a jog. Még a jog is a helyén van, csak az emberekben nincs helyén egy gondolat. Az emberek mindig úgy élnek,
minthogyha a nélkülözés szenvedők közé ők soha nem soroltathatnának be. Ha valakinek ez nem jut az eszébe, hogy én mit várnék el egy ilyen helyzetet, mindenki kerülhet egy kiszolgáltatott helyzetbe, ha nem így, akkor úgy. Ez egy valódi történet egyébként. A Lukács olyan pontosan jegyzi le Jézus szavait, mintha ott hallotta volna. Hát ő nem hallotta, hogy mondja Jézus a példázatot. Nem azt mondja, hogy most példázatot mondok nektek, azt mondja, a történet szerint. A történet szerint egy ember ment a Jerikói úton. A Jerikói útról azt mindannyian tudták, ez olyan, mintha én Borsod megyébe azt mondom, hogy a Rakacai úton. Vagy Óznak a külvárosában, ahol általában az embereket leütik. Hát a Jerikói úton azért ütötték le az embereket, mert ugye, mondom, a térképem nagyon fontos lenne, tényleg, ha valaki tud róla valamit, nagyon nagy árat fizetnék érte. Ugye Jeruzsálemtől Jerikó észak-keletre van. Északra mehetett volna a saját hazájába, de az emberek kikerülték észak-kelet irányban, és visszamentek majd észak-nyugat irányban. Így mentek Judeából Galileába, mert Samáriát ki akarták kerülni. És ezt a rablók is tudták, hogy az emberek csoportosan ezt az útirányt választják. Tehát a Rakacai utat. És ott leütötték az embereket. Ez egy valódi történet. Ez egy nagyon sokszor megesett történet volt, hogy embereket kifosztottak a Jerikói úton. Jézus ebből vette a példát, ezt jegyezte fel Lukács, szó szerint és pontosan, nyilván a léleknek az indítatására. És ez szívbe markoló ebben a példázat. Hogy a példázat azt mondja, hogy nem ott van különbség ember és ember között, hogy vallásos vagy nem vallásos. A lelkület a különbség. Na de mi a lelkület miből következik? A lelkület a gondolkodásból következik. Ha valaki ezt nem gondolja meg, és állandóan nem gondol arra, hogy csak azt várhatom el az emberektől, amit én is megadok nekik. Vagy ahogy Jézus mondja, hogy amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal, mert ez a törvény és ez a proféták. Tehát ez a legalapvetőbb törvény az életben. Ez nem kell vallásosság se hit. Ez lelkiismeret kérdése. Ezért helyezem én mindig erre a hangsúlyt, és ezért hivatkozom például a lelkiismeretről szóló kiadványokra, és ezért mondom önöknek azt, hogy ez a Krisztushoz vezető lépések című könyv, ami szintén sokat idézi Lukács evangéliumát, ez megint egy olyan alapvető könyv kell, hogy legyen az életünkben, amit többször és többször végigolvasunk. Tehát nem tudok így példázatokat így kiemelni, részben, mert beszéltem is róluk, részben, mert hogyha valakit érdekel, akkor ha az internetre fölmegy, 100 számmal talál erről előadásokat. Be kell fejeznem az előadást, és az előadás befejezéséhez mi a kézenfekvő, hogy Lukács mivel fejezi be az evangéliumát. Itt is rendkívüli. Lukács egy olyan történettel fejezi be az evangéliumát, ami egyik evangéliuma se olvasható. És egy csodálatos történet. Az íre fölteszi a pontot. Ez az Emmauszi tanítványok története. Márknál van erről egy-két gondolat, de kifejtve részletesen, hogy Jézus mit is tett itt az Emmauszi úton, és hogy nézte el Jézus, hogy azok meg olyan szomorúak, annyira levertek, és egy pillanat alatt fölismertetette volna magát, de nem ismertette föl magát. Miért tette ezt? Miért hagyta, hogy egyre mélyebbre és mélyebbre süllyedjenek a szomorúságban ezek a tanítványok? És miért mondott egy mondatot, amit Lukács jegyez föl, és semmi más, ilyen más evangéliumban nem olvasunk. Lukács evangéliumában a 24. fejezetben a következőt mondja Jézus a 25. verstől, és mondta nékik, ó balgatagok és ressz szívűek mindazoknak elhívésére, amiket a próféták szóltak, avagy nem ezeket kellett-e szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe? És elkezdvén Mózestől és minden prófétáktól fogva, magyarázta nékik minden írásokban, amik ő felőle megírattak. Kedves hallgatók, mi akkor értjük meg majd a Bibliát, ha a proféciákat komolyan vesszük.
Jézus életét is akkor értjük meg. Mivel kezdtem az előadást? A 45. Zsoltárra hivatkoztam, hogy a 45. Zsoltárban volt egy profécia Jézusról. Mi volt ez a profécia? Hogy kedvesség ömledez ajkain. És Lukács ezt a kedvességet, ezt az igazi magatartást, hogy Jézus az igazságot szeretettel párosította, de természetesen, könnyedén, szívhez szólan, szinte úgy belesimogatta az emberek szívébe az igazságot, mert kedves volt. De Jézus is hogy nyerte ezt az erőt? Hogy hitt. Hitt a rávonatkozó jövendőléseknek. Mi is akkor leszünk igazán Jézus követők, ha hiszünk a Biblia 100 és 1000 jövendőlésének és proféciájának, amelyek nem csak az egykori embereket igazították el, hanem főleg a mai embereket is. Itt ne vegyék szerénytelenségnek, hogy mondom, hogy másodszor adtam ki ezt a könyvet, mert Magyarországon a jövendőléseket nem ismerik az emberek. Hogy van a Bibliában 10 ilyen hatalmas jövendőlés, 10 vázlatprofécia, amikre Jézus állandóan hivatkozott, sőt, ő is mondott egyet, mert az 5. vázlatprofécia tőle való. És az utolsó 4 is tőle való, mert ez maga a jelenések könyve. Tehát akkor vesszük komolyan majd Jézust, és akkor esünk a kősziklára, hogy ha elfogadjuk azt, amit mond, a tanítványait is milyen határozottan rendre utasította, és mennyire szigorúan mondta, hogy ti balgatagok, tehát bolondok, és resszívek, tehát lusták. Mint azt mondta volna Jézus, hogy ti vagytok az én tanítványaim. Hát bolondság és lelki lustaság nem hinni annak, amit a proféták érólam szóltak. És mit tett Jézus? Lukács ennek is utána járt, gondolom kikérdezte az Emmauszi tanítványokat, akik elmondták neki, hogy elkezdve Mózestől az egész Ószövetségen keresztül bebizonyította nekik Jézus, hogy hát az én Istenem elmondta azt, hogy velem mit fognak csinálni. Nem az Isten akart, hogy ezt csinálják velem, de Isten előre elmondta, hogy én 2 lator közé leszek felfüggesztve, hogy engem hogy fognak ócsárolni és bírálni, hogy meg fog ölni ez az emberiség. Tehát ezeket, amikor láttátok, hogy mindez beteljesedik, akkor mi kellett volna még, hogy higgyetek? Mert a látvány megvolt, ott fügtem a keresztfán. Miért nem hittetek? Mert nem hittetek az isteni beszédnek. Kedves hallgatók, ma is ez a fő probléma, hogy az emberek annyira hisznek az embereknek. Hisznek a tanult embereknek, tudósoknak, művészeknek, újabban a sztároknak, meg nem tudom én kiknek. Az emberek annyira hisznek az embereknek, akikben annyit csalódtak. De ki az, aki hisz az Istennek? Ki az, aki azt mondja, hogy én Isten szavában hiszek? Ki az, aki azt a magatartást testesíti meg, mint Luther Márton, akitől megkérdezték, hogy mi lesz a halál után, kedves Luther testvér? Mert olyan sokan mondják, hogy a halál után ez van, meg az van, meg a lélek ide jut, meg oda, meg tisztító tűz, meg pokol, meg a búcsúcédulán megváltatom már a gyerekem, unokám, üdvösség. És akkor azt mondta Luther Márton, engem az nem érdekel, hogy az emberek mit mondanak arról, amihez nem is konyítanak, meg nem is konyíthatnak, mert ki jött vissza a halálból. Hogy mi van a halál után, én az én Istenemnek hiszek. Az pedig azt mondja, hogy öntudatlan alvás van a halál után. Ezt mondja a Bibliában az Isten. Öntudatlan álom. Amiből majd lesz fölébredés, amikor Krisztus másodszor eljön. Hogy az emberek aztán mit mondanak, meg milyen babonáknak hódolnak, meg miket hirdetnek, meg mire hivatkoznak. Hát miért érdekeljen? Hát ki, az emberek sokféle dolgot mondanak, de milyen alappal? Hát nincs alapjuk hozzá. Én attól tanulok, aki tudja, hogy mi az élet, és tudja, hogy hogyan készítette elő az ítéletet, a feltámadást. Én annak hiszek, amit az Isten mond. Szól a szkriptúra. Egyedül a Szentírás. Jézus erre nevelte a tanítványait. És ezzel fejezi be Lukács, és egy alkalmas híd ahhoz, hogy az újabb könyvében is elindulhasson azon az úton, amelyben előre is felhívom a kedves hallgatók figyelmét, hogy az apostolok cselekedeteit, tehát Lukács második művét, ha eltetszenek olvasni, ott refrénszerűen visszatér egy kijelentés. Úgy látszik, Lukács erre tudatosan ügyelt, refrénszerűen visszatér, és a kijelentés így hangzik,
az Úr igéje pedig növekedett, és hatalmat vett. Az emberek között, amikor növekszik az ige ismeret, amikor az emberek egyre jobban látják, hogy mi a Biblia, akkor a sötétségben világosság fog ragyogni. Akkor a sötétség kezd oszlani. Ezer kérdés, ami addig sötétségben volt, most kezd kivilágosodni. Az Isten igéje növekedett, mert elismerték, hogy amit az Isten mond, ahhoz se hozzátenni nem lehet, se elvenni nem lehet. Én az Istennek hiszek, én az Isten szavára hallgatok. Az Isten igéje növekedett, és hatalmat vett.

elni. És egy új vetés fog kisajadni az életünkből. Ezért írták az evangélisták az evangéliumot, ezért csodálatos, hogy volt egy orvos, hát a Biblia szerzői között csak egy orvos van. Pap van sok. Főrangú ember is van, egyszerű ember is, orvos csak egy van. De hát ezzel kezdtem az előadást, hogy ritka a jó orvos, de hogyha van jó orvos, az egy világgal fölér. De hát ritka a jó tanár is, de hogyha van jó tanár, az is fölér egy világgal. Lukács, a szeretett orvos, olyan evangéliumot írt, aminél mindenki számára azt szoktam javasolni, hogy a négy evangélium közül mindig Lukácsot olvass el először. A többi evangélium mind nehezebb. Lukács a legegyszerűbb, a legelbeszélőbb jellegű, de figyeljünk itt is ezekre a mozzanatokra, amiket kiemeltem, amik csak nála vannak meg, illetve amik kulcsot nyújtanak bizonyos jelenségek értelmezéséhez. Kedves hallgatók, akinek kérdése van, egy 10 perc szünetet tartunk, és hogy tenni szoktuk, várom a kérdéseket. Aki ezt nem tudja megvárni, úgy búcsúzom, hogy minden jót kívánok, és az évvégi ünnepeknek ismételt túlélését, ahogy szoktam tenni erről a helyről, és találkozzunk majd február legelején, hogy bepillantsunk a legdrámaibb bibliai fejezetekbe, immár magyar festőknek a segítségével. Köszönöm szépen a figyelmet, tessenek megnézni a könyveket. Újra érvényes az egész Bibliát összefoglaló könyv féláru kínálata. Az üdvösség története továbbra is 3200-1600 forintba kerül. Minden bibliai kérdésre megkapják a választ. Egyszerűen felütik és megnézik, hogy mit ír róla a Biblia. Köszönöm, akkor egy 10 perc szünet.

Kedves gyülekezet, a mai délelőtti Isten tiszteletünk alapigéjét olvassuk el a zsidókhoz írott levélből, és ott a 12. fejezet, zsidókhoz írott levél 12. fejezet 14. és 15. versét olvassuk el. A következőt mondja a Szentírás, a zsidókhoz írott levél 12. fejezet 14. és 15. versében. Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon, nehogy a keserűségnek bármely gyökere fölnevekedvén megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőztettessenek. Miért ezeket az igéket olvasom, és miért tartom fontosnak, hogy ezekről az igékről és ezekről a gondolatokról szóljunk? Mert ez az ige egyértelműen elmondja azt, hogy bennünket nem az ige ismeret fog alkalmassá tenni arra, hogy az Isten előtt megálljunk, hogy Jézussal szemtől szembe találkozhassunk és örök életet nyerhessünk. Nem a proféciák tökéletes ismerete, nem az elméleti világosság fog bennünket erre alkalmassá tenni, hanem az ige azt mondja, Pál apostol azt mondja, hogy kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, mert enélkül senki nem fogja meglátni az Urat. Igen, a végidőben Sátánnak nagyon sok csalásával kell találkoznunk, végig az egész történelem folyamán, de a végidején különleges csapdákat akar felállítani, és mi a célja, hogyha lehet, elhitesse a választottakat is. Ez Sátánnak a célja. És mit mond a Szentírás? Hogy becsempészi a hamis tanításokat, a tanításnak mindenféle szele fújni fog, hogy az embereket elfordítsa a tiszta bibliai tanítástól, de Sátánnak nem csak ez az egy eszköze van. Ha nem sikerül a tévtanítással eredményt elérnie, akkor jön erről az oldalról fokozott, hatványozott kísértésével, hogy ne kövessük egymás iránt a békesség és a szentség magatartását, hogy az egymás közötti kapcsolatunkban olyan dolgok jelenjenek meg, és olyan dolgokat ápoljunk, ami lehetetlenné teszi majd a Jézus előtt való megállásunkat. Tehát a Biblia egyértelműen azt mondja, hogy nekünk a legnagyobb gondot arra kell fordítani ebben az életben, hogy milyen az egymáshoz való viszonyunk. A hétköznapokban emberekkel, testvérekkel, hittestvérekkel, családban, környezetben milyen a hétköznapi magatartásom, milyen ember vagyok, mert ennek alapján tud engem az Isten üdvözíteni. Amikor Jézus meg fog jelenni, akkor nem az fogja kérdezni, hogy emlékszel-e arra, hogy mi van megírva Jelenések 17.3-ban. Nem ezt fogja kérdezni, hanem mit kérdez? Barátom, hogy jöttél ide, holott nincs mennyegzői ruhád? Tehát Jézus nem az elméleti ismeretet fogja alapul venni, amit itt szeretnék mindjárt az elején megjegyezni, és ezt még egyszer nem szeretném már újból és újból ismételni, az egész Isten tisztelet folyamán, hogy nagyon fontos, hogy nekünk ismeretünk legyen, ige ismeretünk, ez nagyon fontos. De nem ezen múlik az üdvösség, hanem azon múlik, hogy az ige az én életemben milyen hatást tudott elérni, hogy alakított át engem a hétköznapokban, és igazából jellememben vissza tudom-e tükrözni Jézus Krisztust, vagy sem. És minden elméleti ismeret mellett, ha én nem követem mindenki irányában a békességet és a szentséget, ahogy az alapigénk mondja, akkor bármilyen hatalmas ismeret birtokában voltam, nem fogom meglátni az Urat. És olyan érdekes, azt olvassuk, ezekre a szavakra figyeljünk, azt mondja, kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, majd egy-egy szóra még külön kitérünk, de azt mondja, hogy amely nélkül senki sem látja meg az Urat, senki. Tehát az ige egyértelműen azt mondja, hogy nincs kivétel. Nincs kivétel, nincsenek érdemek, hogy én ennyi és ennyi időt töltöttem már az Isten szolgálatában. Én ezt és ezt az eredményt elértem. Nem. Hogyha én nem követem mindenki irányában a békességet és a szentséget, személyválogatás nélkül,
az Úr azt mondja, hogy akkor az ő elmarasztaló ítélete vár azokra, akik nem tudtak igazából a jellemükben megváltozni, és nem tudták ezt a magatartást minden ember irányában bemutatni és képviselni. Szeretnék néhány idézetet olvasni, legtöbbet a bizonyságtételek 5. kötetéből, de szeretnék most 2 idézetet a bizonyságtételek 2. kötetéből olvasni, azaz 1 idézetet és 1 idézetet a Kiben bízhatunk című könyv szintén 2. kötetéből a következőképpen. Ne csald magad! Semmi más elő nem készít a mennyre, csak is a megszentelődés. Csak is a gyakorlati istenfélelem nyújthatja neked a tiszta, emelkedett jellemet. Csak is azt tesz alkalmassá, hogy Isten jelenlétébe léphess, aki megközelíthetetlen világosságban él. Itt a földön kell megszereznünk a mennyei jellemet, máskülönben soha meg nem szerezzük. Lásd tehát hozzá azonnal. Hol? Itt, most, ezen a földön kell megszereznünk ezt a mennyei jellemet, mert különben soha nem fogjuk tudni megszerezni. És így szól a felszólítás, lássunk hozzá azonnal. Igen, mennyegzői ruhát szerezni, megváltozott életre eljutni, ez az, amire a legnagyobb szükségünk, a legégetőbb szükségünk van most. Egy másik idézetet is szeretnék olvasni, és ez az idézet annyira elgondolkodtató, és nagyon érdemes megszívlelni, a Kiben bízhatunk című könyv 2. kötetében azt olvassuk, hogy amint közeledünk a világ történelmének lezárásához, és most figyeljük ezt a mondatot, vagy egyre gyorsabb ütemben haladunk a keresztényi növekedésben, vagy pedig ugyanilyen gyorsan fejlődünk vissza. Figyeljük! Amint haladunk a világ történelmének lezárulásához, vagy egyre gyorsabb ütemben fejlődünk a keresztényi életben, de ha ez nem következik be, akkor nem stagnálás lesz, hanem akkor ugyanolyan ütemben fogunk, de visszafelé fejlődni. Tehát nagyon-nagyon komoly felhívások azok, amikkel nekünk szembesülnünk kell, és mi az végcélja a mi jellemfejlődésnek, jellemfejlődésünknek? Hova kell eljutnunk ebben a gyors ütemben való fejlődésben? Mert arról már nem is szeretnék beszélni, hogy ugyanolyan ütemben visszafejlődünk. Bízom benne, hogy mindannyian gyors ütemben fejlődünk, és azt a végcélt kell elérnünk, megint egy idézetet hadd olvassak, olyan jellemet kell kialakítanunk, amely miatt nem kell Krisztusnak szégyenkeznie, ha testvéreinek nevez bennünket. Figyeljük! Olyan jellemet kell kialakítani, amely miatt Krisztusnak nem kell szégyenkeznie, ha testvéreinek nevez bennünket. Kérdezem, hatalmas cél ez előttünk? És még egy kérdés, elértük már ezt? Krisztus hányszor szégyenkezne miattunk, vagy hányszor szégyenkezik miattunk? Ő testvéreinek nevez, atyafiainak nevez bennünket, de hányszor hozunk szégyent rá a tőle idegen jellemvonásunkkal? Hányszor nem követjük a békességet és a szentséget minden emberi kapcsolatban, sok emberi kapcsolatunkban? És éppen ezért hatalmas a felhívás, erőteljes az isteni kérlelés, hogy kövessétek mindenki irányában ezt a magatartást, mert enélkül senki nem látja meg az Urat. De nézzük el részletesebben áttekinteni ezt az igét. Így kezdődik, hogy kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget. Ez a szó, hogy kövessétek, ez mire utal? Ez milyen módban van ez az ige? Ugye ez egy felszólító mód. Tehát felszólít bennünket, és ez az ige milyen ige? Nem egy passzív ige, hanem ez egy cselekvő ige. Kövessétek, ti kövessétek ezt a magatartást. Azt mondja nekünk a Szentírás, hogy ti ne akkor kövessétek a békességet és a szentséget minden ember irányában, amikor veletek helyesen, jól, szépen, méltányosan bánnak. Nem. Hanem azt mondja, hogy körülményre, élethelyzetre való tekintet nélkül bármilyen helyzetbe kerülünk, ti legyetek azok, akik követitek a békességnek és a szentségnek magatartását mindenki irányában. Akkor is, ha méltánytalanság ér bennünket, akkor is, ha szeretetlenség vesz körül, akkor is, ha durván bánnak velünk. Nincs felmentés. Azt mondja, kövessétek, kövessétek, gyakoroljátok. Ne azt adjátok vissza a környezeteteknek, amit kaptatok tőlük, hanem
szeretettel, békességgel forduljatok minden emberhez, függetlenül attól, hogy mit vettetek el tőlük. De nézzük meg ezt a kétfajta alapmagatartást, amiről azt mondja az ige, hogy enélkül, ha nem jutunk el erre, senki nem láthatja meg közülünk az Urat. Két magatartás formát jelöl meg. Mi az egyik magatartás forma? Az egyik a békesség, a másik a szentségnek a magatartása. Először a békesség magatartásáról beszéljünk. Ez az egyszerűbben érthető magatartás forma. De azt kell, hogy mondjam, hogy ebben a kifejezésben is vannak olyan árnyalatok, amiket nagyon komolyan kell vennünk. Mindjárt meg is kérdezném, hogy mit jelent az, hogy a békesség magatartását kövessük minden emberi kapcsolatunkban. Ez mit jelent? Mit jelent a békesség magatartását követni? Ugye ez több mindent jelent. Mindenek előtt szeretném azt a félreértést tisztázni, hogy a békesség magatartásának a követése nem egy megalkuvó magatartás. Ki volt a békesség fejedelme, és ki a békesség fejedelme? Jézus Krisztus. És Jézus Krisztus, a béke fejedelme, békességet soha nem vásárolt megalkuvás árán. Tehát ő mindig az igazságot képviselte, kimondta, abból egy jottányit, egy pontocskát nem engedett, és mégis Jézus maga volt a békesség. Hogy lehet ez? Hogy lehet ez, hogy, mert ha belegondolunk, az életben valaki azt gondolhatná, hogy akkor lehet békességünk, hogyha állandóan megalkuszok mindennel, és mindenből engedek, és akkor már nem is vagyok önmagam, mert a békesség kedvéért mindenben engedek. A Biblia azt mondja, hogy nem, az elvekből egy jottányit, egy pontocskát nem lehet engedni, mint ahogy Jézus sem tette, és mégis béke vette körül Jézust, béke, maga a béke fejedelme volt. Miért? Elsősorban azért, mert Jézusnak a szívében, a bensejében volt békesség. És ebből a békességből a külső körülmények nem mozdíthatták ki. Ez a csodálatos, hogy a boldogság, a békesség, a nyugalom, amit Jézus akar adni az embernek, az öröm ebben az életben, ezekről mind azt mondjuk emberi gondolattal és emberi logikával, hogy ezek a körülmények függvénye, nem? Akkor lehetek békességben, ha békesség van körülöttem. Akkor örülhetek, ha jó körülmények vesznek körül. Ugye mindig ezt, akkor vagyok boldog, vagy lehetek boldog, ha olyanok a körülményeim. Nem. Jézus az életével és a tanításával mutatta meg, hogy a legnehezebb élethelyzetekben, a legnagyobb háborúság közepette az ember lehet békés, nyugodt, kiegyensúlyozott és örömteli. És Jézus ezt a békességet akarja, hogy mi is elnyerjük, és ezt a békességet kövessük mindenki irányában. Tehát békességet követni akkor, amikor velem békétlenek. Amikor képviselni kell egy igazságot, de nem felháborodott szívvel, nem békétlenül, hanem teljes lelki békével, de sziklaszilárdan és határozottan. Figyeljük meg, hogy bennünket mennyire könnyen kimozdítanak a külső hatások a belső egyensúlyunkból. Figyeljük meg azt, hogyha valaki szól hozzánk szeretettel, türelemmel, akkor talán azt lehet mondani, hogy az esetek többségében mi nem leszünk türelmetlenek. Talán idáig eljutottunk. De ha valaki odaáll és úgy ingerülten odavág valamit, mi az emberből szinte ösztönösen az első reakció, hogy ugyanolyan békétlenül, türelmetlenül visszavágjunk? Azt mondja, hogy a békességet kövessétek, ha nem úgy szólnak hozzátok, ha ingerültek veletek, ha ingerülten szólnak hozzátok. Ti a békesség magatartását kövessétek mindenki irányában. De szeretném azt is megjegyezni, hogy ez nem azt jelenti, hogy a békességre törekvő ember és a békesség magatartását követő ember minden élethelyzetet meg tud változtatni, és csak békében, külső békében is fog élni. Nem. A belső békére utal, hogy az mindig meg lesz a Krisztusban hívő és vele élő közösségben levő embernek, mert Pál apostol is azt mondja, hogy amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek. Lehet, hogy a másik vagy a környezet nem alkalmas a békességre, mert
mert nem Krisztusban rejtette el az életét. De ez nem szabad, hogy a hívő embernek a belső békéjét megrontsa, mert követnünk kell a béke magatartását, akkor is, ha nem úgy bánnak velünk. Akkor is, ha valaki éveken keresztül békétlen velünk szembe, vagy helytelenül viszonyul hozzánk. Nem jogosít fel bennünket arra, hogy türelmetlenül és békétlenül viszonyuljunk a másik emberrel szemben. De nézzük meg a másik magatartás formát, amit első olvasásra, persze nyilván nem először olvassuk az igét, de mégis amikor úgy ízlelgetjük ezeket a szavakat, akkor talán kicsit nehezebb megfogalmazni és körülírni, hogy mit jelent a szentségnek a magatartása. Mit jelent, hogy én kövessem a szentség magatartását mindenki irányába? Olvasunk ezzel kapcsolatban egy igét a Kolossé levélből, a Kolossé levél 3. fejezet 12-től 15-ig terjedő versekből. Olvasunk el egy ige szakaszt. Így olvasom az igét. Öltözzet Kolossé 3, 12-től 15-ig. Öltözzetek föl azért, mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek. Mindjárt olvassuk tovább. Tehát elmondja, hogy a szentekhez és a szeretettekhez milyen magatartás illik. És itt láthatjuk meg a szentség magatartását leírva. Azt mondja, öltözzetek föl azért, mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek. Mit öltözzünk föl? Könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést, elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, akképpen ti is. Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek fel a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele. És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hivattattatok egy testben, és háládatosak legyetek. Tehát mit jelent a szentség magatartása? A szentség magatartása egyenlő a könyörületes szívvel, a jóságossággal, az alázatossággal, a szelídséggel, a hosszú tűréssel, az elszenvedéssel és a megbocsátással. Ezt a 7 jelzőt említi a Szentírás, mint ami a szentekhez illő magatartásnak a jellemzője. Még egyszer soroljuk el. Könyörületes szív, jóságosság, alázatosság, szelídség, hosszú tűrés, egymás elszenvedése és a megbocsátás. Hadd kérdezzem meg, hogy könnyű ez? Könnyű ez? Erre 2 választ lehet adni. Az egyik válasz az, hogy hihetetlenül könnyű, a másik pedig az, hogy lehetetlen. Mikor lehetetlen? Isten nélkül. Isten nélkül ez lehetetlen. Ilyen nem lehetséges. De Krisztussal együtt könnyű. Krisztussal együtt megvalósítható, elérhető. És nem úgy, hogy beleszakadok, hogy nekem ilyennek kell lenni, hanem Krisztussal együtt megvalósítható. Az ő ereje, az ő segítsége által. De nézzünk egy kicsit mélyebbre ezeknek a jellemvonásoknak, illetve ezeknek a megnyilvánulásait, egy picit nézzük meg részletesebben. Elsősorban szeretnék mind a 7-et nem tudjuk kiemelni egy igehirdetés alkalmával, csak néhány gondolatot szeretném, hogyha kiragadnánk. Az egyik az, hogy elszenvedni egymást. Mit jelent elszenvedni egyik embernek a másikat? Hadd mondjam azt, hogy gondolatban, meglátásban, jellemben, hozzáállásban nem vagyunk egyformák, nagyon különbözőek vagyunk. Lehet, hogy egy élethelyzetet a másik egészen másképp lát, lehet, hogy másképp viselkedik, mint ahogy én azt szeretném. A bűn világában egymást elszenvedni egy hatalmas lecke, amit meg kell tanulnunk. Meg kell tanulnunk, mert nem vagyunk egyformák. És a bűn az egyik embert erről az oldalról métejezte meg, a másik embert arról az oldalról nyomorította meg. És különféle módokon, de előjön a torzulás minden emberben, és éppen ezért azt mondja az ige, hogy nekünk meg kell tanulnunk szeretetben elszenvedni, elhordozni egymást. Szeretném megkérdezni, hogy miért olyan nehéz nekünk egymást elhordoznunk? Miért olyan nehéz nekünk egymásnak a hibás jellemvonását
elhordoznunk, eltűrnünk, elviselnünk. Miért? Mikor a legnehezebb? Mikor nem tudom, mikor mondom azt, hogy lehetetlen elhordozni a másiknak ezt vagy azt a jellemvonását, vagy azt a hibáját? Szeretnék egy idézetet olvasni erre válaszként. Nagyon elgondolkodtató az idézet a Bizonyságtételek 5. kötet 96. oldalról. Most már csak innen fogok idézeteket olvasni, és ha nem is mondom, hogy akkor ez a kötet, tehát az 5. kötetből a 96. oldalról a következőt olvasom. Isten mindent látó szeme észreveszi hibáinkat és szenvedélyeinket, mégis türelemmel hordozza tévedéseinket, és szánakozik a gyöngeségünkön. Népét is a gyöngétségnek és egymás elhordozásának ugyanilyen lelkületére inti. Tehát mikor nehéz nekem elhordozni a másikat, mikor tudom elszenvedni nehezen a másikat, vagy egyáltalán nem is tudom elszenvedni? Akkor, ha nem gondolom végig azt, hogy az Isten engem mióta szenved és mióta hordoz, és mennyit kell az Istennek tűrni én miattam. Mert én azt gondolom, hogy hát azért én nem is vagyok olyan nehezen elhordozható. De ha azt végig gondoljuk, hogy az Isten mit tűr én miattam, és hogy hordoz engem szeretetben évtizedek óta, mióta megszülettem, ha én ezt komolyan veszem és végig gondolom, akkor könnyű lesz a másik embert Krisztussal együtt elhordoznom. Mert végig gondolom, hogy ez tartozás. Ez tartozás. Az Isten engem hordoz, nem mondja azt, hogy na most már elegem van belőled. Nem mondja ezt. És hogyha én ezt elfogadom tőle, és örülök ennek, akkor a tartozásomat hogy tudom kiegyenlíteni? Hogy én elhordozom a másik embert. Elszenvedni egymást, eltűrni a bántást, a másképp való véleményalkotását, a másképp való hozzáállását az ügyekhez, helytelen magatartást, bármit eltűrni, elszenvedni. A másik magatartás forma az, amire szeretnék még kitérni, azaz még kettőre szeretnék kitérni, az egyik a megbocsátás. Mert ugye amikor azt mondja a Szentírás, hogy megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, apképpen ti is, akkor ezzel tulajdonképpen, az első kérdésem, mire utal ez a megfogalmazás? Amikor azt mondja, hogy kölcsönösen megbocsátván egymásnak, ha valakinek valami panasza volna, amiképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, apképpen ti is. Mire való utalás ez? A mi atyánkra, ugye? Hogy bocsásd meg a mi bűneinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Tehát amikor ezt olvassuk, akkor erre azt kell, hogy mondjuk, hogy ez a legegyszerűbb dolog az életben, és mégis a legnehezebb. Tudunk-e mi igazából tiszta szívből megbocsátani? Tudunk-e mi igazából elengedni dolgokat? Tudunk-e úgy megbocsátani, hogy egy adott pillanatban nehány torgassuk fel, hogy ja igen, de azért 5 évvel ezelőtt is ezt mondtad, meg pár évvel ezelőtt is ezt csináltad? Tudunk-e mi igazából úgy megbocsátani, ahogy szeretnénk, hogy Jézus nekünk is megbocsásson? A 170. oldalról ki is írtam egy idézetet. Az egyik legáltalánosabb bűn, ami a legvégzetesebb következményekkel jár, ha eltűrjük magunkban az engesztelhetetlen lelkületet. Az az ember, aki nem tud megbocsátani. Az az ember, aki szívéből nem tudja elengedni. Nem tudom, hogy emlékszünk-e arra, hogy a két adó szolga példázata hogy fejeződik be. Ugye, amikor elengedte a példázatbeli úr azt a hatalmas adósságát a szolgának, amelyik nehéz helyzetbe került, és utána ő egy kis adósságot be akart hajtani a szolgatársán, és amíg az nem tudta megadni, börtönbe vetette. És emlékszünk rá, a példázatbeli úr azt cselekedte, hogy visszavonta a kegyelmet ettől a hűtlen szolgától, a könyörtelen szolgától, és bevetette a börtönbe egészen addig, amíg minden adósságát vissza nem fizeti. És Jézus ezt a példázatot úgy zárja le, azzal a figyelmeztetéssel, hogy így cselekszik a mi mennyei atyánk velünk, ha szívetekből nem bocsátjátok meg egymásnak az elkövetett vétkeket, amelyet ugye veletek szemben elkövetnek, ha szívetekből nem bocsátjátok meg. Olyan érdekes, mit jelent a szívből való megbocsátás? Olyan érdekes ez a kifejezés, szívből, a szív minek a központja? Az érzelemnek is a központja, nem ugye a szív?
És amikor emberek azt mondják, hogy én megbocsátottam, de azért ez nekem nagyon fáj, én azért ezt soha el nem fogom tudni felejteni, akkor én a szívemből bocsátottam meg? Nem, az csak egy kifejezés, hogy megbocsátottam. Az ember a szívéből akkor bocsát meg, amikor arra a másik emberre nem rossz érzéssel gondol. És azt, ami, ha valamilyen környezeti hatás eszébe is juttatja, amit ellene elkövettek, nem fog összerándulni a gyomra, nem fog elkeseredni, nem lesz rossz érzése, hanem szeretettel tud arra az emberre gondolni. Ez jelenti a szívből való megbocsátás. Szeretném megkérdezni, az Isten ad nekünk most alkalmat arra, hogy gyakoroljuk a szívből való megbocsátást? Ad alkalmat arra, hogy elszenvedjük egymást, ad alkalmat arra, hogy megbocsássunk egymásnak, nem veszi el az életünkből ezeket a keserű tapasztalatokat. Szeretnék a szombatiskolára visszahivatkozni. Emlékszünk az idézetre? Nem érhet bennünket semmi olyan, amit az Isten ne a mi javunkra használna fel. Megengedi az életünkben ezeket a nyomorúságokat, nem csak az egyéb próbákat, a nehéz körülményeket, hanem az egymás közötti kapcsolatban is megengedi az élethelyzeteket, hogy próbára tegyen bennünket, hogy meglássuk, hogy tényleg ott vannak ezek bennünk. És miért? Mert azt akarja, hogy gyors ütemben szabaduljunk meg ezektől, ahogy közeledünk az ő eljöveteléhez, és nehogy visszafelé fejlődjünk, nehogy ugyanilyen ütemben tőle eltávolodjunk. Megbocsátani, szívből megbocsátani. És még egy igére, pontosabban egy kifejezésre hadd hívjam fel a figyelmet. Azt mondja, hogy legyetek egymáshoz jóságosak. Jóságosak. Olyan szép ez a kifejezés, jóságosnak lenni valaki iránt. Mit jelent jóságosnak lenni? Egy idézetet hadd olvassak fel a 97. oldalról. Így olvasom. Azt mondja, a magatok hibás jellemével szemben olyan szigorú bírák lehettek, amennyire csak tetszik. De legyetek szeretetteljesek, szánakozók és jó akaratúak másokkal. Tehát a szigorúságot az önmagunkkal szemben gyakoroljuk. A saját hibás jellemünkkel és annak megnyilvánulásaival szemben legyünk kíméletlenek önmagunkkal szemben. Ne tűrjük meg magunkban, ne nézzük el magunkban. De mit mond? De azt mondja, hogy amennyire csak lehetséges, legyetek szeretetteljesek, szánakozók és jó akaratúak másokkal szemben. Jónak lenni. Jót adni akkor is, amikor én bántást kapok a másik embertől. Szeretni akkor is, amikor engem nem szeretnek. Igen, ezt a mércét tűzi ki elénk az ige, amiről azt mondja a Szentírás, ha nem jutunk el erre, senki nem láthatja meg az Istent. De menjünk vissza az alapigéhez, a zsidókhoz írott levél 12. fejezet 14-15. Verséhez, és nézzük meg, mit mond még egy szó, ami nagyon-nagyon sokat jelent, és úgy gondolom, nagyon komolyan el kell rajta gondolkoznunk. Azt mondja a 14-15. Vers, még egyszer hadd olvassam, kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem láthatja meg az Urat. Vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon, nehogy a keserűségnek bármely gyökere fölnevekedvén megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőztetessenek. Hogy olvastuk? Kövessétek mindenki irányában ezt a magatartást. Még erre a szóra szeretném a figyelmet felhívni. Mindenki irányában ezt a magatartást követni. Szeretnék egyetlen egy gondolatot megfogalmazni ennek kapcsán. Egy jellemvonás, mikor válik a milyenké? Tehát mikor lesz az én jellemvonásom valami? Mi ennek a mércéje? Ha azt a jellemvonást mindenki irányában tudom gyakorolni, akkor az enyém. Hogyha például valaki türelmetlen, és imádkozik azért, hogy türelmes legyen, és eljut odáig, hogy egy-egy emberrel türelmesen tud beszélni, vagy viselkedni, vagy úgy nagyon sok emberrel már türelmes tud lenni, akkor az ember áltatja magát azzal, hogy én elnyertem a türelemnek ezt a jellemvonását. De a türelmet, vagy egyáltalán, hogy ez a jellemvonás az enyém-e már igazából, vagy nem, azt mi próbálja meg? Azt próbálja meg, hogy mindenki irányában tudom-e gyakorolni. Tudom-e gyakorolni, elnézést, hogy így fogalmazom, a legesetekben is.
a legidegesítőbb, a legnehezebben elhordozható, a leg... És sorolhatnánk még, milyen jellemvonású emberekkel kapcsolatban. Tudok-e türelmes lenni? És az ember nagyon sokszor odáig jut el az életben, hogy eljutunk egy bizonyos szintig, a legesetekig nem jutunk el, mert amikor a legesetekkel találkozunk, és kijövünk a sodrunkból, akkor megmagyarázzuk, hogy persze, mert ez már olyan foka volt ennek vagy annak, hogy ezt már nem lehet másképp kezelni. Azt mondja a Szentírás, kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget. Tehát, hogyha én csak egyes emberekkel vagyok ilyen, vagy olyan, vagy amolyan, akkor nem a jellemvonásom még az, hanem személyválogató vagyok. Mert egyeseket el tudok hordozni, egyesekkel ilyen vagyok, de bizonyos esetekben nem gyakorlom, és nem mindenkivel szemben gyakorlom. És már pedig hadd kérdezem meg, Jézus, és egyáltalán maga az Isten, mindenkivel szemben egyformán szeretetteljes, és igazságos, és könyörületes. Előtte nincs olyan, hogy ez nehezebben elhordozható, ez több szégyent hozott rám, ez így. Nem. Mindenkivel szemben egyformán türelmes, szeretetteljes, és végzi az üdvösségünk munkálását mindannyiunk érdekében. És ezt a személy válogatás nélküli ilyenfajta megnyilvánulást, a békesség és szentség megnyilvánulását várja el tőlünk is. És enélkül nem láthatjuk meg őt, mert különben nem őt tükrözzük vissza, márpedig az örök életben csak azok lehetnek ott jelen, akiknek mi van a homlokukon? Az atyáknak az ő neve, az ő jellemvonása. És ezért mondja azt, ha nem követem ezt a magatartást, akkor semmiképpen nem láthatom meg, és nem lehetek vele együtt majd egy örökké valóságon keresztül. Az időnk vészesen elrohant, de még a 15. versről is muszáj, és egy kis türelmet kérnék, de a 15. versről is muszáj néhány szót szólnunk. Azt olvassuk, vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon, nehogy a keserűségnek bármely gyökere fölnevekedvén megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőztettessenek. Szeretném ezt az igét a végéről kezdeni először. Azt olvassuk, itt van az óriási figyelmeztetés, hogy vigyázzunk, hogy a keserűségnek a gyökere fel ne növekedjen. Azt hiszem, hogy ehhez a kifejezéshez nem kell túl sok magyarázatot fűznünk, hogy mitől óv bennünket az ige, hogy a keserűség gyökere fel ne növekedjen. Mert mit jelent ez? Mit jelent, hogy felnövekszik a keserűség gyökere? Bocsánat, kérdezek valamit. Mikor tud felnövekedni a keserűségnek a gyökere? Mikor tud? Mikor tud újra burjánozni az ember szívében? Mikor? Ha benn van a gyökér a szívben. És bent van a szívben. Mit kell csinálni a keserűséggel, ezekkel a gyökerekkel? A talaj fölött szépen le kell vágni, és állandóan így kaszálni kell? Ki kell teljesen húzni. Figyeljük meg, hogyha csak lekaszáljuk, ugye, csak a föld felszínén végzünk munkát, akkor mi fog bekövetkezni? Annál inkább burjánozni fog. És ugye a körülmények hatására egy kis esőt kap, egy kis ezt kap, egy kis azt kap, amikor már jó termő, pillanatok alatt fölnövekszik a keserűség gyökere. Ha a keserűség gyökere nincs a szívből kihúzva, nem lehet azt mondani, hogy jó, ez is ez van, valamit látok, ott van egy keserűség a szívemben, akkor én elkerülöm ezt és ezt az embert, vagy ezt és ezt az élethelyzetet, azért, hogy akkor legyen békesség. Ez nem megoldás. Ha a szívből nem kerül ki a keserűségnek a gyökere, akkor az alkalomattán újból és újból burjánozni fog, fel fog nőni. És ettől óv bennünket az ige. Szeretnék azért olvasni azért két igét. Jeremiás könyve 4. fejezet 3. versében. Nézzük meg, mit mond a figyelmeztetés. Jeremiás könyve 4. fejezet 3. verse a következőt mondja. Ezt mondja az Úr Júda és Jeruzsálem férfiainak. Szántsatok magatoknak új ugart, és ne vessetek tövisek közé. Szántsatok magatoknak új ugart, és ne vessetek a tövisek közé. Miért? Mert az igazság magvát, az ige magvát, ezek a tövisek meg fogják folytani. És akkor lehet nekem hatalmas ismeretem, és az igazságban örvendezhetek is, de az evangélium minden hatalmát közömbösíteni fogja, a felnövekvő gaz, a keserűségnek a gyökere, a tövis, amit nem írtottam ki. Azt mondja,
ne szántsatok magatoknak új ugart, és ne vessetek tövisek közé. Szeretnék egy idézetet olvasni az 53. oldalról is. Az 53. oldalról a következőt olvasom. Isten lelke a következő bizonyságot teszi nektek. Ne egyezkedjetek az ellenséggel, írtsátok ki a töviseket, vagy pedig a tövisek fognak kiírtani benneteket. Törjétek fel szívetek ugarát, szántsatok föl mélyen alaposan. Az igazság ekevasa hat tépje ki a gyomokat és a bogáncsokat. Figyeljük ezt a figyelmeztetést? Hogyha nem írtjuk ki a töviseket, akkor a tövisek fognak bennünket kiírtani. És ne feledjük el, mi olyan sokszor élünk abban a gondolatban, ami nagyon fontos, hogy mi fog majd ránk várni az előttünk álló nyomorúságos idő, az előttünk elkövetkezendő események. Persze, hogy kell, hogy foglalkoztassanak bennünket. De ha közben nem erre helyezzük a leghangsúlyosabb és a legnagyobb munkát, lelki munkát, hogy megszabaduljunk ezektől a keserűségnek a gyökereitől, hogy a békességet és a szentséget kövessük mindenki irányában, akkor biztos, hogy nem fogunk tudni megállni az előttünk álló időben. És ha pedig ez lesz a legfőbb célkitűzésünk, akkor az Isten meg fog bennünket erősíteni, és könyörületével és irgalmával körülvéve bennünket meg fogunk tudni állni majd Jézus Krisztus megjelenésekor. De nézzük meg, hogy hogy olvastuk az alapigébe, menjünk vissza még egyszer a zsidókhoz írott levélben. A keserűségnek a gyökere, mikor tud fölnövekedni az emberben? Mikor nem tudom kiirtani tövestül a keserűség gyökerét? Ha elszakadok az Isten kegyelmétől. Mit jelent az Isten kegyelmétől való elszakadás? Mit jelent? Olyan érdekes ez a Isten kegyelmétől való elszakadás kifejezés. Ez nem azt jelenti, hogy valaki hátat fordít az Istennek, és egészen más úton indul el. Nem. Ha nem élem át pillanatról pillanatra az isteni megbocsátást, és nincs bennem hála az isteni megbocsátásért, másképp kezdeném ezt a mondatot. Az az ember, aki nem élte át az isteni bocsánatot igazából, hogy mit jelent, hogy az Isten rajtam könyörült, az nem tud a másik emberrel ilyen lenni. Tehát az az ember, aki átélte az Isten kegyelmét, a megbocsátást, ennek a túláradó szeretetét, annak az embernek a szíve fog megtisztulni, és azt tudja kivetni az Isten kegyelméből a töviseket, a keserűség gyökerét az életéből. Egyébként nem megy. És ezért mondja, hogy én az Isten kegyelmétől, ha elszakadom, ha nem élek át napról napra csodákat vele, ha nem tapasztalom meg az ő szeretetét, irgalmát, a bűnbocsánat édes érzését az én életemben, akkor képtelen leszek arra, hogy a másik emberrel szemben így viselkedjek. De hadd kérdezzem meg, mi szükséges ahhoz, azon túlmenően, hogy az Isten kegyelmében én valóban részesülök, és naponta vele vagyok, mi szükséges ahhoz, hogy a keserűség gyökerétől meg tudjunk szabadulni? A másik ember iránt való rossz érzésnek még az írmagjától is megszabaduljunk. Mi szükséges ehhez? Ima. Nagyon egyszerű, de ima. Nem tudom, hogy van-e a szívünkben, vagy volt-e valaha ilyen valakivel szemben, hogy egy kis rossz érzés még ott maradt, és valamitől nem tudunk szabadulni, és egy kis megbántottság, és egy kis harag, vagy nagyobb mérvű, mindegy. Hányan mondják, hogy hát ez lehetetlen ettől megszabadulni. De egyetlen egy kérdést tennék föl ennek kapcsán. Hányszor töltöttünk el egy egész éjszakát mondjuk imádságban azért, hogy megszabaduljunk a keserűség gyökerétől. Hányszor? Könnyebbet kérdezek. Hányszor töltöttünk el mondjuk 3 órát, hogy imádkozzunk folyamatosan azért, hogy valamitől megszabaduljunk? Mi nagyon gyakran azt tesszük, hogy Istenem, vedd el tőlem ezt a rossz érzést, és ennyi az imádságunk egy adott helyzetben. De küzdünk-e azért, hogy tényleg meg tudjunk szabadulni ezektől a rossz érzésektől, és igazából a békesség és a szentség magatartását tudjuk követni? Ha mi nekünk ez csak ennyire fontos, hogy egy futó imában megemlítjük, nem fogunk megszabadulni. Mert küzdő imádságra van szükség ahhoz, hogy önmagunkkal szemben győzünk. Mert ehhez önmagunkat kell legyőzni. És ha magamat nem tudom legyőzni, akkor nem fogok tudni a másik emberrel szemben ilyennek lenni. Szeretnék 2 idézetet felolvasni, 2 olyan idézetet, ami
ami számomra csoda, ez a két idézet, annyira sokat mondó az én számomra. Nagyon-nagyon szeretem ezt a két idézetet. Így olvasom az elsőt. A szeretet uralta szív, és nagyon figyeljük meg ezt a mondatot, a szeretet uralta szív nem lesz tele szenvedéllyel és bosszúállással azok miatt a sértések miatt, amit a büszkeség és a magunk bálványozása elviselhetetlennek minősít. Figyeljük! Azt olvasjuk, a szeretet uralta szív nem lesz tele szenvedéllyel és bosszúállással azok miatt a sértések miatt, amiket a büszkeség és a magunk bálványozása elviselhetetlennek minősít. Hányszor mondjuk azt, hogy ez elviselhetetlen, ezt már nem lehet elviselni, ahogy velem bánik, vagy ahogy ezt teszi, vagy azt teszi. Mit mond? A szeretet uralt a szív. Nem lesz tele szenvedéllyel vagy bosszúállással azok miatt, amiktől a büszkeség és a amiket a büszkeség és a magunk bálványozása elviselhetetlennek minősít. És még egy mondat így hangzik. Ugye a szeretet... Mit mond akkor a korintusi levél, a szeretet himnusza? A szeretet mindent eltűr. És így olvassuk. A szeretet nem csak elviseli mások hibáit, hanem jókedvel tűri azt a szenvedést és kényelmetlenséget, amit ez a türelem szükségessé tesz. Az igazi szeretet nem csak, hogy eltűri valahogy fogcsikorgatva, hanem békével, örömmel, szeretettel. Miért? Mert Istentől kapja ezt a szeretetet. Nem magára támaszkodik, magától csak szenvedéllyel, haraggal, bosszúállással lenne tele, de Jézus Krisztus kegyelme által örömmel hordozza el azt, amit az ilyen élethelyzetek megkövetelnek, és sajnos sokszor van részünk benne. És azt, Szentírás azt mondja, hogy az Isten jelenléte által bizony az ilyen élethelyzetekben meg tudunk állni, mert szól nekünk is az ígéret, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Én szívem mélyéből kívánom, hogy ez a szeretet, ez a könyörület, ez a békesség, ez a jó akarat, ez a tolerancia, az igazság egyetlen egy pontjának feladása nélküli szeretet, türelem, békesség, tolerancia, jó akarat, egymás elhordozása, igazi megbocsátás, igazi testvéri szeretet jellemezzen bennünket, és küzdjünk ezért. Én azt szeretném kérni, hogy tegyünk kötést, fogadást, hogy küzdünk ezért. Küzdünk ezért az Istennel, hogy ezek kialakuljanak bennünk, hogy sátán ne tudjon bennünket elejteni ezen a területen, hogy nehogy az legyen, hogy hatalmas elméleti világosság mellett ilyen dolgok miatt elveszítjük az örök életünket, hanem kiváltságnak tekintsük, hogy elméleti ismeretünk van, és Istent kérjük, hogy ez az ismeret az ő igéjének és igazságának ismerete, és az ő ereje az összes gyomnövényt ki tudja írteni a szívünkből, és igaz szeretetben, szentül és békességben tudjunk egymással élni. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyei jó édesatyánk, köszönetet és hálát mondunk neked azért, hogy te magad vagy a szeretet, a türelem, az irgalom, és köszönjük, hogy ebben a szeretetben, irgalomban, türelemmel bennünket is hordozol egész születésünk óta, és köszönjük neked azt,

Ezeket az élethelyzeteket nem hárítod el. Köszönjük, hogy nem veszel ki bennünket az ilyen helyzetekből, azért, mert azt akarod, hogy mi megálljunk, hogy a mi jellemünk csiszolódjon, hogy mi megtanuljuk a békességet és a szentséget követni minden élethelyzetben. Bocsásd meg, hogy olyan sokszor nem ezt tettük, de köszönjük neked, hogy még újból és újból lehetőséget az, hogy szembeforduljunk önmagunkkal, és győzni tudjunk a mi jellem hibáink felett. Köszönjük Istenünk ezt a hosszú tűrő kegyelmet. Ne engedd Istenünk, hogy bármelyikünk életében is hiába való legyen ez. Az Úr Jézus nevében kértünk erre. Amen.

Szeretettel köszöntök mindenkit. Láthattuk a programon, hogy Pál apostol élete és főként a tanításai ennek a tábornak a bibliai témája. És a mai alkalommal tehát a keresztségről szóló páli tanítása témánk. Kifejezetten Pál tanítása az, amiről szólni szeretnénk, ami természetesen nem egyszerűen az ő személyes tanítása, hanem, hogy így mondjam, amit Isten által rajta keresztül közölt, és amit a személyes élettapasztalata alapján is olyan elevenen tudott erről a kérdésről elmondani. De egy rövid bevezetés mégiscsak szükséges. Én csak egy napra tudok itt lenni ebben a táborban lévén, főiskolai tábor, ezért mindig úgy érzem, hogy egy napra legalább el kellene jönni, illetve főiskolai énekzenekar tábora, de sajnos többre nem sikerül jönni, és így nincs igazán tájékozottságom a kedves résztvevőkről, kinek mennyi előzménye van Biblia ismeretben, ezért mindenképpen fontosnak tartom, hogy néhány rövid szót szóljak, mielőtt kifejezetten Pál keresztségről szóló tanítására térnénk. Mi a keresztségnek igazából az eredete? Ugye már a mózesi törvény előír számos tisztulási szertartást, amelyek arra szolgáltak, hogy tudatosítsák az izraelitákban a bűnnel fertőzöttségüket, és hogy a Szent Isten bűnnel együtt nem lakik, és hogy az embernek a bűneiből való megtisztulásra van szüksége ahhoz, hogy Istennel közösségre léphessen. A babiloni fogság után, tehát azt jelenti, ugye, hogy az időszámításunk előtti 6. századot követően, a zsidóság szétszóródott a római, majd a perzsa és a görög birodalomban, és mindenütt diaszpórák létesültek, illetve a diaszpóra, az, tehát ugye ez azt jelenti, hogy a szétszórt zsidóság ez a neve, és a diaszpórák körül pedig zsinagógák. Ugye a zsinagógák nem templomok voltak, templom csak egy volt a zsidóság számára Jeruzsálemben, hanem ezek tulajdonképpen istentiszteleti összejöveteli helyek voltak, ahol olvastak a törvényből, a prófétákból, és ekkor jellemző lett, hogy a pogányok közül nagyon sokan kezdték látogatni a zsinagóga istentiszteleteket. A két rétege volt ezeknek, akik csak szimpatizáltak és látogatták a zsinagóga összejöveteleket, ezeket istenfélőknek hívták, és nem kevesen voltak, akik pedig kifejezetten zsidó hitre tértek, őket pedig prozelitáknak hívták. Na most ez úgy függ össze a keresztség kérdésével, hogy nem teljesen tisztázható az eredete, de minden bizonnyal ebben az időben történt, hogy a pogányoknál kezdték alkalmazni, a prozelitáknál, a pogányokból Izrael hitére térteknél a teljes alámerítéssel való keresztséget. Ami azt fejezte ki, ha egy pogány az Isten választott népének a tagjává akar lenni, akkor neki teljes tisztulásra van szüksége, hogy az Isten választott népe tagja lehessen. Amikor keresztelő János fellépett, ugye már az időszámításunk utáni első században, röviddel Krisztus megjelenése előtt, akkor keresztelő János egy megdöbbentő dolgot alkalmazott, ő az izraelitákat hívta keresztségre. Ami azt jelentette, nehogy így gondolkozzatok, hogy a pogányoknak teljes tisztulásra van szükségük, nektek, az úgynevezett választott néptagjainak is, a ti életetek is bűnnel fertőzött, teljes megtérésre, újjászületésre van szükségetek. És ennek ugye nyomatékot adott az, hogy keresztelő János hirdette, hogy már közöttetek van, akit ti még nem ismertek, maga a Messiás. És ő nagyon egyértelműen mondta, később Izrael ezt nem tudta bevenni a nép többsége, hogy a Messiás Isten fia, de keresztelő Jánosnak ez világos volt. Ő isteni személyként szólt a megváltó eljöveteléről, hiszen ezért mondott ilyen hasonlatokat, hogy aki utánam jött, valójában előttem lett, és én arra sem vagyok méltó, hogy a sarulja szíját megoldjam. És azt mondta, hogy ennek az isteni megváltónak a megjelenésére minden izraelitának mély bűnbánattal, bűnrendezéssel, teljes életújulással kell felkészülnie, mert kicsoda lakhatik a Szent Istennel.
hiszen az ember bűnnel fertőzött Isten szentségéhez képest. A keresztelő János nem maga találta ki ezt a keresztelési gyakorlatot. A János evangéliuma első fejezete, 33. fejezet versében olvashatjuk, hogy keresztelő János így hivatkozott arra, hogy hogyan ismerte ő fel Jézust. Azt mondta, hogy az, aki mondta nekem, hogy vízzel kereszteljek, aki utasított engem, hogy vízzel kereszteljek, ő az, aki mondta, hogy akire látod a lelket alászállni, ő a Messiás. Tehát keresztelő János arra hivatkozott, hogy neki Isten mondta, Isten utasította, hogy a keresztelésnek ezt a gyakorlatát bevezesse. A Jézus szentesítette keresztelő János keresztségét. De még mielőtt erre utalnék röviden, az írásban azt olvassuk, hogy a keresztelő János általi keresztségnek az értelme a következő volt. Így olvassuk, hogy megkeresztelkedtek általa a megtérés keresztségével bűneik bocsánatára. Ezt szeretném, ha jól az emlékezetünkbe vésnénk. Keresztelő János keresztsége a megtérés keresztsége volt a bűnök bocsánatára. Krisztus azzal szentesítette keresztelő János keresztségét, hogy mintegy 30 éves korában, amikor elhagyta végleg a názáreti otthonát, és mielőtt megkezdte volna a nyilvános szolgálatát, ő is lement a Jordánhoz, hogy keresztelő János által megkeresztelkedjék. Keresztelő János tiltakozott. Ugye ő annyira tudta, hogy Jézus az Isten fia, és hogy az ő élete makulátlan, olyan, amilyen senki ember fiája a földön, hogy így szólt Jézushoz, nekem kellene általad megkeresztelkednem, és te jössz én hozzám. Vagyis azt mondta, neked nincs szükséged a megtérés keresztségére, a bűnök bocsánatára. Miért jössz én hozzám? És Jézus azt válaszolta, hogy engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Ezzel tulajdonképpen Jézus elismerte, hogy neki valóban nem volna szüksége keresztségre, se megtérésre, se bűnrendezésre, de az indoklás ez volt, hogy ő azért jött, ez az életprogramja, hogy minden igazságot betöltsön, mint egy második Ádám, mint egy új emberiségnek a prototípusa, vagy egy új emberiségnek a feje, és ő a követőért, a tanítványaiért keresztelkedik meg. De ezzel Jézus óriási nyomatékot adott a keresztségnek, hogy ő maga nem tartotta elégnek, hogy erre vonatkozóan adott, ugye majd később mindjárt idézzük ezt a bizonyos nagy misszió parancsát, hanem a saját maga példaadásul megkeresztelkedett, és a többes számot nyilván ezért használta, hogy egybefoglalja magát a tanítványaival. Így mondta, így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. És ezzel ezt a pecsétet is rátette a keresztelő János gyakorlata szerinti keresztségre, hogy igazság, amit illik, amit szükséges betölteni. Ezen kívül már az már sokkal ismertebb, ugye a Jézus nagy misszió parancsa, amikor azt mondta, hogy menjetek el szélesre világra, tegyetek tanítvánnyá minden népet, és kereszteljétek meg őket az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Jézusnak még egy kijelentését érdemes említenünk, amikor Jézus azt mondta, hogy szükség néktek újonnan születnetek víztől és lélektől, mert aki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Ezzel Jézus a lehető legszorosabban kapcsolta össze a keresztséget az újjászületéssel, víztől és lélektől, víztől és szent lélektől. Tehát Jézus maximálisan szentesítette ezt a keresztséget, és elrendelte ennek a folytatását, illetve a tanítványai már az ő életében is keresztelték az ő tanítványait. Azért volt szükséges erről röviden megemlékeznünk, mert természetesen Pál apostol semmi újat nem hozott a keresztség gyakorlatával és a keresztség teológiájával sem, inkább csak elmélyítette Pál apostol tanítása a keresztségről mindazt, amit már először keresztelő János, majd Jézus képviselt. Azt azért megemlítem, hogy keresztelő János keresztségéhez képest a Jézus keresztsége gazdagodott, de ezt majd éppen Pál apostolnak a tanítása alapján fogjuk jól megérteni. Nagyon röviden még csak arról szeretnék szólni, hogy hát a Jézus keresztsége meg a keresztelő János keresztsége is
alámerítés általi keresztség volt. Ugye gondoljunk arra, hogy bocsánat, itt nem mondják, mint Zugligetben, hogy kérem kikapcsolni a mobilokat is. Én meg csak utolsó percbe értem ide, azonnal rögtön egy pillanat. Kószalom. Valaki éppen hív, és nem akar kikapcsolódni. Egy pillanat. Megvan. Köszönöm. Bocsánat. Majd kivágják a biztos a felvételből. Tehát ez természetesen alámerítés általi keresztség volt. Ugye az eredeti görög kifejezés baptizma, ugye azt is jelenti, hogy alámeríteni, és vagy az igei formája a baptizó, ugye a baptista egyház neve innét ered, tulajdonképpen egy utóreformációs mozgalom volt, és ők magyarra, ugye a baptizma vagy baptizó szót így fordítják, hogy bemerítés, vagy bemeríteni valakit. Tehát ők úgy szokták mondani, hogy valaki bemerítkezett. Na most, hogy a Bibliában egyetlen példa sincs természetesen csecsemőkerességre, vagy gyermekkerességre, tehát ezért most mi tényszerűen csak a felnőtt kerességről szólunk. Valakinek esetleg itt a jelenlévő közül mégis ott van a gondolatában, hogy de hát honnét jött a gyermekkeresség gyakorlata. Erről röviden csak annyit mondanék, hogy gyakorlatilag a IV. Század végétől terjedt el általánosan. Akkor már ugye a római birodalom, hogy így mondjam, krisztianizálódott egy bizonyos szinten, de valójában egy szinkretista vallás keletkezett, mert egy ilyen olvasztó tégeje lett a kereszténység a késő római birodalom vallásainak, ami mindent egyesített magában, és 380-ban megszületett az a törvény, hogy minden római állampolgár köteles felvenni a keresztény hitet. Hát gondolom nem kell nagy fantázia hozzá, hogy ezután nem maradt értelme a szabad választáson alapuló felnőtt keresztségnek, ha így is úgy is minden római állampolgár köteles felvenni a keresztény hitet. És azt is megemlítem, hogy igazából a kereszténység körében soha nem került nyugvó pontra ez a kérdés. Én csak úgy példaként említem, hogy én evangélikus teológián végeztem, és a gyakorlati teológia professzorunk, mikor ideértünk a keresztség kérdéséhez, akkor olyan nagyon őszintén ezt mondta, hogy ha pedig valaki bibliai bizonyítékokat próbálna keresni a csecsemő keresztséghez, azt mondta, nem ajánlom, és akkor így tölcsért csinált a kezével, és azt mondta, tudnillik nincsen, mondta. Inkább ismerjük el, hogy van protestáns hagyomány is, és ez az. Nagyon kedves barátom volt Sarkadi Nagypál professzor úr, aki újszövetségi teológiát tanított a pesti református teológián, és ő nekem röviden így mondta, azt mondta, én mindig lelkiismeret furdalással tanítottam újszövetségi teológiát, mert mindig tudtam, egy gyermekkeresség nem keresség, népegyház nem egyház. A 20. század leghíresebb protestáns teológusa, Bart Károly azt mondta, hogy a kereszténység eleven sebe a gyermekkeresség gyakorlata. Na most ma ugye, amikor már egy szekularizált világban vagyunk, akkor azért több egyházban előfordul, hogy valaki felnőtt korában keresztelkedik meg, és itt egy kicsit visszahozzák a régi katekumenátus gyakorlatát, az ősegyházban ugyanis katekumeneknek hívták a keresztségre jelentkezőket, és egy jó ideig alaposan megtanították őket a kereszténység lényegéről. Most legalábbis azoknál igyekszenek ezt tenni, hogy a csecsemőkorban megkereszteltetnél a bérmálásra, vagy a konfirmációra való felkészülés valamelyest próbálja ezt pótolni, de gondoljunk arra, hogy azért, akik bérmálkozásra keresztelkednek, vagy konfirmációra beiratkoznak, azért azt őszintén nem mondhatjuk, hogy ezek a fiatalok, sokszor gyerekek eljutnak a megtérésig. Ugye, és hogy egy megtéréssel függne össze, ez gyakorlatilag a vallás alapvető tanításait, ismerik meg a saját vallásuk alapvető tanításait, és igazából nem tért vissza a kereszténységbe a régi katekumenátus gyakorlata sem, ahogy Jézus mondta, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népet, és kereszteljétek meg őket. Akiket pedig szekularizált környezetből jönnek, és felnőtt korban valamelyik keresztény egyházba keresztséget kérnek,
a többnyire úgy van, hogy most azért tanítják őket, mert hát hiányzanak az alapok, de meghintéses a keresztség, nem alámerítéses. Tehát nagy, nagy káosz van ezen a téren, azt tudom mondani, a kereszténység körében. És ma ugyan már több egyház van, amely a felnőttben, alámerítés általi felnőtt kerességet gyakorolja, de rögtön szeretném mondani, hogy itt se gondoljuk azt, hogy minden rendben van, hogyha a forma ugyanaz. Ha nincs ellette alapos tanítás, ha ez egy érzelmi felbuzdulás alapján történik, ha nem az valódi újjászületésnek és a megtérésnek a megpecsételése, akkor ez sincs rendjén. Tehát azt kell mondanunk, hogy nagyon is van értelme annak, hogy Pál apostol tanítását kicsit közelebbről megismerjük, aki Keresztelő János és Jézus keresztsége nyomán, és annak nyomán, ahogyan Jézus magyarázta a kereszténység lényegét, tovább mélyíti, tovább értelmezi a keresztségnek a teológiáját, és ez nagyon nagy világosságot áraszthat, és sokkal jobban megérthetjük a keresztségnek a lényegét. Hát kezdjük azzal, hogy Pál apostol saját maga hogyan keresztelkedett meg. Gondolom, itt volt szó az életéről, ahogy a programon látom röviden. Én csak azt az igét szeretném idézni, hogy a damaszkuszi úti élménye után, ugye 3 nap eltelt úgy, hogy az apostol nem látott, ugye külsőleg, hogy így mondjam, vak volt, de belül annál élesebben kezdett látni, és el tudom képzelni, hogy egy világ forgott meg benne 3 nap alatt. Azt olvassuk, nem evett, nem ivott, csak azt próbálta feldolgozni magában, ami vele a damaszkuszi úton történt, és ez nem volt egy kis feldolgozni való, hiszen neki azzal kellett szembesülni, ahogyan az egyik emlékezésében írja, hogy nem is csak István, de még mások halálához is a szavazatával hozzájárult. És hogy ezek valójában ártatlan, igaz emberek voltak, és hogy ő öldökléstől dihegve üldözte Krisztus egyházát, magát Krisztust, az Isten fiát, a messiást, és hogy ő a tanítványain keresztül, és hogy ő káromlásra kényszerítette őket, Jézus neve káromlására, hogy kergette őket idegen városokig. Szóval ez valami iszonyat lehetett, ahogy az apostol agyába zúdult, és ami a legsúlyosabb ebben az volt, hogy még hallotta azt a nagyon mélybe pillantó, titokzatos mondatot, amit addig még ő se értett igazán magával kapcsolatban, de most világos volt, hogy csak isteni lény láthatott így bele az élete titkaiba. Tudnélik, azt hallotta a damaszkuszi úton, hogy nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Vigyázzunk, több magyar Bibliában tévesen ösztön van, az eredeti szövegben ösztöke van, az a bot, amivel megböködik az állatok oldalát, hogy menjenek előbbre, mikor ugye kiterelik a csordát. És ez a képies kifejezés ugye azt jelenti, hogy érte a Szentlélek fáradozott, az ösztöke dolgozott a lelkismeretében, a gondolatvilágában, de Pál ennek ellenállt, igyekezett elfojtani egy üldöző hévvel. És most ez volt a legsúlyosabb az egészben, hogyha ő ezt az egészet csak teljes tudatlanságban tette volna, még könnyebb lelki teher lett volna, de ahogy a mennyei szózat is mondta, hogy ezt Isten is tudja, és most ő is látta, hogy ez igaz, ez így van. Őt Isten halála óta sokszor megérintette az, hogy itt mégsem csalásról van szó, itt mégis igaz ügyről van szó, és igaz emberekről van szó. És őt sokszor érintették a lelkiismeretét, lévén egy intelligens, jól képzett, fiatal zsidó tanító. Tehát ő nagyon, nagyon érezte ezt, de mindig annál nagyobb üldözési hévvel folytotta el. És most a gyötrelem kínoszta őt, hogy ő mit követett el ezzel, és ő milyen szenvedés zúdított Krisztus követel, és hogy vétkezett Isten fia a messiás ellen. És ebben a helyzetben érkezik meg egy damaszkuszi tanítvány, akit Isten küldött, akit Isten látomásban szólított meg, és aki alig mert vállalkozni erre a feladatra, míg Isten egészen meg nem győzte, hogy menjen el Pálhoz, aki egy híres üldöző volt, akitől mindenki rettegett, és mondja neki a következő üzenetet. Apostolok cselekedetei 22. fejezetének a 16. versében találjuk ezt az ígét, és olvassuk el szó szerint. Apostolok cselekedetei 22:16. Így hangzik. Most annak okáért mit késedelmezel, kelj fel és keresztelkedjél meg,
és mosd le a te bűneidet, segítségül híván az Úrnak nevét. El tudjuk képzelni, hogy Pál apostolnak micsoda felszabadító üzenet volt. Ő akkora bűnterhet érzett, hogy úgy érezte, agyon nyomja. És ekkor jön az üzenet, hogy ne késeltelmezz, kelj fel, keresztelkedjél meg, lemosván bűneidet. Szinte felfoghatatlan kegyelem üzenete volt ez számára, hogy Isten a keresztséggel egy összegben lemossa, megbocsátja az ő lelkiismeret elleni lázadását, a lelkiismeret elfolytását, és azt a sok károkozást, szenvedés okozást, magának, Isten fiának a bántalmazását, amit ő így elkövetett. És a segítségül híván az Úr nevét is rendkívül kifejező volt. Pál apostol nyilván nagyon méltatlannak érezte magát, és azt se tudta, mit fog ezután kezdeni az életével. De ez az üzenet, segítségül híván az Úr nevét, ugyancsak a messze menő kegyelemnek az üzenete volt. Isten veled lesz, segítségül hívod őt, mindent megmutat neked, mindent elrendez a te további életeddel kapcsolatban. És ezek után most lapozzuk fel a Római Levél 6. fejezetét, ahol Pál apostol legrészletesebb tanítását találjuk a keresztségről. A Római Levél 6. fejezetéből olvasom az első verstől egészen a 11-ig. Nem fogjuk részletesen elemezni, főleg egy gondolatot szeretnék kiemelni, de összefüggésében olvassuk el az egész szakaszt. Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-e a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Távol legyen, akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban? Avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba, hogy amiképpen feltámasztatott Krisztus a halálból, az atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egy életünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk. Tudván azt, hogy a mi óemberünk ő vele megfeszítetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele. Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadott a halálból, többé meg nem hal, a halál többé rajta nem uralkodik. Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek él. Ezenképpen gondoljátok meg ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztusban. Ha most megkérdezném a kedves hallgatókat, a résztvevőket, hogy melyik két szó ismétlődik a legtöbbször ebben az ige szakaszban. Meghalás, feltámadás, igaz? És én különösen ezt a kifejezést szeretném kiemelni, akik megkeresztelkedtünk a Krisztus Jézus halálába keresztelkedtünk meg. Én úgy érzem, ez a leghatalmasabb és a legkiemelkedőbb mondat itt, hogy akik megkeresztelkedtünk a Krisztus Jézus halálába keresztelkedtünk meg. Nem tudom, hogy mindazok, akik megkeresztelkedtek, vajon mindenki elmondhatja-e, hogy ez a Krisztus Jézus halálába való megkeresztelkedés volt. És mit jelent ez igazából? Ugye az apostol ezzel világossá teszi azt, hogy senki sem érett, senki sem igazán felkészült a keresztségre, aki a Krisztus helyettes áldozatának a mélységeit meg nem értette, és az ő keresztsége valójában nem a Krisztus halálában való megkeresztelkedés. Hogy lehet ezt jobban megérteni? Szeretném egy kicsit egyszerűsíteni a dolgot. Ugye az apostol ugyanakkor azt mondja, hogy természetesen nem fizikai halállal halunk meg, nemhogy nem a második halállal, aminek a lelki szenvedéseit Krisztus a kereszten elviselte, de még csak az első halállal sem, de egyértelművé teszi, hogy a Krisztus Jézus halálában megkeresztelkedni, az a bűnnek való meghalás. Ugye hányszor mondja, hogy meghaltatok a bűnnek, és feltámadtatok egy új életre. Úgy is mondja, hogy eltemettetik az ó ember. Így is fogalmaz a régi élet, az ó ember.
Ugye nem lehet radikálisabb hasonlatot használni egy gyökeres életváltozásra, mert ha valaki meghal, az egy radikális elválasztás mindentől, ami addig körülvette. És ha azt mondja, hogy Krisztus Jézus halálába keresztelkedtetek meg, és azt mondja, hogy ez meghalás a bűnnek, meghaltatok a bűnnek, ez azt jelenti egy radikális szakítás a bűnnel. Ugyanakkor az apostol azt mondja, hogy nem azt jelenti, hogy utána az emberből, mint egy varázs szóra eltűnne a bűnre való hajlam, vagy a megkísérthetőség, hiszen ilyen kifejezést használ, hogy megerőtelenül jön a bűnnek teste, megerőtlenedik, és azt is mondja, hogy gondoljátok meg, hogy meghaltatok a bűnnek, tehát ez automatikusan nem működik, erről nincs szó, nem ilyen varázslat történik. Egy hasonlatot szeretnék mondani, amit én is úgy olvastam egy könyvben is, ez nagyon találó. Azt mondja, ez a bűnnek való meghalás, és majd részletezni fogom, hogy igazából ez csak a Krisztus halála mély átélése és megértése által lehetséges, de hogy ez a bűnnek való meghalás olyan, mint hogyha mondjuk van két jó barát, akik nagyon hosszú időn át összefonódtak, és nagyon befolyásolják egymást, és egyszer egy radikális szakítás történik köztük. Utána még találkoznak, még felelevenedhet, még kísérthet, hogy a barátságot feleleveníteni, de az soha többé nem lesz az, ami volt, mert ott van az a radikális szakítás az útban. Tehát itt egy radikális szakításról van szó. És ez a radikális szakítás miért függ össze Krisztus halálával? Megint csak egy mondatot idézek, ezt is nagyon találóan fogalmazta meg valaki, így hangzik, a kényszerítve érezzük magunkat a lelkiismeretünkben, hogy elszakadjunk attól a bűntől, amiért Krisztus azt a borzalmas halált szenvedte, ami nem közönséges halál volt, nem egyszerűen testi szenvedésekből állt, hanem Jézus a külső sötétségbe pillantott bele, az Istentől és emberektől való elhagyatottságba, a teljes elveszettségbe, a második halálnak, a kárhozott halálának a lelki szenvedéseit élte át. És ez a mondat, még egyszer ismételem, így mondja, hogy az a büntetés, amellyel Isten Krisztusban a mi bűneinket sújtotta, úgy visszhangzik lelkiismeretünkben, mint a tulajdon bűneink büntetése, és kényszerítve érezzük magunkat, hogy elhagyjuk azt a bűnt, amelyért Krisztus ezt a halált szenvedte. Ugye ezeket a mély dolgokat kifejteni korlátozott az időnk, és ezért megint egy hasonlathoz folyamodok, hogy jobban megértsük ezt. Ez a hasonlat Dávid életéből vett hasonlat. Ugye többen ismeri, gondolom, Dávid életét, és hát ugye ő éveken át bujdosott, menekült folyvást a féltékeny király Saul elől, és egy alkalommal, amikor már ugye körülötte volt, vagy 400 fős sereg, akik mind valahol a Saul királynak a zsarnoksága elől menekültek, és ő volt ennek a csapatnak a vezére, és hát az emberei bíztak benne, és rajongtak érte, de hát folyton menekülőbe voltak. És úgy olvassuk az írásban, meg lehet találni Sámuel első könyve 23. fejezetében, hogy egyszer csak Dávid fölkiáltott, kicsoda hozna nekem a betlehemi kút vizéből. Ugye ő Betlehemben született, valószínűleg volt egy jó vízű kút, és elfogta a honvágy, gondolom, nem elsősorban a szomjúság volt döntő, talán a honvágy is, és ezt fejeztek így, hogy ó, kicsoda hozna nekem a Betlehem kútjánál, Betlehemnél lévő kútnak a vizéből. De a filiszteusok, ugye itt nem a Saul seregei, de a filiszteusok, a másik nagy ellenség, azoknak az előrsei teljesen körülzárták Betlehemet, és hát ugye ez lehetetlenség volt, ez tulajdonképpen csak egy vágyakozásnak, meg az üldözöttségből elegem van. Szóval ennek a kifejezése volt ez a felkiáltás. És a Dávid vitézei közül némelyek, természetesen titokban, Dávidnak nem szólva semmit, elmentek és átvágták magukat a filiszteusok előrsén életük kockáztatásával, és hoztak Dávidnak egy adag vizet a betlehemi kútból. És akkor Dávidnak ezt odavitték, Dávid a következőt mondta. Én azoknak az embereknek a vérét igyam, akik életük kockáztatásával hozták ezt a vizet, és azt mondja, kiöntötte az Úr előtt, ünnepélyesen kiöntötte, és nem ivott belőle.
nem ezeket akarta megsérteni, vagy a szeretetüket visszautasítani, de azt akarta egyrészt megértetni, hogy ő ilyenfajta rajongást, ilyenfajta áldozatot nem kíván. De a másik nagyon fontos dolog volt, azt mondta, ha én egy kívánságom, egy a szülőföld vize iránti kívánságomat képes lennék kielégíteni, végül is ez egy jövő és múló testi kívánság, és ezt én képes lennék kielégíteni azon az áron, hogy emberek akár meg is halhattak volna, annyi, mintha a vérüket innám. Isten kegyelméből nem haltak meg, de akár meg is halhattak volna. Életük kockáztatásával hozták. Én ezt nem fogadhatom el. Én ezt nem tehetem meg. Nem tudom, értjük-e a hasonlatot, hogyha minket mi kísértenek? Mindenféle emberi kívánságok, az önző énnek a kívánsága is. Az ember milyen könnyen kielégíti ezeket, és nem gondol arra, amire Dávid valaki ezekért, ami bűneinkért meghalt. Ha valaki egyszer Krisztus halálába keresztelkedik meg, ha egészen megérti a Krisztus áldozatát, akkor visszariad attól, hogy ő ilyen kis haszontalan emberi kívánságokért, aminek a vége úgyis keserű. Ugye, egy példabeszédek ige olyan szépen mondja, hogy gyönyörűséges az embernek az álnokság kenyere átmenetileg, de a végén megtelik a szája kavicsokkal. Döbbenetes hasonlat. Azt mondja, gyönyörűséges az embernek az álnokság kenyere, de a végén megtelik a szája kavicsokkal. És ha az ember valóban Krisztus halálába keresztelkedett meg, ennek a mély megértése és szívbeli elfogadása alapján, akkor az ember visszariad attól, hogy ő a bűnnel még egyszer parolászon, hogy ő az önző kívánságok kielégítését, ami a szeretett törvény megsértése útján történik. Nem tudja megtenni, hogy az isteni szeretett törvényt áthágja önző én középpontú kívánságokért, mert azt mondja, hát ezért Krisztus meghalt. Hát én megtehetem, mikor ez neki ebbe került, az emberi bűn, benne az én bűneim. Én megtehetem ezek után, ha én ezt megértettem, ha én ezt hitben megfogadtam, akkor mikor nekem itt billeg a mérleg serpenyője, a Krisztus áldozat, amit nem lehet hiába valóvá tenni, amit nem lehet eléggé megbecsülni. És itt van egy emberi kívánság, ami ha végig gondolom, az erkölcsi érzékemmel ellenkezik. Ha igazán értem a szeretett törvényt, akkor magam is megvetem, és mégis megcsináljam. Akkor az ember erre nem képes. Ott van az alapvető szakítás a bűnnel, ha Krisztus Jézus halálába keresztelkedett meg az ember. Jöhet a bűn, kísérthet, de megerőtelenedett a bűnnek a teste. És talán itt értjük meg, hogy miért rendelte Krisztus el nem csak a keresztséget, ami most ugyan végképpen nem tévánk, de csak megemlítem, de elrendelte Krisztus az úrvacsorát is, hogy az ő megtört testére és az ő kiontott vérére időről időre komolyan, elevenen emlékezzék az ember. Mert az embernek még az emlékezetét is megrontja a bűn. Csak figyeljük meg, hogy milyen szelektív az emlékezetünk. Azt mondanánk, hogy ez egy mechanizmus, csodálatos, fantasztikus, hogy a mi emlékezetünk az hihetetlen gyorsasággal, abból a mérhetetlen információs raktárból elő tudunk bármit hozni. És azt mondjuk, hát ez csak talán testi dolgokon múlik, mondjuk nem elég jó az agyunk vétkeringése, talán akkor van baj a memóriánkkal. Nagy tévedés, mindent megfertőz a bűn, az emlékezetünket is, és az ember teljesen ki tudja ejteni az emlékezetéből azt, ami fontos, és rá tud tapadni csak egy pillanatra is a kísértés, teljesen fogjul tudja ejteni. Ezért mondja Pál apostol azt, hogy gondoljátok meg, akik meghaltatok a bűnnek, mi módon élnétek meg abban. Egy igazán értelemmel és hittel megkeresztelkedett ember az úgy van, hogy neki a keresztsége az ott áll az útban. És azt mondja, én szakítottam a bűnnel, én meghaltam a bűnnek. Én az Isten segítségül hívtam, hogy feltámadjak egy új életre, csak nem tehetem meg. És ezért szükséges, hogy mindig a keresztség tanítását megelevenítse az úrvacsora. És igen fontos, hogy az tényleg nagyon nagy a felelőssége igehirdetőnek, mindenkinek, résztvevőknek, hogy az valóban az legyen. A Krisztus kimondhatatlan áldozatának a megelevenítése.
és akkor az emberben megerősödik ez, ez lehetetlen. Olyan abszolút lehetetlenséggé válik a vétkezés, hiszen Krisztus meghalt a mi bűneinkért. Én nem, ezek után én nem tehetem meg, hogy könnyedén vétkezzem. És ez a legfontosabb tanítás, amit Pál apostol hangsúlyoz, és hadd idézzük azt az igét, ahol ő még megmagyarázza, hogy személyesen az ő életében ez mit jelentett. A Galácia beliekhez írt levél második fejezetének a 20. versét idézem. Az ő életében ez tényleg őszintén és komolyan megtörtént. Pál tényleg a Krisztus halálába keresztelkedett meg. Mert ezt írja, Galata beliekhez írt levél második fejezet 16. vers. Tehát a Galácia beliekhez írt levél második fejezet 16. vers. Ezt írja az apostol, Krisztussal együtt megfeszítettem. És ha most pillanatnyilag nem értenénk, mi az, hogy megfeszítettem, mi ez, valami misztérium akar lenni, vagy mi. Nézzük tovább az igét, és megértjük. Élek többé, nem én. Tehát akkor mi az, ami Krisztussal együtt megfeszítetett? A nagy ego, a nagy én. Minden bűnnek a gyökere és a fészke. Élek többé, nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Figyeljük csak meg különösen ennek az igét a végén. Krisztus Jézus halálába az keresztelkedik meg, aki teljesen azonosulni tud ezzel. Isten fia szeretett engem, és önmagát adta értem. Egy pillanatra gondoljuk ezt a távolságot, Isten fia és én. Felfogható ez? Isten fia szeretett engem, és önmagát adta érettem. Ugye a világ, ne tévedjünk el, valóban Krisztus egyetlen emberért is meghozta volna ezt az áldozatot, hiszen hogy is hangzik a Biblia fő igéje? Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát Krisztus az egész világért hozta az áldozatot, úgy szerette a világot, de ha csak valaki, ha csak egyetlen egy is hisz ő benne, mert ez az egyetlen lehetőség a bűntől való megtisztulása, a bűntől való szabadulása, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát ezt jelenti a Krisztus halálában megkeresztelkedni. Az apostolnak ezt jelentette. A nagy én, az ego örökre meghalt. Nem azt jelenti, hogy ő bűntelen volt, ezentúl soha ezt Pál apostol magáról nem mondta, sőt azt mondta, nem mondom, hogy már elértem, hanem tökéletes volt. Hogy tökéletes volnék, de soha többet meg nem alkudott a bűnnel. Az apostolnál ott állt egy határvonal, ő megkeresztelkedett Krisztus halálába, lemosta bűneit, Isten kegyelemből elfogadta őt bűnei ellenére. Neki egy szent lehetetlenség a vétkezés, iszonyodik a bűntől, gyűlöli a bűnt, és ő Krisztus, azt akarja, hogy Krisztus éljen benne. Úgy érzi, az egész élete elkötelezett Krisztusnak, aki így mondta, Isten fia szeretett engem, és önmagát adta érettem. Bárki megfigyelheti, hogy még a Kolossé beliekhez írt levélben, Efézus beliekhez írt levélben, Pál apostol hányszor visszatér erre, azt mondja, meghaltatok, és feltámadtatok, azért az odafelvalókkal törődjetek. Máshol azt mondja, hogy levetkezzétek a régi élet szerint való óembert, és felöltözzétek az új embert. Tehát különböző kifejezésekkel, de ezt az éles határvonalat hangsúlyoz az apostol mindig. Néhány sor jut eszembe erről, Ellen White írja egyik kéziratában, azt írja, hogy az újjászületés ritka tapasztalat a történelemnek ebben az időszakában. Azt így folytatja, sokan csak élve temettetnek el a keresztségben, mert az énjük nem halt meg. És ez egy megrázó kifejezés, hogy lehet, hogy valaki felnőtt keresztséggel keresztelkedik meg, alámerítéssel, de mindenben a formailag stimmel, úgy van, ahogy a Krisztusé, de élve temettetik el, mert nem a Krisztus Jézus halálába keresztelkedett meg, mert az én, a nagy ego nem halt meg. De az apostol vigasztal, ha mégis úgy éreznénk, hogy bárki úgy érzi, hogy az ő keresztsége nem volt teljes, vagy
mély megbánása van, hogy az nem olyan volt az ő élete, mint az apostolé. Nem volt olyan tökéletesen megértett és tökéletesen követett, hogy mit jelent az, hogy Krisztus halálába keresztelkedtünk meg. Az apostol azt mondja, hogy még mindig erőt lehet meríteni ebből a tényből, és még mindig el lehet jutni oda, hogy az ember egészen komolyan vegye, és egészen elmélyüljön a keresztség talán évtizedekkel vagy évekkel az előtti tapasztalata. És ebből azt is megérthetjük, hogy soha senkit felszólítani vagy bíztatni a keresztségre nem szabad. Ez egy vétkes dolog. A keresztség nem agitáció kérdése, nem érzelmi ráhatások kérdése. Azt akkor helyes valakinek megtenni, ha a szívében ez beérett, hogy le akarja mosni a bűneit, a Szent Istennel közösségre akar lépni, és teljesen újat akar kezdeni, és Krisztus Jézus halálába keresztelkedik meg értelemmel és hittel. És végül még annyit szeretnék mondani, hogy az apostol nem csak a bűnnek való meghalást hangsúlyozza, hanem azt is, hogy e feltámadás egy új életre. Hiszen erre vonatkozik a segítségül hívás a keresztségben, mert mindenki belátja, hogy a bűnnek teste csak megerőtelenült, a öröklött természet és szerzett természet egy szempillantásra, egy varázsütésre nem változik meg, a kísértések még jönnek, és az ember nem tudja, ha szíve mélyéből megérti is ezt is, és teljes szívvel elhatározza is, nem tudja követni természet feletti hatalom, az Isten szent lelkének a folyamatos benne munkálkodása, egy valóságos új teremtés nélkül, ami olyan új teremtés, mint ahogy Krisztus Jézus a valóságos halálból feltámasztatott. És ebben a hasonlatban egy óriási ígéret is van. Itt ne azzal számoljunk, sokan így vannak, hogy mondják, hogy ó, én nem mernék megkeresztelkedni, mert én úgyse tudom megtartani az Isten parancsolatait, vagy nem tudom megtartani a keresztségi fogadalmat. Szó sincs róla, hogy ez az ember erejére épülne. Akkor téved valaki, ha azt gondolja, hogy hát majd én megtartom. Akkor éppen, hogy nem érti a keresztség lényegét, és éppen, hogy nem kész rá. Hanem ehhez a természet feletti hatalom, a Krisztus feltámadásának az ereje, az a Szentlélek, aki által az Isten a semmiből, a puszta szavával új teremtést tud létrehozni, arra van szükség. Ezért van az Isten segítségül hívása, mert nem az embernek az erejére épül, de ehhez természetesen mély hitre és bizalomra van szükség. És végül azzal fejezem be, hogy itt az apostol arra is utal, a 8. verset idézem még egyszer, hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele. A 9. vers, tudván, hogy Krisztus, aki feltámadott a halálból, többé meg nem hal, a halál többé rajta nem uralkodik. Itt ez azt jelenti, hogy nem csak erre az életre szól, hogy feltámadni egy új életre, hogy az ember természet feletti isteni hatalom segítségét nyeri el, egy Isten szeretett törvényét betöltő, egy Krisztust követő életről, hanem az élethez, hanem aki ezen az úton elindul, annak az örök élete is megkezdődött. Jézus határozottan így mondta, ez az élet már nem törik meg. Ez az élet egy örök életben fog folytatódni az újjáteremtett földön. Mint ahogy Krisztus is feltámadott a halálból, és többé meg nem hal, a halál többé rajta nem uralkodik. Ugye a Biblia nagyon egyértelműen mondja azt, hogy a bűn oka, illetve a halál oka a bűn. És hogyha a bűntől meg tud Isten szabadítani azáltal, hogy Krisztus Jézus halálába megkeresztelkedik az ember, és a feltámadás ereje, a Szentlélek hatalma munkálkodik benne folyamatosan az ő segítségül hívására, akkor felkészül arra, hogy Isten a halál törvényét majd az utolsó ítéletben felmentse ez alól, eltörölje az ő számára, és Jézus visszatérésekor egy újjáteremtett testben a feltámadás kegyelmében részesítse őt. Azt hiszem, látható, hogy Pál apostolnak nagyon világos és nagyon mély tanítása van a keresztségről, és különösképpen szeretném, ha ezt megjegyeznénk, hogy Krisztus Jézus halálába való megkeresztelkedés, az igazi megkeresztelkedés, ami jelenti a feltámadást valóban egy új életre,
és jelenti azt, hogy Isten mint egy eljegyzi az embert az örök életre, amivel kapcsolatban érvényes az, amit így mond a zsidókhoz írt levélben, részeseivé lettünk a Krisztusnak, ha ugyanaz elkezdett bizodalmat mindvégig erősen megtartjuk, akkor ez a célba érkezés bizonyos. Szívemből kívánom, hogy egy kicsit segítsen ez az elmélkedés mindannyiunknak abban, hogy pontosabban, tisztában gondolkodjunk a keresztség kérdéséről. Amen.

Először is azt szeretném kihangosítani még egyszer, hogy minden valódi változás az belülről indul, nem kívülről. Sokszor vagyunk úgy az életünkben, legalábbis én gyakran voltam, úgyhogy próbáltam kívülről indítani változásokat. És ami kívülről és külső eszközök, olyan eszközök segítségével, amiket én tudok megragadni, próbáltam változni, addig a változások ideiglenesek és mulandóak voltak. A valódi változások mindig ott történnek belül a szívben és a fejben. És hogyha ez a változás belülről el tud indulni kifelé, akkor tudunk egy új úton valóban járni és nem csak elindulni. A felépüléshez vezettem be azt a fogalmat tegnap előtt, hogy emlékeztek, hogy a felépülés egy pótlólagos személyiségfejlődés. Emlékeztek ugye erre a kifejezésre. Tehát tulajdonképpen változás. Tehát ha egy szóval akarnám mondani, a felépülés az változás. Az változásról szól. Változik az ember. Ugye, de amíg a függőség az a változás irányát azt ugye lefelé határozza meg. Még akkor is, hogyha nem ezt ígéri, addig a józanodás az egy felfelé irányuló változás, egy kiteljesedés. Még akkor is, hogyha ezt gyakran nem így éljük meg érzés szinten. Ez a nehéz a józanodó embernek, hogy hogyan kezeli a változást, hogyan éli meg a változást, hogyan reagál a változásra az életében, és hajlandó-e arra, hogy a változással járó fájdalmakat is elfogadja. Ez a kulcsa, azt gondolom, a józanodásnak, és innen szoktak az emberek visszarendeződni, mert kellenek az örömök, kellenek a jó tapasztalatok, és a fájdalmat meg szeretnénk elkerülni. Így viszont nem lesz változás. Így lehet, hogy lesz egy darabig valamiféle elindulás, elmozdulás, lehet, hogy külső dolgok, mint például egy tábor, ugye, tudnak eredményeket elmozdítani. Voltunk már itt többször többen, nem? Elmentünk egy eseményre, találkoztunk emberekkel, ért bennünket egy külső hatás, ami hatott nyilván a szívünkre, az értelmünkre is, de egy külső hatásnak engedve indultunk el, és nem biztos, hogy engedtük, hogy az a külső hatás az belsővé váljon, és belülről is elkezdjen kifelé dolgozni. Nem véletlenül mondja a Biblia, hogy mindenféle dolognál jobban őrizzük meg a szívünket, mert abból indul ki minden élet. Hogyha hagyjuk, hogy ez a szív az átformálódjon, hogyha hagyjuk, hogy egy olyan folyamat tudjon valóban haladni előre, ami aztán ki tud teljesedni az életünkben. Egyébként én azt látom, hogy a függő ember csüggedésének pont az a lényege, hogy ő szeretne változtatni, csak hogy a rossz eszközöket talál. És ami kezdetben ugye sokat ígér, az keveset ad, és mindent elvesz a végén, és nem lesz jobb, csak egy kicsit. Aztán egyre kisebb jót tapasz. Aztán nem is találok jót, de valahogy mégis benne ragadok egy helyzetben. Tehát nyilván nem is lehet jobb, hiszen a függő ember hazudik magának. És nem néz szembe a legmélyebb vágyával. Ami akkor ott van a szívében. Mert én azt gondolom, oda van plántálva. Mindannyiunk szívében a vágy. Arra, hogy megtaláljuk azt, ami nem egy pótszer, hanem a valóság. Visszanéztem egy 5 évvel ezelőtti vázlatomat egy ugyanilyen táborban, és találtam egy verset, ami akkor nekem sokat jelentett, és gondoltam, hogy elolvasom nektek most is, azért, mert ezt a szívünk mélyén megbújó vágyat ennél szebb, és mégis olyan hát fájdalmas megfogalmazásban még nem olvastam soha. József Attila írt egy verset a Kutya címmel, nem tudom, ki emlékszik erre a versre. A Kutya című verse József Attilának. Ugye ő is az az ember volt életében, van jó pár ilyen költőnk, írunk, aki megfogalmazta sokkal szebben, mint én, vagy akár sokunk tudnánk, azt, hogy mi az az űr, mi az a vágy, mi az a változás, amit szeretnének az életében megtapasztalni, csak utakat nem találtak hozzá. És a Kutya című opuszában József Attila arról ír, hogy metaforaként használ egy lompos, loncsos, kivert kutyát, egy kóborebet, és önmagát látja benne. És azt a vágyat fogalmazza meg, ami ott él az ő szívében is, és ott élt is mindannyiunk szívében. Nyilván szomorú, hogy ő nem találta meg a megoldást az életére nézve, és tudjuk, hogy milyen véget ért. De mindaz, amit leír, az tényleg szívbe markoló, és nagyon igaz. És könnyen tudunk, legalábbis remélem, hogy könnyen tudunk azonosulni vele. Elolvasom nektek ezt a verset. A kutya. Oly lompos volt és lucskos, a szőre sárga láng. Éhségtől

0: karcsú, vágytól gírhes. Szomorú derekáról messze lobogott a hűvös éjjű szél. Futott, könyörgött. Tömött, sóhajtó templomok laktak a szemében, s kenyérhéjat mi egymást keresgélt. Úgy megsajnáltam, mintha belőlem szaladt volna elő szegény kutya, s a világból nyűvötten ekkor mindent láttam ott. Lefekszünk, mert így kell, mert lefektet az este, s elalszunk, mert elaltat végül a nyomorúság. De elalvás előtt még, feküdvén, mint a város, fáradtság, tisztaság hűsboltja alatt némán, egyszer csak előbúvik belőlünk nappali rejtekéből az az oly igen éhes, lompos, lucskos kutya. És Isten hulladékot, Isten darabkákat keresgél. A kutya a keresgél. A bennünk élő kutya keresgél. Mit talál? Morzsákat, darabkákat, vagy a teljességet? Néha már beérnénk morzsákkal is, darabkákkal is, ugye? Úgy érezzük. Kéne valami, ami megelégít. Kéne valami, ami kielégíti a vágyamat, a szükségleteimet. És nem találom. De a józanodni vágyó ember azt mondja, hogy én nem érem be a morzsákkal. Nekem ennél több kell. És a józanodó ember szembenéz ugyanakkor azzal, hogy de most kutya vagyok. A függő pedig azt mondja, hogy nem, én nem vagyok kutya, én vagyok valaki. De a valóság legtöbbször az, hogy mindannyian kezdjük valahogy, eljutunk valahova, és hogyha merünk szembenézni a bennünk élő lompos, lucskos, kivert kutyával, aki vágyakozik a jó után, akkor indulhat el valami jó az életünkben. Ha a legegyszerűbben akarom megközelíteni a józanság és a függőség közötti különbséget, akkor a józanság az a valóság megélése. A függőség pedig álvalóság, önmagunk becsapása. És ahogy mondtam már, a visszaesés a legegyszerűbb megközelítésben nem más, mint visszatérés a régi, rögzült, beteg működésünkhöz. Ahol beérjük a morzsákkal, beérjük a darabkákkal, és helyette, nyilván vagy mellette kellenek még más kiegészítő viselkedések, szerek, személyek, akikkel egyben, egészben tartjuk magunkat. De ez nem egy egészséges működés. Hisz mindannyian stabil személyiségre vágyunk, nem? Szeretnénk megállni a világban két lábon, és szeretnénk azt, hogyha mi tudnánk másoknak segíteni, és nem nekünk kéne másokhoz kapcsolódva valahogy tudni működni az életben. És én arra gondoltam, hogy a mai délelőttön egy-két olyan gondolatot mondanék el nektek, amit magamban is, és nyilván szenvedélybetegek között élve hallok és látok, és amik mutatják világosan azt, hogy valaki józanodik, vagy valaki még a függősége által van vezetve, és nyilván a függőt leleplezik, mik leplezik le leginkább a függő embert, szerintetek? Hol lepleződik le a függő? A cselekedeteiben. A működésében. Tehát sok mindent mondhat szépen egy függő ember. Van ott nagyszerű szakemberek is, akik nagyszerűen élnek és működnek. De húzzadjunk kicsit közelebb hozzá. Üljünk le mellette, menjünk el az otthonába, ha beenged, nézzük meg, hogy hogyan viszonyul a feleségéhez, a gyermekeihez, a szüleihez. Ott lepleződünk le mindannyian. Ott látszik meg, hogy kik is vagyunk a valóságban. Na és akkor most mondanék egy-két konkrét gondolatot, amit hallhatunk, vagy amit tapasztalhatunk magunkon. Például egy tipikusan függő gondolat az, hogy megértettem a problémát, fölismertem, megláttam egy-két összefüggést az életemben, és mostantól minden szép lesz. Pont itt beszélgettem valakivel, aki ezt mondta, hogy itt voltam tavaly, és megértettem, mi a probléma, és olyan felszabadult voltam, úgy örültem. De aztán mi történik? A probléma megértése, vagy meglátása, az még nem a probléma megoldása, ugye? Az adhat egyfajta örömet, hogy végre tudom, hogy miért vagyok ilyen beteg. Az felszabadító is lehet, ugye? Hogy végre nem csak tapogatózom homályosan, hanem megtaláltam, hogy mi az én betegségem. Igen, most már értem, hogy ez a társfüggés. És értem, hogy ez betegség. Értem, hogy nem csak én vagyok defektes, hanem vannak még 5 millióan az országban. Ez jó érzés, nem? Elsőre jó érzés, nem? Amikor valaki bemegy egy önsegítő csoportba, és elmondja, hogy, hogy mit tapasztal, felmer szólalni, és Vagy csak beül és hallgat és hallja, hogy ez ugyanazt mondja, amit én is mondtam. Meg az is, meg az is. Az felszabadító, nem? Ez egy fantasztikus érzés, hogy úgy vagyok beteg, hogy nem csak egyedül vagyok ebben a betegségben. Ez igenis sokat számít, sokat jelent. De önmagában ez még nem oldja meg a problémát. Tegnap, amikor néztük a filmet, nem tudom, nem mindenki volt, de többen ott voltatok, vagy illetve tegnap előtt, utána megnéztünk egy kis filmet az első lépés címmel, és ott volt egy ilyen mondat, hogy a változás mindig, tudjátok folytatni? Fájdalommal jár. A változás mindig fájdalommal jár. És konfliktussal jár. És ez a fájdalom, ez a konfliktus egy függő embernek nehéz. És könnyebb visszamenni a megszokott. Fáj valami, feloldom a feszültségemet működéshez. De itt, ha meg tudok állni, meg tudom állítani ezt a folyamatot, hogy igen, fáj. De ez a józanulásomnak a része. Nincs olyan műtét, ami fájdalommentes. Én még nem hallottam olyan műtétről, ahol vágtak volna, és ott nem fájt volna utána. Nyilván csak akkor, ha valakiben folytatosan nyomják a fájdalomcsillapítókat, de most arra fájdalomra gondolok, amit nem lehet elkerülni. De, ami fontos, nem csak fájdalommal jár. Nem csak, mert ha csak fájdalommal járna, ugye akkor az ember inkább használna tovább. Újfajta örömeket fogunk találni ezen az úton, ha merjük vállalni a fájdalmakat. Ezt úgy fogalmazta meg, már idéztem szerintem itt is korábban egy Nagy Zsolt nevű józanodó barátunk. Szó szerint idézem, mert tetszett ez a gondolat. A józanodó szenvedélybeteg az élet legnagyobb kalandjának részese lehet. Ez egy nagy kaland. Nem tudom, ki szereti a kalandokat. Gyerekfejjel még szerettük, nem? Lehet, hogy most már inkább a biztonságra törekszünk is. Ki akar kalandokat? De jó néha újból gyereknek lenni, mert legtöbbször a szenvedélybetegnek kimarad a gyermekkora, vagy beteg a gyermekkora. Jó megélni, az acában ezt tanítják, egy boldog gyermekkort. És lehet, hogy ezt 40-50-60 évesen kell elkezdeni, de nem baj. És azt írja Zsolt, hogy ez egy kaland. Az élet legnagyobb kalandja lehet a józanodás. És ez a kaland így folytatja az önismeretről, hogy az jó, hogyha van. Az önismeret az hatalom. Ha valaki jól ismeri önmagát, az egy olyan hát töblettel rendelkezik, mint nagyon kevesen ezen a világon. Az egészséges jó önismeret az hatalom. Tehát ez a kaland az önismeretről, önmagam és a világ felfedezéséről, hitről és spiritualitásról, közösségről, a külső és belső harmónia, derű és lelki béke megtalálásáról szólhat. Ezek szép ígéretek, nem? Ez mind-mind benne van a józanodásban. Tehát ez egy ilyen two-in-one csomag, ez kell, hogy ha kicsit szlengesen fogalmazom, akkor is benne van az, hogy a fájdalom is, és az öröm is. Ha csak az örömet akarom, akkor az nem lesz hiteles józanodás. Ha csak a fájdalomra koncentrálok, akkor pedig el fogok távolodni ettől a folyamattól. De ami lényeg, hogy az örömök végre valódi örömök lesznek. Ahogy a fájdalmak is valóságosak lesznek. És hogyha készek vagyunk ezt vállalni, akkor az egy józanodó folyamat lesz, amiért azt gondolom érdemes lépni, amit érdemes előre vinni. Fogok idézni többször abból a könyvből, amit már idéztem is a héten, ez a Függő gondolkodás című könyv, amiben egy függő kereste fel egyszer a terápián a szakembert az első nap után, és mondta, hogy én ezt nem bírom ki, nyilván fájdalmat. Annyira fáj, hogy nem bírom ki. Még soha nem éreztem ilyen fájdalmat, ugye jön a valóságos fájdalom. Segítsen, Doki, mert ezt nem bírom elviselni. Kell nekem most valami, azonnal. Ugye függő gondolkodás. Azonnal kell valami, hogy oldjam ezt a fájdalmat. És a doktor elmondott neki egy történetet, ami talán segíthet nekünk is, nektek is. Nagyon tetszett nekem ez a történet, mert egy valóságos, konkrétan elképzelhető és megragadható helyzet. Miután lenyugodott, elmondtam neki, írja a szerző, egy asszony történetét, akinek egy autó balesetben összeroncsolódtak a jobb felkart, az aggyal összekötő érző idegei. A sebészek megpróbáltak helyreállítani ezeket az idegeket. A lábadozás hetei alatt az asszony jobb karja olyan érzéketlenül és élettelenül csüngött, mint egy zsák cement. Ezért lehangoltan és reményvesztetten arra gondolt, talán soha többé nem tudja már használni a karját. Egy napon aztán valaki egy égő cigarettát ejtett a jobb kezére, és ő égési fájdalmat érzett. Felugrott, és az örömtől szinte magánkívül így kiáltott, érzek, érzem, hogy fáj. A fájdalom valószínűleg mindenki másnak kellemetlen lett volna, ennek az asszonynak viszont örömet okozott, mert azt jelezte, hogy van élet a karjában. Értitek a példát, hogy miért mondtam el? Végre valóságosan meg tudom élni a fájdalmamat is. És ennek lehet örülni. Lehet örülni a fájdalomnak? Igen. Már csak azért is lehet örülni, mert nem kell rá innom. Meg tudom élni. És ha meg tudok élni egy fájdalmat, és át tudom élni, át tudom érezni, meg tudom küzdeni, attól a személyiségem kiteljesedik, ugye? Mondják, hogy teher alatt nő a pálma. De hogyha a fájdalmat nem élem meg, hanem elfojtom, iszom rá, használok rá, kapcsolatba menekülök, szexualitásba menekülök, munkába menekülök, mi történik? Fejlődik a személyiségem? Nem. A fájdalom vállalása része a józanodásnak. Benne van a csomagban. De rengeteg ígéret fűződik hozzá. És hogyha ezt tudom elfogadni, tudom vállalni, és nem azt gondolom, hogy nekem most holnaptól minden jó lesz. Nem lesz minden jó holnaptól. De teljesebben tudom megélni az életet, hogyha vállalom. Nyilván, aki függő módon, az úgy él, mint egy zombi, akit letompítanak a dolgok, és nem érez. Illetve van egyfajta fájdalom, de ez már a függőségének a következménye, mert a valódi fájdalmaira arra rögtön használ, mint egyfajta orvosság, egyfajta drog. De amikor valaki elkezd tisztulni, akkor újból érezheti az élet örömeit és a fájdalmait is. Önmagában, ugye, hogyha valaki abba hagyja a használatot, ahogy mondtam, ez nem, önmagában mi nem oldja meg a problémákat. Nagyon fontos lépés. Például, ha leteszem a poharat, kikapcsolom a számítógépet, ha elnyomom az utolsó szál cigit, ha letörlök minden pornográf tartalmat a gépről, és sorolhatnám, hogy mi mindent tehetek, akkor mi történik? Hirtelen a fájdalom, amire eddig használtam, intenzívebben jelentkezik. Szoktam talán minden évben elmondani a fogas példát, most elmondom még egyszer, de most fókuszáljunk csak a végére. Nekem idén is fájt a fogam, idén is volt egy új korona, amit kaptam, mert sok koronás király vagyok, hogyha csak a szájüregemet nézem, és ugye gyakran eszemlít az a példa, hogyha fáj a fogam, akkor nem szívesen megyek orvoshoz, halogatom. Húzom, ameddig tehetem. És nem tudom, hogy kipróbálta már ki a lidokaint fogfájásra. Vagy a szegfűszeg olajat. Mind a kettő jó orvosság, de csak ugye a tüneteket enyhíti. Szegfűszeg olaj prima, lehet kapni bármelyik herbáriában, bedörzsölöm vele a fájó részt, és elzsibasztja. És már nem is fáj annyira. De mi történik, hogyha nem megyek el orvoshoz? A fájdalom előbb-utóbb újból jelentkezik, és el kell mennem megint szegfűszekolajért, vagy rá kell fújnom kétszer annyi lidokaint. És ha nem megyek a orvoshoz, legközelebb már négyszer annyit kell. Vagy nyolcszor annyit. És elkezdem azt tapasztalni, hogy nekem nagyon fontos a lidokaim, vagy a szegfűszekolaj, és ha nincsen, akkor frusztrált vagyok, mert ahogy kimegy a fájdalomcsillapító hatás, hát intenzíven jelentkezik a fájdalom. És minél több lidokaint, minél több szegfűszekolajat használok, annál inkább tapasztalom, hogy én függővé váltam egy szertől. És mi történik a függő emberrel? Azt mondja idő után, hogy hát én függő vagyok. Ki kell dobnom ezt a undorító lidokaint? Elege van a szegfűszegolajból. Mert meghatározza a hétköznapjaimat, az életemet, a gondolkodásom, már csak arra vagyok rászűkülve, hogy hol találok szegfűszegolajat. És ha nincsen, akkor deprimált leszek és ideges. És a függő, aki ráébredt a függőségre, tényleg kidobja a fájdalomcsillapítót, mi történik? Ott a fájdalom. De már nem akkora, mint amikor elkezdte nyomkodni rá a lidokaint. Már egy nagy gennyes góc lett, már átterjedt az agyra, a szívre, ki tudja mire. Intenzívebb a fájdalom. Mit fog csinálni, a függő módon működik? Ugye erről volt szó tennap előtt. Keres más megoldásokat. Szertvált, megindokolja, megpróbálja más keretekbe helyezni a függőséget, csak épp orvoshoz nem megy el a beteg fogával. Mert az nem jó, mert az fáj. Na, ezt a fájdalmat kell vállalnunk. Ez benne van a csomagban. ha józanodni akarok, nem tudom azt ígérni egyikőtöknek sem, hogy ez itt egy fantasztikus, csak diadalmenetekben dobzódó állapot. Nem. De mindenképpen lesz változás. Tehát ahogy mondtam, a függő egyik komoly beteg gondolata az, hogyha leteszi a függőségét, akkor jobb lesz. A függő másik beteg gondolata pedig az, ha leteszi a függőségét, akkor nem lesz jobb. Ez is egy beteg gondolat, és ez is egy tipikus függő gondolat. Mert ez sem igaz. Ugye volt egy ilyen kérdés is, nem is tudom már, illetve tudom, ki tette föl, de volt egy ilyen kérdés is, hogy jó, és ha leteszem a függőségét, elengedem, akkor mi lesz helyette? Hát nekem az adta adott valami perkést, valami örömet, valami pluszt. Ez is egy beteg gondolat, hogy helyette kell valamit találni. Az sem igaz, hogy nem lesz jobb, hogyha nem használok, és az sem igaz, hogy jobb lesz. Önmagában így. Egyébként mindenképpen jobb lesz, csak nem úgy, ahogy a függő vágya. A tipikus például a társfüggő mondat az, hogy nekem minden probléma a másik függőségében van. És hogyha a másik nem függ végre, ugye ez a társfüggő mondat, akkor minden jó lesz. Ha másik megváltozik, ha másik megtér, ha másik majd úgy működik, hogy nekem az megfelelő lesz, akkor minden jó lesz. Akkor minden megváltozik. És erre is szoktam mondani azt a példát, hogy elég sok házasság ment tönkre már ezen a gondolatmeneten. Amikor elindult az önsegítő mozgalom ezelőtt, hát több mint 70 évvel, most már 78, ha jól számolom, az Egyesült Államokban, akkor azt tapasztalták az alkoholbetegek, hogy kiozanodnak, nem isznak, és a házasságuk mégsem lett jobb számottevően. Sőt, nem isznak, és mégis ott vannak a feszültségek, nem isznak, és tönkre mennek házasságok, elválnak emberek, és nincs igazi változás. És rájöttek arra a családtagok, hogy nekik is szükségük van az önsegítő jellegre, és megalakultak az első önsegítő csoportok alkoholbetegek családtagjainak. Aztán alkoholbetegek gyermekeinek. És így szépen terjedt ez a mozgalom, ez a folyamat, amikor rájöttek arra, hogy igenis a változáson benne van az, hogy nem csak a szenvedélybetegnek kell változni, hanem a körülötte lévőknek is. Ezért mi is mindig rendszerben gondolkodunk, és nem lehet csak a tüneteket hibáztatni. A Billy Láta könyvben olvasható ez a gondolat, hogy az alkoholista tornádóként söpör végig mások életén, szívek törnek össze, értékes kapcsolatok halnak el, vonzalmak szakadnak meg, önzés és tapintatlanság jut uralomra otthon. Könnyelműség lenne azt állítani, hogy a józansággal minden el van intézve. De meg gondolkodnak így sokan. Leteszem a porrat, és akkor minden jó. És miért nem örülsz már velem egy kicsikét? Nem igaz, hogy nem lehet ezt értékelni. Aki így gondolkodik, az arra a farmerre hasonlít, aki kibújik a rombadölt házának mélyéből a tornádó után, és odaszól a feleségének. Ne törő semmivel, anyukám. Hát nem nagyszerű, hogy elállt a szél? Írja Bill. Hát nyilván a szél, az, hogy a szél elállt, ugye, hogyha nézzük ezt a képet, az, hogy épp nincs ott a szerhasználat, az nem jelenti az, hogy rögtön a ház is rendben van, ugye? És minden bútor és deszka a helyén van. Ott építkezni kell. Az izzadsággal jár. Az fájdalmakkal jár. Néha rásújtak a kezemre a kalapáccsal. Butaságokat követek el. Visszarendeződöm. De ez nem jelenti azt, hogy újból kell innom. Vagy ha meg is csúszom, és esetleg megittam egy poháron, nem jelenti azt, hogy minden elveszett. Azon múlik, hogy itt és itt rend van-e, és akarok-e tovább építkezni, tovább gondolkodni. Van egy mondat, szintén ebben a könyvben hangzik el, egy már józanodó alkoholbeteg mondja, hogy azt mondták, hogy ha nem iszom, akkor minden jobb lesz, minden meg fog változni. Van egy folytatás, nos, nem volt igazuk, semmi nem lett jobb. Én lettem jobban. És az különbség, ugye? Lehet, hogy nem változik körülöttem semmi, sőt, ez a valószínűbb. Nem változnak meg az emberek, nem lesz egy vörös szőnyeg az életemben, és világosan kitaposott út, lehet, hogy még mélyebb küzdelmek jönnek, még valóságosabb harcok, mert a valóságot élem már. És amielőtt menekültem, azzal szembenézek. Ugye, de a fokas példát nézzük, lehet, hogy komolyabbak a sérülések már, onnan indultam. És ez több erőfeszítéssel, több munkával, több segítségkéréssel jár. Mondtam ugye ezt a másik beteg gondolatot, hogy ha elengedem a függőséget, akkor nem lesz jobb. És szeretném ezt is cáfolni azért, mert most elég sokat beszéltem a fájdalomról. És még mielőtt valaki túl frusztrált lenne, hogy akkor ez itt csak a nehézségről, a küzdelemről, az izzadságszagról szól, szeretném azt is elmondani, hogy hogy nem igaz ez a mondat. Sokkal jobb lesz. Sokkal-sokkal jobb lesz, sokkal valóságosabb lesz, és az örömöket is sokkal valóságosabban fogom megélni. Olyan örömeket, olyan kincseket találhat a józanodó ember, amit előtte soha nem vett észre. És ezért van az, hogy ki tudja mondani azt, hogy amit én piásan élveztem, és aminek piásan örültem, az a mostani tapasztalataimhoz képest nudli. Nudli. És nekem az már nem kell, mert tudom, hogy hazugság. És ha vissza is csúszom benne, érzem, hogy ez már egy megkopott valami. És már rákapok arra az ízre, amit a józanság ad, és nem ereztem, és keresem azoknak a társágát, akik szintén így gondolkodnak, akkor ott biztos, hogy lesz változás. És én ennek a bizonyosságát szeretném aláhúzni nektek, hogy aki józanodni akar, az józanodni fog. Olyan eszközök vannak a kezünkben, olyan lehetőségek vannak előttünk, amiket ha használunk, ha nem elutasítunk, akkor lesz változás. De amikor valaki azt gondolja, hogy úgysem lesz jobb, vagy nem lesz annyival jobb, mint amennyire ígérték, akkor ragaszkodik a kis pótszereihez. Ilyenkor kellnek a kis örömforrásaink. Egy kis nikotin, egy kis koffein, egy kis internet, egy kis plusz édességhalom a spájzban. Kellnek ezek a plusz kis kapaszkodók, mert ezek megadják azt a biztonságot, hogy ha nem is lesz jobb, azért mégis nekem azért ott vannak a zsebemben, a közelemben azok a kis apróságok, amik azért segítenek, hogy jobban érezzem magam. És persze józanodom, de ragaszkodom még ezekhez a kis pluszokhoz. Mert nem tudom elhinni és elfogadni hitben, és lépni arra az útra, hogy de azt ígérik nekem, meg a hitem is azt mondja ki velem, meg vannak részben tapasztalataim is, hogy sokkal jobb lesz. De ugye amíg ezt nem hiszem el, addig marad ez a egy lépést előre, vagy kettőt előre, de azért egy kicsit hátra is. És ilyenkor érzi azt a függő, hogy egy helyben topog. Ilyenkor érzi azt, hogy ez egy száraz állapot. Nem józanodom, nem kiteljesedem, hanem toporgok. Mert érzem, valamit elkaptam a józanság ízéből és öröméből, de nem merem magam átadni neki, mert ahhoz el kéne engednem ezt is. A másik kép, amit én szoktam használni, úgy vagyunk kicsit, mint hogy jövünk ki a Tesco-ból, és ilyen 10-15 forintos Tesco-szatyrokkal van tele a két kezünk. Nem annyira jók azok a szatyrok, ugye? Nem olyan sokat lehet velük kezdeni, de ott van benne sok minden dolgunk. És oda jön hozzánk valaki egy fantasztikus nagy csomaggal. Csak két kézzel lehetne megfogni, le kell tenni Tesco szatyrokat. És próbálom egyszerre a szatyrokkal elvenni, de az nem megy. Le kell tenni a szatyrokat, el kell engedni, hogy visszahúz, és akkor lehet átvenni. De szatyrokkal nem tudom kibontani sem, mert ott van a kezemben is, és csak nézegetem, meg körbejárom, hogy ez jó lehet, de azért ezt nem tenném le érte, és akkor így toporgunk. És amíg ez az állapot van az életünkben, és nem merünk elengedni dolgokat, kapaszkodunk a saját kis plusz örömpótlékainkba, addig nem tudunk igazán örülni és felszabadultan találkozni azokkal az örömekkel, azzal a valósággal, amit a Jóisten készített számunkra. Idézett megint a könyvből. Az életem szürke és örömtelen volt. A családom, a munkám, az otthonom, az autóm csupa-csupa szürkeség. Én viszont utálom a szürkeséget. Nekem szín kell, és az alkohol szint vitt az életembe. Az alkohol vagy más függőségben szenvedő ember számára olyan az élet, mint a fűszertelen étel. Nekem a függőségem a szín. Nekem a függőségem az íz. És én nem akarok ízetlen, fűszertelen dolgokat. Ott van benne a szatyromban, ez egy fűszer, ilyen fűszer, ez egy olyan fűszer, viszem magammal. És nem hiszem el azt, hogy a dobozban sokkal jobb dolgok vannak. Van egy nagyon szép és nagyon bátorító Biblia ige, ami az egyik kedvenc igém az Új Szövetségből. Pál apostol írja a következőket, amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt. Azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Amiket szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg se gondolt, az van ott a dobozban. Benne van. 1 Korintus 2.9, ha valaki szeretne kikeresni a Bibliából. És ilyenkor szoktam azt mondani, hogy gondoljunk a legszebb dologra, amit láttunk életünkben. Legyen az a Grand Canyon, a Niagara vízesés, legyen az egy, mit tudom én, egy badacsonyi kis elrejtett táj, vagy én is tudnék rengeteg szép dolgot mondani, és akkor erre azt mondja a Biblia, hogy ez bakfitty. Ez semmi. Ennél sokkal szebbeket. Gondoljunk a legszebb zenére, muzsikára, amit hallottunk, vagy a legkedvesebb hangra. Ez nekem mondjuk Amrus nevetése például. Azt mondja erre a jó atya, hogy ennél sokkal szebbek vannak. Vagy gondoljuk arra, hogy érezném magam a legjobban, mi lenne a számomra a legkívánatosabb helyzet, szituáció. És Isten azt mondja, hogy ennél sokkal többet szánok neked. Már itt a földön is. És ha ragaszkodsz a saját kis fűszereidhez, akkor én nem fogom kicsavarni a kezedből, de azt tudnod kell, hogy akkor toporgás lesz. És én ennél többet szánok neked. Sokkal többet akarok adni. És ha valaki józanodni akar, akkor nem csak a fájdalom van ott, hanem ez is. Two in one. Hogyha használtam ezt a buta példát. De így működik a csomag. A harmadik beteg gondolatmenet az visszaeséskor szokott történni. Amikor valaki visszarendeződik, és érzi, hogy most megint visszaestem. Most megint benne vagyok, ugyanabban a kapcsolatban, ugyanúgy működöm, ugyanúgy ott van a pótszerem, a függőségem. És akkor most már minden elveszett. Nincs is értelme annak, hogy tovább menjek ezen az úton. És erre is hozott egy példát a szerző a könyvében. Azt írja, hogy egy téli napon elhatározta, hogy elmegy a postára. Csúszós volt az út, jégpáncélaj bordákkal tele, és a fele úton eltaknyolt, de nagyon. Tehát akkor lett eset, hogy csillagokat látott, aztán fölkelt és tovább sántikált. De nem hazament. Akkor már fél úton volt a postáig. Nem tudom, értitek-e a példát. Tehát a függő sem, ha elesik a függő, akkor nem azt jelenti, hogy akkor most megint a kályhánál van. Visszakerülhet, ha tovább iszik. De eljutottunk valahova is, és esetleg vannak botlásaink, és az nem azt jelenti, hogy mi akkor megint nullpontról indulunk. Persze vissza lehet jutni még a nullpontnál mélyebbre is. Ha valaki azt mondja, hogy semmi értelme az egésznek. De látnunk, hogy az eleséseink, azok szükségszerű részei az életnek. Jelen vannak. Ezekből tanulunk. Ezek a fájdalmak, ezek fölnyitják a szemünket, és azt mondják, hogy oké, most akkor megint van lehetőségem gondolkodni. És itt választhatok, hogy az egésznek semmi értelme, és megyek a függőségem, mert azt mondom, hogy igen, elestem. Biblia szavalével ne őrüljön ellenségem, elestem ugyan, de felkelek. Az elesés az része az életnek, de nem ez a baj, hanem azt, hogy nem akarok tanulni belőle, hanem megyek visszafelé. Ha valaki őszintén tud szembenézni önmagával, ha akarja a valóságot, az az ember mindig fog változni. Kivétel nélkül mindig. Ha tisztességtelenek vagyunk és eltakarjuk magunkról a valóságot, akkor pedig visszarendeződünk. Van egy szerző, akit én nagyon szeretek, Ellen White-nak hívják, és van egy olyan mondata, hogy nem őszinte az a bűnbánat, ami nem eredményez teljes megújulást. Nem őszinte az a bűnbánat, ami nem eredményez teljes megújulást. Ugye ez csak egy terület az életünknek, de ha valaki igazán bán valamit, ha valaki igazán beengedi a fájdalmakat, és beengedi a saját felelősségét az életében, hogy miért van ez, ott lesz megújulás, mert őszintén szembe akar nézni a valósággal. Ezt egy olyan történet kapcsán írja Ellen White, Jézus élete című könyvében, hogyha valakit érdekel, a Zákeus című fejezetben, ami nekem sokat jelentett, és arra gondoltam, hogy ezzel zárnám a ma délutáni gondolatmenetet, mert Zákeus története szerintem jól mutatja, hogy hogyan működik egy függő, hogyan működik a függőség, hogyan kezd el valaki szembenézni a valósággal, és milyen munka vár még arra, aki elindul a józanság felé, józanság útján az első lépéseket megtéve. Gondolom többen ismeritek Zákeus történetét, én szóban fogom idézni most a Bibliából. Lukács evangélium a 9. fejezetében olvasható. És Zákeusról annyit kell tudni, hogy a Jerikóban élt és egy fő vámszedő volt. A fő vámszedők, hát nem tudom, tudjátok erről is volt szerintem már szó korábbi táborainkban, nem azok az emberek voltak, akik nagy, hogy is mondjam, népszerűségnek örventek. Hát Magyarországon nem is tudom, minek hívnánk a fő vámszedő. Itt mondjuk legyen végrehajtó. nem tudom, ki szereti a végrehajtókat, akik jönnek és lezárják a gázkészüléket, vagy becsukják az ajtót, elveszik a kulcsot, ezeket az embereket nem szoktuk szeretni. A fő vámszedők szedték az adót a rómaiaknak, a zsidóktól. Tehát a saját honfitársait sarcolták meg a vámszedők, és köztudott volt, hogy nem csak annyit kérnek, amennyit adóba be kell fizetni, hanem rátették a maguk sápját. És ez a fő vámszedő igen gazdag volt. Tehát ő nem csak vámszedő volt, hanem fő vámszedő volt. Ez mutatja azt, hogy nem kis emberként hát kezdett el szembenézni önmagával. Ott élt Jerikóban, felvetette a pénzt, és nem volt boldog. Nem volt túl sok barát, hogy alacsony kis ember volt. És lehet, hogy így próbált érvényesülni például. Mondják, hogy az alacsony emberek azok impulzívabbak, és néha jobban törekszenek kitűnni, pont azért, mert a termetükből fakadóan nem tudnak. Hát ő sem tudott az emberek között érvényesülni. Nem nagyon szerették. Valószínűleg féltek tőle egyesek. És ő nem érezte jól magát a bőrében. És egyszer csak hallotta, hogy Jézus arra jár. Hallott róla a dolgokat. És mit csinált ez az Zákeus? Hát oda ment, hogy megnézze Jézust. Azért érdekelt, ez volt benne vágyódás a jó után. Szeretett volna ő is változni. Szeretett volna megváltozni, és szeretett volna máshogy élni. És elmegy, hogy lássa Jézust. De nem látja, mert alacsony. Ott vannak előtte az emberek, és nem látja tőle a lényeget. Néha gyakran vagyunk mi is így, hogy próbáljuk meglátni a valóságot, de ott vannak emberek, akik megakadályoznak bennünket, hogy igazán lássunk. A társadalmuk ez tipikusan jellemző, hogy emberek miatt nem látnak. Nem? Ott vannak az emberek előttünk, és beléjük botlunk, meg beléjük kapaszkodunk, és próbálunk belőlük valami értéket, vagy általuk meglátni valamit. Zákeus tudta, hogy az emberektől nem számított sok mindenre, talált egy eperfát, és fölmászott rá, hogy lásson. Zákeus mászott, Zákeus akart változni, Zákeus tett lépéseket a változás érdekében. De nem tudta megváltoztatni magát. Ott ült a fán, és várta, hogy jöjjön Jézus. Csak Jézus arra járt, mi történt? Szólt neki Zákeus, hogy itt vagyok Jézus, figyelj rám! Integetett a kezével. Ott kuksolt a fán. És nézett, várt, hogy mi történik. És mit tett Jézus? Oda ment, megállt, ránézett a fővámszedőre. Nem a nagy sokaság, akik ott voltak vele, hanem a megnézett, vagy a megvetett, lenézett, és sokak által gyűlölt fővámszedő. És azt mondta, hogy Zákeus, gyere le a fáról, mert ma nekem nálad kell vacsorázni. Ez egy szép jelenet, nem, hogy elképzeljük. És azt mondom, Jézus így jön hozzánk is közel. Ott van a csomag a kezében. Zákeusnál még a Tesco szatyrok. De ott van, mászik fel a fára, és még ott vannak a szatyroknál. És azt mondja Jézus, hogy én jövök hozzád. Hoztam egy szép dobozt. Menjünk, mi vacsorázunk együtt. Bemegy, együtt vacsoráznak. Elindul egy folyamat, úgymond, ugye? Nevezzük ezt józanodásnak, hogy el tudjuk magunkat helyezni a történetben. Elindul egy folyamat. Ez itt a pont a történet végén? Zákeusnak van még feladata? Bőven van, ugye? Bemegy Jézus hozzá, együtt vacsoráznak, és Zákeus szembenéz, és azt mondja, hogy igen, követtem a hibákat. Függőként követünk el nem keveset. Megbántunk embereket. Mi is sérülünk, és mi is adunk másoknak sérüléseket. És azt mondja Zákeus, hogy tudom, igen, nem akarom a fájdalmat elkerülni. Lemondok a vagyonom feléről. És akiket megkárosítottam, azoknak 4-szer annyit fogok adni. Jézus erre mit válaszolt? Tudjátok a válaszát?
1: Ma lett üdvösség.
0: Azt mondja, ma lett üdvösség ennek a háznak. Mert Zákeus hajlandó arra is, hogy megfizesse az árát a józanságnak. Ott van az öröme a józanságnak, Jézus ott vacsorázik vele, átvette a dobozt, és tudja, a dobozban ott van sok öröm. Meg ott van az is, hogy valamit rendezni kell, valamit újra kell építeni. Valamiről nem mondhatunk le. Utolsó idézet. Egy felépülő alkoholfüggő az általa tapasztalt frusztrációkról és krízisekről panaszkodott. Vizsgálatunk kiderítette, hogy minden egyes krízis újabb kihívásokat állított elő. Túl vagyok egy krízisen, és jön a következő. Hát nem igaz, hogy erről szól az élet egyik időből a másikba, nem? Mondtam, szoktatok ilyet mondani. Hogy végre lehet szusszanni, én is mindig mondom a feleségemnek, hogy a jövő hónaptól könnyebb lesz. És akkor mindig egy másik nehézség, meg egy harmadik. Az újabb kihívások azért jelentkeztek, mert az elért szinten már jól működött. Mindegyik krízis ugródeszkát jelentett a további növekedéshez. De ez olyan fájdalmas, panaszkodott az asszony. Persze, hogy fájdalmas, válaszoltam. Még soha nem hallott a fejlődési fájdalmakról. De meddig kell még fejlődnöm? Élete végéig. Akár csak valamennyi ünnek. De itt jön az a mondat, amit már egyszer idéztem, hogy nem lesz minden jobb. Nem lesz minden más, ha jól szanadok, de én más leszek. És ha én más vagyok, lehet ugyanazt a problémát nézem, de már nem fájdalmat okoz, már nem keserűséget, hanem esetleg megelégedettséget, esetleg hálát. És már könnyebb lesz elengedni a dolgokat, amihez ragaszkodtam, és könnyebb lesz élni az életet, amit eddig csak túlélni akartam. Mert megélni fogom maga valóságában. És én ezt kívánom nektek, és ezért kívánom azt, hogy majd ha leülünk és beszéljetek, akkor gondolkodjunk arról, hogy hogyan, milyen területeken érdemes vállalnunk a fájdalmakat, kitűzni olyan célokat, amelyekért érdemes előre haladni, és hol és milyen segítséget jelenthet mindebben az, hogy nem vagyunk egyedül. Egyáltalán nem. Köszönöm a figyelmeteket.

Kedves hallgatóink, mindenkit szeretettel köszöntök. A jelenések könyve sorozatunkban elérkeztünk a könyvnek a mértani feléhez. Pont a 11. fejezet végén járunk, és 22 fejezetből áll a könyv, és a harmadik nagy látomás sorozatnak, a 7 trombita szó látomásnak az utolsó részét vesszük a 7. trombita szóról. Áttekintettük Jézus 7 levelét a történelem országútján egymás után következő 7 keresztény korszakhoz. Utána láttuk a 7 pecsétes könyv felnyitását, ami ugyanebbe a korszakokba más oldalról engedett betekintést, és utána pedig elkezdtük a 7 trombita szót, ami az emberi történelemben és a kereszténység történetében főleg Isten fenyítő ítéleteit tartalmazta. Az első 4 trombita szó a népvándorlás, az 5.-6. trombita szó az iszlám török vész formájában. Utána 2 közbeékelt látomással foglalkoztunk, a végső idők egyházának születésével és a tömeges ateizmus megszületésével a történelemben. Az elmúlt 2 alkalommal erről volt szó. A mai alkalommal elérkeztünk a 7. trombita szóhoz, ami a 7. trombita szó a mi korunknak szóló nagy figyelmeztetés. Mint ilyent szerettem volna az egyébként rövid sorozatunkban külön is figyelembe részesíteni, mert tulajdonképpen ami ezután következik jelenések könyvében, az a 7. trombita szónak a teljes részletezése a 12. fejezettől a 19-ig. Tehát ezután 8 fejezet erről szól, amit itt a 7. trombita szó mindösszesen 5 versben foglal össze. Előbb felolvasom a 7. trombita szót, és utána, hogy tenni szoktuk, lépésről lépésre azonosítanunk kell a jelképeket és ezek jelentését. A 7. angyal is trombitált, és nagy szózatok lettek a mennyben, amelyek ezt mondták. E világnak országai, ami urunkéi és az ő Krisztusáéi lettek, aki örökkön örökké uralkodik. És a 24 vén, aki az Isten előtt ült az ő királyi székében, esett az ő orcájára, és imádta az Istent, ezt mondván. Hálát adunk néked, Uram, mindenható Isten, aki vagy, aki voltál, és aki eljövendő vagy, mert a te nagy hatalmadat kezedhez vetted, és a te országlásodat elkezdetted. És megharagudtak a pogányok, és eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek. És jutalmat adja te szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak, de elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. És megnyilatkozott az Isten temploma a mennyben, és megláttatott az ő szövetségének ládája az ő templomában. És lettek villámlások és szózatok és mennydörgések és földindulás és nagy jégeső. 5 rövid vers, de hogy felolvastam, és úgy érezzük, hogy szinte úgy beleborzong az ember. Egy ünnepélyes, nagy kijelentés arról, ami figyelmeztető üzenet a mikorunknak, és amit lépésről lépésre, szinte azt mondhatnám szóról szóra, meg kell értenünk, mert annyira fontos tartalom van ebben. Mielőtt belemennék a részletekbe, mi is volt a 7. trombita szó akkor? Amikor a 7. trombita szó megharsant, egyszerre csak szózatok lettek a mennyben. A szózat mondott valamit, mindjárt fogjuk értelmezni, hogy mit. Utána János apostol látta a mennyben a 24 vént, a 24 vén arccal az Isten trónus elé esett, és hálát mondott azért, hogy eljött az emberiség történelmének legvégső ideje. És az Isten hatalom átvételének az ideje, és közben olyan kijelentések hangzottak el, amelyek meg kell értenünk, és utána harmadsorban is a mennyre terelődött János apostol figyelme, tehát először mennyei szózat, utána 24 vén a mennyben, és végezetül a 19. vers szerint megnyilatkozott az Isten temploma a mennyben, megláttatott az ő szövetségének ládája az ő templomában, tehát ez is a mennyben van,
és lettek villámlások, szózatok, mennydörgések, és földindulás, és nagy égeső. A hetedik trombita szó idején tehát János apostol ezt látta. Ez volt a látomás. Mit jelent az, hogy minden a mennyben történik? Mit jelent az, hogy a mennyből indul ki minden? Nagyon nagy jelentősége van, mondom, még nem megyek a részletekbe, csak átfogólag nézzük ezt az egész látomást. A mai emberiség nagyon meg van győződve arról, hogy ő csinálja a történelmét. A mai ember azt mondja, hogy ő a független, autonóm ember, őt nem érdekli, hogy van Isten. Sokszor már az az érzésünk, hogy az se érdekli a mai embert, hogy vannak-e természeti törvények, vannak-e erkölcsi törvények. Az ember féktelen, és úgy gondolja, hogy a történelem keze az ember kezében van. A Biblia szerint ez nincs így. A Biblia szerint minden a mennyből indul ki, és a két nagy profétikus könyv, Dániel könyve és Jelenések könyve állandóan arra figyelmeztet bennünket, hogy a menny ellenőrzésével történik itt a Földön minden, még akkor is, ha az emberek úgy gondolják, hogy nincs Isten, vagy hogy Isten törvényeit fel lehet borítani, és meg nem történté lehet tenni. A menny a központja a világeseményeknek, és ezért, aki a mai világunk eseményeit meg akarja érteni, annak valóban hitbeli látásra van szüksége. Nézzünk arra, hogy mit mond a Jelenések könyve, hogy mi indul ki a mennyből, hogyan indul ki a mennyből, és mit határoz a menny a történelemnek ebben az időszakában. Ugye a Biblia azt mondja, hogy a menny az egy konkrét hely. Tehát ezt nem lehet elspiritualizálni, hogy most nem tudjuk, hol van, meg talán nincs is, vagy így és úgy. A világosan mondja a Zsoltárok könyve, hogy Isten a mennybe helyezte a székét, és uralkodása onnan mindenekre kihat. Tehát Isten a mai tér-idő koordinát egy bizonyos pontján a mennyben van, hogy Jézus maga is mondta, hogy mi atyánk, ki vagy a mennyekben. A mennyben Isten jobb kezei az angyalok, tehát azok az értelmes lények, akik Istentől kiindulva itt a földi világban általában láthatatlanul munkálkodnak. A menny az angyalokon keresztül végzi el itt a földön a munkáját, és azokon az embereken keresztül, akik valóban kérik azt, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ez egy roppant nagy munka, amit a menny kifejt a földi történelmünk érdekében, mert a földi történelmünkben ugye az látszódik meg, hogy az emberek nagy többsége ezzel nem számol, és tényleg az emberek úgy gondolják, mintha ők alakítanák a történelmet és az életet. Bizonyos szempontból így van, de ne felejtsük el, amit Pál apostol mond, hogy semmit sem tehetünk az igazság ellen, hanem csak is az igazságért. Miután ezt tisztáztuk, hogy az egész hetedik trombita szó egy mennyei látomást közöl velünk, most nézzük, hogy ez a három részre osztott mennyei látomás mit is akar a tudomásunkra hozni. A hetedik angyal is trombitált, és nagy szózatok lettek a mennyben, amelyek ezt mondták, e világnak országai, ami urunkéi és az ő Krisztusáéi lettek, aki örökkön örökké uralkodik. Érdekes szózat ez. Jézus Krisztus örökkön örökké uralkodik, de most hangzik el itt a hetedik trombita szó idején, hogy most kezdődik el az az időszak, amikor a világ Krisztusé lesz. Amikor a 24 vén leborul, és hálát ad ezért, ők is ezt mondják, hálát adunk néked, Uram, mindenható Isten, aki vagy, aki voltál, és aki eljövendő vagy, mert a te nagy hatalmadat kezedhez vetted, és a te országlásodat elkezdetted. Azt mondhatjuk ez alapján, a két kijelentés alapján, hogy a hetedik trombita szó ideje az Isten hatalom átvételének az ideje. Ez különösen hangzik, de mindjárt megmagyaráznám a bibliai igék alapján, hogy ez mit jelent, hogy a hetedik trombita szó idején történik meg az Isten hatalom átvétele. Hogy Krisztus kezébe kerül az egész föld, és hogy Isten kezébe kerül újra az egész föld. Ne felejtsük el, hogy Jézus, amikor a földön járt, világosan mondta, hogy a földünk ma kinek a kezében van.

Többször említettem a kedves hallgatóknak azt, hogy a Bibliának nagyon részletes mondani valója van arról, hogy Isten hogy viszonyul a hatalomhoz. Ugye sokan fölteszik a kérdést, ha Isten létezik, és ő olyan hatalmas, mindenható, akkor egyáltalán miért engedte a rosszat megszületni? A mennyei lázadás során miért nem taposta el Sátánt? Mások azt mondják, hogy ha Sátán bejött erre a földre, mert mi emberek beengedtük, hát Isten miért nem szegte útját, hogy ne legyen ilyen borzalmas a történet, tehát Isten miért nem nyúlt hatalomhoz? Isten miért nem erőnek erejével fékezte, vagy fékezi meg a gonoszt? Nagyon sokan ezt arra használják fel, hogy szinte érvet kovácsoljanak Isten nem létére, hogy azért nincs Isten, mert ha ezt nem teszi, ha végignézi a Földön ezt a sok szörnyűséget, hát ilyen Isten, hogy lehet ilyen Isten? Biblia azt mondja, hogy Isten nem tétlenül nézte a gonoszság megszületését, se a világba való bejövetelét, se azt, hogy a világ fejedelme Sátán lett, de Isten hatalmat nem használt, erőt és erőszakot nem használt a rosszal szemben, hanem Isten, ami döntő dolgot használt a rosszal szemben, a rossznak az erkölcsi legyőzése. A rossznak az erkölcsi legyőzése a Golgotán történt meg. Amikor Jézus föltámadt, Máté evangélium a 28. fejezet 18. verse szerint ezért mondhatta, hogy a golgotai győzelmes halála után, amiről többször elmondtam már, hogy azért volt győzelem ez a látszólagos vereség, mert Jézus soha nem adta meg magát a rossznak, ő soha rosszat nem tett, igazságtalanságot és szeretetlenséget nem cselekedett. És ezért mondta Jézus az idézett ige szerint, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Tehát nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Jézus a golgotai halálával visszaszerezte az Isten jogát a földre. A kérdés az, hogy ha Jézus visszaszerezte az Isten jogát a földre, akkor miért nem érvényesítette rögtön a hatalmát? Miért nem vette vissza a földet? Miért csak itt a 7. trombita szó idején mondja, hogy a nagy hatalmadat kezedhez vetted? Kedves hallgatók, itt azt kell a Biblia alapján megértenünk, hogy Isten világában egészen másképp mennek a dolgok, mint nálunk a földi világban. Nálunk a földi világban, ha valaki hatalomhoz jut, az mennél gyorsabban, mint a koncot magához ragadja a hatalmat. Hogy tudja érvényesíteni a hatalmat, és záros határidőn belül mindent érvényesíteni tudjon a hatalmával. Istennél nem így van. Isten a hatalomhoz való viszonyában rendkívül lassú. Isten először erkölcsi jogot szerez, hogy a hatalmát használhassa, ezt az erkölcsi jogot csaknem 2000 éve megszerezte. Jézus elmondta, hogy neki adatot minden hatalom menjen és földön. De Jézus azért nem vette magához akkor a hatalmát, azért nem olvassuk, hogy a nagy hatalmát akkor kezéhez vette, azért olvassuk csak most, csaknem 2000 évvel a golgotai események után, hogy most veszi Isten a hatalmát a kezéhez, mert Isten szerette volna, hogyha az egyháza is győz. Nem csak ő győzött a Golgotán, hanem útnak indította a kereszténység történetét, és ahogy láttuk az első és a második levél, az első és a második pecsét időszakában, valóban volt győztes kereszténység. Volt egy fehér lovas kereszténysége, volt egy tűzvörös lovas kereszténysége, tehát úgy indult el a kereszténység történelme, mint egy győzelmi futás. 3 évszázadig. De a 4. évszázadban ez a győzelmi futás törést szenvedett, ugye az eddigi proféciák mindegyike arra figyelmeztetett, hogy itt a 3. levél és a 3. pecsét időszakában nagy fordulat következett be, a fehér lovas után jön a vörös lovas, és a vörös lovas után jön a fekete lovas. Fekete a bukás, a gyász színe. A fekete lovas után pedig jön a halott sárga lovas, a középkornak a bibliai proféciája. Tehát az egyház, Krisztus egyháza, amely eddig győzelmi futásban mutatta meg magát, ezután sajnos egy nagyon hosszú, vereséges futást produkált a történelemben, és Isten nem tudta győzelemre vezetni az egyházát, az egyház megoszlott, a krisztusi kereszténység mellett létrejött a hatalmi

kereszténység. Nagyon súlyosan 313 után ketté vált a kereszténység, mind a mai napig a kereszténység döntő megoszlásában ez a felelős, ezt már többször ugye hangsúlyoztuk. És Istennek várni kellett egészen addig, míg a középkor lejár, míg a középkori rendszerek, hűbéri rendszerek helyébe polgári rendszerek jönnek, míg elkezdődhet a szabad vallásgyakorlás, míg elkezdődhet az, hogy ebben a korban, amiben mi élünk, most kezdünk visszatérni ehhez az időszakhoz, egy győzelmes kereszténységnek a körvonalai sejlenek fel, mert adva van ehhez a szabadság, adva van a Biblia terjedése, adva van az, hogy a proféciák alapján egyre több és több ember figyelme vetül ide, és a hetedik trombitaszó idejében jön el az az idő, ami egyébként már eljöhetett volna sokkal korábban. De a Biblia hangsúlyozza, hogy Isten az emberrel való együttműködésben vívja ki a győzelmet, tehát Istennek várni kell akkor, amikor az ember elesik, hogy fölkeljen, várni kell, amikor hosszú korszakokon át szinte elterül a kereszténység, hogy fölkeljen. Tehát ezért mondja azt a Szentírás, hogy bár Jézus megszerezte a hatalmat a golgotai áldozatával, de csak akkor fogja kezéhez venni a hatalmat, amikor közel van annak az ideje, hogy az egyháza győzelemre jut, amikor az egyház nem csak küzdő egyház, hogy a történelemben az eddig évszázadokban volt, hanem az egyháza győzelmes egyház lehet, mert az egyház valóban visszatér Krisztushoz. Tehát egy ilyen kifejezés, hogy a nagy hatalmadat magadhoz vetted és országlásodat elkezdetted, ez szinte az egész Bibliának a megértését igényeli, és még valaminek a megértését. Ha Jézus Krisztus kezéhez veszi a hatalmát és az országa elkezdődik, ez egészen konkrét értelemben még más dolgot is jelent. Hiszen eddig a történelemben nagyon sok hívő ember élt, aztán mind rendre meghalt. És a történelem meg folyt tovább, és évezredeket látunk már a hátunk mögött, amikor azt mondja a Biblia, hogy Jézus a hatalmát magához veszi és az országlását elkezdi, ez egészen különleges módon annyit is jelent, hogy Jézus Krisztus az eddig élt hívő embereknek, mondhatnám Ádámtól Évától fogva, az eddig élt hívő embereknek most ebben az időszakban, a hetedik trombitaszó időszakában vissza fogja adni az élet jogát, elkezdi a mennyben az ítéletet, és ezért hangzik el itt a hetedik trombitaszó időszakában olyan sokszor ez a kijelentés, hogy eljött a halottak ideje, hogy megítéltessenek, hogy jutalmat adja te szolgáidnak, kicsinyeknek és nagyoknak, szenteknek és profétáknak, akik a te nevedet félik. Ezért hangzik el, hogy megnyilatkozik az Isten temploma a mennyben, ezért hangzik el, hogy megláttatik ott a mennyben az ő szövetségének ládája az ő templomában. Tehát négy kijelentés is elhangzik itt a hetedik trombitaszó idejében, hogy Isten a mi korunkban elkezdi az ítéletet. Mert Jézus itt a földön is győzelemre akarja vezetni az egyházát, de a mennyben is az ítélet nyomán vissza akarja adni az élet jogát mindazoknak, akik eddig a történelemben valóban elfogadták az ő kegyelmét, győzelemre jutottak, és amikor Jézus eljön, hiszen a hetedik trombita szó belefut majd Jézus második eljövetelébe, akkor itt ezen a ponton, amikor Jézus eljön, akkor érvényesíteni is fogja a hatalmat. Mit jelent Istennél a hatalom érvényesítése? Föltámasztja azokat, akik eddig úgy éltek, hogy rájuk nézve méltánytalan lenne, ha a sírban maradnának, a földben maradnának. Isten föl fogja támasztani az eddig valahél győzelmes embereket. Tehát Isten először kivívta a hatalomhoz való jogát golgotai áldozatával, másodszor hatalmát kezéhez veszi, harmadszor
amikor Jézus eljön, a hatalmat érvényesíti. Ez a hatalom érvényesítés annyit jelent, hogy ő visszaadja az életet azoknak. Életet visszaadni csak Isten tud, de vissza fogja adni azoknak az életet, akiknél az ítélet során bebizonyosodott, hogy ők valóban elfogadták Isten segítségét, Isten kegyelmét, valóban legyőzték a bűnt, és nem engedi Krisztus, hogy az ő követői rothadást lássanak. Hogy a 16. Zsoltár őróla is előre megjövendölte, a 16. Zsoltár 10. verse, nem engedett, hogy a te szented rothadást lásson. Hogy Jézus is harmadnapon föltámadott, ugyanúgy az igazak is fel fognak támadni, de ebben az időpontban Jézus második eljövetelekor, és csak ebben. Még egyszer fölhívom a figyelmet, erre mondtam azt, kedves hallgatók, hogy Istennél a hatalom átvétel egy lassú folyamat. Isten nem olyan, mint az ember, hogy enyém a hatalom, elmarom a hatalmat. Isten először megszerzi a hatalomhoz való jogát az önkéntes áldozatával, utána elkezdi a hatalmát magához venni, és itt érvényesíti, amikor visszaadja a valaha élt igazaknak a hatalmát, és közben ugyanezzel a hatalommal az egyházát is győzelemre segíti, hiszen ne felejtsük el, hogy ez a pont a halottak feltámadásának az ideje, ez az élő igazak elváltozásának is az ideje. Tehát itt az emberiségnek két csoportja fog egyesülni, az eddig meghalt igaz emberek föltámadnak, és az élő igaz emberek, akik élve érik meg Jézus második eljöveteit, egyesülnek a feltámadt igazakkal, és ez a Krisztus emberisége, ez az igazi emberiség. Amikor a 7. angyal trombitál, akkor elhangzik az, hogy a trombitálás szavában megharagudtak a pogányok. Szóval a 18. vers elején olvastam, hogy megharagudtak a pogányok. Ugye tudjuk jól, hogy a Bibliában ilyen kifejezés nincs, hogy pogány. Hol ezt olvassuk, hogy pogány, az egyszerűen le kell fordítani, népek, nemzetek. Tehát ez helyes fordításban így szól, megharagudtak a nemzetek. Most a Biblia egy kicsit közel jön, a mennyei eseményekről közelít a földi eseményekre, és azt mondja itt a 7. trombita szó, hogy olyan történelmi korban élünk, amelyre ez a fél mondat tökéletes világosságot vet, megharagudtak a népek. Iszonyú egyenetlenség van népek és nemzetek között. Az elmúlt 200 év a nagy francia forradalom óta lényegileg a világ népeinek és a világ élvonalába tartozó európai népeknek az állandó és szakadatlan háborúságával telik el. Ez valóban így van. Két világháború, forradalmak, és még a II. Világháború után is több mint 5400 háború vette a kezdetét. Megharagudtak a népek. Jézus ezt elismételte Máté evangélium a 24. fejezetében, illetve úgy mondhatnám, hogy Jézus először Máté 24. fejezetében beszélt erről, itt ismétli el újra, hiszen mit is mondott Jézus ott a jeruzsálemi templomban, amikor Jeruzsálemben a templom épület együttesében járva azt mondta a tanítványainak, hogy itt nem maradt kőkövön, mely le nem romboltatik. És amikor a tanítványok ezen megütköztek, és kijöttek ide az Olajfák hegyére, és innen keleti irányból újra rátekintettek a városra és a templomra, akkor megkérdezte négy tanítvány Jézustól, hogy Uram, hát micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. És Jézus így kezdte a jövendőlés sorozatát, hogy hallanotok kell háborúkról, háborúknak híreiről, mert nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen. És lesznek földindulások, éhségek, járványos betegségek mindenfelé. Tehát Jézus ott már beszélt arról, itt csak egy fél mondattal említi, hogy a mikorunk az a kor, amelyben megharagusznak a népek. Népek és nemzetek között iszonyú feszültségek lesznek, gazdasági feszültségek, társadalmi, kulturális, etnikai, mindenféle feszültség, még akkor is, hogyha az emberiség közös világot, közös Európát, globalizált világot akar létrehozni, a feszültségek iszonyú erősen ütköznek ki. Megharagudtak a népek. Eljött a te haragod. Ez a második félmondat. Eljött a te haragod. Ez arra utal, hogy most már
Isten sem fog várni olyan korszakokon keresztül, mint eddig azért. Látjuk Jelenések könyvében, hogy hány korszak van mögöttünk. Ugye 6 levél, 6 pecsét, 6 trombita szó, nem. Ez a 7. levél, 7. pecsét felnyitása és a 7. trombita szónak az ideje, nincs 8. Isten le fogja zárni a történelmet, mert az emberiség iszonyatos helyzetbe hozza a világot. Itt hangzik el szintén a 18. versben, hogy elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. Lehet azt mondani, hogy a földet mindig pusztították az önző emberek, de így pusztítani a földet, hogy a mikorunkban pusztítják a földet, erre mondjuk már kifejezés sincsen. Persze óriási nagy hírközlés idejében élünk, de nekem már régen is feltűnt, már 20-25 évvel ezelőtt, hogy mindig olyan kis hírekben jelentek meg az egészen katasztrofális hírek, hogy az ozonpajzs szétlyukadt, hogy az erdőterületeket kivágták, hogy itt a levegő, itt a tenger, ott olyan állapotban van. Esetleg az utóbbi 5-6 évben már felerősödtek ezek a hangok, de igazából régebben a kis hírekben közölték, hát hogy a Föld ökoszisztémájával valami baj van, de hát ugye sok mindent túléltünk, ezt is túl fogjuk élni. Istennek közbe kell avatkoznia, nem csak azért, mert társadalmi feszültségek óriásiak, az erkölcsi problémák óriásiak, de azért is, mert az emberiség a Földet pusztítja. Ki is pusztítaná, hogyha nem avatkozna közbe az Isten? Jézus eljövetel ezért is szükségszerű, hogy kivegye a pusztító kezéből a fegyvert. Megharagudtak a népek, eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek. Eddig is beszéltem erről, kedves hallgatók, de most pontosságra kötelez engem a vers. Eljött a halottak ideje, hogy megítéltessenek. Hol mondja ki azt a Biblia, hogy honnan kezdődik az ítélet? A Biblia ezt kimondja. A Biblia azt nem mondja ki, hogy Jézus mikor jön el másodszor. Azt nem tudjuk, hogy Jézus mikor jön el másodszor. De hogyha kinagyítom itt a 7. trombita szónak az idejét, kicsit hosszabb egyenesen, és azt mondom, hogy ez most a 7. trombita szónak az ideje, a végére oda teszem a kérdőjelet, ide jogosulatlan kérdőjelet tenni. Ezt pontosan tudjuk, hogy mikor kezdődött el. Eljött a halottak ideje, hogy megítéltessenek. Dániel könyve 8. fejezet 14. verse közli az ítéletnek a kezdőidőpontját. Ez az a profécia, amiről már többször beszéltem a sorozat keretében, amit most természetesen újra elmondani nincs módunkban, de ez az a, úgynevezett a Bibliának a leghosszabb idői egységét, a 2300 évről szóló profécia ez, amelynek a lejárta egészen pontosan 1844. Eljött a halottak ideje, hogy megítéltessenek. A Biblia pontosan közli, hogy a mennyei ítélet mikor kezdődik. Nem azért közli, hogy valami kíváncsiságot elégítsen ki, hanem azért közli, mert ha a mennyben ekkor elkezdődött az ítélet, akkor ezzel párhuzamosan a földi események is a végső szakaszukba érkeztek. Ezt tudni kell. Az emberiséget Isten mindig felvilágosított, hogy hol tart a történelem. Ha valaki ma azt mondja, hogy még több millió év van előttünk, ó, de sok tudóstól hallom ezt. Ha valaki azt mondja, hogy még évszázezredek vagy évezredek vannak, akkor csak azt szoktam mondani, hogy még a mai idős magyar költő is azt nyilatkozta a minap, hogy az emberiség a 21. század végét nem fogja megérni. Úgy látszik, a költők sokszor okosabbak, mint a tudósok, mert megérzés alapján azt mondják, hogy ilyen állapotban az emberiség nem bírja már ki, vagy a Föld nem bírja ki az emberiséget. A Biblia világosan közli, láttuk Jelenések könyve 10. fejezetében, ebben az első közbeékelt látomásban, hogy maga Jézus Krisztus egy megnyílt könyvet tart a kezében, és megesküszik arra a megnyílt könyvről, hogy több idő nincs. Erre esküszik meg. Lejár a 2300 éves jövendőlés, ugye a megnyílt könyv egyértelműleg a Bibliának egy könyve. A Biblia minden könyve nyitott könyv, de egy könyvről maga az Isten azt mondta, mikor a próféta lejegyezte a profétálás beszédét, hogy zárd be ezt a könyvet, pecsételd be ezt a könyvet, ez Dániel könyve.
Dániel könyve 8. fejezetében olvassuk először a 2300 éves látomás után, hogy Dániel zárt be a könyvet, pecsételt be a könyvet. Tudakozzák sokan, de a történelem során nem fogják megérteni, csak a végső időkben fogják megérteni ezt a 2300 éves profécia értelmét. Ez így is van. Általában proféciákat akkor érti meg az emberiség, amikor közeledik a profécia beteljesedése. Láttuk itt a Jelenések könyve 10. fejezetében, hogy milyen csalódás által értették meg a 2300 éves jövendőlés. Szádban édes lesz, mint a méz, de gyomrodba lekerülve keserűvé válik. Ez gyors ismétlés csak. Tehát ezt, hogy eljött a halottak ideje, hogy megítéltessenek, ezt a Biblia közli. Itt is azért mondja a 7. trombitaszó, hogy ez egy szabott idő. Isten ezt kinyilatkoztatta a számunkra. Azt a napot és azt az órát nem nyilatkoztatta ki az Isten, hogy Jézus mikor jön el. De hogy az utolsó korszak mikor kezdődik el, ez kinyilatkoztatás tárgya. 161 éve ez a hátunk mögött van. Jézus megesküszik, hogy több idő nincs. És valóban így van, nem csak a Biblia, hanem még a világi történetírás szerint is. Nekünk is így tanították, ma sem gondolom, hogy másképp tanítják, hogy az elmúlt 200-150 év egy egységes világkorszak, a legújabb kor, vagy a nagy francia forradalom utáni kor, vagy a kapitalizmus kora, nem, most mindegy, hogy milyen nevet adnak neki. A lényeg az, hogy az emberi történelem az utolsó időszakába érkezett. Az utolsó időszak jellegzetesség, hogy a mennyben elkezdődik az ítélet. A mennyei ítélettel elkezdődik Jézus hatalomátvétele. Jézus meg akarja osztani az életet azokkal, akik a történelem önző világában önzetlenül éltek. Az önző világ most a vége felé siet, az önzetlen világ lakosai most kapják meg a jogot majd az ítéletben, és a feltámadáskor pedig teljes érvénnyel, hogy elkezdődik majd egy új világ. Nem egy ilyen önző világ, hanem elkezdődik egy szereteten és igazságon alapuló világ, hogy Péter apostol mondja, mi új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, melyben igazság lakozik. Tehát ezért mondja, hogy eljött a halottak ideje, hogy megítéltessenek. Ezért mondja, hogy jutalmat adja te szolgáidnak, a prófétáknak és szenteknek, és akik a te nevedet félik kicsinyeknek és nagyoknak, és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. Két lehetőség van. Vagy örök életre jut az ember, vagy az ember, ha a pusztításba megmarad, maga is a pusztulás martaléka lesz. Ugye János 3.16 ugyanezt mondja ki, a Bibliának talán legismertebb igéje, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, el ne pusztuljon, hanem örök élete legyen. Itt dől el, a mikorunkban dől el, egyrészt az eddig élt emberekről, másrészt pedig a most élt emberekről, hiszen ne felejtsük el, ha mi megérjük ezt a napot, amire óriási nagy lehetőségünk van, és élő állapotban érjük meg ezt a napot, akkor a mi életünkben élő állapotban kell, hogy kimondassék az ítélet. Mi az örök életre vagyunk jogosultak, vagy az elveszésre. Hatalmas dolog ez, meg kell állni ennél a kérdésnél, mert azok az életek, amelyek eddig lezárultak, ezek a mennyei ítéletben az eddig meghalt emberek fölötti ítéletnek a részei. De a mennyei ítélet egyszer átmegy a meghalt igazakról az élőkre, és élő állapotban kell, hogy elnyerjék az Isten ítéletében az örök életre való jogosultságot, míg mások pedig, mivel nem úgy élnek, hanem a földet pusztítják, a saját életüket és más emberek életét is pusztítják, ezért az ítéletben, Krisztus ítéletében nem kaphatnak majd felmentő ítéletet, hanem amit vetett az ember, azt fogja aratni is. Hogy említettem, kedves hallgatók, ez a pár rövid jelzés a következő 6-7 fejezetben ki fog részletesen bomlani. Most járunk a Jelenések könyve 11. fejezet végénél, rátérünk a Jelenések könyve 12. fejezetére, és ott egész részletesen a mikorunk, hogy úgy mondjam, felszalámizva, nagyon elterjedt ma ez a kifejezés, hát hadd használjam, a mikorunk így részlete, metszeteibe felbontva a 12. fejezettől így fog előttünk állni.
Következő mondat, és megnyilatkozott az Isten temploma a mennyben. Érdekes mondat. Megnyilatkozott az Isten temploma a mennyben. Ha valaki először olvassa, és a Bibliából mondjuk a templomról először itt olvas valamit, annak egy kicsit különös mondat, mert azt mondja, hogy megnyilatkozott az Isten temploma a mennyben, hát az Istennek a mennyben temploma van. Mit jelent ez, hogy megnyilatkozott az Isten temploma a mennyben? János apostol látta a mennyei templomot. Csak János apostol látta a Biblia szereplői közül a mennyei templomot, vagy más is? Tessenek elolvasni Pál apostolnak a zsidókhoz írt levele 9. fejezetét, ahol részletesen taglalja Pál apostol, amit sajnos ma még a keresztények sem tudnak. Azt mondja Pál apostol, hogy amikor a földön templom építetett, amikor Isten azt mondta Mózesnek a pusztai vándorlás során, hogy építsetek szent sátort és templomot, és utána majd Jeruzsálemben építettek kőből való templomot, akkor azt a mennyeinek a másolatára készítset. Pál apostol világosan leírja a zsidókhoz írt levél 9. fejezetében, és az Ószövetség nem egy profétája, például Jónás, ilyeneket mond az imádságában, hogy jusson el az én hangom, az én szavam a te szentséged templomába. Ha valaki összegyűjti mindezeket a helyeket a Bibliából, teljesen világos lesz előtte a kép. A templom a Bibliában a bűn elrendezés színhelye. Azért lehetett csak egy szent sátor, és azért lehetett egy templom a földön, mert a zsidó néppel világosan akarta Isten megértetni, hogy egy Isten van, és azzal az Istennel lehet a bűnt elrendezni, aki meg is halt a bűnökért. Emberekkel nem lehet a bűnt véglegesen elrendezni, emberekkel, ha rosszat tettem, bocsánatot kérek a másik embertől, ez kötelező, de ezzel a bűn nincs elrendezve. A bűn akkor van elrendezve azzal a valakivel, aki a bűneinkért az életét adta, hogy nem mi nekünk kelljen adni az életünket a bűneinkért. Az Isten adta az életét a bűneinkért, és Isten azért engedett meg csak egy templomot emelni a zsidóknak, mert világossá akarta tenni minden hívő emberrel, hogy bűnöket elrendezni egyedül az Istennel lehet. És a földi templomot azért kellett a mennyeinek a másolatára készíteni, mert már az Ószövetség is világos tanítást ad arról, hogy Istennek temploma van a mennyben, vagyis Istennel lehetett akkor is, ma is egyedül elrendezni a bűneinket, hogy földi templom volt az Ószövetségben, az csak egy szemléletes, látványos kiábrázolása volt, hogy nehogy rosszul gondolkozzunk a templomról és a bűn elrendezésről. Istennek temploma van a mennyben, ebből érthetjük meg például azt, hogy amikor Jézus meghalt, az egyetlen egy földi templomnak a kárpitja mérhasadt szét, és egy nemzedékkel később azt a templomot mind a mai napig miért rombolták le. Azóta nincs a földön templom. Ja, hát amit a kereszténység idejében templomoknak neveztek és templomnak építettek, az a szó bibliai értelmében nem templom. A templom az azt fejezi ki, hogy ember, ha te rosszat teszel az életben, valami bűnt követtél az életben, neked az Istent kell felkeresned. Te elmehetsz különböző helyekre, istentiszteleti helyekre vagy előadások helyszínére, de ott nem lehet elrendezni a bűnöket, ott meg lehet hallani az igét, lehet hallgatni a bűnelrendezésről tanítást, de bűnöket elrendezni neked személyesen az Istennel kell. Amikor te Isten elé járulsz, leborulsz az Isten elé, megköszönöd, hogy az Isten magára vette a te vétkeidet, és ezért van joga Istennek neked megbocsátani, mert ő elszenvedte a bűneid végső büntetését. És te az imádságban rendezheted el a bűneidet az Istennel, és hol van az Isten? A mennyben. Hol van Krisztus? Hova ment? A mennybe. Megnyilatkozott az Isten temploma a mennyben. Miért mondja ezt a 7. trombita szónál, és miért csak a 7. trombita szónál mondja? Kedves hallgatók, azért, mert a kereszténység egyik legnagyobb tévesztése és bűne az volt, a hatalmi kereszténységé,
hogy a hatalmi kereszténység templomokat kezdett építeni a történelemben. És az emberek mentek a templomokba, és kifejlődött a középkortól ez a teljesen torz tanítás, hogy majd elmész a templomba, ott majd elmondod a bűneidet, ott majd lerakod, ott majd megszabadulsz, ott majd feloldoznak, és te így kapsz a bűneidre bocsánatot. A középkor súlyos torzulása, mondom, a kereszténységnek csak az első 300 éve volt győzelmi futás, a középkor súlyos torzulása is során az emberek így gondolták, elmegyünk a templomba, ott elmondjuk a bűneinket, a gyónás formájában, fülbegyónás formájában, megkapjuk egy embertől a feloldozást, aki Isten képviselője, utána magamhoz veszem a szentségeket, megtisztulok, és ezáltal felszabadulhatok a bűnter alól. Ezt hallották az emberek, nem is tudtak más csinálni. Önök közül is sokan gondolom ezt hallották, én legalábbis ezt hallottam, én is mentem a templomba, elmondtam a vétkeimet, dobogó szívvel elmondtam az öt üdvözlégyet, öt miatyánkot, vagy tíz üdvözlégyet, tíz miatyánkot, mentem az áldoztatórácshoz, magamhoz vettem Krisztus testét, hiszen így tanították, dobogó szívvel, hogy én, porszem ember, mégis méltó vagyok magamhoz venni az Isten testét, amit egy ostya konszekráló igéivel a pap átváltoztatott Krisztus valóságos testévé, és én, mint ember, már amikor elkezdtem cseperedni, és már felnőtt lenni, úgy sokat gondolkoztam ezen, hogy újra és újra visszaessem azokba a bűnökbe. Hogy nekem nem sikerül a bűnökből kiemelkedni. Nagyon egyszerű volt a magyarázat. Én egy emberi szokást, egy emberi hagyományt követtem. Mást mondom, nem is tudtam követni, hiszen ezt tanították, és Biblia a kezemben nem volt. Nem volt személyes megváltóm, nem volt személyes Istenem, nem tudtam azt, hogy mit is jelent a golgotai áldozat, a bűnelrendezés, nem tudtam azt, hogy mit is jelent Istent megszólítani. Amikor mindenre én rájöttem a Biblia alapján hosszú évek során, csak egyetlen egy bibliai ige tudott megvigasztalni az apostolok cselekedetei 17. fejezetéből, amikor Pál apostol azt mondja ott az aténiaknak, hogy aténiak, Isten a tudatlanság idejét elnézi. Nem tudtam más csinálni. Hittem embereknek, hittem földi tekintélyeknek, ezért tettem ezt az egészet. Földi templomokba hittem. És azt hiszem, így van minden vallásos ember, aki így nőtt fel, hogy jártunk templomokba, hol egyikbe, hol másikba, hol egyszerre többbe, hol így, hol úgy, hol amúgy. Elvittük oda a bűneinket, és visszatértünk a bűneinkkel együtt. Nem is lehetett ez másképp, mert az emberből, az ember válláról a bűnterhet nem tudja ember és emberi intézmény levenni. Az ember szívéből a bűnt csak Isten tudja kivenni. Meg kell, hogy nyilatkozzék az Isten temploma a mennyben, és az ő bizonság tételének ládája az ő templomában. Amikor az ember megismeri a Biblia tanítását, és embereknek megismerni a Biblia tanítását az elmúlt 200 évben van lehetőségük. Ezért mondja itt, hogy megnyilatkozik az Isten temploma a mennyben. 300 évvel ezelőtt itt megveszőztek volna bennünket ezért, amit itt most végighallgatunk. 500 évvel ezelőtt pedig a mágiára küldtek volna, vagy gályarabok lettünk volna. Most olyan kitüntetett időben élünk, hogy nyugodtan összejöhetünk, olvashatjuk a Szentírást, és a Szentírásból meggyőződhetünk arról, hogy nekünk egy olyan Istenünk van, aki a saját örök életét nem sajnálta, hogy odaadja az emberért, és ez az Isten Krisztus által, ez az Isten tud személyesen nekünk megbocsátani, ha mi tényleg ő hozzáfordulunk. Ebben a mikorunkban megnyilatkozik az Isten temploma a mennyben. Ebben a mikorunkban ki kell, hogy derüljön az, amit a gonoszság a vallás leple alatt el tudott rejteni évszázadokon, sőt több mint 1200 éven keresztül, hogy emberek Isten és Krisztus nevében műveltek olyan vallásgyakorlatot, aminek semmi köze nem volt Istenhez és Krisztushoz. Hatalmas becsapás volt. Amikor a reformáció elkezdődött, Luther és Calvin munkája kibontakozott, ezért fogalmazták meg olyan egyszerű mondatokban a reformátorok, hogy egyedül Krisztus,
egyedül hit által, egyedül az írás által, egyedül kegyelem által. Egyedül Krisztus tud nekünk új életet adni, bűnök bocsánatát adni. Egyedül az Isten az, akinek ha elfogadjuk a kegyelmét, bennünket újjá tud teremteni. Nincs emberi érdem, nincs vallásoskodó magatartás, amivel kiérdemeljük a kegyelmet. Egyedül az Isten, akivel ha kapcsolatban vagyunk, tud bennünket megváltoztatni. A mikorunk azért minden szörnyűsége ellenére is ünnepélyes kor, mert a mikorunkban nyilatkozik meg Isten temploma a mennyben. Az Isten erre rá akar és rá is fog vezetni minden igaz keresőt, hogy ő vele lépjen kapcsolatba, és ő az Isten el tudja végezni azt, amit soha ember el nem tud végezni. A hit által való megigazulást, ami nem az ember műve, ami Isten műve, és minden emberi háttérbe szorul és a porba hull, hogy Isten elvégezze az életünkben azt, amit egyedül ő tud elvégezni. De eddig a történelemben szokásokkal, hagyományokkal, meg persze hát nem említem babonákkal és egyéb más dolgokkal, a kereszténység leple alatt úgy el tudták téríteni az embereket Istentől, hogy az emberek még mellette meg legyenek győződve arról, hogy vallásosak. Torzvallás. Rettenetes torzvallásosság volt. Láttuk a másik közbeékelt látomásban, ez váltotta ki az ateizmust, a tömeges ateizmust. Az embereknek annyira elegük volt ebből a több évszázadon keresztül gyakorolt torzvallásosságból, hogy az emberiség a 18. században a ló másik oldalára esett, és a torzvallásosság ellenében megjelent a teljes istentagadás, a teljes ateizmus. De a mikorunkban, amelyben létezik továbbra is a torzvallásosság, létezik továbbra is az ateizmus, a mikorunkban új fejlemény, hogy megnyilatkozik az Isten temploma a mennyben. És hozzáteszi ez a következő kijelentés, megláttatik az ő szövetségének ládája az ő templomában. Hát mit is jelent ez, hogy megláttatik az ő szövetségének ládája az ő templomában? Hol volt az ószövetségi templomban az Isten szövetségének a ládája? Ha bementünk a templomba, ugye itt volt egy nagy kapu, bejutottunk a templom külső részébe, ez volt a templom első része, a pitvar vagy udvar. Itt mutathatta be a bűnös ember az áldozati oltárnál az áldozatát, itt álltunk volna meg, itt állt velünk szemben egy pap, aki felfogott a bárány véréből, és bevitt ide a szent helyre, ahová mi már nem léphettünk volna be, ahol volt a hétkarú gyertyatartó, volt a szent kenyerek asztala vele szemben, volt a jó illatétel oltára, és volt egy kárpit, ez az a kárpit, amiről előbb mondtam, hogy ketté hasadt Jézus halálakor, volt egy kárpit, ami a templom második részét elválasztotta a harmadik részétől. Hol volt az Isten szövetségének ládája az ő templomában? A legbelső részben, amit úgy hívtak, hogy szentek szentje, itt volt a szövetség ládája, vagy a frigyláda. A frigyládán itt volt két aranyból kimintázott kérub, két-két szárnyával beterítve a frigyláda fedelét, és a frigyládában volt a 10 parancsolat két kőtáblája. Mit mond a hetedik angyal trombita szava? Megnyilatkozott az Isten temploma a mennyben. Megláttatott az ő szövetségének ládája az ő templomában. Ahogy a középkorban az emberek nem tudtak a mennyei templomról, mert a földi templomba elnézés hajtották őket, ne tessenek elfelejteni, azért a középkortól fogva erőszakon alapult a keresztény vallás gyakorlat. Az embereket kényszerítették a vallásra, ezzel ásták meg a vallás sírját. Isten soha nem kényszerítette például a zsidókat az Ószövetségben semmilyen hajcsárral, hogy el kell menni a templomba. Mózes harmadik könyve, amely a papi szolgálatokról szól, azzal a szóval kezdődik, hogy ha valaki közületek.
a bűnét fájlalja, sajnálja, akkor menjen el a templomba. Ha az Isten világrendjében kényszer nincsen, nem mondhatom azt a másik embernek, hogy legyen hívő és keresztény. Ha a másik ember az életében felteszi a kérdéseket, keres, akkor az Isten hozzásegítő, hogy legyen hívő és keresztény. Nem parancsolhatom meg, akár egyes emberként, akár egyház tagként, akár előjáróként, akár politikai méltóságként, bármi legyek is, én nem mondhatom azt a másik embernek, hogy ő neki hívőnek, vallásosnak és kereszténynek kell lennie. Ahol az Isten lelke, ott a szabadság. Az Isten soha nem engedte meg azt, hogy az őtőle jövő vallást kényszerre alapítsák. Jézus is önként adta az életét. Mindenkért odaadta az életét. De ez nem annyit jelent, hogy Jézus valakit is kényszerítene. Ha valaki hisz benne, előbb idéztem a János 3.16-ot, úgy szerette Isten a világot. Ha valaki hisz benne, akkor el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten szövetségének ládája, és benne a 10 parancsolat az egyházi eltorzulás idejétől fogva ismeretlen volt az emberek előtt. Az emberek nem tudták, hogy mi van a 10 parancsolatban. Hiszen, ha a Bibliát nem kapjuk kezünkbe, mi se tudjuk, hogy mi van a 10 parancsolatban. A 10 parancsolat második parancsolata tiltja például a képek és szobrok kultikus célú használatát, ne készíts magadnak faragott képet, mondja az Isten a második parancsolatban, ne készítsünk Istenről olyan ábrázolásokat, amire azt mondjuk, hogy ez az Isten, és ezt az Isten neked imádnod kell. Hát a középkorban ezt tették a templomokkal, telezsúfolták a templomokat mindenféle dologgal, a középkori templomok nem ilyenek voltak. Ez az ószövetségi templom volt. Itt mindennek megvolt a helye és a rendeltetése. Itt egyszerű dolgok voltak. Minden Krisztusról beszélt. A bárány is Krisztusról beszélt, amit megáldoztunk volna, akkor élünk. A hétkarú gyertyatartó is Krisztusról, mint a világ világosságáról beszélt. A szent kenyerek asztalára mondta Jézus, hogy én vagyok az élet kenyere. A közbenjárás jó illatétel oltárára mondta Jézus, hogy én vagyok a közbenjáró. A papra is azt mondja, hogy Jézus a pap, és Jézus a főpap, aki bement egy évben egyszer a szentek szentjébe. Itt a tárgyak, a személyek, a jelképet, cselekedetek, minden Krisztusról beszélt. Az ószövetségi templom nem olyan volt, mint a középkori templomok, meg mint a mai templomok, hogy bemegyünk, azt se tudjuk, hogy a fejünket hova kapjuk. Senkinek az érzékenységét nem szeretném megsérteni, hiszen én is 25 évig jártam templomba. Mondom, Isten a tudatlanság idejét elnézi. De az ember a legfontosabbról, mert az egész templomban, az ószövetségi templomban mi volt a legfontosabb? Ez, hogy ember, tudod, miért kell neked ide jönni, ha jössz? Miért áldozol bárányt, ha áldozol? Miért fogja fel a papa tégelybe, és beviszi és hinti a kápit? Miért? Azért, mert az életnek az alapja a szeretet. A szeretetet legrövidebben a 10 parancsolat mondja el. És te a bűnnel mit csináltál, a vétkekkel mit csináltál? Megsérted állandóan az élet törvényét, a szeretet törvényét. És az Isten neked adjon életet? Az Isten ad neked életet, sőt a maga életét is adja, de akkor ember, akkor fogadd el ezt a lehetőséget, akkor élj a kegyelemmel, és fordíts hátat annak, hogy továbbra is szeretetlen legyél, igazságtalan legyél, mert Isten a 10 parancsolattól nem fog eltekinteni sohasem, sem a mennyben nem tekintett el, sem a földön a bűneset előtt, de a bűneset után sem. Az Isten nem olyan Isten, hogy azt mondja, hogy itt a szeretet, de hát most már az egész világ önző és bűnös, hát leszállítom a szeretet törvényét, és hát egy-két kis bűnnel, vagy holmi apró cseprő bűnökkel még azért üdvözülni lehet. Ezt sehol nem olvassuk a Bibliában. A Bibliánk azzal fejeződik be, Jelenések könyve 21. fejezetében, hogy nem megy be abba semmi tisztátalan. Ha valaki tudatosan melenget vétkeket magában, lehet, hogy kis vétkek mondjuk, de tudatosan látja, hogy neki ilyen vétkei vannak, és mégis ezt jóvá hagyja, vagy ebből nem csinál problémát, az Isten kijelentéseibe ütközik Isten, azt mondja, hogy nem megy be semmi tisztátalan.
Isten bennünket meg akar szabadítani a bűneinktől, Isten nekünk erőt akar adni, hogy a 10 parancsolat szerint tudjunk élni. A 10 parancsolat a szeretet törvényeinek a legrövidebb összefoglalása. A 10 parancsolat közép az 1 parancsolat, meg az 1000 vagy 10000 parancsolat között. Mi az 1 parancsolat? Szeresd Uradat, Istenedet. Teljes szívedből, teljes elmédből, teljes lelkedből. Mi a 2 parancsolat? A második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint te magadat. Mi a 10 parancsolat? Benne van Mózes 2. könyve 20., Mózes 5. könyve 5. fejezetében. És mi a 10000 parancsolat? Az egész Biblia. Isten az 1 meg a 10000 vagy 100000 között egy középre állítja a 10 parancsolatot, kősziklákba véseti az egyes rendelkezéseit, és azt mondja, hogy ember, ez a 10 rendelkezés összefoglalja számodra az egész életet. Az élet lényege a szeretet. De hogy mi az, hogy pontosan, hogy szeretet, az nem elég azt mondani, hogy szeretet, aztán mindenki úgy értelmezi, hogy akarja. Mai korban nagyon sok ilyen megoldással találkozunk, hogy hát ugye az a fő, hogy szeretet. Ja, de igen, tehát akkor szerinted mi a szeretet? Akkor az egyik ember azt mondja, hogy a szeretet az, hogy simogatom, másik az, hogy a szeretet az, hogy hátba vágom. Mindenki a szeretetet a maga szájíze szerint fogja magyarázni, nem. Isten azt mondja, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, mondja az első parancsolatot, és mondja a többit, de ez a 10 parancsolat a középkorban a hatalmi kereszténység színrelépésével ezt a 10 parancsolatot nem tanították az embereknek. Mondom, a 2. parancsolatot törölték, törölték az Isten 10 parancsolatából a 2. parancsolatot. Ezt többször elmondom a hallgatóknak, hogy egy kicsit gondolkozzunk ezen, tessenek megpróbálni a magyar alkotmányból 1 paragrafust törölni. Nem tudom, hogy milyen vége lenne az ilyen dolognak. Pedig az csak egy emberi alkotmány, egy papíros alkotmány. Isten kősziklába vésett parancsolataiból a középkorban törölték a 2-at, a 4-et megváltoztatták, és mivel 9 parancsolat maradt, a 9-et értelmetlenül ketté vágták. És a többi parancsolatot sem úgy tanították, ahogy azt tanítani kellett volna. De a 7. trombita szó idején, a 7. angyal trombita szavának idején megnyilatkozik az Isten temploma a mennyben. Megláttatik az ő szövetségének ládája az ő templomában. Nagyon gyalázatos korban élünk, nagyon leromlott korban élünk, de ahol elárad a gonoszság és a bűn, ott bővölködik a kegyelem. Isten a mikorunknak nyújtja a legtöbbet akkor, amikor visszavezet önmagához, a vele való személyes közösséghez, és amikor az Isten így rámutat, hogy ember, nem változtam, Jézus Krisztus tegnap és ma mindörökre ugyanaz. A szeretet törvényeit a 10 parancsolat 10 rendelkezése foglalja egybe. Az alapján fogok megítélni minden embert. És amikor elhangzik ez a kijelentés, akkor így zárul le a 7. trombita szó. Lettek villámlások, szózatok, mennydörgések, földindulás, és nagy jégeső. Ez a 4 kijelentés ezután többször előfordul majd, és utoljára majd elő fog fordulni a Jelenések könyve 16. fejezetében a 7. csapásnál. A történelmünk beleér az utolsó időszakába. A történelmünkben, hogy úgy mondjam, ökológiai megrendülések lesznek, az egész földre kiható megrendülések. A földindulásokat megpróbáltam eléggé a teljesség igényével összefoglalni, hogy a Biblia mi mindent mond el a földindulásokról. Már beleütköztünk egyszer ebbe a kérdésbe, amikor a 6. pecsét feltörésekor olvastunk egy érdekes mondatot. Tessenek majd megnézni Jelenések 6. fejezetét. Ott az van, amikor Jézus felnyitotta a 6. pecsétet, lőn nagy földindulás. A történelemben egy nagy földindulás jelzi, hogy az utolsó korszakba érkeztünk. Ez az 1755-ös lisszaboni földrengés volt. És a következőkben egy sor profécia jelzi, már itt a 7. trombita szónál,
aztán majd jelzi a hét csapásnál, hogy olyan földindulások lesznek, hogy a szigetek kimozdulnak helyükből. Pontosan így mondja, szigetek kimozdulnak helyükből. A föld már nehezen tűri az embert, és azt, amit az ember csinál a földdel. A földindulások megszaporodása, főleg 1950, vagy azóta is 1975 óta, olyan hatalmas és olyan mérvű az egész földkerekségen, és annyi sok millió ember leli a halálát emiatt, főleg a nagyvárosok övezetében, hiszen ne tessenek elfejteni egy egyszerű fizikai törvényszerűséget, hogy a nagyvárosok iszonyatos súllyal nehezednek rá a földkéregre. A föld minden részéből összehordott cement, sóder, víz, tehát az a betontömeg, hogy mondjuk 15 millióan élnek Tokióban, vagy New Yorkban. Hát hogy lehet élni néhány négyzetkilométeren annyian, mint az egész Magyarország területén sem élnek annyian. Tehát ez a természet rendjének egy olyan megbontása, és a legújabb kori földrengések nem véletlenül San Franciscói földrengés, pekingi földrengés, nagyvárosoknál való földrengés. Ezt jelzi ez a hetedik trombita szó, hogy a történelem végén iszonyú megrázkódtatások lesznek. Előre fölkészíti az emberiséget, hogy ez, ami most volt 2004. december 26-án, ez egy olyan megrázkódtatás, ami után sorba jön majd a többi, hiszen előtte is hatalmas ilyen nagy megrázkódtatások voltak. Lettek villámlások, szózatok, mennydörgések, földindulás és nagy jégeső. A nagy jégesőről tudni kell, hogy a Jelenések könyve 16. fejezete a nagy jégesőt már az egész földi ökoszisztéma, hát én így szoktam mondani, így összeroskadásaként jelzi, hogy az egész földünk térdre fog roskadni. Tehát itt, hogy Péter apostol fogalmazott 2000 évvel ezelőtt, az elemek recsegve, ropogva felbomlanak, összeomlanak. Jelzi tehát azt itt a hetedik trombita szó, hogy több mindenről most nem beszél, lezáródik a harmadik látomássorozat, Jézus Krisztus most ennyit mutat be János apostolnak ebbe az öt versbe foglalt kijelentéseket, de hogy tetszettek látni, itt fél mondatoknak olyan súlya van, hogy mindenképpen a mai alkalommal meg kellett állnunk ennél a hetedik trombitaszónál, mert a Jelenések könyve 12. fejezetétől kezdődő befejező fele az apokalipszisnek nem más, mint ennek a hetedik trombitaszónak a metszetszerű részletezése. Ezért most itt a 11. fejezet végén befejeződik a hét trombitaszóról szóló látomás. Ahogy mondani szokták, változik a szín, és a 12. fejezet így kezdődik, hogy és láttam egy nagy jelet az égben. És a Jelenések könyve 12. fejezetétől a 19. fejezetig, ami Jézus második eljövetelét nagyon plasztikusan elénk állítja, egy 8 fejezetből álló, mondom, egy ilyen felnagyítás és metszet fog készülni, és erre fogunk rátérni a következő alkalommal, de egy sor dolgot szeretnék még elmondani arról, amiről sajnos ma önök gyanítom, hogy velem együtt, amikor először hallottam, nekem is ez volt az érzésem, eddig soha nem hallottak. Ezért a templom jelképei mellé újra beteszek egy olyan ószövetségi jelképegyüttest, ami a történelmi eseményeket az ünnepkör jelképeiben ábrázolta előre, és megláthatjuk azt, hogy az ószövetség pontosan magába zárta már ezeknek az eseményeknek a kifejlésének a rendjét. Ha most az új szövetség felől olvassuk az ószövetséget, akkor döbbenetes tapasztalatunk lehet az, hogy Jelenések könyve ezt nem először mondja el. Már sokadjára mondja el. És én ezzel csak azt a hitet szeretném önökben kelteni, hogy aki Jelenések könyvét megérti, az visszamenőleg a Mózes második, harmadik, negyedik, ötödik könyvét is megérti, Zsoltárok könyvét is mélyebben érti, a Proféták iratait is mélyebben érti. Tehát még egy kicsit megállunk itt ennél a hetedik trombita szónál,

0: Mindenkit szeretettel köszöntök. Az első félévi sorozatunknak ez az utolsó alkalma. Jézus három példázata az imádságról ezt a címet viseli, hiszen volt itt egy példázatok sorozatunk néhány évvel ezelőtt, és ez szénszünet miatt ezt az utolsó előadást el kellett halasztanunk. Soha nem tudtuk eddig bepótolni, de ma ütött az órája, hogy rövidebbre terveztük az előző sorozatot, és januárban a Korunk vagy-vagyai című sorozat előtt ez az előadás hangzik el. Áttekintettük a sorozat keretében Jézusnak szinte valamennyi példázatát, elkezdve az ember élet legalapvetőbb kérdéseiről szólókat, az ember elveszettségéről, az embernek a bűnben levéséről, az ember megigazulásáról, és a mai alkalommal ezt a sorozatot ezzel a három példázattal zárnánk. A táblánkon is megfigyelhető, hogy mind a három példázat Lukács evangéliumában foglal helyet. Hogy hogyan csoportosítsuk ezt a három példázatot, nyilván minden előadás számára másképp kell csoportosítani. Én a csoportosítást úgy végeztem el, hogy először beszélnénk a farizeus és a vámszedő példázatáról, másodszor a hamis bíró és az özvegyasszonyéről, majd befejezésül a tolakodó, vagy más néven a kenyeret kérő barát példázatáról. Hogy említettem, többféle felosztás lehetséges, elmondanám, hogy miért is ez a sorrend, és miért ilyen szerkezet szerint tárgyalnánk ezt a három példázatot. Nagyon sok embernek a Bibliában levő tanítások közül az egyik legbizonytalanabbul megértett tanítás az imádságról szóló tanítás. Egyáltalán vannak emberek, akik az imádságot nem is tudják mire vélni. Hogy az egyik előző előadásunkkor is szó volt arról, hogy sok ember az Isten előrelátásával nem tud mit kezdeni, mert úgy gondolkozik, hogyha Isten mindent előre lát, akkor azt valahogyan el is dönti már a jövőt, ugye ez egy súlyos összetévesztés, nem erről van szó. És sok ember elfordul ettől a bibliai tanítástól, hogy Isten előre lát, mert az emberi szabadságot félti ettől. Körülbelül ugyanez a helyzet az imádsággal is. Nagyon sok ember úgy gondolkozik, hogy ha Isten létezik, akkor miért kell őt kérni arra a jóra, amit ő sokkal jobban tud, mint maga az ember. Hát ha Isten létezik, és megvan írva felőle a Bibliában, hogy az ő akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson, ugye 1 Timóteus 2:4. Vagy megvan írva az is a Bibliában, hogy Isten előre elkészített minden jó cselekedetet, hogy azokban járjunk, ugye Efézus 2:10. Akkor tulajdonképpen milyen szerepe van, milyen szerep vár az imádságra. Ezért Jézus ebben a három példázatban alapvető dolgokat szögezett le. Az első példázat azért került az érre, mert annak az a középponti mondani valója, hogy mi is kell a helyes imádsághoz. Tehát milyen lelkület, vagy milyen belső emberi magatartás szükséges ahhoz, hogy az ember valóban az imádság közegébe lépjen. A második példázat arról szól, hogy hogyan lehet az imádságban megerősödni, hogyan válhat az életben az imádság a hétköznapjainknak a legszervesebb részévé, és hogyan lehet az imádságban elmélyülni. A harmadik példázat pedig arról szól, hogy mi a legmagasabb rendű imádság. Tehát mi az az imádság, ami egy hívő ember életében, hogyha valóban egy fejlődő hívő élet, előbb-utóbb be fog köszönteni, hogy ilyen imádságok is elő fognak fordulni, de mi a másokért való imádságnak a tulajdonképpeni célja és feladata. Jakab apostol levelében az 5. fejezet 13. versétől olvashatunk egy gondolatmenetet, ami tulajdonképpen ezt a három példázatot bizonyos szempontból össze is foglalja. Azt a kérdést teszi fel itt Jakab apostol, különben csodálatos levelének utolsó fejezetében, azt kérdezi, hogy szenved valaki közületek? És mint hogyha az ember így elfelejtkeznék erről, sőt még a hívő ember is, erre a kérdésre, hogy szenvedé valaki közületek, ezt a választ mondja, hát akkor imádkozzék. És aztán a másik kérdést teszik fel, hogy valakinek öröme van, valamilyen örömöt él át, és akkor azt mondja, akkor dicsőítést énekeljen. És utána belekezd egy gondolatmenetbe, amiben kezdi összefoglalni, hogy mi is az imádságnak a célja. Hányszor nem gondolunk arra, hogy imádkozni kellene, hogy szükség lenne az imára, És miközben elkezdi ezt a gondolatmenetet itt a Jakab levele 5. fejezetében a 16. vershez érve, kimond egy óriási súlyú mondatot, ami a Bibliának egyik legnagyobb súlyú mondata az imádságról, amely nagyon rövid, nagyon könnyen megjegyezhető, és így hangzik, mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Ez azért nagyon fontos mondat a Bibliában, mert általában az emberek, akik még nem ismerik Istent, vagy a Bibliát, vagy kimondottan azt mondják, hogy ők ateisták, vagy hát ők nem is állnak szóba annyira az Isten hittel, az imádságot általában leszokták sajnálni, hogy az imádság aztán az egy olyan fölösleges dolog az életben, hát ha valaki már hisz, akkor higgyen, hogy még imádkozni is, szóval egy haszontalan dolognak tartják. Azért van nagy súlya a mondat első kijelentésének, hogy igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Azt mondja itt Jakab apostol, hogy az életben kevés hasznosabb dolog van az imádságnál. Ha valaki úgy gondolkoznék, hogy hát az imádság az valami fölösleges időtöltés, vagy ki tudja, megfoghatatlan dolog ez az imádság, hát vannak az életben sürgősebb gyakorlati teendők, praktikus dolgok, sokszor még figyelem, az utóbbi hónapokban politikusok is elejtenek, kiki persze a maga pártállásától függően ilyen megjegyzéseket, hogy hát mi becsüljük a hívő embereket, vagy a vallásos embereket, de hát az imádságból nem lehet megélni, vagy az imádság önmagában kevés. Ugye figyelem, nem csak Magyarországon beszélnek így pártvezérek, hanem szerte Európában, hogy hát tenni kell, cselekedni kell. Jó lenne, hogyha a keresztény ember megjegyezni ezt a kis szócskát, hogy kevés nagyobb és nagyobb haszonnal járó dolog van az imádságnál, mert az biztos, hogy az életben önmagában csak imádkozni ez kevés. De hogyha valaki komolyan imádkozik, az az ember fogja tudni, hogy majd mit kell cselekedni. Szóval ne válasszuk külön ezt a két dolgot, ne mondjuk azt, hogy hát cselekedni kell, és az imádság az hát az mindenkinek a magánügye, belügye, és hát az tulajdonképpen egy fölöslegesen kidobott idő. A Biblia szerint, maga a Biblia is tud erről az emberi kételkedésről, ellenvetésről, a Biblia szerint az az ember fog majd igazán cselekedni, aki megtanult imádkozni. Ezért az imádságnak a haszna az kifejezhetetlen. Az imádság haszna az mindig a gyakorlati életben, a hétköznapi életben fog megmutatkozni. Ezért kezdődik így ez a hatalmas kijelentés, tehát még egyszer mondom, Jakab 5.16, hogy igen hasznos. Aztán utána azt mondja, hogy az igaznak buzgóságos könyörgése, tehát hogy az imádság először is a maga hasznát, abban az emberben mutatja meg, vagy a maga munkáját abban az emberben végzi el, aki megtanul imádkozni. Az imádság azt az embert emeli föl az Isten közelébe, aki komolyan veszi az imádságot. Ez egy harmadik kijelentés, hogy igen hasznos az igaznak, de hozzáteszi, hogy buzgóságos könyörgése. Tehát ha az imádság csak alkalom szerinti, csak néha napján való, az sem arra az emberre nézve nem tesz komoly hatást, aki imádkozik, sem pedig arra az ügyre nézve nem tesz majd komoly hatást, amiért imádkozik, vagy akikért imádkozik, ha emberekről van szó. Tehát mintha Jakab apostol Jézusnak ezt a három példázatát is összefoglalóan egy mondatban kimondaná, hogy igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése, vagy látnunk kell, hogy az imának mi is a lényege. Látnunk kell, hogy az ima az hogyan mélyül el az ember életében, és látnunk kell azt, hogy mit jelent az az ima, amely nem adja fel a küzdelmet, nem adja fel a harcot egy ügyért és egy emberért, amikor egy ilyen ima megnyilatkozik az ember életében, annak van tulajdonképpen igazi gyümölcse, igazi eredménye. Fel is olvasnám akkor az első példázatot Lukács evangélium a 18. fejezetéből, a 9. verstől a 14-ig, tehát az első példázatunk a farizeus és a vámszedőnek a példázata. Ez a következőképp hangzik, tehát Lukács 18. fejezet 9. versétől. Némelyeknek pedig, akik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe sem vették, Jézus ezt a példázatot is mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus és a másik vámszedő. A farizeus megállván így módon imádkozott magában. Isten, hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint ím e vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, dézsmát adok mindenből, amit szerzek. Ugye a dézsma annyit jelent, hogy tized, régi magyar kifejezés, decima, latin szóból származik. A vámszedő pedig távol állván még szemeit sem akarta az égre emelni, hanem verte a mellét, mondván, Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Mondom néktek, ez megigazulva ment alá az ő házához, inkább, hogy nem amaz. Mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Nagyon rövid ez a példázat, de maga a példa történet előtt ott van a kiváltó körülmény, hogy Jézus azért mondta el ezt a példázatot, mert látta kora vallásos embereit, akik magukat vallásosnak tartották, hát ilyenek voltak a farizeusok, akik magukat igaznak tartották, a többieket pedig semmibe sem vették, és Jézus ebben a helyzetben mondta el ezt a példázatot. A példázatból a következőket szeretném kiemelni. Egyrészt ugye Jézus példázataiban csodálatos dolog az, hogy rendkívül egyszerűek, de mindjárt a megfogáson lehet látni, hogy hatalmas hatósugaruk van ezeknek a példázatoknak. Például ez a példázat azért kell, hogy a mai előadásunknak az élére kerüljön, mert bizonyos szempontból minden ember benne van ebben a példázatban. Még azt is mondhatnám, hogy akár imádkozik, akár nem. Miért van benne minden ember? Mert valóban két embertípus létezik itt a világon, és senki több. Az egyik embertípus, Pascal mondja ezt a gondolataiban, az egyik ember, aki igaznak érzi magát, noha bűnös. A másik ember, aki bűnösnek érzi magát, noha igaz. Tehát valóban ez a példázat egy nagyon általános és nagyon egyetemes hatósugárral rendelkezik, mert ebben a példázatban minden ember benne van. Az embereknek az egy része magát jónak tartja. Bizonyos érdemekre hivatkozik. Hogy ő ilyen, hogy ő ezt ért el az életben, ő ezt csinálja, ő azt csinálja, milyen értékes dolgok vannak az életében. A másik csoport pedig arra azt látja, hogy tulajdonképpen mennyire gyenge, mennyire esetlen, mennyire nem tudja megtenni azt sem, amit akar. Tehát érződik ezen a példázaton, hogy Jézus itt az egész emberiséget egy mondatba összefoglalva, az emberek lelki berendezkedését egy mondatba összefoglalva állította itt a hallgatóság elé. Szeretném megjegyezni azt, hogy maga a Biblia is erről beszél, hogy már az emberi történelem legelején megmutatkozott ez a két embertípus. Mindjárt a második nemzedékben. Egy valaki áldozatot vitt az Istennek, és meg volt győződve róla, hogy ő jó. Ez volt Kain. Másik valaki áldozatot vitt az Istennek, és meg volt győződve arról, hogy ő semmiféle fejlődés, semmiféle önmagából kicsiholt erőfeszítés által jobbá nem teheti magát, meg volt róla győződve, hogy ő Istenre szorul, ő Istent kéri azért, hogy emelje föl, ez volt Ábel. Az emberiségnek az egyik része hisz a teljesítményekben és az emberi eredményekben, és valami egyenes vonalú fejlődésben, hogy majd mi megmutatjuk, hogy kik vagyunk, mert elvégre mi is képesek vagyunk arra, hogy önmagunk és mások előtt rendes emberré váljunk. Az emberiségnek a másik része, sajnos a kisebb része látja azt, hogy mennyire gyengék, mennyire erőtelenek vagyunk, és hisz abban, hogy ha mi ezt megvalljuk, ha ezt mi őszintén megvalljuk, akkor valaki segít majd, hogy ne maradjunk ott, ahol vagyunk. Tulajdonképpen az emberiségnek az első része, ha Istenhez fordul is, de tulajdonképpen nem imádkozik. Mert nem nevezhető imádságnak az, hogyha valaki magát dicséri, nem nevezhető imádságnak az, hogyha valaki meg van elégedve önmagával, mert akkor ugyan miért fordul az Istenhez, és mit akar kérni tőle? De imádságnak nevezhető az, amikor valaki látja a maga gyengeségét, elégedetlen önmagával, más ember akar lenni, de azt is érzi, hogy ehhez a más emberi levéshez önmaga ereje kevés, ehhez kérni kell Istent, aki jól ismeri az emberi életet, és valóban mássá is tud tenni. Szeretném még azt is elmondani, hogy nem csak a Biblia első lapjaitól fogva találkozunk ezzel, hogy Kain más volt, mint Ábel, hogy az egyikben ott volt az érdem központú gondolkodás, ez volt Kain, másikban pedig ott volt a kegyelemre irányuló gondolkodás, ez volt Ábel, hanem tulajdonképpen Jézusnak a legszűkebb környezetében is látjuk ezt a két embercsoportot, tehát ezzel arra akarom majd fölhívni a figyelmet, hogy ezek nem lezárt kategóriák. Nem úgy van, hogy most mindenki vagy farizeus, vagy vámszedő, ezek nem lezárt kategóriák, sokszor a hívő emberek, akik vámszedőként kezdték, és be tudták vallani a gyengességüket, erőtelenségüket, sokszor farizeusként folytatják. Erre a legjobb példa Péter. Péter, amit mond Jézusnak az elárultatása estén, az szinte szó szerint hasonló ahhoz, amit itt Jézus mond a példázatában. Ugye Jézus milyen szót ad a farizeus szájába? Ugye a farizeus, amikor elkezdi az imáját, arra hivatkozik, hogy ő hálát ad az Istennek, mert nem olyan, mint a többi ember, hogy hazug, lopó, meg mint ez a vámszedő, és én nem vagyok olyan, mint a többi. Tehát lefelé viszonyít, és a maga érdemeire hivatkozik. Hát nem ezt mondja Péter is? Nem azt mondja Péter is szó szerint Márk evangélium a 14. fejezet 29. versében, hogy ha minnyájan megbotránkoznak is benned, én soha meg nem botránkozom. Tehát Péter is azt mondja, hogy ha minden ember rossz is, ha mindenki eltávolodna is tőled is, mesterünk, én mindig ott vagyok melletted. Hát ebből látszik, hogy Péter, aki megtért ember volt, aki hívő ember volt, egyszer csak visszaesett az életében egy ilyen farizeusi kategóriába, ami arra nézve is figyelmeztetés a Bibliában, hogy ne olyan könnyen bánjunk mi ezzel a jelzővel, vagy ezzel a szóval, hogy na hát ez egy farizeus. Nagyon könnyen lehetünk mi farizeusok, csak egy valamit kell hozzátenni, hogy többre értékeljük magunkat, mint amilyenek vagyunk. A Biblia szerint az önbecsülésnek, a büszkeségnek mindenféle válfaja a farizeusi léthez vezet. És az a válfaj, amikor az ember tudatosan látja, hogy ő mennyire gyenge és erőtlen, és tudatosan keresi az Isten közelségét, ez a vámszedői csoporthoz vezet. Nagyon szeretném itt hangsúlyozni ezt a következő tanulságot is, hogy itt tudatosan kell döntenünk. Az ember sok mindent tud tudatosan. A mi századunk nagyon túlbonyolítja az emberi lélek problémáját, és nagyon sokat beszél a tudattalanról, vagy a tudatalattiról, elfelejtkezve arra, hogy mi emberek nagyon sokat tudunk tudatosan. Például tudatosan tudjuk azt, hogy belül mi hogyan értékeljük magunkat. Itt két értékelési csoport van. Vagy azt mondjuk, hogy én jó vagyok, vagy azt mondjuk, hogy nem vagyok jó. Itt nincs harmadik lehetőség, és itt nem olyan megfoghatatlanok az átmenetek, hogy ne tudjuk, hogy minek értékeljük magunkat. Tehát tulajdonképpen vigyáznunk kell, mert Jézus példázata arra is int, hogy nagyon könnyen be lehet csúszni abba a fajta magatartásba, hogy én nem vagyok olyan, mint a többi ember. Én nem vagyok olyan, mint ezek, és ugye a lefelé viszonyítás az minden embernek sajátossága, mert ha arról van szó, hogy mi valakik vagyunk, úgy tudjuk magunkat valakivé tenni, hogy lefelé viszonyítunk. Hát a pigmeusok között, ahogy mondani szokás, mi is óriások vagyunk. Akkor viszont, hogyha mi az Istenhez viszonyítjuk magunkat, és az Isten fiához, Krisztushoz, aki itt a földön járt, ha tehát Istenre nézzünk, akkor azért mindannyian pigmeusok vagyunk. Arra a kérdésre, hogy hogyan lehetünk mi egy ilyen lelkiállapotban, amit Jézus kiemelt, hogy a vámszedőnek volt a jó lelkiállapota, hogyan lehetünk egy ilyen lelkiállapotban folyamatosan? A Biblia ezt a lelkiállapotot a vámszedőnek a szerény, alázatos, a valóságnak megfelelően önmagát értékelő lelkiállapotát nevezi a Biblia még például lelki szegénységnek is. Ez a valódi lelki szegénység. A lelki szegénység annyit jelent, hogyha valaki tudja, hogy szegény. A lelki szegénység nem annyit jelent, hogy szegények vagyunk, hiszen mindenki szegény, de hát az a probléma, hogy ezt nem mindenki vallja be. A lelki szegénység annyit jelent, ugye Máté evangélium a 5. fejezet 3. versében a boldog mondások első mondásaként olvassuk, hogy boldogok a lelki szegények, mert ővék a mennyek országa. A lelki szegénység tehát annyit jelent, amikor valaki tudatosan tudja, hogy ő szegény. Amikor nem is magyarázza másra önmagát. Nem viszonyít lefelé, hogy én mennyivel jobb vagyok, mint a másik ember. Tudom, ahogy mondja Pál apostol, hogy a bűnösök közt első vagyok én. Tehát a lelki szegénységnek a tudatos vállalása, a lelki szegénységnek a tudatos megélése, mert hogyha Istenre tekintünk, és ha Krisztus van előttünk, akkor mi mindig látjuk, hogy mennyire távol vagyunk mi attól, hogy magunkat igazi embereknek nevezhetnénk. Ugye van egy nagyon szép könyv, amit sajnos árusítani már nem tudunk, mert kifogyott több kiadásában is. mind a három példázatot különben elemzi, ez az Ellen White-nak a Krisztus példázatai című könyv. Ennél a példázatnál ezt a mondatot szeretném kiemelni a tárgyalásából, hogy itt azt mondja, hogy Krisztus csak azt az embert mentheti meg, aki tudja, hogy bűnös. Aki látja a maga állapotát, aki ezt tudatosan látja. Nem valami érzelmileg azt mondja, hogy jaj, hát én bűnös ember vagyok. Nagyon elharapózott ez a kegyeskedő vallásosság emberek között, hogy ja, hát gyarlók vagyunk és bűnösök vagyunk. Az általában való bűnvallomás nem bűnvallomás. Amikor valaki általánosságban beszél önmagáról vagy az emberi életről, hát gyarló emberek, gyenge emberek vagyunk, ez semmit nem ér. Amikor valaki a hétköznapokban a sikertelenségek, a kudarcok, a hibák után tud Istenhez fordulni, és azt mondja, hogy Istenem, hát megint milyen vagyok én? Hát ki vagyok én? Én, aki olyan sokat gondoltam magamról, és aki olyan nagy hibákat elkövettem, hát ki vagyok én, hogy megint belementem ebbe a hibába, megint nem úgy viselkedtem, ahogy akartam volna. Istenem, bocsáss meg nekem, és segíts rajtam, mert én látom, hogy nélküled annyira gyenge vagyok, és annyira erőtelen. Minden nap találhatunk ilyen részeket az életünkben. Az életünknek ez a tudatos beismerése, a valóságnak ez a tudatos beismerése, amit tehát a Biblia hol a vámszedő jó lelki állapotához hasonlít, hol a lelki szegénység kifejezésével illet, hol még más kifejezéssel a Biblia így mondja, hogy ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek. Talán ezt a három kifejezést jegyezzük meg, mert ez a három kifejezés ez egy és ugyanaz a Bibliában. Tehát ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, vagyis hogyha belül nem látjuk magunkat a valóságnak megfelelően, akkor nem jön létre az imádságnak ez az állapota. Az imádsághoz kell egy bizonyos őszinteség, kell egy bizonyos belső lecsupaszodás. Így mondja ezt Dávid az egyik imájában, ugye tudjuk jól, hogy a Biblia 150 Zsoltár tartalmaz, és közel a fele Dávidtól származik. Azt mondja Dávid az egyik imájában, ha hamisságra néztem volna a szívemben, meg nem hallgatott volna az én Uram. Tehát, hogy ha valaki hamisan, hazugan áll hozzá az élete kérdéseihez, és ezt egy olyan valakinek mondja el így hazugan és hamisan, aki őt látja, aki őt teremtette, akkor ne várja azt, hogy meghallgassa az Isten. A farizeust nem tudta az Isten meghallgatni, nem azért, mert az Isten kegyetlen a farizeusokkal. Isten minden embert szeret, és a farizeus imádságára is odafigyelt, de az a farizeus nem az Istenhez szólt, a farizeus önmagát tömjénezte. A farizeusnak nem imája volt, a farizeusnak tulajdonképpen egy önmagát dicsőítő szózata volt, és ezért nem tudott az Isten semmit sem tenni érte. Nagyon szép volt ez persze retorikailag, ez is döbbenetes ebben a példázatban, hogy általában vigyázzunk attól, hogyha egy imádság retorikailag valami nagyon szép. Akár egyéni, akár közösségi imádság, meg ne csalódjunk, nem biztos, hogy igaz. Ugye a kínai mondást nem eléggé hangsúlyozom, mindig említem, amikor csak lehet, hogy hogyan is szól ez a bölcs kínai mondás. Nem szép az őszinte szó. Nem őszinte a szép szó. Nem szép az őszinte szó. Az őszinte szó az mindig valahogy csúnya. A valóság beismerése az soha nem szép szavakba öltözik, de nem is őszinte a szép szó. Nem is őszinte a szép szó. A farizeusnak nagyon nagy imája van. Jézus itt kifejezte, hogy micsoda nagy retorikával felépített imája van, hogy megjelenik és azt mondja, hogy Uram, hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint itt evámszedő is, böjtölök kétszer egy héten, de tizedet adok mindenből, amit szerzek. Ugye szinte érezzük, hogy még mondja tovább, de Jézus csak úgy érzékeltet, hogy az érdemeknek a tömjén füstje száll föl előtte. Nem lehet látni ezt az embert. A vámszedőnek az imája azonban retorikailag szinte igénytelen, szinte egy semmi. Hát egy kis mondat, nem? Az egész ima így szól, Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. De Jézus világossá tette azt, hogy Isten nem a szavakra tekint, Isten nem valami teljesítményt kíván tőlünk ima címmel. Jézus mondta a hegyi beszédben, hogy ne legyetek sokbeszédűek, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy az ő sokbeszédükért hallgattatnak meg, hanem Isten azt kéri tőlünk, hogy őszinték legyünk, és ő látja a mi belső rezdülésünket, látja a gondolatainkat, az érzéseinket, még ajkunkon sincs a szó, ő tudja, hogy mi van a mi szívünkben, a szívünk legyen tiszta, a gondolataink legyenek rendezettek, és akkor a beszédünk egyszerűsége is többet tud kifejezni, mint hogyha ha sok beszéddel élnénk. Ennyit szeretnék röviden erről a példázatról mondani, nyilván itt nagyon sok mélység van még, de nekünk az itt a feladatunk, hogy a három példázatnak az egymáshoz való viszonyát lássuk, és rögtön ezután térnék rá ugyanebben a fejezetben, Lukács evangélium a 18. fejezetében a hamis bíró és özvegyasszony példázatára, amit a következőképp olvashatunk. Mondott nekik pedig példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Mondván, volt egy bíró egy városban, aki Istent nem félt, és embert nem becsült. Volt pedig abban a városban egy özvegyasszony, és elment ahhoz mondván, állj bosszút értem az én ellenségemen. Talán mindjárt a felolvasásban is javítanám, a Bibliában ilyesmi, hogy állj bosszút, ilyen kijelentés nem hangzik el, sem Istentől, sem hívő emberek ajkáról. Az eredeti héber és aztán később a görög kifejezés valóban kétféleképpen fordítható, de itt sokkal tanácsosabb azt a kifejezést fordítani, ami jól fedi a tartalmat, tehát ez, hogy szolgáltas igazságot értem az én ellenségeimen. Az pedig nem akarta egy ideig, de azután mondta ő magában, jól lett, Istent nem félek, és embert nem becsülök, mivel hogy nékem terhemre van ez az özvegyasszony, megszabadítom őt, hogy szüntelenül reám járván ne gyötörjön engem. Mondta pedig az Úr, halljátok, mit mond a hamis bíró? Hát az Isten nem szolgáltat-e igazságot az ő választottaiért, akik őhozzá kiáltanak éjjel és nappal, ha hosszú tűrés irántuk? Mondom néktek, hogy igazságot szolgáltat értük hamar. Mindazáltal az embernek fia, amikor eljő, avagy talál-e hitet a földön. Kedves hallgatók, itt is először mérlegelnünk kell a példázat elmondásának a körülményeit, és itt nagyon érdekes a körülmények között az utolsó mondat igazít útba bennünket. Mert ennek a példázatnak az utolsó mondata így hangzik, hogy amikor az ember fia eljön a földön, talál-e hitet a földön. Tehát ez teljesen nyilvánvaló ebből, hogy ezt a példázatot Jézus egy profétikus példázatnak szánta. Mint minden példázat, ugye minden krisztusi példázat mindenkor minden emberének szól, de Jézus bizonyos példázatainál tett olyan megjegyzéseket, amelyek teljesen bizonyossá teszik, hogy ezek a példázatok a történelem végén élő embereknek különösképpen szólnak. A Biblia szerint, hogy láttuk két előadással előbb, valóban a történelem végén élünk. És a történelem végén valóban súlyos kérdés lesz az, hogy hívő emberek sem imádkoznak úgy, mint kellene. Amikor Jézus azt mondja, hogy amikor ő eljön, talál-e hitet a földön, arra figyelmeztet, hogy a hit imádság nélkül nem létezik. Csak úgy, mint a valódi keresztény élet a maga hétköznapi gyakorlatában, hit és imádság nélkül nem keresztény élet. Tehát ugye a végső időkben itt van az Achillés sarok, itt van a neuralgikus pont, itt van a nehéz dolog, hogy magukat hívőknek nevező emberek nem imádkoznak kellőképpen, mintha nem akarnák Krisztus második eljövetelét, mintha nem szeretnék azt az új világot, amit Krisztus hozni akar mindenki számára. Tehát ezt felidézve szeretnék a példázatról néhány alapvető dolgot mondani. Ugye ebben a példázatban Jézus azzal a módszerrel élt, amivel egyébként többször is a példázatai során, hogy ő valamit el akart mondani Istenről, de olyan módon, hogy Isten helyébe nem egy igazi példát állított, mint itt egy hamis bírót, mondván, hogy az Istent általában az emberek így képzelik el, mint egy hamis bírót, de az Isten nem ilyen. Az emberek sok elképzelést szőnek az Istenről, sokszor elképzelik az Istent, és sokszor mondják az emberek, és ma ezt nagyon sokszor mondják, ha Isten van és létezik, miért nem cselekszik? Jézus ezért mondta ezt a példázatot, mert a példázat középpontjában ugye egy hamis bíró van, aki le akarja rázni ezt az özvegyasszonyt. Hát nyilván le akarja rázni, nem tud sok pénzt fizetni neki, nem áll érdekében, hogy ő holmi kis csip-csup anyagiakért gyorsan intézzen el egy ügyet. És Jézus azért mondta ezt a példázatot, hogy rámutasson arra, hogy az emberi világban van ilyen. sőt a végső történelmi időkben az igazságszolgáltatás recsegni ropogni fog. Ez is benne van a példázatban, nem tudok ezzel részletesen foglalkozni, csak úgy felhívom önöknek a figyelmüket arra, hogy ma ugye az egyik legnagyobb kérdés az állameszme kérdése, az államjog kérdése, hogy van-e tűrhető állam, van-e olyan állam, ahol lehet emberhez méltóan élni. Ezzel együtt az a kérdés is felvetődik, hogy hol találunk olyan társadalomra, és hol találunk olyan államról, igazságot szolgáltatnak az embereknek, ahol nincs korrupció, ahol a bírói rendszer az jó, ahol az ártatlant védik és a bűnöst megfelelő gyorsasággal elítélik. Nos hát, gondolom, hogy nem nekem kell kimondanom a szót, hogy egyre kevésbé látunk ilyen társadalmakat és ilyen államokat, recsegve, ropogva, omladozik a szemünk látára össze a társadalmi igazságszolgáltatás. Jézus nem véletlenül használta ezt a hasonlatanyagot, mert ezzel is azt akarta érzékeltetni, hogy hát ilyen világ lesz. A világ mitől lenne jobb? A világ egyre csak megy lefelé, és az erkölcsi értékek lazulnak, az emberek az emberi életet egyre kevésbé veszik komolyan, és hát igazságszolgáltatás. Hát ilyen már csak a fogalmakban létezik. Ha akarnak jót olvasni, nagyon időszerű Prohászka Lajosnak a Mai Élet Erkölcse című könyve, amelyet újra kiadtak Szegeden, ugye a Szegedi Egyetem reprint sorozatában, Prohászka Lajos más könyvéről híres, a Vándor és Bujdosóról, de ezt a könyvét, a Mai Élet Erkölcsét 1944-ben írta, minthogyha tegnap írta volna. Azt mondja ebben a könyvben egy helyütt, hogy régen még beszéltek igazságról. Aztán később beszéltek igazságosságról. Aztán még később beszéltek jogszolgáltatásról. Manapság már semmiről nem lehet beszélni. Igazságról végképp nem akarnak beszélni, igazságosság kivész, lassanként már az igazságosság után, a moralitás után már a legalitás is kivész, mindenki lefizethető, mindenki megnyerhető bizonyos pénzösszeggel a legaljasabb dolgokra is. Jézus ezt a példázatot nem véletlenül mondta el a végső időkről, mert a végső időkben a bibliai proféciák a világban, és Jézus azért mondta el ezt a példázatát, hogy ránevelje a benne hívő embereket, hogy éppen ezért kell imádkozni. Éppen ez is arra mutat, hogy a saját erőnkből nem állhatunk meg, mert még társadalmi biztosíték sincs arra, hogy ha valaki rendes és becsületes, akkor a jogszolgáltatás legalább védi. Hát ha már a pénzszolgáltatás nem védi, mert nem azok az emberek fognak a legtöbbet keresni, akik rendesek és becsületesek, hát ez még csak hagyján, de hát hogy az igazságszolgáltatás se védi, hát akkor ki marad itt az embereknek? Hát akkor az emberek itt állnak egy szám magukba árván. Hát Jézus éppen ezért mondta ezt a példátot, hogy kedves követőim, kedves keresztények, hát lássátok meg, hogy egy ilyen világban kettőzött erővel kell imádkozni. Mert egy ilyen világban sem magatokban nincs erő, hogy megvédjétek magatokat. Az állam, amelyet én, az Isten azért hoztam létre, hogy megvédjen benneteket, már mindennel törődik, de ezzel éppen nem. Hát éppen ezért kell úgy menni, de nem a hamis bíróhoz, hanem a hamis bíró nyilván az Istent jelképezi, de mondtam előbb, hogy az Isten nem ilyen. Az Isten nem olyan, mint egy hamis bíró, hogy állandóan járni kell a nyakára, de az igaz, hogy az Istenhez fordulni kell, az Istent kérni kell. Mikor fog bebizonyosodni az, hogy valaki komolyan gondol valamit, csak akkor, hogyha azt valóban komolyan is kéri. Igen, a 20. század nem egy gondolkodója érezte ezt, még nem is annyira a Biblia és a vallás oldaláról, hogy az imádságnak milyen nagy szerepe kell, hogy legyen ebben az évszázadban, mert itt az ember, hogy megálljon, hogy ember maradjon, hogy ne hazudtolja meg magát a gyerekei előtt, meg az ifjabb nemzedékek előtt, mennyire kell keresnie az Istent, mint ez az özvegyasszony, hogy állandóan ment, állandóan kérte, nem adta fel a reményt. Ő hitt az igazságszolgáltatásban, és ezt emeli ki Jézus ebben a példázatában, vagyis az alapigénknek megfelelően, hogy igen hasznos az igaznak és a buzgóságos könyörgése. Mind a három áll erre a példázatra is, hogy ez igen hasznos, ha valaki az Istent keresi, ha valaki olvassa a Bibliát, ha valaki Istenhez fordul, ha valaki a hétköznapjait nem úgy tervezi, hogy én majd nekiállok és megteszem ezt, vagy nekiállok és majd valaki segít, és ha nem segít, akkor majd más eszközökhöz nyúlok, hogy kivágja magamat a csávából, hanem én úgy tervezem az életemet, hogy Isten tudjon engem segíteni. Az Isten meg tudjon segíteni. igen hasznos, engem is igazzá tesz a próbatételekben, és buzgóságos könyörgése igen hasznos, az el nem lankadó könyörgés. Valóban úgy van, ahogy a Krisztus példázatai című könyv állítja, hogy Krisztus meg tud bennünket menteni az eleséstől és a kudarctól, de egy valamitől nem tud és nem is akar megmenteni, a megpróbáltatásoktól. Ugye ez a szegény özvegyasszony is iszonyatos megpróbáltatást élt át. Hát egyedül maradt, pénz nélkül maradt, és a városnak a legfőbb méltósága ő vele úgy packázott, ahogy akart. De ez az özvegyasszony hitt abban, hogy igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Talán mielőtt tovább mennék a harmadik példázatra, hadd szólaltassunk meg egy olyan magyar költőt, aki nagyon sokat viaskodott az imádság kérdésével. Az egyik versét is így fejezi be, hogy nem annak kell az imádság, ki Istent megtalálta már. Ebben a befejezésben benne van, hogy én még nem találtam meg az Istent. De nem ilyen Kései versét idézem, ez az Elbocsátott vad című vers, ami így fejeződik, hogy nem annak kell az imádság, ki Istent megtalálta már, hanem egy olyan versét, amit az első világháború éveiben írt, amikor az emberek tényleg először szembesültek a kozmikussá vált értelmetlenség, hogy 4 évig itt vér folyt, és milliók haltak meg. A költő Babits Mihály, és a vers a Mi Atyánknak a parafrázisa. Figyeljük meg, hogy a Mi Atyánkot milyen hallatlan erővel kelti életre, megőrizve az eredeti szöveget, de betoldva különböző kéréseket. Babits egyébként az ihletet Dantétól vette, akinek az isteni színjátékában szintén található a Mi Atyánknak egy parafrázisa, hogy tessenek felfigyelni az első világháború körüli időkre, meg az ottani szembesülésre a rosszal. Például azt mondja a Babicsit Istennek, hogy hát Istenem, hogy hújjon a lomb, csak éljen a fa. Tehát hull ez a sok ember, és akkor áltassuk magunkat azzal, de hát él az emberiség, és megy majd tovább a történelem. Hát hújjon a lomb, csak éljen a fa, de vajon a legkisebb lombot nem őrzi-e atyai gondod? Ugye a gondviselésről, hogy Isten nem csak a fának az Isten, hanem minden kis lomnak, minden kis levélkének is a gondviselője, de az ilyen költői hasonlatok nagyon szépen domborítják ki. Mensáros László előadásában hallgatjuk meg a verset.
1: Babits Mihály, Mi Atyánk 1914. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, harcokban, bűnökben, szennyekben, rád tekint árva világod. A te neved megszenteltessék, a te legszebb neved békesség. Jöjjön el a te országod. Véres a földünk, háború van, kezet sújtását sejtjük, Uram, s mondjuk, de nyögve, szomorúan, add, hogy mondhassuk könnyebben, legyen meg a te akaratod, mint angyalok mondják mennyekben. Előtted, Uram, a honjava, s hújjon a lomb, csak éljen a fa, de vajon a legkisebb lombot nem őrzi a atyai gondod? Nem lenge az utolsó fürtön is áldva, miképpen mennyekben, azonképpen itt a földön is. Megráztál, nem lehet szörnyedben. Már most, ami fánkon megmaradt, őrizd meg őszig a búzsgajat. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és gyermekeinket növeld békére. Ha bűn, hogy lábunk ma vérbe csúszik meg, értük az. Bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk ellenünk vétetteknek. A gaz tied büntetni, miénk csak az, hogy védelmezzük a miénket. És ne vigy a kísértetbe minket, hogy ártatlanságunk tudatát, mint drága páncélos inget, őrizzük meg bár véresen, hogy át ne hasadjon sohasem. Jaj, aki ellenünk mozdul, megvívunk készen bármi csatát, de szabadíts meg a gonosztul, mert tiéd az ország, kezedbe tette le sorsát. S te vagy a legnagyobb erősség, Ki neveden buzdul, bármennyit küzd és vérez, előbb vagy utóbb övé lesz a hatalom és a dicsőség.
0: Térjünk át rögtön a harmadik példázatra, hiszen nagyon szükséges, hogy Jézus még egy harmadik példázatot is elmondjon az imádságról, mert az első kettő alapján, figyeljünk csak egy kicsit, miről volt szó az első kettőben. Valaki, egy farizeus és vámszedő, aki önmagáért imádkozik. Hamis bíró és özvegyasszony, az özvegyasszony, aki a maga ügyéért imádkozik. De Jézus világossá akarta tenni, hogy az igazi imádság, az imádságban való előrehaladás, az előbb-utóbb magával hozza azt, hogy az az igazi imádság, aki másokért imádkozik. Nem csak magunkért, nyilván magunkért is lehet és kell imádkoznunk, de az imádság még mindig csak benne maradna valahogy az önzés közegében, ha csak ennyi lenne. Másokért imádkozni, és másokért küzdeni az imádság eszközével és segítségével, ez tulajdonképpen a legnagyobb mélység, amit a Biblia elmond az imádságról, és ezzel kapcsolatban szeretném majd érzékeltetni egy prófétának az imádságával, hogy ő hogyan is imádkozott másokért. Lukács evangélium a 11. fejezetében a teljes szövegkörnyezet az első verstől kezdődik, de én az 5. verstől olvasom a tolakodó, vagy másnéven kenyeret kérő barát példázatát. Ez így hangzik. És mondta nékik Jézus: ki az közületek, akinek barátja van, és ahhoz megy éjfélkor, és ezt mondja néki: barátom, adj nékem kölcsön 3 kenyeret, mert az én barátom én hozzám jött az útról, és nincs mit adjak ennie. Az pedig onnét belülről felelvén ezt mondaná: ne bánts engem, immár az ajtó be van zárva, és az én gyermekeim velem vannak az ágyban. Nem kelhetek fel, és nem adhatok néked. Mondom néktek, ha azért nem fog is felkelni és adni néki, mert az barátja, de annak tolakodása miatt felkél, és ád neki, amennyi kell. Én is mondom néktek, kérjetek és megadatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek, mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Melyik atya pedig az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ád néki? Vagy ha halat, vajon a hal helyett kígyót áld-e néki? Vagy ha tojás kér, vajon skorpiót áld-e néki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ádati mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik tőle kérik. Érezzük, hogy itt a példázat után egy kicsit hosszasabb magyarázat is van, egy kicsit hosszasabb értelmezés, kifejtés. Maga a példázat nagyon érdekes, mert valóban a másokért való imádságra olyan egyszerűen, de mégis olyan hatásosan hívja fel a figyelmet, hogy arról van szó, hogy valaki ezt beállít, ének idején valaki. Nem számított rá. Nem tud neki adni enni kenyeret. És úgy gondolkozik ez az ember, hogy hát ha nekem nincs, amit adjak neki, hát átmegyek a szomszédomhoz, a barátomhoz, tőle kérek, hogy vendégül tudjam látni ezt a váratlanul betoppant embert. Ugye hát fel kell verni neki idején azt az embert. Hát senkinek nem esik ez jól. Nagyon érdekes Jézusnak ez a megfogalmazása, hogy ha talán azért nem adna néki ez az ember, mert barátja, de mivel tolakodik és újra kéri, ugye ugyanaz a mozzanat, mint az özvegyasszonynál, hogy állandóan megy a nyakára. Itt ugye ez a mozzanat az, hogy nem nyugszik bele. Tudom, hogy alkalmatlan időben zörgettelek fel. Tudom, hogy ez nem illik ének idején felzörgetni, hogy adjál kenyeret, de nem magamnak kérem. Nem magamnak kérem. Másnak kérem. Váratlanul jött hozzám. Én nem tudok a rendelkezésére állni, nem számítottam erre, de hogyha neked van, tehát még egyszer nem magamnak kérem, hanem a másiknak kérem. Ez a szépsége, ez a központja, hogy tulajdonképpen az igazi imádság az az, amikor megtanulunk Isten előtt másokért küzdeni, másoknak kérni. Természetesen nem olyan módon, hogy sokan ezt elképzelik, hogy valamit gyorsan és konkrétan, hanem egyáltalán megtanulunk másokkal gondolni. Ez az életben sajnos nagyon sokszor hiányzik, általában mi belőlünk emberekből, de még hívő emberekből is, hogy nem tudnak a másik helyébe illeszkedni, nem tudnak a másik ember helyébe állni, nem tudják az ő életét egy kicsit az ő szempontjából áttekinteni, annak minden nehézségével, nyomorúságával. tehát a másokért való imádságnak az első nyertese, a másokért való imádságnak az első nagy győztese önmagunk, hogy bennünket tud Isten felemelni arra a szintre, amilyen szinten ő látja a másik ember problémáját, és ő akarja megoldani a másik ember kérdéseit. Természetesen ez sem megy máról hónapra. Ez is olyan, hogy Jézusnak hangsúlyoznia kellett, hogy az özvegyasszony is mindig megy. A barát is tolakszik, meg kér, hogy elnézést, de nem magamnak, a másiknak. Hogyha valaki megtanul másokért úgy imádkozni, hogy sokat gondol a másikra, de nem a maga gondolataival. Nem úgy, ahogy én akarom látni a másikat. Általában mi az embereket azért valljuk be, hogy csak-csak valamilyen skatujába beletesszük. Kicsibe vagy nagyba, a dicsérnek nyilván nagy skatujába tesszük őket, ha megbírálnak, akkor kis skatujába. Nem, valahogy ez így van. Tehát ami tőlünk kitelik, az mindig az, hogy valami prokrusztész ágyba beletenni azt az embert, hogy meg se tudjon moccanni, mindenkiről van egy ideánk, van egy felfogásunk, hogy ez ilyen, még meg se jelenik, még meg se szólal, azt mondom, nem is kell megszólalni, majd elmondom helyébe, hogy mit fog mondani. Sajnos az önzésben ott él ez a beidegződés, és a másokért való imádság először ebből hozza ki az embert, mármint azt az embert, aki másokért imádkozik. Ezért szoktam azt mondani, amikor megkérdezik sokszor tőlem, hogy hát hogyan imádkozzanak másokért? Meg mit kell mondani, mit kell kérni, meg egyáltalán van ennek súlya, meg jelentősége, és akkor én azt szoktam mondani erre a kérdésekre, hogy azért tanuljunk meg másokért imádkozni, mert figyeljük meg, egész más lesz az emberlátásunk. Egészen másképp fogjuk látni azt az embert. Nem a magunk szempontjából fogjuk látni, hanem Isten majd nyit előttünk utakat, ad nekünk világosságot, hogy úgy lássuk azt a másik embert, ahogy ő látja, vagy ahhoz közelítően lássuk. A saját családtagjainkat nem látjuk sokszor úgy. A barátainkat, testvéreket egy adott vallási közösségben nem látunk úgy, ahogy Isten látja őket, ha nem tanulunk meg értük imádkozni. Milyen sokszor van így, hogy régi jó barátok vagy hitben testvérek találkoznak, és igen, elmondhatja az egyik a másikról, hogy foghatóan érzi, hogy az elmúlt héten vagy az elmúlt időszakban, amióta nem találkoztak, ez az ember imádkozott érte, mert másképp közelít hozzá. Más a lelkülete, más a viselkedése. Még egyszer hadd mondjam, a másokért való imának az első nagy nyertese csak mi lehetünk. Mert másképp látjuk a másik embert, és talán az Isten akkor fel tud használni bennünket, ha éppen bennünket akar használni, hogy hogyan is segíthetünk a másik emberen, de nem úgy, ahogy mi akarunk emberileg, nem úgy, ahogy mi eltervezzük, hanem úgy, ahogy azt az Isten eltervezte, és ő akarja megtenni. Persze másodszor hadd mondjam el azt is, hogy ha a másik ember megkötözött, nem tudja azt kérni, amire valóban szüksége van. A másik sokért való imádságnak azért az is a feladata, hogy egy ember, akinek valamire szüksége van, de ő nem látja a szükségét, vagy nem látja úgy a szükségét, vagy nem tudja kérni az Istent, és egy másik ember az ki tudja fejezni, az Istennek nagyobb jogot ad, nagyobb teret ad a cselekvésre. A másokért való imádságnak ez is a lényege, hogy a másokért való imádság nélkül az Isten gondviselése, meg az Isten tervei sem lehetnének olyanok, amilyenek egyébként. Dániel könyvében láthatjuk ezt legkivált, a Dániel könyvének például a 9. fejezetében, vagy a 10. fejezetében, hogy Isten azt mondja a prófétának, hogy már az imádságot kezdetén meghallgattalak, és már küldtem az angyalomat. Vagy már az imádságot kezdetén küldtem mennyei erőket, jól lehet csak 3 hét múlva jött meg arra a válasz és a megoldás, de az imádságot fölhatalmazott engem az Isten arra, hogy nagyobb erőket vessek latba abban a küzdelemben, amely egy erkölcsi küzdelem, amelyet Isten sem hatalommal és erővel vív, hanem erkölcsi módon. Kedves hallgatók, hadd idézzek tehát erre a másokért való imádságra egy olyan példát, ami számomra a Bibliának egyik legmegrendítőbb imádsága. Mindig nézem a könyveket bizonyos kiadóknál nyilván, hogy mit jelentetnek meg. Egy spanyol szerzőt adott ki a 3. kiadó Pablo Martínez Villának az Imádság és a Lelki Alkat című könyvét, hát természetesen átfutja az ember és megnézi, hogy miről van benne szó. Magát a kiadót is ismerem, vannak jó dolgaik, vannak sajnos sokszor nem kevésbé jó dolgaik. Belenéztem a könyvbe, sok érdekességet találtam, bár az egész könyvet mondjuk ajánlani úgy osztatlan lelkesedéssel, nem tudnám, főleg valakinek, aki most kezd a Bibliával ismerkedni, de megtaláltam ennek az imádságnak egy részletes magyarázatát, noha ezzel a magyarázattal sem tudok azonosulni, csak úgy érzékeltetem önökkel, hogy ez az imádság, amely mindjárt meg fog szólalni Jeremiás könyve 20. fejezetében, a 7. és 18. versek között, a mai életben talán az egyik legmegrendítőbben szóló imádság, amit mai keresztények a legtöbbet kell, hogy forgassanak, azért is egyrészt, mert Jeremiás próféta egész könyve valóban a végső időkről szóló hatalmas jövendőlés. Jeremiás könyvében találunk ilyen kijelentéseket, hogy majd a végső időkben értitek meg a látomás értelmét. Az egész Jeremiás könyve a mi korunkról szól. A Bibliában vannak olyan jövendőlések, amelyek egy kicsit fellebbentik a fátlat a jövő elől, egy-egy pillanatkép profécia, egy-egy jelenségre vonatkozóan, de az egész Jeremiás könyve a mi korunkról szól. Ez egy hatalmas, könyvé duzzadt pillanatkép profécia, talán így lehetne ezt megfogalmazni. Jeremiás akkor ért, amikor Jeruzsálemet ostromolták a babilóniaiak, és időszámításunk előtt 606-605-ben be is vették, majd 597-ben már a második fogoly csapatokat hurcolták el, és 586-ban lerombolták a templomot, tehát tulajdonképpen egy olyan 20 év leforgás alatt lesöpörték a történelem színpadáról a júdeai államot, ugye a hatalmas világbirodalomnak, Babilóniának a csapatai. Jeremiás a szolgálatát már elkezdte az ostrom előtt 20 évvel, és összesen 40 évig küzdött az emberekért. Hát persze a profétáknál ezek a hosszú időszakaszok, nem tudom, ki mindenki számára megfoghatóak, mondjuk egy Mózes is 40 évig küzdött emberekért. Mondjuk a leghosszabban küzdő proféta talán Sámuel volt, aki több mint 50 évig küzdött a zsidó népért. De azért Jeremiásnak ez a 40 éve, mondom, ez a Mózeshez hasonló 40 éve se kevés, nem minthogyha mondjuk én az Illésnek a 3,5 éves bujdosását azt le akarnám szólni, vagy Keresztelő Jánosnak a 1 éves küldetését azt lekicsinyelni akarnám, de azért azt hagyj jegyezzem meg, hogyha valaki időben, évekig, évtizedekig küzd ember,

hajdul Isten előtt. És ez mondjuk ennek a könyvnek egy nagyon szép vonás, hogy erre figyelmezteti az olvasóját, hogy az imádságban Isten nem is kér többet, ezt a bizonyos előbb is idézett őszinteséget. Az imádságban Isten nem nagy szavakat kér, nem látványos hitvallást kér az Isten, hanem hogy Jeremiás síralmai könyvében olvassuk, ezt kéri az Isten, öntsed ki a szívedet, mint a vizet. Vigyél mindent az Isten elé. Vigyed a magad életét is az Isten elé, de vigyed a magad életével együtt a problémáidat, a küszködéseidet másokért, és ezáltal a mások életét is vidd az Isten elé. Alig ha van imádság, ami ilyen lélekbe markolóan, keserűen kezdődne, az újabb fordítások eléggé el is vetik a súlykot, megnéztem az újabb fordítások, ezt így adják vissza az első mondatot, hogy rászedtél, Uram, és én rászedettem. Hát nem tudom, hogy ki mennyire érti a magyar nyelvet, mert sokszor úgy vagyunk mi is magyarok itt az ország határokon belül, hogy használunk szavakat, elég kemény, erős szavakat, és azt hiszük, hogy most mi jó helyen használjuk. Károly Gáspár nem használta, nyilván azért sem, mert akkor más volt a nyelvi közeg, ilyet nem használt Isten, azt mondja, hogy rászedtél, és rászedettem, mondjuk ha most kimennénk az épületen kívülre, és valaki mondjuk nekünk el akarna adni valami bóglit, vagy valamit, és megvennénk, akkor lehetne azt mondani, hogy rászedtek bennünket, de hát azért az Isten mégsem ilyen. Tehát Károly így fordítja, hogy rávettél, Uram, és rávétettem. Megragadtál engem, és legyőztél. Megrendítő azért így is ez a kezdet, hogy mit jelent ez, hogy rávettél, Uram, engem, és rávétettem. Megragadtál engem, és legyőztél. Már maga ez az első két mondat az imádságnak olyan hallatlan mélységét mutatja meg, hiszen mire is vette rá Isten Jeremiást? Tudjuk, Jeremiás nem akart próféta lenni. Fiatal ember volt. Egy kis falucskából, Anatótból származott, előkelő családból, de egy rendkívül érzékeny ember volt. Ő nem akart emberek elé kiállni. Ő nem akart embereknek beszélni, mert érezte azt, hogy az emberek lehet, hogy meghallgatják, lehet, hogy még örülnek is neki, hogy van valaki, aki prófétának neveztetik, de az emberek kemények. Az embereknek a legvégső soron kell az igazság, vagy még akkor sem. Az embereknek nem kell az, hogy megjobbítani az életet. Az embereknek kényelmes élet kell. Gazdag élet kell, elismert élet kell, megjobbult élet, másoknak szolgáló élet. Nem ez az önző ember természetének a legnagyobb kívánsága. Tehát ezt látta Jeremiás, hogy ő elkezd egy szolgálatot majd, és ebben a szolgálatban nem lesz köszönet emberileg. Ő majd mondja az Isten szavát és az általa felismert igazságokat, őt meg fogja ragadni az Isten, és őt belül mindig meg fogja győzni, hogy ez igazság, és szólj az embereknek, mert ha az embereknek nem mondják az igaz, ilyen ez a világ, ez azért arra enged következtetni, hogyha még ennyire se hangoznék az igazság, akkor milyen lenne a világ. És akkor azt mondja Jeremiás, hogy rávettél, Uram, engem, és rávétettem, megragadtál engem, és legyőztél, nevetségessé lettem minden időre, mindenki csúfol engemet. Mert ahányszor csak szólok, kiáltozom. Így kiáltok, erőszak és romlás, mert az Úr szava mindenkor gyalázatomra és csúfságomra lett nékem. Azért azt mondom, nem emlékezem róla, sem az ő nevében többé nem szólok. Említettem önöknek, hogy Jeremiás könyve a mai kornak a pillanatkép proféciája, az egész könyv. Itt is láthatjuk, hogy két szót mond. Mit is mondott Jeremiás? Azt mondta, hogy én egy békességes ember voltam. Jöttem valahonnan vidékről, faluról, eljövök ide Jeruzsálembe, látom azt, hogy az Isten népe milyen állapotban van, és azt mondja, nem tehetem, hogy nem szólok, de akárhányszor csak szólok, kiáltozom. És mit kiáltozom? Így kiáltok, erőszak és romlás. Kedves hallgatók, ha valaki el nem ismert ezen a földön, vagy valakit, akit nem szeretnek ezen a földön, azok az emberek, akik rámutatnak a hibákra. Tehetik ezt a legjobb stílusban, a legnyugodtabban. Érezhetik az emberek, hogy nem rájuk haragszanak ezek az emberek, ilyenek voltak a proféták, hanem tényleg a felelősség hajtja őket, hogy emberek, ezt ne csináljátok. Erőszak és romlás, ez a világ.

Eliás korában is ez volt, ma is az. Hát ma is mit lehet mondani erre a világra? Azt, hogy kérem, hát itt az erőszak, hát itt a dzsungel törvények vannak, nem? A mai világra azt lehet mondani, hogy itt az erőszaki az Úr. Aki akar valamit elérni bármilyen eszközzel, megteheti. Előbb már beszéltem arról, hogy igazság, szolgáltatás és jog csak kullog az események után, vagy már ott sem. Erőszak és romlás, tehát hogy megy szét a világ, és ezért megy szét. Nem azért megy szét a világ, mert nem tudom, hogy nem termelnek eleget, vagy ez meg az. Nem, az erkölcsi dolgok miatt megy szét a világ. De hogyha valaki erre rámutat, akkor azt mondja az egyik hatalom, amely a politikai hatalom, hogy na-na, hát azért ennyire nem. Azt mondja az egyházi hatalom, ami a másik hatalom, na de kérem, hát mi is itt vagyunk, majd mi megmondjuk, hogy áll ez a világ azért, ne beszéljenek helyettünk, majd mi erkölcsöt fogunk prédikálni, azt, hogy az emberek azt nem fogadják el, hát eddig se fogadták el, majd csak megy ez a szénás szekér valahogy tovább is. Hogy mondják a szegediek? Érdekes ez a szegedi mondás, hogy nehéz megegyeznem, de valahogy így hangzik, hogy sehogy se, még soha se volt. Sehogy se, még soha se volt. Ezt mondja a politikai hatalom, ezt mondja a lelki hatalom, hogy sehogy sem, még soha se volt. Tehát kérem szépen, hát annyi ocsmánságot elviselt már ez a világ, annyi sok bűnt hordott már a hátán, majd ez megy valahova, nem kell itt a vészharangot félre verni. Azt mondja Jeremiás, hogy én pedig, ha szólok, akkor kiáltozom, hogy erőszak és romlás. Mert az Úr szava mindenkori gyalázatomra és csúfságomra lett nékem. Azért azt mondom, nem emlékezem róla, sem az ő nevében többé nem szólok. Azt mondja Jeremiás is, nem tudom, hogy tesznek-e érzékelni, hogy mennyire küzd az imádság. Azt mondja, hogy Istenem, hát én elvonulok, hát nem szólok. Hát nehogy azt higgyék, hogy azért van baj, mert én mondom. Nehogy azt higgyék, mint előttem a másik prófétáról, Illésről, aki azt mondta, hogy emberek, ezért meg ezért nem fog esni eső 3,5 évig. És utána az emberek nem azt nézték, hogy miért nem ad Isten esőt, azt mondták, hogy hát Illés a bűnös, mert ő mondta, hogy nem lesz eső. Kérem szépen, ez a történelemben az embereknek a logikája. Hát nem azt nézik, hogy mi az ok, hanem hogyha valaki rámutat az okra, hát az a hibás, aki rámutat az okra. Nem tudom, hogy érezzük-e, hogy ez a proféta itt viaskodik, hogy hát akkor én félreállok. Hogyan is írta Babics a Jónás könyve elején, ahogy rimánkodik Jónás, és azt mondja a hajós kapitánynak, hogy de ha kitesztek még valahol élve, hát tegyetek egy magányos erdőszélre, ahol makkon tengyek, és keserű medjen, és békében, hogy az Isten is elfeledjen. Hányszor és hányszor gondolkoztak így emberek, proféták is, mert látták azt, hogy nincs értelme a dolgoknak. Emberileg azt látták, hogy nincs értelme a dolgoknak. És azt mondja itt Jeremiás, hogy nem szólok többi a nevében, de mit mond ezután? De mintha égő tűz volna a szívemben, az én csontjaimba rekesztetve, és erőlködöm, hogy elviseljem azt, de nem tehetem. Azt mondja Jeremiás, nem tehetem. Érzem azt, hogy nem tehetem. Az igazságot nem csúfolhatom meg. Ha senki sem hallgat az igazságra, akkor is kell az igazságnak hangoznia. Ha csak olyan, mint hogy az Ezékiel könyve 37. fejezetében olvassuk, olyan a világ, mint a zörgő csontoknak az összessége, hogy emberek sem nem akarnak igazán élni, megmondták már a régi bölcselők is, hogy az emberek tulajdonképpen nem élnek, az emberek alszanak. Ezt mondták a görög bölcsek, Hérakleitosz, Szokratész, Platón, az emberek nem élnek, az emberek kábán, bambán alszanak. Oda se figyelnek, hogy miről van szó. De hát én nem tehetem azt, hát mégiscsak emberek, ha alszanak, akkor is emberek. Sokszor említettem önöknek, hogyha kimennek Szentendrére, megnézik a Kovács Margit múzeumot, el ne felejtkezzenek egy szobor előtt megállni. Ott alszik az aranyos ember. Ott alszik, mint az egész emberiség. Csak úgy alszik, gyönyörűen van megmintázva, ugye Kovács Margit szerette a kis humort, a kis bájt, alszik a mi emberünk, tényleg úgy alszik. Egy angyal térdel azért ott mellette, és a harsonát, a kürtöt pontosan a füléhez tartva, kezdi zengetni, hogy ébredj föl. És azt mondja itt Jeremiás is, hogy én nem tehetem azt, hogy nem szólok. Nem tehetem azt, míg ember él a földön, míg lehet annak reménye, hogy emberré válhatunk,
hogy az életben a végülis az egyik legnagyobb reménység a fejlődés, hogy csak kijön egy ember, vagy egy másik is, vagy egy harmadik is abból a borzalmas helyzetből, amit a bűnnek nevezünk. Azt mondja, én be akartam rekeszteni a csontjaimba, hogy most már nem szólok, már nem kiáltok, de azt mondja, ez olyan, mintha égő tűz volna a szívemben. Erőlködöm, hogy elviseljem azt, de nem tetem, mert hallom sokak rágalmazását, és mindenfelől való fenyegetést. Jelentsétek fel, és ezt mi is feljelentjük. Mindazok is, akik barátaim az én tántorodásomra figyelmeznek, mondván, talán megbotlik és megfoghatjuk őt, és bosszút állhatunk rajta. De az Úr velem van, mint hatalmas hős. Azért elesnek az én kergetőim, és nem bírnak velem. Igen, megszégyenülnek, mert nem okosan cselekszenek. Örökké való gyalázat lesz rajtuk, és felejtetetlen. Azért, ó seregek ura, aki megpróbálod az igazat, látod a veséket és a szíveket, hadd lássam a te büntetésedet ő rajtuk, mert néked jelentettem meg az én ügyemet. Énekeljetek az Úrnak, dicsérjétek az Urat, mert a szegénynek lelkét megszabadítja a gonoszok kezéből. Csodálatosan emelkedik ez az imádság. Ugye, ami úgy kezdődik, hogy rávettél, Uram, és én rávétettem. Most már ott tartunk, hogy azt mondja, az Úr velem van, mint hatalmas hős. Miért volt Isten Jeremiással? Mi történt itt az imádság közben? Kedves hallgatók, csak ennyi, hogy Jeremiás mindent föltárt az Isten előtt. Jeremiás semmit nem hallgatott el. Jeremiás kiöntötte a szívét, kiöntötte a szinte a saját maga számára is titkolt gondolatit, hogy abba hagyom az egészet, nem fogok szólni, félrevonulok. Mindent kiöntött, és miközben az Isten elé vitte ezeket a dolgokat, már az Isten gondoskodott arról, hogy hogyan, megfoghatatlan dolog ez. Hogy az Isten hogyan tud megerősíteni egy embert, az nem mindig úgy következik be, hogy az emberek gondolják, hogy kérem, elmegyek egy orvoshoz, az orvos azt mondja, kérem, feküdjön, otthon menjen, szaunázni, úszon, ezt csinálja, azt csinálja, C-vitamin, válogatott ételek, és majd egy-két hét után meg fog erősödni, nem? Az Isten sokszor úgy erősíti meg az embert, hogy a legmélyéig láttatja az emberrel a nyomorúságot. Nem csak a magáét, az egész világét. És ez megerősíti, hát ezt kiérti. Itt van benne az imádságban. Miközben teljesen a mélyére látott a világ bajainak és önmaga törékenységének és gyengeségének Jeremiás, ki tudta mondani, hogy énekeljetek az Úrnak, dicsérjétek az Urat, mert a szegénynek lelkét megszabadítja a gonoszok kezéből. Igen, itt is a szegénység. Tessenek fölfigyelni rá, a lelki szegénységet nem Jézus találta ki. Jézus, amikor azt mondta, hogy boldogok a szegények, vagy boldogok a lelki szegények, hát a Bibliának eddig ez már, egy általánosan használt szava, a Zsoltárokban is nagyon sokszor olvassuk Dávid Zsoltárában. Dávid is szegénynek nevezi magát, holott gazdag ember volt, meg király is volt, de lelki értelemben nevezi szegénynek magát. Itt is azt mondja Jeremiás, hogy én amikor belátom, hogy Istenem semmi vagyok, hogy mondja egy mai magyar költő, mint egy mutáló árnyék, szinte semmi vagyok, akkor az Isten meghallgatta az ügyemet, és a szegénynek lelkét megszabadítja a gonoszok kezéből. És kedves hallgatók, most jön ennek az imádságnak egy félelmetes része, amit sokan próbáltak értelmezni, sokan nem is tudtak egyáltalán értelmezni, hogy amikor most fönt vagyunk a csúcson, hogy az Úr velem van, mint hatalmas hős, énekeljetek az Úrnak, dicsérjétek az Urat, az imádság mégse itt fejeződik be. Nem tessenek csak hallgatni, hogy mivel fejeződik be? Átkozott az a nap, amelyen születtem. Az a nap, amelyen anyám szült engem, ne legyen áldott. Átkozott ember az, aki örömhírt vitt az én atyámnak, mondván, fiú magzatot született néked, igen megörvendeztetvén őt. És legyen az ember, az az ember olyan, mint azok a városok, melyeket elvesztett az Úr, és meg nem bánta. És halljon reggel kiáltozást és harci riadót délben, hogy nem ölt meg engem az én anyám méhében, hogy az én anyám nékem koporsóm lett volna, és méhes soha nem szült volna. Miért is jöttem ki az én anyámnak méhéből, hogy nyomorúságot lássak és bánatot, és hogy napjaim gyalázatban végződjenek? És itt fejeződik be az imádság. De hát akkor mi ez?
kétségbeesés? Teljes lemondás? Teljes pesszimizmus? Mi ez? Hogy átkozott legyen a nap, melyen születtem. Az a nap, melyen anyám szült, ne legyen áldott. Persze van a Bibliában más hasonló rész, például Jób könyvében azt mondja Jób, hogy meg Prédikátor Salamon könyvében is, hogy hát igen, jobb meghalni, és annál csak egy jobb dolog van, meg se születni. Vannak ilyenek a Bibliában. De valahogy érezzük, hogy ilyen hosszan kifejtés már egy fölfelé ívelő imádságnak a végén, amelyben szinte érezzük, hogy Jeremiás telítődik hittel, hogy igenis megyek embereken segíteni, mert majd, hogyha az Isten teljesen birtokába vehet engem, akkor talán még a gonoszok is meghallják azt, amit mondani akarok nekik. És akkor ezután azt mondja, hogy átkozott a nap, hogy nem ölt meg engem az anyám méhében, hogy az én anyám nékem koporsom lett volna, és méhe soha nem szült volna. Kedves hallgatók, ha valaki kérdéseket tesz fel, és elmélyül valamiben, nem tudom, hogy ezt ki érezte, kitapasztalta, egy idő után eljut egy kérdésig, és ez talán törvényszerű, és szükségszerű, mai nap is így van, miért engedte meg Isten ezt a sok rettenetet, ami itt van ezen a világon? Isten megszüntethette volna Sátánt a mennybeli lázadásakor. Isten eltörölhette volna az első emberpárt, és indíthatott volna egy újabb emberiséget. Hát ha Isten létezik, és előre látta nem csak a babiloni ostromot, a történelem összes szörnyűségét, a gázkamrákig, a háborúkig, az elpusztított csecsemőkig, ki tudja kimondani hány millió, milliárd ember értelmetlenül kiontott véréig, a sok betegség, a nyomorúság, ki tudja felsorolni, nincs emberi szó, statisztika, még számítógépet se tudna kitalálni, ami ezt fel tudná jegyezni, hogy mi minden volt itt ezen a földön. Azt mondja Kálnoki László az egyik versében, a nagyon nagy vers az Idő szintjei című versében, olyan a mi földünk, mint egy hátasló, amely már lerázna bennünket, már menne tovább, már valóban száguldana. Tehát ez a nyomorult embertől és az emberiségtől nem tud menni, mert hát itt mindig bajt okoznak az emberek. Nem elég az eddigi baj. Ha eddig nem volt elég baj, még nagyobbat találunk ki. És erre azt mondja Jeremiás próféta, hogy Istenem, én emberileg csak ennyire tudok betekinteni a dolgokba. Én emberileg csak annyira tudok betekinteni, jobb lett volna meg se születni. Iszonyat, ami van. De ebben benne van valami. Ebben benne van az, hogy én ezt mondom. Én ennyire látok bele. Ebben kimondatlanul benne van az, és ezt majd, ha otthon eltesszenek olvasni, tessenek többször elolvasni, és meggondolni, hogy nem én magyarázom bele. Én úgy gondolom, ebben benne van az, hogy én ennyire látok bele. De Istenem, te azért vagy egy hasonlíthatatlan, csodálatos lény, mert hát a te szívednek mennyit kellett tűrni. A te szemed mit látott itt ezen a történetben, amiből én látok itt pár évtizedet. A te gondolataid mivel voltak tele, amikor ezt láttad előre, és láttad, amikor ezek megvalósultak, és te, Istenem, mégis vállaltad ezt. Csodálatos imádság, mert emberi szó azt nem tudja kifejezni. És az imádság, hogy említettem, nem retorika, nem ékes szólás. Az imádság határokhoz ér. Az imádságnak itt vannak a határai. Az emberi szó nem tudja azt kifejezni, hogy milyen az Isten szíve, mekkora az Isten szeretete. Hogy az Isten annak ellenére megtette ezt, mert az Isten látta előre, amit mi is egy kicsit kapizsgálhatunk, hogy Isten persze eltörölhette volna Sátánt, eltörölhette volna a lázadó emberiséget, teljesen új emberiséget kezdhetett volna a paradicsomtól, vagy a Noé özönvízekor nem 8 ember vitte volna tovább az embert, hanem valaki újonnan teremtett teremtmény. De az Isten látta előre, hogyha az emberek nem akarnak megszabadulni a rossztól, ha az emberek maguknak nem látják be, hogy ez rossz, akkor ő hiába akar bármilyen jót ránk kényszeríteni. Az egy borzalmas örök élet lenne. Hát abból nem kérne senki sem, hogyha mondjuk nem lett volna ez a világtörténelem, nem lettek volna háborúk, nem lettek volna betegségek, mondjuk most már több ezer éve a paradicsomban élnénk. Nem ilyen körülmények között beszélnénk, nem ilyen lepusztult épületek, mert nem szép, gyönyörű környezetben, de mindannyiunk tudatában ott lenne az, hogy Isten, a hatalom Istene biztosítja számunkra az életet, de hatalommal. Kedves hallgatók, ez elviselhetetlenebb lenne.
ezen tessenek elgondolkozni. A világtörténelem összes szörnyűségénél, és az beszorozva 10-szer, 100-szor, 1000-szer, ennél sokkal szörnyűségesebb lenne, ha most élhetnénk egy boldog örök életben, idézőjelbe téve a boldogok, amikor mindenkiben ott lenne, ott fészkelődne az az elgondolás, hogy igen, Isten boldogságot tud adni, de ilyen áron, hatalommal. Ha az emberben a szeretet törvénye mellett nem működik ugyanúgy a szabadság törvénye. Ha az ember nem önmaga elhatározásából akarja a jót, ha nem az önmagunk döntése van amellett, hogy igen, én ilyen akarok lenni, mert ez nem azért jó, mert az Isten mondja, meg az Isten parancsolja, de hogy parancsolja az Isten, Isten elénk állítja. Ez azért jó, mert magam is belátom, hogy a szeretet a tökéletes törvény és az a jó. Mit tetszen gondolni, az imádságnak nem ez a feladat, hogy eljutasson bennünket erre a mélységig? Nem az imádsággal tanulja meg az ember olyan mélységben látni az életet, amilyen mélységben az az élet majd az örök életben fel is fog tárulkozni mindenki előtt, hogy Isten a szeretetnek, de a szabadságnak is az Istene. Isten senkire semmit, a jót, a legjobbat sem akarja egy halvány erő mozdulatával se rákényszeríteni. Ezért végződik be így Jeremiás imádsága. Ezért mondja azt Jeremiás, hogy én emberileg azt mondom, hogy jobb ide nem születni. Ha én láttam volna előre, hogy itt mi vár ezen a világon, akkor azt mondanám, hogy jobb ide nem születni. De amikor Jeremiás ezt kifejezi, hogy miért is jöttem ki az én anyámnak méhéből, hogy nyomorúságot lássak és bánatot, és hogy napjaim gyalázatban végződjenek, akkor, ahogy említettem önöknek, itt kimondatlanul ott van, amit egyébként még az irodalom történetében is valaki megírt, mert az egyébként nagyon ellentmondásos Jeremiás regényének ez a legszebb részlete, Franz Werfelnek a Jeremiás hőreddi stíme, vagyis magyarul így szokták fordítani, hogy halljátok az igét. A legszebb részlete az a fejezet, amikor Jeremiás ott van a ciszternába vetve, a saját honfitársai által tulajdonképpen egy emésztő gödörbe beledobva, és Jeremiás a bűzből, a mocsokból, a szennyből jön az éj, már sötét van, föltekint a ciszternából, és amikor kiönti ezt a bánatát, hogy jobb meg nem születni erre a világra, és miután befejezi ezt, és ezt Werfel röviden, de nagyon szépen érzékelteti, akkor amikor megáll benne már a szó, már mindent befejez, látja ott fenn a csillagos eget, és elkezd gondolkozni nem önmagáról, hanem arról a valakiről, aki már ezred évek óta látja ezt a nyomorúságot. És akkor kezdi megérteni, hogy nem ő a legkárvallottabb lény a világ mindenségben. Nem ő a legszerencsétlenebb, hanem ki az az Isten, aki mindezt azért is vállalja, hogy ha csak egy valaki is hisz ő benne, el ne vesszen az ember, hanem örök élete legyen. És az az Isten kész volt önmaga is eljönni, és kész volt önmaga is megerősíteni azt, hogy valóban ő ezt komolyan gondolja, ő ha kell az életét is odaadja az emberért, hogy lássa az ember, hogy mennyire komolyan gondolja. Tehát még irodalmi feldolgozás is, hogy úgy mondjam, emellett az értelmezés mellett szól, hogy ha valaki nagyon mélyre lemegy, és ez máshol is van a Bibliában, például a 89. Zsoltár is úgy fejeződik be, hogy a mai irodalomtudomány nyitott műnek nevezhetné, mert a Zsoltárnak ez a befejezése, hogy ismerőseim a sötétség. Ismerőseim a sötétség. És itt fejeződik be a látszólag legreménytelen mélyponton, a látszólag legreménytelen mélyponton van a legnagyobb hit, a legnagyobb öröm és a legnagyobb bölcsesség. Hát ha ennek nincs is zenei feldolgozása, de befejezésül hangozzék fel, az a csodálatos zene, amelyet Mendelssohn az Éliás oratóriumában írt, fenn van a táblán, az Illés panaszkodása után, illetve az Illés imája, ahol a vonósok meg a mély bőgő és a mélyen járó vonós hangszerek húzzák alá az emberi léleknek ezt a háborgását és keserűségét, és aztán majd felível a zene és elhalkul abban, hogyha majd lesz örök élet, még ott is megértelek, sőt ott fognak megérteni az igazak sok mindent, amit itt nem értettek meg, de az ima segített legalább abban, hogy elhordozzák és elviseljék.

Kedves hallgatók, csak egy befejező mondat az Illésnek az imája után, ugye, hogy elég volt, Uram, én sem vagyok jobb az én atyám fiainál. Az igazi imádság, hogy végig tekintettük a három példázatot, majd egy imát, Jeremiás proféta imáját, valóban ott fejeződik be, amit így mond ki az egyik Zsoltár, az Úrra néztem szüntelen. Aki megtanul Istenre nézni, az élet sok nehézsége és sok nyomorúsága között is, de ott van az a kis szó, hogy szüntelen. Annak az embernek az élete valóban más lesz. És Jeremiás proféta is, hogyha sok kint nehézséget és egy méltatlan halált kellett is, hogy átéljen, ez az élet azért egy értelmes és örömteli élet volt. Az örömnek abban az értelmében, hogy ezt a Biblia használja, mert öröm lehet-e anélkül, hogy az ember ne szabadulna meg a rossztól, a bűntől, a gonoszságtól. Az imának az útja ezeken az utakon vezet, amelyet, ahogy mondja a portugál közmondás, Isten ír egyenesen görbe utakon. Köszönöm szépen a figyelmet. A sorozatunk tehát folytatódik tovább január 12-én, és akkor egy új témára fogunk rátérni, egy 10 részből álló sorozatra, a Korunk vagy vagyai című sorozatra. Most tartunk 10 perc szünetet, és utána lehet kérdezni.

Köszöntelek benneteket. A mai alkalommal János Evangélium a 17. fejezetét nyissuk meg az ige tanulmányozás alapigéjeként. János Evangélium a 17. fejezetéből olvassuk el a 17. verstől egészen a 21. vers végéig. Így olvasom az Isten igéjét, tehát János Evangélium a 17. fejezetéből. Szenteld meg őket a te igazságoddal. A te igéd igazság. Amiképpen te küldtél engem a világra, úgy küldtem én is őket a világra. És én ő érettük oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban. De nem csak ő érettük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek,